0: ezzel bejutott az októberi szilvásváradi döntőbe. Rajta kívül Ács Teszér, Tata és Kapuvár versenyzője is tovább jutott a fináléba. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 15-21, napközben 35 és 40 fok között alakul. A pontos idő 2 óra 3 perc.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.

0: épp testben, épp lélek. Bár kissé közhelyesen hangzik ez a mondás, de annál fontosabb, igazabb üzenetet hordoz. Sokféle út van ahhoz, hogy megőrizzük ezt az egyensúlyt. Az egyik ilyen például a jóga, amelynek jótékony hatásaira hívja fel a figyelmet az Egyesült Nemzetek Szövetsége, amely 2014-ben, június 21-ét a jóga nemzetközi napjává nyilvánította. Jó napot kívánok! Barta Bernadett vagyok. Ma ezt a témát járjuk körül. Tartsanak velem! Vallás, sport, életszemlélet. Mindenek előtt érdemes definiálni, mi is a jóga. Ebben a Magyar Jóga Oktatók Szövetségének alelnöke Bere Anita lesz segítségünkre.
1: Alapvetően, ha megnézzük, hogy honnan ered a jóga, akkor ez már ad egy kiindulási pontot. Valójában a nyugati terminológia nem igazából tudja lefedni azt, hogy mi a jóga. És akkor itt kellene visszamenni a gyökerekhez, hogy honnan indult a jóga, és mi volt az eredeti célja, és hogyha ezt megnézzük, akkor már közelebb jutunk ahhoz, hogy mi is a jóga valójában.
0: És akkor most visszautazunk Indiába.
1: Igen, visszautazunk Indiába. Ugye nem lehet azt tudni, írásos bizonyítékok nem annyira vannak erről, de egy több ezer éves hagyományról beszélünk, hogy ki hova datálja, az változó 3-4-5 ezer éves hagyományról beszélhetünk itt. Eredetileg mindenképpen spirituális céllal történő gyakorlást jelentett ez. Kapcsolódik a hindu kultúrkörhöz, bár nem vallási gyakorlás. Ami nagyon fontos, hogy ha mindenképpen nyugati terminológiába akarom áttenni, akkor kiindulhatunk a szanszkrit szó a gyökből, ami ugye a yuj, az összekötés, összekapcsolás a jelentése. Ez egy olyan fajta összekapcsolódás, amikor a legbelsőbb, legfőbb tartalmunkkal kapcsolódunk össze. Valójában ez egy önfejlesztő út, egy önismereti út, egy spirituális út, amelynek nyilván van erős filozófiai háttere is, amellett, hogy ugye a védikus írásokban ez a jóga, vagy a jógával kapcsolódó kifejezések, vagy gyakorlatok több helyen szerepelnek, és ez a filozófiai alap tulajdonképpen a 6 ortodox indiai filozófiának az egyike, amit úgy is hívnak, hogy joga filozófia vagy joga darsana.
0: Ez a kapcsolódás mind a mozgás segítségével jön létre, vagy teljesen más volt az alapja a jógának?
1: Hát alapvetően, elsődlegesen, ha ezekbe az írásokba belemegyünk, akár az Upanishadokba, akár a jogaszútrákba, ami ugye a joga darsanának az alapműve, vagy akár megnézünk későbbi gyűjteményeket, mint a Bhagavad Gita, ami nagyjából az Upanishadoknak az összegzése, ha így mondhatjuk, akkor ott azt látjuk, hogy semmi fajta konkrét fizikai gyakorlás nem jelenik meg. Tehát szó esik arról, hogy ülünk, ugye az ászana, amit a fizikai gyakorlásnak a kulcspontja, amit most a jelenlegi nyugati joga felfogásban a leginkább gyakorolnak, megjelenik már itt is, de csak olyan formában, hogy üljél le ahhoz a kitartó mentális gyakorláshoz megfelelő pozícióban könnyedén tudjon elhelyezkedni. Tehát ilyen szempontból kapunk ezekben az első írásokban instrukciót. Később ugye jön a hatha jogikus gyakorlás, amit itt többen ismerhetnek a hallgatók közül, ami inkább már a fizikai testnek az előkészítését konkrétan leírja, és több írás van itt is, ami rendelkezésre áll, ahol már konkrét pózok is megjelennek, és akkor ha fölkészítjük a fizikai testünket megfelelőképpen, akkor rengeteg dolgot megtudunk ez alatt, a gyakorlás alatt önmagunkról, hogy tudjuk a figyelmünket irányítani, és akkor így szépen felkészülünk a koncentrációs gyakorlatokon keresztül erre a szellemi gyakorlásra akár.

0: nagyon sok jóga irányzat létezik ma itt Magyarországon. Vannak olyan órák, gyakorlások, amik lassabbak, statikusabbak, vannak olyanok, amik dinamikusabbak, vagy kifejezetten erőközpontúak. Ha egy jól felkészült oktató kezébe kerül, kezébe idézőjelbe, akkor minden rendben lesz. Akkor, amikor egy ilyen állapot van például, hogy valaki várandós, vagy a szenior korosztályba tartozik, akkor érdemes megnézni mindenképpen, hogy azon belül, hogy az én fittségem milyen, még milyen speciális foglalkozásra megyek el. Nagyon tudnia kell az oktatónak kismama esetében, hogy mik azok a gyakorlatok, amelyek attól függően, hogy ugye a várandóság melyik szakaszában van éppen az adott hölgy, mik azok, amik biztonsággal végezhetők, mik azok, amiket kerülni kell.
1: Érdemes tehát a jóga oktatót megkérdezni, hogy mit és milyen gyakorlatokat lehet végezni bizonyos élethelyzetekben.
0: Ezt mindenképpen meg kell tenni, igen.
1: Viszont kiből lehet jóga oktató?
0: Hát manapság úgy tűnik bárkiből, ezt tapasztaljuk, és anélkül, hogy bárkit megbántanék, nagyon-nagyon körültekintően kell ezzel is bánni. Mi igyekszünk, és a világon több ilyen szervezet van, és minőségbiztosítási rendszer, mint a miénk is, ahol minimum követelményekhez rendeljük hozzá a jogaoktató képzéseket, vagy továbbképzéseket. Azt tapasztaljuk, hogy ez manapság nagyon sok helyen, nem csak Magyarországon, nem teljesül a jogaoktatók képzéseknél. Ez óriási probléma, hiszen egy jogaoktatónak nem elegendő egy saját joga gyakorlással rendelkeznie, ez elengedhetetlen. Ugyanakkor képzésben nagyon nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon az, hogy az ő anatómiai, fiziológiai, tehát élettani felkészültsége hogy fejlődik tovább, milyen a tudása a filozófiáról, hogyan tud ő felelősséget vállalni a gyakorlójáért. Ezeket nem biztos, hogy bármelyik jógaoktató képzésen el tudják sajátítani azok, akik oktatással szeretnének foglalkozni, illetve hogy tudunk integrálni megtapasztalásokat pont ahhoz, hogy a gyakorlókat felelősséggel tudjuk végigvinni az útjukon.

0: Ahogy Bere Anita is mondta, a nyugati társadalmakban inkább a joga fizikai hatásait részesítik előnyben. Az olyan mozgások divatosak, mint a techno vagy metal joga, amikor az ilyenfajta zenére mozognak a résztvevők, ez viszont a Magyar Joga Oktatók Szövetsége szerint nem számít jogának, hiszen alapjaiban sem hasonlítható össze azzal, ami régen Indiából érkezett. A klasszikus jogát az illatok is segítik. Sok termet megtölt az illóolaj vagy füstölő, kellemes édeskés vagy fűszeres illata. Egy rozmaringgal és levendulával teli kertben kérdeztem Balpataki Laura aromaterapeutát, hogy milyen illatok segítik a jogázókat az elmélyülésben.
1: Nagyon szép gyógynövények vannak körülöttünk, de amiket pont említettél, ez nem a jogázáshoz, mondjuk a levendula igen, de a rozmaringot már inkább azután, hogyha meghúztad magad a jogázás után, vagy valami olyan tevékenységet csináltál, amit lett egy izomlázad, vagy beállt a derekad. Egyszerűen csak van valahol egy kis felfrissítésre szoruló testrészed, akkor oda való a rozmaring. Egyébként a meditációhoz, a jogához inkább az ellazulás segítő illóolajok, levendula tömjén, tehát legyen egy picikét, hívjuk úgy, hogy szakrális vagy spirituális értelemben is hozzon egy kis ellazulást, vagy amit még használhatnánk, mondjuk egy muskotázsáját, ami segít így a befele figyeléssel kapcsolatosan. Tehát ezek azok, amik inkább segítenek minket ott tartani, de tömjént emelném ki ezek közül, mert ráadásul, ha gyerek is van jóga közben, akkor ez neki is mindenképpen egy pozitív dolog, mert segíti felvenni az ég és föld közötti kapcsolatot, illetve olyan fajta védelemben lévő ellazulást tud csinálni, ahol tényleg a kutya sem zavar.
2: Hogyan használjuk az illóolajakat, mert hogy vannak bizonyos illóolajak, amiket mondjuk kenni lehet hordozóolajban, vannak, amiket párologtatásra szoktak javasolni, mondjuk, hogyha a tömjént veszük alapul, akkor azt hogyan érdemes használni?
1: Ha egy nagyobb csoport esetéről beszélünk, mondjuk egy jogánál, akkor érdemes diffúzorba tenni, attól függ, hogy mekkora a tér, ott is kell választani, vagy egy nagyobb diffúzort használunk, vagy több kisebb diffúzort, vagy ami még hatásosabb lehet, hogy mondjuk, ha meg tudjuk engedni, mert mondjuk a bőségolajaként is valamit használunk, és a tömjén az rendelkezésünkre áll nagyobb kiszerelésbe, akkor lehet az is, hogy az ott lévőknek a csuklójára teszünk egy-egy cseppet, vagy mondjuk a tenyerébe, és akkor tud inhalálni, vagy mondjuk, ha van egy hangfürdő mellette, akkor lehet arra matracra is, vagy a jóga matracra is akár, vagy azon egy ilyen kis párnára téve egy-egy cseppet ebből az adott tömjén illóolajból, talán így még inkább tudjuk pozitív hatását élvezni, vagy egy nagyobb diffúzor, tehát attól függ, hogy mi áll rendelkezésünkre, de akkor azért azzal számolnunk kell, hogy ahhoz, hogy ezt a nagy teret be tudja nekünk tölteni, ahhoz azért nem lesz elég egy csepp.
2: Hogyha mondjuk a női minőségét szeretné valaki megélni, mert hogy a jóga egyébként erre is alkalmas tud lenni, akkor mik azok, amik inkább a nőiességet fejezik ki illóolajok tekintetében?
1: Akkor is tudjuk alkalmazni a levendulát, mert a levendula abba segít, hogy amikor valaki mindig más problémáival foglalkozik a saját belső igazi valódi problémája helyett, lehet, hogy amúgy nagy szája van, de a saját igazi belső elfojtott érzelmeit nem tudja kommunikálni, a levendula illóolaja besegít. Meg görcsoldó is, illetve tömjén megint jöhet, mert ugye szakrális olaj, jöhet a mirha, ami az anya és a gyermek közötti kapcsolatnak az építését, a feloldását segíti. Muskotázsája és a geránium, ezeket mindenképp használnám. A geránium megint azért, mert segíti a föntiekkel való kapcsolatfelvételt, tehát az intuitív képességeinknek a növelését. Ilyenkor meg erre a meditatív állapotban elég nagy szükség van.
2: És hogyha az urakat vesszük számba?
1: Inkább a férfiaknál a cédrus, himalájai cédrus, ez az energia, meg a vetiver, ami így segít így a jelenben lenni, és közben megélni a dolgokat, és elengedni a feszültséget, nekik nagy segítséget tud adni.
2: Saját tapasztalat, bár nem biztos, hogy egyébként minden jogateremben ezt használják, de én például nagyon sok jogateremben érzek szantálfát vagy pálosszántót, amit mondjuk füstölnek. Ezek megtalálhatók-e az illóolajok között?
1: Igen, szantálfa is megtalálható, tehát azt is lehet mind a két nemnek használni. Az is segíti a testlélek-szellem egyesülését, kapcsolódását, illetve a himalájai cédrust is tudnám ajánlani. Nagyon jó még a narancsot, hogyha behozzuk, de leginkább úgy mondanám, hogy a keserű narancs, tehát inkább ebbe a erről is vonatkozásba mennék el, ami segít abba, hogy megint önmagunk lesünk és ott legyünk a jelenben. A nőknek szerezni mondjuk egy szantálfás, vagy egy akár vaníliával is, tehát lehetne ezt még megfejelni. Attól függ, hogy elfogadják-e vagy sem, mert azért ezek így megosztó illatok, nem mindenki számára olyan elfogadott.

0: egyre több jogastúdióban tartanak hangtálfürdőt vagy hangtálrelaxációt a nap végén, gyakran az utolsó jogaóra után. Erről már Tóth Boglárkával, a Magyar Hangtáloktatók és Hangtálterapeuták Szövetsége elnökével beszélgettem.
1: Milyen szép bezárása lehet egy jógaórának, ha mondjuk a Patanjali féle 8 fokú rendszerre gondolunk, ahol ugye az első kettő a yama, niyama, ugye, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat, a harmadik ugye az asana, ami egy jógaórán ugye segíti az energiaáramlásokat elindítani, negyedik szint, ugye maga a pránayama, ami szintén az energiaáramlásokkal és a légzés tudatosság foglalkozik, és ötödik szint, ahova el tudunk érni, ez a pratyahára, ami az érzékeknek a visszavonása, ez tökéletes lezárása lehet mondjuk egy jógaórának, hangtálakkal, vagy hangkeltő eszközökkel, hogy segítjük a relaxációt. Maga a hangtálozás az egy nagyon érdekes dolog, szóval rengeteget tudnék arról mesélni, hogy ezeknek milyen fizikai, biológiai hatása van, és hogy mennyire gyönyörű eszköz tud lenni egy jógaórának a lezárására, hogy hogyan tudja befelé fordítani a figyelmet, attól függetlenül, hogy kívülről érkezik a hang.
0: Egy jógaóra után mi mindenre tud hatni egy-egy hangtálfürdő vagy hangtálrelaxáció?
1: Amit legelőször kiemelnék, az nyilván az idegrendszernek ugyan megnyugtatása, és annak a stressznek, amit minden nap élünk, annak a csökkentése. Természetesen ez már egy folyamat, amit felépít a jógaoktató, hiszen már az ászanákkal, az áramlással, a légzés tudatossággal, ez mind-mind elindul ez az energiaáramlás, és tulajdonképpen egy hangfürdő vagy egy hangtárrelaxáció a végén, ez picit olyan, mint amikor fölkerül az ira a pont, vagy megkoronázódik az az egész folyamat, hogyha kiveszem a jógából, és csak magát nézem a hangtárrelaxációt, vagy a hangfürdőt, tehát hogy önmagában vizsgáljuk ezt az egészet, akkor ezek a hangok nagyon-nagyon érdekes, ahogy keletkeznek. Úgy kell elképzelni egy hangot, mondjuk, amit leütsz egy zongorán, egy A hangot, hogy 220 Hz rezeng, ez az alaphangja, és ahhoz, hogy nagyon színes legyen, és ne legyen olyan színuszos, mint amikor a számítógépen állítunk elő egy hangot, ahhoz felhangokra is szükség van. És az alaphangokhoz képest a felhangok egy ilyen matematikai, logikai sorrendben követik egymást, tehát a 220 Hz-nek a következő felhangja a plusz 220 lesz, tehát a 440, 660, 880, és így tovább, és ez ad egy ilyen nagyon kellemes hangzást. Na most, amikor egy terápiás hangtárról beszélünk, tehát most én itt kifejezetten terápiás hangtára gondolok, ami kovácsolási kézi eljárással működnek, és aminek megnézed a falát, az nem homogén, hanem azt szoktam mondani, hogy a recerucás, hogy számtalan kis domborulat, mélyedés van rajta, tehát valóban föl tudod fedezni, hogy itt számtalan, több száz, több ezer kalapácsütés végbe megy.

0: azt figyeltem meg, hogy többnyire hét tál, mondjuk egy kis csengő, másik fajta csengő, ugye a kosi, ezek szoktak például egy hangtálkezelőnek a kezelügyében, illetve körülötte lenni egy-egy jógateremben. Viszont, hogyha önnél körülnézek, akkor azért hétnél jóval több tálat látok. Hogyha tovább nézek, akkor mögöttünk például két gongot is látok. Bizony, hogyha még tovább nézek, akkor minthogyha látnék különböző csörgő eszközöket, tehát mondjuk szélcsengőt is látok. Bekészített egy hangtálat ide mellénk a beszélgetéshez. Van ennek egy ütője is, ami úgy néz ki, mint nagyjából egy dobverő, illetve annak a két végén pedig egy-egy ilyen puha, minthogyha nemeszkorong lenne.
1: Kis medencetel, amit ide készítettem, létezik egy olyan hangtál, ami kifejezetten úgy készül, vagy úgy van kovácsolva, hogy az egész test energetikai rendszerre hatni tud. Ezt univerzális tálnak szokták hívni. Általában azért univerzális, mert ugye univerzálisan, mondjuk úgy, hogy a fejtetőnktől a lábujjunk hegyéig bejárja a teljes testünket, az egész frekvencia tartományt, vagy ahogy még mondani szokták, a hét csakránkat. Viszont vannak nagyobb, mélyebb tálak, amik inkább a test alsó régióira hatnak jobban, illetve kisebb, magasabb hangú tálak, amik a test felső régióira hatnak, de én nem gondolom azt, hogy most külön-külön minden csakrához rendelni kellene tálat.
0: Meg lehet szólaltatni ezt a hangtálat, ami mellettünk van?
1: Persze.

0: Nagyon kellemes a hangja.
1: És ami az érdekességük, ugye ez az alaphang felhang, amit elkezdtem magyarázni, hogyha megszólaltatsz egy terápiás telet, nem tudod kiénekelni, nem találod meg hozzá azt a skálán megtalálható hangot. Lehet, hogyha nagyon jó füled van, megtalálod valamelyik alaphangját, és rá tudsz énekelni, de mégsem pontosan azt. Hiszen amikor a hangtán megszólom, amikor hegyezzük a fülünket, halljuk, hogy van egy ilyen vó, vó, vó, egy ilyen hullámzó lüktetése. Na és ez a hangzás elkezd nagyon-nagyon nyugtatóan hatni az agyra. Egyszerűen jó befogadni ezeket a hangokat, amik folyamatosan hatnak ugye az agy hullámra, és képesek abból a pezsgő jelenlétből, ami ugye egy béta frekvenciáján zajlik, ugye azt szoktuk mondani, hogy bétában vagyunk az ébrenléti állapotban, ahol a mindennapjainkat csináljuk, átcsúszni egy alfa állapotba, ami ugye az ébrenlét, az alvás vagy álmodás közötti állapot, vagy tovább csúszni egy téta állapotba, és akkor nagyon aranyos hangok születnek meg még egy ilyen hangterrelaxációban, vagy hangfürdőm, ez úgy szoktam mondani, hogy ilyen kis zümmögű aranyos horkolások, amikor egy az ember tényleg látja, hogy na most ellazulnak.

A jóga tehát, amelynek testre és lélekre bizonyítottan jótékony hatása van, itt Európában más, mint ős hazájában, Indiában. Fontos kiemelni, hogy bármilyen jogát is próbálnak ki, érdemes körültekintően megválasztani az óra típusát és az oktatót is. Továbbá az egészségügyi állapotot is jelezni kell, hiszen várandósok és szeniorok bizonyos gyakorlatokat nem végezhetnek. A mai adásunk témája a jóga volt, hiszen 2014 óta június 21-e a jóga nemzetközi napja. Bízom benne, hogy aki még nem próbálta, most kedvet kapott ehhez a népszerű mozgásformához. Adásunk 60 napig újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Molnár B. Tamás gasztroszakértő a konyhajtók mögötti munkáról, megmérettetésről, képzésről és minőségi alapanyagokról.
2: Magyar gasztronómiai erősségei lehetnének az, hogyha több ilyen aranyszalagos színvonalú termékünk volna. Egyébként nem állunk olyan rosszul, tehát van mangalicában is több, marhából is, bárányból is a beregi csirke és a kurcaparti.
1: Pirítós újra gondolva, élmény, közösség és comfort food egy budapesti vendéglátóhelyen.
3: Meguntuk a sok avokádós, lazacos tosztot és a hollandi mártást, és próbáltunk valami újat bedobni ugyanerre a piacra, és ezzel a frissességgel, meg mondjuk a hangos zenével szokatlan, hogy nappali bulikat tartunk, például ez sem annyira népszerű még Budapesten, próbálunk egy ilyen magyar, nyugati, hibrid brunch élményt hozni.
1: Grillmaradékból új fogás, bazsalikomos burgonyatészta és banános csirkés töltelék kreatív séf módra.
4: Marad egy kis bacon, marad egy kis bajorkolbász, maradt egy kis fűszeres burgonyakocka, és mit lehet ezekből csinálni? Most ma ezt fogjuk elárulni a kedves rádióhallgatóknak.
1: 70 év a gombák között, 80 éves gombatermesztő kedvencei.
5: Én gyerekkorom óta eszem a gombát, régen, mivel szegények voltunk, az volt a hús helyett, nem úgy volt, hogy húst hússal. Csináltam barátaimnak, úgy készítettem elő, mint egy rántott szelet húst, és már felét megettem, mikor mondom, jó a hús, jó. Mondom, nem hús, de most. Most gombát eszel, acskogom.
0: Korkóstoló.

0: magyar gasztronómia elmúlt 20-25 évének megújulásáról beszélünk, alig ha kerülhető meg Molnár B. Tamás neve. Az általa kezdeményezett szakmai mozgalmak, versenyek és szakmai műhelyek jelentős szerepet játszottak abban, hogy ma másképp gondolkodunk a minőségről, az alapanyagokról és a vendéglátásról. Major Eszter Anna beszélgetett Molnár B. Tamás gasztronómiai szakértővel, szakújságíróval, a Magyar Gasztronómiai Egyesület elnökével, a Cifrai Versenykurzus és a Bűvös Szakács szakmai portál alapítójával.
1: Technológia, tudatos alapanyaghasználat, egy életen át tartó tanulás, a hagyományok szakszerű ápolása, talán ezek a sorvezetői Tamás munkásságának, publikációinak, közösségszervező és tanító jelenlétének milyen lábakon nyugszik mindez?
2: A Magyar Gasztronómiai Egyesület megalakulása után nagyon fontosnak tartottuk, hogy olyan intézményeket hozzunk létre, amik kormányokon átívelők, amit egy szakmának meg kell tartani. A két legfontosabb a Cifrai Versenykurzus. Két éven keresztül 12 hónap alatt 6 alkalommal mindig két feladatot oldanak meg, ami vagy egy technológiai feladat, vagy egy alapanyag. Mindig adunk hozzá inspiráló anyagot, tehát hogy milyen irodalmat olvassanak, melyik neves szakácsnak vagy szakírónak az oldalára menjenek rá, és értékelés, visszajelzést adunk, ami szintén nagyon fontos.
1: Ugye ez a Cifrai Verseny, és akkor ott van ugye a másik pillér, ez pedig ugye a Bűvös Szakács, ami gasztronómiai portál, ételek és eljárások találkozó helye, mi minden ez a virtuális közösségi tér?
2: Már én is gyakran a legegyszerűbben úgy tájékozódom, hogy a mesterséges intelligenciának beadom, hogy a Bűvös Szakács, és akkor rögtön rátalál a dologra. Amikor elkezdtük, azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha ez egy tudástárrá fejlődne ki. 12 évig jártunk, voltunk meghívott vendégek Salzburgba, hetes hangárba, ahol egy gasztronómiai forgószínpad van tulajdonképpen. A házigazda csapat szolgálja ki a világ valamilyen élvonalbeli vendéglőjét. Hát az itt 12 éven keresztül megkapott receptek, a saját próbálkozásaink, könyvértékelések, a versenyeknek, a Cifrainak és a hagyományos evolúciónak a sikeres tányérjai, étteremriportok, szóval nagyon sok minden.
1: Hogyan látja Tamás, hogy egy fejlett gasztronómia kialakításában és megtartásában mennyiben fontos a folytonos edukáció, akár a séfek részére, akár a publikum szempontjából?
2: Nagyon fontos. Pontosan ezért van ez, amit szeretnénk, hogyha intézményesülhetne a Cifrai Versenykurzus, amelyik állandóan ébren tartja a szakmát, és a másik az Aranyszallag, ahol a kiemelkedő minőségű, minden szempontból a minőséget szolgáló alapanyagoknak a tanúsításáról van szó. Magyar gasztronómiai erősségei lehetnének az, hogyha több ilyen aranyszalagos színvonalú termékünk volna. Egyébként nem állunk olyan rosszul, tehát van mangalicában is, több marhából is, bárányból is, a beregi csirke és a kurcaparti. Tehát vannak termékek, mi az aranyszalaggal azt szeretnénk, hogy támogatni a minőséget magát, hogy ezek a hősök, mindennapok hősei ismertebbé váljanak, és meg tudjuk tartani ezeket az értékeket.
1: Ezek mind-mind nem csak a szakmát edukálják, hanem a közönséget is, nem?
2: Azt láttuk, hogy ez a legnehezebb feladat. Közönség nélkül nem

0: tudunk kezdeni ezekkel az alapanyagokkal, hogyan dolgozzuk fel, hogyan tökéletesítünk, finomítunk, tartunk a legjobb állapotában egy hagyományos ételt, és ne adj Isten, hogyan adaptálunk valamit, formálunk a saját arcunkra, és vagy hogyan alkotunk valami újat.
1: A hagyományos innováció szintézise?
0: A hagyományos evolúció, ez a vezérelvünk. Fontos, és nagyon jó tudni, hogy mi történt eddig velünk, meg a világban. Hogyan tudunk ebbe adott esetben új elemeket, új technológiákat bevenni, amit a világban, mondjuk a japánoktól tanultunk.
2: Napjainkban ismét felértékelődtek az egyszerű, ismerős ételek. A nemzetközi trendekben egyre gyakrabban találkozunk az úgynevezett comfort foodokkal, olyan fogásokkal, amelyek otthonosságot idéznek, mégis minőségi alapanyagokból készülnek. Erre épít a budapesti Electric Toast is, ahol egy hétköznapi ételt, a pirítóst tették a koncepció középpontjába. A kovászos kenyére támaszkodó fogások között van 4 sajtos, kolbászos, rántottás vagy éppen padlizsános változat is, miközben a bakelit lemezekről szóló zene és a retro hangulat a közösségi élmény része. Hogy miért lehet ma egy egyszerű pirítósra sikeresélyes vállalkozást építeni, arról Lehoczky Simonnal beszélgetett Kovács Nagy Áron.
3: Honnan jön ez a szerelem vagy elhivatottság a vendéglátás iránt?
4: Nagyon sok mindent dolgoztam egyébként, és nem az én rezortom volt nagyon sokáig a vendéglátás. Inkább a fizikai melót szerettem, nagyon sok építkezésen dolgoztam, egy csomó mindent ki is tanultam. Aztán hallottam, hogy jó meló van Skóciában, és kimentem egy karácsonyi vásárba. És a karácsonyi vásárban kolbászt árultam, és a kolbászárusnál 10-kor nyitottunk, és 9-kor már egy órás sorát kint. És ott voltak olyan tipikus 12-14 órás műszakok, ahol reggeltől estig megállás nélkül csak kolbászokat csináltunk. És az elején szenvedtem, és nem értettem, hogy most ezt így hogy tudják kibírni az emberek ennyi időn keresztül. Aztán megértettem, hogy ő sorba áll, ő azért áll sorba, mert ilyet szeretne enni. Hogy ő ezért jött el, hogy egyen egy ilyen kolbászt. És az, hogy én úgy össze tudom rakni, hogy ő pont erre vágyott, és hogy tényleg ez így őt kielégíti, egy boldogságot okoz neki, az elkezdett bennem egy ilyen motiváció lenni.
3: És egy Skóciát, tehát akkor külföldön is dolgozott, de most jelenleg egy üzlettársával, mindketten azért egészen fiatalon belevágtak egy új epizódba. Honnan jött ez a közös munka?
4: Együtt kezdtünk bele ebbe az egészbe, azért, mert tudtam, hogy én kevés vagyok egyedül ahhoz, hogy nyissak ilyen helyeket, mert kell mindenféleképpen egy másik perspektíva. Miközben emberként is egészen mások vagyunk, de valahol mégis van egy nagyon jó összhang kettőnk között.
3: Miért érezték azt, hogy egy toast köré kell építeni egy ilyen vendéglátós koncepciót?
4: Hát ez ennél komplikáltabb, mert már a toast része az így próbál magyaros maradni, mert ez egy olyasmi kaja, amit mondjuk így a nagymama megcsinált otthon, ez a sütős meleg szendvics, és erre próbáltunk egy olyan brunch közönséget felhúzni, aki eljön azért is, mert valamennyire magyaros, valaki azért jön el, mert komfort kaja, és valaki meg azért jön el, mert csak simán brunch. Úgyhogy próbál magyar maradni, és kényelmes, de közben el akarjuk érni vele a turistákat is, és ezért kellett rá egy ilyen brunch ruhát húzni.
3: A brunchról egy ex-benedikt, esetleg egy valamilyen tojásos, békönös, hemendegzes koncepciót eszembe, hogyan lehet mégis brunch egy toastból?
4: Hát talán pont úgy, hogy meguntuk a sok avokádós, lazacos toastot és a hollandi mártást, és próbáltunk valami újat bedobni ugyanerre a piacra, és ezzel a frissességgel, meg mondjuk a hangos zenével szokatlan, hogy nappali bulikat tartunk, például ez sem annyira népszerű még Budapesten, próbálunk egy ilyen magyar, nyugati, hibrid brunch élményt hozni.
3: Van olyan gyermekkori vagy akár családi emlék, ami visszaköszön így most ennek a helynek a tekintetében, a filozófiájában? Gondolok itt most mondjuk a bakelit lemezekre, vagy tényleg a színes interjúrre, hanem bármilyen?
4: Én ennyire nem vagyok öreg, hogy bakelit lemezek visszaköszönjenek emlékként, de egyébként emlékszem, hogy a nagymamának a tesója csinált olyan meleg szendvicset, ami pontosan ugyanilyen, és belekapaszkodok mindig, amikor itt teszek mondjuk egy sonkás tosztot, hogy fú, a Laci is pont ugyanilyet csinált, és ezt próbálnám egyébként a vendégekben is valahogy kelteni, ezt az érzést.
3: Korábban a felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy ön is az üzlettárs a több vendéglátó egységnek a megnyitásában segítkezett, meg dolgozott azon, hogy ezek jól működhessenek, mint branding marketing szempontból. Ön szerint mi általában a leggyakoribb hiba, ami be szokott férkőzni, amikor emberek megnyitnak valami új vendéglátóhelyet?
4: Én őszintén azt gondolom, hogy itt van egy nagyon finom vonal, amire nagyon kevés embernek van jó érzéke. És talán tényleg ez olyan, mint egy hetedik érzék, hogy aki sokat látott vendéglátós, és látja, hogy mondjuk egy franchise jellegű hely hogyan épül fel, az tudja, hogy nem fér bele az, hogy egy bugyiban rakom ki a nyitvatartást az ajtóra, celux

0: vagy hogy poros a kassa, rossz a világítás, nem jó a tálalás, és nem olyan dolgokra gondolok, hogy nem a tányér közepén van a szendvics, hanem arra, hogy mennyire van megsülve a tetén a sajt. Mert ilyen dolgokon elmegy sokszor, szerintem. És ezen felül még az emberek nagyon szeretik azt csinálni, hogy pénze van, meg van hozzá minden gyakorlatilag, hogy nyisson egy jó vendéglátóhelyet, és megpróbál ebből egy olyan helyet generálni, ami egyébként csak az ő igényeit elégíti ki, és nem megfogni azt a célközönséget, aki felé szánta volna eredetileg ezt a koncepciót, hanem saját magát. És azt mondja, hogy bemegy a helyre, és nekem nem tetszik ez a zene, úgyhogy tegyetek mást. De ez nem így kell, hogy működjön. Hogyha a vendégek szeretik, járnak oda, jók a visszajelzések, akkor onnantól fogva teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, mint tulajdonos, hanem az számít, hogy ők mit preferálnak. Nekem ez egy bevett szokásom mostanra, hogy nem szeretek egy teljes brendet elkészíteni a nyitásra, hanem szeretem megfogni talán a körvonalait csak annak, hogy mit szeretnék csinálni. És onnantól fogva pedig csak és kizárólag arra építek, hogy mit mondanak a vendégek, és hogyha bejön és tetszik neki a zene, akkor azt a zenét nyomjuk tovább.
1: Az egyszerű ételekben néha több lehetőség rejlik, mint elsőre gondolnánk. Ahogy az előző összeállításban egy hétköznapi pirítós kapott új szerepet, úgy most néhány megmaradt alapanyag kerül a középpontba. A nyári grillezések után gyakran marad egy kis sült krumpli, kolbász vagy csirkehús. Szabari Zoltán kreatív séf ezúttal egy olyan receptet hozott, amely megmutatja, hogyan lehet a megmaradt alapanyagokból új fogást készíteni. A részletekről Győri Lívia kérdezte.
2: Karanyári főétellel készül most nekünk a kreatív séf. Itt egyből egy kis iszonyatosan finom illatú bazsalikom felvágásával indult. Ami most rákerült a krumplipürére, és van itt még, ha jól látom, pisztácia, meg mandula.
3: Elengedhetetlen a nyári ételek kellékéhez. Na de most mi élelmiszer fogunk menteni. Méghozzá mindig fölmerül a nyár elején, hogy az embernek kell grillezni, hogy mi legyen a maradékokkal. Burgonyával, amit megsült a grilláson, mi legyen a maradék kolbászokkal. És akkor én arra gondoltam, hogy készítünk egy ilyen maradékmentő ételt olyan maradékokból, amit ezeken a grillpartikon felelhető. Tehát marad egy kis békön, marad egy kis bajor kolbász, maradt egy kis fűszeres burgonyakocka, és mit lehet ezekből csinálni. Na most ma ezt fogjuk elárulni a kedves rádióhallgatóknak. Maradt egy kis fűszeres kocka sülburgonyánk, ezt tettem, hát mondjuk ez mondjuk legyen egy 30 g, van hozzá 5 g pirított mandula, egy finomra vágott bazsalikom, és ehhez teszek egy darab tojást, ebből egy tésztát fogunk gyúrni, hasonlóan, mintha szilvás gombóc tésztát készítenénk. És kevés burgonya keményítővel az egészet összefogatjuk és összekeverjük, és egy jó zömök sűrű tésztát fogunk bele készíteni, ami formálható legyen és tölthető.
2: És akkor, ha jól látom, kerül ebbe a töltelékbe egy kis grill csirke maradék.
3: Így van, grill csirke.
2: És banán.
3: A grill csirke mellett nagyon apró kockára összevágtam, a banánt egy villával apróra összetörtem, és ezt a kettőt elkezdtem összekeverni. Én szoktam beletenni még egy kis grana padanót, tehát egy parmezán jellegű sajtot is, de egy hagyományos trapista sajt is ugyanúgy megteszi. Jelenleg, amit most elkészítünk ételt, ez teljesen gluténmentes. Ugye magát az összefogatást is banánnal fogjuk megoldani, banánnal ízesítjük, tehát semmilyen hozzáadott cukrot nem fog tartalmazni maga az étel.
2: És hogy fog majd kinézni, mibe töltjük ezt a tölteléket, illetve a krumplit, amit összekevertünk még a tojással?
3: Ugye ment bele az összetört krumpli, amit késes aprítóban teljesen pépesre zúztam, kerül bele bazsalikon, kerül bele burgonyakemétő és kerül bele egy darab tojás. Ez gyakorlatilag addig kevertem, annyi burgonyakemétővel kevertem át, amennyit felvett, tehát egy sűrű tésztát kell, hogy kapjunk, és vizes kézzel ilyen kis palacsinta tésztákat kell készíteni, egy kis karikákat, és ebbe fogjuk beletölteni a banános grill csirke mellett sajtos töltelékünket, amit majd egyébként serpenyében olívóolajon kisüthetünk.
2: Na hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mi sül ki ebből. Ne is kezdjük gyúrni a kis töltött krumplikat.
3: Ugye nagyon-nagyon lágy maga a tészta, vizes kézzel megpróbáljuk összegyurmálni ezeket a kis gombócokat belsejében magával a töltelékkel. És akkor ezeket utána ilyen sütőpapírra előkészített kis vágódeszkára teszem, amelyre tudom és dolgozom, és utána pedig serpenyőben olívóolajon ki fogom sütni.
2: nagyon figyelni kell, hogy ne kapjon oda, nem is kell sokáig sütni.
3: Nem is kell sokáig sütni, ugye magában egy főtt sült burgonyáról beszélünk, egy kevés tojással és burgonya keményítővel, sóval, borssal ízesíthetjük még rá magára a tésztára. Ízlés dolga, de mivel ugye ez majdnem minden sült és főtt, ezért hogy éppen, hogy csak megpirítjuk, közepes lángon sütjük, tehát nem kapatjuk meg, aranybarnán sütjük mind a két oldalát, és innentől kezdve korongjaink hamar el fognak készülni.
2: Tulajdonképpen lehet mellé bármilyen tejfölös mártogatóst készíteni, vagy bármilyen szósszal lehet fogyasztani.
3: Így van, én félretettem egy kis hússzaftot, és teszünk hozzá egy némi snitlinges görög joghurtot, ezzel fogjuk elfogyasztani.
2: Elkészült a gyönyörű fogásunk, egy kis snitlinges rukkola ágyon, görög joghurttal, és került rá egy kis szarvasgombaolaj, isteni az illata.
3: Pontosan az volt a lényeg ennek az ételnek, hogy ne dobjunk ki semmilyen alapanyagot. Tehát meg lehet mindent menteni, sőt, egészen úgymond egészséges ételeket is ki tudunk belőle hozni. Ebbe az ételben nem kerül például liszt. Tehát akár gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Nagyon minimális fűszeret hozzáadva, hiszen már befűszeretett alapanyagokkal dolgozunk, megsült, megfőtt alapanyagokkal, amelyeként értékesek és nagyon sokszor egyébként a kukában randolnak. Úgyhogy javaslom a kedves rádióhallgatóknak, mielőtt kidobnának bármit a grillpartiról, vagy elcsomagolnák mutiban, a barátoknak, a rokonoknak, az is egy jó megoldás, de otthon mégis megmarad, akkor ezt az ételt mindenképpen próbálják ki.
2: És nincs más hátra, mint a kóstolás.
3: A kóstolás van hátra.
2: Nagyon finom különben ezzel a szarvasgombás olajjal, hogy van egy pici édesség benne mégis a banán miatt, de nagyon-nagyon összeértek az ízek.
3: Itt ebben az is lényeg volt, ugye, hogy legyen benne a ropogós és puha részek, változanak benne a sós és az édes ízvilágok, tehát nagyon, de nagyon intenzív ízélményben és étkezési élményben lehet részünk, hogy ezt az ételt elkészítjük.
1: Gomba azon élelmiszerek közé tartozik, amelyeket általában vagy nagyon szeretnek, vagy határozottan elutasítanak. Onestyák Lajos számára azonban egész életében sokkal többet jelentett egy egyszerű alapanyagnál. Még közel 80 évesen és napi 10 órát dolgozik. Volt termelő, kutató és vállalkozó, az első között exportált magyar gombát Németországba és Ausztriába, és olyan időszak is akadt, amikor hetente akár 100 tonna gomba került ki a keze alól. A gyapjas tinta gombáról, a laska gomba különleges tulajdonságairól és a gombák lenyűgöző világáról Ozsd Erikának mesélt.
4: Sok száz gomba van, mi csak a termesztett gombával foglalkozunk, és ha leveszel nálunk egy szál gombát, nyugodtan úgy mosás nélkül se eheted, mert az vegyszert nem látod. A gomba egész életembe elkísért. 47-ben születtem Budapesten, egy pincelakásba éltem 10 évig szüleimmel. Másodikos koromban eljártam gombásokhoz dolgozni, kaptam pénzt érte, sőt a gombásoknál, amit kidobnak, ilyen apró gomba, vagy ilyesmit elvihettem, tehát nálunk gomba mindig volt, és akkor az egyik nagybátyám rávett, hogy közösen csináljunk egy gombatermesztést. 8 év körül voltam. Hát egy kicsit korán kezdtem az életet. Bejön a lótrágya, azt locsoljuk, és akkor forgatjuk, meg megint locsoljuk, durván egy hónapos munka a lótrágyával, akkor beletesszük a csirát, a szaporító anyagot, hát akkor nem zsákba, még a földre, betakarjuk egy takaró anyaggal, hát akkor még fehér kőpor volt, és ott jön majd egy pár hét múlva a gomba, és ezt értékesítettük.
5: Elkezdett 72 évvel ezelőtt csiperke gombával foglalkozni. Az elmúlt 7 évtizedben hogy változott meg a termesztés? Mi változott?
4: A technológia változott. A termofil, mezofil baktériumokat kell ismerni. Vele mélyedtem a baktérium tevékenységbe, a sterilizálásba, és ezeknek a tudását átvittem a gomba termesztésbe, és ezért voltak jobb eredményeim, mint másoknak, mert ilyen újító szellemű voltam a munkahelyemen, és pénzt kaptam különböző újításokért és erősítésekért. Tintagomba, sűngomba, fehér, barna csiperke, a siteka, a pecsét, viaszgomba, ezekkel foglalkozunk, sőt, amelyiket mind gyógygomba leszárítjuk, ledaráljuk, és gyógygomba is elérhetők nálunk.
5: Gyógyhatású gomba, a pecsét viaszgomba, ugye, és a gyapjas tintagomba, ezeknek milyen hatásuk van?
4: Nem gyógyítanak ezek, hanem az immunrendszert arra ösztönzik, hogy jól működjön a szervezetünk, és így fejtik ki a gyógyhatásukat. A pecsét viaszgombát nagyobb részt úgy mondják, hogy varga gomba, fás szerkezet, és ezt ha leszedjük, szárítjuk, ledaráljuk teába, kávéba, különböző dolgok, dolgokba, legtöbbször a sitakével keverve a szárítványokat és ebből teát csinálnak. Hát nekem erre nincs mindig időm, van, amikor csak egyszerűen beledobom egy joghurtba.
5: És hogy néz ki a gyapjas tintagomba?
4: Kucsmaszerű alakja van, és egy pár nap múlva, amikor szedhető, akkor tintaszerű váladékot bocsájt ki. Tehát előtte kell feldolgozni gombapörkölt, vagy akármi másnak, de ha úgy van, hogy még nem folyik, és még a fölszeleteljük, szárítjuk, és az örleményt mondjuk keverjük esetleg más gombával, de ő csak a kettes típusú cukorbetegségnek a kezelésére használjuk, vagy keverjük a sitake és a pecsétviasz gombával, de lehet fogyasztani savanyúságnak. Finom gomba, nagyon finom.
5: Lajos, hányféleképpen eszi a gombát? Miket szoktak belőle készíteni?
4: Én gyerekkorom óta eszem a gombát, régen, mivel szegények voltunk, az volt a hús helyett, nem úgy volt, hogy húst hússal. Csináltam barátaimnak, úgy készítettem elő, mint egy rántott szelet húst, és már felit megettem, mikor mondom, jó a hús, jó, jó, jó. Mondom, nem hús, de most. Most gombát eszel, Laska gombát. Laska az a természet csodája, mert ő, ha megfagyasztod is, képes akár újra fejlődni. Különleges gomba, és nagyon jó húspótó, lehet hússal ledarálva, fasírozottba, tehát sokféleképpen lehet elkészíteni. Általában a vitaminok véget nagyon értékesek ezek a gombafajták.
5: Mennyi időközönként fogyaszt gombát?
4: Nálunk mindig van otthon gomba, mert azért etente még pénteken piacolunk is vele, mindenféle formába szeretem.
5: Gomba leves, gomba pörkölt.
4: Mindegyiket szeretem, hát most a feleségem, aki van, nem rég van, egy 45 éve, vagy nem enged a konyhába dolgozni, ezeket ő csinálja. Különböző gombákat használunk, ha lehet, akkor bármibe, pörköltbe is sitek a port, beleszórunk, növele az ízzamat, anyagokat. Nejem krémeket is készít belőle, rengetegféle formába eszünk, tehát nem úgy van, hogy minden nap. Ami a piacon kint a nyakunkon marad, az vagy megszárítjuk és gyógygombát csinálunk belőle, vagy tejfőles gombapörkölt nokedlival, az nekem pont olyasmi, mint a csirkepörkölt nokedlival, tejfőles salátával.
1: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket, Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra!

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül benyújtja lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Sajtóinformációk szerint azonban Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Az Európai Bizottság egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosát fogadta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Mint írta, az egyeztetésen szóba került, hogy a magyar kormány szeretne javítani a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségén. Megkezdődött a 23. alkalommal megrendezett Muzsikál az erdő mátrai művészeti napok programsorozat. Július 5-ig 9 helyszínen várják az érdeklődőket klasszikus és népzenei koncertekkel, néptánc bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, valamint gyermekprogramokkal. A kezdeményezés ötletgazdája elmondta, a cél, hogy az erdő, a zene és a művészet erejével környezettudatosságot tanítsanak. A horvát válogatott 2-1-re legyőzte a már tovább jutott gánai csapatot a labdarúgó világbajnokság L csoportjának utolsó 3. fordulójában. Philadelphiai sikerével pedig másodikként lépett a legjobb 32 közé, míg riválisa 3.-ként folytathatja a kieséses szakaszban. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban általában 15-21, napközben 35 és 40 fok között alakul majd, 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
2: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek. Pontosabban jó fröccsözést. A babona szerint minden népnek arra van a legtöbb szava, amit a legtöbbször művel. A franciáknak a szerelem örömeire, a görögöknek a hajózással kapcsolatos teendőkre, hát nekünk a fröccsre.
3: Amikor találkozom a barátommal, hosszan beszélgetünk a semmiről. Kizárólag olyan mondatokat mondunk egymásnak, melyeket előttünk ezren és ezren elmondtak. És ez így van jól. Megéheztem. Kérek egy hosszú lépést, meg egy rántott húsos kenyeret. Váratlanul olyan bizalomgerjesztő kinézete van, mintha ember csinálta volna. Mintha a büfésnő személyesen klopfolta volna a húst. Azért ez túlzás. Viszont a hosszú lépés jó hideg. Van nyelv, amelynek a létezésre van sok szava, van, amelyiknek a fröccsre. Nem látom a különbséget.
2: Nem is bánom, hogy ellentétben a legendával fröccs szavunkat nem is Vörös Marti Mihály találta ki Fáy András Fóti Présházában 1842-ben. És hogy a szódásüveg sem jedlikányos szabadalma. Inkább annak örülök, hogy amíg más kultúrnépek a bor és a szóda keverési arányának csak néhány változatát ismerik, vagy az sem, addig mi a szikvíz és a lélek rezdülésének több mint 100 árnyalatát fedeztük fel. A nagy találmány ugyanis nem a szódás üveg, hanem a bor és a szikvíz keverési aránya. Ez hungarikum. Ehhez kellett a nemzedékek fortéja, hogy a magyar föltalálja a fröccsöt, mint a hosszú élet titkát.
4: A magyar, mikor feltalálta ezt a csodálatosan bölcs és óvatos vegyüléket, mely elég tömény ahhoz, hogy sarkalja a borozgató férfi képzelő erejét, s ugyanakkor eléggé szelidített, hogy ne ártson a nemesebb szerveknek, mély élettapasztalatról tett tanúbizonyságot. Mert minden ásványvíz gyászos dolog elrontja a bor jellemét, de a szikvíztől a badacsonyi vagy egri fehér illata nem változik, s a fröccs óvatos okos keverési aránya, hála az évszázados gyakorlatnak, megóvja a magyart mindenféle kilengéstől.
2: Ez az okos, óvatos keverési arány, a fröccs nevek mögött megbúvó önirónia, szerintem ez a magyar titok. Mert hogy lehetne az ámuló angol turistának lefesteni annak a szesztestvérnek az állapotát, aki a kiskoszos nevű kocsmában poharát nyújtva fordítottat rendel a csapostól, aki rezzenetlen arccal félkézzel tölti a pohárba az egy deci bort és a két deci szikvizet, azaz a nagy fröccs fordítottját, amit Kródi Gyula csak így kért, gyógyító víz rendel. És mely kocsmai bölcsesség szülötte a sóherfröccs, amely olyan gyenge, hogy inkább a vesét vizsgáztatja, mint az elmét. Tudta ezt Kródi apánk is, aki ha gyorsan akart berúgni, akkor a rövid utat választotta, nagy fröccs házmester, ha meg lassan, akkor a hosszú utat, azaz ezek fordítottját. A rövid út több bor, kevesebb szikvíz, a hosszú több szikvíz, kevesebb bor. Így cselekedett Kródi majdnem minden hőse. Szimbád és Rezeda Kázmér, Estvefáni, a hajdani táncosnő, és az utolsó magyar nihilista, Csete Lajos szerkesztő is, aki a Vörös Postakocsi című Kródi regényben a Kövér Ligeti kocsmájában issza ezredik spritzerét. Ő is legendás alak a fröccsök történetében. Szerepel a Hírlapíró és a Halál című kultikus novellában is. A Csetevájó nevű spriccert itt isszák. Egy deciliter bor, egy deciliter szóda, egy deciliter parádi. Mert fizették a bort a görögök is, igaz. Két rész víz, egy rész bor. Ez volt a Szokratész vegyíték. Ám ezt nem a kedély állapotuk miatt tették, mint a magyarok, hanem a bor rossz minősége miatt. Vizezték a bort akkor is, ha túl erős volt. A 17. századi életmódkönyvek kivétel nélkül a bor vízzel elegyített fogyasztását javasolják. A jó egészségről szóló könyvében 1693-ban ezt teszi Felvinci György, erdélyi író is.
3: Mentül jobb bort iszol, attól jobb lesz véred. Ha fekete, attól restlészen tested. Tiszta, vékony, s nem új, kit kívánjon ínyed. Állapodott borod, vízzel elegyítsed.
2: És ezt tanácsolja 1787-ben megjelent Dietetika című egészségkönyvében Mátyus István orvosdoktor is.
4: Az igen erős bort vízzel tetszésed szerint gyengítheted, amennyire tudniillik a véred forgása és a fejed gyengesége kívánja. Nincs ez a mi természetünknek ellenére kivált nyárra, főként a forró vérűeknek, akik sok italhoz szoktatták magukat. A vizes bor a tiszta bornál jóval egészségesebb.
2: Eötvös Károly Balatoni utazás című művében Moyzer uram, a jó öreg tapolcai kocsmáros, aki cinkotai iccével mérte a bort, sokszor kéretlenül is vizezte azt. Eötvös Károly évődve meg is kérdezte tőle. Hát egy kis víz nem jön a borba, Moyzer uram.
5: Jön az, de csak okkal móddal. Az első üvegbort mindenki tisztán kapja. Mikor az első üvegbor elfogyott, akkor már látom, hogy az én emberem mennyit akar inni, és miként bírja a bort. Ha jól bírja, a többi bort is tisztán kapja. Ha nem bírja, és mégis mérték nélkül akar inni, akkor vízzel kapja, mert a részeg embert utálom. kocsmámban meg nem szenvedem.
2: Vizes bort ivott a német költőfejedelem Goethe is. És Krúdy is nyilván ezért nevezte gyógyvíznek a hosszú lépést. Egyik kedvence a savanyú nyíri vinkó. Sokáig azzal bosszantottak a barátaim, hogy őseim nyilván borhamisítók voltak. Lehet, hogy igaz.
5: A zsíros ételekre bor kell. A legjobb a vinkó. Nyíri vinkó. A filoxéra előtti időből, amikor még nagyobb szabadsággal, vadabban tehát, ízesebben termett a régi szőlőtőke, mint manapság. Elszállítani nem lehetett ezt a bort, ott helyben kellett meginni, ahol termett. Jó volt hozzá a parádi víz, a szolyvai víz, a bikszádi víz, de végül nem nagyon nézegette az ember a savanyú vizeket, mert hiszen előbb-utóbb megunja őket, mint a felesleges gyomortöltelékeket. Talán legtovább tud versenyt menni a vinkóval a rochlit szódavize, mert az megpesdíti, megkarcosítja, örömösíti a vinkót. Valamit elvesz az üvegzöld, homoksárga színéből, és jelenteti a habzásával, hogy nem pincében, présházban vagy otthon vagyunk, hanem a kocsmában, ahol minden nap megfordul a félszemű szódás, és hordja a rózsaszínű, kék, zöld üvegeket.
2: Ember legyen a talpán, aki kiigazodik a fröcsnevek dzsungelében. Eszem ágában sincs a tisztelt hallgatót az eddig összegyűjtött fröccstípusok elnevezésével és keverési arányával untatni, csak néhány nagyobb csoportot kísérlek meg felvázolni. Kezdjük az egyszerű spritzerek családfájával. És bocsássuk előre, hogy fröccsöt kocsmában csak amatőr kér, hiszen fröccs nincs, az a szótárírók találmánya. Van viszont kis fröccs, 1 deciliter bor, 1 deciliter szóda, amit József Attila fütynek nevezett. Rendelhetjük álneveken is, rövid lépés, macskaugrás, tréfa, feles. Gundel Imre a vendéglátás emlékeiben így ír erről a változatról.
4: Amikor a szendvics becsületes neve kenyérke volt, a makaróniéé csöves laska, a snidlingé hagymafű, a kaviáré gyöngyhalikra, akkoriban a 2 decilitelnyi kisfröccs még a füty névre hallgatott, mert egy fütyre ki lehetett inni. Később az itallapokon kisfröccs helyett tréfát írtak.
2: Van aztán nagy fröccs, 2 deciliter bor, 1 deciliter szóda, amit Móra Ferenc hajtásnak nevezett, mivel egy hajtásra lehetett a gallér mögé küldeni. Hívják így is, spritzer, húzás, löket. A hosszú lépésnek, ha nagy fröccs után rendeljük, fordított a neve, hiszen a keverési aránya épp fordítottja a nagy fröccsnek. Gundel Imre így hívta.
3: Decitele. Ha a kocsma előtti sorban álláskor rendeljük, akkor a becsületes neve spárga.
2: Külön nemzetség a házmesterek családja. A házmester 3 deciliter bor és 2 deciliter szóda. Fordítottja a viceházmester. Az 50-es években, ha egymás után 2-3-at rendeltünk elkeseredésünkben, akkor több házmestert kellett mondani. A több házmesterek többnyire besugók voltak. Ezért ez a rendelés már önmagában lázadásnak számított. Hát még ha valaki kádárkolbászt kért melléje. Ugyanis a rendőrök gumibotját nevezték így. A féliteres fröccsöt persze meg lehetett inni erősebb változatban is, azaz 4 deciliter bor, 1 deciliter szóda. Ezek névváltozata így hangzott.
6: Házi úr, bivajcsók, nagyházmester.
2: A fordítottjuk pedig...
6: Lakófröccs.
3: Kisházmester.
6: Sportfröccs.
2: Külön csoportot alkot a harmatos vagy rezzentett fröccsök világa. Itt az a lényeg, hogy a csapos a kutyaijesztő üvegből, Tömörkény István így hívta a szódásszifont, elspriccel a bor fölött, és ami belehullik, az a harmat. Ha 1 deci bor fölött rezegtetünk, akkor az kispermet. Ha fél liter fölött, akkor nagy permet. Így kérte Latinovics Zoltán. Boncz Géza a spriccelésről lemondott, Szerinte ugyanis a vizet a kocsmáros már előre beleöntötte a borba. Előfordult persze, hogy a szesztestvér gyorsan akart berúgni, hiszen az élet olyan, mint a motor, be kell rúgni. Ilyenkor durvább változatot kellett rendelni. A durvább fröccsökről így emlékezik meg Gundel Imre.
6: Maflásnak titulálták a fél liter bor, fél liter szóda, Csatosnak a hazavitt egy liter bor és fél liter szóda változatot, Lámpásnak a másfél liter bor, fél liter szóda keveréket.
2: A maflást hívták anyós csóknak is. A Csattos kevésbé ismert neve Pajszer volt. A Független Újság 1948. november 21-i számában erről így ír Szabó Béla.
6: Vagy 10 évvel ezelőtt hallottam az egyik kocsmakertben vitázni egy vendéget a pincérrel.
7: Pincér, hozzon egy pajszert, kérem.
4: Betörni készül az úr.
7: Most azt akarja nekem mondani, hogy élemedett kora ellenére nem tudja, mi az a pajszer?
4: Nem ismerem, pedig kocsmatamból írtam a disszertációmat a hátsó asztalnál.
7: A pajszer 1 liter bor és 1/2 liter szóda, egy másfél literes csattos üvegbe töltve. Ne menjen ki belőle a buborék, amíg a kollégákkal verjük a blattot.
4: Szóval csattos tetszik. Miért nem tetszett mindjárt így mondani? Szóból ért az ember. Na, kis türelmet hozom.
2: Ez a kártyások kedvelt változata volt, mert miután töltögettek belőle, az üveget lecsatolva az asztal lábához helyezték, nehogy kimenjen az ereje. Egy ilyen csattos üveget találtak a halottkémek Kródi Gyula asztalán az író halálakor. Az üveg érintetlen volt. Méretes adag a Puskás fröccs is, a legendás 6-3-as magyar-angol futballmeccs emlékére, és a polgármester, ami 6 deciliter bor, 4 deciliter szikvíz. Fordítottja értelemszerűen az alpolgármester. A Lámpást, másfél liter bor, fél liter szóda, Babai József író nevezte el. Aki ilyet rendelt, Lámpással kereshette a józanságot. Kőbányán ezt a változatot beöntésnek gúnyolták. Zákányos állapotba persze apró lépésekkel is el lehetett jutni, ahogy Pogány Kázmér hírlapíró hőse teszi 1928-ban.
7: Tudod, komám, én alapjában gyűlölöm az italt. Fogalmat sincs róla, milyen gyötrelemmel nyelem le az első fröccsöt. Undorító, csömörletes. A második fröccsnél ez a csömörérzés még tart, de a harmadik pohárnál megszűnik. Ez a pohár indiferens, akár meg se innám. A negyedik pohár már kezd ízleni. Az ötödiket határozottan kívánom. Itt már megfeledkezem az élet kisebb-nagyobb bajairól, s csendes, derült kedvem támad. Mégis szép az élet. A hatodik fröccsnél gyönyörű témáim születnek, s úgy rajzanak körülöttem, mint a Szent János bogarak. A hetedik, nyolcadik fröccsnél ez az állapot tart, de sajnos a fröccs nem tart. A kilencediknél némi tompultság következik be. Ülök, üldögélek, az áróra már közeledik. Fizetek, és hazamegyek.
2: Vannak aztán fröccsök, amelyek egy-egy hírességtől származtatják pedigréjüket. A Kródi fröccsben 9 deciliter bor, 1 deciliter szóda, a víz csak megnevetteti a bort. Fordíthatja a távolugrás, 1 deci bor, 9 deci szóda, amely inkább a vesét vizsgáztatja, nem az elmét. Ezt nevezik még így is.
6: Deákbóli,
7: józanság itala,
6: Sóher fröccs.
2: Ismert különlegesség az újházi fröccs. A híres színész Van Petics ligeti vendéglőjében, ez volt a Gundel elődje, szikvisz helyett jégbe hűtött kovászos uborkalével kérte a bort, mondván, így többet tud meginni. Csak a teljesség kedvéért még néhány spritzer fajta.
6: Avasi fröccs,
7: bunda fröccs,
6: kéményseprő,
7: konflis,
6: hármasugrás,
7: kisvadász,
6: nagyvadász,
7: kisróka,
6: nagyróka,
7: előrelépés,
6: próbafröccs,
7: adifröccs. A próbafröccsben a 2 deci bort 1 kupaknyi szódával higítjuk. Az adifröccs bodzalével készül.
2: A koldus, orosz vagy színészfröccs összetétele 2 deciliter szóda, két deciliter csapvíz, de az is langyosan. Ez olyan, mint a proletár szendvics. Két szelet kenyér között egy harmadik. A bakteranyós, 2,5 deciliter bor, ugyanannyi szóda. A balamás fröccs, az málna szörp, ezt az apuka kérte a kisfiának a kocsmában. De hívják liba fröccsnek is. A vágás pedig körülbelül 1,5 deci bor, mivel a csapos nem szabályosan mér, hanem a 2 decis poharat találomra belevágja a kannába. A fröccs jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a magyar közlöny már 1892-ben közzétette a házmester kötelező összetételét. A 1,5 millió lépés Magyarországon című televíziós sorozatot pedig csak így nevezte a kocsmák népe. 1,5 millió hosszú lépés. A fröccsnek persze mindig is voltak ellenségei is. És nem csak az antialkoholisták. Festi Imre báró már 1908-ban a fröccs betiltását követelte az Alföldi Híradóban.
4: A fröccs nagyon kényelmes valami. A kocsmáros annyi vízzel keveri a bornak nevezett italt, amennyivel akarja. A vendégnek nem kell fáradni a bor és víz keverésével, és a szódavíz hatása alatt szugerálja magának azt, hogy vizes bort iszik. Tudok olyan esetet, amikor egy társaság tisztán műecet és szódavizes itallal mulatott egész este. A fröccs meghiúsítja a legjobb bortörvények hatását. A kocsmáros úgy csap be, ahogy neki tetszik, hiszen a szódavíz mindent eltakar.
2: De hol van már a tavalyi hó? Hová tűntek a krúdiféle kis kocsmák és fröccs barátok? A törzs vendégekkel együtt elsüllyedtek a kegyhelyek is. A tabáni mélytorok, a szegedi hadcsöcsű, a kispesti bakegér, a budai temető mellett az utolsó esély, a kövértetű, a zokogó majom, vagy a taknyos varjú. Az utolsó nagyivót Márai Sándor búcsúztatta az újság 1936. január 29-i számában.
3: Meghalt Kankalina jeles ivó. Mint minden igazi jellem és nagy tehetség, Kankalin is tántoríthatatlanul egyetlen eszmény, a tiszta megalkuvás nélküli ivás szolgálatába szegődött. Minden nap ivott, rendszeresen és sokat. Mint a nagy zenészek, ő is azt tartotta, hogy gyakorlat nélkül nincs tökély. Ha egy napig nem iszom, észreveszem én. Ha két napig nem iszom, észreveszi a közönség, mondogatta. Kankalin magányos maradt, mint a nagy művészek. Nem foglalkozott politikával, nem alapított családot, nem bíbelődött pénzszerzéssel, nem váltotta fel tehetségét apró pénzre, s nem törődött a tömegtapsaival. A kortársak közül azok, akik néha tanúi lehettek rendkívüli tehetség megnyilatkozásainak, áhítattal emlékeznek meg Kankalin ivói rendszeréről. 4 ujjal fogta a poharat, s az 5. ujjat, a kis ujjat, kissé a magasba emelte. Mindig hosszú 3 decis poharakból ivott. Jellemes ivó volt. Élete utolsó szakaszában kitartott igazi műfaja a fröccs mellett.
2: A legtovább az óbudai kiskocsmák tartottak ki. Főleg azok a helyek, mint a Kéli, ahol generációk rúgtak be. Itt bóbiskolt Krúdi apánk is, és itt rúgott be a fiú, a papa, a nagypapa. Ahogy a Pesti Napló 1937. április 18-ai száma írja.
4: A Korona tér a szíve Óbudának. Itt minden a bor és a fröccs körül forog, egész Óbuda jön, megy különféle vendéglőkbe, mindenkinek megvan a saját kedvenc bora, vize, keverési metódusa. Az utcákon kendős asszonyokba ütközünk, hónuk alatt 2 literes kristályos üvegekkel. Ezek az okos asszonyok megvédik a házi békét, amennyiben nem eresztik el hazulról az urukat, viszont házhoz szállítják nekik a bort. Csak maradjon otthon. Este 8 órakor egész Óbudán mindenfelé azt a bizonyos üveghangot hallani, ahogy a tölcsét kiveszi a csapos a palackból, s leteszi a bádok pultra. Szódák sziszegnek vadul, köpködve mindenfelé, amerre járunk, mintha a lelküket adnák ki, hogy jó legyen a fröccs.
2: Mára a fröccsözés úri huncutság lett. Nem kimért, hanem drága palackosbor, finom, elegáns talpas poharak, Challinger helyett szomelié. Így aztán nem csoda, hogy Szabó Béla Kocsmológia című írásában már 7 évtizede azt nyilatkozta, ha gazdag lesz, akkor fröccsöt termeszt. Vesz egy holt földet, a felébe szőlőt termel, a másik felébe szódát, mert szereti a saját termésű kis fröccsöt.
3: Ha gazdag ember leszek, szerződtetek magamnak egy csapost, aki majd a fröccsöt csak nekem csinálja. Mert nem elég tudni a bor és a szódavíz keverési arányát. A fröccsöt érzékkel is kell készíteni, és már rájöttem a nagy titokra. Ezt csak a csaposok értik.
2: 20 éve gyűjtöm a fröccsneveket, eddig 100 körül járok. Legújabb szerzeményem a Gasztrorégész nevű blogger találata, az Ümbüs. Ferencvárosban hívják így a 4 deci bor, 6 deci szóda keverékét. Hogy mit jelent? Nem tudom. De vannak még újabb szerzemények. Például a 76-os nevű keverék. Ez a hosszú lépés neve a boldog békeidőkből. A katonaságnál ugyanis a diszlépés hossza szigorúan 75 cm volt. Aki tehát egyen nagyobbat lépett, az már hosszú lépés volt. Még néhány újdonság. A horgászfröccs, a hármasugrás, a bokorugró, a futólépés. Ez 2 deci bor és 1 deci tej, nyilván nem véletlenül nevezik így. De a népnyelv humorát tekintve azt hiszem, a fröccsök száma végtelen. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Szombati Gyula, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 616. adásunk. Egyben lehet, hogy az utolsó is, hiszen a műsor léte bizonytalanná vált. Ha nem találkoznánk többet, akkor a fazék szellemei nevében is köszönöm 13 évi kitartó hűségüket.
8: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Vasváron FM 91,6. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. Egyáltalán nincsen uborka szezon az irodalmi életben. Múlt héten zárult az ünnepi könyvhét, új könyveket mutatunk majd be önöknek ma egyet, a következő adásainkban pedig a következő érdekességeket, valamint ma még egy vadonatúj, most nyílt kiállításról is szó lesz, tartsanak velünk! Dr. Szalai Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvos Havas Júli néven jelenteti meg regényeit, immár a harmadikat. Legújabb könyvében bravúrosan szövi össze egy online társkeresőn ismerkedő középkorú pár, egy fiatal ügyvéd és egy neurobiológus nő történetét. A Második csillag jobbra című regény őszinte, mégis reményteli történet hibázásról, függőségekről, családi sorsmintákról, no meg arról is, hogy a gyógyulás és a megértés néha a legváratlanabb helyekről érkezik. A szerzővel Farkas Szabolcs beszélgetett az ünnepi könyvhéten.
1: Második csillag jobbra, a legújabb kötete Havas Julinak, és ugye az érdekesség az, hogy egy orvossal beszélgetek, most egy tüdőgyógyásszal, aki ebből kifolyólag feltételezem, hogy bele-bele szövi valamilyen formában mindegyik műbe, hogy az egyik karaktere orvos. Ez magától értetődő ilyenkor?
2: Számomra abszolút magától értetődő, el sem tudom képzelni, hogy ne legyen benne orvosi téma, tehát mindenképp úgy érzem, hogy ezzel egy picit edukálni is szeretnék. Úgyhogy én nagyon szívesen írtam az első regénybe a Covid háttérről, a második regénybe az erdélyi orvosokról, hogy miért volt az az exódus annak idején, és most a függőségről. Talán ez volt a legnehezebb azért, mert a függőségek, leszámítva a dohányzást, ugye ami a tüdőgyógyászatban minket is érint, de ezeket a nagy önsorsrontó, meg családrontó függőségeket be ugye nem voltam járatos.
1: Akkor azért megragadok két momentumot, az egyik az erdélyi szál, hát ez nem véletlen, mert ön is onnan származik. A másik pedig a Covid, ami pedig személyesen is érintette, hiszen ha jól tudom, akkor egy Covid osztályon is dolgozott azokban az években. A harmadik műnél pedig függőségekről van szó. Hogyan tud utána járni mondjuk ennek a témának?
2: Nálunk is volt a családban, úgyhogy van saját tapasztalat is, és 25 évig együtt dolgoztam egy kolléganővel, aki szintén alkoholfüggő volt, és mellette ragyogó orvos. Nagyon ambivalens a társadalomnak a viszonya a függőkhöz, különösen a nőkhöz, mert ugye a nőket még úgyse fogadja el, tehát testközelből láttam, milyen az, amikor valaki elveszíti a kontrollt, milyen az, amikor orvosként megéli azt, hogy ő függő. Persze nem beszéltünk róla, de természetesen ő tisztában volt a betegségével, és ez volt tulajdonképpen a kiinduló pont, hogy nagyon szerettem volna erről írni, és akkor a harmadik regény is arról szól, hogy egy alkoholista nő van, aki ráadásul neurobiológus kutató, aki a függőségeket, meg ezeket a boldogság hormonokat kutatja, a dopamint, meg szerotonint, meg azokat, amik okozzák a jutalmazásnak az érzését.
1: Elég ambivalens helyzet.
2: Igen, és akkor ő, aki egyrészt tudja, hogy hogyan működik ez az egész biológiailag, és akkor ott van mellette a kontrollvesztés. Különben nagyon, nagyon érdekes írni, mert idő után a szereplők így írják magukat. És akkor neki még a fia is idézőjelbe örökölte, és ez szintén ez egy kicsit didaktikusra szántam, hogy bizony öröklődnek is a hajlam, és természetesen kell a környezet hozzá, hogy kihozza. De ismétlem, nem menti fel a függőt, magyarázza, hogy miért lett neki ez a megküzdési stratégiája, de semmiképp nem menti fel a felelősség alól, hogy ő másoknak árt vele, hát még nyilván saját magának is.
1: Na, helyezzük el egy picit kontextusba. A szereplők ismerkednek, online ismerkedő térben találjuk őket, a már említett neurobiológus.
2: A volt felesége a most 50 pluszos férfinak.
1: Aki ismerkedik.
2: A volt felesége, sok férfi ismerkedik, aki akár azt mondhatnánk, hogy lehetett ő is egy kiváltó ok a volt feleség alkoholizmusának, hiszen ő régi szóval mondva aspergeres személyiség. Na és akkor ez a férfi ismerkedik egy doktornővel, és akkor leveleznek, és hát iszonyú lassan bontakozik ki az ő kapcsolatuk. Természetesen a szálak a végén összeérnek.
1: De maga ez a világ, ez mennyire ismerős önnek, ez az online ismerkedés? ismerkedő világ, mert nyilván valamilyen formában képbe kellett lennie.
2: Hát ez olyan, mint a televízió, ugye mindenki azt mondja, hogy ő nem néz televíziót, és én is azt mondom, hogy ja Istenem, sose láttam ilyen társkereső oldalt. Hát elváltam, tehát akkor innen már nyilvánvalóan nem hiteles, hogy én ezt mondjam. Természetesen én is láttam ezt a világot, és vannak szórakoztató részei, vannak olyan részei, amit nehezen élnek meg a nők. Tudomásul kell venni, hogy ez az a tér, hogy régen táncházba mentünk, most meg akkor internet. Hát az egész világunk lassan már ott lóg az online térbe, úgyhogy én biztos a saját magam avatárja vagyok, hiszen van az orvosnő egy néven, és akkor vagyok Havas Júlia saját avatára.
1: Igen, egy más néven írja a könyveit.
2: Igen.
1: Akkor beszéljünk még egy picit az első regényéről, amelynek a címe Nincs holt, ha nem nézed. Ez 2022-ben jelent meg. Azokat az állapotokat mutatja be, amik a Covid osztályokon zajlottak. Gondolom nem volt egyszerű egyrészt megküzdeni ebben orvosként, másrészt pedig utána ezeket fölidézni és újra feleleveníteni őket és papírra vetni.
2: Súlyos kiindulási téma az az volt, hogy egy fiatal doktornő miért van együtt egy nálánál jóval idősebb kollégával. Gondoltam, hogy erről írok egy regényt, ebben is saját tapasztalatom, mielőtt megkérdezni, hogy volt-e ilyen kapcsolatom, nem volt. És akkor berobbant a Covid. És ugye akkor az volt, hogy arról nem szabad semmit írni, teljes hírzállat volt. No, és én folyamatában írtam a regényt, tehát ami történt velünk, egy 90 ágyas Covid osztályt vezettem, de a sztoriba ugye nem az én életemet írtam, hanem egy fiatal intenzíves doktornőt, aki majd a lélegeztetni fogja a betegeket és az intenzív osztályt. Az az érdekes, hogyha visszaolvasok jeleneteket, egészen döbbenet, hogy már elfelejtettük, hogy úgy viziteltünk, hogy valaki bent volt, és akkor ilyen adóvevő mondta, hogy bent mitől, hogy nekem mindig mindenkinek bemenni, hogy ezekbe a búvárruhákba voltunk. És ez az első két hullámban viszonylag én mindenképp ilyen hősiesen éltem meg, hogy ugye mivel élénk a fantáziám, nagy dologként éltem meg. Aztán jött a harmadik, negyedik hullám, ami egy katasztróf. Az annyira borzasztó volt, hogy arról effektív nincsenek emlékeim. Tehát az első heroikus küzdelem éveiről, hónapjairól van, ott emlékszem betegekre, terápiákra, sok mindenre, a harmadik, negyedik az kiesett.
1: De egyébként maga az írás, az a vágy, hogy megszülessen az első regénye, az akkor ehhez a heroikus küzdelemhez és ehhez a Covid időszakhoz köthető? Tehát, hogy ezt mégiscsak valahol meg kellett örökíteni? Vagy ez a vágy megvolt már korábban is, csak az hozta felszínre?
2: Megvolt ez a vágy. A Covid nagyon sokat segített abban, hogy nagyon sokat tudtam tanulni az írásról, mert mivel minden tanfolyam, meg minden áthelyeződött az online térbe, ezért nagyon sok olyanon tudtam részt venni, ami kimondottan ebben segített, legyen az kreatív írás, nagyon nagy lehetőség volt a tanulásra.
1: Vannak-e már tervfosz lányok egy következő írásműhez?
2: Igen, hát írom az íróknak a betegségeiről a posztokat. Pont most Karintit írom éppen. Ugye az agydaganata is hihetetlen nagy tudása volt orvostudományban is, és a könyvtárból guberálta ki a tüneteihez, hogy ez mi, ez mi, ez mi, és tulajdonképpen felállította magának az agydaganatnak a diagnózisát akkor, amikor azt mondták, hogy hisztérikus, hogy nikotin mérgezése van, akkor, amikor felesége neurológus tanult, ő magának.
1: Neki kellett ezt megfejtenie.
2: Egész egyszerűen az az utazás a koponyám körül, meg ez az ember egy zseni.

dr. Szalai Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvos Havas Júli írói álnevén volt vendége Farkas Szabolcsnak az ünnepi könyvhéten. Ezt a beszélgetést hallhatták. A kötet az Open Books kiadó gondozásában jelent meg. Bőrömön ország süt át címmel Nagy László művészetét bemutató tárlat nyílt a Pető

0: És amikor megérkezünk a kiállításba, akkor mégiscsak a képi világgal találkozunk az első teremben.
1: Ez volt a cél, hogy Nagy Lászlónak olyan oldalát mutassuk meg, ami kevésbé ismert, kevesen tudják, hogy festőnek készült, grafikusnak, és egész életében egy nagyon jelentős grafikai életművet hagyott maga után, amit életében nem volt annyira köztudott, mert nem voltak kiállításai, viszont folyamatosan könyveket illusztrált, tehát az illusztrációs irodalomban aktívan részt vállalt. Itt az első teremben, ahogy belépünk, ebbe a világba szerettük volna a látogatókat elragadni, ugyanis ez a kiállítás Nagy László alkotói világába teremt betekintést. Ez egy mozgó videóinstalláció, amit Huszer Dani és Mira Zénó készített, és Nagy László grafikáinak, illetve Kondor grafikáinak az alakjai elevenednek meg, mozognak és olyan történetekbe visznek, amikkel majd később találkozunk a kiállításban is.
2: Még itt az első ponton
1: Széchi Margitról szeretnék egy néhány szót ejteni, aki nem sokára ősévfordulós lesz, majd 28-ban. Ugye ő volt Nagy László felesége, aki nem egy egyszerű feleség vagy múzsa volt, hanem egy komoly alkotótárs, és a falon láthatjuk a gitárját, illetve Nagy Lászlónak azokat az alkotásait, amelyeket Széchi Margit köteteihez készített illusztrációként. Ugye Széchi Margit költő volt, háromszor kapott Kossuth díjat, tehát egy nagyon jelentős alkotóról van szó, aki kevésbé ismert a költő Tündöklő fénye mellett, de a kortársak nagyon elismerték.
0: Átértünk a második terembe, itt már Bulgáriát is elővetítik, és itt vannak gyönyörű festmények.
1: Valamelyes időrendben haladunk, az első iskoláját Pápán végezte, ahol a rajztanárai különös figyelemmel voltak a tehetségére, nagyon jó rajztanára volt, önképzőkörös is volt, Atót Sándor javasolta őt erre a pályára, egyébként akkor már verseket is írt, de tényleg a festészet iránt volt elkötelezett, és eljött Budapestre, hogy festőnek tanuljon, és egy évet elvégzett az iparművészetén, aztán egy évet a képzőművészetén, majd átjelentkezett a Pázmány Péter bölcsészkarra, és oroszt és filozófiát tanult, és elment Bulgáriába állami csereösztöndíjjal, és 2 évet töltött ott, ami egy különleges dolog. Ha megnézzük ezt az időszakot, azért ez hozzátartozott a kultúrpolitikához, hogy a testvéri szocialista népek minden irodalmának volt egy kb. Ilyen országfelelőse, akik fordítottak annak a nyelvnek a szövegeiből. Nagy László nem tudott bulgárul, amikor elment Bulgáriába. Tehát ő úgy kezdte, így a falon látható is egy szó szedett, ahogy így leírja a hétfőket, szerda, csütörtök, tehát egy ilyen nagyon kezdetleges. Én magyar költő vagyok, a nevem ez és ez. Hol van a strand? Tehát egy ilyen legelső szószedetet látunk, és itt a másik oldalon pedig láthatjuk azt a monumentális nagy alkotását, a Sólymok vére című kötetet, ami pedig a bolgár költészetnek egy összefoglaló fordítás gyűjteménye. Az ő segítője, most nyitom ki a szekrényt, és hallgathatjuk majd a bolgár zenét, tehát az ő segítője Zsána Nikolova Szavaló volt, egy nagyon magával ragadó visszaemlékezésben írja le a találkozásukat, ahogy ő neki elkezdett bolgár népköltészetet szavani. Ez nagyon fontos, hogy népköltészetet, mert megérezte ennek a nyelvnek a ősi, vagy nem tudom, milyen pesdítő erejét a fiatal ember, és akkor azt mondta, hogy hát ez nagyon szép, tehát ennek a fordításához kell nyelv is, és ekkor fordult a magyar költészet iránt.
0: A szekrény egyébként szintén az életének egy részét idézi, vagy a lakhelyének, hiszen ugye a fiával együtt készítették.
1: Igen, így van, visszatérő alakja, Szent György alakja, ami a bolgár hagyományban, de a magyar hagyományban is egy fontos figura, ugye sárkányölő Szent György, aki megmentette a királylány, de egyébként pedig Nagy László vidékén a nyáj kihajtásának az ünnepéhez kötődött, tehát, hogy vannak magyar és nagyon erős bolgár hagyományok is, amik ide kötődnek, és ez a kép végig kíséri egész élete során. Ez egy szocreál szekrénynek a 4 ajtaja, amit a fiával, Nagy Andrással együtt festettek meg, hát ilyen profán ikonosztáz, tehát gitárölő lett a sárkányölőből, van olyan kép, ahol így alakította hát ezt a vonalat. A szekrényben lévő tárgyak teljesen profánok és Bulgáriához kötődők.
0: Sőt, a saját portréjak jelenik
1: igen,
0: meg.
1: A saját portréjaként jelenik meg a legevidensebbet, nem mondta, és a fiának is a saját arca látható a képen.
0: Ez a szekrény megmaradt egyébként?
1: Igen. Ezek a képek az eredeti ajtók, Iszkázon láthatók a Nagy László szülőházban. Azt a lakást a család el kellett, hogy adja, de a szekrény ajtókat elhozták, és ki vannak állítva, és ott vannak. vannak az eredeti darabok.
0: Itt van aztán a szabják és citerák, a bolgár népdalok és népballadák.

0: fordítás kötete is. Hangsúlyozzuk is, hogy mennyire fontosak ezek az műfordításai.
1: Ez így van, nagyon fontos, meg nagyon jelentős fordítói tevékenységet végzett. Nagyon sok nyelvből fordított. A kiállításnak van külön szakasza is, ami ezzel foglalkozik. Ott két személyet állítottunk a fókuszba, mert mindenre nem lehetett fényt vetíteni, de minden a bolgár költészettel is ezzel a bolgár tanulmányúttal kezdődött.
0: Ahogy haladunk a kiállításban, azért még mindig markánsan megjelennek a képzőművészeti elemek is. Lehet azt pontosan tudni, hogy miért váltott? Miért nem maradt meg tulajdonképpen festőnek?
1: Ezt csak találgatni lehet, meg visszaemlékezésekből lehet teóriákat képezni. Kortársaktól hallottam olyat, hogy több visszajelzést kapott a költészet teréről, tehát nagyobb sikerélmény érte innen. De a visszaemlékezések is, mint találgatások, elképzelhető, hogy tényleg azért, mert a költészete pozitív visszajelzést kapott. Itt az 50-es években járunk. Ez egy nagyon fontos terem, nagyon picit terem, de nagyon fontos terem, és a látogatóknak szívből ajánlom, hogy a kihelyezett filmhíradókat nézzék végig, mert nagyon jól megteremtik ennek a korszaknak a hangulatát. A kényszer államosítás elkezdődött 1949-ben, hát a fiatal ember akkor elhagyta az országot, és akkor még hitt abban, hogy egy megfelelő átalakulás fog majd végbe menni az országban, és nem szembesült azzal, hogy ez milyen kegyetlenséggel jár, ennek milyen hátulütői vannak, és hogy a szülei többek között, vagy a faluja milyen helyzetbe kerül, de fantasztikus ezeket a filmhíradókat megnézni. Tehát tényleg ennek a termelői szocializmusnak az összes szóhasználatával visszaadják azt a légkört, amiben voltunk. A legérdekesebb talán a 1951-es visegrádi könyvfétnek a beharangozója, ahol tényleg komoly statisztikákat mondnak, mindenki olvasson, a dolgozó népünk fejlődjön, a parasztok és a munkások is mind olvassanak, és akkor az írók minél többet írjanak, úgyhogy erre az írók ugye reagáltak is. Széchi Margit írta ezt a virágvágógépet, és Nagy László készített hozzá illusztrációt, hogy hát ugye gyártsuk a virágot, és hogy menjen a kombány, és arassunk, tehát így igazából a szellemi tevékenység, meg az alkotás, és ugyanígy a termelésnek a logikájára működött, úgyhogy nagyon jól reagáltak az írók erre a folytó és folytogató légkörre. Néhány nevelet is elhelyezett a kurátor a falra, például Hervai Gizella borzasztó, nyomasztó levelét, ami így beszippant bennünket ennek az időszaknak a nehézségeibe, vagy láthatjuk édesanyjának a levelét, ami éppen a TSS-ítésről szól, és ugye írja, hogy Iszkázel esett, és hogy mik történnek, vagy neven az Stefanova irodalmár budapesti látogatását, amikor sokkolta, hogy Nagy László és a felesége milyen hangulatban fogadta őt. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak, amit mi már nagyon nehezen tudunk elképzelni, és próbáltuk ezt a képi virággal tükrözni. És most egy nagyon tágas térbe érkezünk. Tehát láthattuk ebbe a pici 50-es években, hogy milyen légkörbe kellett neki alkotnia, sokáig nem jelenhetett meg, vagy nem jelent meg. Kisdobos újság szerkesztője volt, aztán állást kapott az Élet és Irodalomnál, ahol képszerkesztőként dolgozott nagyon hosszú időn keresztül, ami egy szuper érdekes dolog, hogy egy költő képszerkesztőként dolgozik, tehát ő válogatta, hogy az Élet és Irodalomban milyen alkotások jelenjenek meg.
0: Tehát a kétfajta munkássága élete végéig elkísérte és összefonódott.
1: Pontosan így van, mégpedig a papíron is összefonódott, tehát ő egyszerre ír és rajzol, és a kettő párhuzamosan egymás mellett megy, és ha nem ezt csinálja, akkor fával fabrikál. De még egyszer ide visszatérek, hogy egy nagyon tágas térben vagyunk, ahol egy fa áll középen, egy körtefát is láthatunk, ami egy iszkázi körtefa, és egy fontos rekvizitum Nagy László életében, mert magát hasonlította többször ehhez a körtefához, és azt mondta, hogy ugye ennek a fának háromszor a törzse megcsavarodott, de mégis egyenesen áll, és nagyon bőven terem, és ezt a fát ő ültette. Ez egy ilyen felületes írói fogás, de úgy érzem, mintha én magam is ez a fa volnék. Tehát ez a fa többször visszatér, és ebben az alkotói térben középen is itt van egy körtefa. Fölakasztva rá a család származó képeslapok. Ugyanis ezt nem mondtam el, de nagyon fontos, hogy ez a kiállítás nem jöhetett volna létre a család jótékony hozzáállása nélkül, ugyanis ők a magyar államnak ajándékozták a Nagy László hagyatéknak egy nagyon-nagyon jelentős részét, és ez most itt kutatható a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és fel is dolgoztuk, és ezek a képeslapok mind Széchi Margit és Nagy László barátaitól származnak. És lehet látni, hogy úgy válogatták ezeket a képeslapokat, tehát ilyen gondolmi még írják is, hogy most nem tudtam olyan szépet, de most küldöm neked. Szerintem minden családban egyébként, hogyha így a nagypapáktól megmaradtak, gyűjtötték a képeslapokat, meg nem tudom micsodát, várakat építettek belőle a kisgyereket, de ez egy másféle gyűjtemény, mert ezt úgy válogatták össze a levelező társak, a barátok, tudták nagyon erősen, hogy kinek küldik.
0: Érdekes módon, amikor én ebbe a térbe beléptem, akkor ismerve a népköltészet iránti vonzalmát is, elsősorban egy ilyen világfára gondoltam, de hát, hogyha azt nézzük, hogy olyan lapok vannak, amelyek több helyről érkeztek, akkor nyugodtan mondhatjuk, igen, hogy tényleg az.
1: Igen, a fasok mindent szimbolizálhat, és ezt is. Tehát így egy iszkázi térbe lépünk be, ami nem egy időugrás, mert kezdhettük volna iszkáza korábban is az elbeszélést, ugyanis Nagy László felső iszkázon született. Mégis bárhova be lehet ezt tűzni az élete során, mert ez az iszkáz végig kísérte őt teljes alkotói pályája során.
0: Ahogy itt meg is jegyzik a kiállítás szövegében, iszkáz belső táj lett a számára például.
1: Igen, nekem még volt módom Ág Istvánnal is beszélni erről, és olyan szépen mondja ő is egy riportfilmben, hogy ez egy nagyon fontos helyszín volt, ugye két költő volt a családban, mert Nagy László öccse, Ág István is költő volt. Hogy lehetséges ez egy családban két ilyen jó költő? Az édesanyára kell elsősorban gondolni, aki nagyon sok verset tudott és mondott, és jól ismerte a népköltészetet, és nagyon sokat mesélt a fiainak. Egyébként meg tésztából szarvasokat vágott, de valami olyan pezsgő légkört, vagy ilyen értékkel töltött légkört tartott körülöttük, és akkor még a népi kultúra is sokkal élőbb volt, tehát ezek a regülések élők voltak, meg ezek a babonás versmondások teljesen élő volt a két fiú számára, de visszatérve az Ág István riporthoz, azt mondta, ült ott a fa alatt, és mondta, hogy azért különleges ez a hely, mert amikor én beszélni tanultam, és azt mondtam, hogy fa, akkor az lehet, hogy pont ez a körtefa. Tehát a szavaknak az első referenciáját az iszkázi terület adja meg, és az a fantasztikus, hogy ez a ház még mindig áll, és szép kiállítás van benne, és valahogy visszaadja, és eredeti tárgyakkal van berendezve több tere. Tehát én azt javaslom egyébként a hallgatóknak, hogy menjenek el oda, és nézzenek ott körül, mert ez egy nagyon speciális hely, és van valamilyen plusz töltete ott, ami aztán a két költőnek így végig ér. A művészetében.
0: Azt is elmondhatjuk, ha már ön említette, hogy Ág Istvánt is természetesen nem is hagyhattuk volna ki, hogy ez a kiállítás, bár Nagy László évfordulóhoz kapcsolódik, de mégiscsak Ág Istvánra is emlékezünk ezáltal.
1: Az emlékévben a Petőfi Irodalmi Múzeum 3 kiállítást készített, ez az egyik, ami legkésőbb nyílt meg. Volt egy kiállításunk, ami Kondor és Nagy László művészetét helyezte fókuszba Veszprémben, a Lackó Dezső Múzeumban, és iszkázon is van egy picike tárlat, ami Ág István és Nagy László költészetét dolgozza föl, és a családtárgyait használja föl, Ág Zsófia, Ág István lánya volt ennek a kiállításnak a kurátora, úgyhogy ott az Ág Istváni költészet is benne van, és éppen ezeket a dolgokat próbálták ott megmutatni, hogy az eredeti tárgyak hogyan jelentkeznek a költői nyelven, mert ezek a költők nem tudtak anélkül verset írni, hogy ez az archaikus, paraszti kötődés ne jelentkezne a műveik, akár modern témákban is. Még azt szerettem volna elmondani, hogy azt mondja Nagy László a szüleiről, hogy én tőlük tanultam meg a munka becsületét, és hogyha valaki valamit szépen csinál, azt én nagyon tisztelem. Ez jellemzi az ő alkotásait is, tehát a naplóban meg lehet figyelni, hogy ő mondja, hogy ma hány verset írtam, ma hol tartok, meg hogy faragtam, de inkább verset kéne írni. Úgyhogy itt van egy gyalupad, a kiállítás közepén áll, egy ilyen stilizált gyalupad, és ezen a Nagy László által készített fafaragványokat láthatjuk. A népi faragásban is ismeretes gyerekjátékokat, szerszámokat, amiket ő készített, itt egy szerszámnyél, amit maga esztergált, különleges fákkal szeretett dolgozni, különböző festékminták vannak, itt növényi festékekkel kísérletezett, emberalakok, gyökérfaragványok, ő imádta a fát, amikor kisfiú volt, akkor fadarabot vitt be az ágyba, és azzal aludt, és ha egy fát elégettek, az mind nagyon sajnálta, és szerette volna, hogy valami legyen belőle.
0: Van is olyan kép, ahol látjuk éppen, hogy valami műtyűrt farag.
1: Szigligeti ez a kép, a Szigligeti Alkotóházba készült, és ott is volt gyalupad, nem az övé, de valaki így a rendelkezésére bocsátotta, és a csodájára jártak az író kollégák is, mentek és nézték, hogy hogy farag. Csak a fafaragáshoz kötődnek a rajzai is. Ő az élet és irodalom számára íróportrékat készített, ebbe az időszakban nem annyira jelentek meg fotók az újságokban, gondolom, hogy többe került volna, hogyha fotójelen, vagy nem tudom, több tinta, vagy valami technikai dolog lehet a háttérben, de ő rengeteg íróportrét készített, és a hozzáérkező fiataloknak a munkáiból válogatott, sokukat így támogatta ezzel anyagilag is, és erről még ma élő alkotóknak vannak megemlékezéseik, hogy hogyan zajlott, amikor Nagy Lászlóval találkoztak. Állítólag egy nagyon pici üveg dobozban ült, és ott válogatta ki a műveket. Kint látható még a Köcsök dudája, és az a kottás népdalfüzet, és rengeteg növényi tintapróba, vagy például egy kép, ahol a saját portréját rajzolja meg. Ez a terem Nagy László képvers termését a kortársak kontextusában mutatja be, és a párizsi magyar műhely alkotóinak a képverseit helyezi a fókuszba. Az egyik vitrínben Seba Cédruson Nagy László képversének a korai változatai, kéziratos összefirkelt változatai és a kéziratos tisztázata, és a nyomtatott változata is látható, tehát látjuk, hogy hogyan válik élővé, vagy hogyan válik véglegessé szöveg, és egy cédrus fadarab, ami a hagyatékból származik, az ihlette ez a verset, hogy kapott egy cédrusfát, amin egy arc alakú üreg seb volt, és mivel a cédrusfa több ezer évig ér, ebben a sebben az embernek a létét vélte felfedezni, és ez ihlette ezt az alkotást. És a sarokban még egy installációnk van, ahol a látogatók is tudnak képverseket készíteni.
0: Szavakat lehet kiválogatni, elforgatni, ugye minden, amit a digitális technika lehetővé tesz, azt itt ki is lehet próbálni, és lehet, hogy lesz egy jó alkotás belőle.
1: Igen, ez a képvers lényege, hogy a vizualitás és a szöveg együtt hordoz jelentést, és ezt meg lehet csinálni itt is, de a falon hasonló alkotások láthatók, tehát a kefe lenyomattól kezdve a kéziratig, a megvalósult alkotásig, itt van egy Nagy László, ez az Előre című képversnek a fogalmazványai láthatók.
0: Aztán ott a kötet is, ugye a versek és versfordítások 1975-ben megjelent magvető kötetében, szóval sok irányú ez a tér is.
1: Van itt még egy 70-es években, 50-es években kezdődött az egész történet, és a 70-es években még mindig zajlott, még mindig voltak írókongresszusok, és nekik ebben a világban kellett megtanulni valahogy boldogulni. Hát ez nem volt egyszerű dolog. A Nagy László naplókat nagyon nehéz olvasni. Rossz hangulatban az ember ne olvassa a Nagy László naplókat, azt a napi gyötrődést olvasni, azt az ön sanyargatást tényleg, tehát hogy ő minden hajnalban úgy kell föl, hogy szorongatva érzi magát, és akkor kávét iszik, altatót vesz be, cigizik. Ez egy borzasztó nehéz időszak volt, amit mi el se tudunk képzelni, azt hiszem.
0: Fel tudták-e oldani a kiállításban ezt a nyomasztó korszakot, tehát aki elmegy ebből a kiállításból, mégiscsak egy pozitív Nagy László képpel távozik-e?
1: Azt hiszem, hogy nagyon is fel sikerült oldani, mert hogyha ez a kiállítás olyan lenne, amilyen ez a világ akkor volt, akkor ez csupa fekete lenne, vagy valami sokkal riasztóbb. De ez a kiállítás nagyon esztétikus, zöld, harmonikus színei vannak, tele van élő fával. A kiállítás mindig önmagában egy alkotás is. Nem didaktikusan ad át valamilyen információt, nem csak ismeretet közül, hanem a szépségével és az arányaival és a megalkotottságával beleszippant ebbe az írói világba, amit Nagy László megteremtett, és ezen keresztül az ő vizuális művészetén és a szövegein keresztül el tudunk egy kicsit szállni ebbe az iszkázi szabadságba, vagy a népi szövegeknek a gyönyörű világába, vagy azokba a gyönyörű irodalmi szövegekbe, amit ő alkotott.
0: Ön említette azt, hogy nem csak a bolgár költészet volt fontos az életében, hanem még két szerzőt helyeztek a fókuszba, tulajdonképpen ezzel zárul a kiállítás, és akkor itt a végén még a kiállítás kurátorát is mondjuk el.
1: Valóban Lorca és Lillen Thomas fordítások vannak még installálva, és a hozzájuk kapcsolódó képi alkalmazások a kivezető térben, ami úgy néznek ki, mint a könyvlapok között sétálnánk. A kiállítás kurátora Bartal Mária, az ELTE adjunktusa volt, volt, aki 20. századdal foglalkozó jegyzett kutató. Őt bíztuk meg azzal a feladattal, hogy a múzeumba kerülő hagyatékot olvassa végig, és az ő koncepciója alapján készítettünk elő egy konferenciát is. Úgyhogy ez egy nagyon komoly kutatásnak az eredménye, amit a falakon látható. A látványtervező Hákocsis Anna Mari kollégánk volt.
2: Cifra Mariant hallották, a Bőrömön országsütát című új Nagy László tárlatról beszélt. A riporter Verese Mese Gyöngyvér volt. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság legfrissebb számának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél holnap és holnap után. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. Újabb légicsapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg, válaszul egy a Hormuzi szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajót ért támadásra. Washington szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő és kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök is. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Sajtóhírek szerint Vučić a szerb haladó párt színeiben ismét elindul a miniszterelnöki posztért. Nagy területen pusztítanak bozót tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzi játék használatát. Márton Richárd 200 méteres pillangóúszásban Európa bajnoki szintes idővel második lett a 7 domb elnevezésű római nemzetközi versenyen. Végül az időjárásról: folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben általában 35-40, este 29-34 fok között alakul majd.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban ezen a héten Nagy Zoltánra, a Palóc vidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmesegyűjtőjére emlékezünk. Zenei összeállításunkban palócföldi falusi vonós bandákat hallhatnak. Pénzes Géza vagyok. Nagy Zoltán 1938. májusában született a Nógrád megyei Zabaron, munkás családban. Általános iskolai tanítója ösztönzésére készült a pedagógiai pályára. Kitűnő eredménnyel végezte el a Balassa Gyarmati Tanítóképző Gimnáziumot, majd kitüntetéses oklevelet szerzett a Pedagógiai Főiskola Magyar Nyelv és Ének szakán Szegeden. Tanulmányait később a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta, innen került Salgótarjánba, ahol általános és középiskolában, majd a helyi zeneiskolában tanított. Már fiatal pedagógusként érdeklődési körébe került a népzene, megtanult citerázni és furujázni, majd megalapította Salgótarjánban a zeneiskola népzene tanszakát. Úgy tartotta, hogy a népművészet és a népzene személyiség formáló ereje egész életre szóló útra valót ad növendékeinek. A 70-es évek közepétől kezdett komolyabban foglalkozni népdal és népmesegyűjtéssel. Célja a Palócföld néphagyományainak felkutatása volt. 2008-ban egy irodalmi esten így beszélt erről. Zabari kisgyermekkorom óta mindig is vonzódtam a kétkezi munkásokhoz. Érdekelt a nehéz sorsú, sok megpróbáltatáson átment tiszta erkölcsű emberek élete.

Nagy Zoltán számára a folklór és néprajzkutatás soha nem lett kenyérkereső foglalkozás, tanári hivatása mellett járt gyűjteni. A meséket, dalokat legtöbbször falusi házak udvarán vagy a hegyoldalon legeltető pásztoroknál vette föl, a helyszíneket gyalog vagy kerékpárral járta be. A magnetofon szalagra rögzített dallamokat később lekottázta, a szöveget lejegyezte. Munkájára az Akadémia Néprajzi Osztálya és a Zenetudományi Intézet is felfigyelt, így idővel külső munkatársként alkalmazták. Gyűjtéseinek teljes anyaga megtalálható a Magyar Tudományos Akadémia zenei hangtárában, több száz általa gyűjtött népmese kéziratát pedig a Néprajzi Múzeum őrzi. 1990-ben az Iker tündérek címmel adta ki egyik legkedvesebb adatközlőjének, az agyvarónai Gajdár Bélánénak meséit. A Magyar Rádió hanglemezt is készített ezekből a történetekből, egyiket másikat az Esti Mese sorozatban is hallhattuk. Számos kiadványa közül kiemelkedően fontos a Kis Népmese Lexikon és Határozó. A 2008-ban megjelent könyv leírást ad a népmesék kialakulásáról, gyűjtésük kezdeteiről, bemutatja a mesék főbb típusainak jellemzőit és a bennük található szófordulatokat, fogalmakat. A kötet jelentőségét mutatja, hogy a magyar népköltészeti lexikon szerzői is munkájuk fontos előzményeként jelölik meg. A magyar kultúra iránti elkötelezettségét jól példázza, hogy művét önerőből adta ki, és több száz példányt ajándékozott Nógrád megyei óvodáknak, iskoláknak, valamint határon túli magyar intézményeknek. Munkásságát 2011-ben Magyar Örökség díjjal ismerték el.

kedves hallgatóink! Műsorunkban Nagy Zoltánra, a Palóc vidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmese gyűjtőjére emlékeztünk. Zenei összeállításunkban palócföldi falusi bandákat hallhattak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Kolozsvári tanár, frankofón bölcsész, aki kulcs szerepet játszott az erdélyi irodalom újjászervezésében. 95 éve hunyt el Kunc Aladár. Nem csak festett, hanem feljegyzésekkel dokumentálta is a II. Világháború utáni helyzetet. Brósz Irma emlékkiállítás nyílt Kolozsváron. Zengővárosok, a reformkor zenéje. A klasszikus magyar zene létrejöttének története Marosvásárhelyen. Három a tánc, mint halálig. Folkmaratont tartottak Csíkszentdomonkoson. Ez a mai műsor kínálata. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. És most mindezekről részletesen. Az első világháború kitörésekor Franciaországban rekedt. Éveket töltött internáló táborokban, majd élményeiből a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb regényét írta meg. 95 éve, 1931. június 24-én hunyt el Kunc Aladár író, kultúra szervező, európai gondolkodó és az erdélyi magyar irodalmi élet egyik meghatározó alakja. A tanár, író és szerkesztő Aradon született, és bár korán elkerült a marosparti városból, az utókor nem felejtette el, és aradiként tiszteli. Két regénye jelent meg, mégis egykötetes íróként emlegetik. 2017-ben az Aradi Kölcsei Egyesület emléktáblát és domborművet állítatott neki Budapesten, az erdélyi gyülekezet református hitközségnél. Kunc Aladár munkásságáról a Kölcsei Egyesület elnökével, Berecz Gáborral beszélgetett Pataki Lehel Zsolt.
2: Kunc Aladár 1885. december szilveszterének estéjén született, de a hivatalos okmányokban 1886. január 1-e szerepel. Nem volt olyan felkapott, mint mondjuk Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Móri Zsigmond vagy más kortársai, mert ő az ellenzéknek volt a munkatársa.
3: Azt tudjuk, hogy Aradon született, de az utókor mennyire büszkélkedhet vele, mint aradi íróval, szerkesztővel?
2: Kunc Aladárral mi aradiként büszkélkedünk. Kunc Elek fia volt. Kunc Elek az aradi főgimnáziumnak volt az igazgatója, és még ma is létezik az iskola keretén belül az az épület, ahol ő született. De tekintettel arra, hogy az édesapját tankerületi főigazgatónak áthelyezték Kolozsvára, Kunc Aladár is egész kisgyerek korában az egész családdal átkerült Kolozsvára. Ott járt iskolába, a piaristai gimnáziumba, és ott is végezte el később az egyetemet, a magyar-francia-latin szakot, illetve az ötös kollégiumnak is tagja volt. Aradra visszaemlékezik egyes írásaiban, mégpedig a főgimnázium folyosóján, hogyan szaladgált, édesapjával látogatta a Simai fürdőt, ezen kívül az aradi Marospart volt nagy csalogató, és a Marospart melletti park. Pályafutását miután az egyetemet elvégezte, 1908-ban kezdte meg Pesten a 6. kerületi főgimnáziumba. De ő még 1907-ben megírta a doktori értekezését a nagy magyar irodalom történész Toldi Ferenc életművéről. Rendkívüli hatással voltak rá a tanárai közül Lucien Bezard, a francia szakos, illetve az igazgató, a fizika tanár Bartonyek, és ők hívták fel a figyelmét a francia irodalom mestereire, Gustave Lansonra, Gaston Paris, Émile Faguet és Brunetierre. Fiatal tanárként 1909-től minden nyári szünidejét vagy Párizsban, vagy franciaországi üdülőkben töltötte.
3: Franciaországban érte a világháború kitörése is, ha jól tudom.
2: Igen, éppen akkor is nyári szünidő volt, és amikor 1914-ben kitört az első világháború, akkor internálták a nem francia állampolgárokat. És így került ő először a Périgueux-i karanténba, onnan helyezték át a Noirmoutier-i börtönbe, és végül Île-Dieu szigetére került, és onnan szabadult 1919 áprilisában.
3: Ezek az évek ihlették a Fekete Kolostor című regényét is.
2: Tulajdonképpen ő nem is akarta megírni hosszú időn keresztül, de aztán barátai hatására 1929-ben hozzá is fogott, hogy megírja visszaemlékezéseit, és könyve 1931-ben nem sokkal halála előtt jelent meg. Az olvasóvilág igencsak a Fekete Kolostort ismeri, de ezen kívül van neki még egy regénye, a Felleg a város felett, amely már halála után jelent meg 1931-ben. Úgy is foglalhatnánk össze ezt a regényt, hogy a kolozsvári impériumváltást. A Fekete Kolostorból is annyit ért meg, hogy az első példányait láthatta, de a közönségre történt hatását már nem érzékelhette. Betegágyánál nagy nevek próbálták könnyebbé tenni napjait, Babits Mihály, Lackó Géza, Németh Andor, Móri Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Áprili Lajos, Benedek Marcell, és később aztán, amikor a gyász már elkerülhetetlen volt, akkor a Kerepesi úti temetőben Kós Károly, Móri Zsigmond, Krenner Miklós, Söflin Aladár és Mohácsi Jenő búcsúztatták. Lackó Géza, aki tulajdonképpen a legjobb barátja volt, Zádori Oszkár szobrásszal, akivel Kunca Aladár együtt volt a Noirmoutier-i fogolytáborban, készített egy sírkövet, amelyet 1933-ban Lackó avatott fel, és amelyre egy latin szöveget írtak, Pro gladio vinculum obtenuit, vagyis magyarul kard helyett bilincset kapott. 1923-ban került Kunca Aladár az ellenzékhez. Az ellenzéknek volt egy irodalmi melléklete, amelyet ő hosszú idő keresztül szerkesztett. Majd amikor 1928-ban Áprili Lajos Magyarországra költözött, ő vette át az Erdélyi Helikon szerkesztését, és a megüresedett helyre szintén Aradit ajánlott Krenner Miklós személyében, aki Spectator néven vált ismerté. Ha figyelembe veszi Kunca Aladárnak a munkásságát, akkor elmondhatjuk, hogy rendkívül körültekintő volt, tapintatos szervező, és a magyar értelmiséget jól össze tudta fogni. Az erdélyi szellem kiváló ismerője volt. Az 1931-ben megjelent Fekete Kolostorát a Times és a New York Times még abban az évben méltatta. Legelőször angol nyelvre fordították le 1934-ben, Black Monastery címen, majd a következő francia nyelven 1937-ben, Le Monastère Noir címen. Alexander Tolstoy valószínűleg ezt a francia fordítást olvasta el. Tolstoyjal fiatal korában ismerkedett meg Párizsban, és amikor a nagy író elolvasta ezt a Kunc művet, akkor remek műnek minősítette. 1939-ben megjelent az olasz fordítása, Monastero Negron címen, 49-ben török fordítás, Karamanastir, de közben a 30-as évek végén megjelent egy rövidített kiadás német nyelven is. Aztán később még megjelent lengyel fordítás, 1971-ben pedig a Monastirja Nyagra román nyelvű fordítás, melyet Cornélio Kodárcsá és Nikolai Krisán fordítottak.
1: Tragédiákkal és megpróbáltatásokkal teli életút jutott a Kovásznán született Brószirma festőművésznek, akinek élete, tanári és művészi pályája Kolozsvárhoz köthető. A művész munkásságát bemutató kiállítást tartottak a kolozsvári Györkösmányi Albert emlékházban. Brószirma életútja és művészete sokszorosan összefonódik az erdélyi magyar képzőművészet 20. századi történelmének drámai fordulataival. Ahhoz a művész nemzedékhez tartozott, amelyet a háború, a határváltoztatások és az új, későbbi elnyomó ideológiák bizonytalan pályára sodortak. A kiállítás megnyitóján Tibori Szabó Zoltán újságíró mutatta be a művész életpályáját, akinek előkészületben van egy Brószirmáról szóló monográfiája. Vele beszélgetett Ferenc Ádám.
4: 1911-ben

0: De mégis a Székelyföldön járt, ugye Kovásznán elemiskolába, aztán onnan Brassóba került, onnan meg Marosvásárhelyre, és aztán a 20-as évek végén jön el Kolozsvárra, és felvételizik a Szépművészeti Főiskolára, ahogy ők ezt becézték a Beleártra. Tehát, hogy ebbe a közegbe eszmélt Brósz Irma is, és generációs társai is, akiknek miután elvégezték az iskolát, hogy az iskola csődbe ment 33-ban, akkor egyrészt a diákságnak elköltözött Temesvárra, ahova az iskola átköltözött, egy másik része pedig Bukarestbe ment. Ezek között volt Brósz Irma, ő ott tanult a Bukaresti Akadémián, és kapott először művészi, aztán tanári oklevelet is egy évvel később, és visszatér 38-ban Kolozsvárra, és akkor hát Nagyváradon kap helyet, egy iskolába talál magának állást, és ott fog tanítani, de hát nem sokáig, mert ugye jön a bécsi döntés, és akkor megint minden megváltozik. Tehát ez az a generáció, amelyiknek a határtologatások az életét rendesen derékba törte. Ez az a generáció, amelyik hát gyenge iskoláknak a kijárása után soha nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy elmenjen Olaszországba, Franciaországba, Németországba megnézni múzeumokat, meglátogatni műtermeket. Csak az albumokra voltak rábízva, amelyek azok is ritkán érkeztek, és a saját tudásukra és a saját kreativitásukra. Ehhez képest én azt mondanám, hogy az ő termésük nagyon bő volt, és Brósz Irma és néhány társa még abban is szerencsétlenül járt, hogy ugye a háború után kezdtek megalakulni ezek az új művészeti szervezetek itt Erdélyben is, amelyek már ugye magukon kezdték viselni az új világnak a szovjet típusú lenyomatát is. Tehát Brósz Irma és néhány társa nem erre a vonalra helyeztek, polgári elemek voltak elsősorban, és független művészek akartak lenni, és ez kimutatkozott abba is, hogy a művésztársadalom Kolozsváron a kezdeti viták után rögtön két részre szakadt, ugye az úgynevezett hivatásos művészek, illetve a független művészek. Hát Brósz Irma a független művészek közé tartozott, és ezt ő hangoztatta is, még a sajtóban megjelent nyilatkozataiba is, hogy ő semmilyen függőség nem ismer el. Nyilvánvaló, hogy ez nem volt neki egy jó pont a később konszolidált baloldali hatalom szemében. Úgyhogy 1958-ban őt és néhány társát kizárták örökre a Képzőszek Országos Szövetségéből. Ez nem csak azt jelentette, hogy támogatásokat nem kapott, hanem azt is, hogy nem engedték be a munkáit kiállításokra, és végül nyugdíjat sem kapott ugyanolyan mértékűt, mint azok, akik a Képzőművészeti Szövetségben tagok maradtak.
1: Pont az a megalkuvásra képtelen hozzáállás, amiért Brósz Irmára fel lehet nézni, pont azt tette az életét viszontagságossá, és az életútját végül is tragikussá.
0: Nyilván tragikus volt az élete, mert végül az öngyilkosságot választotta, és elég fiatalon, 65 éves korában elhunyt, de hát egy egységes hagyatékot, művészi hagyatékot hagyott ránk, ami szerintem fontos, hogy fel tudjuk mutatni, és éppen most, amikor 190. évfordulója volt a születésének, és 50. évfordulója a halálának, aktuálissá vált egy ilyen kiállítás, amelyikbe úgy válogattuk össze a képeket, hogy legyen három olyan munka, ami az első híres 1939-es nemzedékváltás jellegű kiállításon már itt Kolozsváron megmutatkozott, ugye a 15-ök kiállítása Barabás Miklós cég fiataljaiként léptek először színre, és hát van ott három munka a mostani kiállításon, ami akkor is ezen a kiállításon 39-ben is ott volt, és közülük van kettő, amelyik mutatja, hogy Brósz Irma mennyire nyitott ember volt, hogy egy polgári környezetből származott, egy erős nemzeti érzésű családból, és egy nagyon vallásos családból. Ehhez képest ő festette meg a baloldali baloldali, marxista, teoretikus vonalon mozgó, de persze a polgári elemek felé is nyitott korunk három üldözött szerkesztőjének a portréját. Ez is bizonyítja azt, hogy mennyire nyitott volt, sőt, bújtatott baloldali üldözött embereket. De ez is mutatja azt, hogy neki az ember számított, nem a politikai orientációja vagy sem, viszont az sem tűrt.

0: de hogy neki diktáljanak valamilyen fajta politikai orientációt. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk az ő példájából.
1: Milyen zene kísérte a reformkort? Vörös Marti Petőfi aranykorát, amely a zenében is forradalom volt. Aki csak tehette, kereste a magyar zene új és önálló hangjait. Erkel Ferenc és Liszt Ferenc ennek a pezsgő időszaknak a legnagyobb alakjai, de rajtuk kívül a teljes zenei társadalom az alkotás lázában égett. A marosvásárhelyi Teleki Téka beszélőkönyvek művelődés történeti sorozata idei évadának záró rendezvényén Sófalvi Emese kolozsvári zenetörténész tartott előadást Zengő városok, a reformkor zenéje címmel. Ez az időszak a klasszikus magyar zene létrejöttének, a magyar zenei szaknyelv kialakulásának és a zenei képzés intézményesülésének a korszaka is, hangsúlyozta a muzikológus, akivel Erdei Edit Zsuzsána beszélgetett.
2: Ez egy nagyon izgalmas időszaka a nemzeti zenén kialakulásának, egy olyan időszak, amelyben tulajdonképpen megszületett az a klasszikus magyar zene, amelyből utána Bartók és Kodály is táplálkozott, és valamilyen szinten a magyar műzenei hagyománynak egy ilyen betagozódása történt. Azért a városokat választottuk, mert a klasszikus zenei hagyománynak valahogy ezek a centrumok adtak teret. Itt alakult ki a reformkorban az a magyarok által nagyon vágyott intézményrendszer, zenés színházi előadások, zenei intézmények, például konzervatóriumok, és elindult a zenei polgárosodásnak egy folyamata. Egyre szélesebb rétegek számára vált elérhetővé a zeneoktatás, és élvezhetővé maga a zene.
3: Vannak-e erdélyi sajátosságai ennek a korszaknak?
2: Bizonyos szempontból elsőbséget élvezett Erdély, hiszen Kolozsváron létesült a régió első kőszínháza, az a kőszínház, amelyben magyar nyelven hangoztak fel előadások és zenei előadások is, és hát a vándor színészek itt leltek otthonra, úgyhogy a zenei előadások is itt lettek gazdagabbak. Másrészt viszont ez az időszak a vándorzenészeknek a bevándorlásának időszaka is. Az Európából errefele jövő muzsikusok, nem csak az osztrák zenészek, hanem cseh, morva muzsikusok, olaszok, franciák, mind megfordultak itt, és vagy megmaradtak, és gyakorlatilag átvették a helyi nyelvezetet, vagy tovább mentek egy-egy gazdag orosz grófnak az udvarába. Úgyhogy nem beszélhetünk egy teljesen különálló erdélyi zenei nyelvezetről, beszélhetünk azonban helyi sajátosságokról. Ez azt jelentette, hogy már a reformkorban a helyi zenés színházi társulatok igyekeztek akár román szöveggel felhangzó dallamokat, karénekeket a helyi bolyárságnak a tiszteletére előadni, úgyhogy minden alkalommal tulajdonképpen igazodtak a helyi arisztokráciához, a helyi közönséghez.
3: Milyen alkalmak kínálkoztak leginkább a közös zenélésre, a zenei eseményekre?
2: Az 1800-as évek elején még szinte arisztokrata kiváltság volt a házi zenélés, és a szélesebb közönség a zenés színházban találkozhatott szimfonikus művekkel, vagy nagyobb zenei apparátust igénylő darabokkal. És ez a reformkor az 1830-as évekre nagyon szépen látszik, hogy hogyan alakult át. Tulajdonképpen megjelentek a polgári társulások, házi zenekörök, zenei egyesületek, ezek a különböző európai egyesületek Musikvereinek mintájára. Ezek az egyesületek hát egyrészt zeneművelésre és másrészt zeneoktatásra tették fel a létesítésüket, és nagyon sok hozadékuk volt. A kis helyi zenei egyesületek teremtették meg tulajdonképpen a koncert repertoárnak a feltételeit és azt a koncert kultúrát, amelynek ma is részesei vagyunk.
3: Ebben a korszakban kezd intézményesülni a zenei képzés is.
2: Büszkék lehetünk, hogy Európában hatodikként, magyar nyelvterületen elsőként Kolozsváron alakult 1819-ben nyilvános zeneiskola, amelybe nemtől és felekezeti tartozástól, valamint nemzeti hozzátartozástól függetlenül jelentkezhettek a 10-18 éves zenét tanulni vágyók. Ez az intézmény, a Kolozsvári Muzsikai Konzervatórium egy alapköve lett aztán az erdélyi zenei kultúrának. És a Muzsikai Konzervatórium mintájára alakultak aztán a különböző erdélyi városokban, Aradon, Szebenben, Lugoson, Temesváron, és így tovább a zenei egyesületek a reformkor során egészen 1846-ig.
3: Melyek voltak a legnépszerűbb zenei műfajok?
2: A reformkorban a kultúra is egyfajta nemzeti mérlegen mérettetett meg, és az egyik legfontosabb ismérve az az anyanyelvűség volt, tehát magyar nyelven kellett felhangozzon a zene. Ez mindenféle fantasztikus fordításokat is eredményezett, például Mozart operáját tündérsípként fordították a helybéliek, és hát maguknak a szerzőknek a nevét is fonetikusan magyarul írták le, vagy fordították le. Ez azt is jelentette, hogy mindig fel kellett hangozzon valami magyar nyelvű dallam, vagy egy szövegátirat, és azt is jelentette, hogy ebben az időszakban alakult ki a zenei szaknyelv. De ma már nem mondjuk azt, hogy nyiretjű a vonóra, nem azt mondjuk, hogy üteny a lüktetésre, és nem azt mondjuk, hogy előütet, hanem azt mondjuk, hogy előke, sem azt, hogy hanglajtórja, vagy hanghágcsó, amikor skálákról van szó. De ebben az időszakban így keveredtek ezek a kifejezések, és mindenki valamilyen módon igyekezett lefordítani a zene nyelvét magyarra.
3: Kik voltak a leghíresebb erdélyi zeneszerzők, előadó művészek?
2: Ebben az időszakban kismesterek működtek Erdélyben, tehát nincs egy olyan hatalmas zeneszerzőnk, akinek a neve fémjelezni ezt a korszakot, és ez teljesen természetes. Ki kell emelnem Ruzicska György nevét, aki Bécsből érkezett, de hát cseh felmenőkkel rendelkező családból származott, és ő teljesen magyarrá vált ebben az időszakban. Vásárhelyen lévén nem feledkezhetünk meg a Bújaiakról, akik mind a ketten nagyon híres hegedűsök hírében álltak, és hát Bújai János, ez a különc zseni, ő Paganini műveket elsőként szólaltatott meg Erdélyben. De itt volt velünk Erkel Ferenc, például Kolozsváron, és ebben az időszakban vált nemzetközi hírnevűvé a magyar opera másik megalapítója, Sodelné Klein Rozália, aki szintén kolozsvári születésű, Erkelnek a munkatársa lett, és hát tulajdonképpen kettejük közös erőfeszítéseinek köszönhetően születtek meg az első nemzeti operáink.
3: Ezen az előadáson nem csak muzikológusként, hanem előadó művészként is bemutatkozott a marosvásárhelyi közönségnek.
2: A terem inspirált. Azt képzeltük elő, milyen zene szólalhatott meg ebben a teremben az 1800-as évek elején, és két olyan hangszeren játszunk a kolléganőm Melgerét Jolánnal, amelyekben a reformkorban egy nő nem tehette rá a kezét, ez a fuvola és a hegedű, ez a két hangszer a férfiak kiváltsága volt. Korabeli műveket játszunk, vagyis azokat, amelyeknek a recepciója Erdélyben is bizonyított, François Duvienne fuvola művésznek egy trióját és egy Mozart tükörkánont, valójában a Liebhaber, vagyis a jókedvű amatőr muzsikusok, a dilettánsok szeretetével, hiszen valóban csak színesíteni akartuk az előadást.
1: Mint a mesében, reggeltől másnap estig tartott a mulatozás Csíkszentdomonkoson, az Erdélyi Hagyományok Háza és partnerei által szervezett folk maratonon. Az eseményen mintegy 30 néptánccsoport, 500 táncosa lépett színpadra, a talpalávalóról pedig 10 népi zenekar gondoskodott. A népzenétől, néptánctól és népviseletbe öltözött fiataloktól hangos óriás mulatság ezúttal a lakodalom hagyományait állította középpontba. Az eseményen Bíró István tudósítónk járt. Az ő összeállítása következik.
4: A székelyföldi Csíkszentdomokoson szinte mint a mesében 3 éjjel 3 nap tart a mulatság. Demeter Arnold, az Erdélyi Hagyományok Háza munkatársa.
5: Ez most már a 3. alkalommal kerül megszervezésre, és ez egy ilyen közös munka, hiszen a domokosi önkormányzat és meg annyi mások is részt vesznek, úgyhogy ez nem csak a mi eseményünk, hanem ez egy nagyon szép csapatmunka. És részben az, hogy tényleg életre hívjuk azokat a hagyományokat, azokat a szokásokat, amik szépen körvonalazzák egy falunak a mi voltát, és akkor minden évben próbálunk egy tematikus vonalon is menni. Tehát, hogy megvannak az állandó programjaink, ami a kézművesség és a meghívott tánccsoportoknak a fellépései, de ugyanakkor ott van az állandó táncház, ugye?
4: A központban most a háttérben énekelnek, mesét mondanak, kézműves foglalkozásokat tartanak, és azt is mondhatnánk, hogy lakodalom van a mi utcánkban, mert hogy az idei téma a lakodalom.
5: A gyerek lakodalom. A gyerek lakodalom, igen, az nemrég ért véget, hát itt porzott az udvar, és meg annyi gyermek meg voltak rá, és a násznagyok, a kikérők, a menyasszonyok, az örömszülők, gyerekek le volt osztva a szerepek, és akkor ez megtörtént, meg tudott történni.
4: Honnan és hány néptánccsoport érkezett?
5: 25 tánccsoport érkezett, és ezek a meghívott tánccsoportok állandóan megtöltik a tánctelet, és aktívan részt vesznek a programokon, és ez mellett a 25 tánccsoport mellett 10 erdélyi népi zenekar vesz részt, és nem csak a régióból, hanem az erdélyi magyar területekről mindenhonnan.
4: Mi az üzenete ennek a rendezvénynek?
5: Nem a kirakatba való a néphagyomány, hanem egy aktívan, interaktívan átélhető millió, amelyikből kivehessük a részünket, és hozzá is tehetünk. Pont azáltal, hogyha kivegyük a részünket, és folyamatosan vigyük tovább, akkor így hozzá is tudunk adni. És ez a folkmaraton is valamilyen szinten ezt képviseli. És hogy jó megcsinálni. Látszik az embereknek az az öröm az arcán, ami elégtétel után ott van.
4: Itt a településen csak részben múlt idézés, hiszen Csíkszentdomokos még az a felcsíki település, ahol élik hagyományaikat, ahol táncolnak. Ugyan változtak a szokások, hogyha csak az esküvőt, a lakodalmat nézzük, de hogy az idősebb generáció, a középkorúak még így házasodtak, így éltek.
5: Igen, nagyon nagy szerencsénk volt azzal, hogy mikor kiválasztottuk ezt a témát, ez alapján tematika után, akkor olyan emberekkel tudtunk az eseményt megelőzően beszélgetni, akik aktívan részt vettek a régi lakodalmakban, vagy gazdaként, vagy szakácsnőként, vagy a saját lakodalmukról tudtak mesélni, és hogy ezek az élő adatközlők számunkra olyan információkat, olyan kincseket tudtak átadni, ami nélkül nem tudna ennyire élővé válni ez az egész.

0: Antal Eszter vagyok. Többféle kézműves foglalkozás van jelenleg, van nemezelés, szövésfonás és bőrostorfonás.
1: Ennél a sátornál szőni tanulnak a fiatal lányok.
0: Igen, itt felállítottunk egy szövőszéket, ahol kipróbálhatják a rongyszőnyeg szövést, és amellett szátfán szövés, kötélverés, nyaklánt készítés, karkötő készítés van.
1: A rongyszőnyeget említette, a régi idők stafírungjában egyik fontos elem volt.
0: Igen, itt van egy hozományos láda is, amiről adatközlők beszélnek.
1: Fiatal lányokkal foglalkozik, nehéz szőni, nehezen tanulják.
0: Van, aki fogékonyabb rá, van, aki kevésbé, de mindenki felfogja a lényeget, és aszerint tudnak szőni általában a fiatalok. Attól függ, hogy hány évesek, hogy leérje a lábuk a lábítót.
1: A csíkszeredai Borsika néptánc csoport tagjai az imént jöttek le a színpadról. Mit jelent önöknek ez a folk maraton?
2: Melles Endre vagyok, junior primadíjas és kétszeres arany sarkantyús táncművész. A fiataloknak ez egy remek alkalom, hogy találkozzanak, és a népi anyanyelvükön egymásnak megmutassák, hogy mit tudnak, és ők is egymást megnézik, ismerkednek, találkoznak. Ez egy olyan közösséget épít, ami hosszú évekig fenn fog maradni, és olyan barátságok kötetődnek, amik a jövőben is folytatódni fognak.
1: Mit tapasztal? Szívesen tanulnak a fiatalok néptáncot?
2: Igen, ha van egy olyan közeg, ahol azt látják, hogy ez egy jó dolog, vagány dolog, igenis vonzó tud lenni. És hát egy nagyon jó közösség tud lenni, ami biztonságos, és szerintem nem annyira zárt, csak ki kell próbálni.
3: Urka Rebeka vagyok, Újtusnádról érkeztem a Borsika Tánc Együttessel, és kiskoromban már táncoltam, viszont az ősszel kezdtem újra, mivel eddig otthon meg volt színve a tánc együttesünk.
1: Miért szeretsz táncolni?
3: Mert imádom a magyar kultúrát.
1: Mi az, amit nyújt számodra a tánc?
3: Örömet. Most jöttünk le a színpadról, tehát azt nem lehet elmagyarázni, amíg az ember nincs színpadon táncol.
4: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
5: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: 5 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Újabb légi csapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és aknaraktárakat bombázta, a mostani akció pedig jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Sajtóhírek szerint Vučić a szerb haladó párt színeiben ismét elindul a miniszterelnöki posztért. Idehaza továbbra is harmadfokú hőségriadó van érvényben. Emiatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél holnap és holnap után. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik munkájukat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez is. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Az Európai Bizottság egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosát fogadta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Mint írta, az egyeztetésen szóba került, hogy a magyar kormány szeretne javítani a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségén. Hangsúlyozta, a szaktárca aktívan dolgozik annak érdekében, hogy megvalósítsák a kormány társadalmi felzárkóztatás és esélyegyenlőség terén tett vállalásait. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek, és a port is megkötik, tették hozzá. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40, este 29-34 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől várható némi enyhülés.
1: Műsorajánlat.
2: Vasárnapi újság.
3: Országépítés. Lezárult az évtizedes munka, újra régi pompájában ragyog a Diósgyőri vár. Védőnők a gyerekekért. Kampány az okostelefonmentes gyermeknevelésért. Ötlettár. Értékeljük az alkotmányváltoztatásokat. Olajhelyzet. Hogyan kerül a hormozi szoros a magyar benzinkutakra? Euró 2030. Megvan a csatlakozás céldátuma, de vajon csábító-e az, amihez csatlakozni akarunk? Magyarok országos gyűlése. Közösség, hagyomány, szabadság.
2: Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes Európai Uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
5: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
6: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
7: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 28-án vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti önöket. Ma az Irének és a Leventék ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok önöknek ebből a fél órából. 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton, jelentős szerepet játszott és játszik ma is a térség turizmusában.
8: Róla azt kell tudni, hogy ő egy 1954-ben gyártott resica típusú gőzmozdony, ami teljes körű felújítást kapott. Őt meg tudtuk őrizni, hogy a mai napig üzemképes legyen, és tudjunk vele csinálni ilyen nosztalgiajáratokat.
7: Salgóvára állandó szereplője a magyar várakat bemutató ismeretterjesztő sorozatoknak.
9: Salgói várnak egy különleges szépsége van, ami többi várhoz kevésbé. Én nem azért, hogy salgóteni vagyok, és azért dicsérem, de ha valaki festő, fotós, rajzol, teljesen mindegy, ha egyszer jön a Salgói várba, az megfogja azt a varázslat. De nem csak engem, hanem még a Pacsófi Sándort is megfogta.
7: 6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A Kölcsei Evangélikus Gyülekezet temploma az Öreg Túr partján található. A tisztás a folyó partján mindig is a kikapcsolódás helye volt a faluban, majd a turizmus fellendülésével a kenusok, kajakosok induló és érkező helyszíne. Az evangélikus egyház Tóth Attila lelkésszel az élen pályázott az Aktív Magyarország felhívására, és nyert 34 millió forintot, amelyet a gyülekezet kiegészített 40 millióra is megvalósított a Jurtás központot, amelyet már birtokba is vettek a túrázók. Tóth Attila lelkipásztorral Zsoldos Barnabás beszélgetett.
10: A hazai turisták közül nagyon sokan tudják, hogy Kölcsében a túr vizére lehet szállni kenúval, és egy nagyszerű vadregényes vizitúrát lehet tartani. Néhány nappal ezelőtt paptúrja elnevezést kapta. Tóth Attila evangélikus lelkipásztorral beszélgetek, aki megálmodta ezt a turisztikai központot. Mikor kezdődött ennek az álomnak a megvalósítása?
11: 10 évvel ezelőtt keletkezett egy álom, amely megvalósult. Akkor egy Hargula Csaba nevű Kölcsei fiatalember azt mondta, hogy ez a hely alkalmas arra, hogy a turistákat fogadjuk, hiszen itt a paptúrjánál fürödtek régen a családok, itt csattant el az első szerelmes csók, itt mostak az asszonyok régen, és itt korcsolyáztak télen a gyerekek. Itt volt egy régi épület, egy iskola, amelyben elvesztette a funkcióját, és akkor a presbitérium úgy határozott, hogy lebontja az iskolát, és egy új épületet épít. Így született a paptúrja túraközpont.
10: Elindult a folyamat, de nem állt meg. Ugye a néhány nappal ezelőtti esemény történelmi múltunkat is becsempészi, nem csak a trianoni határ okozta traumát, ismerteti tiszteletes úr a túrázókkal, hanem még egészen visszamegy a sztyeppei vándorlásunk idejéig.
11: amikor a községbe megérkeznek a vendégek, turisták, akkor rögtön országzászló fogadja őket. Ugyan a traumára emlékeztet bennünket.
10: Azzal, bocsánat, hogy belevágok, hogy félárbócra van engedő a nemzeti színű zászló?
11: Egy régi hagyomány az, hogy félárbócra eresszük az országzászlókat, hogy egyszer majd, ha az elcsatolt területek visszakerülnek, akkor teljesen fölhúzásra kerül a zászló.
10: Térjünk vissza a túrázáshoz. Kiket fogadnak tiszteletes úrai? Hány fős csoportok jönnek? A vízitúrázás, a kerékpáros túrázás, a gyalogos túrázás, mi az, ami Isten igazából tetszik az embereknek, és jönnek az ország különböző részéről, de lehet, hogy még határon túlról is.
11: Szatmár és Bereg az a vizek országa. Itt van a Szamos, a Túr és a Tisza. Az ország egyik kiemelkedően szép hely az Öreg Túr. Ezt az Öreg Túrt lehet evezni, és csodálatos látvány fogadja az ideérkezőket. És itt van a Pap Túrjánál egy kikötő, ahova megérkeznek a kenusok, illetve innen indulnak aztán Turistvandi felé. Egy nemzeti turistaház fejlesztési program keretében megvalósult egy jurtaépítési program. 4 jurtát építettünk fel, egy-egy jurta 8 fő befogadó képességű, kényelmes, úgyhogy nem luxus körülmények között alhatnak az emberek. Az elődeink annak idején, amikor a Volga Káma vidékéről elindultak, akkor jurtákban éltek. Ez a régi, ősi építkezési mód jelenik meg itt a jurtákban.
10: Mondtam önnek, ahogy megláttam a jurtákat, Mongóliában volt szerencsém több éjszakán át jurtában aludni, hogy nem azt mondtam, hogy na hát ezt közel sem hasonlít, hanem azt mondtam, hogy igen, emlékeztet azokra az időkre, amikor Mongóliában csavarogtam. Hogyan fogadják a gyermekek, a turisták?
11: A gyermekek nagy örömmel fogadják, titokzatosan lépnek be ebbe a kör alakú építménybe, hiszen ez a kör alak, ez egy szentélyt is ábrázol. Az Ószövetségben is sátorban lakott az Ószövetség népe, és külön sátra volt a teremtőnek. Valahol ez az ősi kultikus sátorkép jelenik meg itt a templomtól nem messze.
10: Hát ugye az evangélikus templom itt van, rá lehet látni, akik ide jönnek, turisták, egyházi beállítottsággal jönnek, vagy a természet és az épített örökség érdeklődése hozza őket.
11: A turisták, akik ide érkeznek, egyrészt kenuval jönnek, másrészt pedig kerékpárral. Ez a túraközpont azzal a céllal épült, hogy a fáradt vándor turisták megálljanak, megpihenjenek. Kerékpár barátos ez a turista központ. Ez a központ, és innen csillagtúrát indulnak el kerékpárral, estére visszaérkeznek. Amúgy hibrid túrákat is nevezünk. A hibrid túra azt jelenti, hogy az egyik nap mennek kerékpárral, a másik nap pedig kenuval. Ide érkeznek családok, akik elfoglalják a jurtákat. Egyházi iskolák is jönnek ide. Egy-egy osztály közösség számára kiválóan alkalmas a szállás. Úgy is lett építve, hogy egy osztályközösség kényelmesen elférjen.
10: Megkezdődött a szünidő, feltételezem, hogy a természeti értékeink, épített értékeink vonzóak. Ha nem is volt jurta, de maga ez a központ, ez már régebben megvan és üzemel.
11: 3 éve üzemel ez a központ. Korábban sátrakat működtettünk, és azokban szálltak meg vendégeink. Ma már kicsit modernebb körülmények között vagyunk. Tegnap volt a jurta avatása. A tegnapi napon nyílt meg az internetes lehetőség, hogy a Pap Túrja Túraközpontnak honlapja készült, és ezen a honlapon keresztül lehet jelentkezni.
10: Külön fel kell tüntetni, hogy jurtában szeretnék aludni.
11: Csak jurtákban lehet itt aludni.
7: 100 éves a személyszállítás a Mátravas úton. Az első pályát 1906-ban építette az egri érseki uradalom, kezdetben lóvontatással, elsősorban gazdasági és fuvarozási célokra. Volt idő, amikor a környék ipari és erdészeti szállításában töltött be fontos szerepet, később pedig a Mátra egyik szeretett látványosságává vált, és jelentős szerepet játszott és játszik ma is a térség turizmusában. Pilisi Csenge riportja.
1: Hogy indul el egy ilyen mozdony?
12: Hát először is be kell fűteni, az 6 órát vesz igénybe, mire el tud indulni.
1: Itt egyébként hány fok van, mert érezni, hogy nagyon meleg.
12: Hát most elég kellemes, most nincs ilyen 35-40 fok. Van rajta egy szabályzó.
13: Meg van rajta egy kormányorsó, kormány emeltyű ebben az esetben.
12: Zárni kell benne folyamatosan, vizet táplálni. Közben rakjuk meg.
1: Mennyivel lehet menni egy ilyen mozdonnyal?
13: Ezen a vonalon 20 gépnek a gép sebessége, ez 30 km per óra az engedélyezett, ennyi lenne. De 20-al mehetünk ezen a pályán.
14: Csoporttal vagyunk, már majdnem mindenki utazott. Nagyon nagy élmény. Az a része, hogy a régi időket idézi, az mindenképpen egy nagyon jó dolog. Azon az útvonalon, ahol közlekedik, az egy külön öröm.
15: Nem csak Gyöngyi az öreg gőzös, hanem a mátrai kisvasutazás is népszerű. Évente 70 ezeren utaznak rajta. Idén 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton, mondja ifjabb Kovács László, az Egererdő ZRT üzemvezetője.
16: A Mátrában a kisvasútnak az alapjait 1906-ba kezdték el építeni, Gyöngyös-Solymos Lajosháza irányába, a Nagyvölgy felé, és ekkor még 600 mm-es keskeny nyomközű vasutat építettek, ami az 1911-es évekig még lóvontatással történt. A teherkocsikat ló vontatta, és 11-be váltotta fel a gőzvontatás.
15: Van is még esetleg olyan mozdonyuk, amit annak idején használtak 100 évvel ezelőtt?
16: 3 darab gőzössel történt a teher, és már utána a személyszállítás is. A Liza volt a legelső, ami a teherszállításban részt vett, és utána a Gyöngyös-Mátrafüredi szakaszon, ott pedig a Karcsi és Gizi nevű mozdonyok működtek. 1960-as években lettek leváltva a gőzvontatásról, átváltva ugye a dízel vontatásra. Akkoriban még kis C50-es dízel mozdonyok is népszerűek voltak. Utána, mikor Mátra vasúton át lett alakítva a pályahálózat, korszerűsítve lett, erősítve lett, 760 mm-es lett megcsinálva, akkor utána a jelen pillanatban is működő MK48-as típusú mozdonyok léptek színre, és abból még egyébként van a mai napig 3 darab felújítva üzemel mind a két vonalon.
15: Van egy Gyöngyi nevezető mozdonyuk is, ugye?
16: Róla azt kell tudni, ő egy 1954-ben gyártott Resica típusú gőzmozdony, ami teljes körű felújítást kapott. Őt meg tudtuk őrizni, hogy a mai napig üzemképes legyen, és tudjunk vele csinálni ilyen nosztalgia járatokat. Ugye valamikor a kisvasutakat ipari célra építették ki, tehát akkor egy 45 kilométeres teljes hossz volt valamikor.
15: Most mennyi?
16: A Gyöngyös-Mátrafüred az egy 6,3 kilométer, annak van nagyobb turisztikai forgalma. A Gyöngyös, Gyöngyös-Solymos, Lajosház, a Szalajkaház picit hosszabb vonal, 13,1. Ahogy modernizálódott a közúthálózat, nem tudnak mindenhova eljutni, ahol éppen a fát termelik ki, a nyomvonalak fel lettek bontva.
15: És mikor fedezték fel, hogy személyszállításra is alkalmasak a kisvonatok?
16: A Gyöngyös-Mátrafüredi szakaszon ott 1926. június 19-én indult meg a személyszállítás. A Lajosházi vonalon ott egyébként 78-79-be szűnt meg csak az ipari felhasználása a vasútnak, mert addig a kő meg a faanyag szállítás ott azon a vonalon az működött.
15: Mondhatjuk, hogy ahogy elindult a személyszállítás a kisvonaton, úgy elindult a turizmus is a Mátrában?
16: Van egy erdei iskolás tantermünk lent a indítóállomáson, Gyöngyösen. Összekötöttük egy olyan attrakcióval, hogy az egyik fedett kocsink át lett alakítva egy ilyen kis guruló erdei tanteremmé.
15: De hogy élmény legyen maga az utazás, és azért a társaság felé is újított az elmúlt években ezt a vonalat.
16: Mind a járművek, mind a vasúti pálya fel lett újítva. A járművekre motorizációra a régi Rába motorok betonaljak lettek lerakva új sinekkel, váltókkal, 2024-ben lett átadva. Bízunk benne, hogy minél többen fogják majd használni.
7: Évek óta zajlik Miskolc egyik legjelentősebb turisztikai és műemléki beruházása. Új tetők, újjáépülő tornyok és egyre látványosabb részletek jelzik a Diósgyőri vár megújulását. A rekonstrukció nem csak Miskolc, hanem az ország legnagyobb várfejlesztése. De hogyan lehet a múltat hitelesen visszaépíteni ma? Bétót Erika erről is beszélgetett, mások mellett Rostás László főépítésszel.
17: Gyönyörű, szép, hát a régit is ismertük, de ez szinte akkor lesz tökéletes, ha teljesen befejezik. Nem tudom, mi a terv, de nagyon szép.
18: Igen. Önök miskolciak?
17: Igen.
18: Ismerték a múltját is a várnak?
17: Ismertük, hogy ne természetesen. Egy Lajos királyunktól, illetőleg a királynőknek volt a várahajó, az információm és a történelmi ismeretem.
18: Önöknek mi a véleményük a várról?
14: Nagyon tetszik, én nagyon örülök neki.
15: Pedig még nem készültek el a felújítással, illetve nem látogatható még a Diósgyőri vár. Rostás László főépítészt a befejezésről kérdeztem.
19: A Diósgyőri vár felújítása, hála jó Istennek, jelen pillanatban már abszolút a befejezésénél tart, ami azt jelenti, hogy egy-két hónapon belül teljes régi pompájába tud tündökölni a vár.
15: Milyen munkálatok vannak még hátra?
19: Gyakorlatilag a közművek bekötése, rákötése, az majd a mostani közbeszerzési eljárásnak a végével fog megérkezni.
15: A Diósgyőri vár felújítása továbbra is Miskolc egyik legjelentősebb kulturális beruházása. A Nagy Lajos király korából származó műemlék rekonstrukciójának a célja, hogy a történelmi hitelességet megőrizve egy élő, a látogatók számára is izgalmas közösségi tér jöjjön létre.
19: Diósgyőri vár felújításának a tervezése az elég messzire megy vissza. Alapjába véve nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy az 1870-es években fogalmazódik meg először. Tehát gyakorlatilag 150 éve, és ezt nagyon szépen elindítják, hiszen akkor a város a várral úgy foglalkozik, hogy teljesen szétszedi darabjaira, ebből épülnek a Minorita templomnak bizonyos elemei, ebből épül annak idején egész Diósgyőr, a Zsolcai híd, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a diósgyőri várat szétszedik darabokra. Az akkori régészek úgy döntenek, hogy ezt meg kell védeni. És során határozzák meg azt, hogy amit csak lehet, előszednek, és majd utána ennek alapján megálmodják, hogy vissza kellene építeni.
15: Mikor kezdődött most a várnak a felújítása?
19: A mostani program 2006-2008-ban indult el. Egy tervpályázat került kiírásra. Fel kell újítani, kezdeni kell vele valamit, mert az állapota már kezdett életveszélyessé válni. Tehát
15: ez még 2006-ban?
19: Ez 2006.
15: Tehát 20 évvel ezelőtt már.
19: Hogyne.
15: Igen.
19: Hogyne. Elindult ez a folyamat, de le is állt.
15: Miért?
19: Pályázatot adtak be, és azt hiszem, hogy a pályázat valamiért nem nyert, majd utána ezt próbálták megújítani, és végül is 2009 és 10 környékén, úgy emlékszem rá, akkor volt esély arra, hogy egy uniós pályázattal be lehet indítani, csak akkor össze volt turisztikai pályázattal, és akkor össze volt kötve a lilafüredi támfal megerősítéssel és egyébben. És 2010-ben akkor leültünk először, hogy mi az, ami nagyon fontos, és amit meg kellene csinálni.
15: Akkor volt rá pénz?
19: Volt.
15: Volt. A pénz az most is rendelkezésre áll, tehát megvan.
19: Természetesen. Azt tudom mondani, az az üzenetem a jövőnek, hogy úgy tekintsenek erre a várra, hogy ennek a várnak padlóit koptatták azok a királyné asszonyaink és azok a királyaink, akik ezt a nemzetet első Lajostól második Lajosig egy olyan csodával látták el, ami miatt még ma is úgy hívjuk ezt az országot, hogy Magyarország.
15: A munkálatok még zajlanak, de a vár iránti érdeklődés töretlen. A helyiek és a turisták egyaránt azt várják, hogy a megújuló Diósgyőri vár ismét a város egyik jelképe legyen, amely egyszerre őrzi a múlt emlékeit és kínál modern kulturális élményeket a következő generáció számára.
20: Csalgóvára állandó szereplője a magyar várokat bemutató ismeretterjesztő sorozatoknak. Önálló epizódot szenteltek neki, bemutatva a tatárjárás utáni építését, a husziták elleni harcokat, és azt a cselt, amivel a törökök szalmabábukkal és ágyuknak átszázott farönkökkel puskalövés nélkül elfoglalták. Most a Dornyai Béla Múzeum egy határokon átívelő pályázat révén kutatta és filmesítette meg a Salgótarján fölé magasodó erősséget. A film bemutatón járt Tarnóczy László.
21: Amikor az utazó Salgótarjánba érkezik, elsőként a város fölé magasodó hegycsúcsok megkoronázó Salgóvár ingozás sziluettje tárul szemelvén. A romjaiban is fenséges középkori erősség nem csak Nógrád, hanem az egész ország egyik legkülönlegesebb fekvésű vára. A bazalt csúcs tetején álló falak ma is őrzik a múlt nyomait, és történeteket mesélnek.
22: Vár a város felett, Salgóváráról, a Salgótarján fölé magasodó Salgóváráról készített nagyon látványos felvételekkel filmet Sakk Timor. Ön perzsa származású, viszont évtizedek óta otthon a Salgótarján. Mit látott a várban igazán különlegesnek, és melyek az ön számára a legkedvesebb felvételek? Nagyon sok drónfelvételt is látunk itt. Hát a Salgói várnak a története az, hogy a kőzet maga hogyan keletkezett, még a történelme, az fantasztikus, érdekes. Magyarországon nagyon sok vár van, és mindegyik tényleg nagyon szép, de a Salgói várnak egy különleges szépsége van, ami többi várhoz kevésbé. Én nem azért, hogy salgótani vagyok, és azért dicsérem, de ha valaki festő, fotós, rajzol, teljesen mindegy, ha egyszer jön a Salgói várba, az megfogja azt a varázslat. De nem csak engem, hanem még a Petőfi Sándort is megfogta.
0: A film bemutatóján egy kiállító teremben vagyunk, a Dornyai Múzeum nagy galériájában, ami körülvesznek minket a várral készült felvételek, és mindazok az információk, amik a legutóbbi régészeti feltáráson születnek, és itt pedig mellettünk egy kisgyermek éppen az illetett homokozóban a Salgói vár makettjét építi. Sokan megfordulnak így gyerekek? Melyik korosztálynak izgalmas, érdekes a vár?
22: Hát a filmet is, amikor készítettünk, még a maga kiállítást is készítettünk, hogy ebbe benne legyen a turisztika, a történelem és még az oktatás. De ez olyan részre kellett volna az egészet vinni, hogy ne vegyenek észre, hogy tanulnak, ne vegyenek észre, hogy néznek egy filmet, hanem csak úgy folyamatosan valami információt kapjanak. Mert én szerintem nem csak Salgótérnek, hanem Salgótérnek kívülik is, ha jönnek a Salgói várról, ha ezt a filmet megnéznek, gazdagabb lesznek, sőt, ezt a kiállítást is. De azt el kell ismerni, hogy a Salgótérni Dornyai Béla Múzeumnak a munkatársainak köszönhető, hogy ez egész dolog összejött, sőt, még olyan emberek is segítenek nekem, aki Salgóterjen szerelmesi, még ők is nagyon sokszor segítenek nekem ebben a munkával.
2: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat munkatársa, a Nógrádi Geopark geológusa, Rakfalvi Péter.
3: A földtörténettel foglalkoztam. Nagy örömömre szolgált az is, hogy a Novokrád-Nógrád Geoparknak ezt a kiemelkedő földtani értékét tudtuk bemutatni. Hogyha valaki elmegy utána kirándulni, akkor valószínűleg az ott benne felvetődő kérdésekre választ fog kapni.
2: Fiatal vulkánok földjén járunk, ami szépen erdősült, gyönyörű szemnek ez a táj, de hát a geológus akkor szeretné legjobban a tájat, ha itt kopársziklák lennének. Hogy néznek ki akkor ez a vidék?
3: Tudjuk rádiókarbon kor meghatározásról, hogy 5,5 millió évvel ezelőtt működött ez a vulkán, annyira lepusztult, hogy csak azt a vulkáni csatornát látjuk, ami megtáplálta ezt az egykori kitörési központot.
2: A Boszorkánykő és a Salgó közel van egymáshoz, ugyanakkor alakzatában és sok mindenben különbözik.
3: Nagyon jó megállapítás, azért különbözik ettől, mert a Salgó az egy központi vulkán volt, ennek egy sugárirányú törése mentén alakult ki a Boszorkánykő, és ezért nem is ilyen kúformájú, bár eredetileg lehetett valamilyen kis kúformája, de ez egy úgynevezett telír, tehát a hasadékot kitöltő kőzetet látjuk ott. Aki egy bazalt vidéken nőtt föl, vagy járkált ma ilyen helyen, azt tapasztalta, hogy általában ilyen vékony 5-6 szögletű oszlopok találhatók, a Salgó pont az ellentét ennek, hatalmas nagy 60-70 cm átmérőjű bazalt zsákok vannak benne, tehát nem ez a szabályos oszlopos szerkezet. Azért elmondanám azt, hogy a figyelmes szem, hogyha elmegy a Salgó nyugati részére, ott találhat ilyen karcsú bazalt oszlopokat, és csak ezeket általában az emberek nem látogatják.
2: Szolnoki Tamás régész Salgóvárának környékét kutatta kollégáival egészen speciális eszközökkel, és ha körülnéz az ember, akkor nem is eredménytelenül.
23: Hosszú-hosszú munka volt, mire eljutottunk ideig a kiállításig, hiszen a kiállításnak a törzsanyagát az a kutatás jelentette, amit egy interreges pályázat segítségével tudtunk megvalósítani. Tehát itt volt egyszer egy LIDAR felmérés, egy ilyen lézerszkenderes felmérés, ami a várat és a környezetét vizsgáltuk. Ezen alapul fémdetektoros terepbejárást végeztünk, kijelöltük a szondákat, ásatást is végeztünk azon a területen, ami a mai várfalakon kívüli területet érint, de a várhoz mindenképpen hozzátartozik. Nagyon sokféle rekonstrukciós elképzelés készült egyébként magáról a várról is. Tehát, hogyha lenne itt szándék, arra igazából akadálya nem lenne annak, hogy jelentősebben visszaépíteni magát a várat, tehát azért sokkal impozánsabbnak tűnne. Ellenben elveszne ez a romantikus báj, ami most még megvan ennek a várnak. Hogyha valakit betér a kiállításba, láthatja a sok csodaszép fotót is, melyek egy része, nagy része légi fotó, tehát olyan szemszögből láthatjuk a várat és környezetét, amelyet máshonnan nem, és tényleg egészen elképesztő, milyen adottságai vannak ennek a várnak és a városnak is.
20: Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltime műsorát. Szólunk arról is, hogy megkezdődött Tihanyban a levendulaszüret a Balaton felvidéki nemzeti park szervezésében.

0: 5 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újabb légi csapás mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint fegyverraktárakat bombázta. A mostani akció jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. Arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. Közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dóm téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfai sokszínűség jellemzi. Fellép mások mellett a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a budafoki Dohnányi Zenekar, valamint műzikelek, könnyűzenei koncertek és színi előadások várják az érdeklődőket. És folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40, este 29-34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 2 perccel.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Cseresznyéből közepes évet zárt, kajsziból azonban reménytelinek látja a szüretet az érdi gyümölcstermesztő.
3: Ahol lehetőségünk van, ott furattunk kutakat, és locsolni kell, mert az idei évben annyira kevés csapadék esett, hogy az egyharmadánál tartunk annak, amennyinek kellett volna már esnie, és ezt a fák nem bírnák ki már így víz nélkül, és ez lesz a magyar gyümölcstermesztésnek is az egyik rákfenéje.
2: Megkezdődött Tihanyban a levendula szüret a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szervezésében.
4: Az asszály a levendulán is meglátszik, különösen a téli asszály, ugye ez egy mediterrán növény, amelyik ahhoz szokott hozzá az őshazájában, hogy télen van csapadék. Akkor szépen felgyűlti magának, és aztán amikor már nyáron igazából virágzik, akkor már nem számít neki, hogy van egy csapadék. Sőt, tulajdonképpen minél szárazabb, melegebb időszakunk van a virágzáskor, akkor annál magasabb a levendula olaj tartalma.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: Hogyan dolgozzuk fel sokoldalúan a medgyet? A medgy kiváló alapanyag különféle házi finomságokhoz. A hideg eljárású szörp megőrzi a gyümölcs friss C-vitamin tartalmát, a lekvár sűrű és zamatos lesz, a medgybor pedig egy kellemes, könnyed házi alkoholos ital.
5: Megybor. Itt készül. Általában a megynek nagyon finom illata van, és nálunk több céllal. Csizmadia Gábor. Úgyhogy ez már a második megyből bort csinálunk, mert az első az egy szörp készítés volt, amit a feleségem csinált, és akkor a maradék anyagot nekem adta, abból lesz ez a finom bor.
6: Első lépés a szörp.
5: Csizmadia Gábor némőke.
6: Kimagozom a megyet. Ahány kiló a megy? Hát nem teszek kilónként egy kiló cukrot.
5: 80 deke?
6: Hát 70-80 deka körül. Ha jó édes a megy, akkor elég a 70 deka, ha még nem teljesen beérett, akkor teszek 80 dekát. Ezt összekeverjem, egy napig jövetmenet mindig kavarok rajta, jó sok levet ereszt, és akkor leszűröm, a sűrűje megy a férjemnek tovább hasznosításra, és akkor a megybe beleteszem, a megy lébe, szörbe beleteszem a tartósítót, beleteszem a nátriumbenzoátot, abban jó alapos elkeverem, és mehet a palackokba.
5: Tehát hideg eljárással készíti, egyrészt
7: a cukor tartósít, másrészt a tartósítószer is besegít.
6: Szépen elállt tartósítja, és hidegen, teljesen nyersen, minden aromája benne van, család aprajának a egyik legkedvesebb a megyszörp.
7: Keresztes Ferenc kollégám mondta, érdekes, hogy nagyon sokféle megybor recept van, és hogy ők nem magozzák ki, hanem csak összezúzzák, és akkor ezzel az úzalékkal indítják el a zajos erjedést, és a zajos erjedésnél szűrik le, és akkor utána, mint bor, kezelik, fejtik, óvatosan kénezik.
5: Így van, én is holnap már le is fogom szűrni.
7: Álomfinom az illata, tényleg, igen. Ahogy jön a hordóból.
5: Igen, igen, igen. Hát hál' Istennek nagyon jó sikerül, remélem, legalábbis eddig tökéletes a folyamata, ahogy készül.
7: Egy csodálatos magyar értékek vannak a medgyek birodalmában, akár az érdi kutatóból, akár pedig a táj szelekciós fajtákból, tehát érdi bőtermő, meteor korai, aztán újfehértói fürtös, debreceni bőtermő, Kántor Jánosi, csak hogy néhányat kiragadjak, vagy az érdi jubileum, amelyik szintén egy különleges fűszeres medgy, és ugye megint föltámadt a szél, hol bebújunk a szél elől a kamrába, hol kilépünk. Cseresznyebort is lehet készíteni ugyanilyen eljárással, Gábor Bólint, és ugye még a kései cseresznye, mint a Katalin vagy az Axel, ugye az egy utóbbi az öntermékeny magyar érték, tehát cseresznyebort, ugyanezt a hármas irányzatot, hogy szörp, lekvár, bor, pálinka, elindulhatunk ebbe az irányba.
5: A medgy szerintem az egyik legsok oldalúban hasznosítható gyümölcsünk.
7: Most kaptam egy leírást a napokban, hogy ugye a pipacs medgyek is milyen értékesek. Kecel térségében óriási nimbusza van ennek, vagy ugye a bosnyák medgyek egy teljesen másik fajta kör, a fehér medgyek, vagy azoknak a medgyeknek a világa, amelyek nem festőlevűek, és akkor itt a fehérből elmetünk egészen a festőlevű cigány medgyekig, amelyek szintén óriási értéket képviselnek, Gábor Bólint is. Medgyes pitétől Emőke is Bólint.
6: Megy a gyümölcslevesek, a megymártás, nagyon-nagyon sok oldalon
7: rétesek.
6: Lehet. Arról ne is beszéljünk.
5: Igen, hát az nagyon finom. Egyik finomabb, mint a másik. Úgyhogy azért mondom, hogy a legsokoldalúbb gyümölcsnek én a medgyet tartom.
8: Gyógyfüvekből, például borsmenta levélből hogyan lehet szörpöt készíteni?
7: Különlegesség az a menta szörp, hiszen nagy menta ültetvényük van itt a kertben.
6: Kaptam tavaly néhány kis vesszőcskét, na most ezek annyira elbokrosodtak, hogy valóban egy kis ültetvény lett belőle, és idén tavasszal len voltunk Balatonon, és ott van egy biopiac, ahol termelők saját portékájukat tárulják. És ott az egyiknél volt szörp eladó kitéve.
7: Menta szörp.
6: Többféle, és közöttük fedeztem fel a mentaszörpöt. Megkérdeztem, hogy csinálja. Aztán gondoltam, akkor ezt én is kipróbálom. A szép, egészséges mentaleveleket annyit leszedek a száráról, hogy két jó marékkal úgy összefogjam.
7: Azért az nem kevés.
6: 5 literes, dunsztos, uborkás üvegnek, hát úgy majdnem a feléig lett, hogy beletettem. Erre rákarikáztam vékonyan 2 egész citromos héjastól mindenestől, rászórtam egy fél tasak citromsavat, amit boltban lehet kapni, és 2 kiló cukrot feloldottam 3 liter langyos vízben, nem forraltam föl, csak meglangyítottam a vizet. Ráöntöttem, nem egész 2 napig kevergettem, mert a mentalevélben könnyű, följött az üveg tetejére, ezt állandóan kevertem, hogy az aromáját jól adja ki. Utána leszűrtem, üvegbe töltöttem, jégkockával nagyon-nagyon finom, kellemes hűsítő, üdítő ital. A mentáról tudni, hogy az emésztés segíti, a gyomorgörcsöket, bélgörcsöket megoldja, a szélhajtó hatása van, gyógyteja, amiben nyugtató, illetve a légúti megbetegedésekre is nagyon jó és kellemes.
2: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat, kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail cím.

0: kaj. De a cseresznye az hozott valamit? Kávrán Tibor, gyümölcstermesztő.
1: Igen, hát a kajszibarack az egyik legfagyérzékenyebb gyümölcs Magyarországon. Ezen a környéken is az elmúlt években már az a ritkaság számba megy, hogyha nem szenved fagykár. A cseresznye azért egy-két fokkal jobb, de manapság már a fagyos a cseresznyét is elég rendesen megritkítja.
0: Tavaly egyáltalán nem volt kajszitermés, de idén, ha csak ezt az egy sort nézem, én azt mondanám, hogy ezt ritkítani kellett volna. Narancssárgább a fa, mint hogy zöld lenne a leveleitől.
1: Igen, igen, ritkítottunk, amennyire tudtunk emberek függvényébe. Az elmúlt években nem volt, vagy csak egy-két fajta termet valamennyit, de az idén meg szinte minden virág megkötött, meleg van, így kénytelenek voltunk sajnos nagyon sok pénzt rákölteni arra, hogy rengeteg gyümölcsöt ledobáljunk a földre, mert egyébként kipusztulna a fa.
0: Ez még cefrének elmehet, vagy ez menthetetlen?
1: Nem, ez még cefrének, dzsemnek, ivólének, természetesen csak a jó és első osztályú minőségből lehet csinálni ezeket.
0: Ahogy sétálunk itt a kajszisában, jól látom, hogy csöpögtető rendszert van alatta?
1: Igen, ahol lehetőségünk van, ott furattunk kutakat, és locsolni kell, mert az idei évben annyira kevés csapadék esett, az egyharmadánál tartunk annak, amennyinek kellett volna már esnie, és ezt a fák nem bírnák ki már így víz nélkül, és ez lesz a magyar gyümölcstermesztésnek is az egyik rákfenéje itt az elkövetkező években. Egyik a munkaerő hiány, a másik pedig ez a klímaváltozás által okozott hatalmas nagy hőmérséklet, amit nem fognak kibírni ezek a fajták. Tehát mi is több kollégával összeálltunk, és fajta kísérleteket végzünk az ország különböző részén, melyik az, amelyik jobban bírja ezt a klímaváltozást.
0: Tehát nem az ősi magyar fajtákra kell gondolni sajnos, ami kézen csurgatós, ízletes volt, mondjuk ez éppen az őszi barac, de azért a kajszinál is ott a gönci.
1: Igen, ezeket is, amikor nemesítették 40 évvel ezelőtt, nem 42 fokok voltak.
0: Mennyit kell ahhoz öntözni, hogy tényleg hatékony legyen?
1: Hát ha az egész szezon nézzük, akkor több száz liter víz kellene egy fához.
0: Hogy győzték a cseresznyeszedést? Tehát hogy zárták a cseresznyét? Mert azt láttam a piacon, hogy keresték, nem volt sok cseresznye.
1: Hál' Istennek, nálunk a cseresznye termés az elmúlt évekhez viszonyítva egy olyan jó közepes volt. Fajták szerint természetesen volt benne szórás, van amelyiken annyi volt, mint amennyi szokott lenni, de volt pár fajta, amin viszont kevesebb volt. Cseresznye az igazából nem a tavaszi fagyot szenvedte meg, hanem amikor teljes virágzásban volt, akkor nálunk itt Érden volt egy olyan 4 napos hűvös, szeles, hideg idő, és köztudott, hogy a méhek 15 fok alatt nem dolgoznak, és szél volt, és hűvös idő.
0: Sokszor szedmagad akcióval hidalják át a kézi munkaerő hiányt, de az eladás is nehéz.
1: Cseresznyénél igen, ott az nagyon kézi munkaigényes, főleg azért, mert azt óvatosan szárral kell szedni, tehát ott nagyon vigyázni kell arra, hogy nem törünk még véletlenül se ágrészt, mert azon a jövő évi virágrügyek is ott lesznek, tehát ott nagyon kell figyelni. Azok elsősorban keres mennek. Van kis értékesítési pontunk is. Sárga barack az szinte, azt mondom, 95%-ba szed magad. Nagyon szeretnek, nagyon élvezik.
0: Akkor önöknek az út melletti árusok nem konkurencia?
1: Bizonyos értelemben azok, bizonyos értelemben nem. Azért nem konkurencia, mert nálunk ízes, zamatos, illatos gyümölcsöt lehet kapni, amit minden egyes szed magadkor megkapunk, hogy ilyet a boltinál nem érez. Abban viszont konkurencia, hogy az árat nagyon-nagyon leverik, és ez annak köszönhető, hogy itt azért a útszéli árusoknak azt mondom, hogy a 90-95%-a nem termelő.
0: Nagyon-nagyon magas százalékot mond.
1: Igen, azok termelők, akik gyümölcsös végébe ott a hatalmas sárga barackosban ott van egy árusítópult, ő egyértelmű, hogy termelő. De akik így útszélén letesznek két műanyagrekeszt, és arra tesznek ki a kocsi hátuljából rekeszeket, nem igazán a termelők közé tartoznak. Annak akár a 90%-a importgyümölcs. Még oké, hogy valamennyire sárga, de kemény, nincsen megérve, se íze, se zamata.
0: Miért tudják annyira letörni az árakat importgyümölcsel? Azt azért ide kell szállítani.
1: Ezt nagyon sok kollégával és évek óta szóvá tesszük, hogy Magyarországon megéri az áfacsalás. Hogyha pár százalék gyümölcsnek az áfája, ott nem éri meg. De 27%-os áfánál megéri, hogy ezt a gyümölcsöt ide-oda papíron szállítgassák, és akkor így olcsóbbá tudják tenni, és a termelőknek az árai alá tudnak sokkal jobban menni. És ami itt az elmúlt években felütötte a fejét, és ezt is egyre többször tapasztaljuk, hogy közösségi oldalakon egyre több olyan hirdetés jelenik meg, gyümölcs szezon elején már néha irreálisan olcsó árakon kínálnak gyümölcsöt. Láttam 4-500 forintos kilónkénti áron sárga barackot.
0: Ehhez képest az önköltségi ára körülbelül mennyi a kajszinak?
1: Hát azt mondom, hogy csak a szedési költsége legalább 150.

0: 200 forint, utána itt a növényvédelem, tehát bőven 350-400 forint körül van, ki mennyit fordít rá természetesen. Akit mindent megad neki, meg esetleg öntözőrendszere van, ott a havi villanyszámla 300 000 forint. És akkor utána írják ki posztokban, hogy hát a minőséggel nem voltak megelégedve, éretlen volt, isztelen volt, azért azt javasolnám, hogyha tehetik, legbiztosabb termelőtől kint gyümölcsösbe, mert ott mi azt adjuk, amit mi a saját fáinkról leszedünk. Én ebbe születtem bele, ezt csinálom 30 éve, én valószínűleg ezt is fogom csinálni. Küzdünk fagy ellen, szárasság ellen, és nagyon szeretjük csinálni, úgyhogy nem fogjuk feladni, de azért egyre nehezebb, sajnos ezek tények.
1: A levendula ismert a gasztronómiában, a szépészetben és a népi gyógyászatban is. Fertődön óriási területen termesztik, hisz az eszterháziak idejében is népszerű gyógynövénynek számított. Bencsik Ildikó beszámolója.
2: A nyár egyik legszebb és legsokoldalúbban felhasználható növénye a levendula, melyet egyre több helyen termesztenek. A fertődi Eszterházi kastély levendulása is színpompás mezőként várja az érdeklődőket. Osváth Ádám az Eszterházi kastély kulturális menedzsere.
3: Az Eszterházi kastélynak a levendulás kertje egy 10-14 évre nyúlik vissza, akkor kezdtük el a 2010-es évek elején, akkor telepítettünk egy hektár területre levendulákat, méghozzá francia levendulát, ez fontos kiemelni. Azóta van itt folyamatosan levendula. Érdekesség, hogy az a terület, ahol most a levendulásunk található, egykor a hercegi udvarnak a gyógy- és fűszernövény kertje volt, hiszen minden egyes kastélyban, minden egyes arisztokratának fontos volt, hogy a saját növényei használják fel, akár a gyógyászatnál, akár az olajoknak az elkészítéséhez, akár a gasztronómiában, a konyhájukban.
2: Milyen fűszernövények találhatóak még itt?
3: Például rozmaringot, illetőleg tárkony is megtalálható volt ebben az időszakban, manapság is egyébként a levendula megtalálhatóak ezek a növények, de a 18. századra jellemzően már megjelent a borsmentának, vagy a citromfűnek is a használata. Ugye érdekes, hogy már a 18. században például egy citromos italhoz, egy limonádénak az ízesítésére használták ezeket a növényeket, akár a levendulát is, tehát amit manapság ismételten feltalálunk, mint reformkonyha, igazából a 18. századhoz nyúlunk vissza ezekkel a receptekkel. Sőt, ha nagyon távol akarok menni, akkor egészen a római birodalomig visszamehetnék, hiszen már a rómaiak is használják a levendulát gyógyhatása miatt, hiszen maga a levendulának a neve is a lavere szóból elszármazik, ami mosást jelent eredetileg. A mosónők használták a levendulát, hogy ezzel tisztítsák, ugye ennek antiszeptikus hatása van, tisztítsák az elkészült ruhákat.
2: Még egy gondolat erejéig, ugye másik oldalán a kastélynak pedig a Ciráki Margit rózsakert van. Mennyire jellemzőek ezek a virágos kertek a régi múltra, illetve hogyan sikerül ezt most karbantartani és fenntartani?
3: Abszolút módon jellemző. Tehát igazából, hogyha visszagondolunk, már Mátyás király kora óta folyamatosan az arisztokrata udvaroknak egy célja az, hogy legyenek olyan kertjei, parkjai, amelyek nem csak a fűszernövényekről szólnak, hanem a sétálásról. Hogyha mi profilunkban a 18. század illik, és itt például Jean-Jacques Rousseau-ra, a híres francia filozófusa, gondolkodóra kell visszagondolnunk, neki volt az eszmeisége, az ötlete, hogy térjünk vissza a természetbe. És gyakorlatilag Eszterházának ez az egyik filozófiája, maga a kastély is úgy lett felépítve, hogy ezt a filozófiát tükrözze, hiszen más udvarokba, más hercegi kastélyokba, hogyha elmegyünk, általában az emeleten lakik a család. Nálunk a földszinten, pontosan azért, hogy csak kinyissák az ajtajaikat, és a lakosztályukból egyszerre a kamarakertekbe lépjenek ki, tehát az, hogy együtt éljenek a természettel, ez abszolút módon a része volt. A 20. században, amikor megalakul a Ciráki Margit rózsakert, nagyjából hasonló gondolatok, de már egy kicsit átalakítva térnek vissza. Nálunk pedig ez egy manapság így a 21. században nagyon szépen segít nekünk a turizmusban, hiszen pont amikor a rózsakertnek az első virágzása lezajlik, akkor nyílhat meg a levendulásunk, majd utána majd július végére pedig majd prognosztizáljuk a másodvirágzásnak a kezdetét.
1: Megkezdődött Tihanyban az immár hagyományos Szedd magad levendula szüret a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szervezésében. Az elmúlt hétvégén, illetve már csütörtöktől lehetett szedni a virágokat, ahogyan a mostani és a következő hétvégén is várják az érdeklődőket. A növényért nem kell fizetni, csak az acskóért, amelybe kerülnek a virágok. Ollót mindenki vigyen magával. A negyedik alkalom attól függ, hogy marad-e friss virág a töveken. Felszegi Csaba riportja.
4: Ebben az évben a szokottól egy kicsit máshogy szerveztük a napjainkat. Mindig csütörtökön nyitunk ki a Levendula Szedd Magad akciónkkal.
5: Vers József, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park tájegységvezetője, a Levendula Szüret főszervezője.
4: Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap vagyunk természetesen nyitva, az első 18-ától, és aztán a következő hétvége, és ha sikerül még, akkor július első hétvégén is. Az, hogy akkor kinyitunk-e, az
5: a... lesz a világ, leszették-e vagy sem?
4: Részben igen, hogy leszették-e vagy sem, részben pedig, hogy mennyire nyílott el a virág. Ugyanis, hogyha már nagyon elnyílott, és azt látjuk, hogy a szedés után lehullik, meg már nem olyan szép, akkor nem nagyon van ennek a módjának, a hasznosítás ennek a módjának, hogy csokorba szedik az emberek értelme, akkor jön a következő lépés, amit mi július elején megteszünk minden évben, július első napjaiban, egy első két hetében. A szedmagados ültetvényről is, és van még a Nemzeti Parknak egy másik ültetvénye, onnan learatjuk a levendulát, és levendula lepárlóba kerül, levendulaolaj lesz belőle.
5: Milyen minőségűek most ezek a levendulák?
4: Rövidebbek a virágok, sajnos a virágzó szárrészek rövidebbek a szokásosnál.
5: Ez valóban látszik, és illetve nem annyira dúsak.
4: Az asszály a levendulán is meglátszik, különösen a téli asszály. Ugye ez egy mediterrán növény, amelyik ahhoz szokott hozzá az őshazájában, hogy télen van csapadék. Akkor szépen felgyűlti magának, és aztán tavasszal, amikor már nyáron igazából virágzik, akkor már nem számít neki, hogy van egy csapadék. Sőt, tulajdonképpen minél szárazabb, melegebb időszakunk van a virágzáskor, akkor annál magasabb a levendulaolaj tartalma. Ugye a növény tulajdonképpen a hőség ellen védekezik a levendulaolajjal, és ezért aztán tulajdonképpen a száraz nyarakon, száraz meleg nyarakon, mint amilyen a mostani is, magasabb illóolajtartalom van, bár talán látványra nem annyira szép maga a virág.
5: Ez a Bitera Gyula féle több mint 100 éve itt lévő levendulák leszármazott csoportja?
4: Igen, így van. Ugye Bitera Gyula Franciaországból hozta a magot, és aztán abból készített itt ültetvényeket, azt vetett el.
5: Tehát akkor francia levendula, ezt innen is tudjuk.
4: Igen, ez a helyi nevén a francia levendula, vagy a magyarországi nevén a francia levendula, sehol nem hívják a világon így egyébként. Orvosi levendulának, vagy keskeny levelű levendulának mondja a szakma, ha nagyon akarom, a latin neve is keskeny levelű.
5: De az angol levendula is, ez teljesen más típusú, ugye?
4: Igen, az angol levendula.
5: A magyar nyelv szerint.
4: Az angol levendula megint csak a magyar nyelven ismeretes. Az angol levendula egyébként az egy hibrid, tehát az a keskeny levelű és a széles levelű levendulának a természetes faj hibridje, amelyik aztán nagyobb méreteket, sokkal intenzívebb illatot ad látványban is, talán lehet azt mondani, hogy más vagy szebb. Viszont vannak hátrányosabb tulajdonsága, és például nem bírja úgy a nyesést, tehát hogy gyorsabban elpusztul a rendszeres aratástól. Sokkal nagyobbra nő, és ezért aztán kinövi a helyet. És még egy, hogy az olajai bár sokkal intenzívebb illatúak, azért kozmetikai célra nem igazán jó, tehát túl magasak bizonyos tartalmi értékei. Tehát a keskeny levelű vagy francia levendula az a kozmetikájé, vagy a kozmetikai iparé, és a hibrid levendula, az angol levendula, az pedig inkább mondjuk úgy, hogy az egyéb ipari hasznosításé. Tihanyi félszigeten alapvetően a francia levendulát kezdték el termeszteni, és egyébként ezek az ültetvények, amikkel a Nemzeti Park rendelkezik, ezek szintén francia, és egy jelentős részben még a Bitera féle magból gyűjtött állománynak a továbbszaporítása, részben vegetatív, részben magról történő továbbszaporítása.
5: Az elmúlt hétvégén már ugye volt egy szüret, de hát azért van még bőven, most látjuk itt, azért még lehet most hétvégén is jönni, csütörtöktől hány órától jöhetnek vasárnap hány óráig? És hogyan zajlik a szület?
4: Reggel 8-tól este 6-ig vagyunk nyitva, tehát addig szabadon lehet jönni. Az érkezők bent a levendula ültetvény területén le tudnak parkolni, hogyha nagyon sok lenne a látogató, akkor pedig a közelben biztosítunk parkolóhelyeket, ezekről tábla ad információt, és aztán bent a területen egy kis tannál bizony meg kell vásárolni a levendula szedő zacskót, tehát mi nem a levenduláért kérünk pénzt, hanem azért a zacskóért, amiben a levendulát szabad gyűjteni. A kollégák megmutatnak mindent, hol érdemes levágni, milyen szárhosszal, mennyit lehet, és tényleg egy olyan élményt kínálunk a levendula zacskó áráért, a papír zacskó áráért, ami miatt érdemes egy kört menni. Sajnos ezt muszáj szabályoznunk, elsőben muszáj szabályoznunk a rendjét a szedésnek, tehát ezért is van szükség arra, hogy mindenki eljöjjön oda a standunkhoz, és miután van zacskó a kezében, akkor szedhet. Ollót az a kérésünk, hogy hozzanak magukkal.
1: Megkezdődött Tihanyban a levendula szüret a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szervezésében. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: vasárnapi imádság. Elmondja Keckó Pál evangélikus püspök.
1: Az útmutató a jó szövetségi igéjét olvasom. Biztossá teszed lépteimet, nem inognak bokáim. Samuel második könyve, 22. fejezet, 37. vers. És az új szövetség igénk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 3. fejezetéből a 6. vers. Péter így szólt hozzá: ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Szerető mennyi atyám, köszönöm az élet ajándékát, hogy úton lehetek, hogy vezetésedet ott tudhatom ebben. Köszönöm ennek az útnak minden ajándékát, a megpróbáltatásokat, amelyekből kihoztál, az örömteli pillanatokat, amelyeken keresztül erősítettél engem. Köszönöm, hogy társakat is kaphattam, hogy nem voltam, nem vagyok egyedül. Uram, annyiszor gyötörnek a múlt eseményei, vagy éppen a jövőtől való félelem. A mai napon azért imádkozom, hogy meg tudjam élni ennek a napnak a fontos pillanatait, hogy jelen tudjak lenni teljes szívvel és lélekkel azokban. Szeretném a mai napon is felfedezni, meglátni jeleidet, csodáidat. Köszönöm, hogy Jézus által élő reménységet adtál a szívembe, hogy utam hozzád a te országodba vezet, hát, hogy ennek értékét a mai napon is megláthassam. Mulandó javak csillogása ne vonja el a tekintetemet rólad. Köszönöm, hogy nekem is szól igéd a mai napon. Biztossá teszed lépteimet. Amen.
0: Keckó Pál evangélikus püspök gondolatait hallották. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 28-án vasárnap Levente és Irén napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Hallgassák meg híreinket a bemondó Garami Zsuzsa.
3: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a 7 vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőségoldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. Dániában közben a mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mértek. Csehországban megdőlt az abszolút rekord egy Prágától északra fekvő faluban. Alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám miatt csaknem 20 olaszországi városa adtak ki vörös riasztást, köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna. Újabb légi csapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás a válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és aknaraktárakat bombázta, a mostani akció pedig jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmány érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Sajtóhírek szerint Vučić a szerb haladó párt színeiben ismét elindul a miniszterelnöki posztért. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról ismérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vetették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportok űzők védelme. Megkezdődött a 23. alkalommal megrendezett Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok programsorozat. Július 5-éig 9 helyszínen várják az érdeklődőket, klasszikus és népzenei koncertekkel, néptánc bemutatóval, kézműves foglalkozással, valamint gyermekprogramokkal. Szabó Lajos, a kezdeményezés ötletgazdája elmondta, a cél, hogy az erdő a zene és a művészet erejével a környezettudatos és fenntartható életmód irányába mozdítsák el az embereket. A híradást Jávor Miklós szerkesztette.
0: Időjárás jelentés.
2: Tegnap már 35 fok felett volt a higanyszál árnyékban is. Mit hoz a hét utolsó napja? Kérdezem a meteorológust, Kuntár Molnár Annát. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! A rövid hajnali frissítőt követően ismét gyors ütemben forrósodik a levegő, kánikula várható. Ma is napos időre számíthatunk kevés gomoly felhővel, amelyekből egy-egy zápor, hőzivatar kis eséllyel kialakulhat. A legmelegebb órákban jobbára 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Ma a napi mellett a júniusi melegrekord is megdőlhet. Késő este 24-32 fok várható. A hőség várhatóan kedden tetőzik, aztán a hét közepén hideg front érkezik északnyugat felől, amely érezhetően csütörtökre mérsékli majd a meleget.
0: Nemzeti Sportkrónika.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Véget ért a csoportkör a labdarúgó világbajnokságon, kialakult a legjobb 32 mezőnye. 6 mérkőzéssel zárult az észak-amerikai rendezésű torna első szakasza, az elcsoportból Horvátország a Gána elleni 2-1-es sikerrel második, Anglia Panama elleni 2-0-ás győzelemmel az első hely jutott tovább, és a harmadik helyet megszerző afrikaiak is ott lesznek a folytatásban. A KLU 4-esben is hárman örülhettek, a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-es sikerrel zárt Üzbegisztán ellen, így bekerült a 8 legjobb csoport harmadik közé. Kolumbia gól nélküli döntetlent játszott Portugáliával, így a dél-amerikaiak első helyen végeztek, a portugálok másodikok lettek, és nehezebb ágra kerültek. A jégkvartettet a 100%-os Argentina nyerte, a Jordánia elleni mérkőzés eredménye 3-1. A csereként pályára lépő Messi megszerezte 19. VB gólját. Drámai utolsó perceket követően Ausztria és Algéria 3-3-as döntetlent játszott, így mindkét csapat továbbított. A csoport harmadikok közül Irán, Dél-Korea, Skócia és Uruguay búcsúzott. Folytatás az egyenes kieséses szakasszal, amely ma 21 órakor kezdődik a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel. Szongo Domán tengeren túli játékjogát a Buffalo Sabres foglalta az Észak-Amerikai Profi Ékoromliga, vagyis az NHL Buffalo-ban megtartott draftján. A 18 éves, 34-szeres felnőtt válogatott csatára negyedik magyar születésű hoki is, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A finn kollégiósának játékjogát az 5. körben foglalták le. Érdekesség, hogy felnőtt csapatban még csak a válogatottban szerepelt, miközben a magyar hoki is ma reggel 9-kor indul a tengeren túlra. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs a harmadik helyen zárta elődöntős csoportját, amivel bejutott a budapesti világkupa döntő ma 14 óra 30 perckor kezdődő férfi fináléjába. A hölgyek 10 óra 30 perckor kezdenek, ott Erdős Rita és Guzi Blanka képviseli Magyarországot. Magyarország-Svédország 2-3 a női röplabda Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén Kecskeméten. A visszavágó jövő szerdán este lesz Örebróban. George Russell a Mercedes-szel indulhat az érrel a Formula 1-es osztrák nagydíjon ma délután. A brit mögött a két Ferrari következett, Charles Leclerc és Lewis Hamilton sorrendben, míg a VB lovas Mercedes-es Andrea Kimi Antonelli a negyedik lett. Az első ötös Max Verstappen zárta, aki az utolsó percben falnak ütközött a Red Bull-lal. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
3: Műsor ajánlott. Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk.
6: egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
0: Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: vasárnapi Jussály 40. évfolyamában járunk, a 2010. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában, a szerkesztő Horváth Szilárd. Mindig számíthatunk rá, de azért nem barát. Mit jelent az etika a mesterséges intelligencia világában? 80 év kutatás, 15 év rekonstrukció, új életre kelhet a Diósgyőri vár. A hírek után a támogatás nem elég, az emberi oldal is fontos. Generációváltás nélkül nincs mezőgazdaság. És egy sodró erejű közjogi dokumentum, ami 250 éve irányadó a nyugati világban, a függetlenségi nyilatkozat születésnapjára készül az Egyesült Államok. Segít a tanulásban, elmagyarázza az orvosi leletet, de ha kell, pszichológus is. A mesterséges intelligencia ugyan nem ember, de a társas és a bizalmi kapcsolatokban is egyre magabiztosabban helyettesít bennünket. A jelenség komoly figyelmeztetés. Ott, ahol nagyobb odafigyelés vagy több empátia kellene, az algoritmus esetenként már jobban teljesít. Azt azonban jó tudni, hogy a mesterséges intelligencia nem csak tényeket, de véleményeket is közvetít. Tévedhet, értékrendet, világképet tükröz, ami épp úgy befolyásol, mintha egy politikust vagy egy véleményvezért hallgatnánk. Az igazság keresése ezzel együtt a mesterséges intelligencia világában is kulcskérdés. Az Anthropic nevű amerikai cég például Claude nevű fejlesztése, már az fejlesztésének már alkotmánya is van. Ám hogy ez még távolról sem tökéletes, azt az is jelzi, hogy Claude egy kifejezetten erre irányuló tesztelés során megpróbálta megzsarolni a kikapcsolására készülő mérnököket. Mit jelent az etika a mesterséges intelligencia világában? Kérdezte az első magyar modell, az Obila megalkotóját, Orosz Pétert, Kobolák Attila.
1: Hogyan érik el az emberek a mesterséges intelligenciáját?
2: Az oldal egy egyszerű böngésző megnyitásával meglátogatható, ez az obila.hu.
1: És most, hogy begépelte, meg is jelent az oldal. Miért pont Obila lett a neve? Mit jelent ez? Ezen kívül alcímként oda van írva alá, az igazság hasznos. Mit jelent ez az igazság? Hogyan definiálhatjuk?
2: Az Obila, mint név, saját intuícióból fakadt. Amikor létrehoztam a terméket egyfajta ilyen letisztultsági vízióval, akkor megjelent előttem egy olívabogyó vagy egy oliva ág, és az onnantól kezdve így számomra hozzá kapcsolódott a termékhez, és az Obila és az oliva valahogy egy ilyen szójátékként kapcsolódva egymáshoz, így maradt meg a neve. Ugye ezt mondhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia az nem csak egy könyvtár, hanem kommunikál velünk, úgy is tűnik, hogy véleménye van, és nagyon sok olyan gondolatot ad nekünk, vagy úgy válaszol nekünk, ami mintha egyfajta világlátást is feltételezne. Az Obila megalkotásával az volt a célom, hogy minél inkább egy ideológiamentes, torzításmentes, és tényleg a valóság logikájára alapozó terméket alkossak meg. Magyarul, hogy az igazságot tudjam célozni, és ez igaz logikai értelemben, és igaz értékrendi értelemben számomra.
1: És hogyan lehet ezt megalkotni? Mi ennek a folyamata? Mikor kezdett el ezzel foglalkozni?
2: Ugye mesterséges intelligenciának személyes, illetve szakmai felhasználásával már több éve foglalkozom. A mai technológiai környezetben az elmondható, hogy a legfejlettebb, legintelligensebb mesterséges intelligencia modellek, azok a legnagyobb cégeknek a termékei. Ugye arra nincsen gyakorlatilag lehetőség anyagi és technológiai okok miatt, hogy az ember házon belül a semmiből lefejleszten egy teljes intelligenciát. Arra viszont lehetőség van, hogy a már meglévő és a nagy cégek által legyártott modelleket úgy befolyásoljuk, vagy olyan technikai környezetet rakjunk köréjük, ami nagyon hatékonyan segíti őket abban, hogy egyfajta logikusabb működést tudjanak eredményezni, vagy kevésbé például a készítőknek a saját, akár szélsőséges értékrendje jelenjen meg bennük, hanem egy hétköznapibb, józanabb világlátás. Én már sok éve használok mesterséges intelligenciát, és az volt a tapasztalatom ez alatt, hogy az én egyébként konzervatív és alapvetően keresztény alapokon álló értékrendemmel gyakran nem egyező válaszok érkeznek. Az Obila, mint általános intelligencia termék, bizonyos felhasználói esetekben mondhatjuk, hogy pont ugyanolyan válaszokat fogadni, amikor például azt kérdezem tőle, hogy egészséges-e a futás, egészséges életmódnak mik a feltételei, akkor többnyire ugyanolyan választ fogadni, mint egy ChatGPT. A különbségek akkor kezdenek jönni, éles különbségek akár, amikor világnézeti, politikai, vagy akár az értékrendhez kapcsolódó személyes kérdések vannak érintve, és itt pedig már millió példát fel tudnék sorolni, nemzetállami és birodalmi gondolkodás, a szuverenitási kérdések, akár migrációs kérdések, és rengeteg olyan aktuálisan, mondhatjuk, hogy forró téma van, amikben egy konzervatív világlátás és egy progresszív világlátás jelentősen különbözni fog.
1: A megtalálható AI-ok egyik legnagyobb problémája az a halucináció és a téves információkból való következtetés. Emiatt ugye hamis információkat fog nekünk átadni. Ezt ön ki tudta védeni? hogyan lehet erre felkészülni, megoldani?
2: Így van, a hallucináció az a mai mesterséges intelligencia rendszereknek az egyik legkomolyabb problémája. Ugye itt arról a problémáról van szó, a rendszer az alapvetően a legvalószínűbb választ szeretné adni. És mi a legvalószínűbb? Ami az ő rendelkezésre álló információ alapján a legvalószínűbbnek tűnik. Matematikailag ez történik ezekben a rendszerekben. És amikor egy rendszernek nem a megfelelő információk állnak rendelkezésére, vagy nem a megfelelő információk állnak hangsúlyosan rendelkezésére, akkor ennek eredménye lehet az is, hogy hibás információt fognak adni, és az is, hogy nem vesz észre olyan összefüggéseket a valóságban, okokozati összefüggéseket, amik eredményeként jó válaszokat lehetne adni. Egyrészt szerkezetileg nem lehet teljesen kivédeni, viszont nagy mértékben lehet segíteni, hogy egy mesterséges intelligencia rendszer az úgymond hallucinációmentes legyen. Ezt az Obilában, ebben a mesterséges intelligencia rendszerben kettő különböző mechanizmussal érjük el. Az egyik mechanizmus az gyakorlatilag egy ilyen erős korlát, amivel azt mondjuk, hogy amennyiben olyan információt kérdez a felhasználó, ami frissebb annál, mint ameddig ennek a mesterséges intelligencia modellnek a saját adatbázisa elér, akkor kötelező például internetes keresést végeznie. A hallucinációk kivédésének ez az egyik legfontosabb módja. A mesterséges intelligencia maga megtalálja azokat a területeket, ahol neki nincsen pontos információja. A hallucinációknak a másik nagyon fontos kategóriája, amikor az információ meglenne, de azok nincsenek úgy berendezve számára, hogy jó következtetéseket vonhasson le. És az ilyen típusú hallucinációk kivédésének a legjobb módja pedig az, hogy a mesterséges intelligenciának rendelkezésére bocsátjuk azokat a logikai keretrendszereket, vagy akár alapértékrendet, ami alapján ott a beszélgetésben ő már egy logikusabb, következetesebb választ tud adni, és ami számomra kifejezetten érdekes, egy ilyen mesterséges intelligencia terméknek valahogy az értékrendi lehorgonyzása, amikor egy mesterséges intelligenciát a megfelelő eszközökkel arra kezdünk segíteni, hogy logikusabb legyen. Ami azt jelenti, hogy jobban figyelembe vegye a dolgoknak a következményét, cselekedeteknek a következményét, vagy hogy egy rendszer legyen az egy politikai rendszer, milyen elemekből áll, mi a rendszer célja, még minek mi lesz a következménye, akkor egy ilyen logikailag következetesebb rendszer automatikusan elkezd konzervatív szemléletet képviselni, sőt, azt is mondhatom, hogy egyfajta keresztény szemléletet képviselni, ami számomra egy megdöbbentő tapasztalat volt. Az értékrendi hangolásnak talán a másik fontos része, hogy vannak olyan alapigasságok, amiket keresztényként és konzervatívként leírhatunk, tehát nem csak a száraz logika az, ami minket keresztényként és konzervatívként egy adott világlátásra segít, hanem hiszünk abban, hogy az értékeknek van rendje. Egy ilyen AI fejlesztésében, egy ilyen mesterséges intelligencia a fejlesztésében erre is figyeltem. Az az érték hierarchia, ami számunkra, konzervatívok számára és keresztények számára fontos, az csak a legalapabb hierarchikus szinten megjelenjen az AI-nak, a mesterséges intelligenciának kontextusában. Számomra az is nagyon fontos, hogy bár nekem és sok konzervatív embernek a világlátásában nem veszély az, hogy egy ChatGPT miatt meg fog változni a bioetikai álláspontunk. Viszont ezek az eszközök fiatalok kezébe is kerülnek. És számomra itt van egy nagyon fontos pont, hogyha lehetőség van rá, hogy az emberek által általánosan használt mesterséges intelligencia eszközök, azok fontos erkölcsi kérdésekben is a józan emberi és konzervatív értékeket képviseljék, már pedig erre lehetőség van, akkor ilyen eszközökkel lehet ezt segíteni és elérni, mint például az Obila.
1: 3 hónapja használhatja bárki az Obilát, aki rákeres. Mit tartogat a jövő?
2: Az Obilát, mint terméket szeretném megtartani ebben az egyszerűségben, ahogy most van, hogy egy olyan mesterséges intelligencia segítő legyen, ami a hétköznapi feladatokban információ szerzésben, vagy akár egy kérdésnek az átgondolásában tud segíteni, és ebben a termékben ezért a funkció bővítés, azt gondolom, hogy csak zaj lenne.
1: Már rég betöltött a mesterséges intelligenciája, még mi beszélgettünk. Egy fehér háttéren található egy kereső, és az alatt ki lehet választani, hogy specifikusan mire keressen. Van webes keresés, időjárás, memória, képgenerálás, mélykutatás, és YouTube tartalom feldolgozására alkalmas opció is van, és van itt egy mikrofonja is. Mi történik akkor, ha rányom? Kérdezhet a rendszertől szóban?
2: Így van, az Obilában lehetőség van arra, hogy az ember hangutasítással mondja el, amit szeretne, és az Obila is képes hangban válaszolni.
1: Kérdezzünk tőle valamit.
2: Milyen híreket találsz a Puskás stadionban lezajlott BL mérkőzés kapcsán?
1: Már ki is írta a választ.
2: Így van, az Obilában kiválasztható az automatikus felolvasás funkció, ekkor nem is kell rányomnunk a gombra, hanem amint megérkezik a válasz a rendszertől, felolvassa nekünk, de arra is lehetőség van, hogy mi magunk nyomjunk rá a kis hangszóró ikonra, és akkor elkezdi felolvasni a rendszer a választ.
3: Május 30-án szombaton a Puskás Arénában rendezték a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőjét, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal mérkőzött meg. A legfontosabb hírek a mérkőzéssel kapcsolatban: döntő résztvevői, a Paris Saint-Germain és az Arsenal játszotta a döntőt. A PSG a címvédő volt. Helyszín, ez volt az első alkalom, hogy Budapest, illetve a Puskás Aréna adott otthont a Bajnokok Ligája döntőjének. A stadion kapacitása körülbelül 65-67 ezer néző.
0: Orosz Pétert, az Obila fejlesztőjét, Kobolák Attila kérdezte.

0: Sok évtizednyi kutatás, 15 év rekonstrukció, hamarosan új életre kelhet a diósgyőri vár. Az erősséget Anonymus említi először. Az 1200-as évek elején már egy létező földvár volt itt, ám ezt a tatárok elpusztították, s ennek a helyén épült a kővár, Diósgyőr, a királynők vára, ami Nagy Lajos korában már messze földön híres volt. Itt volt az akkori Európa legnagyobb lovagterme. A török hódoltság azonban véget vetett az aranykornak. A jellegzetes négytornyú erődítmény pusztulásnak indult, köveinek egy részét elhorták, ám a 2013-ban indult rekonstrukciós program keretében már gyakorlatilag újjáépítették Diósgyőrt. A felújítást komoly kritikák is érték, a hasznosítási tervektől a hitelességig. Rostás László tervező, korábbi miskolci főépítés szerint viszont hamarosan teljes szépségében tündökölhet a diósgyőri vár. Bétót Erika beszélgetése.
1: A diósgyőri vár felújítása, hála jó Istennek, jelen pillanatban már abszolút a befejezésénél tart, ami azt jelenti, hogy egy-két hónapon belül teljes régi pompájába tud tündökölni a vár.
2: Milyen munkálatok vannak még hátra?
1: Gyakorlatilag a közművek bekötése, rákötése, az majd a mostani közbeszerzési eljárásnak a végével fog megérkezni.
2: Ugye ön tervezte a vár felújítását, milyen szakmai elvek vezérelték?
1: Diósgyőri vár felújításának a tervezése az elég messzire megy vissza. Alapjába véve nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy az 1870-es években fogalmazódik meg először. Tehát gyakorlatilag 150 éve, és ezt nagyon szépen elindítják, hiszen akkor a város a várral úgy foglalkozik, hogy teljesen szétszedi darabjaira, ebből épülnek a Minorita templomnak bizonyos elemei, ebből épül annak idején egész Diósgyőr, a Zsolcai híd, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a diósgyőri várat szétszedik darabokra. Az akkori régészek úgy döntenek, hogy ezt meg kell védeni. És a megvédés során határozzák meg azt, hogy amit csak lehet, előszednek, és majd utána ennek alapján megálmodják, hogy vissza kellene építeni. Az első ilyen rekonstrukciós elképzelés Téló Ottónak került papírra vetése. Gyakorlatilag nagyon sokan álomnak gondolják, hogy Téló Ottó volt az, aki a magyar műemlékvédelemnek az egyik legkomolyabb alakja volt, és hát természetesen az akkori régészeti anyagok alapján kezdett el ő ilyeneket csinálni, térrekonstrukciókat. Majd utána jön a háború, a második világháború, leáll a feladat, és majd a 60-as években szintén megtörténik ennek a továbbépítése. Na most azért fontos ez, mert ha az ember az elődök munkáját nem veszi figyelembe, akkor nem tudja meghatározni a célt. A cél pedig az, hogy egy olyan visszaépítés, egy olyan kiépítésre teszik mindig a hangsúlyt, akár építészek, akár művészettörténészek, ami azt jelenti, hogy helyre kell állítani azt a régi ősi törvényt, és ez az igazi jogalapja, amit Szent László fogalmazott meg annak idején két artikulusba, két rendeletbe. Az egyik arról szólt, 11. században vagyunk, az egyik ilyen törvény az, hogy amennyiben elpusztították a várat, akkor azt kötelező a királynak visszaépíteni, ha pedig az ősisége miatt pusztult el, akkor azt meg a püspöknek kell visszaépíteni.
2: Mikor kezdődött most a várnak a felújítása?
1: A mostani program 2006-2008-ban indult el, egy tervpályázat került kiírásra, fel kell újítani, kezdeni kell vele valamit, mert az állapota már kezdett életveszélyessé válni.
2: Tehát ez még 2006-ban?
1: Ez 2006.
2: Tehát 20 évvel ezelőtt már.
1: Hogyne.
2: Igen.
1: Hogyne. Elindult ez a folyamat, de le is állt.
2: Miért?
1: Pályázatot adtak be, és azt hiszem, hogy a pályázat valamiért nem nyert, majd utána ezt próbálták megújítani, és végül is 2009 és 10 környékén, úgy emlékszem rá, akkor volt esély arra, hogy egy uniós pályázattal be lehet indítani, csak akkor össze volt turisztikai pályázattal, és akkor össze volt kötve a lilaföredi támfal megerősítéssel és egyébben. És 2010-ben akkor leültünk először, hogy mi az, ami nagyon fontos, és amit meg kellene csinálni.
2: Akkor volt rá pénz?
1: Volt.
2: Volt. A pénz az most is rendelkezésre áll, tehát megvan.
1: Természetesen.
2: Na most hogyan lehet egy középkori várat úgy megújítani, hogy történelmileg hiteles maradjon?
1: Nekünk nagyon könnyű dolgunk volt. Mint ahogy említettem, körülbelül 150 éve folyik a várnak a többi, kevésbé folyamatosan a tudományos feldolgozása. És a tudományos feldolgozás az azt jelenti, hogy egészen a szikláig, hiszen ez a diósgyőri vár egy sziklára épült, kiemelkedik a völgyből, gyakorlatilag egész a szikláig föltárásra került, épült, ezt még Ceglédi Ilona a 60-as évekbe fejezte be, és nekünk ezért volt nagyon könnyű dolgunk, hiszen mindent ő végigvitt, ő mikor kiásta a dolgokat, akkor ezeket rögzítette is.
2: Ön megkapta a projektet, hogy tervezze újra a Diósgyőri várat. Milyen munkálatok előzték meg az ön részéről ezt a vártervezést? Vagy mennyire volt ez nagy munka?
1: Újra tervezés alatt értsük azt igazából, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nem arról szólt a történet, hogy ezt én terveztem. Én semmi mást nem csináltam, mint építészként. A meglévő elemeket megnéztem, és mint egy legót kirakva, a megfelelő térrekonstrukciót hoztam létre, hoztam vissza. Bátran és nyugodtan kimerem jelenteni, és ezt egyértelműleg ki lehet és ki is kell jelenteni, hogy az, ami ma épül, az mind tömegében, mind térstruktúrájában olyan, mint amilyen első Lajostól második Lajosig.
2: Tehát magyarul, eredeti.
1: Így van. Na most ez olyannyira igaz, hogy ezt kérdezték művészettörténész régész barátaim, akik kijöttek megnézni a helyszínre, hogy, és hogy tudott te ezt igazolni. In situ, tehát eredeti helyzetében, például képzelje el a tetőtérnek, a tetőnek a vonalát, eredeti helyzetében megtalálhatóak azok a befalazott fa csonkok, amely az 1673-as leégésnél, tető mikor leégett, ott maradtak bent a falba, a kötőgerendának a csonkjai. Vagy ugyanúgy megtalálhatók a kváderkövekbe a szarufáknak a nyomai, amibe belefeküdt. És ennek alapján ez egyszerű geometria, gondolom vagy nem gondolom, alapján nagyon pontosan, hitelesen igazolható.
2: Konzultált-e valakivel, valakikkel, vagy ez teljesen az ön munkája?
1: Hát természetesen konzultáltam, hisz több mint 100 szakember dolgozott együtt. És ami ide tartozik, és ez nagyon fontos, ugye, Erről sajnos nem szólnak az újságcikkek, amik megjelennek, több mint 2 évig tartott ennek az engedélyezési eljárása. Ami azt jelentette, hogy itt az ICOMOS, tehát aki ma Magyarországon úgymond a nemzetközi műemlékvédelemért is felelős, ő képviselői ott voltak az egyeztetéseken, és ők is jóvá hagyták. Tehát ez volt az egyik legszigorúbb egyik feltétel. De ezen kívül ott volt a turisztikai társulástól kezdve a művészettörténészeken át a szakma összes képviselő. Elője. Tehát annyit tudni kell ilyenkor, mikor egy építész dolgozik, az építész, mint vezető tervező, össze kell fogja az összes szakágat.
2: Voltak problémák, vagy minden az ön elképzelései szerint alakultak?
1: Problémák az építésben, a tervezésben nem nagyon jelentkeztek. Rendelkezésre állt minden. Olyan dolgok, mint mondjuk a meglévő tornyok. A meglévő tornyok azért nagyon fontosak, mert úgy működtek, mint egy génbank. Tehát most gondoljunk bele, a mai tudomány, az archeogenetika nagyon pontosan megmondja egy adott emberről, hogy honnan jött, kik voltak az ősei, visszamenőleg több ezer évre. Például a Kárpát-medencében találtak egy csontvázat, és annak a testvérét megtalálták mondjuk Észak-Olaszországba, vagy egy korábbi időszakban megtalálták Ázsiába. Ma már a tudomány nem kérdőjelezi meg ezt. Na most ugyanígy viselkedik a Diósgyőri vár esetében a torony. Minden egyes szintnek hozzácsatlakozó szárny szintjének a lenyomatát tartalmazza, az indítását, a válindítását, illetve az íveknek a sugarát. És ezekből centiméter pontosan vissza lehet állítani a teljes térbeli rekonstrukciót.
2: Tervezőként milyen érzés, hogy egy ilyen jelentős történelmi emléknek a megújításán dolgozhat? Az ön nevéhez egyébként Miskolcon több épület kötődik, tehát azért Rostás László nevét mindenki ismeri. Azért a vár az mégis egy különlegesebb építmény.
1: Én ezt a munkát szolgálatnak tekintem. A magam nevét nem is igazán szeretem ezzel kapcsolatban oda tenni, hiszen nekünk volt annak idején egy eskünk, és ez az eskü akkor volt, amikor az egyetem kapuján beléptünk. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akiket az egyetemi polgári eskü kötelez. És ez az egyetemi polgári eskü arról szólt, hogy a legjobb tudásunk szerint és a saját nemzetünk érdekében fogunk dolgozni. Azt viszont tudni kell, hogy mi jövünk, s megyünk, és jönnek utánunk is. És nekünk csak egy feladatunk van, hogy az, amit mi kézbe veszünk az elődeinktől, azt tartsuk jól, tartsuk jóságban úgy, hogy ők is tovább tudják vinni. Én abban bízom, én nem tekintem ezt a várat most befejezetnek. Abszolút. Én abban bízom, hogy a további részletkutatások és egyebek ezt majd tovább folytatva tovább fogják tudni vinni. Tehát csak gondoljunk bele abba, hogy leírja Cegléd Ilónak, hogy vannak olyan kőelemek, amiken aranyozott festés és hasonló dolgok vannak. Ezeket ők nagyon szépen leírták, hisz a régészeknek ez a feladatuk, hogy amit összeszednek, vagy visszabontással elpusztítanak, ami úgymond csak későbbiekben rekonstruktív módon állítható vissza, ezeket majd valakik tovább építve beépítik ebbe a várba, ebbe a csodába.
2: Végezetül egy kérdés még, hogy mikor látogatható ön szerint, mikor lesz újra látogatható a vár?
1: Az időpontja nagyon egyszerű, a kapcsolódó beruházás, tehát egy közbeszerzési beruházás van, ami a közműveket jelenti. Ha az elkészül, akkor onnantól kezdve látogathatóvá válhat, én úgy gondolom, hiszen akkor már a használatba vételnek nem lesz akadálya. Fölvetődik a kérdés, hogy mi lesz benne, vagy mi nem lesz benne. Amiről tudunk beszélni, az maga az épített környezet, az építettség formája. Tudni kell, és ezt mindenki szerintem, aki közbeszerzése, beruházása foglalkozik, tudja, hogy vannak úgynevezett fenntartási kötelezettségek. Első ütemben elkészült kiállítások egy az egyben visszakerülnek, hiszen ez kötelezettség. Ez az eredeti tervben is volt. Tehát az, aki arról beszélt idáig, hogy itt szálloda, vagy nem tudom mi lesz, meg kell nyugtassam, hogy ez egy légből kapott dolog, hiszen ezt a funkciót, ezt azért kellett végigvizsgálni, hiszen mindenki, aki tervezéssel foglalkozik, pontosan tudja, hogy hatásvizsgálatokat el kell végezni. 1957 óta folyamatosan szerettek volna szállodát a Diósgyőri várból, erre készültek tervek is régen, és ezt kellett ellenőrizni, hogy lehet vagy nem lehet. És 2016-ban Miskolc város önkormányzata a magyar közlönyben megjelentette, hogy nem kíván szállodát építeni.
2: Tehát szerencsére.
1: Szerencsére, természetesen, de ez a mi felelősségünk volt.
2: Már csak egyetlen záró mondat. Mit üzenne a várba látogatóknak?
1: Azt tudom mondani, az az üzenetem a jövőnek, hogy úgy tekintsenek erre a várra, hogy ennek a várnak padlóit koptatták azok a királyni asszonyaink, és azok a királyaink, akik ezt a nemzetet első Lajostól második Lajosig egy olyan csodával látták el, ami miatt még ma is úgy hívjuk ezt az országot, hogy Magyarország.
0: Rostás Lászlót, korábbi miskolci főépítészt Bétót Erika kérdezte. Fél hét múlt 3 perccel rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Garami Zsuzsa.
3: Itthon 3-fokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, idősekre, az utcán élőkre. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Borsodabaúj Zemplén vármegyei Arnóton és a Jásznatkun Szolnok vármegyei Szelevényen a képviselőtestület felosztása miatt polgármestert és képviselőket választanak. A Baranyai, Görcsöny-Dobokán pedig a korábbi településvezető halála miatt az új polgármester személyéről döntenek a választók, szavazni este 7-ig lehet. A szabadság közös felelősséget is jelent. Erről beszélt a főpolgármester a budapesti Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, elszórtan lehet egy-egy zápor, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 35-40, este 24-32 fok között alakul. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
4: A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
0: A támogatás nem elég, az emberi oldal is fontos. Generációváltás nélkül nincs mezőgazdaság. Figyelmeztet a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Az előregedés európai szinten is gond. Az átlag uniós gazda már 60 felett jár. A KSH adatai pedig azt mutatják, hogy az őszülő halánték nálunk is alapjárat a termelők körében. A földért, a jószágért nem igen kapkodnak a fiatalok. A 2020-as agrárcenzus felmérése szerint a termelők 55%-a nem tudja, hogy hosszabb távon, hogyan és kivel tovább, annak ellenére, hogy az üzem átadást, a generációváltást időről időre uniós támogatás is segíti. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége szerint azonban a pénz önmagában nem megoldás. Komplex programmal és szakértői hálózattal kellene segíteni a fiatalítást, vagy ahogy tervezetükben fogalmaznak, létre kellene hozni egy agrárgenerációs megújulás obszervatóriumot, központot. De miért nem működik a támogatásra alapozott megújulás? Kérdezte Mikula Lajost, a szervezet főtitkárát.
5: Az elmúlt évtizedek, már most már évtizedes távlatba tudunk a generációs ügyre visszatekinteni az agráriumba. Sajnálatos módon azért egy ilyen beruházás logika mentén szerveződött a támogatás. Tehát igyekezett a támogatási rendszer pénzt adni ahhoz, hogy valaki az induló gazdaságába eszközöket szerezzen be, az első lépéseknek a pénzügyi finanszírozását biztosítsa. Ez egy nagyon fontos dolog, ez szükséges ahhoz, hogy egy gazdasági egység el tudjon indulni, egy fiatal gazdától irányított üzem meg tudjon kapaszkodni, de legalább ennyire fontos az, hogy az ember, akinek gazdálkodni kell, az mennyire fölkészült. Évtizedes távlatban azt látjuk, hogy azokat az intézkedéseket, amelyek ezt segítették, támogatták volna, minden alkalommal nagyon pedánsan, precízen beleírtuk az aktuális vidékfejlesztési programba, ám ezeknek az intézkedéseknek a kiírása soha nem történt meg.
0: De mit értünk felkészültség alatt? Kezdjük mondjuk egy olyan fiatalnál, aki beleszületett egy gazdálkodó családba, hát őt mire kellene felkészíteni?
5: Hát, hogyha beleszületett a gazdálkodó családba, akkor biztosan nagyon jól tud traktorozni, ismeri az állatokat előről hátulról, mindent tud róluk, de nem biztos, hogy a vállalkozási ismeretei vannak azon a szinten, amilyen szinten kellene lenni. Pénzügyi ismeretei nem feltétlenül vannak meg azon a szinten, ahogy az elvárható lenne egy olyan gazdálkodótól, akinek magának kell intézni mindent. Tehát nincsen pénzügyi vezetője egy családi gazdálkodónak, ő maga minden.
0: Ő a menedzser.
5: Munkavédelmistől a pszichológusig, a gépésztől a növényvédőség, mindent neki kell intézni. Tehát nem feltétlenül vannak meg azok az ismeretek, amik ahhoz kellenének, hogy megalapozott üzleti döntéseket tudjon valaki hozni pénzügyileg. Megszületnek ezek a döntések, de lehet, hogy jobb döntéseket is tudnának hozni, hogyha fölkészültebbek lennének. Az iskola rendszer általában nem készíti fel erre az embereket, hogyha
0: az egyetem sem.
5: Hogyha valaki közgazdasági stúdiumokat hallgat, mert olyan egyetemre megy, ahol mondjuk pénzügyi ismereteket vagy közgazdaságtant tanítanak neki főprofilként, akkor természetesen fölkészítik erre ők a közgazdászok meg a pénzügyesek, de én azt gondolom, hogy nem. Ráadásul egy gyakorlatilasabb ismeretekre lenne szükség, nem a Samuel Zen Nordhausnak a mikro- és makroökonomia könyvét kellene bebiflázni, hanem azért ennél plasztikusabb dolgokra van szükség. Na és ilyen készségeket, képességeket például nem tudtak a fiatalok elsajátítani támogatási rendszeren keresztül, a támogatási rendszer segítségével. Gyakorlati tapasztalatoknak a megszerzésének ezért is egy módja van. A gazdálkodókra jellemző, ez a fiatalokra legalább ennyire jellemző, hogy egymástól szeretnek tanulni, szeretnek oda menni, megfogdosni, megnézni, megszagolni dolgokat, mert akkor hiszi el. Annyiszor átverték már őket, hogy azért ők szeretik ezeket a dolgokat megtapasztalni, na hát erre is voltak intézkedések dedikálva az előző támogatási ciklus tervében is. Szakmai utakat, külföldi szakmai utakat lehetett volna ezekből megvalósítani, csoportos és egyéni utakat, nem került kiírásra. Szükség lenne.
0: A másik oldal pedig, én legalábbis ezt is kiéreztem ebből a tervezetből, az a kedv. Tehát, hogy egyáltalán van-e kedve, mert van közgazdasági ismerete, meg tudja is, hogy hogyan kellene csinálni, de mégsem vonzó az, amit mondjuk az apja csinál.
5: Hát persze, hogy nem vonzó, mert hát most mindenkit arra kérek, hogy egy kicsit képzelje bele magát egy fiatal gazdának a helyzetébe, és mondjuk hallgassa vele együtt a rádiót, a tévét, olvassa az interneten a híreket. Mit lát a mezőgazdaságból? Több dolgot lát egyszerre. Jönnek a politikusok, teljesen mindegy, hogy milyen színűek, ez teljesen általános a politikusokra. Alacsonyan függő gyümölcs, el tudjuk mondani azt, hogy hű, a gazdáknak megint adtunk támogatást, és milyen szuper a gazdáknak, mert éppen ezt írtuk ki, éppen annyi gazda kapott, éppen ennyi pénzt. Ő nekik aztán a legszuperebb dolog a világon. Ebből ugye az átlag embernek az jön le, hogy...
0: De jó nekik,
5: agyon vannak támogatva. Természetesen ez egy hamis kép, hiszen ezek a támogatások nem önmagukért valók, nem azért vannak, hogy a gazdák jól érezzék magukat, bizony ezért támogatásért valamit tenni is kell. Van olyan kolléga, aki bizonyos támogatásokat azért nem vesz igénybe, mert kiszámolja, hogy nem éri meg. Tehát ez már ugye a kommunikációban nincsen benne, ez egy alacsonyan függő gyümölcs, a politikusok imádják ezt a dolgot, ez egy sikerpropaganda. Ez az egyik lába. Mondjuk ez van hétfőn. Aztán kedden vagy szerdán megjön a meleg, most éppen egy szombati napon veszük fel ezt a dolgot.
0: Egy hőkupola alatt.
5: Egy hőkupola alatt, megjön a meleg, és akkor azt hallják, hogy a gazdáknak milyen rettenetesen rossz, mert elpusztul az összes növényük. És akkor ez a két dolog rögtön ellentétben.

0: kaszálnak. És nem a marokszedő lányok járnak a kaszások után. Tehát ez a világ már teljesen más, ez már a harmadik évezred, ez a 21. századnak a mezőgazdaság, ez sokkal modernebb dolog. Hogyha egy fiatal hallgatja ezeket a híreket, akkor azt látja, hogy ez valami archaikus dolog, valami nagyon távoli, valami öreges. Mondjuk ezt egy olyan fiatalnak, akinek a kezében mobiltelefon van, az interneten megtalál mindent, és hogyha neki van alternatívája, van lehetősége arra, hogy mondjuk a könnyebb utat válassza, a pénzkereset, tehát nem biztos, hogy ezt fogja választani, hogyha egy ilyen kommunikációs közeg veszi körül, és még lehetne sorolni ezeket az apró anomáliákat. Tehát ahhoz, hogy a generációs megújulás sikeres legyen, ahhoz bizony reális információkat kell átadni, amelyek bemutatják azt a mezőgazdaságot, ami most van.
1: Ehhez javasolnak egy agrárgenerációs megújulás obszervatóriumot, igen, ami egy megfigyelő központ és nem egy csillagvizsgáló, és egy szakértői hálózatot. Milyennek
0: így
1: a lényege?
0: Így van, hát ez az obszervatórium egy kicsit ilyen kattintásvadász megnevezés.
1: De ez egy uniós kifejezés.
0: Így egyébként van, hiszen az Európai Uniós struktúra tele van obszervatóriumokkal, megfigyelőközpontokkal. Különböző témákra létrehoznak struktúrákat, aminek az a lényege, hogy az adott problémát egységesen kezelje. Tehát különböző részfeladatait, részszempontjait egységesen lehessen kezelni, és egy ilyen szervezési feladat is ott van a dolog mögött.
1: Mit csinálnának nagyon egyszerűen ebben a központban?
0: Egyrésztről van egy olyan kihívás most, hogy a generációs megújulás, ugye ez most egy új kifejezés, eddig gazdaság átadás volt mindig a szó, de hát abból a felismerésből kiindulva, hogy a gazdálkodói család, amelyek egyre kevesebben vannak. Hál' Istennek Magyarországon is több generációs gazdálkodói családok alakultak ki, tehát már van, ahol három generációra vasárnapi asztal mellett is mindenki gazdálkodik, ez egy nagyon jó dolog. Viszont ez azt is jelenti, hogy ha fogynak ezek a családi gazdaságok, akkor onnan biztos, hogy nem fog jönni annyi új gazdálkodó, aki a folyamatos megújulást biztosítani tudná, tehát mindenképpen kívülről kell behozni a rendszerbe új embereket. Ez egy külön kihívás.
1: Kezdő fiatal gazdákat.
0: Kezdőt, aki adott esetben nem egy gazdálkodói családból érkezik. Aztán vannak olyanok, akik szeretnének kifelé menni a szektorból, ők szeretnék átadni a gazdaságukat, hogyha éppen a családon belül nincsen olyan ember, akinek át tudna adni, akkor még az is elképzelhető, és szerintem ez nem egy olyan különleges dolog, hogy egy kisebb gazdaságnál nincs kinek odaadni. Aztán, hogyha úgy adódik a helyzet, akkor az örökösök majd eladják, és elkutya vetélik a dolgot. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ezt az egész gazdaság átadás generációs megújulás ügyet egy szakértői hálózattal mindenképpen meg kellene támogatni, segíteni. Nem a jelenlegi szaktanácsadókról beszélek, hiszen őnekik nagyon sok feladatuk van, ez egy lenne a sok közül. Azt javasoljuk, hogy induljon el egy generációs megújulás szakértői képzés, egy akkreditált képzés. Ez egy nagyon komplex feladat a jogi dolgoktól egészen a pszichológiai, mentálhigiénés dolgokig terjed, ez, hiszen mondjuk egy idős embert föl kell készíteni arra, hogy valamit elengedjen, amit ő maga épített föl, ez is egy különleges hozzáállás igényelt, nagyon komoly empátiát, tehát ezt is azért tanulni kell. Tehát, hogy legyenek olyan specializált, szakképzett emberek, akik ezt a folyamatot egyáltalán tudják segíteni. Legyen ez az ő dolguk, és fizessük is ki őket, hogyha dolgoznak. Ezekből a szakértőkből érdemes lenne egy hálózatot szervezni, mert akkor működik ez a dolog jól, tehát van egy-egy ember elszigetelten, az nem egy hatékony dolog, hogyha ő belülük egy hálózatot lehet szervezni, az már működik. Ezen kívül javasolnánk mindenképpen egy olyan adatbázist is létrehozni, amiben az átadók, átvevők benne vannak, össze lehetne őket párosítani, hát ez egy olyan Tinderhez hasonló dolog, de azért nem ez a...
1: Egy más jellegű, igen.
0: Más jellegű Tinder, igen. És hogyha már megvannak a párok, akiknél működik a kémia, akkor föl kell őket készíteni, a fiatalt föl kell készíteni, hogy mit fog átvenni, az idős pedig arra kell készíteni, milyen lépések vannak előtte. Na és ennek az egész dolognak a keretét tudna adni egyéb feladatok mellett, jó gyakorlatok gyűjtése, kiadványoknak a készítése és egyéb olyan dolog, ami mindenkinek az eszébe tud jutni, csak egy picit kell gondolkodni. Ennek tudna adni a Agrárgenerációs Megújulás Obszervatóriuma szervezeti keretét.
1: Kinek szánták ezt a javaslatcsomagot? A szaktárcának, Brüsszelnek?
0: Hát ugye ez nem először készül el. 2014-ben mi ezt már leírtuk egyszer, és akkor is megkerestük az aktuális minisztériumot, akkor még Fiatal Gazda Obszervatórium volt a neve. Nem talált nyitott fülekre ez a dolog. Azóta eltelt 12 év, a probléma még nagyobb lett. Most egy új kormányzati fölállás van, úgyhogy a szaktárcának küldjük el ezt az anyagot. Ugye most zajlik egy olyan munka, hogy a szaktárca megkérdezett szakmai szervezeteket, hogy milyen feladatok, milyen javaslatok azok, amik előttünk állnak az agráriumba, és ehhez kapcsolódóan készült egy szakmai anyag, annak ez egy nagyon jelentős részét képviseli ez a Fiatal Gazda Obszervatórium.
1: Mikula Lajost, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége főtitkárát hallották.

0: Egy sodró erejű közjogi dokumentum, ami 250 éve irányadó a nyugati világban. 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot. A deklaráció sokan az Egyesült Államok alapító levelének nevezik. A nyilatkozat egyértelműen kimondja, hogy minden politikai kötelék, amely a 13 amerikai gyarmat, ami a 13 amerikai gyarmatot Nagy-Britanniához fűzte, megszakadt. Ám a szerző Thomas Jefferson indoklást is fűzött a szakításhoz, aminek legalább akkora hatása volt, mint magának a függetlenségnek. A nyilatkozat ugyanis azt is rögzíti, hogy az embernek olyan elidegeníthetetlen jogai vannak, amelyekről nem mondhat le. A kormányzatoknak pedig a legfőbb feladatuk az, hogy egyebek mellett az élethez, a szabadsághoz való jogot és a boldogságra törekvés jogát biztosítsák. S ha erre alkalmatlanná válnak, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új kormányzatot létesítsen. Ennek alapján minősítették Nagy-Britannia királyát zsarnoknak, bitorlóknak, máig érvényes határt szabva a közhatalom gyakorlóinak. Az amerikaiak már javában készülnek az évfordulója. Ilya Shapiro alkotmányjogászt, a Manhattan Institute alkotmányjogi intézetének igazgatóját Nárai Balázs kérdezte.
1: Az alapvető szám itt az Egyesült Államokban idén a 250-es. Egy alkotmánnyal foglalkozó tudós, mint az ön számára, mi lehet ennek a fontos évfordulónak a kapcsán a legfőbb megfontolás? Az a rendszer, a politikai rendszer is szerkezet? Az, amit akkor létrehoztak, ami a függetlenségi nyilatkozatban, valamint az alkotmányban, a jogok nyilatkozatában gyökerezik, működőképes keretnek bizonyult az ország számára, ami 250 éve létezik.
2: A függetlenségi nyilatkozatot ünnepeljük, a leválást Nagy-Britanniáról, amivel saját ország és saját kultúra jött létre. Ez óriási dolog. Nem arról van szó, hogy a jogi kereteket ünnepelnénk. Nem beszélnék most különböző alkotmányos rendelkezésekről. A jogállamiság természetesen fontos elem, de a függetlenségi nyilatkozat ennél nagyobb dolog. Amerika étoszát jelenti. Az alkotmány fontossága abban van, hogy az ország működési útmutatóját jelenti, a szerkezetet. A híres mondás úgy szól, hogy az alkotmány az ezüst keret, ami magában foglalja az aranyalmát, azaz a függetlenségi nyilatkozatot. Számomra az ünnep arról a nagyszerű amerikai próbálkozásról szól, hogy először jött létre nemzet eszmékre alapozva, és nem a földterülethez kötődően, ahol az emberek évezred óta együtt élnek. Az eszme arról szólt, hogy szabad embereknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy saját magukat kormányozzák. A törvény abban kap szerepet, hogy ez miként történik meg. De szélesebb elképzelés szól az elidegeníthetetlen jogokról, a zsarnokság elleni fellépésről, és az amerikai emberek hagyományainak megteremtéséről, hogy már nem gyarmatosítókról, az új világban élő európaiakról, britekről van szó, hanem az amerikai nemzetről, és ez nagy dolog.
1: That legacy, véleménye szerint ennek az örökségnek egyesítő szempontnak kell lennie, ami ennek a nemzetnek minden tagját összefogja, minden állampolgárra vonatkoztatva. For all the citizens.
2: It should be. Annak kellene lennie, de nagyon megosztott időkben élünk. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan csak akkor büszkék arra, hogy amerikaiak, amikor szeretik az elnököt, vagy a kongresszusban többségben vannak azok, akikre szavaznak. Ez pedig sajnálatos. Saját részemről nem a kormány iránt érzek hűséget, hanem az ország iránt. Én honosított állampolgár vagyok. Oroszországban születtem, aztán Kanadába vándoroltunk, majd onnan vándoroltam be az Egyesült Államokba. 12 éve vagyok állampolgár, bár sokkal korábban szerettem volna az lenni. Sőt, valahogy mindig úgy éreztem, hogy amerikai vagyok, csak valahogy rossz helyre születtem. De sokan vannak, akik ezt adottnak veszik, és úgy vélik, hogy csak akkor tudnak büszkék lenni, ha szeretik a vezetőket, vagy olyan politikai döntések és intézkedések vannak, ami tetszésükre van. Nem hiszem, hogy ez a megfelelő hozzáállás, és sajnálatos is. 50 évvel ezelőtt a 200. évforduló idején még nem is éltem. Úgy tűnik, hogy akkoriban, 1975-76-ban, Nem voltak jó idők Amerikában politikailag és gazdaságilag. Mégis az emberek büszkén voltak amerikaiak. Felvonulások, ünnepségek voltak, mindenütt díszítettek. Most pedig az ünneplés pártpolitikai alapúnak tűnik, és nem tudom miért.
1: It's a good reflection on what you mentioned. Jól tükrözi azt, amit mond, több közvéleménykutatás, hogy a demokrata szavazók kisebbsége mondja ma azt, hogy kiteszi a nemzeti zászlót az ünnepre, vagy hogy büszke lenne arra, hogy amerikai. Kevesebb, mint 30%. A republikánusoknak nagyjából 90%-a. Ez pedig mutatja a megosztottságot a nemzeten belül. Gondolja, hogy ennek ellenére maga a nap, július 4-e majd, elérhet egy egyesítő hatást. Inkább egyesítő hatást, amikor az emberek átélik az ünnepnapot. Lehet, hogy ez egy idealista megközelítés, de hogyha kimennek majd Washington belvárosába, látják az ünnepi eseménysort, az egy attrakció. Le tudja vajon győzni a távolságtartást? Lehet egy olyan élmény, ami megváltoztatja a hozzáállást? És nem mondjuk a közelgő félidős kongresszusi választás kimenetele. Mert tegyük hozzá, hogy választási kampányidőszak is van ezzel együtt.
3: The political campaign period as well.
4: I mean, I hope so. I think most people.
2: Remélem, hogy lehet olyan élmény, ami egységet hoz, hiszen azért a legtöbb ember nem a politika köré csoportosítva éli az életét. És persze, látunk sok-sok szalagcímet arról, hogy például New Yorkban a demokrata előválasztást szocialisták nyerték, vagy hogy a demokrata párt általánosságban is rossz véleménye van Amerikáról manapság. De azt gondolom, hogy az átlagember valahol bent az ország belsejében, a szívében kiteszi majd a zászlót, és ünnepli majd július 4-ét, függetlenül attól, hogy kire szavaz. Látjuk persze a média által közölt ügyeket, amik szalagcímként szerepelnek, mint meglepő pillanatok, de azt gondolom, hogy a legtöbb amerikai boldog, hogy amerikai lehet, akkor is, ha más vezetőt kíván, vagy nincsenek tetszésére a modern politika bizonyos szempontjai. Nagyon sokan boldogan élnek itt, és megtörténhet, hogy jövő héten, július 4-e előhoz egy kicsit más viszonyulást. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amit a felmérések mondanak, a vélekedésekben bekövetkezett eltolódás sem. De szeretném, ha nem párthoz kötődő dolog lenne. Hiszen, ismét mondom, a függetlenségi nyilatkozat nem arról szólt, hogy valaki baloldali, jobboldali vagy hasonló, hanem egy új nemzeti identitást teremtett. Aztán arról már lehet egymás között harcolni, hogy ezzel az identitással mihez kezdjünk. De az rossz dolog, hogy a politika ennyire személyes üggyé vált.
1: Mit gondol, mely nemzeti szimbólum lehet az, ami inkább egyesítő? Ennek a 250. évfordulós évnek a logója az eredeti amerikai zászlót mutatja, az alapító államok számával megegyező csillaggal. 13-mal, igen. Szóval a nemzeti zászló. De azt is láttuk, hogy a zászlót ma inkább pártalapon raknák ki az emberek. Arra mutat, hogy valaki inkább a republikánusokat támogatja. Szóval, mi lehet az évfordulón az egyesítő?
3: What could be for this anniversary?
4: To me it's ridiculous that the flag or the colors red, white and blue might be.
2: Számomra ez képtelenség, hogy a zászló vagy a színei a vörös, fehér és kék a jobb oldalhoz tartozásként, vagy a republikánusokhoz tartozásként fordítható le. Olyan, mint hogy ma a Nagy-Britanniában a zászló, vagy a Szent György kereszt valami jobb oldali jelképként él. Miért is? Ezek nemzeti szimbólumok. Akkor a nemzet szimbóluma a sas is republikánus, vagy a szabadságszobor demokrata szimbólum, mert a bevándorlás pozitív elemeihez kötik sokan. Számomra ez képtelenség. Nyilvánvalóan egyesek így gondolkoznak, de ez nem jó, és nem is igaz.
1: Do you have any? Önöknek van valamilyen hagyományuk, ahogy megünneplik július 4-ét?
4: We have an annual party.
2: Minden évben rendezünk egy partit, ami egyre nagyobbá válik. Ebben a házban élünk most már 12 éve, és ez lesz a 12. összejövetel. Több mint 200 embert várunk. Célunk idén, hogy elérjük a 250-et. Eredetileg én álltam a grillsütőnél, de akkorára növekedett, hogy megkértem egy gimnazista srácot, hogy készítse a burgert és a hotdogot. Lesz olcsó sör, Coca-Cola, víz és gyümölcslé a gyerekeknek, és ennyi. Na meg persze a hamburger, a hotdog, és a jól töltött idő.
4: It's a good time.
0: Ilja Shapiro alkotmányjogászt, a Manhattan Institute alkotmányjogi intézetének igazgatóját, Nárai Balázs kérdezte.

0: Lélektől lélekig. Veres András győri megyéspüspök gondolatai.
1: Kedves rádióhallgatók! Mindenkor emberét hajtotta a vágy, hogy megismerje az igazságot. Nem véletlen tehát, hogy ma is, mi is szeretnénk kifürkészni a lét igazságát és az erkölcsi igazságot. Annak ellenére is él bennünk ez a vágy, hogy újra és újra felvetődik a kétség, valóban megismerhető az igazság? Nem véletlenül kérdezi Pilátus is Jézustól, mi az igazság. Lassan-lassan minnyájan eljutunk annak felismerésére, értelmével az ember ugyan képes megismerni az igazságot, de csak részben. Sem Istenről, sem a teremtett világról nem lehet teljes tudásunk. De még legközelebbi családtagjainkról, vagy önmagunkról sem. Vagyis az erkölcsi igazságot is csak részben vagyunk képesek megismerni. Mivel Istent sem ismerhetjük meg a maga teljességében, azért alakult ki oly sokféle istenkép és vallás. Csodálattal tölti el az embert, hogy a teremtett világ közeli és távoli szépségeiből is mennyi mindent megismerhetünk, s mégis újra és újra rá kell döbbennünk, hogy mennyi minden vár még felfedezésre. A közmondásunk is, mindennek van legalább két oldala, arra utal, hogy a teljes igazságnak különféle olvasata lehetséges. Azt is tudjuk tapasztalatainkból, hogy ha elfogódottság vagy indulat vezeti az embert, az torzítja az igazság megismerését, sőt, teljesen téves ítéletre is vezetheti. Jézus maga mondta, arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki igazságból való, hallgat a szavamra. Ezért mondhatjuk, hogy Istenről az ember számára megismerhető legteljesebb igazsághoz Jézus által juthatunk el. A teremtett világról megtudtuk, hogy az Isten ajándéka az ember számára, amelynek minden ember javát kell szolgálnia. Azt is megtudtuk Istenről, az Atyáról, hogy ő az irgalmas szeretet. Jézus ezért intette övéit. Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket, mert amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak megítélni titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Az igazságot mindig Isten igazsága alapján kell keresnünk, alázattal és irgalmas szeretettel, különben könnyen magunk is igaztalanná válunk, így még nagyobb igazságtalanságnak lehetünk a munkálói. Ezért imádkozzuk a mai szentmisében, Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. Örömteli, békés vasárnapot kívánok minden rádióhallgatónak!

0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
1: 7 óra van, jó reggel kívánok! 2026. június 28-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat, a stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Harmadfokú a hőségriasztás, jövő hét közepéig nem várható enyhülés.
3: Háromnapos kihelyezett ülést tart a kormány Pilis-Szentkereszten.
2: Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. Mondjuk a részleteket. Még mindig fokozódik a forróság, akár 40 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben. Szakemberek azt javasolják, hogy az extrém melegben ne menjünk a szabadba, és figyeljünk a folyadékbevitelre. Csüri Fannino összeállítása.
4: A vízbe, ha bemegyünk, akkor jó.
5: A strandokon is különösen oda kell figyelni magunkra. 10 perc kint tartózkodás esetén is súlyosan le lehet égni. Hívta fel a figyelmet Lengyel Zsuzsanna bőrgyógyász. Hozzátette, viseljünk kalapot, napszemüveget, és használjunk több mint 50 faktoros napfényvédő krémet.
6: Nem csak gyerekeknek javaslom, hanem felnőtteknek is, hogy UV-szűrős felsőket viseljenek.
5: Rovács Melinda házi orvos emlékeztetett, nem elég csak vizet inni, fontos az elektrolitok pótlása is.
7: Elkezd fájni a fejünk, szédülünk, gyengének érezzük magunkat, nagyon verejtékezünk, majd utána megszűnik a verejtékezés, akkor azonnal segítséget kérjünk.
5: A hőség komoly egészségi kockázatot jelent, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Számukra Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy a kánikula idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Az élő környezetért felelős miniszter az összefogásra hívta fel a figyelmet. Gajdos László a többi között arról írt, hogy magunk is tehetünk a környezetünk védelméért, például egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatoknak. Csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét a magas Duna vízhőmérséklet miatt. A gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István azt írta, a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. Magyarország villamos energia ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos.
2: A harmadfokú hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium azon háttérintézményeinél, állandó iskoláinál és szervezeteinél, ahol a feladatok jellege ezt megengedi, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat.
8: A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionál központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, tájékoztatott az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője. Lincmeyer Szilvia hozzátette, a kisebb ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak.
9: Ott is mindent elkövetünk, hogy a hőség az elviselhető legyen, de ott hétfőn is csak délig lesznek ott a munkatársaim, az ügyfelek és az ő védelmük érdekében is. Kedden ugyanúgy ott is délig lehet menni és ügyet intézni.
2: A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölt a gazdasági és energetikai miniszter.
8: Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. Arra kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával.
2: A rendkívüli hőség az egyik fő témája a kormány háromnapos kihelyezett ülésének, amelyet Pilis-Szentkereszten tartanak.
8: Az extrém meleg miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja, aki tegnapi posztjában is arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, idősekre és az utcán élőkre.
2: Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a melegrekordok. Franciaországban alkoholtilalmat vezettek be a hatóságok, és a tömegrendezvényeket is törölték. A római Kolosseumnál vízágyúval hűtötték a turistákat, a belga fővárosban pedig a rendőrök is vizet osztanak. Kanalas Lili összeállítása.
10: A hőség miatt a francia hatóságok alkoholtilalmat rendeltek el, hogy ezzel is csökkentsék a kórházak túlterheltségét. A hétvégi tömegrendezvényeket is törölték, köztük Párizs egyik legnagyobb rockzenei fesztiválját is, ahová ez idén több mint 200 ezer embert vártak. Megtartják viszont a szabadtéri koncerteket az Egyesült Királyságban annak ellenére, hogy az elmúlt napokban újra és újra megdőlt a júniusi melegrekord a Szigetországban. Hollandiában is szokatlannak számít a 40 fok közeli hőség. Rómában vízágyúval hűtötték a tömeget a Kolosseumnál, az idősek pedig ingyen látogathatják az uszodákat az olasz fővárosban. Belgiumban több utas is hőgutát kapott, amikor egy vonat meghibásodott Löwen közelében. A vasúti kocsikban rövid idő alatt 50 fokig emelkedett a hőmérséklet. A hőség a belga rendőröknek is plusz munkát ad, elsősorban hajléktalanoknak segítenek olyan helyet találni, ahol hűsölhetnek.
2: 3 nappal az ország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája után újabb nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát. A 4,9-es erősségű rengést a fővárosban, Caracasban is érezték, mondta Enerik beszámolója.
11: Tovább folyik a túlélők keresése. Ez egy összedőlt 6 emeletes ház volt, egyetlen ember tudtunk kimenteni, de vannak még mások is a romok alatt, magyarázta az egyik mentőcsapat tagja. Kutyákkal és drónokkal kutat a túlélők után a Salvadorból küldött különleges mentőcsapat. Az a célunk, hogy a lehető legtöbb a romok alatt csapdába esett embert kimentsük, ezért megpróbáljuk telefonon felhívni azokat, akik a házban laktak, hát ha valamelyik kicsörög és valaki reagál rá. A törmelék alól is lehet hallani a gyereksírást és a kiabáló embereket, mondta az egyik mentő. Az Egyesült Államokból is megérkezett egy mentőcsapat, amely több tonna élelmet és felszerelést hozott magával. Az Egyesült Királyságból és Törökországból is útnak indult egy-egy alakulat. Az adományokat is folyamatosan gyűjtik. A földrengés epicentrumába azonban még nem jutott el elegendő ellátmány. A nélkülöző lakosság ezért neki látott kifosztani az összeomlott boltokat. Az emberek szemetes zsákokba raktak annyi ételt és italt, amennyit csak elbírtak.
2: Kárpátaljai katonák is hazatérhettek a legutóbbi fogolycsere során, közben folyamatos a harc az orosz és az ukrán hadsereg között, tegnap is sok civil sebesültről érkezett jelentés. Részlete Kíváncsi Katillától.
12: 40 helyi lakos sebesült meg a déli herszoni régióban, amikor orosz támadás érte a térséget. A dél-ukrajnai Zaporizsában és a keleti Harkivban üzemanyagtöltő állomásokba csapódtak orosz drónok. Az ukrán haderő válaszul ezúttal az oroszországi Volgograd megyét vette célba, ahol hadigyárakban keletkeztek jelentős károk. A Krím is célpont volt, robbanások rázták meg Szevasztopolt, ismét lezárták a félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat. Az ukrán hadsereg egy olyan olajátemelő állomást is eltalált, amelynek kulcs szerepe van Moszkva üzemanyagellátása. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezekkel a csapásokkal próbálják csökkenteni Moszkva katonai erejét, illetve bizonyítják a nyugati szövetségeseknek, hogy az ütőképes ukrán fegyveres erő támogatásra érdemes. Közben 3 kárpátaljai férfi is hazatérhetett az orosz-ukrán fogolycsere során, amikor összesen 160 ukrán hadifoglyot engedett szabadon Moszkva ugyanennyi oroszért cserébe.
2: Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban.
3: Szerbiában 1,5 éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, miután 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva. Sajtóhírek szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét miniszterelnök lehessen. Itt a...
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén.
3: Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne.
13: Aki a Ludovika szellemében indul el, annak tudnia kell, mit is jelent a haza. A haza az idős ember, aki segítséget kér. A haza a gyermek, aki biztonságra vágyik. A haza a bajba jutott család, az árvíz ellen védekező település, az éjszakai szolgálatban védett utca település, a határon őrzött nyugalom. A haza mindig emberekből áll, és önök mostantól őket szolgálják.
2: Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az új dörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt.
3: Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, az eredményét nyilvánosságra hozzák.
14: Meg kell állapítanunk, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség. Én azt gondolom, hogy nem csak a sértetnek, hanem a katonáknak és az egész társadalomnak szüksége van, hogy ezekre a kérdésekre végre választ kapjanak.
2: Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, tette közzé a gazdasági és energetikai miniszter.
3: Kapitány István azt írta, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez.
2: Hivatalosan is kezdeményezte a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte a közlekedési miniszter, miután pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével.
3: Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik.
2: A hőség miatt mentőautók kísérték a 31. Budapest Pride felvonulóit szombat délután. A résztvevők az Operától indultak az Erzsébet hídon át a Vérmezőig, ahol fellépők színpadi műsorokat adtak elő.
3: Az Erzsébet hídnál ellentüntetők fogadták a résztvevőket, valamint volt egy olyan felvonulás is, amelyen patrióta érzelmű emberek vettek részt. Ők nemzeti színű lobogókat lengettek. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak.
15: Nagyon fontos, hogy a tavalyi Pride óriási sikere egy olyan siker, amit folyamatosan meg kell erősítenünk, mert a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak, hogy mindig is jól alakuljanak. Mert nagyon örülök, hogy most is ilyen sokan vagytok, hogy sokan vagyunk. Budapest egy sokszínű és büszke város.
3: A felvonulás előtt a kétoldalú találkozót tartott a főpolgármester az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosával. Karácsony Gergely kiemelte, a választópolgárok április 12-én lezárták azt a korszakot, amikor a politika a gyűlöletre és a kirekesztésre épített.
2: Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták.
3: A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyen és folyóvízben senki ne fürödjön.
2: Több mint 4000-en jelentkeztek a 9. Balaton átevezésre.
3: A forróság ellenére a leggyorsabbak csak néhány perccel maradtak el a tavalyi 30 perces szintidőtől. A versenyzők egészségére és biztonságára számos vízi mentő és biztosító hajó vigyázott, tájékoztatott Vida Gergely, a Magyar Kajakkenu Szövetség szervezési és marketing igazgatója.
16: A vízimentők locsolják friss balatoni vízzel a résztvevőket, sorbanállásnál is hűtjük őket, plusz árnyékolás technikával készültünk, úgyhogy azt gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy megelőzzünk bármiféle rosszulétet. Az országos mentőszolgálat itt van velünk, úgyhogy felkészültünk.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as csomópont között. A főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként két-két sáv járható.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy szápor, zivatar. Napközben 35-40, este 24-32 fok valószínű, keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Garami Zsuzsa és a szerkesztő Király Erzsébet.
0: Műsor ajánlott. Nagyok.
17: Művészettörténész és iranista. Azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák, hogy kötötte össze Perzsia, Keletet és Nyugatot. Munkái újra és újra azt mutatják meg, hogy a magyar múlt jelentős része is csak akkor érthető meg igazán, ha figyelembe vesszük keleti kapcsolatait is. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: Önök a vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Horváth Szilárd. A véleményezés véget ért, a vita még tart, a parlament előtt a 17. alaptörvénymódosítás. Rekord a hőségben, csúcs a fogyasztásban, az El Niño okozta forróság az európai villanyórákat is pörgeti. Majd a cél már megvan, és hamarosan jönnek a mérföldkövek is, mennyire göröngyös az euróhoz vezető út, és csillagok között fényességes csillag, Hegedű Zoltán jegyzete. A képviselői időkorláttól a köztársasági elnök elmozdításán keresztül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáig tegnap éjfélig mondhattak véleményt a polgárok az alaptörvény tervezett módosításáról. A kormány szerint a 2011. április 25-én elfogadott alaptörvény nem a közhatalom végső korlátja és őre volt, hanem az aktuális pártpolitikai célkitűzések végrehajtásának eszköze, ezért helyre kell állítani a fékek és ellensúlyok rendszerét, újra függetlenné kell tenni az alkotmánybíróságot és az igazságszolgáltatást, meg kell szüntetni azokat az akadályokat, melyek egy kétharmados többséggel nem rendelkező demokratikus többség legitim döntéshozatalát kizárják. Ennek csak az első lépés a most benyújtott módosító javaslat, több szakértő szerint azonban maga az indítvány is felvet aggályokat, így például a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése. A módosítás tartalmát az alkotmánybíróság nem vizsgálhatja. De alkotmányossá válik egy intézkedés attól, hogy azt beleírjuk az alaptörvénybe? Kérdeztem Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát.
1: Valójában nem. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy a törvényhozó kilép az alkotmány kereteiből, és meg akar oldani egy politikai problémát, amit olyan eszközzel tesz, hogy az egész alkotmányos szerkezetet halássa. Tehát gyakorlatilag, ha ezt elfogadják, akkor megszűnik a kormánytól független közjogi tisztség intézménye, mert minden független szereplőt ugyanezzel a módszerrel bármikor el lehet mozdítani.
2: Kik azok a független szereplők?
1: Független szereplő a köztársasági elnökön kívül a kúria elnöke, az országos bírósági hivatal elnöke, akiket az alaptörvény más módon akar elmozdítani, egy visszahívhatósági intézmény, tehát a bírók visszahívhatják őket, de az újonnan helyükre kerülőket már nem csak a bírók hívhatják vissza, hanem a parlamenti kétharmados többség bármikor ugyanezt a szabályt, amit most Sulyog Tamás ellen használnak, ugyanezt aktiválhatja. A Nemzeti Bank elnöke ilyen független szereplő, állami számvevőszék elnöke ilyen független szereplő, az információs szabadságért felelős biztos ilyen független szereplő, az alkotmánybírók ilyen független szereplők. Tehát ha ez precedensként bekerül az alaptörvény módosításába, akkor ezen túl bármikor, ugye ez most a 17. alaptörvénymódosítás, de lehet, hogy a 18. vagy a 19. vagy a 20. más olyan szereplőt is el lehet így távolítani, ahogyan Sulyog Tamást eltávolítják. És ez tulajdonképpen azon kívül, hogy megszünteti a független közjogi szereplő intézményét, tulajdonképpen felszámolja a fékek és ellensúlyok rendszerét, gyakorlatilag megszüntet minden akadályt, ami a parlamenti többség előtt állna a jogállamiság kritériuma szerint. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt alapvetően nem elsősorban Sulyog Tamás személyéről van szó, hanem a köztársasági elnöki intézményről. 36 éve ugyanúgy választja az országgyűlés, és ugyanúgy szabályozza az elmozdítás lehetőségeit.
2: Tehát itt ezt a Fidesz nem írta át.
1: Így van, itt nem volt a fideszes kétharmaddal való visszaélés, nem úgy betonozták be, ahogy senki mást, hanem ez ugyanazon szabály szerint, és most az látszik, hogy a kormány a szabály keretei között nem tudja eltávolítani, mert nincs olyan közjogi indok, ami 36 éve lehetőséget teremtene a köztársasági elnök elmozdítására. Az elmozdítás mögött politikai indokok vannak, olyanok, amiket egyébként bármelyik korábbi elnökkel szembe fel lehetett volna hozni.
2: Ugye itt azért indoklás van, ami úgy szól, hogy súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről, és a választópolgárok rendkívüli felhatalmazást adtak arra, hogy az országgyűlés kétharmados többsége az alkotmányos demokráciát helyreállítsa, és biztosítsa az alkotmányos intézmények tényleges működését. Tehát ez szerepel ugye az alaptörvény módosításában. Akkor ez a súlyos bizalomvesztés, ez valójában nem egy alkotmányosok, hanem egy alaptörvény módosításba beemelt politikai indoklás?
1: Pontosan erről van szó, hogyha a jogalkotó azt akarta volna valaha is, hogy a köztársasági elnököt súlyos bizalomvesztés esetén el lehessen bocsátani. Ugye számunkra, jogászok számára mindig fontos a fogalmak meghatározása. Tehát mitől súlyos a bizalomvesztés? Ha ezt akarta volna a jogalkotó, akkor a köztársasági elnök mandátumának megszűnési esetei között fel kellett volna sorolni azt, hogy bizalomvesztés. De ha ezt beleírják, akkor meg kellene magyarázni.
2: De ez most nincsen benne.
1: Ez nincs benne, így van. És ha beleírták volna, akkor meg kellett volna magyarázni, hogy mitől súlyos a bizalomvesztés.
2: Mit jelent ez egyáltalán? Pontosan. Hogyan kell ezt mérni?
1: Na most, ugye itt jön a következő pont, hogy elfogadja az országgyűlés ezt az alaptörvénymódosítást, hatályba lép, Súlyog Tamás mandátuma megszűnik, megválaszt az országgyűlés helyette egy új köztársasági elnököt. Azt mondják az indokolásban, hogy 5 évre választja meg. De biztos, hogy ő 5 évig itt marad? Ki garantálja azt, hogy az új köztársasági elnökkel szemben valamikor nem üt valaki hasára és mondja azt, hogy súlyos bizalomvesztés? Nem kell-e minden reggel felkelnie az új köztársasági elnöknek azzal, hogy megnézze, hogy nem indult-e egy Facebook szavazás arról, hogy ő még élvezi-e a többség bizalmát? De a másik elem az indokolásban ez a rendkívüli felhatalmazás. Rendkívüli felhatalmazás abban az értelemben nem volt, hogy a választók 53%-a szavazott a Tisza párt programjára, és a 47% nem szavazott rá, tehát azt állítani, hogy itt akár azt, hogy forradalom volt, akár azt, hogy itt valami rendkívüli, az alkotmány kereteit túllépő esemény történt, ez egyszerűen tényszerűen nem felel meg a valóságnak, kétségtelen, hogy nagyon nagy számú választópolgár szavazott, de például ugye a gyerekvédelmi népszavazásnál, amely végül is érvénytelen lett, ott 3,5 millió ember szavazott bizonyos kérdésekre, tehát arra sem lehet hivatkozni úgy, hogy akkor független attól, hogy érvényes volt-e a népszavazás vagy sem, tekintettel arra, hogy többen szavaztak egyes kérdésekre, mint most a Tiszára, mégsem lehet arra hivatkozni, hogy akkor azt be kell iktatni az alaptörvénybe.
2: Van egy másik módosítási pont is, ami több mint meglepetést váltott ki, ez pedig a képviselői mandátum időtartamának a korlátozása 12 évben. Van-e itt minta, van-e itt példa, és ennek egyébként mi értelme van?
1: Európában én nem ismerek erre példát, sőt a bevett hagyományos demokráciákban sincs, hiszen ez nem pusztán a potenciális képviselőket korlátozza abban, hogy ők választhatók legyenek. Az igazi nagy probléma, hogy a választók jogát korlátozza, hogy azt a szemét válasszák meg, akit a legalkalmasabbnak tartanak az adott választókörzetben. Ha a képviselői helyeket sorsolással döntenék el, akkor értelmes lenne egy ilyen szabály, hogy a sors ne dobjon ki valakit túl sokszor egymás után, de itt választói akarat van a megválasztás mögött. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé elitellenes döntés, ami a népképviseletet, a parlamentet lényegesen meggyengíti, és azt eredményezi, hogy a hatályba lépés után nem azok fognak képviselőként bent ülni, akiket a választók leginkább alkalmasnak tartanak, és akik tartalmilag is a legjobbak lennének, hanem azok, akiknek még nem telt le a 12 éves mandátum.
2: Az indoklás az valójában az, hogy a 12 év bőségesen elég ahhoz, hogy valaki megvalósítsa azokat az álmait, amit képviselőként szeretne végrehajtani. De amikor megkérdeztem azt, hogy milyennek az értelme, arra is gondoltam, hogy milyen közjogi rendszer formálódik. Ugye ennek az alkotmánymódosításnak lesz egy folytatása, egy új alkotmányozás. És azt már látjuk, hogy maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök, ezek szerint majd valaki csak 12 évig lehet képviselő. Ezzel párhuzamosan újra és újra felmerül azt, hogy közvetlenül is lehetne választani a köztársasági elnököt. Mi az, ami itt ebből kirajzolódik?
1: Hát ez egy valóban nagyon-nagyon jó kérdés. Személy szerint azzal, hogy 12 év elég, azzal én egyetértek, valóban elég lehet, de ezt ne a törvényhozó döntse el, ne mások döntsék el helyettünk, hanem döntse el az illető, és döntsék el a választók. Hogy a képviselői mandátum időkorlátját a választók jelentik, ha nem tetszik a képviselő munkája, akkor akár 4 év után, akár 8 év után is, azzal, hogy nem választják meg, korlátozzák a mandátum időt. Hogy mi rajzolódik ki, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ugye nyilván nem akarok én sem nagyon spekulációkba menni, de nagyon egy irányba mutatnak az események. Aki 8 évig volt miniszterelnök, utána még 10 évig lehet köztársasági elnök, meggyengítjük a miniszterelnöki pozíciót, a végrehajtó hatalmi pozíciót, meggyengítjük a népképviseleti elemeket, akkor ez milyen irányba mutat, és közben felvetődik a közvetlen elnökválasztás, tehát ez azért nagyon egy irányba mutat, egy erős elnöki rendszer irányába.
2: Egy francia modell, vagy akár az Egyesült Államok?
1: Talán az Egyesült Államoké nem, ugye az Egyesült Államok modellje az nagyon-nagyon, hogy mondjam, szofisztikált, ugye ott az időközi választások, amik idén novemberben lesz, azok azt eredményezik, hogy két évente van választás, de nem mindenkit választanak meg az időközi választásnál, tehát ott mindent megtesznek azért, hogy ne jöjjön létre erős hatalmi koncentráció, tehát ne jöjjön elő az a helyzet, ami 2010-ben vagy azóta itt Magyarországon létrejött, hogy a győztes mindent visz. És ugye a mostani módosítással tulajdonképpen a győztes mindent visz, a független pozíciókat is, a kúriát, a bírósági vezetést, az elnöki pozíciót, az alkotmány bíróság elnöki pozícióját és minden mást. És ugye az is egy külön érdekesség, hogy miközben ugye arra hivatkozik, hogy az előző ciklus a saját embereit ültette be, ezért kell menniük, közben például a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetőjének megválasztásánál ugyanolyan szabályokat vezet be majdnem, mint amilyen kritizált a legfőbb ügyész tekintetében. Ugye a tervezet szerint az Alkotmányügyi Bizottság elnöke fogja jelölni ennek a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak az elnökét, ahol tanácskozási joggal megkérdezik a civil szervezeteket, de ezt egyfő senki nem tudja, hogy mik azok a civil szervezetek, ki dönti el, és a tanácskozási jog az azt jelenti, hogy meghallgatjuk, aztán azt csináljuk, amit elhatároztunk. És utána a parlament kétharmaddal választja, tehát ez tulajdonképpen ugyanolyan módon a jelenlegi parlamenti többség akaratától fog függeni, hogy az úgynevezett független vagyonvisszaszerzési szervezetője ki lesz. Ugyanúgy be lehet ültetni egy kormánypárti bábot ebbe a pozícióba, nincsen jogi garancia arra, hogy széles szakmai bizalom legyen mögötte. Ha ezt akarnál érni, a jogalkotó beírná, hogy vétójoga van a folyamatban az Országos Bírósági Tanácsnak, akik bírók által választott testület, az ügyvédi, Országos Ügyvédi Kamarának, esetleg az ügyészek szervezetének, tehát érdemi kontrollt, érdemi féket építene be. És ráadásul, ha megválasztják ezt a szereplőt, akkor is, ha két év múlva rájönnek, hogy nem elégedettek a munkájával, egy egyszerű alaptörvény módosítással a lex súlyok szabályát be lehet iktatni a záró rendelkezések között, és ugyanúgy el lehet távolítani.
2: És akkor a közjogi modell, akkor egy francia modell?
1: A francia modell lehet, tehát, hogy egy erős elnök, vagy lengyel, vagy francia modell, aminek látjuk mind a két esetben a hátrányát, ugye Franciaországban talán két éve nem tudnak normális kormányt megalakítani, van olyan miniszterelnök, aki csak pár napra lesz megválasztva. Lengyelországban látjuk a kétfejű hatalmat, hogy az elnök és a parlamenti többség más legitimációval rendelkezik, és mind a kettő mögött vannak választók, az egyik egy jobboldali, a másik egy baloldali többséget képvisel, és emiatt van egy folyamatos alkotmányos befeszülés. Most ezt nem tudom, hogy miért, kinek az érdeke ilyet létrehozni. Ugye Magyarországnak kétségtelen előnye 36 éve, hogy stabil kormányok vannak, Európában ritka, hogy a parlamentek kitöltik a mandátumukat, hogy a kormányok nagyon gyorsan alakulnak meg, látjuk, hogy Belgiumban volt, hogy 8 hónap volt a kormányalakítás, Hollandiában szintén hónapokat vesz igénybe a kormányalakítás, tehát én azt gondolom, hogy aki ezt a stabilitást és bizonyos értelemben kiszámíthatóságot értéknek tartja, az inkább ennek a megerősítését és a fékek ellensúlyok rendszerét kellene, hogy megerősítse. Megjegyzem, ez volt a Tiszapárt ígéret, a jogállam megerősítése és a fékek és ellensúlyok megerősítése, ami az elmúlt két hónapban zajlik, az nekem úgy tűnik, hogy nagyon sok ponton éppen az ellenkező irányba megy.
0: Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát hallották.

0: Rekord a hőségben, csúcs a fogyasztásban, az El Niño okozta forróság az európai villanyórákat is pörgeti. Június 18-án este például Németországban 500 euró felé ugrott a megawatt óránkénti tőzsdei ár a napelemek le és a légkondik bekapcsolása miatt, ami azért is mellbevágó, mert május elején még negatív árak is voltak a piacon. Június 26-án pénteken pedig arról írt a brüsszeli Politico, hogy az Európai Bizottság székházában leállították a légkondicionálást a hőhullám miatt. Az intézkedés egyébként komoly felháborodást keltett, az épület hűtését ugyanis csak az első 7 emeleten kapcsolták ki, egy 13 emelet magas épületről van szó, és a magasban a biztosok és Ursula von der Leyen szintjén továbbra is volt hűtés. Stúdiónk vendége Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője. Hát a Politico egyébként arról is írt, hogy az Európai Parlament épületében is több áramszünet volt az elmúlt napokban. De mitől, miért sebezhető ennyire a rendszer? Jó reggelt kívánok, és akkor kezdjük az európai rendszerrel.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezek a tünetek, amiket most tapasztalunk, több nagy megatrend, hosszú távú folyamat következményei. Az első, amit talán érdemes az asztalra tenni, az az, hogy most már évek óta azt tapasztalhatjuk, hogy elsősorban a növekvő légkondi beépítettség miatt a nyári csúcsigények azok rendre meghaladják a téli csúcsigényeket. Tehát egyszerűen egyre több és több villamos energiára van szükség nyaranta. A másik ilyen következmény, hogy az Európai Unióban a hagyományos energiatermelő kapacitások azok leépülőben vannak, és ezzel párhuzamosan az időjárás függő megújuló kapacitások aránya, volumene növekszik, amelyek egészen más termelési karakterisztikával képesek villamos energiát szolgáltatni. És ez egész
0: fogalmaz, rendszer... ezek nem egyenletesen termelnek időjárás függő.
1: Illetve nem tudjuk hozzáigazítani a termelésüket a fogyasztáshoz, és ezért alakulnak ki olyan helyzetek, hogy kora este, amikor egyébként a csúcsigények vannak, akkor sokkal szűkösebb, feszesebb ellátás keletkezik, hiszen ilyenkor már a napelemek nem termelnek. Szerkesztő úr említette, hogy tavasszal volt olyan, hogy negatívak voltak az árak. A tavaszi időszakban tipikusan a fogyasztás az kisebb, viszont a napelemek azok már nagyon sok villamos energiát termelnek, ezért túl kínálat, túl termelés van a piacon. Viszont ezekben a nyári hónapokban, amikor nagyon nagy a hőség, nagyon intenzíven mennek a légkondicionáló berendezések, de mondjuk kora este már a napelemek azok nem segítik a rendszert, és nincs elegendő szabályozható, rugalmasan bekapcsolható kapacitás, nincs még elegendő tárolókapacitás, az bizony okozhat olyan típusú ártüskéket vagy nehézségeket, amire említett.
0: Zavarbejtő ez a negatív ár kifejezés. Ez szó szerint azt jelenti, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor kevés a fogyasztás, de nagyon sok a termelés, minden napelem teljes kapacitással működik, hogy annak kell fizetnie, aki termeli az áramot, hogy valaki végre elvigye? Ez szó szerint így van?
1: Pontosan erről van szó, az energiapiacon ez nem egy szokatlan jelenség, és nem csak a villamos energiapiacon, tehát mondjuk a Covid alatt az olajpiacon is tapasztalhattunk hasonlót, de a villamos energiapiacon a negatív áru időszakoknak a száma itt az Európai Unióban évről évre növekszik. Általánosságban elmondható, hogy egyre változékonyabbá válik az ár, a villamosenergia tőzsdei ára, és ez elsődlegesen az időjárás függő megújulóknak köszönhető. A probléma az az, mert fogyasztóként nem rossz a negatív ár, vagy nem lenne rossz, bár érezzük, hogy ez egy rossz állapot abban az értelemben, hogy nem egy természetes egészséges piaci helyzet, amikor az eladók fizetnek azért, hogy eladhassák a villamosenergiát. A probléma az az, hogy ezzel párhuzamosan azok az időszakok is egyre gyakoribbak, amikor nagyon-nagyon drága a villamos energia.
0: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter éppen most jelentette be, hogy Magyarország csatlakozik az uniós energiatárolási megállapodáshoz, és ez talán most abból a szempontból is egy izgalmas dolog, hogy ez talán alkalmas lehet, tehát maga az energiatárolás alkalmas lehet arra, hogy a megújuló energiatermelést egy kicsikét kisimítsa, egyenletesebbé tegye, tehát amikor nem világít a nap, nem, bocsánat, nem működik a napelem, akkor is van valahová nyúlni megújuló energiához, amit korábban termelt, azt valahol eltárolták, és azt most előveszik így egyszerűen fogalmazva valamilyen akkumulátorból. Mi ez a megállapodás, és mekkora ennek a jelentősége?
1: Igen, az előbb onnan indítottuk a beszélgetést, hogy a villamos energia igények azok különösen nyáron növekednek, de általánosságban is az elektrifikáció miatt egyre több eszközünk használ villamos energiát. Ezzel párhuzamosan az időjárás függő megújuló kapacitások is növekednek, úgyhogy ez a kettő folyamat, ez egy harmadik folyamatot eredményez, hogy a villamosenergia rendszerben a rugalmas kapacitásokra való igény is egyre nagyobb és nagyobb. És különböző módon lehet a villamosenergia rendszerben rugalmasságot növelni. Az egyik ilyen megoldás, módszer a tárolás, a villamosenergia tárolók beépített kapacitásának a növelése.
0: Ez akkumulátorokat jelent általában?
1: Ez elsősorban akkumulátorokat jelent, így van. És ez a kezdeményezés, bár még nem látjuk pontosan a részleteit, ez egyfajta közös koordinált tárolókapacitás növekedést eredményez majd várhatóan a következő időszakban.
0: Ugye ez egy Európai Uniós program is, vagy egy Európai Uniós szintű program is, a különböző országok különböző vállalásokat tettek. Magyarország 2028-ig 700 megawatt új energiatárolói kapacitás kiépítését vállalná. Mennyi ez?
1: Igen, bár ezek a vállalások, ezek már korábban is az asztalon voltak, tehát a korábbi kormány is a Magyarországon nagyon megnövekedett napelemes kapacitást, jelentős tárolókapacitás növekedéssel próbálta, vagy tervezte kiegészíteni a következő években. De ez a 700 megawatt, ez mondjuk valamivel kevesebb, mint a jelenleg működő paksi atomerőműnek a fele. Tehát nagyságrendileg így kell elképzelni. Egyébként nagyon nagy mennyiséget jelent olyan értelemben, hogy ez a mondjuk jelenleg beépített kapacitásnak a többszöröse jelentős beruházási igényt is fog okozni.
0: Hol lennének ezek az akkumulátorok, vagy hogy nézne ki ez az energiatároló park? Egyáltalán létrejönne ilyen? Vagy például inkább arról van szó, hogy mondjuk akár családi házakhoz települnének ilyen kis akkumulátortároló egységek állami támogatással, és azok adnák össze ezt a 700 megawattot?
1: Mind a kettő elképzelhető. Egyelőre ilyen részleteket nem látunk. Ez a következő hónapokban, években fog eldőlni az alapján, hogy mondjuk a pályázatokat, a támogatási programokat az új kormányzat milyen keretek között állítja fel. Az elmúlt években is mind a kettő irányba ellépett a kormányzat, tehát mind a lakossági szereplőket, a háztartásokat igyekezett abba az irányba ösztönözni, hogy az újonnan épülő napelemek mellé már tárolókapacitást is építsenek, mind a piaci, ipari méretű tárolókra vonatkozóan indultak olyan támogatási programok, amik már az elmúlt években egy komoly növekedést indítottak el a beépített tárolókapacitás is a megújulók mellett.
0: És van egy másik 700 megawattos csomag is, ez pedig egy szélerőmű pályázat, egy körvonalazódó szélerőmű pályázat, ez szintén Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be a napokban, augusztus 31-ig készítik elő ezt a pályázatot, és hát gyakorlatilag ez egy választóvíz, az előző kormány alatt kiépült egy, vagy az előző kormányig kiépült egy 330 megawattnyi szélerőmű kapacitás Magyarországon, aztán a szabályozás megváltozott, ez nem bővült tovább. Na, ebben lesz most egy nagyon jelentős változás. Ez egy másfajta megújuló energia. Sokan azt mondják, hogy azért jó, mert lehet, hogy amikor nem süt a nap, akkor fúj a szél, tehát ennek van egy dinamikája, egy ritmusa, egy kiegyenlítette megújuló energiatermelést tesz lehetővé. Mások viszont azt mondják, hogy a szélerőmű a tájidegen környezeti kockázatokat jelent, nem szeretik. Az előző szabályozásnak az volt a lényege, hogy 12 kilométerre a település határtól nem lehetett szélerőművet létesíteni, Magyarország sűrűn beépített terület, nem sok helyen volt, aztán utána gyakorlatilag hivatalos és leállították ezeket a beruházásokat. Hol épülhetnek az új szabályozás szerint szélerőművek, és hát jó ez nekünk a szakértő szerint?
1: A szabályozás az már valójában 2024-ben megváltozott, tehát az előző kormányzat is elindította azokat a folyamatokat, amelyek kapcsán növelni lehetett volna, növelni lehet a szélerőművek beépítettségét a magyar villamosenergia rendszerbe. Amiben újdonság történt most az új kormányzatnál, hogy egy ambíciózusabb célt tűzött ki, vagy vállalást testet, ez a durván 4 gigawatt, amit 2030-ig vállalna, ez a most működő paksi atomerőműnek a kétszerese, tehát egy nagyon jelentős mennyiség. Abban szerintem nincs politikai, szakpolitikai vita, hogy kizárólag műszaki szempontból a magyar villamosenergia rendszer a jelenlegi beépített kapacitáson felül még elbír szélerőműveket. Arról már lehet vitatkozni, hogyha kapacitásfejlesztésben gondolkodik egy kormányzat, akkor milyen mértékben érdemes szél,

0: tavalyi Ibériai félszigeten tapasztalható, vagy tapasztalt áramszünetre. Tehát egy bizonytalanabb helyzetet eredményezhet bizonyos időszakokban, és hát amikor kormányzati programokról, pályázatokról van szó, akkor mindig felmerül két további lehetőség, vagy kérdéskör is. Az egyik az az, hogy ezeket a beruházásokat milyen arányban fogják külföldi és milyen arányban magyar szereplők megvalósítani. Egyébként még jóval korábban a 300 megawatton felüli pályázat leállítása van, talán 2009-ben vagy 2010-ben az egyik főérve az volt, hogy szinte csak külföldiek jelentkeztek rá. És hát a másik kérdés, ami ilyenkor, különösen ekkora mértéknél felmerül, hogy nem lenne célszerűbb ezeket a forrásokat más típusú kapacitásokra is, inkább mondjuk rugalmas kapacitásokra áldozni.
1: Ugye egy percünk maradt még, és nyilván a kőolajárnak a változását, illetve a hormuzi szorosnak az állapotát egy perc alatt nem lehet végigvinni, de tény az, hogy szombattól, tehát tegnaptól kivezette a kormány az üzemanyagok védett árát, de egyébként meg olcsó lett a benzin, illetve a dízelolaj a kutakon, mint előtte a védett ár alatt volt. Mennyire tartós az az olajárás is, ami most tapasztalható a piacon? Ugye a hormuzi szoros elvileg átjárható, de támadások most is vannak.
0: A hormuzi szoros teljesen nem átjárható. Az elmúlt napokban 31 hajó volt a legtöbb, ami egy nap alatt hivatalosan áthaladt, korábban 120-140, és nagyon jelentős kockázatok vannak, hogyha megnézi szerkesztő az elmúlt egy-két napban mi történt, lehet, hogy a tűzszünet megbicsaklott, mert újra lőnek a hormuzi szorosban. Valóban volt egy korrekció az elmúlt két hétben a piaci árakban, ami jó hír Magyarország szempontjából, és remélhetőleg nem lesz olyan újabb ár, hullám vagy áremelkedés, mint ami az elmúlt hónapokban van, de ennek a lehetőségét nem lehet kizárni, mert nagyon súlyosak továbbra is a geopolitikai kockázatok a Közel-Keleten.
1: Hortai Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen.

0: A cél már megvan, és hamarosan jönnek a mérföldkövek is. A kormány még idén benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euróhoz vezető utat is vázolja majd. Jelentette be Kármán András pénzügyminiszter pénteken az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével folytatott megbeszélések után. A szaktárca vezetője elmondta, hogy a legnehezebb feladat a költségvetési feltételek teljesítése. A hiány, illetve az államadósság elvárt szintre történő csökkentése lesz. Ezt megerősítette Magyar Péter miniszterelnök is. A kormányfő szerint azonban megszorítások nem várhatók. Nem erre van szükség, hangsúlyozta a miniszterelnök, hanem arra, hogy jöjjön az uniós pénz, és hogy annak ne lopják el a felét, mint ahogy az előző kormány idején jelentette ki a mostani kormányfő. Stúdiónk vendége Sebestyén Géza közgazdásza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Hát a medián felmérése szerint a magyarok háromnegyedet támogatja az euró bevezetését, a válaszadók több mint ötöde akár rövid távon belül is lecserélni a forintot, de mi van a várakozás mögött? Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valóban négy magyarból három azt gondolja, hogy az euró az jó lenne nekünk, jó lenne Magyarországnak. Én a negyedik vagyok, tehát én nem vagyok ennyire oda az euróért közgazdasági szempontból, illetve megnézzük a korábban csatlakozó országokat, akkor nem csak pozitív fejleményeket láthattunk, és itt nem arra gondolok feltétlenül, hogy például Olaszország, mikor bevezette az eurót, akkor a korábban 1000 lírás kávé, az espresso kávé, az 1 eurós lett, ami egy 50%-os áremelkedést jelentett, hanem arra gondolok, hogy nagyon sokszor megölte azt a gazdasági dinamikát, ami korábban az ország

0: országokban volt, de hogyha azt nézzük, hogy milyen kritériumokat kell teljesítenünk ahhoz, hogy egyáltalán ez a 2030-as cél az megvalósítható legyen, akkor egyrészt valóban itt ugye 4 kritérium van, a Maastrichti kritériumok 4 darab olyan elvárás van, amit teljesítenünk kell. Egyébként ezek közül az inflációs az már gyakorlatilag teljesül, tehát ott már jók vagyunk, nyilván ezt tartani kéne a következő években is.
1: Tehát nem ilyen hétre kell teljesíteni, van, vagy igen, hónapra? Igen.
0: Ez nem elég egyszer kipipálni, hanem ezt folyamatosan tartani kell, de itt jók vagyunk. A kamatokban nem vagyunk annyira jók, de ez nyilván összefügg egyébként a magas, relatíve magas egyébként, azt kevesen tudják, hogy az Európai Uniós átlag nagyobb, mint a magyar, de a magyar államadósság sem alacsony, tehát nyilván azt jobb lenne lejjebb szorítani, és akkor a kamat kritériumot is ki tudnánk pipálni.
1: És ezt nem biztos, hogy mindenki érti, tehát itt ugye a kamat szintnek csökkennie kellene.
0: Így van, pontosan, ugye az elvárás mind kamat, mind infláció terén, hogy a 3 legalacsonyabb kamattal, illetve inflációval rendelkező országnak a szintjéhez képest ne legyen túl magas a magyar kamat, illetve ne legyen túl magas magyar infláció. Mint mondtam, az inflációnál jók vagyunk, a kamat szinten ott dolgozzunk kell. Viszont a kamat szint az összefügg avval, hogy magas a GDP arányos, relatív magas a GDP arányos államadóságunk, ezt lejjebb kell szorítani, és ugye van még az államadóság mellett, amit 60% alá le kéne vinnünk, van még egy kritérium, hogy a költségvetésnek a hiánya az a GDP 3%-át ne haladja meg. Nyilván a 3%-os GDP arányos hiány be lehet tartani egy szigorú költségvetéssel, és ebben akár az uniós pénzek is segíthetnek, viszont azért nem lesz egy könnyű út a 60%-ra levinni a GDP arányos államadóságot, hozzátenni még 2002-ben 50% környékén volt, tehát sajnos egy 8 év liberális kormányzás az megtolta nagyon az államadóságunkat 80% fölé, és ezt a terhet görgetjük azóta is magunk előtt. Most olyan 76%-a a GDP-nek az államadóság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadóságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet, ha mindenképpen beszeretnénk vezetni az eurót.
1: Ugye ez akkor lenne igaz, hogyha 2030-ban csatlakoznánk az euróvezethez, de itt azért én a nyilatkozatokból azt láttam, hogy 2030-ra jó lenne elérni a kritériumok egy részénél legalább azt, hogy a csatlakozási feltételek teljesüljenek, utána benne kell maradni egyébként is az árfolyam zónában egy bizonyos időszakig, tehát nyilván nem 2030-ban cserélné le az aktuális kormány a forintot euróra, hanem mondjuk akkorára szeretne látni valamilyen teljesítés az ebben a mutatókban. Viszont mondta azt, hogy az államadóság csökkentésének ez az üteme, az egy nagyon-nagyon komoly erőfeszítést igényelne. Tehát erre mondhatja azt egy máshogy közelítő közgazdász, hogy na de hát ezt ki is lehet nőni, tehát nem csak vissza kell fizetni, hanem mondjuk olyan mértékben növekszik a GDP, a gazdaság, hogy az aránya csökken, nem számszerűen csökken maga az adósság. Ez egy jobb út, egy kényelmesebb út. Ez nem járható?
0: Igen, azért gyorsan még reagálnék én is arra, tehát valóban volt egy olyan pillanat, amikor úgy értelmezték sokan az új kormánynak a kommunikációját, hogy 2030-re már eurót szeretnék. Nyilván ez nem megvalósítható, hiszen ehhez sokkal hamarabb már ki kell pipálni a kritériumokat, az egy még gyorsabb, radikálisabb reformot igényelne. Most az a helyzet, hogy 2030-ra szeretnék kipipálni a kritériumokat, és ebben benne van a 60%-os GDP arányos államadóság is, tehát elvég 4 év alatt le kéne csökkentenünk az államadóságot. És ennek egy eszköze valóban a növekedés az lehet. Tehát pont most írtam egy cikket arról, hogy Görögország egy csodálatos utat jár, de mert 2010 környékén még 210%-os GDP arányos államadósága volt, most pedig 140% alatt van, tehát egy komoly államadósság, relatív államadósság csökkenés volt náluk. Nem úgy, hogy a hiteleket visszafizették volna, most euróban még picivel több hitelük van, mint 2010-ben volt, viszont a gazdasági növekedés az valóban nagyon dinamikus volt Görögországban, és ez tényleg egy járható út lehet, viszont ehhez azért kéne, hogyha magyar gazdaságról beszélünk, akkor kéne az is, hogy a külpiaci körülmények is segítsék ezt a növekedést. Az elmúlt években a magyar GDP növekedésnek a legerősebb motorja az a belső fogyasztás volt. Nagyon sokat növekedtek a magyar fizetések, a magyar bérek, emiatt a magyar belső fogyasztás is. Viszont sajnos egy komoly visszahúzó erő az, az európai piacoknak a gyengélkedése volt. 2022 óta, a háború óta az európai gazdaság az sajnos egy gödörben van, és a magyar exportok is emiatt nem tudnak jól alakulni. Tehát ha szeretnénk kinőni az adósságunkat, az egy jó növekedési dinamika kell, az meg sajnos külső faktoroktól függ, nincsen hatásunk arra, hogy az Európai Unió gazdasága hogyan fog nőni.
1: Nézzük akkor a legfontosabb faktort, vagy sokak szerint a legfontosabb faktort, a német gazdaságot. De azt szokták mondani, hogy a magyar gazdaság mutatói előbb-utóbb a német gazdaság mutatóihoz csatlakoznak, vagy hasonlítanak. Lehetnek eltérések, széttartások, de mindig beigazadunk. Hogyha Németországnak nem megy, akkor Magyarországnak sem. Milyen helyzetben van a német gazdaság? Kérdezem ezt azért is, mert tényleg csak az elmúlt napok híreiből szemedgetek. Például a Volkswagen sajtóhírek szerint belátható időn belül 100 000 munkahelyet szüntet meg globálisan, több mint 100 milliárd eurós takarékossági csomagban gondolkodnak. Akkor szintén egy tegnap vagy tegnap előtti hír, a Gesamtmetall közlése 16 000 munkahely szűnne meg a német fémiparban, az elektronikai szektorban 2,5 éve folyamatos a visszaesés. Szerintük egyébként további 300 000 munkahely van veszélyben ugyanebben az ágazatban néhány éven belül, és hát a folyamatos versenyhátrány, az gyakorlatilag tény. Hogy áll a német gazdaság? Ezt azért is kérdezem, mert volt kísérlet egy nagyon komoly gazdaság élénkítésre, nem is akármilyen módon, részben a költségvetési hiánynak a jelentős növelésével.
0: Így van. Sajnos a német gazdaság az nagyon sok sebből vérzik. Az egyik ilyen az az autóiparnak a nagyon gyenge teljesítménye. Nem véletlen, hogy a Volkswagen is ilyen brutális elbocsátási számokban gondolkozik. Ugye egyébként nem régen még 35 000 volt ez a terv, aztán ezt 50 000-re emelték, de már akkor is megmondták, hogy még ez sem biztos, hogy elég ahhoz, hogy a problémát mélységében kezeljék, és most már valóban az a szám, ami kering a sajtóban, az már 100 000 fő elbocsátásáról szól, és még ez sem biztos, hogy megoldja a Volkswagen problémáit, és csak egyetlen egy cégről beszéltünk. És ami nagyon szomorú, hogy nem a Volkswagen az egyetlen nagy német cég, aki komoly problémákkal szembesült, hogyha nagy német vállalatokat nézzük, tehát a 250 fő fölötti létszámot foglalkoztató németországi cégeket, náluk a csődráta az 30%-kal nőtt 2026 első fél évében. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon durva folyamat van, a munkanélküliség ráta az 10 éves csúcson van, csak ugye a fémiparban, elektronikai iparban az idei év végéig várhatóan az elmúlt 8 év alatt összesen 500 000 állás szűnt, vagy szűnik majd meg összességében. Tehát minden mutató az azt mutatja, hogy a német gazdaság az nem szárnyal, és ennek sajnos több oka is van. Egyik az elhibázott energiapolitika, ugye nincsen olcsó áramok, bezárták az atomerőműveket, illetve az olcsó orosz energiáról lemondtak. A másik komoly gond, hogy az a innovatív német gazdaság, ami nagyon jól teljesített autóiparban, és komoly előnyei voltak, legalábbis a hagyományos autógyártásban, tehát a belső égésű motoroknál, sajnos le van maradva nagyon a kínai autógyártókhoz képest, akik elektromos autóban gyakorlatilag most már rávernek a németekre, és még a kínai középosztály, vagy a felső középosztály korábban német autót vásárolt, hogyha ugye fel akart vágni, vagy akár csak egy jó autót akart venni, akkor egy német autót vásárolt, ma már ők is kínai autót vásárolnak, tehát Kínában eddig nyereséget értek el a Volkswagen, az Audi, a Mercedes, a BMW, most már az a helyzet, hogy a kínai piacon is csökken a részesedésük.
1: Van, aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez nekünk baj, lehet, hogy majd ide jönnek a kitelepülő német cégek, fél percünk van még. Van ennek realitása?
0: És látjuk is ezt, tehát nyilván itt van az Audi, itt van a Mercedes, itt van már a BMW is, tehát van egy ilyen folyamat, ez segítheti a magyar gazdaságot, de ez egy rövid távú segítség lehet csak. Mivel hozzá vagyunk kötve az exportunkon keresztül a német iparhoz, hogyha a német, vagy hát azt mondom inkább az európai gazdaság folyamatosan lefele megy, akkor idő után nekünk is sajnos ez a trendhez csatlakoznunk kénytelen, kelletlen csatlakoznunk kell. Egy ideig, óráig a belső európai, a belső munka áramlások azok ezt tombíthatják, mint ahogy ezt eddig is tették, de a hosszú távú trendek azok sajnos nem pozitívak.
1: Sebestyén Géza közgazdászt, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét hallották.

0: Csillagok között fényességes csillag. Hegedű Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: Van egy falu a déli és a keleti Kárpátok találkozásánál. Talán ez a legkeletibb magyar többségű település a Kárpát-medencében. A neve Gelence. Budapesttől közúton 770 kilométerre van. Háromszéki székelyek lakják, akik évszázadok óta őrzik ezt a vadregényes vidéket. Ha itt körbenézünk, a Kárpátok bércei, mint kővé merett óriások magasodnak fölénk. És bár a táj idilli, de az itt élő embereknek a mindennapok az elmúlt évszázadokban meglehetősen küzdelmesek voltak. A föld sem adta könnyen a terményt, és időről időre meg kellett védeni a határt a keletről vagy délről érkező támadóktól. Nagy hitre és elszántságra volt szükség ahhoz, hogy itt a hétköznapok élhetőek legyenek. Nem véletlen, hogy ez a küzdelem a tárgyi kultúrájukban is megelevenedik. A falu szívében áll a helyi csoda, a ma már az UNESCO világörökség részét képező katolikus Szent Imre templom. Ez a klasszikus, románkori stílusjegyekkel rendelkező templom a 13. században épült. Belső falait középkori freskók borítják, amelyeknek jelentősége túlmutat a helyi vallásosságon. A templom híres falképei azt a Szent László legendát örökítik meg, amikor a lovak király megmenti a magyar leányt a kunvitéztől. A világon egyedülálló képsor a király vitézségét, az igazság és a bátorság történetét meséli el, és egyben lenyomatát adja annak a középkori képzeletnek, amely a magyar történelmet formálta. Szent László a székelyek legfontosabb védőszentje és mítikus hőse. A székely hagyományban a Szent Király nem csak történelmi uralkodó, hanem a sírból is visszatérő csodás szabadító, aki megvédi a népet a veszedelmektől. Nem csoda, ha templomi ábrázolása megjelenik Gelencétől Székelyderzsig, Marosvásárhelytől Oklándig. Kultusza a mai napig élő hagyomány. Tegnap, június 27-én volt Szent László ünnepe. A források szerint 980 éve, 1046. június 27-én született a lovak királyunk, akit a középkori eredetű vallásos énekben csillagok közt fényességes csillagnak neveznek. A magyar mondák és legendák vitéze ő, az egyik legnépszerűbb magyar szent, akinek kultusza nem állt meg a Kárpátok vonulatánál. Szent László alakja a magyar öntudatban különleges helyet foglal el. A középkori lovagi eszményt megtestesítő király 18 éves uralkodása során kiemelkedőt alkotott a törvényhozás, az egyházszervezés és a hadászat terén is. De emléke majd 1000 évvel később is jelen van. A székelyeknek, akik a vidéken élnek, Szent László története nem távoli legenda. Jelképez valamit, ami a 21. századi hétköznapokat is segít túlélni. A kötelességtudatot, a bátorságot és a közösség védelmét. Gelence távol van Budapesttől kilométerekben, de közel van azokhoz az értékekhez, amelyekre sokunknak manapság is szüksége lehet. Az őszinte közösséghez, a gyökerekhez és a kitartáshoz.
0: Hegedű Zoltán jegyzetét hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilias Muklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
3: 8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 28-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek a bemondó Garami Zsuzsa.
4: Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A hatóságok több mint 3200 sérültről tudnak, és több mint 54000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Újabb légi csapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lő drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és aknaraktárakat bombázta. A mostani akció jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. Teherán válaszcsapást indított, amerikai célpontokra támadta Kuvaitban és Bahreinben. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja a kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik azután, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előteteje, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. Dániában közben a mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord, 37 fokot mértek. A hőhullám miatt csak nem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos vizet osztanak, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. A hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szenti Romulusz hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Borsodi Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak, a Baranyai Görcsönydoboka lakói pedig új település vezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Folytatódik tehát a kánikula, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40, este 24-32 fok között alakul, keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
5: Vasárnapi újság.
3: 4:09 után arról beszélgetünk, hogy ismét együttműködésről, múltról, jövőről beszélgethetünk a Magyarok Országos Gyűlésén, Ópuszta Szerena Nemzeti Történeti Emlékparkban, de előbb nemzeti sportkrónika Fejér Balázzsal.
6: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
7: Lionel Messi már 6 gólnál tart a labdarúgó világbajnokságon, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Szongott Domán játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le. Hátrányból várja az idegenbeli visszavágott női röplabda válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében. George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Köszöntöm a hallgatóinkat!
6: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
7: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentina a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget, a 100%-os teljesítménnyel csoport első argentinokat Ausztria és Algéria követte. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Harryként 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte honfitársát, Gary Linekert. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen, az angolok csoportelsőként jutottak tovább, megelőzve a másodikként végzett horvátokat, és a szintén tovább lépő gánaiakat. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. Kolumbia az első, Portugália a második, Kongó a harmadik helyen végzett a négyesben. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. A Horvátország Gána meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemez.
8: A mérkőzés úgy kezdődött, hogy mindenki tudta, hogy Gána már továbbjutó mindenképp a csoportból, Horvátországnak pedig nem szabad kikapni. Ez rányomta a bélyegét az első 25 percre, nagyon meddő mezőnyjáték folyt. Azt gondoltam, hogy ez egy békés 0-0-ás döntetlen lesz, senki nem akart előrébb menni, a biztonságot őrizték, nem volt élvezhető a mérkőzés. A 28. percben rendelt el a játékvezető kicsit később a hidratáció szünetet. Ez a horvátoknak remekül sikerült, mert teljesen más felfogásba jöttek vissza. Letámadták a gánaiakat, és meg is szerezték a vezetést egy labdaszerzés után. A balszérről tovább játszott labdával Paturina tette középre a labdát, és Petar Sucsics kb. 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Gána nem tudott váltani, az első fél időben még rúghattak volna gólt a horvátok, de 1-0-al mentek be a csapatok a fél időre. A második fél időre viszont úgy jöttek ki a csapatok, hogy Gána teljesen más arcát mutatta, a sokkal jobbik arcát. sorozatát. Nagyon jobb futballt mutatott be Gána. 45-től a 60. percig remekül játszottak. Helyzet hátán, Fatavú révén remekül kerültek a védelem mögé, jöttek a beadások, Szemenyó épp hogy lemaradt. Nagyon-nagyon jó focit láttunk. Amikor már Horvátország úgy nézett ki, hogy túléli ezt a hatalmas nyomást, mert már kezdett kijönni a szorításból, akkor a 73. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanságot csinálta a horvát védő Pogačić, saját labját rosszul vette át a saját 16-osánál, menteni akarta a menthetőt, és ő elgázolta az ellenfelet. Igaz, hogy messze a kaputól, de fölösleges falt. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ebből kapták a gólt a horvátok. A szabadrugást benyeste a kapu elé Nuamaha, és Lukasen közvetlen közelről egyenlített Gána. Sokáig varozták a gólt, de megadta a játékvezető. A gól után, mivel Horvátország a második félidőben egyáltalán nem volt a pályán, azt vártam, hogy Gána folytatja ezt a remek játékát, és a semmiből Párti labdát veszett, Pašalić lövését óriási bravúrral védte Aszár, Modric szögletét pedig Vlašić fejelte be 10 méterről, 2-1-re vezettek a horvátok. 83. percben szerezte meg a vezetést Horvátország, 2-1. Ez azt jelentette, hogy fordult a sorrend, mert a másik mérkőzésen ugye Anglia nyert, ő az első, és így, hogyha Horvátország nyer, akkor ő a második, Gána harmadikként tovább jut. Gána megpróbált mindent az utolsó 10 percben hosszabbítással együtt, de helyzetet már nem tudott kialakítani. A horvátok őrizték az eredményt, így mind a két csapat tovább jutott a csoportból.
7: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották.
6: Nemzeti Sport Krónika.
7: Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongoddomán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az 5. körben összesítésben a 156. helyen draftolták. Szongoddománt Kohári Zsombor érte utol telefonon a nagyszerű hír hallatán.
5: Nálunk egy kicsit késett a felvétel, online néztük a hivatalos oldalon, és az ügynököm volt az első, aki felhívott, és ő volt az első, aki mondta, hogy gratulál, hogy draftoltak, és akkor is sokba voltam, aztán pont akkor jelent meg a tévében is. Nagyon jó élmény volt, az egész családdal néztük, a szüleimmel, akik végig segítettek ezen az úton, nagyszüleim, felemelő érzés volt.
9: Rögtön fel is vette veled a kapcsolatod a Buffalo Sabres. Milyen egyeztetések voltak eddig, mi történt eddig, milyen dolgokat beszéltetek meg a csapattal?
5: Felhívtak, hogy gratulálnak, és hogy várják azt, hogy együtt dolgozhassunk, és nagyon sokat tettem ezért. Örülnek, hogy tagja vagyok az ő csapatuknak. Holnap látlak már élőben, és akkor többet megbeszélünk.
9: Ezen a drafton 95%-ban svéd, orosz, amerikai, kanada játékosok kelnek el. Most pedig egy magyar játékos draftolt a Buffalo. Arra volt megjegyzésük esetleg, hogy milyen különleges nemzetből érkezel?
5: Ügynököm is, meg ők is gratuláltak ehhez, hogy ez nem csak nekem egy nagyon nagy dolog, hanem ez tényleg az egész magyar hokinak nagy dolog, és kicsit fel tudja rakni a térképre a mi hokinkat is, és ez is volt a célom, hogy magamnak bizonyítsak, és hogy elkeljek, de mindig is tudtam, hogy azért én az országnak a hokiáért is sokat tehetek.
9: Ha egy picit visszamegyünk az esemény előtti napokra, neked volt bármi megérzésed, volt bármi sejtésed, hogy mi történhet, vagy inkább félretettél mindent, és csak vártad, hogy mi fog történni.
5: Pár álmatlan éjszaka van mögötte. Már itt a vége felé nem tudtam másra gondolni. Itt már nem tudsz bizonyítani a meccsen, hogy előbb vigyenek, vagy hol vigyenek. Itt már csak az van tényleg, hogy csapatok mit akarnak. Nagyon nehéz pár nap volt izgulás szempontjából. Számítottam rá, hogy draftolnak, de nyilván bennem volt az is, hogy mi van, ha nem, de szerencsére jól sikerült.
7: A jégkorongozó Szongoddománt hallották. A világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti öttusa világkupa döntő mai fináléjába. A nőknél 10 óra 30 perc kör rajtoló viadalon Erdős Litának és Guzi Blankának szurkolhatunk. A férfiak versenye Szép Balázsral 14 óra 30 perckor kezdődik. Szép Balázst Kreisz Bálint kérdezte.
10: Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól, úgy volt, hogy nem indulok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki, fejben fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is. Nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
11: A jó vívás alapozta meg ezt az egész napot, adott egyfajta extra magabiztosságot?
10: Igen, az nagyon sokat számít, hogy hogyan indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy jaj, rosszul indult a nap. Nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asztot, utána már felszabadultabban vívtam, nagyon örülök tényleg minden számnak.
11: Mindenkinél visszatérő téma, de nem lehetem mellett elmenni. A hőséget hogy viselted, azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt ötször?
10: Ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk az ő melegben is futni. Nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
11: Mi az, amit kitűzöl, hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
10: Nincsenek konkrét terveim, hogy melyik számom milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném élvezni a napot. Lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
7: A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei idegenbeli visszavágót. A mezőny legeredményesebb játékosa német Anett volt 35 ponttal, csapatunk feladó átlója Török Olivérnek nyilatkozott.
12: A meccset azt jósoltam, hogy ez egy izgalmas mérkőzés lesz, főleg a szurkolók számára, ez tényleg így sikerült. Kicsit sok hibával kezdtük az elejét, kicsit sok hibával fejeztük be a végét is, de alapvetően nagyon büszkék a csapatra. Nagyon jó mérkőzés játszottunk, ez volt az első mérkőzésünk egy ennyire komoly ellenfél ellen. Második, harmadik, negyedik szedben kérdetlen jól dolgoztunk, talán egy kicsit fáj a negyediknek a vége, ott egy picit elcsúszott, ott már kezdtünk szerintem nagyon fáradni. Gratulálok, a svédeknek megérdemelték. Most is voltak olyan alkalmak, amikor talán tudtam a jobb döntéshez, de ezt én mindig így gondolom. Alapvetően elégedett vagyok, hogy így tudtam segíteni a csapat. És dolgozunk tovább, hogy a visszavágón ez egy még szebb eredmény legyen.
13: Volt egy kis versenyfutás a svédek sztárjával, Izabella Hokkal, aki szerez több pontot a meccsen. Láttam, hogy itt a végén beszélgettetek.
12: A posztunkból beadódóan 20 embereiben a válogatottunknak, gratuláltunk is egymásnak, és csak pont ezt beszéltünk meg, hogy ugyanaz a dolgunk a csapatban, és azért kemény, de ez ilyen.
13: Mi várható a visszavágón?
12: Szerintem egy hasonlóan kiélezett mérkőzés, talán egy kicsit hűvösebb időjárás, hiszen Svédország egy kicsit éjszakabbra van, mert nagyon meleg volt. Bízom egy nagyon jó mérkőzésben, és bízom abban, hogy ki tudjuk javítani hibáinkat, és ezt az eredményt egyébként megfordítani.
7: A röplabdázó német Anettet hallották. A magyar női U20-as kézilabda válogatott 27-25-re alul maradt Lengyelországgal szemben a Kínában zajló világbajnokság utolsó csoportmeccsén, így másodikként jutott tovább. Csapatunk Japán ellen folytatja a középdöntő küzdelmeit. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a házigazda és címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság negyeddöntőjében, majd Spanyolország is jobbnak bizonyult a mieinknél 2-1-re. Így nemzeti csapatunk ma 10 órától a 7. helyért játszhat az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániával. Az elődöntőkből a magyarok közül 6 női és 8 férfi sportoló, köztük a címvédő Léman Csongor jutott be a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa verseny mai döntőibe. Márton Rihárd 1:55,51 másodperccel a második helyen ért célba 200 méter pillangón a római Hétdomb elnevezésű úszóviadalon. Ezzel teljesítette az Európa-bajnoki szintet, és ott lehet az EB-n ebben a számban. 100 méter gyorsan a román David Popovics győzött, Milák Kristóf 47,89 másodperccel a harmadik lett. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrari-val a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat, még az összetettben élenálló orosz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-lal az ötödik helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről. Kedves hallgatóink, Sportmondikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
2: Műsorajánlat. Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
14: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
2: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
14: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
2: Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
15: 3:49. Egymásra találni közösségben, felelősségben, hitben, cselekvésben, újra közös gondolkodásra hív hazáról, nemzetről, együttműködésről, múltról és jövőről a Magyarok Országos Gyűlése.
3: A találkozónak idén is az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot helyett. A háromnapos rendezvény július 3-án kezdődik. Stúdium vendégei Vukics Ferenc, a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítvány, és egyben a Magyarok Országos Gyűlése alapítója, és Falatovics Ádám, egyetemi oktató, a Magyarok Országos Gyűlése szervezője. Hát Anonymous azt írja a Gesta Hungarorumban, hogy Árpád vezér és nemesei itt rendezték az országnak minden szokástörvényét, valamennyi jogát, szerét ejtették az ország dolgainak. De hát miről beszélgetnek 2026-ban a Magyarok Ópusztaszeren? Tehát akkor Bukics Ferenccel kezdjük. Jó napot kívánok!
16: Hát arról beszélgetnek, szerétejtik az ország dolgainak, ahogyan ezt 2009 óta rendszeresen megteszik, mert ugye a rendezvény 2009-ben indult, akkor ugye óriási nagy létszámmal, akkor még Böszörpusztán több százer ember látogatott oda el, de a legfontosabb mondani valója, hogy maga a gyűlés, és maga az országos gyűlés az úgy kerül megrendezésre, hogy az emberek saját maguk adják hozzá a munkájukat, az önkéntes munkájukat, a támogatásukat, az élelmiszert, az anyagot, a szöget, a üzemanyagot, bármit, vagy a kis teherautót, a szállítóeszközt, azt mind-mind felajánlásból kapjuk, és egy nagy, óriási, az ország legnagyobb kalákája azért, hogy a végén oda ott megtörténhessen maga a gyűlés. És a legfontosabb feladatunk az, hogy feltérképezzük a magyar társadalomnak a legfontosabb kihívásait, és ez mindegy, hogy külpolitikáról, geopolitikáról, belpolitikáról, vagy tudományos életről, vagy a történelemről, vagy hagyományőrzésről, vagy a hagyományoknak a továbbélésének a lehetőségéről van szó. A magyar társadalomnak a fontos kérdéseivel foglalkozunk. Ha le akarom egyszerűsíteni, akkor azt tudom rá mondani, hogy azért vagyunk itt a világban, hogy éljünk, hogy méltó emberi életet éljünk, és a Magyarok Országos Gyűlése azzal foglalkozik, hogy hogyan tudja azt az együttműködést megteremteni, amiben meg lehet beszélni azt, hogy hogy kell méltó magyar módon emberi életet élni itt, és ennek milyen lehetőségei vannak, és milyen munkát kell ennek érdekében elvégezni.
3: Miről lesz szó konkrétan? Egyáltalán hogyan zajlik egy ilyen gyűlés, vagy gyűlés, Falatovics Ádám? Tehát nyilvánvalóan ugye az egész magyarság nem tud odaülni az ópusztaszeri gyűlésre. Rendezvények vannak, előadások vannak, beszélgetések vannak, hogy megy ez? És akkor tényleg most a konkrétum, akkor mi minden jön idén?
17: Idén is nagyon sok programmal készültünk, több mint 280 program részlet a három nap alatt, ebből több mint 300 előadás is lesz.
3: Tehát tényleg 300 előadás?
17: Több mint 300 előadás a három nap alatt, tehát folyamatosan zajlik. Igazából talán egy kicsit, hogyha végig gondolva egy külső szemlélve, aki megérkezik a rendezvényünkre, és a belépő után három úton tud elindulni. Az egyik út közvetlenül a egyébként a baloldali a belépő kapu után a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítványnak az előadó helyszínei lesznek, ahol három helyszínen folyamatosan zajlanak a három nap alatt a különböző előadások. Itt lehet különböző témákban az egészségtől kezdve, a biztonságpolitikán át bármit tényleg hallgatni. Igen, a középső úton, hogyha valaki elindulna, akkor eljutna a vásárosokon, kézműves vására fog sor kerülni. Idén olyan nagy újításunk lesz az, hogy a kézművesek a helyszínen be is mutatják, hogy hogyan készítik el ezeket a termékeiket. Tehát lesz interaktív bemutatása is, akár egy agyagozásnak, akár szövésnek, akár bármilyen varrásnak és ruhakészítésnek. Illetve ezen a soron lesznek rajta majd az étkeztetők is, és hagyományos magyar ételek fognak megjelenni, vagy újra gondolt modern változatai. Nálunk az a mondás, hogy mi szeretnénk támogatni például a kézműveseket, szeretnénk támogatni a hazai termelőket, úgyhogy nálunk minden, ami magyar emberek által elkészített magyar alapanyagokat használ föl, ezzel próbáljuk a hazai gazdaságot is ösztönözni. A harmadik úton, aki pedig elindul, az pedig a közösségek sorával találkozna, ahol a különböző civil közösségek hozzák a saját programjaikat. A Magyarok Országos Gyűlés egy olyan rendezvény, ahol nem csak mi szervezők találjuk ki a programokat, hanem bármilyen civil közösség, ami hajlandó, közösen együttműködve, a közös célokért találkozni egymással, az oda tud települni, és ők is saját programjaikat bemutatni, saját közösségüket bemutatni, a saját céljaikat, illetve akár előadásokat is szervezni. Emellett persze ez egy családi rendezvény, úgyhogy gyerekvilág, lovas programokkal várjuk az oda érkezőket, és hát nagyon sok mindent tudnánk még elmondani. Egy gondolat itt a Ferkó bácsihoz is, amit mondott, hogy Magyarok Országos Gyűlése régi hadi szokás volt, hogy egy seregnek egy évben egyszer össze kellett gyűlnie. Hát mi is erre teszünk kísérletet, nem tud mindig mindenki eljönni a rendezvényünkre, de arra próbálunk rávenni, hogy azért egy évben egyszer gyűjjenek össze a magyarok, és beszéljék meg a dolgaikat egymásra, ejtsék szerét a dolgaik.
3: Most ha már seregről beszélünk, ugye Vukics Ferenc természetesen hivatásos katona, több műsoromban is vendég volt már, vagy legalábbis korábban az volt, és hát egyébként biztonságpolitikai szakértő. És említette azt, hogy nagyon sok, vagy említették azt, hogy nagyon sokféle témában lehet majd előadásokat hallgatni. Erre van lehetőség az interneten, és lehet hallgatni podcasteket, meg ezennyi dolgot meg lehet nézni. Miben több egy személyes találkozó? Ön is egyébként szakértő, nagyon sokszor ad elő. Miben más egy ilyen interaktív fórum, hogyha úgy tetszik?
16: A találkozás az mindig fontosabb, mert hogy akár a szakértők részéről, akik ott most le tudnak ülni, egy jó ebédet el tudnak költeni együtt, közösen tudnak egymással beszélgetni, körbe tudnak nézni, találkozni tudnak a saját követőikkel, direktben tudnak kérdéseket feltenni az emberek, ez mindig sokkal személyesebb tud lenni, és az emberek ezt várják, hogy ez megtörténhessen, mert azért van egy távolság, amit az online médiakultúra megtart az emberek között. A másik fontos eleme pedig az, hogy a legfontosabb, amit szerintem, amiben most nagy lemaradásunk van a hagyományainkhoz képest, az együttműködési készség. Itt a kommunikációs kultúra az nagyon elment, és mindenki mondja a saját magáét, nagyon kevésszer van az. Gondolkodjunk csak a 1900-as évek elején a kávéházi irodalmi körökre, hogy a nagyíróink annak idején lejártak különböző helyekre, akkor rendszeresen találkoztak egymással, megbeszélték egymás dolgait, azokat az információkat, ismereteket, amivel rendelkeztek, azokkal megtermékenyítették egymást, és itt is az a probléma, hogy keveset találkoznak az emberek, kevés olyan csatorna van, műhely van, ahol együtt gondolkodásra bármilyen lehetőség van, és ez nem kell először nagyon szervezett formának lenni, ezért is fordul elő, hogy a Magyarok Országos Gyűlésen annyira jó beszélgetések alakulnak ki, az emberek hajnali 3-kor még mindig folytatják, és mikor fognak aludni, és akkor szokták azt mondani, hogy hát aludni majd lehet otthon, mert most végre, most van az a beszélgetés, amire egész évben vártam, hogy az bekövetkezzen.
3: Érdekes egyébként, ahonnan jött, vagy amit alapított ez a bizonyos nemzetvédelmi alapítvány. És ez egy szabad egyetem.
16: Igen.
3: De mit kell tanulni a nemzetvédelemről, vagy tulajdonképpen mi ez?
16: Hát azt kell megértenünk, hogy az országnak válságállónak kell lenni. Tehát, hogy most itt egy multikrízisek időszakával, vagy polikríziseknek a időszakával lépünk be, amikor egyszerre van a legtöbb modern társadalomnak súlyos problématikája. Azokat meg kellene tudni oldani. Tehát egy magyar nemzetnek a túlélés érdekében kellene valami fajta kohéziónak, belső kohéziónak lenni, és egy válságállóságot kellene tudnunk létrehozni. A mi megállapításunk az, hogy van, amit a politika nem tud megoldani. Ez pedig azt jelenti, hogy nem tud közösséget építeni, valódi közösséget, amelyik megüti a közösség valódi működésének a szintjeit, illetve nem tudja a közösségeket és az ebben lévő humán erőforrást, azt nem tudja kiaknázni. Viszont történelmileg ezt úgy tudnám mondani, hogy királyok elronthattak dolgokat, kormányok elronthattak dolgokat, ez az ország nem attól áll, hogy csak kiváló vezetői voltak, mert azért büntetett bennünket elégszer a történelem, viszont miért tudtuk ezeket mind túlélni? Azért, mert a család, a helyi kis közösség, vagy a települési közösség valamilyen szintű működést fel tudott mutatni. És a mi feladatunk az, hogy ezt alulról építkezve, a családot megerősítve, a párkapcsolatokat megerősítve, a családot megerősítve, a helyi kis közösségeket megerősítve, a települési közösségeket megerősítve próbáljuk a nagy nemzeti közösségnek a túlélését biztosítani.
3: Ugye egy ilyen helyi közösség életképességét, jövőformáló erejét mutatja az is, hogy mennyire vesznek részt mondjuk akár egy ilyen nemzetvédelmi tudatformálásban a fiatalok. Mennyire fogékonyak Falatovics Ádám a Magyarok Országos Gyűlésére, mondjuk a 20 évesek, tinédzserek, hogyan tudják őket megszólítani?
17: Hát ez egy nagyon izgalmas terület. Mi érdekli a fiatalságot? Szerintem ezt nagyjából 10 éve kutatják az emberek.
3: De csak másfél perc van rá.
17: Úgyhogy azt tudom mondani, hogy igazából főleg, hogyha 21 éves, 20 éves korosztályról beszélünk, ők a kihívásokat keresik, ahol meg tudják mutatni, hogy mennyire tehetségesek. A Magyarok Országos Gyűlésén ezen belül is van lehetőség. Egyrészt a közel életkorban egész közel álló hozzájuk 18 év alatt ingyenes a rendezvény, tehát mindenki, aki 18 év alatt érkezik, családon, nagy családon, az ingyen tud belépni, 18 év fölött azt kérjük, hogy támogatói egyet váltson mindenki. Alapvetően viszont a megszólított egyetemista korosztály, ők tényleg meg szeretném mutatni, erre kiváló lehetőség, akár egy történelmi élőkép, ahol megmutathatják, hogy hogyan ostoroznak a magyarok, hogyan vívnak, egy kicsi drámajáték is belekapcsolódik, és tudnak kapcsolódni az előttünk élt emberekkel, az őseikkel, illetve a most jelenlévő fiatalokkal, szüleikkel, nagyszüleikkel, és úgy születik meg egy közös alkotás, ami tényleg az élőképben csúcsosodik ki, amikor bevonunk végül is a közönségbe is mindenkit. Úgyhogy várunk nagy szeretettel mindenkit, aki egy ilyen összetartással generációk találkoznak egymással, például az élőkép eseményeire.
3: Július 3-ától Magyarok Országos Gyűlése 3 napon át az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Lukics Ferenc a Nemzetvédelmi Alapítvány, a Magyarok Országos Gyűlése alapítója, és Falatovics Ádám egyetemi oktató, a Magyarok Országos Gyűlése szervezője volt a vendégünk.

0: Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. június 28-ai adása szólt itt a Kossuth Rádióban. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu. Este héttől pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim, a hangmérnök Hajósi Bence, Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Horváth Szilárd nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új világ Járai Judittal. Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 8 óra 30 perc, jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha hivatásuk becsülete sérülne. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban. 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről. Elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. Nagy területen pusztítanak bozót tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. Itthon folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40, késő este 24-32 fok között alakul, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Új világ. Külpolitikai magazin.
3: Gödöllőn a Király kastélyban fogott kezet és ígért újrakezdést a hét elején a visegrádi együttműködés a V4-ek, mind a négy kormányfője. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, fogalmazott Magyar Péter kormányfő. Andrej Babis cseh miniszterelnök pedig fontosnak tartotta azt hangsúlyozni, hogy a V4-ek, idézem, ismét egy hajóba neveznek. Londonban bejelentette lemondását Keir Starmer. Az Egyesült Királyság kormányfője, a Szigetországnak új miniszterelnöke lesz, nagyon nagy valószínűséggel Andy Burnham, manchesteri polgármester személyében. Bukarestben pedig a román államfő második miniszterelnök jelöltje is visszaadta a megbízatását. Elhúzódik a kormányválság Romániában. Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. A hét nem jelentéktelen eseményeit idéztem, s egyben interjúink és helyszíni tudósításaink, riportjaink témáit is. Maradjanak velünk! Az úgynevezett visegrádi együttműködést, vagyis Budapest, Varsó, Prága és Pozsony együttműködését 35 esztendővel ezelőtt hozták létre, Antal József akkori magyar kormányfő kezdeményezésére, mert hogy ezt a négy közép-európai országot több köti össze, mint elválasztja, és együtt jobban érvényesíthetik közös érdekeiket is, például az Európai Unióban. Voltak vidámabb és szomorúbb, gyümölcsözőbb és lanyhább időszakok. 2-2,5 év óta azonban megbicsaklott ez az együttműködés, elsősorban is a magyar-lengyel viszony megromlása miatt. Ennek legfőbb oka pedig elemzők szerint a lényeges és éles nézetkülönbség az ukrajnai háború megítélésében és a konfliktus megoldásának mikéntjében. Az áprilisi budapesti kormányváltás azonban feloldotta ezt a konfliktust. Olyannyira, hogy Gödöllőn, a közös sajtókonferencián Donald Tusk lengyel kormányfő megköszönte, ahogyan fogalmazott, a remény visszahozatalát Magyar Péter miniszterelnöknek. Kinek a sikere volt ez a V4-es csúcs találkozó? Erről is a visegrádi együttműködés perspektíváiról, jövőjéről kérdeztem a térség egyik legjobb hazai szakértőjét, Szakáll István Lorándot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját.
4: Jó kezdet volt, egy jó új kezdet volt.
3: Kinek a sikere volt ez a mostani V4-es csúcs találkozó, a magyar diplomáciáé?
4: Nem biztos, hogy kifejezetten kötném valakihez. Ténykérdés, hogy Magyarországon áprilisban választások voltak. Új politikai szervezet nyerte meg a választásokat, aki egy új külpolitikai stratégiával vág neki a kormányzás időszakának. Egyébként pedig az, hogy éppen nálunk volt ez a csúcstalálkozó, ez annak az eredménye, hogy éppen Magyarország a soros elnök, most egy ilyen záró csúcs találkozója volt a V4-eknek.
3: Nagyon sokat lehetett hallani arról az elmúlt időszakban, elmúlt mondjuk 2-2.5 évben is, hogy a V4-es együttműködés halódik. Ez valóban így volt?
4: Igen, ebben nincs semmi túlzás. Elsősorban 2023. decemberét követően, amikor is Lengyelországban a Donald Tusk kormány átvette a hatalmat, a lengyel kormány és a magyar kormány közötti feszültség olyan szintet ért el, ami tulajdonképpen ellehetetlenítette a V4-es együttműködésnek a normál funkcionalitását, és erre mondják azt, hogy a V4-es együttműködés az egy tetszhalott állapotban volt.
3: Ennyire meghatározó a magyar-lengyel viszonylat a V4-es együttműködésben?
4: A V4 együttműködés meghatározó tengelye a mindenkori Varsó-Budapest viszony.
3: Mitől ilyen jelentős ország Lengyelország, és mi magyarázza azt, hogy lengyel-magyar együttműködés nélkül tulajdonképpen nem működik rendesen a visegrádi együttműködés laza szervezetesen? Mi adja Lengyelország jelentőségét?
4: Ha megengedi szerkesztőasszony, hogy fordítva válaszolnék a kérdésre, és azt mondanám, hogy a V4-es együttműködés az a résztvevő országok közül talán Magyarországnak a legfontosabb. Lengyelország pedig azért fontos, mert Lengyelország a térség és az együttműködés legnagyobb hatalma mindenféle tekintetben, akár területet, akár népességszámot, akár gazdasági teljesítményt, akár globális politikai súlyt nézünk, mégiscsak Lengyelország a legmeghatározóbb, legerősebb szereplője ennek a térségnek, tehát igazából Lengyelország nélkül nincs V4-es együttműködés, de hogyha a magyarok kimaradnak a V4-es együttműködésből, akkor pedig nincs dinamizmus az együttműködésbe.
3: Tavaly olyan változások voltak mind Szlovákiában, mind pedig Csehországban, amikor két olyan kormányfő került hatalomra, akik kifejezetten jó viszonyt ápoltak az akkori magyar kormányfővel. Andrej Babiš, illetve Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke, és Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök is. Ugyanakkor, amikor most tavasszal változás történt a választásokat követően a magyar kormányzatban, akkor mind Babiš, mind Fico rögtön közé tettek egy olyan képet, hogy a három muskétás várja örömmel a negyediket. Tehát, mintha ez a barátság is megszűnt volna. Nem volt ez furcsa?
4: Én nagyon-nagyon régóta szkeptikusan állok ahhoz a kérdéshez, hogy létezik-e országok között barátság, vagy létezik-e nemzetközi politikában barátság. Szerintem a barátság az nem egy nemzetközi politikai fogalom. A politikában érdekszövetségek vannak.
3: Figyelve a csúcstalálkozó menetét, a kikerült információkat, a sajtókonferenciát, az embernek az a benyomás, hogy tényleg ezúttal konkrétumok kerültek szóba, és nem ideológikus kérdések, de vajon meghaladhatóak-e az ideológiák az együttműködésben, akkor, ha például a magyar-szlovák viszonylatban ott van a Beneš dekrétum ügye.
4: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy distinkciót, különbséget lehet tenni azok között, az ügyek között, amelyekben egyetértés van, és ezeket érdemes adott esetben V4-es szinten is kezelni, és ezektől el lehet választani azokat a kétoldalú ügyeket, legalábbis szlovák-magyar viszonylatban, amelyek problematikusak. Robert Fico egy rendkívül pragmatikus politikus, egy tapasztalt politikus, akinek politikai életpályáját volt lehetőségünk megismerni az elmúlt évtizedekben, és azt gondolom, hogy esély van arra, hogy a magyar-szlovák kétoldalú viszonyban, itt elsősorban ugye a nemzetpolitikához kapcsolódó kérdésekben meglévő nagyon sok problémás esetet képesek lesznek külön kezelni, és nem fölvinni a V4-es együttműködés szintjére. Azt gondolom, hogy a magyar kormánynak a kétoldali bilaterális viszonyban nagyon-nagyon sok tennivalója lesz.
3: Donald Tusk azt mondta most Gödöllőn, hogy a V4-ek az egyik legnagyobb hatalom lesz majd Európában. Vajon indokolt az ő optimizmusa?
4: természetesen a realitások talaján maradva, de ennek a térségnek igenis komoly fejlődési perspektívája van. Ha csak azt nézzük, hogy gazdasági szempontból mit értek el ezek az országok külön-külön. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb esély szorosabb gazdasági integrációban van, hogy egymással sokkal szorosabban együttműködjünk gazdasági értelemben, ha kell, kihasználjuk annak a gazdaságpolitikai világ átrendeződésnek a lehetőségeit, amelyek igenis vannak.
3: Az imént a lengyel kormányfőt idéztem, aki optimistának mondta magát az együttműködés jövőjét illetően. Ön mit gondol, milyen lesz ez az együttműködés mondjuk egy év múlva? Hova jut el?
4: Én bizakodó vagyok. Bizakodó vagyok, de azt is hangsúlyozni kell, hogy a mostani bizakodásom részben abból adódik, hogy az elmúlt években pedig kiábrándultság vehetett rajtunk erőt, mint azokon erőt, akik számára fontos a V4-es együttműködés, és akik hisznek a V4-es együttműködésbe. Én magamat azok közé sorolom, és rossz volt azt látni, hogy ez a már bizonyított és eredményeket elért együttműködés, ez kvázi megszűnt. Igazából csak egy tartalom nélküli formává vált. Ebből a szempontból én azt hiszem, hogy most megvan az esély arra, hogy ez újból lendületet kapjon, és szolgálja mind a négy résztvevő országnak az

szép, egy fejlődő időszak előtt álljon a V4, és azt gondolom, arra is megvan az esély, hogy a Brüsszellel való együttműködés is konfliktusmentesebb legyen, mint volt az elmúlt években.

0: héten Nagy-Britannia búcsút intett Keir Starmer világának. Keir Starmer a Szigetország kormányfője, aki bejelentette a lemondását. Alig 2 évvel ezelőtt az óriási győzelemkor nagy újrakezdést ígért honfitársainak, aztán lett belőle egészen kicsinke újrakezdés, sőt, inkább hozzá nem értés. Az állam működésének nagyon is komoly zavaraival, a migránsok beáramoltatásával és mértéken felüli anyagi megsegítésével. Ennek nyomán etnikai alapú politikai csoportok megjelenésével és a brit politika mondjuk úgy balkanizálódásával. De tegyük hozzá, alkalma sincs Starmer védelmében, hogy mindehez bizony hozzájárult az internet is. Hogyan? Például. Starmer becsületességet és vele szolidaritást ígért. De hát hogyan is lehetne meggyőzni a derék brit adófizetőt, hogy a pénzét másoknak, például migránsoknak is adják, akár szolidaritásból is, miközben a TikTokon azt látja, hogy ezek a mások jóval többet kapnak a közösből, mint amit megérdemelnének. Ki indítja újra Britanniát, és főleg hogyan? Az egyik és a legesélyesebb jelölt Manchester polgármestere Andy Burnham úgynevezett kapitalista szocializmust ígér, valami hasonlót, mint amit az Operencián túl New York városában Zoran Mamdani polgármester. London, Tóth Vali.
1: A Brexit katasztrofális politikai és gazdasági öröksége, a Covid utóhatásai, az Epstein akták nyomán a Peter Mandelson nagyköveti kinevezésével összefüggő Starmer politikai ítélőképességével kapcsolatos kételyek, a migrációs helyzet szülte konfliktusok, és leginkább a májusi önkormányzati választások katasztrofális eredményei. Ezeket az okokat sorolhatnánk leginkább, ha arra keressük a választ, miért fogyott el a támogatás mostanra Keir Starmer brit kormányfő mögül, amögül a politikus mögül, aki 2 éve még csodát tett, pártját elsöprő győzelemre vezette, és több mint 400 képviselővel tudott rendkívül erős kormányt alakítani. Alig 2 év múlt el, és a kormányfő néhány napja kénytelen volt kiállni a Downing Street 10 híres fekete ajtaja elé, hogy bejelentse, távozik. Keir Starmer azt követően tett bejelentést a miniszterelnöki rezidenciaként és irodaként is szolgáló Downing Street 10 előtt, hogy az elmúlt napokban minden korábbinál nagyobb nyomás alá került pártársaitól és saját kormányának tagjaitól, akik felszólították, hozza nyilvánosságra, mikor és hogyan fog távozni hivatalából. A miniszterelnök lemondását követelő hangok azt követően jutottak a csúcsra, hogy egy időközi választás után Andy Burnham, Manchester népszerű munkáspárti polgármestere, képviselői mandátumot nyert a brit parlamentben, és ezzel elhárult az akadály azelől, hogy hivatalosan is bejelentkezhessen a miniszterelnöki pozícióért. Keir Starmer vezetésével a munkáspárt, mint említettem, csak nem 2 évvel ezelőtt, 2024. júliusában elsöprő győzelmet aratott a parlamenti választásokon. A konzervatívok botrányokkal teli éveit követően a pragmatikus, célorientáltnak tartott, ám kritikusai szerint túlságosan óvatos és a karizmát nélkülöző politikustól támogatói azt várták, hogy a gyengélkedő egészségügytől kezdve a gazdaság stagnálásáig mindenre találjon megoldást az ország legégető problémái közül. Starmer megítélése azonban már néhány héttel később, a 2024. augusztusi bevándorlás ellenes zavargások idején megindult lefelé a lejtőn, miközben a reform Nigel Farage pártja a migráció ellenes hangulat erősödésével együtt indult meg a felmérésekben felfele. Starmer népszerűsége tavaly ősztel már negatív rekordokat döntögetett, pártja pedig 100 éve nem látott mélységekben, 18% körül állt a közvélemény kutatások átlaga alapján. A reformot 25, a torikat 18, a liberális demokratákat 15, a zöldeket pedig 13%-ra mérték. Starmert már régóta azzal fenyegették pártján belül, ha nem vált irányt, leváltják. És most eljött ez a pillanat. A kormányfő rövid beszédét leltárral kezdte. Sorolta, milyen állapotban vette át pártja vezetését, és milyen eredményekkel a háta mögött távozik, majd így folytatta.
2: The question my party is asking now.
1: A kérdés, amit a pártom most feltesz, az az, hogy vajon én vagyok-e a legjobb, aki a következő választásokra elvezet minket, így Starmer. Meghallottam a párt parlamenti frakciójának válaszát erre a kérdésre, és emelt fővel elfogadom azt. Minden döntésemben imádott országunk érdekeit tettem első helyre.

helyre. Ezért mondok le a munkáspárt vezetéséről. Őfességét is tájékoztattam döntésemről. Egyben felkérem a párt végrehajtó bizottságát, állítsa össze az új vezető megválasztásának menetrendjét. Július 9-től lehetne nevezni a posztra, hogy a nyári szünetig a jelölés lezáruljon. És így az új vezetőről megszülethet a döntés az őszi parlamenti szezon szeptember előtt. Sorolta visszafogottan a teendőket. Kiemelte, hogy mindent meg fog tenni a rendezett hatalom átadásért, és utódát maximálisan mindenben segíti majd. Csak beszéde utolsó mondatainál csuklott el kicsit a hangja. Starmer első generációs munkás családból származik. Édesapja fizikai munkás, édesanyja ápolónő. A családban ő az első, aki egyetemre járt. Leedsben jogot tanult. Hosszú ideig emberi jogi ügyekkel foglalkozott, majd főügyész lett. Kiváló munkájáért kitüntetést is kapott. Starmer kiváló tulajdonságait, elkötelezettségét senki sem vonja kétségbe. De az, hogy hiányzik belőle egy csipetnyi lazaság, könnyedség, biztosan nem segített. Helyettese David Lemmy a bejelentés után néhány perccel ezt mondta róla a Sky Hír televízió kérdésére. I think he is a decent, good principal. Ő egy jó, fegyelmezett és elfű ember. Ezt ma láthattuk abban is, ahogy lemondott, ahogyan az ország érdekeit a sajátja elé helyezte. Ha arra gondolunk, milyen örökséget hagy maga után. Felemelte a pártot története legsúlyosabb válságából, legrosszabb vereségéből, és helyreállította az ország tekintélyét a nemzetközi szintéren, mondta Lemmy, majd ő is még tovább sorolta Starmer érdemeit. Ez azonban végül nem volt elég ahhoz, hogy a politikus megőrizhesse hatalmát. Nem meglepő, hogy az ellenzék a történteket igyekezett minden szempontból saját előnyére kihasználni. A konzervatív párt vezetője Kemi Badenoch igencsak kritikus hangot ütött meg, egy néhány nappal korábbi a kormány fő és védelmi miniszterek közti vitára utalva. Létfontosságú döntéseket kell hoznunk, miközben a kormányfő a távozását tervezi, Andy Burnham pedig nyári vakációra vonul. Fontos, hogy az ország kormányzása folytatódjon. Starmernek le kellett mondania, mert védelmi minisztere szerint nem törődött az ország biztonságával. Akármi is történik most, gondoskodnunk kell arról, hogy a nemzetbiztonság az első számú prioritás legyen. Ezért Burnhamnek el kell majd magyaráznia, honnan jön majd a pénz a védelmi kiadások fedezésére. És bizony a jóléti kiadásokat is csökkentenie kell majd a védelmi kiadások finanszírozására. Így a konzervatív párt vezetője. És közben már készül szeptemberi dicsőséges, úgymond trónra lépésére a lázadó munkáspártiak üdvöskéje Andy Burnham, akit jelenleg szinte popsztároknak kiáró rajongás vesz körül. Eddig Manchester polgármestere volt. Ezt az Észak királyaként is emlegetett Andy Burnham, reményei szerint hamarosan a kormányfői pozícióra cserélheti. A népszerű, kissé populista politikus immár harmadszor jelentkezik be a válságba került munkáspárt vezetőjének, ezúttal abszolút esélyesként. Ahogy a Politico írta róla, senki nem tudja biztosan megmondani, hogy Burnham mi mellett áll ki, azon kívül, hogy nagyobb hatalmat akar adni az észak-angliai embereknek, és a munkáspárt enyhén baloldali szárnyához tartozik, aki úgymond üzletbarát szocializmust akar létrehozni. Támogatói viszont azzal érvelnek, hogy neki megvan a karizmája ahhoz, hogy felvegye a harcot Nigel Farage és a reformpárt populista jelöltjeivel szemben, és vissza tudja szerezni a bevándorlás ellenes párthoz átállt munkásosztálybeli szavazókat. Burnham támogatói szerint el tudja hitetni az emberekkel, hogy ő egy közülük, és azt is, hogy elit ellenes. Miközben több mint két évtizeden át a londoni politikai elitben dolgozott, annak szerves része volt. Megvan benne az a faktor, ami miatt az emberek nem átlagos politikusként tekintenek rá, hanem olyan emberként, aki képes megszólítani az átlag embereket, aki emberi nyelven tud beszélni, mondta róla Tim Vail, a londoni Queen Mary Egyetem politológia professzora. Jelenleg a csalódott hívek szinte a megváltást, a csodát remélik tőle. Egy másik elemzés viszont józanságra int, idézem. Jó lenne, ha az emberek átgondolnák, mit is remélnek tőle. Ha Burnham követi Starmert, gyorsan rá kell majd döbbennie, hogy a kormányzás realitásai sokkal nehezebbek, mint amíg csak az utód szerepére jelentkezünk be. Az ország gazdasági helyzete lehangoló, a képviselők és a támogatók elvárásai pedig egyre nagyobbak. Ez pedig, mint a Guardian kommentátora jelzi, nem fogja megkönnyíteni Andy Burnham feladatát. Starmer 10 éven belül a 6. kormányfő, aki mandátuma kitöltése előtt ilyen vagy olyanokból kénytelen távozni. Sokan remélik, hogy Andy Burnham nem lesz a 7. ebben a sorban.

0: Bukarestben Nikus Ordán román államfő második miniszterelnök jelöltje is elbukott. A román parlament ugyanis bizalmi szavazáson utasította el az államfő kijelölte Adrián Veste a miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális párti politikusokból álló kormány beiktatását. Ezzel a szinte drámai fejleménnyel az ország immár a hatodik hete tartó teljes kormányzati bénultságba süllyedt. Az elhúzódó patthelyzet közvetlen veszélybe sodorhatja a lakosság mindennapi megélhetését, az uniós milliárdok kifizetését és az ország egész gazdasági stabilitását is. Lehőc László tudósít Romániából.
1: Miután a május elejé kormánybuktatást követően Nikus Ordán államfő első jelöltje a miniszterelnöki tisztségre még a parlamenti szavazás előtt visszaadta megbízatását, hétfőn késő este az újabb jelölt Adrián Veste, a Nemzeti Liberális Párti alelnök elbukott a szavazáson. Kormánylistája és programja csak 189 voksot kapott, jóval kevesebbet a szükséges 233-nál. Folytatódik tehát egy életképes megoldás keresése, az előrehozott választások továbbra is csak végszükség esetén jöhetnek szóba. Mind a Szociáldemokrata Párt, mind a Nemzeti Liberális Párt Mentsétek meg Romániát Szövetség RMDS koalíció kijelentette, készen áll a kormányzásra. A szépséghiba csak az, hogy nem rendelkezik ehhez a parlamenti többség támogatásával. A második legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező és a májusi kormánybuktatásban résztvevő Románok Egyesüléséért Szövetséggel való együttműködést pedig mindkét fél kizárja.
2: Partido Socialdemocrat a decis în unanimitate să-și asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.
1: A Szociáldemokrata Párt kész vállalni a kormányzást és a miniszterelnöki tisztséget is, jelentette ki Szorin Grindeanu pártelnök, ismertetve a párt országos vezetőtestületének egyhangú döntését. A politikus szerint a Szociáldemokrata Párt, mint a parlament legnagyobb pártja, része kíván lenni a megoldásnak, és mielőbbi kormányalakítást sürget. Grindeanu ugyanakkor kizárta, hogy az AUR részt vegyen a kormányalakítási tárgyalásokban. A Szociáldemokrata pártelnök hangsúlyozta, sürgősen szükség van egy működőképes kormányra, nem pedig újabb politikai konfliktusokra. Ezért a Szociáldemokrata Párt országos vezetősége úgy döntött, hogy vállalja a kormányzás felelősségét, és a párt elnökét javasolja kormányfőnek, akinek megbízása esetén teljesen szabad kezet kell kapni a kormány a név sorának összeállításában. A párt tárgyaló küldöttség létrehozásáról döntött a nyugatbarát parlamenti pártokkal való politikai megállapodás kialakítása érdekében. A Mentsétek meg Romániát Szövetség rotációs kormányzással oldaná fel a politikai válságot. A párt javaslata szerint felváltva kormányozna egy liberális, Mentsétek meg Romániát RMDS összetételű kisebbségi kabinet és egy szociáldemokrata kormány. Szorin Grindeanu elmondta, pártja nem szavaz meg egy ilyen koalíciós kormányt, a rotáció ötletét pedig gyermetegnek tartja. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilie Bolozsán kijelentette, a Paktum Romániáért elnevezésű politikai megállapodás lehet a megoldás egy új kormány gyors beiktatására.
3: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, pe un pact pentru România.
1: Az év végéig szóló egyesség a költségvetési hiány csökkentéséről és a helyreállítási tervben szereplő reformok végrehajtásáról szólna. Bolozsán közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt kész támogatni akár egy szociáldemokrata, akár egy liberális USR-RMDS kisebbségi kormány beiktatását, amennyiben sikerül politikai megállapodásra jutni.
3: Noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm de guvern cu partenerii noștri.
1: A Mentsétek meg Romániát Szövetség nem támogatna olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz, jelentette ki a pártelnök a Nikus Ordán államfővel folytatott egyeztetés után. Dominik Fritz szerint Romániának világos reformprogramra is szüksége van. Fritz megerősítette, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség kész a liberálisokkal és az RMDS-szel közös kisebbségi kormány alakítására, de nyitott a szociáldemokrata párt külső támogatásáról szóló tárgyalásokra is. Hozzátette, pártja az előrehozott választásoktól sem tart, bár ennek megvalósulását jelenleg nem tartja valószínűnek. Csoma Botond, az RMDS szóvivője úgy véli, a jelenlegi helyzetben a szociáldemokrata párt kisebbségi kormánya a legvalószínűbb megoldás.
4: De nyilván, hogy ez létrejöjjön, először meg kellene állapodni a pártok között, tehát egy politikai megállapodást kellene kötni a kormányzásnak a főbb pontjairól. Nagyon sok feltételt szerintem nem lehet megszabni egy kisebbségi kormány esetében. Elsősorban a helyreállítási alapra kell gondolnunk, és az ahhoz kötődő reformokra, amelyeket meg kell valósítani. Utána szerintem a 2027-es költségvetésre, és azt is beleírni, hogy a következő 6 hónapban vagy 1 évben senki nem nyújt be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen.
1: A héten több mint 2,5 milliárd euró érkezett Romániába az országos helyreállítási terv negyedik kifizetési kérelme nyomán. Dragos Pöszláru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter közlése szerint az Európai Bizottság teljes egészében jóváhagyta és kifizette a tavaly decemberben benyújtott kérelmet. Az uniós forrásokat a többi között a közlekedés és az energetika korszerűsítésére, az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére, valamint a digitalizáció és az oktatási reformok támogatására fordítják. A politikai válság elhúzódása viszont a további kifizetéseket veszélyezteti, ezért is fontos az új kormány mielőbbi beiktatása. Az európai menetrend szerint ugyanis a helyreállítási tervben vállalt mérföldköveket és célkitűzéseket legkésőbb 2026. augusztus 31-éig kell teljesíteni, az utolsó kifizetési kérelmet pedig szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottságnak.

az Új világot és Jára Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amire számítunk a jövő vasárnap is.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 9 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Fokozódik a hőség itthon, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A rekordhőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet is elrendelt. A kormány.hu per hőség oldalon folyamatosan frissítik az extrém meleggel kapcsolatos legfrissebb híreket, aktualitásokat. A hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatások több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak. Legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Újabb légicsapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és aknaraktárakat bombázta, a mostani akció pedig jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. Teherán válaszcsapást indított, amerikai célpontokra támadtak Kuwaitban és Bahreinben. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos, az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. Nagy területen pusztítanak bozót tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén A helyi hatóságok betiltsák a közelből július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Itthon folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel. Elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40, késő este 24-32 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Egy DJ, aki a lemezjátszókat kovászra cserélte. Afrikai ízek Kongóból, gyilkosságokkal fűszerezett borokat is érintő történetek, és egy borvidék, amelyről többet gondolunk tudni, mint amennyit valójában ismerünk. Különleges életutak és konyhák, valamint izgalmas történetek a Korkóstolóban.
0: Korkóstoló. Ma délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
0: Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Pécsen FM 95,9. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
7: Sokan eljátszottak már a gondolattal, hogy mit csinálnának akkor, ha a lottó sorsoláson övék lenne a nyertes szelvény. A legtöbben házat, nyaralót, autót vennének, világkörüli útra mennének, kifizetnék a család adósságait. Van, aki jótékonykodna, szegény sorsú vagy beteg gyermekeken, rászoruló időseken segítene, állatmenhelyeket támogatna, egykori iskolájának adományozna, vagy díjat alapítana. Nagy általánosságban, az egyéni boldogság után sokan a közvetlen környezetükben élőket is támogatnák abból az összegből, amit a hirtelen jött szerencse a bankszámlájukra utalt, és ez így van rendjén. A szakemberek szerint általában a nagy összegű nyeremények hosszú távon nehéz helyzetbe hozzák a nyerteseket, lelkileg ugyanis egy megváltozott életkörülmény az addig biztosnak tűnő célokat változtatja meg. Köszöntöm Önöket, Aradi Tibor Lottó sorsolás című jelenetét a szerző Varga Ferenc József és Vida Péter tolmácsolásában halljuk.
8: Kedves nézőink, köszöntjük Önöket a mai lottósorsoláson, a házigazda Golyó Barbara és Szelvény Róbert.
9: Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink, a lottósorsoláson ma is remek produkciókkal készültünk, hiszen többek között itt lesz velünk a NAV által ellenőrzött számlás bevételeimről elnevezett halott pénz zenekar.
10: Én is köszöntöm Önöket, és ne felejtjék, hogy a lottó mai várható főnyereménye azért lesz, aki megtalálja a szép kulcsát, amit a Lidl-ben felejtettem az önkiszolgáló pénztárnál.
9: Adásunk alatt a sorsolási bizottság felügyeli majd a játékunkat, akik ma már kaptak apám házi pálinkájából, úgyhogy az én szelvényem a nagy eséllyel indul a sorsolásra.
10: Engedjék meg, hogy bemutassam a sorsolási bizottság elnökét, Merev Tamarát, és közjegyzőnket, Kancsalné Ritka Mónikát. Meg is kérdezem közjegyzőnket, hogy mindent rendben találtak-e?
11: Hát sajnos nem. Az öltözőnkben szanaszét dobálva voltak az ingek, a bugyik, a pogácsák, egy szóval szörnyű rendetlenség volt.
10: Úgy értem, mindent rendben találtak-e a sorsolással kapcsolatban?
11: Ja, igen, mind az 5 nyerőszám golyói bekerültek a sorsolási gömbbe, a többit majd sorsolás után tesszük be. Mert azért nekem is élni kell valamiből. Ugye,
9: köszönjük szépen, most pedig mai első vendégünk következik, aki segít nekünk elindítani a Joker szám sorsolását. Egy hét múlva kezdődik az egyik legrangosabb hazai színházi fesztivál. Köszöntöm az esemény főszervezőjét, Pillár Zoltán, színművész. Szervusz Zoli, üdvözlünk itt a stúdióban. Milyen színdarabokat láthatunk az idei fesztiválon?
8: Sziasztok, kiváló színházi élményekkel várjuk a közönséget. Először is nagy öröm számomra, hogy elfogadta a meghívásunkat a Zalafoszfáti Karkula Imre Színház társulata, akik egy egyfelvonásos darabbal érkeznek. A mű egyébként 3 felvonásos, de az első után még nem volt néző, aki maradt volna. Így most már csak az elsőt játsszák mindenhol. Nagy öröm számomra, hogy erre az előadásra már az összes jegy elfogyott. Valószínűleg egér van a pénztárban.
10: Ez egy kortárs darab egyébként?
8: Igen, ez egy litván író, Bruce Willis Fiola Viskas leghíresebb drámája, amelynek címe A lány, aki megitta a máját.
10: Miről szól a darab?
8: Kérdeztük az írót, de ő se tudja. Litvániában is sok gondot okoz a kábítószer. Például nemrégiben megjelent ott egy lemez, de még egy zenekar sem jelentkezett, akik emlékeznének rá, hogy ők adták volna ki.
9: Zoli, milyen előadások lesznek még a fesztiválon?
8: Igen, természetesen a könnyebb műfaj kedvelői is jól járnak majd, ha eljönnek, hiszen egy fergeteges vígjátékkal vendégeskedik nálunk a Móka Színpad társulata. Ők Peter Franchise komédiáját a 3 férfi 6 szekrényben mutatják be. Hát, igazi sztárparádé lesz, hiszen a szereposztásban olyan nevek találhatók, mint például Kocona István, ugye, Térd Laura, Viszket Tamás, vagy éppen Felni Krisztián.
9: Érdekes, egyiküket sem ismerem.
8: Igen, ezért mondtam sztárt, nem pedig színészt.
10: Zoli, akkor kérlek, indítsd el a Joker sorsolást, nyomd meg a gombot.
8: Oké. Okay.
10: Próbálj meg az asztal felé orientálódni, mert ott van a gomb. Na végre sikerült, tehát elindult a sorsolás. Nézzük a Joker nyerőszámait.
8: A Joker nyerőszámai 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Ejha, milyen érdekesen alakulnak a mai nyerőszámok.
8: Ezek még nem azok, csak másodállásban a honvédség rakétakilövő állomásának is dolgozom. Most mondom a nyerőszámokat, tehát 1, 3, 5, 7, 3, 1.
10: Helyha, mind prímszám.
9: Igen, ahogy mondod, prima számok, nekem is tetszene.
10: Robi, te hogy mentél át érettségi matekból?
9: Hát így a pacsorok között.
10: Nincs több kérdésem, de most jöjjön a lottósorsolás.
9: Amelynek elindításához fogadják szeretettel újabb vendégünket, Buzogány Alexandra jógaoktatót, aki egy új jógamódszert fejlesztett ki. Mi is a neve ennek az új mozgásformának?
11: Igen, ez a Hilti jóga. Ennek lényege, hogy a meditációt és az ászanákat olyan emberek is elvégezhetik, akik társasházban élnek, és non-stop megy a szomszédban a lakásfelújítás.
9: Ó, akkor nézzük is meg ezt gyakorlatban. Kérlek, fáradj oda a jógaszőnyegethez.
11: Na, hát akkor nézzük. Tehát indul az ászana. Lehasalunk a földre, itt indul el a szomszédban a vésőkalapács, lefele néző kutyapózból indulunk, és a vitrínben lévő poharak ütemes csörgésével szinkronban beszívjuk a levegőt, átváltunk kobraállásba, és magunkban számolva kifújjuk a levegőt, tehát úgy néz ki, hogy 1 és hilti, 2 és flex, 3 és kalapács, 4 és dekopirfűrész, 6 és akkusfúró, 7 és akkusfúrót már mondtam.
9: Kedves Alexandra, nagyon szépen köszönjük a bemutatót. Hogyan másképp is köszönhetnék most el tőled, mint hogy namasté.
11: Igen, namasté van, hanem rággel, valóban jól látod.
9: De mielőtt elmennél, kérlek, fáradj oda a sorsolási gömbhöz, és húzd ki a nyerőszámokat. A gömbben már ott van a 90 szám, és a sorsolási bizottság elnöke Tamara, aki a golyók ellenőrzése közben szorult bele. Kérlek, forgasd meg a gömböt.
10: Ja, ne!
9: Közben kérdezem a sorsolási bizottság elnökét, hogy érzi magát?
10: Mind egy űrhajós kiképzésen.
9: Alexa, kérlek, húzd ki az első nyerőszámot.
11: Tehát az első nyerőszám a 11-es.
9: Az még nem biztos.
11: Hogy?
9: Előbb megnézi a VAR, hogy tényleg 11-es volt-e. De nem, sajnos nem volt 11-es, mert a 16-oson kívül történt a szabálytalanság. Nézzük a következő számot.
11: Jó. A második nyerőszám a 26-os.
9: Nem a 62-es.
11: Ez most lottósorsolás vagy tóra felolvasás? Na mindegy. A harmadik nyerőszám a 37-es.
10: Az a cipőm adja vissza.
11: Ja, bocsánat. A negyedik nyerőszám a C betű.
9: Igen, ez egy apró újítás a valóságsókon nevelkedett nézők kedvéért, akik a szelvény hátoldalán lévő szöveget x-elik be.
11: Az ötödik nyerőszám pedig a 246-897.
10: Az meg a személy, most már húzzon innen ki valaki.
11: Mi maga nyerőszám?
9: Az ötös lottó nyerőszámai tehát emelkedő számsorrendben a következők 11-es vagy nem 11-es, 26-os vagy 62-es, cipő és végül személyi. Nézzük, volt-e a héten teli találatos szelvény? Igen, volt! A jövő héten ismét jelentkezem, de már Baliról, szevasztok!
7: A nevünk hozzátehet a személyiségünkhöz. Vannak tipikus tulajdonságai az adott keresztnevet viselőknek, így például a Bencéknek, a Dávidoknak, az Ádámoknak, a Páloknak, a Grétáknak, a Hannáknak, a Lindáknak, vagy akár a Zsófiáknak. Hogy a szülők hogyan döntik el, milyen nevet adjanak születendő gyermekeiknek, sok tényező befolyásolhatja. Bálint Endre a Ma van a család című jelenetében fejti ki saját koncepcióját erről. Mészáros Máté és Görög László a közreműködők.
12: Neve?
13: Ma van a névnapom.
12: Gratulálok, de én a becses neve iránt érdeklődtem.
13: Engem így hívnak.
12: Hogy?
13: Jó, hát mondjuk már megszoktam, hogy senki se érti első hallásra. Nem magyarázom. Édesapám ma van a Lajos, amidő nagyai örömök elé nézett, elhatározta, hogy kiaknázza a család nevébe rejlő páratlan lehetőségeket. Akkoriban úgy szólt a névadási törvény, hogy bármilyen értelmes szó vagy akár szó összetétel adományozható volt keresztnév gyanánt. Szóval, ha valaki például Méhecskének akarta elnevezni a kislányát, akkor nem állt a útját semmiféle jogi akadály. De nevezhette akár Pici Zümmögömnek is, ha éppen erre támad gusztusra. Szóval ez a nagy szabadság atyám képzeletének valósággal szárnyakat adott, és ahogy születtünk sorra, úgy talált ki számunkra fantasztikusabb elnevezéseket. Hát első szülöttként én kaptam ezt a szerencsétlen névnapom nevet, ugye ma van a névnapom, igen.
12: Na jó, de miért szerencsétlen? Legfeljebb gratulálnak magának, ahogy én is tettem az imént.
13: Ugye? Hát igen, mert nem nézett előbb a naptárba.
12: Hoppá! Ja, látom már, hogy Beáta és Izolda napja van.
13: Na ugye? Megérti, hogy mennyi kínos magyarázkodásban volt, és még lesz is részem atyám bohémsága miatt.
12: És mondja csak, hogy hívják a többi testvérét?
13: Szegény öcsémet, amint az várható is volt, születésnapomra keresztelték. Neki se könnyű.
12: Nem, neki miért nem?
13: Hát sose tudja szegény, hogy mit ünnepel. Ugye folyton panaszkodik, hogy nekem, mármint, hogy neki a nevem napja a születésnapom, a születésnapom pedig a nevem napja.
12: Atyaisten, ne is folytassa. Szörnyű lehet így élni az egész családnak.
13: Jaj, nem mindegyikünknek. A hugom diplomakiosztóm. Az öcsém meg a nászészakám keresztnevet viseli. Ők igen élik világukat. Felhőtlen örömben telnek napjaik. Mi többiek pedig már beletörődtünk, kivéve a legkisebb öcsémet, pedig mire ő megszületett, apánk már belefáradt a komolytalan nevek kiagyalásába, így neki már hagyományos keresztnév jutott.
12: És még sincs megelégedve vele?
13: Nincs, mert az év 365 napjából 364-en elég furcsán néznek rá.
12: Miért őt hogy hívják?
13: Ma van a Szilveszter.
7: Hazánkban is egyre több a tetováló szalon. A testekre kerülő rajzok gyakran igazi művészi ábrázolások, amelyek viselői általában alaposan átgondolják, mielőtt a felkarra, a kézfejre, a lábra, a hátra vagy egyéb testrészekre elkészül az alkotás. Bálint Endre Tetoválás című jelenetében Mészáros Máté látogat el egy tetováló szalomba. Partnere Schneider Zoltán.
14: Tudom, drágaságom, de hogy felejtettem el. Tudom, hogy ma van a 25. házassági évforduló. Ne viccelj! Hogy is felejthetném el azt a napot? Igen, pontosan tudom, hogy mi lesz, ha elkések. Igen, azt is tudom, hogy mi nem lesz. És hogy mi lesz, ha megint pálinkától bűzlök, igen. Jó. Jönök. Inkább miért nem akasztottam föl magam azon a napon? Megspóroltam volna 25 év szenvedést.
15: Jó napot kívánok. Nem tudom, jó helyen járok-e?
14: Hát akkor én honnan tudjam? Az állogos a másik bejárat.
15: Bocsánat, én a tetováló szalont keresem. Szeretnék egy szép kis tetkót ide a kézfejemre.
14: Most? Nem sokára zárunk.
15: Igen, tudom, elnézést is kérek, de nekem nagyon fontos lenne még ma.
14: Miért? Mi van ma?
15: A 10. házassági évfordulónk. Erre az alkalomra szeretném örökre szóló vallomással meglepni az én életem értelmét.
14: Na, nem szabad azt úgy elkapkodni.
15: Miért nem?
14: Mert a tetoválás valóban egy életre szól. Tökéletesen eltávolítani szinte lehetetlen, ráadásul elég fájdalmas is. Gondolja csak meg, mi lesz, ha később netán megváltoznak az érzelmei?
15: Az én érzelmeim szikla szilárdak, mintha kőbe lennének vésve.
14: Most még így hiszi, de hallgasson az idősebbre.
15: Én ragaszkodom az elképzeléseimhez.
14: Jó, sajnálom, de mint mondtam, hamarosan zárunk.
15: Pénz nem számít, nekem még ma kell ez a tetkó, bármennyit fizetek.
14: Hát jó, nem bánom, ha annyira akarja. Na, mit mondott a kézfejére, szeretné?
15: Igen, oda.
14: Foglaljon helyet itt a székben. Mi legyen a szöveg?
15: Örök hűséggel és lángoló szerelemben az én Gabriella Esmeralda Alexandrinámnak.
14: Mekkora keze van magában?
15: 9,5.
14: És magyas a lába?
15: 43-as, miért?
14: Mert ennyi szöveg akkor sem fér ki, ha még a lábfejére is ezt tetoválom.
15: Akkor mit tanácsol?
14: Vegyük rövidebbre. Először is, melyik keresztnevét használja a kedves felesége?
15: A Gabriellát.
14: Jó, becézve Gabi. Névnek épp elég. Másodszor mit is mondott? Örök hűség? Mondja, de őszintén. Hányszor csalta meg a 10 év alatt a maga Gabiát?
15: Egyszer sem.
14: Na.
15: Hát volt az az este, amikor ugye kimaradtam éjszakára, mert ittünk kicsit a fiúkkal, és egy ismeretlen ágyában ébredtem.
14: Csak ennyi? 10 év alatt?
15: Ennyi.
14: Na.
15: Hát jó, volt még egy kolléganő, de ő már rég nem dolgozik ott. Ja, meg egyszer ugye áthívott az elvált szomszéd asszony, mert csöpögött a csap. Na, meg egyszer becsöngetett ugye az ingatlan ügynöknő. Ez csinos volt és jó illatú. Ja, meg egyszer...
14: Jó. Szóval az örök hűség kilőve.
15: Jó, de a lángoló szerelem, az igaz. Nap mint nap bizonyítom.
14: Hát most még, talán.
15: Hát mit akar ezzel mondani?
14: Mennyi idős maga, meg a felesége?
15: 39 és 38.
14: Na látja, 3 évtized se kell hozzá, és mind a ketten a 70-hez lesznek közel. Amikor az ember már örül, ha egyedül lábra tud állni, és bot nélkül járni, mi lesz akkor a lángoló szerelemmel?
15: Na, egészen elkeserít.
14: Pedig, ha tényleg szereti a feleségét, a legrosszabb még csak ezután jön.
15: Micsoda?
14: Amikor magára marad. Mert a párja előbb távozik-e földi síralomvölgyből, mint maga.
15: Erre eddig még nem is gondoltam.
14: Higgy el. Az jár jobban, aki előbb megy el.
10: Úristen! Akkor most mit te továltassak a kezemre?
14: Hát, ha rám hallgat az, hogy tetemessel, Gabi. Mehet?
7: Manapság a kutyák már nem elsősorban a házőrző szerepkört látják el, egyre többen házi kedvencekként élnek együtt a gazdájukkal. Egész iparág épült ki arra, hogy minél kellemesebb legyen az élet a kutyával, így vásárolhatunk speciális kutya eredeleket, de elvihetjük kutyaiskolába, napközibe is ebünket, ha pedig dolgunk van, kutyapanziók is állnak már a rendelkezésre. Varga Ferenc József Új idők, új dala címmel írt jelenetet, melyet a szerző és Aradi Tibor adnak elő.
11: Halló, tessék, kutya kozmetika.
16: Halló!
11: Igen, igen, igen, halló!
16: Rosszul hallom!
11: Én is rosszul hallom.
16: Halló!
11: Hallom, hallom, tessék mondani! Vanda, szabadságom van. Igen, igen, Blanka vagyok, igen. Kivel beszélek? Vacak, értem, jó. Mikor jönne és mit szeretne? Tehát hétfő reggel, jó? Hány órára? Igen, azt kérdeztem, hogy hány órára?
16: Rossz vonal.
11: Tudom, rossz a vonal, igen, igen, igen. Jó, mikor jön a hétfőn? Jó, beírom, tehát vacak, hétfő reggel 8, jó? Azt megkérdezhetem, hogy milyen fajta? De milyen terrier? Nem tudná inkább adni a gazdáját? Hát igen, az én férjem is nagyon hülye, igen. De azért önnel se könnyű. Hallom, hallom, hallom, hallom. Tudom, rossz a vonal, na hát, hihetetlen. Meg sem merem kérdezni, milyen szolgáltatást szeretne. Micsoda, bűzmirigye van? Hogy gazdájának van bűzmirigye? Honnan veszi?
16: Bab.
11: Bab? Borzalmas a bűz? Nézd, emberekkel nem foglalkozunk. Szörnyetegekkel sem. No, moderálja most már magát, jó? És máskor ne hívjon. Na jó, van, iszom egy kávét. Már megint csörög a telefon, komolyan. Halló? Igen, hello, kit keres? Nem ismerem a Verát. Honnan beszél? Révai utcából, értem. Az nincs messze. Neve? Ráró. Most akkor macska vagy ló? Ja, hogy Maine Coon macska, jó, de ló neve van. Harap? Ja, harap, értem. Jó, hát az én fiam is harap, ha benn van a foga. Na, mikor szeretne jönni? Jó, te csütörtökön. Délután jó? Háromkor, értem. Jó, jó. És mit szeretne? Karomvágás. Rendben van. Tehát ráró csütörtök háromkor. Beírtam. Ciao, viszlát, viszlát. Jaj, jaj. Jaj, Istenem. Anikó, főznél egy kávét? Mert már... Hát ez nem igaz, már megint csörök. Halló?
17: Me.
11: Kicsoda? Sajnos nem. Operációval és krónikus betegségekkel nem foglalkozom. Ez kizárólag a kozmetika. A László úton van egy állatorvos, ha jól emlékszem. Kérem, viszont hallásra. Ja, Isten, most már megiszom azt a... Nem hiszem el, megint csörög. Halló?
18: Jó napot kívánok, a kiskutyámat hoznám egy nyírásra.
11: Ne haragudjon, nem értem.
18: Kutyámat hoznám, le kéne nyírni a szőrét, mert nagyon hosszú.
11: Kérem, mondjál értelmesen, mit szeretem, mert semmit nem értek.
18: Most mit nem tetszik érteni?
11: Kicsodát? Egy szót nem értek.
18: Hát ugathatok én ennek, vau, vau.
11: Na végre, nyírást akar, jöhet.
7: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kaiser Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A krónika után a Korkóstoló következik, itt a Kossuth Rádióban.
17: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 9 óra 30 perc, jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A rekordhőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet is elrendelt. A kormány.hu per hőség oldalon folyamatosan frissítik az extrém meleggel kapcsolatos legfrissebb híreket, aktualitásokat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vetették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a balesetmegelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40, este 24-32 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
17: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Kumin Viktória vagyok, önök pedig a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. DJ-ből pék, amikor egy életet felforgat egy vekni kenyér.
19: Azt gondoltam, hogy itt van egy olyan pont, ahol esetleg jót is lehet tenni, jót is lehet készíteni. Ugyanúgy, mint ugye annó én producerként is működtem, ott is próbáltam mindig az igényesebb zenéket előállítani külföldre, mint Magyarországra, és ugyanezt próbáltam a kenyérben is elérni, és azt gondolom, hogy némileg talán jó úton haladok.
3: Kongó az asztalon, fufu, manióka és afrikai családi receptek.
20: Kongó hatalmas ország, közel 450 törzs, 4 népcsapat, bantu, nilotika, szudaniak és a pigmeusok. És körülöttünk van közel 9 ország, és minden szomszédországból is táplálkozik a mi kongói konyhánk.
3: Gyilkosság egy pohár bor mellett, krimik, borvidékek és kulináris részletek.
21: Fontos szempont volt nekem, hogy mindegyik könyv valamilyen bor fajtához kötődik, tehát az első az a rozséhoz, a gyilkos borvidék az a kadarka történetéről szól, a harmadik a végzetes házasítás, az pedig az Szexárdi Bikavérről szól.
3: Kunsági újra gondolva, tévhitek és könnyed borok egy változó világban.
22: Nem úgy szégyelni valója nincs a kunsági boroknak, én kifejezetten büszkén fogyasztom és választom a kunsági borokat, mert tudom, hogy megbízhatóak, gyümölcsösek, tiszták és nagyon jó ivásúak.
17: Korkóstoló.
3: Magonyi László 27 éven át dolgozott DJ-ként, fesztiválokon és klubokban ezrek előtt lépett fel, az éjszakai élet pedig hosszú időn át határozta meg a mindennapjait. Egy pékmesterrel való találkozás azonban teljesen új irányba terelte az életét. Megtanulta a kovászos kenyér készítésének fortéjait, majd Biatorbágyon saját kezüleg alakított át egy régi kocsmát pékséggé. Hogy miért tekint szolgálatként a kenyérsütésre, és mitől lesz különleges az alakorliszt, vagy éppen az almás pite, arról Osd Erikának mesélt.
4: Vajda Józseffel a találkozás az véletlen volt, vagy előre megtervezett?
19: Teljesen véletlen volt. Egy akkori páromnak a legjobb barátja Vajda Józsefnek a felesége, és én rajta keresztül ismertem meg a Józsit. Elmentem Csapdira, ez egy pici falu itt nem messze, és neki ott van a úgynevezett kenyérháza. Ez egy nagyon pici kis pékség, csak hetente egyszer süt kenyeret ott a könnyékbélieknek, és volt szerencsém megkóstolni a kenyeret, és azonnal szerelem volt, és úgy gondoltam, hogy ez a jövő.
4: Mi volt ez a döntő pillanat, amikor azt mondta, hogy ott hagyom az éjszakai életet, ott hagyom a sikert?
19: Ez a pillanat akkor jött el, amikor megértettem, hogy valójában a kenyér készítés vagy a szolgálat. Azt gondoltam, hogy itt van egy olyan pont, ahol esetleg jót is lehet tenni, jót is lehet készíteni. Ugyanúgy, mint ugye annó ilyen producerként is működtem, ott is próbáltam mindig az igényesebb zenéket előállítani külföldre, mint Magyarországra, és ugyanezt próbáltam a kenyérben is elérni, és azt gondolom, hogy némileg talán jó úton haladok.
4: Mi az, amit megtanult Vajda Józseftől? Hogyan készül a jó kenyér?
19: Minden, amit tudok a kenyérről, azt tőle tanultam. Én azelőtt nem is lettem kenyeret, illetve azt, hogy a kenyér az élet. Hiszen megfogjuk az élettelen lisztet, a vizet, összekeverjük, veszünk bele kovászt, ami szintén liszt és víz, és egy élő dolog lesz belőle.
4: Mi az, amit beletesznek a kenyérbe, mert bele
19: szeretetet.
4: Tenni, és mi az, amit nem szabad?
19: A szeretetet és az időt, ezt a kettőt mindenféleképpen bele kell tenni a liszt és a kovász mellé. Ezen kívül semmit nem szabad beletenni, már csak sót. Négy malommal dolgozunk együtt, van három fehér liszt, amit használok, mind a három fehér lisztnek más tulajdonságai vannak. Mind a három fehér liszt belekerül a kenyérbe. Valamelyik azért, hogy szépen emelkedjen, valamelyik azért, hogy szép formája legyen, a harmadik pedig azért, hogy szép barna legyen. Minden kenyerünk tartalmaz alkoholvizet, még a fehér is 10%-ban. Vasszerdánként az alakor kenyerünk, ez 100% alakorból készül, mert nekünk a kovászunk is alakorból készült. Nagyon szeretek ezzel a liszttel dolgozni, hiszen nagyon tiszta. Ez egy ősbúza, még kártevője sincsen, ezért nem is kell permetezésen.
4: Mi a kedvenc? Nagyon szeretnek, amit készíteni kell folyamatosan?
19: A kifli. Nem tudom annyi mennyiséget sütni, de fogyjon el.
4: Mi a titka?
19: Joghurtra lérleljük, nem használunk margarint, csak is kizárólag vajat, abból is a legjobb minőségű holland vajat.
4: A kenyeren kívül még miket készítenek, és kik azok, akik készítik ezeket a finomságokat?
19: A péksüteményeinket bent a városban készíti, van a pékműhelynek egy központi műhelye, ott dolgoznak nagyon ügyes mesterpékek, innen szolgálják ki mind a három budapesti üzletet, és a Biatorbányit is. Ez benn van a városban, egy központi üzem, és ott gyárták a kakaós sigákat, és akkor úgy kapjuk meg mi.
4: És a kakaós sigán kívül még mit készítenek?
19: A süteményeinket, a csavartjainkat, azon kívül minden itt készül a helyszínen.
4: Mik a csavartjaink?
19: Vannak az úgynevezett ilyen csavartok, amiket nagyon-nagyon szeretnek. Ezek készülnek ilyen spenótos ajváros variációban, meg békönös mustáros, van fokhagymás, meg van szárított paradicsomos. Ezek nagyon nagy sikernek örvendenek.
4: Itt az üzletben egy hölgy, ott van, ami gyúr, ez egy látványpékség is?
19: Ezt látványpékségnek nevezhetjük, de itt a kenyér onnantól kezdve végigkövethető, hogy az ember belereszti a dagasztóba a vizet, beleteszi a lisztet, meg a kovászt, meg a sót, tehát itt lényegében az elejétől kezdve végig lehet követni a keresztési folyamaton át, a pihentetési folyamaton át, a sütési folyamaton át mindent, ami a kenyérrel kapcsolatos.
4: Ez egy pici üzlet. Mennyi kenyér fogy naponta?
19: Hát jelen pillanatban olyan 150 kiló környékén tartunk. Nagyon ritkán szokott megmaradni kenyerünk, azt viszont felajánljuk a helyi családsegítőszolgálatnak.
4: Engem nagyon érdekelne az almás piter. Uh-huh. Annak van egy napja.
19: Szerdánként van és pénteken, és pont az a hölgy készíti, aki jelen pillanatban is kenyeret formáz, mert ő cukráz is egyben.
4: A tepertős aszalt szilván süteményben szilva, az honnan való?
19: A szilva az szatmári szilva. Ezt kifejezetten egy bőstermelőtől vásároljuk a szatmári szilvával a szilvát, és van még egy termékünk, egy ilyen fahéja szilvás táska, az is onnan jön.
4: A régi életéből nem hiányzik semmi?
19: Valójában nem, mert azt gondolom, hogy én előreléptem és nem vissza. Sokkal jobban érzem magam, hiszen itt naponta bejön kb. 200 ember az üzletbe, akit szépen lassan megismerek.
4: Lászlónak mi a kedvenc péksüteménye?
19: Nekem a fehér kenyér.
4: Sima fehér.
19: A sima fehér kenyér.

0: Egy ország kultúrájához gyakran a konyháján keresztül vezet a legrövidebb út. A közép-afrikai Kongó gasztronómiáját a helyben termő alapanyagok határozzák meg. A manióka, a jamgyökér, az édes burgonya, a földi mogyoró, a folyóhalai és a trópusi gyümölcsök. A mindennapi étkezések egyik legfontosabb szereplője a fufu, amely egyszerre egyszerű étel és közösségi hagyomány is. Hogy milyen ízekkel találkozhat az, aki Kongóban ül asztalhoz, és miként őrizhetőek meg ezek a szokások több ezer kilométerre az otthontól, arról Franz Mutombo, az Afrikáért Alapítvány elnöke beszélt Vajda Klárának.
1: Kongóból érkezett Franz, egy színes, vidám inget visel. A gasztronómia és a kultúra is ilyen színes és vidám?
2: Nem csak a színes az afrikai gasztronómia, hanem gazdag. Az afrikai ételek, főleg a kongói ételek, az valójában gazdag, mert a Kongó hatalmas ország, közel 450 törzs, 4 népcsapat, a bantú, nilotika, szudániak és a pigmeusok. És körülöttünk van közel 9 ország, és minden szomszédországból is táplálkozik a mi kongói konyhánk. Ettől gazdagabb még. Amit a Zambiában esznek, Kongóban is esznek. Amit Szudánban esznek, Kongóban is esznek. Közép-afrikai köztársaságban esznek, meg Kongóban esznek. És amikor összetesszük mindezeket, akkor nagyon gazdag konyhát találunk, és több zöldséget teszünk, mindenféle zöldségeink vannak, több mint 100. A hús az kiegészítő általában, és sokféle halat teszünk, Kongó folyóból is, meg import halak is vannak, és általában főzve szoktunk jobban készíteni az italainket, kevesebb nyers dolgokat, hanem mindent főzünk. A fűszerezés pedig hasonló a magyar fűszerezéshez. Sótól kezdve a bors, a babillevél, a szerecsendió, és néhány főelem van, ami gyakran előfordul a kongói konyhában, mégpedig a pálmafaolaj, ezen kívül pedig a magyaró. Magyarovaj. És a magyarovajjal gyakran megjelenik az ételeinkben, az pedig feldobja és megadja egy igazi afrikai kongói elejegységet, amikor azt hiszed, hogy valami afrikai teszel, mert Magyarországon ilyen nem találod, egy magyarovajban főzik. És csinálunk belőle ilyen pörköltet, főzelékeket, és nagyon finom.
1: Mi az ön kedvence? Mit szokott leggyakrabban készíteni, hogyha kongói vacsorát vagy ebédet szeretne?
2: Magyarországon, ha szeretnénk kedveskedni, és olyasmi, amit magyar ember fog megenni, akkor szoktam vásárolni egy gombát, gombapörköltöt csinálok, feldobom azt egy okrával, okra ez egy kicsit olyan, mint egy kis krumpli, de amikor levágod, a kicsit csúszik. Utána ebben beleteszem a magyaró vajat, és akkor megadja az afrikai jelezőséget, és akkor olajban, és mindenféle fűszerekkel összekeverem. Szoktam olyan afrikai köretet csinálni, amit úgy hívják, hogy a fufu. A fufu az egy egyszerű köret, igazából nincs nagyon íze, az olyan, mint egy palenta, vagy

0: Ebből milyen ízek, milyen ételek köszönnek vissza?
1: Általában minden afrikai törzsnek van egy preferenciánk. Mi lubáknak a preferenciánk például a pondú, vagy manioka levél. Manioka, ez egy olyan, mint a csicsóka, ez egy gyökér, de a gyökér a földben nő, fölette pedig van egy zöldség, levele, és a mi zöldségnek használjuk.
0: De ezt megpárolják, megsütik, mit csinálnak?
1: A mozsárban összenyomjuk, hogy apró legyen, és utána akkor meleg vízben sokáig forralunk, hogy kicsit menjen ki a nyersességet, utána pálmafa olaj beleteszünk, a végén pedig fűszerezzünk, különböző féle zöldségeket vágunk bele, kagymát, padlizsán, uborka, patisson, belevágunk ezeket, és akkor az azért, hogy meg jobban puhuljon. És utána akkor beleteszünk néhány fűszer, sót, oregano, és akkor megkapja azt a póréhagymát, igen. A végén akkor hagyod, hogy parologjon, meg ilyesmi. És ha szeretnénk meg feltuningolni a pondút, akkor nem a magyar olajat teszünk, pirított magyar olajat teszünk, hanem én Afrikából vagy Kongóból szoktam hozni a nyers darált magyaró, földi magyaró. És azt beleteszed, az még megadja neki egy fantasztikus ízet.
0: És akkor a húsok hol maradnak?
1: Mi Afrikában, vagy főleg a Kongóban kevesebb húsra teszünk, mert mi trópusi nép vagyunk, ahol több a zöldség. Ha megfigyeled, hogy Afrikának különböző területei vannak. Kelet-Afrika az trópusi, sok az eső, minden zöld, ott a növénytenyésztéssel foglalkozik. Nyugat-Afrikában pedig a Szahara területen van, ahol kevesebb a növényzet, tehát sivatag van, dominálja bizonyos részeket. Ott pedig az állattartással foglalkoznak jobban az emberek. Nálunk kevesebb a pásztorkodás, több a földművelés, azért csak zöldséget teszünk. Húsevés, ez egy kiegészítő, a főétel az maga a zöldség.
2: Az ételek és italok nem csak az életben, hanem az irodalomban is fontos szerepet kapnak. Előfordul, hogy még egy bűnügyi történet hangulatát is meghatározzák. Patkó Ágnes íróként és újságíróként jól ismeri a szőlő és a bor köré szerveződő történeteket, könyveiben pedig egy amatőr nyomozó segítségével gyilkossági ügyeket göngyölít fel. Regényeiben a nyomozás mellett a gasztronómia is fontos szerepet kap. A szereplők nem csak rejtélyeket oldanak meg, hanem esznek, isznak, vendégségbe járnak és borokat kóstolnak. Ost Erika az írónőt nem csak arról kérdezte, hogy a történeteiben miként teszel egy-egy szereplőt láb alól, hanem arról is, hogy az életben maradottakat mivel eteti itatja.
3: Ahogy az unokahúgom mondta, általában olyan dolgokat esznek, amiket én is szeretek. Tehát ez teljesen így van. Alapvetően egészségesen táplálkoznak, mert én is szeretném ezt tenni, tehát szezonálisan és helyi alapanyagokból. Nagyon fontos szerepe van például a helyi piacra járásnak, de süti is van, tehát semmilyen korlátozás nincs, senki nem ételérzékeny szerencsére, tehát ilyenekkel nem kell megküzdenem, hogy a szereplőimmel ilyen baj legyen. Úgyhogy mindenki nagyon jó étvágyjal eszik, még az is, aki kicsit úgy érzi, hogy fogynia kéne. Már felmerült az az olvasó igény többször, hogy legyen egy szexedivörös szakácskönyv.
4: Senki nem hal meg evés közben?
3: Nem, azt hiszem nem. A halálesetnek a borkészítéshez van inkább köze. Ivás közben van, aki meghal. Meg hát a mustgázmérgezés, amivel a halálos rozé kezdődik, ott azért egy balesetnek álcázott gyilkosság volt az első gyilkosság, amit elkövettem. Ugye már a sorozat címe a szexedivörös is egyértelműen utal a borra, ami amúgy utal a főhősnő hajszínére is, de fontos szempont volt nekem, hogy mindegyik könyv valamilyen borfajtához kötődik. Tehát az első az a rozéhoz, a gyilkos borvidék az a kadarka történetéről szól, a harmadik a végzetes házasítás az pedig a szexárdi bikavérről szól.
4: Ági honnan ismeri ilyen jól a borokat?
3: Én magam is szexárdi vagyok, tehát mondhatnánk kis túlzással, hogy az ereimben is vörös bor folyik, remélem azért nem, de egyébként úgy nőttem fel, hogy a nagyszüleim pincéjében nagyon sok időt töltöttem, ez nem Szexárdon volt, hanem egy másik Tolna megyei településen, Gyulajon, és hát ott a szokásos kis falusi szőlőtermelés, borkészítés, tehát a kötelező szocialista a mezőgazdasági munka az nálunk a szőlőszüret volt, és hát magam is szeretem a bort. De egyébként nem csak bort isznak a könyveimben, tehát ez is fontos, hogy nem vagyok az alkoholizmus népszerűsítője, mert pálinka is fogy. Egyszer egy könyves blogger megszámolta, és azt mondta, hogy sokkal több kávét isznak a könyveimben, mint bort. Érdekes, hogy válogatós gyerek voltam, de felnőtt koromra sokkal kalandvágyóbb lettem, tehát van egy-két dolog, amit nem szeretek, de alapvetően igyekszem mindent megkóstolni, és az utóbbi időben minden külföldi utazásnak része egy ilyen helyi ételes. Itt a fiatal, kóstolós túra. A legutóbbi, ahol voltam, az Bilbaóban volt, és Bordóban, tehát ez kettő volt egy hét alatt. Hát Bordóban nyilván borral kezdődött, tehát 11-kor már bordóit ittunk, de Bilbaóban is voltak mindenféle helyi italok, meg helyi ételek. Ezek futúrok, tehát a Bilbaói az egy ilyen tapas túra volt, esti esemény volt, és 4 vagy 5 tapas bárba mentünk el, ahol mindenhol valami más tett.

0: ettünk és ittunk, tehát a tipikus tengeri, meg vegetáriánus, meg húsos, meg a végén valami édesség is volt, amihez egyébként egy helyi likört ittunk, a pacsaránt, ami nagyon különleges szerintem.
1: Magyar új görög szakon végzett. Ez azt jelenti, hogy vonzódik a görög gasztronómiához is?
0: A görög gasztronómiához is vonzódom, meg nagyjából mindez, ami görög, igen. Bár egyébként a görög borok nem annyira a kedvenceim, ott túl sok a napsütés, és már túl sok az édes, és túl sok az erő. Szerintem nyomukban nem lehet érni a görög étereknek, főleg, hogyha azt egy tengerparton, egy kis tavernában lehet megenni. Én mindig több liter olívaolajjal és sajttal szoktam hazatérni Görögországból.
1: A családjában milyen hagyományt követtek?
0: Hát a családom alapvetően a tradicionális magyar konyhát követte, főleg a nagymamám, aki a főzés atya úristene volt nálunk. Elképesztő finomságok kerültek ki a konyhájából, ő az a tipikus falusi asszony volt, akinek ez volt az életfeladata, hogy mindenkit jól lakasson, és ez általában sikerült is neki. De az anyukám is nagyon jól főzött, és hát a családomban mindenki főz, a legfiatalabb nemzedék is főz. Van egy tipikus gyulai étel, amit főként ünnepeken, meg szüretkor, meg ilyen alkalmakkor csináltak, ezt úgy hívják, hogy pereckalács. Ez egy sóskelt tésztából készült. Perecnek hívják, de igazából ez egy ilyen karika, és amikor kijön a sütőből, akkor még forró meg kell kenni sós-borsos tejföllel, amit ez így nagyjából magába szív. És hát ez az egész családunk kedvence, és ez egy olyan hagyomány maradt, hogy így, hogy a nagymamám már nincs velünk, meg édesanyám sem, én vettem át ezt a szerepet, és az egész nagy családban, ha van valamilyen nagy családi esemény, akkor az mindig tudjuk, hogy Ági hozza a perecet. Mert hogy ez kell ahhoz, hogy mi nagy családi ünnepet rendezzünk.
1: A negyedik könyve most készül, nem sokára jelenik meg ebben a történetben. Melyik a legemlékezetesebb étel?
0: Igen, a negyedik könyvöm az egy új sorozatnak az első része lesz egyébként, nem a Szekszárdi Vörös folytatódik, annak szintén nincs vége, de ez most egy új sorozat első része, a címe a Kékvirágos napágyak esete. Ebben is folyamatosan esznek. Kitaláltam a fő karaktert, ő elkezdte élni az életét, és valamiért az első, második fejezetben elkezdett lekvárt főzni, és én nem értettem, hogy ez miért történik, de gondoltam, hogy hát végül is ez jó pofa, úgyhogy akkor hagyjuk meg neki, úgyhogy a főhősnőm folyamatosan lekvárt főz, szörpökkel kísérletezik, és szerintem savanyúságokat is fog csinálni. Ebben a részben ez még nem történt meg, de hát majd legközelebb.
2: A borok világa nem csak a könyvekben, a valóságban is tele van történetekkel, és olykor makacs tévhitekkel is. A kunsági borvidék sokáig egyszerű kategóriákba szorult a köztudatban, miközben az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. A térség adottságai és a modern szemléletű borászok munkája ma már jóval árnyaltabb képet mutat. Hogy milyen tévhitek élnek még mindig a kunsági borokról, és miért illeszkednek jól a mai fogyasztói igényekhez, arról dr. Csiba Herceg Ágnes borszakértő beszélt Vajda Klárának.
3: Még mindig nagyon sok tévhit kering a kunsági borokkal kapcsolatban. Mit kell tudni ezekről a borokról? Mi adja a kunsági boroknak az értékét?
4: Szerintem az egyik legizgalmasabb, ha nem a legizgalmasabb borvidékünk Magyarországon ma a kunsági borvidék, ugye a legnagyobb borvidékünk. Annyira 21. századi borok készülnek ott, amelyeket a mai fogyasztó keres, és pont azt a gyümölcsös, könnyed stílust képviseli, amelyik tökéletesen beleilleszthető az életünkbe. Nem elhanyagolható, hogy a gyümölcsösség tisztaság mellett az árérték aránya is nagyon kedvező.
3: Talán sokan úgy gondolják, hogy pont a nagy mennyiség miatt esetleg a minőség rovására mennek ott a dolgok.
4: Való igaz, hogy nagyon nagy mennyiségű és nagy borászatok is vannak, amelyek valóban milliós palacszámban készítik a borokat. Nem szabad elfeledkezni a családi borászatokról sem, azokról, amelyek az eredet védett borokat készítik, amelyek számos borversenyen, sampiondíjakkal, aranyérmekkel bizonyítják itthon és külföldön, hogy igenis a legjobbak között vannak minőségben, és nem úgy szégyelni valója nincs a kunsági boroknak, én kifejezetten büszkén fogyasztom és választom a kunsági borokat, mert tudom, hogy megbízhatóak, gyümölcs, tiszták és nagyon jó ivásúak.
3: Mit jelent, hogy eredetvédett kunsági bor?
4: Ugye az eredetvédelem az Európai Unióban több termékre is létezik, és a bor esetében ez egy nagyon szigorú jogi szabályozás, tehát a készítési módra, a termesztésre, a mennyiségekre és a minőségre is komoly kihatással van, tehát szabályozza a fajtát, tehát minden egyes olyan részletet szabályozza, ami biztosítja azt, hogy a bor egy magas minőséget fog képviselni.
3: Korábban mindenki a testes, hordós, érlelésű borokat részesítette előnybe. Mi most a trend? Mi a divat?
4: Ahogy picit könnyed könnyebben élünk, tudatosabban élünk, jobban odafigyelünk arra is, hogy az étkezésünk egészségesebb, könnyedebb legyen. Így borban is elindult a világ, és nem csak itt, hanem nemzetközi szinten is, a könnyedebb, gyümölcsösebb borok irányába. A mindennapi fogyasztásban ezek a borok váltak trendivé, ezek a gyümölcsös, könnyed, jó ivású borok, és a Kunság tulajdonképpen mindig is erről a stílusról volt híres.
3: Említsünk néhány tipikus, jellegzetes kunsági borvidékre jellemző szőlőfajtát.
4: Ami különösen izgalmas például az az aranysárfehér, ami egy kifejezetten kunsági szőlőfajta, de az ismertebbek közül szeretném még kiemelni mondjuk a nérót, amiből kényertes rozék készülnek, vagy akár egy kövidinkát, ami szintén egy nagyon izgalmas, nagyon lendületes, jóivású bor, de a legnépszerűbbek között az írsai olivér, a cserszegi fűszeres és a generóza is ott vannak. Ezek mind klasszikus fajtái a kunsági borvidéknek, de a kunsági borvidék sajátja az ezerjó, például Mór mellett kunsági ezerjó is, egy eredetvédett és nagyon izgalmas bor, úgyhogy nagyon sokféle kínálattal, egy kadarkával a vörös borok közül, tehát nagyon sokféle kínálattal találkozhatunk, hogyha kunsági borokat kóstolunk.
3: Felmerül a kérdés, hogy itt a homoktalajon milyen mélyre mennek le a gyökerek?
4: A homoktalajnak több előnye is van, ebbe könnyedebben talál egyébként a szőlő utat, könnyedebben mozog lefelé, keresi a vizet. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen mélyre mennek a gyökerek, hogy milyen mélyen talál folyadékot, vizet maga az ültetvény. A homoki talaj pont ezt a gyümölcsös könnyedséget keresi. Míg mondjuk egy vulkanikus talaj inkább ezek az ásványos sós ízek, mélységek, amit előhoz, a homoki talajnál pont a gyümölcsösség, a könnyedség, amit ez a talaj segíteni tud, és sokkal könnyebb és hatékonyabb a művelés, ami szintén kihat a költségre. Alacsonyabb költséggel tudják ezeket a szőlőket művelni, ezért is az árérték arány kedvezőbb.
3: Nem marad más hátra, mint kóstoljunk. Mit kóstolunk?
4: Hát én azt gondolom, hogy egy ikonikus írsai olivért hozunk, ami talán a legnépszerűbb bor a kunsági borvidékről, és azt gondolom, hogy nem csak a fiatal generáció, de minden generáció nagyon-nagyon szereti. Ugye már eleve az illatában ezek a gyümölcsös, könnyed illatok, a picit ilyen parfümös, virágos jegyek, egy kicsi barackosság, egy kicsi virágosság, csipetnyi muskotályosság igazán kedvessé teszi. Ugye az alkohol nincs elszaladva, ez egy könnyed, lendületes, dinamikus fehérbor, ugyanez a gyümölcsösség, amit az illatában éreztünk, ezek az elsődleges gyümölcsök, akár ez a szőlővirág, ugyanez a pici csipetnyi muskotályosság, egy pici barackosság, a virágos ízjegyek, ezek mind-mind jelen vannak, ahogy kóstoljuk egy jó kis lendületes, roppanós savval, ami ebben a nyári melegben lássuk, hogy egy igazán frissítő tud lenni, és bizony, ha már itt tartunk, hogy nyári meleg, a fröccs szempontjából sem utolsó, tehát hogy nem ördögtől való egy finom fröccsöt készíteni ezekből a borokból, egy könnyű, üdítő nyári ital tudunk a nyap végén kapni belőle.
2: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 10 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Poyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A rekordhőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet is elrendelt. A kormány.hu per hőség oldalon folyamatosan frissítik az extrém meleggel kapcsolatos legfrissebb híreket, aktualitásokat. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteorológus az M1-en arról beszélt. Ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iván Csánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyen és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban, a Szárvidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord, egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást, köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-ot, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érint, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Nagy területen pusztítanak bozót tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 ezer hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzi játékok használatát. Idehaza folytatódik a kánikula, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40, késő este 24-32 fok között alakul, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. 10 óra múlt 4 perccel. Kedves hallgatóink, görögkatolikus szent liturgiát közvetítünk a debreceni Józsai görögkatolikus templomból. A liturgiát vezeti és homiliát mond Szentesi Csaba parókus, tábori lelkész.

Békéért és lelkünk üdvességéért könyörögjünk az Úrhoz. Az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért, és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent hajlékért, s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Isten szerető Fülöp érsek metropolitánkért és Tibor tábori püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen városért, minden városért, községért és vidékért és az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódást,

Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor.

0: Őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel.
1: Uram, hívj válasz!
0: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Tiéd a hatalom, tiéd az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor.

minket, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert jóságos és ember szerető Isten vagy, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor.

0: Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelének olvasása.
1: Figyelmezzünk!
0: Testvéreim, szívem vágya és Istenhez forduló imám értük van, hogy üdvözüljenek. Tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Félreismervén ugyanis Isten igazságát, és a magukért igyekezvén érvényesíteni.

0: Mózesára. Mózes ugyanis ezt írja a törvény alapján álló igazságról: az ember, aki megteszi ezeket, élni fog általuk. A hit alapján álló igazságról pedig így szól: ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza, vagy ki megy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a szájadban és a szívedben. Tudnélik a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát szájaddal az Úrnak vallod Jézus, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert a szívbeli hit a megigazulásra, a szájjal való hitvallás pedig az üdvösségre szolgál.
1: Békesség néked, bölcsesség!

Abban az időben, amikor Jézus a gadarénusok vidékére ért, két ördögtől megszállott emberrel találkozott. A sírboltokból jöttek elő, és annyira elvadultak voltak, hogy senki sem tudott azon az úton járni. És íme felkiáltottak, mi közünk hozzád, Jézus, Isten fia, azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket. Messze tőlük nagy disznókonda legelészett, ezért az ördögök azt kérték tőle, ha kiűzöl minket, parancsold meg, hogy a kondába menjünk. Azt mondta nekik, menjetek. Erre kimentek, és megszállták a kondát, mire az egész konda lerohant a meredeklől a tengerbe, és vízbe fulladtak. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent elmondtak, azt is, ami a megszállottakkal történt. Ekkor az egész város kiment Jézus elé, és amikor megpillantották, kérték, távozzék el határukból.

0: Krisztusban, kedves testvéreim, a félelem legyőzéséről szeretnék beszélni nektek. Eléggé félelmetes történetet hallottunk már nem először Máté evangéliumából. Sokan féltek, és volt is okuk rá. Hát először is annak a településnek a lakói. Volt két megszállott ember, akik valószínűleg közveszélyesek lehettek. A másik két evangélista, Márk és Lukács is leírja a történetet, más-más részletekre rávilágítva. Egy a lényeg, nem szeretett senki találkozni velük, veszélyesek voltak, féltek. És hát a másik csapat, akikben a félelem felbuzgott, nem más, mint az ördögök serege, akik megszállották ezt a két embert. Mert amikor Jézus a bárkából a partra lépett, akkor azonnal félni kezdtek, és kiáltozni kezdtek. Idő előtt jöttél gyötörni minket. Előadták a kérésüket is, és hallottuk a történetből, hogy a disznó konda oda veszett. Akkor meg a lakosok kezdtek megint félni. Hogy van ez, hogy ez a próféta személyiség 12 gyanús fickóval kiszáll itt a bárkából, és akkor nekünk meg oda van az egész megélhetésünk, és felforgatja az egész életünket. Félelmükben megkérték Jézust, hogy távozzon el tőlük jó messzire. Félelmeink meg nekünk is vannak. Hogyha visszagondolunk eddig eltöltött életünkre, volt félnivalónk, és olyanok is, amelyekről nem igazán tehettünk. Mert amikor megbetegedtünk, akkor féltünk, hogy nem fogunk meggyógyulni. Vagy ha elveszítettük az állásunkat, vagy nem sikerült a vizsgánk, akkor féltünk, hogy ekkor mi lesz. És nagyon-nagyon sok félelmünk van, amelyet nincs erőnk, vagy nem áll módunkban legyőzni. Itt van a mai evangéliumban a példa, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tudjuk nagyon jól, ha valamire képtelenek vagyunk, elérkeztünk a határainkhoz, akkor szólunk Jézusnak, a mi teremtő Urunknak, a megváltónknak. És azonnal jön az égi segítség. Szeretném az emlékezetetekbe idézni az Ószövetségből Dávid királyt. Történt, hogy a filiszteusok fogságába került. Erről az 56. Zsoltárban olvashatunk, ahogy imádkozik Istenhez. Dávid király a reménytelenségben, a szörnyű megaláztatásban és a haláltól való félelmében röviden összegzi, hogy milyen helyzetbe került, majd hozzáteszi. Ha félek is, benned bízom. Majd egy sorra lejjebb szintén olvassuk szép imádságát, az Istenben bízom, már nem félek. Hogy van ez, hogy amikor már azt szoktuk mondani, hogy padlót fogunk, és reménytelenné válik a helyzetünk, nem csak ellenséges erők vehetnek bennünket körül, hanem saját magunk is generálhatjuk ezt a gyengeséget. Hogy van ez, hogy az Úr még akkor is meghallgat bennünket, amikor már minden reményünk szertefoszlott, és méltatlannak érezzük magunkat? Hát, ahogy Dávid király is. Nem egyszer. És ez az imádság arra utal, hogy Dávid király nagyon jól ismeri az Istent. És biztos benne, hogy ha minden reménye is szertefoszlott, és minden körülmény is arról szól, hogy nincs esélyed, ha megimádkozom, ha segítségül hívom az Úr nevét, akkor már nem félek. És ez az az érzés, ami bizonyítja mindannyiunk életében, hogy mi ismerjük az Úr Jézust, az Isten fiát, a megváltót, a mi Urunkat. És tudjuk, hogy nem engedi el a füle mellett a kéréseinket, és mindenkor meghallgatva az imádságunkat, teljesíti az üdvösségünkre szolgáló kérelmeinket. Ebben annyira biztosak vagyunk, hogy szinte már mondhatjuk is, hogy nem félek. Na de hát azért félek. Valljuk be őszintén. Emlékezzetek csak vissza, szintén az Ószövetségből, a három ifjúra, akik nem tagadták meg hitüket. Nabukodnozor király azt mondta, hogy itt van ez a szobor, pont úgy néz ki, mint én, megszólalnak a harsonák, a zenekar, stb., és hódoljatok az én szobrom előtt, mint Isten előtt. Mondta ez a három igaz hitű fiatal ember, hogy dehogy, egyetlen egy Istenünk van, akit mi ismerünk. És így beszéltek Istenről. Tudjuk, hogy ha akarja, akkor megment bennünket attól, hogy a tüzes kemencében leljük halálunkat. De ha mégsem mentene meg bennünket, akkor sem térünk az igaz hittől el. Ennyire magabiztosak voltak a halál torkában, mert ismerték az Istent. De tudták, hogy minden kérést meghallgat, és mindenkinek megadja azt, ami az üdvösségére hasznos. Az új szövetségben Jézushoz oda megy egy reménytelenségtől sújtott apa, akinek szinte menthetetlen volt a fia, és kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg. Az apostolok próbálták, de nem ment. És ahogy beszélget Jézus az apával, kiderül, hogy a kétségbeesésen és a szeretetén kívül nincs más eszköze, csak a könyörgés, hogy mentse meg Jézus a fiát. És ahogy beszélgetnek, azt mondja Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És az apa nagyon őszintén bevallva a saját állapotát, azt mondta, hogy hiszek, segíts hitetlenségemen. Magyarán nagyon félek, és nem tudom, hogy kell hinni, de nekem egyetlen egy célom van most, hogy a fiam éljen. Segíts hitetlenségemen. Én hiszek. Én ismerem az én teremtő Istenemet, és tudom, hogy egy pillanatra sem veszi le rólam a szemét. És bármi történjen velem, bárhogy alakuljon az életem, sokadszor is engedi, erőt ad hozzá, hogy felálljak. Beteg barátom, akinek nem sok esélye van a gyógyulásra, hát orvosi szempontból, amikor meglátogatom, akkor naponta elmondja nekem a következő mondatot. Küzdök, atya, küzdök. És ez az embernek az élete. Mert ő azért küzd, mert van egy aranyos felesége, meg egy kisfia, és van neki egy olyan istene, akit ismer, nagyon jól ismer. És tudja, hogy küzdködésében, meg szenvedésében, meg kitartásában, meg a hitében megerősíti. És soha nem jutna eszébe, hogy feladja. Még akkor is, hogyha százan mondják az ellenkezőjét. Térjünk vissza végezetül Dávid király rövid kis imádságára. Ha félek is, bízom benned. És ha ezt sokszor imádkozzuk, akkor a következő mondatát is a magunkének mondhatjuk, és összefoglalja az egész földi életünket. Ha félek is, bízom benned, és mivel benned bízom, már nem félek. Amen. Mondjuk mindnyájan, teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenható Urunk, atyáinknak Istenek, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!
1: Uram, irgalmas!
0: Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket!

Szentséges, egyetemes főpásztorunkról, Leó pápáról, Isten szerető Fülöp érsek metropolitánkról és Tibor tábori püspökünkről, az összes papságról s az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog emlékű alapítóiról és jótevőiről, s mindnyájatokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában,

0: Az ajtókat, bölcsességben figyelmezzünk.
1: Észre Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egy szülött fiában, ki az atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istenből, aki született és nem teremtetett, ki az atyában egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből halászváló, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az atyának jobbján, és ismét eljövett dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Úrban és elevenítőkben, ki az atyától származik, ki az atyával és fiúval együtt imádhatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által. Hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
0: Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben

Az első között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunkról, Leó pápáról, és Isten szerető Fülöp érsek metropolitánkról, és Tibor tábori püspökünkről, s tartsd meg őket szent egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben.

0: és add, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor s örökkön örökké. A mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal.
1: És a kedvenkedben.
0: Minden szentekről megemlékezvén, ismét és ismét békezvén.

0: Szentelt drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Uram, hír
0: válasz! Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki laggyanánt elfogadván azokat szent mennyei és szellemi oltárára, küldje le nekünk Isteni malasztján s a szent lélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz.
1: Uram, hír válasz!
0: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz.
1: Uram, hír válasz!
0: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel.
1: Uram, hír
0: hogy ezen egész napot tökéletesen, szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól.
1: Adj meg, Uram!
0: A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól.
1: Adj meg, Uram!
0: Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól.
1: Adj meg,
0: jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak, békességet kérjünk az Úrtól.
1: Add meg, Uram!
0: Hogy életünknek hátra lévő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól.
1: Add meg, Uram!
0: Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetesít élő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól.
1: Add meg,
0: hitnek egységét, s a szent lélek közöltetését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.
1: Néked, Uram!
0: És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, atyánknak nevezni.

A te egyszülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor

0: Hiszem, Uram, és vallom, hogy Te vagy valóban Krisztus az élő Istennek fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok. A tekint kosra családnak részesévé fogadj ma engem Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeinek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a magonosz tevő megvallak téged. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, uralkodó, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, szent, midőn eljössz a te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra, a te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem hissessen meggyógyulására. Hiszen, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és megtisztált testem, a te valóságos felvenítő vére. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre. Amen.
1: Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek.

Kedves hallgatóink, görögkatolikus szent liturgiát közvetítettünk a Debrecen Józsai görögkatolikus templomból. A liturgiát vezette és homiliát mondott Szentesi Csaba parókos tábori lelkész. Technikai munkatársak voltak Gajárszky Zsolt, Robvári Tamás és Barna Tamás, felelős szerkesztő Kondás Sándor. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, a közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra. Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A rekordhőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet is elrendelt. A kormány.hu per hőség oldalon folyamatosan frissítik az extrém meleggel kapcsolatos legfrissebb híreket, aktualitásokat. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász az M1-en arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőkuta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúly zavar. Kiemelte főleg, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése. A kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A háromoldalú megállapodásban a tagállamokon kívül uniós intézmények és iparági szereplők vesznek részt. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után, legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-ot, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Leszállás után füstölni kezdett a Geosky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767-es repülőgép futóművének fékje reggel a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, személyi sérülés nem történt. A repülőgép átvizsgálása folyamatban van. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon, a rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Országszerte süt a nap, a hőmérséklet szinte mindenütt meghaladta már a 30 fokot, csak délután lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 35-40, késő este 24-32 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Műsorajánlat.
2: Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
0: Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Kalendárium.
4: Vendégünk Kunos Tamás, a Csíkzenekar alapító tagja. Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban. Indul az Egri Harlekin Báb Színház új évada. Öveket becsatolni a Közlekedési Múzeum legújabb tárlata. És Győr gyerekszemmel, hajós városnézés történetekkel a folyók városában.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nemzet és fiatalság.
5: Soha ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk világba segíteni fiatal embereket.
3: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Laborci Lakner Zoltán pszichológus, szociálpolitikus. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban.
0: Nagyok.
6: Művészettörténész és iranista. Azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák. Hogy kötötte össze Perzsia, Keletet és Nyugatot. Munkái újra és újra azt mutatják meg, hogy a magyar múlt jelentős része is csak akkor érthető meg igazán, ha figyelembe vesszük keleti kapcsolatait is. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
0: Nagyok.
3: Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
7: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
3: A Rádiószínház bemutatja.
7: Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
3: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
8: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
3: Kárpáti Zoltán. Június 29-től július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban.
9: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
10: Érdekességekkel.
11: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
10: Ismeretszerzéssel.
11: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
10: És sok-sok kulturális értékkel.
12: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
10: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.

0: Ma megkímélem önöket attól, hogy arról áradozzak, hogy mit jelent nekem Wagner, és miért tetszik. Nem, ez amúgy sem a jó szó. Szóval, hogy miért érzem azt, hogyha Wagner zenéje szól, minden DNS-em együtt fordul vele. És ebben nyilván szerepe van több, mint 50%-at kitéve északi génjeimnek is. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy egyszerűen így lettem teremtve, vagy csak egyszerűen rá tudok kapcsolódni a világ zene irodalmának egyik legnagyobb zseniére, és ebben szerepe van az édesapámnak is, aki mellett komoly zenén nőttem fel. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és ritka szerencsém van, mert a mai műsorban csak zsenikkel beszélgettem. Fischer Ádám karmesterrel és Balázs Zoltán színházi rendezővel, mindketten elfogult rajongásaim tárgyai. Balázs Zoltánt ezek kívül még imádom is. Amipa kettős jubileumot ünnepel. 150 éve hangzott fel először Richard Wagner teljes ring tetralógiája Bayreuthban, méghozzá egy magyar karmester Richter János vezényletével, és a budapesti Wagner napok pedig fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. A jeles alkalomból Fischer Ádám utoljára vezényli a teljes ring ciklust. Bár továbbra is ellátja a művészeti vezetői feladatait, az új karmester 2027-től Rajna Martin lesz, aki fiatal kora ellenére már is világsztár karmester. Idén kétszer hangzik el a Ring a Műpában. Fischer Ádámmal a második Rajna kincse előadás előtt beszélgettünk, persze ezt úgy képzeljék, hogy nem csak én beszéltem hozzá, hanem előttem is mindenki, és interjú közben is benyitottak, és mondtak neki mindenfélét, miközben telt az idő, és neki lassan a pulpitusra kellett állnia, mert kezdődött az opera. Azzal kezdtem tehát az interjút, hogy egyszerűen csodálom a hidegvérét.
1: Természetesen úgy van, hogy egy második előadás az valamennyiben nyugodtabb, mint egy első előadás, és azáltal nekem nem kell olyan mértékben felkészülni konkrétan az első, a másik előadás, mint az elsőre. Viszont az is van, hogy ez egy teljesen összetett a probléma és feladata Wagner napoknak a nem csak a megszervezése, de hát a kiértékelése, a követése, stb.
0: Ez átadás átvétel.
1: Hát ez átadás átvétel ilyen eset, ilyen értelemben nincs, mert ezt lassan folyamat. Csináljuk. Szóval lassan átvesz egyes dolgokat, azt én is megtartom, aztán én minél többet szeretnék a Martinnak átadni, de nem akarom egyik napra a másikra, mert azt akkor ő se látja, de teljesen át.
0: Igen, mert nyilván, amikor majd ő kapja meg, akkor az majd az ő ring folyamata lesz. De hát azért mégiscsak most utoljára fogja itt a Wagner napokon vezényelni. Gondolja, hogy az életben utoljára, vagy még fogja majd a világban, vagy akár itt is?
1: Hát ez soha nem lehet tudni. Na most erre nekem mindig azt mondom, hogy nekünk van egy nagyon kedves szomszédunk, egyébként az Hamburgban az egyébként szír, de hát ő Németországban él, és ő mesélte nekem, hogy az arabok a jövő időt az Inshallah-hal képzik. Tehát ami 5 perc múlva lesz az életbe, azt is, ha Isten is úgy akarja, így képzik. Tehát az, hogy mi lesz arra, én nem tudok válaszolni. És ez neked nagyon bölcs dolog, Inshallah. Az a ring, amit mi 20 éve elkezdtünk, az én koncepciómra volt betervezve, és nem biztos...
0: És az egész műpa arra épült, hogy
1: igen, ez nem biztos, legyen. Hogy ez a következő 20 évre is érvényes lesz. És én nagyon szeretném azt, hogy a következő 20-25 évig tartson a Wagner napok, és ahhoz az kell, hogy átadjam olyannak, akik tudnak 20-25 évre előre tervezni. Ami engem kicsit, ami ilyen, keresem a szót, hogy egy, mert nem probléma, hanem egy ami kiderült az évek folyamán, hogy a ring az egy olyan nagy vállalkozás, hogy évente előadjuk a ringet, hogy mellette nem tudunk más csinálni. Szóval magyarul az derült ki, hogy vagy ring, vagy valami más.
0: Igen, tavaly volt a valami más.
1: Hát a tavaly volt a valami más. És akkor annak egész más a kihatása, mert annyit bevallhatok, hogy a közönséget a ring jobban érdekli, mint a többi darab.
0: Hát most én el kell, hogy ismerjem, hogy a ringbe, amikor elkezdődik, akkor belemegyek egy olyan megváltozott tudatállapotba, hogy én 4 napig teljesen kijövök magamból, és még szerdán is szoktam el sírni magam. A Nürnbergi mesterdalnokoknál viszont, akkor most hogy legyek korrekt, elfáradtam azért többször, szóval, hogy ez nem vitt bele engem ebbe az űrületbe, hogy teljesen részesévé válj.
1: Az a Wagner se is képzelt el.
0: Hát igen,
1: szóval a Mesternokok az nem egy ilyen őrült zene, az egy másik oldal a Wagnernek. Megszállott zene, én a számomra az a Tristan és a Ring, szóval az a leginkább, ami ezekben a mélységekben bele süllyed. És, de hát nekünk például ilyen alapdöntést kellene hoznunk, hogy vagy több Wagner tudunk csinálni, tehát a Wagner napokat kiszélesítjük, ami viszont nem lehet a többi produkció rovására, nem mehet, de anélkül valószínűleg nem lehet kiszélesíteni a Wagner napokat. Vagy pedig, hogy döntjük azt, hogy Ring napok legyenek, de viszont az nem az eredeti ötlet, ami itt pár éven keresztül volt, hogy egyszerre játszottuk a Ringet, és az is 3-4 hét, de megfeszített munka volt, de a többi darabot nem tudtuk előadni. Szóval az, hogy ez milyen irányba megy tovább, azt a fiataloknak kell eldönteniük, és az is igaz.
0: Megállja, hogy elmondja, hogy beleszóljon, vagy csak a vélemények mondja.
1: Természetesen minden kérdésre válaszolok, és szeretnék segíteni, de az az érzésem, hogy a világ változik. Most minden öregnek az az érzése, hogy a világ megváltozott, de én azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben többet változott a világ, mint az előtti 20 évben. Egyáltalán az internet és mindenféle okostelefon stb. Megváltoztatta az emberek gondolkodásmódját, és a színház, a rendezések megtervezése az mindenképpen kell, hogy együtt. Tehát az, ami annak idején, ami 20 évvel ezelőtt nagyon modern volt a mi Ring előadásunkban, az már abszolút nem modern, és valószínűleg sokkal jobb és hatásosabb technikai lehetőségek vannak. És ezért gondolom.
0: Én csalódott leszek, amikor nem úgy rajzolódik a sárkány, ahogy én megszoktam.
1: Hát igen, ebben megszoktam. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen sikere lett ennek a produkciónak. Én nem, szóval mondom, én nem tudok semmit a jövőről. Mi azt beszéltük meg Martinnal, hogy együtt fogjuk ezt kidolgozni, de hogy mi mit szeretnénk, az egy dolog, mert mi a művészetet szeretnénk, nekünk vannak vízióink, és neki is nagyon érdekes víziói vannak, de az hogy milyen, mennyire megvalósítható, és hogy lehet az egyik produkciót a másik produkció mellett úgy színpadra hozni, hogy ne menjen az egyik a másik rovására. Ezek mind nem művészeti elképzelések, de mégis nagyon fontosak a tervezésben.
0: Segítene nekem, hogy mondani egy olyan kérdést, amit mondjuk Rajna Martin feltett az elmúlt egy évben, akármennyire is szakmai, és csak hogy mi az, ami őt érdekelt, vagy ami olyan kérdése volt, ami érdekes.
1: Na most ilyenről még nem beszéltünk, hogy milyen tempót kell venni. Tehát a
0: igen, mert azt szoktam mondani, hogy gyorsan kell Wagnert, gyorsabban szokott Wagnert vezényelni,
1: hát
0: mint ahogy megszokott.
1: Egyébként én nekem az a meggyőződésem, hogy az nagyon a szereposztástól kell, hogy függjön. Én nem hiszek abban, hogy karmester előre eldöntheti azt, hogy milyen tempót akar, mit akar csinálni, hogy akarja csinálni, hanem mi olyanok vagyunk, mint egy színházi rendező, hogy előbb meg kell néznünk, hogy milyen típusú színészekkel dolgozunk, és a színészekre találjuk ki az előadásmódot. Tehát, hogy picivel gyorsabb, viszont lassabb, az abszolút nem öncél. A tempó az nem öncél, hanem egy kifejezés. De itt mi inkább technikai dologról beszéltünk, hogy lehet koordinálni a zenekarok működését. Olyan hangszeres kisegítők, akik az egyik zenekarban nincsenek, akkor hogy milyen kisegítőt hívjon a zenekar, akkor ezek döntőek. Vannak hangszerek, amik például nincsenek a rádiónak saját hangszerei.
0: Ugye a Wagnerhez kellene a speciális tubák, igen.
1: Vagy pedig a nőmegi mesterdanokokba a Beckmesser hárfa időben megkeresni, és a szereposztások kiosztásába is nagyon oda kell figyelni, hogy a többiek mit csinálnak. Mert amikor ez egy olyan nagyon ismert dolog a nemzetközi opera életben, hogy két olyan nap van az évben, amikor nagyon nagy baj van, ha valaki megbetegszik. Az egyik az a szilveszter, és a másik a nagypéntek. Nagypénteken minden operaház pászifált játszik. Tehát, hogyha ott egy gurnemánc megbetegszik, akkor nagyon nagy baj van, mert az összes többi színpadon van. Szilveszterkor pedig egy Rosalindának a denevérben nem szabad megbetegedni. Na most ez egyébként, tehát amit akarok mondani, amikor mondjuk mi júniusban csináljuk a Wagner napokat, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy a vezető énekesek hol szerepelnek is, milyen megterhelésük van, és kell B-terveket előkészíteni arra az esetre, mert az egy Murphy törvény, hogy az betegszik meg, akit nem tudjuk, hogy hogy tudunk helyettesíteni. Ezek nagyon fontosak. Ilyenekről fogunk beszélni, és már sokszor beszéltünk is. Hogyha a ringet játsszuk, az oké, okay, de ha a ringet nem játsszuk, és esetleg a Trisztánt se játsszuk abba az évben, mert nincsen jó tenor, akkor hirtelen olyan probléma előtt állunk, hogy túl sok a kórus feladata. Mert a többi, hogyha játszok a Pászifát, a Lohengrint és a Tannhalzert, akkor azt a kórusok nem bírják. Azt nem is lehet így tervezni. Erre a külvilág nem gondol, de erre nekünk nagyon kell gondolnunk. Azt hiszem, a külvilág nem igazán tudja, hogy a ringben összesen 15 hangot énekelnek a női kar. Ugyan próbálni kell, mert ott vannak az egész második felvonásban, az Istenek alkonya a másik felvonásban, de a kórus operák azok ugye hát a Bolygó, a Lohengrin, a Tannhauser, a Nürnbergi Mesterhangok és a Parsifal. Mindenki tudja például, hogy Bayreuthban, abban az évben, amikor nem játszanak ringet, akkor valami 30-40%-kal több kórustagot szerződtetnek. Szóval az előre meg vannak tervezve azok az évek, ahol nincs ring, mert a ring az, ahol kipihenik magukat a kórustagok. De nem csak erről van szó, hát hangszercsoportoknak is vannak szüneteik, amikor, és lehet tudni, hogy mi sok nekik. Lehet például tudni, hogy a Valkür harmadik felvonásába cserélni kell a kürtösöknek, mert nem bírják végigfújni az egészet, és akkor az ötödik kürtös fújja az első kürtöt, és az első
0: meg kis jönnek az erkélyre, és meg azt is fújnak.
1: Más, hát az egy más dolog, de szóval, és nekünk a tervezéskor nagyon ügyelnünk kell arra, hogy úgy tervezzük, hogy minden lehessen. Most én csak a Wagnerről beszéltem, a zenéről, de hát a rendezéseknek meg megvan a saját külön szabályuk. Tehát az, hogy mennyi ideig tart itt ennek a üvegfalnak a felállítása, mennyire a szerelése, ez mind befolyásolja az, hogy milyen más darabokat tudunk, ha tudunk játszani.
0: Az érzelmi beleérkezésről még nem is beszéltünk.
1: Hát igen, na most ez egy nagyon, akkor viszont azt kell mondanom, hogy ez a mi szakmánknak ez a kettősége, és ez nagyon szép a mi szakmánknak, mert egy karmester az természetesen megvalósítja a zenét, és a zene szolgálatában az egy óriási élmény. De ugyanakkor én nekem, mint karmesternek nem szabad csak, nem azért vagyok ott, hogy a zenét élvezzem, hanem én olyan vagyok, mint egy sebész, aki pontosan hideg fejjel tudja, hogy most ide kell vágni ahhoz, hogy ez legyen, és oda.
0: Ugye van olyan, amikor élvezi.
1: Hogy is mondjam, természetesen van olyan, hogy élvezem. Azért nekem nem szabad elveszteni a fejemet.
0: De egyrészt, igen, azért ülünk mi ott, hogy elveszít.
1: Nem, igen, most ez arra van. Ez egy elég érdekes probléma, mert az érzelmi költetnek ott kell lenni, hogyha az ember szabadabban zenél például, vagyis akkor kis rögtönzéseket akkor tudok csinálni, hogyha érzelmileg érzem a zenét, de pillanatok alatt az operában, a koncerten talán kevésbé, de ott is operában pillanatok alatt másodperc töredéke alatt előállhatnak olyan feladatok, hogy teljesen hideg fejjel kell nekem úgy reagálni, hogy abszolút nem a zenére
0: figyelni. Túl sok ember van, aki
1: valaki egy picivel később lép be a színpadról, és akkor esetleg egy láncreakcióval az egyik fúvós az énekessel együtt megy, a másik, aki pedig nem hallja, az nem megy az énekessel együtt, és akkor egy fél ütemet szétcsúszik a zenekar, ez egy nagyon nagy hiba, akkor azonnal reagálni kell.
0: Megjelentés, hogy mennyire szeretnek a zenészek önnel dolgozni, mert hogy rendkívül kedves, rendkívül jó hangulatban dolgozik, de azért ez, hogy annyira kell figyelni az emberekre, amikor dolgozik, az emberi kapcsolataiban is megkönnyíti azt, hogy a másik emberrel együtt dolgozzon, és most nem csak a szakmáról beszélek, hanem egyáltalán az, hogy kihozza azt, mert ugye azt mondja, hogy akkor jó az előadás, az énekes azt érezte, hogy wow, most nagyon jó voltam.
1: Elfben igen, gyakorlatban azért az más dolog, itt arra figyelni, hogy a fogós hol veszi a lélegzetet, és az, hogy az emberi kapcsolatokban valaki mit szeretne, és mit nem mond el nekem, pedig szeretné, és hogy azt kitalálom. Én azt gondolom, hogy
0: együttműködési képessége az jó.
1: Koordinálni kell a képességeket, és úgy kell irányítanom a zenekart, hogy mindenki szóval, hogy mindenki a maximumot tudja teljesíteni. Én ezt mondom, ez nem is a karmester, hanem inkább az opera karmesternek ez a feladata, és azt hiszem, hogy a közönség, és többen sajnos a kollégáim közül is, nem igazán tudják, hogy mi mindent tud segíteni egy operakarmester, és mi mindent tud ártani egy operakarmester.
0: Valkürnek a kottáit nézem, most még belenéz a kottákba, vagy már minden ott van a fején?
1: Attól függ, hogy mi van, szóval nekem vigyáznom kell, hogy ne veszítsem el, hogy 2-3 oldalon keresztül nem nézek bele a kottába, de abban a pillanatban valami történik, és bele kell néznem, akkor baj van, mert nem lapoztam. Szóval
0: és ez papír alapú, vagy már laptopon, vagy ilyen...
1: Én régi módi vagyok, én nem tudok laptopozni, és papíron csinálom. Le van papírozva ez az egész.
0: A dániai munkáival, meg azzal, hogy Németországban él, egy német környezetben, ezt az egész északi lelket könnyebben érti. Én például nem tudok németül, nekem nagyon hiányzik.
1: Én azért ezt nyelv fölötti üzenetnek érzem a ringvilágát. Azért én tudom azt, hogy vannak, akik teljesen leborulnak a Wagner szövege előtt.
0: Igen, de... ezért kérdezem, én is most beszéltem valaki a szövegen keresztül.
1: Igen, vannak, akik azt mondják, hogy a szöveget azt el lehet felejteni.
0: És melyik iskolához tartozik?
1: Nem, tehát össze, ez egy az igaz, hogy Wagner rendkívül komplikált nyelvet és önálló nyelvet és használ és saját szavakat kreál, és azokat próbálja belevinni a német nyelvbe. Van, akiket ez nagyon zavar. Én tényleg azt gondolom, hogy a szöveget az csak a zenén keresztül lehet megérteni, és lehet, hogy a szöveg és a szavak nem csak megértése, hanem az érzelmi megértése hozzájárul, hogy jobban értsem a zenét, de nem hiszem, hogy a zene azok számára kevésbé élvezhető, akik nem tudnak németül.
0: Én abban nőttem föl, hogy otthon szólt Wagner. Van egy nagyon hozzáértő családom, olvastam erről most, hogy jöttem, a Krógyörnek volt egy 30 évvel ezelőtti, nem, egy, a műsora, én kikértem az archívumból, és végighallgattam. És akkor azért fölteszem azt a kérdést, hogy aki nem kap 50 év képzést Wagnerből, az is tudja élvezni? Vagy egyáltalán nem tudja?
1: Vannak, akik tudnak, szóval én ismerek olyanokat, akik 40 éves korig semmi Wagnert nem hallgattak. És
0: de tudnak arról, szóval, hogy utána olvasnak meg, értit kell tudni, hogy miről szól.
1: Több haszna van, többet él át az ember, hogyha foglalkozik az anyaggal, és a hátterével, és olvassa Krógyörgy könyvét. Aki elolvasta Krógyörgy könyvét, az még jobban tudja a Wagner zenét élvezni. Az én érzésem szerint a Ring egyedi értékét adja ezek a motivumvilág, ami tényleg a tudatalattit és a tudat fölötti és a gondolatoknak a leleplezése, és ez egy olyan, hogy ezt a technikát ezt csak Wagner találta ki, és senki más ezt így nem tudja. És aki ezt megérzi, az annak ez teljesen egyedi és óriási élményt nyújt, akkor is, hogyha nem tudja megfogalmazni. És ez is jellemző Wagnerre, hogy csomó dolgokat nem is lehet megfogalmazni. Mindig tudjuk azt, hogy van az ilyen motívum, meg olyan motívum, meg amolyan motívum, de tudományosan ezek a motívumok olyan mértékben fejlődnek egymásból, és motiválják egymást, hogy ez egy tudatalatti világot ad át, és ez a nyelv, ez egy olyan nyelv, hogy a szavakkal nem lehet kifejezni. Mi egy ilyen burokban élünk zenészek, mert csak azokat ismerjük, akik jönnek, és azoknak tetszik az előadás, és azt veszem észre, hogy nagyon sok külföldi és az egy világ minden tájáról jönnek, és meghallgatják Wagnert, hogy aztán olyanok is vannak, akik ezzel nem tudnak mit kezdeni, az valószínű, de azokat nem ismerem.
0: Wagnert érteni azt mondom, hogy kiváltság. Azt beszélik, hogy a Parsifal vége az egyik kedvenc Wagner zenéje, ez igaz?
1: A Parsifal vége. Igen, de a Parsifal is egy külön világ. A Parsifal az már túlmegy az operán valahogy. Az, amit a Ringel csinált, az a legmagasabb foka az énekbeszédnek és az énekdrámának. És a Parsifal az megy plusz. Egyébként ő nem is nevezi a Parsifalt operának. Az egy ilyen Bühnenweisspiel, nem is tudom, hogy fordítják, ha valami van egy magyar fordítása. Ez több, mint opera, és ez nem is a rendezésen, és nem is a történésen múlik, ezek érzések, amiket a Parsifalban. Ez is egy nagyon, amit ez talán az én gondolatom, hogy amikor befejezte a Ringet, ez nagyon sok zeneszerzővel előfordul az ilyesmi. Befejezte a Ringet, és ha véletlenül meghalt volna a Ring befejezés után, akkor mindenki azt mondta, hogy ennél tökéletesebbet nem lehet csinálni.
0: És lehet-e?
1: Hát nem egy újat kezdett, egy teljesen új stílus kezdett el a Parsifallal, tehát ez is lehet. Egyébként ezt én Mozartnak szoktam mondani, mert Mozartnál szokták mondani, hogy ha a Don Giovanni után meghal, akkor azt mondja, ennél jobbat nem lehet csinálni. És erre jött 2 évvel kis, vagy 3 évvel később a varázsból az van. És ha pont akkor hal meg, akkor az egy legenda az egész jövőre. Nem lehet tudni, hogy Mozart mit írt volna, ha még 2 évig él, és azt se lehet tudni, hogy Wagner mit írt volna.
0: De akkor a Parsifal vége az megfelelő.
1: Parsifal vége az megfelelő. Az nem Wagner döntött el, azt nem mi döntöttük el, az Isten döntése, hogy a Parsifal végével lezárul a Wagner életmű.

Fischer Ádámot, az egyik legnagyobb magyar karmestert hallották a Rajna Kincsének csütörtöki előadása előtt, és amikor kijöttem a szobájából, a kilincset egy rendkívül jóképű fiatal embernek adtam át, Rajna Martinnak hívják, jövőre már ő vezénye, most pedig a Pársifál végét hallják.

0: Előbb már említettem Kroh György műsorát, amit 1983. januárjában hallhattak a Magyar Rádió hallgatói. Ma a MÜPA-ban, a Ring sorozat végén az Istenek alkonya kerül színre. És szeretném egy kicsit megmutatni önöknek, hogy miért annyira gazdag és csodálatos az egész. Hallgassák meg Kroh György zenetudóst a Ring legvégéről, az Istenek alkonya befejezéséről. Ez nem lesz egy könnyű szöveg, de megéri figyelni.
1: Brünnhilde fellépésével a Nibelung gyűrűje természetrétegének stilisztikai, dramaturgiai, jelentésbeli rehabilitációja kezdődik meg. A folyamatnak két fázisa van, a Brünnhilde szavait kísérő, tehát az értelmi megvilágosodással egyidejű zenei előrejelzése a beteljesülésnek, majd a Brünnhilde szavait követő szimfonikus kép, amelynek során a megtisztult motivumok új értelmű régi kapcsolatának érzelmi, zenei hite teljesedése végbe megy. Az a téma, amelyel halálangyalként lépett Zsigmond elébe, a sors és a halálhír teljes témája, a tűzvarázsóta most először szólal meg a zenekarban, és mint egy piedesztára emeli vissza Brünnhilde alakját. A társa csak én vagyok, kinek akkor adta szavát, mikor téged nem látott még, mondja, a bűnére és veszteségére rádöbbenő, pillanatok múlva örökre elnémuló Gutrunénak, azzal a dallammal, amely bennünk Siegfried és Brünnhilde szerelmi fogadalmával fonódott egybe. Bennünk azonban visszacseng a dallam eredeti jelentése is, Wotan Erdának szóló jóslata a Siegfried harmadik felvonásából. Minden tudó gyermeket felébresztve végrehajtja majd a világ megváltó tettet.

Az a Brünnhilde tehát, aki most előttünk áll, Erda lánya, Wotan vágyának benső meggyőződésének képviselője, és a világot megváltó tettnek a végrehajtója. Ettől kezdve a Velzung történetből az Isten mitoszba visszavezető motivumhíd pillérei rendre kiépülnek a zenekarban. Szinte valamennyi természetmotívum. A világfa emelkedő skálatémája a víz és a föld motívum család tagja. A cselekmény vonalán haladva ez a mágia készítésére szólító parancs mozzanata. Szorosan követi ugyanebben a tartalmi összefüggésben a tűzvarázs zenéje, és a tűzhoz asszociálja Wagner zenei gondolatmenete a Gránéhoz és a Brünnhildéhez egyaránt társítható a valkürök lovaglására emlékeztető motívumot. A minden hamissága ellenére önmagát tisztán megőrzött Siegfried emléke a kardmotívum megdicsőülésének pillanata. Most fordul az istenekhez Brünnhilde, és hosszú idő után először hangzik, ha töredékesen is, de a kiengesztelődés ígéretével a Valhall téma. Aki felidézi Wotan lánya, akit a Velzungok iránti csodálata, ragaszkodása, szeretete, szerelme most is elválaszthatatlanul összeköt égi apjával. Az átok harsona motivuma még engesztelhetetlenül emelkedik ki a zenekarból, de a jaj kiáltás motivuma a Schellők Rheingold kiáltásává szelídül. Ez is egyike a kiengedő, az oldó harmóniai mozzanatoknak és a Schellők motivikájának megjelenése a másik, mert egymás mellé kerülnek a Rajna kincse és az Istenek alkonya eltérő jelentésű Schellő témái. Brünnhilde most a Schellőkhöz beszél. S ha engem pusztít a tűz, emészze az átkot is el. Ti odalent oldjátok fel, hogy újból a Rajna kincse legyen. Kigyullad a mágia. Nem csak Siegfried holtteste alatt lobban a láng, az, ami a Rajna partján történik, csak tükre annak, ami az égben végbe megy. A világégés látomását éljük át, Wagner 1848-49-es élményei nyomán a régi rend pusztulásának jelképeként. A partitúrában sisteregni kezdenek a tűzmotívumok, a Valhall hangnemében indul az Istenek alkonya motívuma, és miközben Brünnhilde gráne hátán a tűzbe ugrat, a valkürök lovagló ritmusa, a tűzvarázs és Siegfried témája uralja a hangzást. A kör lassan bezárul. A kérdések és a válaszok szimmetrikus párba állanak, most Brünnhilde megy át a tűzön Siegfriedért Siegfriedhez. Halála, amelyet önmagáért, Siegfriedért és az istenekért vállal, nem csak megváltó halál. A mágia tűze kiégeti az átkot a gyűrűből, és nem csak szimbolikus egyesülés, az Alberich féle alternatíva tagadásaként, hanem születésjelkép is. Wagner a természet megtisztulásának, a helyreálló világrendnek a látomásába, ezzel az anyaság jelképpel az újjászülető emberiség panorámáját is képes beléfoglalni. A Valkür második felvonásának névadó ünnepe óta, Siegfried, hogy úgy mondjam, keresztelője óta, és előtte soha, nem hallottuk a dallamot, amely Sieglinde számára a továbbélés értelmét és kötelességét revelálta. Akkor a Valkürsziklán a természet és az ember pártjára állva, Wotan tévedését korrigálva, Brünnhilde ismerte fel és vállalta ezt az igazságot. Tűzhalálával most ugyanezt a felismerést szentesíti, emeli megváltó eszmévé. Az évig Weibliche gondolat, Wagner három előző operájának megváltás eszméje, a tetralógia e világégés és vízözön jellegű záróképében természet jelképként nyeri el legteljesebb értelmét. Brünnhilde utolsó szavainál Siegfried témája, amely, emlékszünk, a Valkürnek ugyanabban a jelenetében és szintén Brünnhilde gondolataként született, mint az anyaság témája, közvetlenül átmegy, folytatódik a legfőbb csoda dallamában. Ez a legdöntőbb eseménye ennek a búcsú monológnak, s általa a halál, a pusztulás képe áthajlik, átalakul a születés az élet víziójába. Aztán már nincs más, csak stabil, diatonikus, önmaga harmóniájára lelt zenei természet jelkép. Eredeti hangnemű, színű Schellőjének,
és Valhall akkordsor egymást kiegészítő képeként ölelkezik össze föld és ég, folyó és hegy, a világfa témavonalában a keletkezés és az elmúlás, a felemelkedés és az elsüllyedés perpétuum mobiléje rajzolódik ki. A dolgok lassanként régi alakjukat öltik magukra. A vég mégsem azonos a kezdettel. A gyűrű megtisztul, és ismét a víz mélyét világítja meg. De nem változott vissza természetkincsé, nem szűnt meg magába foglalni azt a tudást, azt a tapasztalatot, ami létrehozta. És a természet témái a végső rendben maguk közé fogadják az évig weibliche humán dallamát. A világégés látomása, a tűz pusztító víziója végül is hárfa szivárványá szelidül. Wagner zenei világképének egén, mint a bolygó hollandi megdicsőülés színpadképének magasabb rendű változata, és még egyszer kirajzolódik az anyaság témába, a megváltás témába áthajló Siegfried téma. A zenei és a színpadi aktus a Rajnakincse végének, a Valhallba vonuló istenek tablójának szimmetrikus és hangnemi párja. A szivárványhíd azonban, amely most egy téma transfiguráció végén feszül ki a zenében, mivel már nincs, mint ott, lógeszerű különállás, nincsenek megrabolt, panaszkodó sellők, hogy megkérdőjelezzék, úgy érezzük, nem voltán álomképe többé, hanem egy több lehetőséget, más lehetőséget magában rejtő újrakezdés bizonyossága.

Kroh Györgyöt hallották este a Műpában, ezt a zenét fogjuk hallani, és rángolni fog a Valhalla, és a közönség mámorosan ünnepli majd Fischer Ádámot, és mindenki jelzi a lángok nyaldosság, majd az épület falait, amit úgy épített

0: Van még egy zseni, aki egyszerűen nem tud tévedni, ő Balázs Zoltán, aki pontosan azt a saját úton való megérkezést engedi meg a nézőinek, mint Wagner a hallgatóinak. Bánkon a Metrin központban a Maladipe Színház előadásában pénteken mutatják be az Öltöny című operát, ami Kantemba dél-afrikai drámaíró klasszikusának kortárs jazz opera adaptációja. Hú, hát miről is szól? Hát talán arról, hogy bele lehet halni abba, hogyha ránk kényszerítenek valamit. Akár az apartheidet, akár egy vezeklést, akár azt, hogy soha többé ne legyünk önmagunk. Balázs Zoltánt hallják.
1: Asszociatív a történet, asszociatív remélem a színpadra alkalmazása ennek a műnek, végre Európában és Magyarországon újra látható ez a különleges.
2: Ezzel már dolgoztál, nem? Ezzel a darabban, vagy nem?
1: Nem, régi vágyom volt, és mivel csak Bruck rendezte Európában, és hát nincs hagyománya, nincs öröksége, itt volt a lehetőség, hogy újra gondoljuk, vagy tovább gondoljuk. Itt van a szerző, Mutlauce, az adaptáló személy, aki Peter Bruckkal együtt adaptálta, és hát Kentembát ismerte, szóval azért az apartheid világ, meg az az egész szorító, folytogató légkör, amiben ez a történet megtalálta önmagát, vagy megpróbált eszmélni, az így vagy úgy nevezzük, de azért jelen van a mi világunkban is, és azt gondolom, hogy ez a fajta kiszolgáltatottság, vagy önmagunkat kiszolgáltató attitűd akaratlanul, vagy tudatosan mindannyiunkat érint, hogy ez most épp egy férfinak, vagy egy nőnek, egy család egy társadalmi közegnek történik felajánlva, az egy másik kérdés, de az biztos, hogy nagyon sokszor nem tudjuk már beérni a saját cselekedeteink mögött álló döntéseket, nem mindig tudjuk fedezni, vagy későn jutunk el az eredőhöz, a felismerésekhez, a tudatosuláshoz, és itt az időnek nagyon erős szerepe van, hogy kit előz be, vagy mi mit ragad ki, vagy meg abból az örvénylő folyamból, amiben belesodorjuk saját magunkat. Szóval én azt gondolom, hogy egy nagyon sokrétű, nagyon komplex történet, de a finomsága adja meg ez a pszichológiai terror, ez a különböző állomásokra bontott eszmélési folyamat, ami egyre távolabb űz két embert, két szerető embert egymástól, de egyre közelebb önmagához a nőt, és egyre közelebb önmagához a férfit, Filemont, azaz Matildát.
0: De nemrég olvastam egy ilyen tanulmányt, ami arról szólt, hogy a családokban szokott megjelenni mindaz, ami egyébként a politikában jelen van egy országban. Hogy kell egy nőnek élni, miért kell egy nőnek, minek kell megfelelni. Tehát ez még csak nem is annyira dél-afrikai.
1: Is. Meg magyar, meg bolgár, meg orosz, meg kínai. Én azt gondolom, hogy ezek a kapcsolati impulzusok szervezik az életünket, kinek így, kinek úgy, de mindannyian előbb-utóbb belesodródunk mindenféle megcsalásba, megcsalottottságba, csalódásokba, különböző viszonylatokba önmagunkkal és a környezetünkkel, és ezekkel előbb-utóbb számot kell vetni, és szembe kell nézni, és az a tükörtartás, ez a fajta tükörjáték, ami hol a múlt, hol a jelen, hol a lehetséges jövő kapcsán tükrözik vissza az ember saját lényét, vagy valóját, akár felvállalja, akár nem, ez teljesen aktuális. Tehát azt gondolom, hogy ennél emberivet nem nagyon lehet ma találni. Én nem szeretném, hogy kimondottan csak a nők, mint kiszolgáltatott lények, hogy a házasságon belüli erőszaknak kizárólag a nőket érintő aspektusa
0: legyen. Ez a vicces, ez nincs is erőszak, tehát ebben pont ez a döbbenetes, itt semmilyen erőszak nincs, ki is mondja az egyik szereplő, hogy ebben a házban nem lesz erőszak, csak ilyen csendes idomulás van.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez a csendes bízpartot most attitűd jellemzi az egészet, és ez idegörlő, tehát fölemészti az idegrendszert, fölemészti a lehetőségeket, fölemészti a szerelmet, fölemészti a visszakozás, a megbocsájtás, a megértés lehetőségét. Szerintem ez a legfájdalmasabb benne. Igazából nekem olyan a történet, és remélem az előadás is képviseli ezt, hogy folytogató, folytogató, folytogató, és egyszer csak azt érzed, hogy muszáj egy levegőt, egy buboréknyi levegőt magamhoz venni, mert egy sóhaj, egy felszakadó, egy váratlanul belőlem kitüremkedő, megfogalmazódó, füstszerű egy élmény, egy gesztus egyszerűen a világhoz kell, hogy újra kössön, vagy el kell vágni teljesen a kapcsolódásokat. Nincs köztes, nincs kicsit, tehát vagy, és ez elég fullasztó, meg nyomasztó.
0: Én nem tudom, hogy rács van a végén, vagy azt mondja, hogy akkor most megvédem magam. Na,

0: Akkor is mondd a szakmai részét dolgoknak. A zene az adott volt?
1: Nem, egyáltalán nem. Ezt nem ilyen kombinációban, nem ilyen fúzióban hozták létre korábban, hogy jazz meg opera együtt, ez először valósul meg ilyen.
0: Ez erősen jól.
1: És Kovács Adrián a zeneszerző, és hát azt gondolom, hogy egyrészt olyan adottságú művészekre van szükség, akik ezt könnyedén tudják birtokolni.
0: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy te énekelteted az embereket angolul végig, és nem mindig angolul. Ugye van, amikor nem angolul énekelnek, hanem zulúi, valami törzsi nyelven, igen.
1: Igen, én ezt gondolom, hát nálam az előadásokban az, hogy nyelveken szólnak a művészek, semmi meglepőt nem hordoz, tehát hogy ha nem, akkor visszafelé beszélnek, vagy kattognak, de azt gondolom, hogy felszabadító egy másik nyelven létezni, még akkor is, ha tudatosan, meg értelem szintjén is nagyon pontosan van megfogalmazva, meg a kiejtés szempontjából is hitelesen, de van valamiféle érzékélmény, és szerintem az érzékiség ugyanúgy része ennek a történetnek, az érintések, a elszalasztott, vagy a majdnem megtörtént találkozások, a tekintetek, a függőség a másiktól.
0: Na, akkor zulu nyelven énekel, olyan, mint hogyha így látnád, hogy egy hirtelen megjelenik 1000 millió nő mögötte. Döbbenet is, hogy milyen ereje van.
1: Hát ez így van, én is így látom, egy nagyon különleges, titokzatos és nagyon erős személyiség, maga Csilla is.
0: Csilla egy akkora nagy találat, hogy találtatok ti egymásra, hogy valaki ennyire tudjon eszköztelenül tökéletes lenni?
1: Hát gondolom született tehetség, kettő pedig jó időben volt, jó helyen.
0: Miket mondtál neki? Mit terelgettél rajta?
1: Hát én azt gondolom, hogy az elemzések a legfontosabbak, tehát azokat az időszakokat nem lehet lespórolni, amikor értelmezzük a mondatokat, a mögöttes szándékokat, amikor kérdezek, ők válaszolnak, amikor ők kérdeznek, én válaszolok, tehát egyeztetjük az óráinkat, mert ez a fundamentuma egy ilyen típusú nyelvezetnek, ami aztán szótárként összeköt minket. Tehát nem lehet blöffölni, nem lehet úgy mellé menni, hogy mintha én ebben a kulcsban játszok, én meg abban a kulcsban játszok, akkor nem nagyon fontos, hogy DNS-szerűen össze találkozzanak, össze spirálósódjon ez a hármas, mert ugye azért itt a számoknak az ötös, a hetes, az ötös, a különlegesen és ilyen értelemben a páratlan számoknak a kombinációja nagyon erős. Én nekem a kék szakálló is erősen jelen van ebben az egészben, tehát az én házam, az én váram, az én ajtaim, az én kártyáim, az én világom,
0: az én titkaim, játszmám, az én összes.
1: Van. Szóval azért itt ez igazából egy kék szakálló történet. Hogyha úgy nézzük, Judit és kék szakál kettőse, egy ilyen rejtett furcsa a vágy, a bosszú, a kegyetlenség és egyéb hát a felületeknek az eszközével, mint öltöny.
0: És a díszlet megint zseniális. Ezt te találtad ki, el is elmondtad, hogy milyen legyen, vagy ez is egy közös munka volt?
1: Én találtam ki a díszletet, de van egy csodálatos szcenikusom, ezt mindig elmondom, a katona Kós János, aki nélkül én ezeket hiába találom ki. Egyszerűen látom, amikor olvasom a történetet, én így dolgozom, és akkor az a fontos, hogy olyan emberrel tudjak találkozni, aki meghosszabbítja ezeket az elképzeléseket, és funkcionálisan, vizuálisan, esztétikailag, minden
0: szempontból. Elképesztőek a színek. Tehát a színek nagyon erősek. Azt meg kell néznem még egyszer, hogy minden színt összerakjak az, mert tudom, hogy nem véletlenül sárga, meg nem véletlenül kék.
1: Hát igen, mert én hiszek a színdramaturgiában és a fénydramaturgiában, nagyon fontos a perspektíva, a játék, a ritmikus tér, mert ez egy ritmikus tér, az amforák, ezek a női férfi szimbólumok, a vertikális, horizontális viszonylatok, a mélységek, a közelség.
0: Figuettek, amiket látok.
1: Igen, én szeretem, hogyha a kompozíció segíti a művészt, és akkor csak arra tud figyelni, mert a lényeg is úgy szárnyal, szóval nem maszhatol, nem lötyög, nem kóbolyog, vagy mit csinál ide-oda, kolbászol, azt, amit így mondják.
0: Vita keletkezett az kollégák között, hogy előtte kell elolvasni a novellát, vagy egyáltalán tudni kell, hogy miről szól, vagy majd utána. Én felteszem a kezem utána, semmiképpen sem előtte, de szerinted?
1: Én természetesen azt gondolom, hogy hagyni kell, hogy az emberre hasson valami, aztán ha kérdései merülnek föl is, az a jó, hogy másképp távozik egy előadás után, mint ahogy érkezett, az mindig sikeres ilyen szempontból egy színház életében, akkor meg lehet beszélni akár az alkotókkal egymás között, akár épp a szerző után nyomozva mindenféle felületeken az
0: érintettekkel.
1: Szerintem egy különleges világ ez, amit nem csak afrikai alkotóként emeltek be ebbe a műbe, hanem egyáltalán, mint a zene, a mozgás, a színház, a képzőművészet, a társművészeteknek egy ilyen összművészeti jellege, ami szerintem serkentő, stimuláló erővel bír, és szerintem szükség van ilyen típusú megmerítkezésre, hogy ne csak a didaktikus egy ügyű vagy egy irányú üzenetek szólaljanak meg a mi színházi életünkben, hanem az összetett metaforákra, allegóriákra, szimbólumokra, finom, légies, törékeny, robosztus és markáns elemek.
0: Tudod, mire mondtam, hogy már nem kell mindent megérteni. Tehát, hogy van ilyen, ugye Bert Hellinger azt mondja, hogy a családállítás után ne mondd el, ami történt, mert akkor a szavakkal lecsupaszítod a történést. Most ez nekem ilyen, hogy nem kell nekem érteni, hogy mi lett az egyik szereplővel, nem tök mindegy. Az, ami bennem maradt, az a lenyomat fontos.
1: Ugye ezt gondolom, tehát de minden előadásom ilyen, hogy én nem diktálom el a receptet, hogy így vagy úgy kell olvasni. Természetesen ezek kompozíciók, és nem csak zeneileg, hanem nekem az a dolgom rendezőként, hogy hangszerelje, komponálja, koreografálja.
0: Ahogy jársz azzal a ruhával, hogy veszi fel, elképesztő.
2: I would like to thank

Tekintettel arra, hogy egy jazz operáról van szó, most egy részletet kell, hogy meghallgassanak az Öltöny című darabból. A zeneszerző Kovács Adrián és aki énekel Radnai Csilla a főszereplő, akivel jövő héten hallhatnak majd egy interjút. Ez volt a gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Németh László, és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Kedves hallgatóink! Ma délben az érsekcsanádi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Érsekcsanád Bács-Kiskun vármegye déli részén Bajától 10 kilométerre északra fekvő 3000 fős település. Már a 11. században lakott terület volt, mai helyétől mintegy 5 kilométerre nyugatra, a Dunánál. Az áradások és a folyószabályozások miatt költözött át a falu az 1800-as évek elején arra a magaslatra, ahol ma is áll. Csanád első ismert írásos említése 1391-ből maradt ránk, mint a kalocsai érsekség birtoka. Innen ered nevének mai előtagja. A falu lakói a középkorban ártéri gazdálkodást folytattak, mely a halászat mellett a gyümölcstermesztésből, legeltetésből állt. Háborúk, ellenséges hadak átvonulása idején a Duna mocsarai közé húzódtak, így a török időket is átvészelték, bár a lélekszám megcsappant. Az 1600-as évek elején református hitre tértek. A 18. század gyarapodást hozott, az 1800-as években pedig a mocsaras területek lecsapolása miatt több lett a szántóföld. Ekkor kezdődött a lakosság nagyarányú bevándorlása. Az 1790-es években kis kápolnát építettek. Ezt váltotta fel 20 év múlva az új faluban kialakított Keresztelő Szent János iskola kápolna. A mai templom 1836-ban épült Klubisicki Péter kalocsai érsek költségén. Három évvel később már az iskola és a plébánia épülete is állt. Az érsekcsanádi Keresztelő Szent János templom tornyában három harang lakik. A két régebbit 1927-ben öntött Teszle Szák László. A 410 kilós nagy harangot 1989-ben készítette Gombos Lajos, felirata, a pusztában kiáltó hangja, térjetek meg!

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Fokozódik a kánikula, megdőlhet az országos melegrekord is. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van.
1: Ma zárul a Tisza párt háromnapos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten.
2: Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Még mindig fokozódik a forróság, ma az országos melegrekord is megdőlhet. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
3: Itt reggelizünk meg a strandon.
4: A Balaton vize Balatonszárszónál már a reggeli órákban 28 fokos volt. A hőségben a strand este 10 óráig várja a fürdőzőket. A városokban, itt például Szolnokon is, maradnak a párakapuk és az ivókutak a hűsölőknek. Erről Szabó Zoltán, a közterületfelügyelet osztályvezetője beszélt.
5: A felügyelők állópontokon, a forgalmas közterületeken, illetve szolgálatuk során a gépjárművekben is hűtött vizet tudnak biztosítani a rászorulóknak, időseknek.
4: Az utcán élőknek a forróságban akár egy pohár víz is életmentő lehet. Hívta fel a figyelmet Papp András, a Nyíregyházi Oltalomszeretett Szolgálat intézményvezető helyettese.
6: Az intézményeinkben rendelkezésre álljon folyamatosan zuhonyzási lehetőség, egészséges, vezetékes ivóvíz, illetve hűtött vagy klimatizált, vagy ventilátorokkal hűtött, hűvösebbé tett helyiségek.
4: A hajléktalan ellátó regionális diszpécser szolgálatok elérhetőségei a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán olvashatók.
7: Itt olyan helyzet áll elő, ami még sose volt.
4: Így jellemezte a mostani extrém időjárást Pintér Ferenc meteógyógyász, aki hozzátette, a tartós hőterhelés a fiatal szervezetet is megviselheti. Mint mondta, a hőguta előjelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger és hányás. A tudatzavar, ájulás, az izzadás megszűnése, valamint a szürke bőr pedig életveszélyes állapotra utal.
7: Nagyon gyakran halálos következménye lehet, de ha nem is következik be a fatális következmény, akkor is nagyon komoly szervi károsodások, maradandó szervi károsodások lehetnek a következménye.
4: Pintér Ferenc hozzátette, az izzadással sót és ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk, felborulhat a szervezet elektrolit egyensúlya. Vízmérgezést, hőgörcsöt is kaphatunk. Ennek elkerüléséért fogyasszunk sósabb ételeket, figyeljünk a megfelelő táplálkozásra, étrend kiegészítőkre. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A legmagasabb sínhőmérséklet már az 56 Celsius fokot is elérte. Tájékoztatta a Krónikát Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese.
8: Ahol esetlegesen fölmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően ezeken a szakaszokon 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek által 5-15 perces késéseket okozhatnak a vonatoknak.
4: Közben a Duna víz hőmérsékletének emelkedése miatt szombat délután 240 megawattal vették vissza a paksi atomerőmű reaktorainak villamos teljesítményét. Ma pedig további csökkentés várható. Az előrejelezhető terhelési adatok alapján az energiaellátás azonban így is biztosítható.
1: Ne pazaroljuk az ivóvizet locsolásra, kocsimosásra, medencefeltöltésre, illetve a járdák, udvarok hűsítésére. Erre figyelmeztetnek a szakemberek, akik azt mondják, az extrém melegben szomjazó embereknek és állatoknak az ivóvíz minden cseppje kincs. Kara Barnabás és Gábor Anikó összeállítása.
9: Kényszerérett árpa és búza, kiszáradt kukorica, ez fogadja a gazdákat a Zalavár megyei termőföldeken. A hőhullám és az asszály miatt szinte alig lesz termés. Gyergyák Szabolcs gazdálkodó azt mondja, az ilyen kánikulák tovább rontják a földek állapotát.
10: Katasztrofális a helyzet, legalábbis én nem emlékszem rá, még a régi öreg is mondják, hogy ilyet még nem láttak, még a 800-as években is voltak szárazabb évek, de ilyen, hogy a kutak elapadjanak, ilyenben még nem volt példa.
9: Az extrém melegben nem csak a termőföldeken, hanem a háztartásokban is rendkívül rendkívül megnövekedett a vízfogyasztás. A Zalavíz ZRT most azt kéri, a vízfelhasználás mellett az áramfelhasználással is takarékoskodjanak az emberek. Erre hívta fel a figyelmet a gazdasági és energetikai miniszter is a közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, este 6 és 9 óra között csökkentsük az áramfogyasztást. Hozzátette, a szakemberek éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenkinek biztosított legyen az áramellátás. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, ahol szükség van rá, ott az önkormányzatok fogják elrendelni a vízkorlátozásokat.
11: Kiemelten kérjük a lakosság együttműködését, hogy ne ezt a pár napot használják esetlegesen medencék feltöltésére vagy locsolásra. Baj esetén a Magyar Honvédség és a Nemzeti Víziközművek 26 önjáró eszközzel tud az ország különböző pontjain vizet biztosítani.
9: A mindennapokban természetes számunkra, hogy tiszta, jó minőségű ivóvíz folyik a csapokból, hogy ez így is maradjon, a szakemberek azt kérik, ne pazaroljuk, mert az elviselhetetlen hőségben minden cseppje kincs.
1: A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Párizsban ma már nem haladja meg a 30 fokot a hőmérséklet. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Kanalas Lili összeállítása.
12: Villámok cikáztak az égen Párizs felett szombat éjjel. Volt, aki táncolt is a szélben és az esőben, amelyek véget vetettek a több mint egy hétig tartó kánikulának. Nagyon boldog vagyok, mert a hőség szörnyű volt, lelkendezett egy nő. Azonban nem mindenhol enyhült a forróság. Olaszországban 18 városra adták ki a legmagasabb hőségriasztást a hétvégére, köztük olyan turisták által kedvelt helyekre is, mint Velence, Firenze, Bologna, Milánó és Róma. It's very hot. Nagyon meleg van, jobb a fák is a házak árnyékában, mint a tűző napon, mondta egy német turista. Svájcban csak nem 80 éves júniusi melegrekord dőlt meg, amikor néhány napja Bázelben 37 fok feletti hőmérsékletet mértek. A szokatlan hőség különösen azért okoz gondot az alpesi országban, mert sok lakásban nincs klímaberendezés. Németországban két egymást követő nap is megdőlt a melegrekord. Szombaton az ország keleti részén 41,5 fokot mértek. Berlinben a rendőrség sietett az emberek segítségével, és vízágyukkal locsolták a tömeget a város központjában. Prágában a tűzoltók vállalták a feladatot, hogy autójukból vizet permeteznek a járókelőkre. A cseh fővárosban szombaton az ország történetének eddigi legmelegebb napja volt. Fokozottan készültek a hétvégi 40 fokos hőségre az osztrák hatóságok is, a szokásosnál több mentő és tűzoltó teljesít szolgálatot. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne ugorjon a Dunába hídról vagy csónakból, miután a héten több ember is meghalt emiatt.
1: Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt. Napokkal a természeti katasztrófa után egy 9 hónapos csecsemőt és az édesanyját, valamint egy 11 éves fiút is élve mentettek ki a romok alól. Munteán Erik beszámolója.
13: Egy csecsemőt és az édesanyját mentettek ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki a törmelékek fogságából. A természeti katasztrófák utáni munkálatokra felkészített csapatnak 6 óráig tartott, mire elérték a fiút, akit 3 méternyi kő és fald borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja. Ez igazán örömteli ilyen sok munka után, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengések után tízezreket keresnek eltűntként. Jelentős részük felhetően még mindig a romok alatt van. A mentés tovább nehezíti, hogy szerda óta több mint 300 utórengésről számoltak be. Olyan keményen dolgoztunk az elmúlt 4 napban, ahogy csak tudtunk, de nem sokra mentünk vele, túl sok a törmelék. Magyarázta egy lányát kereső apa. A térségbe folyamatosan érkeznek a külföldi mentőcsapatok. A venezuelai kormány szerint már 24 országtól kaptak valamilyen segítséget. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette. Ezért a markolókat és buldózereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink. Rengeteg mentő alakulat jött, hogy segítsen, és mindent megtesznek. De szükségünk lenne a gépekre. Azok nélkül nem tudunk haladni. Mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. A fővárosban sokan az utcákon, sátrakban vagy a parkokban keresnek menedéket. Caracas két kerületében nem biztonságosak az épületek. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz, és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének. Nagyon nehéz a helyzetünk, magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Madridban, ahol jelentős venezuelai diaszpórai a Szent Misén emlékeztek az áldozatokra. A Vatikánban pedig Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Emellett az Úr gondjaira bízzuk mindazokat, akik a mentési munkálatokban részt vesznek, és kérjük, hogy a nemzetközi közösségek szolidaritása e szeretett nemzet iránt ne szűnjön meg. Imádkozott a Szent Atya. A segélyszervezetek szerint a mentés során az első 2-3 nap kulcsfontosságú. Ekkor van a legnagyobb esély arra, hogy az embereket élve mentsék ki a romok alól. Ezután már többnyire csak akkor maradnak életben a törmelék alatt rekedt emberek, ha a mentőcsapatok el tudják látni őket vízzel, amíg kiszabadítják őket.
1: Újabb légicsapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a Perzsa állam újabb ezúttal egy panamai olajszállítóhajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban.
2: Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és akna raktárakat bombázta. A mostani akció pedig jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál.
1: Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban. Moszkva az ukrán főváros támadta, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat vette célba. Részletek Iváncsik Attilától.
14: Két civil is súlyosan megsebesült Kijevben, amikor ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország az ukrán fővárost. Az ukrán hadsereg válaszcsapásainak következtében lángba borult egy az oroszországi Krasznodár megyében található Szlavjanszk olajfinomító, amely évente 5 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez a létesítmény biztosítja a Dél-Oroszország üzemanyag szükségletének mintegy 10%-át. A Jaroszlavi régióban ugyancsak egy olajfinomítóban keletkeztek károk, a Krímen pedig egy hőerőmű volt az ukrán válaszcsapások főcélpontja. A félszigetet néhány óra alatt 16 robbanás rázta meg.
1: Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban egy népes bevásárló utcában. Az incidensben többen megsérültek, de egyikük állapota sem súlyos. Tóth Vali tudósít.
15: Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, azonban rövid idő alatt elfogták, majd gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait a hatóságok vizsgálják, egyelőre azonban nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A londoni mentőszolgálat szerint 3 sérültet még a helyszínen elláttak, 2 pedig kórházba vittek.
1: Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ezt maga jelentette be egy belgrádi nagygyűlésen. Azt ígérte, hogy továbbra is marad a politikai életben, és ha a pártja felkéri, akkor részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, minden bizonnyal miniszterelnök jelöltként. Az elnök távozását azóta követelik sokan az országban, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. Mészáros László összeállítása.
16: Egyes becslések szerint több mint 200 ezer embert mozgósított tegnap este Belgrádban Alekszandar Vučić. A szerb haladó párt nagygyűlést szervezett Szerbia egy család elnevezéssel. A parlament előtt a tömeg az elnök nevét skandálta. Az államfő ekkor bejelentette, köztársasági elnökként már csak néhány hétig maradt hivatalban, ezt követően lemond. Néhány héten belül lemondok. Elmondtam az elnöknek és a szerb haladó párt vezetésének, hogy a közelgő választásokon, ha kérik és akarják, veletek együtt segítek elnyerni a nép bizalmát, hogy a következő 4 évben mindazt megvalósíthassuk, amiről eddig beszéltem, hangsúlyozta a szerb elnök. A nem teljesen váratlan politikai döntés hátterében stratégiai megfontolások állnak. Vučić elnöki mandátuma 2027 májusában járna le, és az alkotmány értelmében harmadszor már nem indulhatna a tisztségért. Célja az, hogy a szerb haladó párt színe színeiben ismét miniszterelnök lehessen. A közvetlen hátteret a másfél éve tartó, olykor erőszakos diáktüntetések adják. A tiltakozók szerint az újvidéki vasútállomás előtető omlását az országot teljesen átszövő korrupció okozta. A 2024 novemberi tragédiában 16 ember vesztette életét. A mozgalomhoz már a tanárok, ügyvédek, gazdák és nyugdíjasok csatlakoztak. Mindannyian a kormány távozását követelik. Vučić szerbiai megítélését súlyos múltbéli vádak is beárnyékolják. A 90-es években a Milosevic kormány tájékoztatási minisztereként szolgált. Ekkor tette hírhedt kijelentését, egy megölt szerbért 100 muszlim életét veszik el. Az elmúlt időszakban ennél is komolyabb állítások láttak napvilágot. Vučić elismeri, hogy a háború idején radikális pártiként megfordult a Szarajevó melletti szerb állásoknál. Azt viszont tagadja, hogy harcolt volna. Egy horvát újságíró beadványa alapján az ügyészség azt vizsgálja, érintett lehet-e a Szarajevó Safari néven ismert ügyben. Ebben a hálózatban gazdag nyugati turisták fizettek azért, hogy civilekre lőhessenek a magaslatokról. Vučić kategórikusan tagad minden vádat. A kormánypárti demonstráció a jövőbeli győzelmi esélyeket latolgatta. Csak azt akarom mondani nekik, ha jól csináljuk, ha megvan a ti energiátok, segítek egy kicsit. Részt veszek veletek ebben a vállalkozásban, és akkor azt hiszem, meggyőzőbben győzzük le őket, mint valaha, emelte ki a politikus. Az elnök személye ma mélyen megosztja Szerbiát. A nagygyűlés megmutatta, hogy a kormány ellenes megmozdulások ellenére a hatalom még mindig képes tömegeket utcára vinni. Ugyanakkor a Balkán térséget elemző Balk portál szkeptikusan fogadta a hírt. Mint írják, a politikus távozik az államfői posztról, de hatalomból egy pillanatig sem akar kivonulni. A listánk neve a közelgő választásokon legyen Egyesült Szerbia, mondta Alekszandr Vučić. Ha az államfő hivatalosan is lemond, helyét automatikusan Anna Brnabić házelnök veszi át. Ő a törvény szerint legfeljebb 3 hónapig maradhatna hivatalban. Ezután 90 napon belül új elnökválasztást kell kiírni.
2: Itt a krónika.
1: Ma zárul a Tisza párt 3 napos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten, a büntetés végrehajtás oktatási és rehabilitációs központjában.
2: Magyar Péter tegnap este a közösségi oldalán egy csoportképet osztott meg a kormányülésről, amelyen a miniszterek mellett a párt több vezető tisztségviselője is látható. A fotón szerepel többek között Forst Hoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó, Bíró Nagy András és Kustánczi Norbert államtitkár, valamint Bódis Kriszta és Rost Andrea kormánybiztos is.
1: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán.
2: Magyar Péter azt írta, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteni. A kormányfő példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást, elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. Magyar Péter kiemelte, az országban rend, béke és biztonság van. A magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok, az utcákon pedig sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára.
1: Átfogó szerkezeti reform nélkül nem oldhatók meg az egészségügyi rendszer problémái. Erről beszélt Kunec Zsombor egészségügyi elemző. Az orvosszakember a Tisza párt egészségügyi terveit értékelve azt mondta, az ígért 500 milliárd forintos többletforrás önmagában nem lesz elegendő a várólisták csökkentésére és a munkaerőhiány kezelésére. Kócán Dávid összefoglalója.
17: Hogy hogyan fognak lecsökkenni, úgy, hogy én értek hozzá.
18: Így válaszolt még májusban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, amikor parlamenti bizottsági meghallgatásán a várólisták csökkentéséről kérdezték. A tárcavezető akkor azt mondta, a következő években mintegy 500 milliárd forint többletforrást fordítanának az egészségügyre, aminek egyik legfontosabb célja a várólisták 20-30%-os rövidítése 2028 elejére. Emellett megerősítenék az alapellátást, és egy a minisztériumtól független ellenőrzési rendszert is létrehoznának.
19: Egy átfogó strukturális reformot ígértek a Tisza részéről az egészségügyben, amire egyébként szerintem nagyon-nagyon-nagyon komoly szükség van.
18: Fogalmazott Kunec Zsombor Gábor egészségügyi elemző, aki úgy véli, az 500 milliárd forintos többlettámogatás önmagában kevés az egészségügy problémáinak megoldására. Szerinte az összeg legfeljebb a tervezett bérrendezés fedezetét biztosíthatja, érdemi megtakarítást a központosított beszerzésekben tapasztalt visszaélések megszüntetése hozhatna. Hozzátette, első lépésként egy összehangolt szerkezeti átalakításra lenne szükség.
19: Az egészségügy az olyan, mint a pókháló, ha itt meghúzom, itt is megmozdul, és nekem nagyon-nagyon kell tudnom, hogyha itt meghúzom, akkor itt mi fog történni, mert egyébként rombolni is lehet ilyen dolgokat.
18: Hangsúlyozta, az elmúlt évek egyik legjelentősebb intézkedése az orvosbérek rendezése volt, ugyanakkor az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatására sok orvos elhagyta az állami ellátórendszert és a magánegészségügyben vállalt munkát. Ezzel együtt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint összességében ma mintegy 8000-rel több orvos dolgozik, mint 2010-ben, többségük azonban 70 évnél idősebb.
19: A másik fele, ahol nagy növekedés volt, az a rezidensek, ugye ők röghöz kötöttek, ők nem tudnak elmenni, ahonnan viszont meg hiányzik, és ahonnan jelentős mennyiségű orvos távozott, az pontosan az a korosztály, aki még nyitott, képes az új dolgok befogadására, és már megfelelő tapasztalattal is rendelkezik. Tehát ez a 40-50 éves korosztály az, ami kimenekült ebből a rendszerből. Pont ez a korosztály ment ki a magánellátás felé, és már aki tudott, mert nyilván egy sürgősségi orvos, mint én, az nem nagyon tud.
18: Kunenc Zsombor szerint a munkaerőhiány kezelésére átmenetileg 2 évre korlátozni kellene, hogy a magánegészségügy szakembereket vonjon el az állami ellátórendszerből. Ez idő alatt az állam finanszírozhatná a magánellátásban elvégzett egyes várólistás járóbeteg ellátásokat, miközben az állami egészségügyben olyan életpályát és munkakörülményeket kellene kialakítani, amelyek hosszú távon is ott tartják a szakembereket. Hozzátette, a szeptembertől létrejövő a kórházi fertőzések mérését és nyilvánossá tételét szolgáló rendszer hozzájárulhat a kórokozók elterjedésének visszaszorításához. Az elemző szerint a rendszer átláthatóbbá teszi az intézmények működését, így a fenntartó pontosan láthatja, hol van szükség beavatkozásra, a kórházak pedig nagyobb figyelmet fordíthatnak a megelőzésre.
1: Több fontos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy Magyarország csatlakozhasson az euróövezethez. Erről beszélt a közmédiában nyilatkozó közgazdász azzal kapcsolatban, hogy a kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a szükséges követelményeket. Nagy Viktória összeállítása.
20: Alapvető célunk, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse a Maastrichti kritériumokat. Ezek azok a feltételek, amikor, hogyha egy ország teljesíti, ezeket akkor dönthet az eurozónához való csatlakozásról.
21: Fogalmazott a miniszterelnök, miután az eurócsoport elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, azonban jelenleg egyik feltételnek sem felelünk meg. A kormány még idén benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető lépéseket is vázolja.
20: Amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk. Sőt, talán mondhatom azt, hogy a csatlakozás környékén volt egy politikai egyetértés abban, hogy az a cél és az a jó az országnak, hogyha mielőbb csatlakozunk az eurózóna. Az ettől most messze vagyunk, de pár év alatt odaérhetünk.
21: Korábban a Magyar Nemzeti Bank elnöke is támogatóan nyilatkozott a kormány terveiről. Varga Mihály úgy fogalmazott, az MNB konstruktív partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. A magyarok 3/4 támogatja az euró bevezetését, derül ki a Medián friss felméréséből, amely a hvg.hu-n jelent meg. A folyamat gyorsaságáról viszont eltérőek a vélemények. A felmérés szerint a hazai társadalom 1/5 azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban bevezetnék az eurót. Minden második ember szerint viszont megfontolt és alaposan előkészített folyamatra van szükség. Az euró bevezetésének több olyan szigorú kritériuma van, amelyet hosszú távon tartani kell, fogalmazott Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. A közgazdász elmondta, ezek között szerepel az, hogy a költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékponttal a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező EU tagállam átlagát. A kritériumok között szerepel az államadósság 60% alá csökkentése is, mondta a közgazdász.
0: Most ugye 76% a GDP-nek az államadóság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4% ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadóságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet.
21: Hozzátette, hogy követelmény az is, hogy a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2% ponttal haladhatja meg a három legjobb uniós tagállam átlagát.
1: Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, lejárati idő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett főként idős állampolgárok a lejáratról nem kapnak külön értesítést. A tárca azt javasolja, mielőbb ellenőrizzék okmányaikat, és igényeljenek plasztik kártya alapú igazolványt. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
3: Az Európai Unió korábban döntött, hogy a személyazonosító igazolványok biztonságát meg kell erősíteni, ezért változtak a hazai jogszabályok is.
4: Tájékoztatta a Krónikát a Belügyminisztérium személyi nyilvántartási és igazgatási főosztályának vezetője. Norman Eszter emlékeztetett, a biztonsági elemek köre az elmúlt években bővült. Ezek és a biometrikus adatok szükségessé váltak az okmányok hitelességének ellenőrzéséhez, valamint a polgárok azonosításához. Az előírásoknak nem megfelelő dokumentumokat kivonják.
3: A 2000. január 1-e előtt kiállított személyazonosító igazolványok birtokosait érinti. Ez az intézkedés a papír alapú személyazonosító igazolványal rendelkezőket, itt jellemzően az idősebb korosztályt fogja érinteni.
4: Mintegy 161 ezer állampolgárnak jár le augusztus 3-án a személyi igazolványa. Ők a kormányablakokban kérvényezhetnek új plasztik kártyaformátumú igazolványt, hangsúlyozta a főosztályvezető. Igényléskor be kell mutatniuk korábbi okmányukat. Adateltérés esetén pedig anyakönyvi kivonatra is szükség lehet. Az új igazolvány átvételekor a régit le kell adni. Norman Eszter hozzátette, az egészségügyi állapotok miatt mozgásukban korlátozott orvosi igazolással rendelkezőknek segítenek az ügyintézésben.
3: A kormányhivatal.hu felületen elérhető a kormányhivataloknak az elérhetőségei, mint telefonszám, mint e-mail címek, ahol jelezni lehet azt az igény, hogy a személyes megjelenésben akadályozott kérelmezők, a tartósan ágyban fekvők például egyeztethetik a kormányhivatallal az ügyintézés menetét, akik segítenek a mobil ügyintézés végzésében.
4: A belügyminisztérium emlékeztetett arra, hogy a 70. életévüket betöltötteknek az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Tájékoztatások szerint a megadott határidő után pedig az ideiglenes okmány is ingyenes. Közleményükben felhívták a figyelmet arra is, hogy azoknak, akik rendelkeznek más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel, az új személyi igazolvány kiváltása nem kötelező, ugyanakkor a jövőbeni zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott.
22: 2:01.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy fokozódik a kánikula, ma megdőlhet az országos melegrekord is. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. Szó volt arról, hogy mozárul a Tisza párt háromnapos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten. És beszámolunk arról is, hogy két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek.
23: Déli krónika.
1: 50 ezeren voltak a Budapest Pride-on, közölték a szervezők. Azt írták, hogy idén fenyegetések, uszítás és gyűlöletkeltés nélkül tarthatták meg a felvonulást. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, mostantól nem csak megóvják az alapvető értékeket, hanem jogot is szereznek nekik. Az Európai Bizottság elnöke pedig azt írta, Budapest utcái megteltek örömmel és büszkeséggel. Ambrus Róbert összeállítása.
24: Szivárványos zászlókat lengetve vonultak az emberek szombaton a 31. Budapest Pride-on. A rendezvény nem csak kiállás volt az alapvető értékek mellett, hanem egy közösségi fesztivál számos programmal.
25: Én szeretnék lenni az első, aki összeadja az első azonos nemű pár Budapesten, és nem akarok erre sokat várni.
24: A főpolgármester azt mondta, a házasság minden kapcsolatot szentesíthet.
25: Mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük, védtük az értékeinket és az elveinket. embereket, a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. Vigyáztunk rájuk, hogy legyen honnan visszatérniük, amikor most végre felszabadult az egész ország.
24: Az Orbán kormány úgy szigorította a gyülekezési jogot, hogy a Pride-ot ne lehessen törvényesen megtartani. Tavaly a fővárosi önkormányzata a saját szervezésében tartotta meg a felvonulást. A főpolgármesterrel szemben büntető eljárás indult a gyülekezési szabadság megsértése miatt. Karácsony Gergely szombaton közölte, a bíróság megszüntette az eljárást. Karácsony Gergely kockázatot vállalt azért, hogy megvédje az emberek érdekeit. Ezt mondta az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős uniós biztos a szombaton. Hadzsa Labib köszönetet mondott a főpolgármesternek, majd arról beszélt, Európában olyan társadalmat építenek, ami szabad, befogadó és demokratikus. A biztos szerint a Pride felvonulói nem csak saját magukért állnak ki, hanem minden emberért. Never a crime. Ennek a felvonulásnak a megszervezése soha nem volt bűncselekmény. Ez egy alapvető jog, teljesen egyértelmű, hiszen az úgynevezett gyermekvédelmi törvény megbélyegezte az LMBTQ közösséget. Ez egyébként megsérti az európai jogszabályokat, mondta Hadzsa Labib. Budapest utcái örömmel és büszkeséggel teltek meg, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen kiemelte, az LMBTQ közösség félelem nélkül vonulhatott. Egész Európa büszke, zárta bejegyzését Ursula von der Leyen. A BRFK azt írta, békésen zajlott a felvonulás. A rendőrség 3 szemét állított elő, 2 férfival szemben gazdaságbűncselekmény gyanúja, egyel szemben pedig közerkölcs megsértése miatt indult eljárás.
1: Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén jövő hét szerdától, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Nagy Viktória összefoglalója.
5: Megváltoztak az utazási szokások, több helyen tapasztaltuk azt, hogy zsúfoltság van éjszaka is a járatainkon, illetve sok olyan hely van Budapesten, ahol eddig nem ért el éjszaka a hálózat.
6: Mondta a BKK szóvivője. Kovács Bendegúz emlékeztetett, a főváros éjszakai tömegközlekedési hálózatának utoljára több mint 20 évvel ezelőtt volt nagyobb reformja, azóta viszont sokat változtak az utasok igényei. Tavaly a fővárosi közgyűlés döntése alapján a BKK elkezdte az új rendszer kidolgozását. A mostani változtatásokat több társadalmi egyeztetés előzte meg, illetve konzultáltak a fővárosi kerületekkel is.
5: Voltak olyan helyszínek, ahol eredetileg mi javasoltunk közösségi közlekedést, de most még nem lesz, mert a helyiek úgy érezték, hogy nekik ez még sok lenne. Illetve voltak olyan igények is, amire pedig másképp reagáltunk, például nem egész éjszakkal folyamatosan menetrendszerűen közlekednek a járatok bizonyos helyeken, hanem igényvezérrel telebuszokat indítunk el az éjszakai időszakban azért, hogy csak akkor menjenek ezek a járatok, amikor ezekre valóban szükség van.
6: Kovács Bendegúz elmondta, az új hálózat logikája, hogy minél több helyre el lehessen jutni éjszakai járattal a fővárosban. Másik fontos cél a rövidebb menetidő a belváros és a külső kerületek között. A fontos tengelyeken gyakrabban járnak majd az éjszakai buszok, nem csak a járatokban lesz változás, egyes városrészekben sűrítik az éjszakai megállókat.
5: Figyeltünk arra is, hogy legyenek átmérős járatok is, tehát nem csak sugárirányban, hanem a külső kerületek között is lehessen közlekedni éjszaka is, pont azért, hogy mindenhol legyen választási lehetőség azok számára, akik éjszaka nem autóval vagy taxival szeretnének közlekedni.
6: Kovács Bendegúz felhívta a figyelmet az agglomerációt érintő változásokra is.
5: Az új hálózattal könnyebb lesz közlekedni Pécelre, itt egyenesen a Deák Ferenc térről lehet majd ide eljutni, indul közvetlenül a belvárosból Szentendrére is járat, illetve Solymára is Hüvösvölgyből gyakrabban lehet majd eljutni.
6: A részletekről a BKK honlapján lehet tájékozódni, illetve a Budapest Go applikáció útvonal tervezőjében már szerepel az új éjszakai menetrend.
1: Leszállás után füstölni kezdett a Geosky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767-es repülőgép futóművének fékje reggel a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren.
7: A Budapest Airport tájékoztatása szerint a tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, személyi sérülés nem történt. A repülőgép átvizsgálása folyamatban van.
1: Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
22: Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyen és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.
8: Ilyen veszélyek lehetnek például az erős sodrás, a meder hirtelen mélyülése, örvények alakulhatnak ki a folyókon, úszadékok jöhetnek szembe az úszóval, amelyek sérüléseket okoznak, és a hirtelen hideg víz szintén izomgörcsöt vagy légzési nehézséget okozhat. Ezért a rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak kijelölt fürdőhelyen menjünk a vízbe.
1: A Szamost oda-vissza átúszva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy szabolcsi autótolvaj. A férfi, aki egyébként el volt tiltva a vezetéstől, előzőleg két autót is ellopott, és két benzinkútról is fizetés nélkül távozott. A tolvajt három város rendőrei üldözték, és végül kevesebb, mint 24 óra alatt sikerült őt elfogni. Víg András összeállítása.
9: Két kifizetetlen tankolás után lopott autóval menekült a nyíregyházi rendőrök elől egy 21 éves leveleki férfi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A 41-es főúton a magyar-román határ felé száguldott, amikor anyolán defektet kapott. A tolvaj a kocsit hátrahagyva gyalog menekült tovább. A Szamos sem jelentett neki akadályt, a helyenként több méter mély erős sodrású vízbe vetette magát, hogy a folyót átúszva lerázza az őt üldöző rendőröket. Csak hogy a túlparton az üldözésbe időközben bekapcsolódott fehér gyarmati járőrök várták. A férfi még ekkor sem adta meg magát, úgy döntött, hogy visszaúszik Panyolára, ahonnan elindult. A nyíregyházi, Máté Szalkai és fehér gyarmati rendőrök összehangolt akciója eredményeképpen itt ért véget az életveszélyes kaland.
10: A nyíregyházi nyomozók több rendbeli lopás büntetével kihallgatták, és mivel a járművezetéstől is el volt tiltva, ezért járművezetés az eltiltás hatája alatt büntetével is meggyanúsították.
9: Mondja Gál Attila, a főkapitány sajtóreferense. A rendőrök a férfit, akit egyébként korábbi ügyei miatt jól ismertek, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit az ügyészség indítványa alapján a nyíregyházi járásbíróság első körben 30 napra elrendelt.
1: 95 éves a szegedi szabadtéri játékok.
22: Az augusztus 22-ig tartó időszakban klasszikus zene, prózai színi előadások, popkoncertek várják az érdeklődőket. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagyszabású táncjátéka a Hősök hajnala Dózsa Györgyöt és az idén 500 éves Mohácsi csatát idézi meg. Műsorra tűzik a Csárdás királynő nagy operettet, a Kárment, valamint a Wicked című musicalt is.
23: Autós percek.
22: Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy autó az M7-esen Budapest felé Szabadbattyán térségében. A tüzet eloltották, a pályazár véget ért, a forgalom egy sávon megindult. A torlódás több mint 10 kilométeres. Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt utazóknak vizet oszt a 84-es és a 70-es kilométer között.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
11: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Bartók Béla úton, Kelenföld vasútállomás felé a Karolina út után. Útszükletre kell számítani. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között pótlóbuszték. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távfővezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
23: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől pár fokos enyhülés érkezik. Részletek Tóth Tamás meteorológustól. Szervusz!
12: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, valóban keddig számíthatunk, és fokozódik még a hőség, ha már ez fokozható, hiszen most ezekben az órákban is rendkívül meleg idő van. Azért gomoly felhők képződtek itt az elmúlt egy-két órában, és ezek még fejlődhetnek a mai napon, illetve holnap a délutáni esti órákban is előfordulhat. Elsősorban az ország keleti felében, ma még csak egy-két helyen, holnap egy picit több helyen rövid életű hőzivatar, ami lokálisan, de ez csak nagyon kis területen átmenetileg frissülést hozhat, és azok a területek, ahol kialakul egy-egy ilyen hőzivatar nagyon szerencsés ebben a rekkenő hőségben, hiszen ez átmeneti, akár intenzívebb csapadékot is hozhat, de még egyszer, ez nagyjából az ország területének csak néhány százalékát fedheti le a következő időszakban. Egészen keddig tart tehát ez a rendkívüli meleg időjárás, bocsánat, illetve szerdáig, de szerdán megérkezik majd az a hidegfront, ami mögött a hét második felében a mostanihoz képest legalább 10 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű levegő érkezik. Az éjszaka sem hoz felfrissülést, hiszen a jellemző minimum hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul, csak néhány helyen lehet ennél hűvösebb, de a nagyobb városok belsejében, illetve a magasabban fekvőjeken enyhébb lesz az éjszaka. Holnap pedig 35 és 41 fok között alakul a maximum.
1: Tamás, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Sós Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néver Igor. Viszont hallásra!
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: Lionel Messi már 6 gólnál tart a labdarúgó világbajnokságon, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Szongott Domán játékjogát a Buffalo Sabres csapata foglalta le. George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a négyesben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. A 100%-os teljesítménnyel csoport első argentinokat Ausztria és Algéria követte. Az L csoportban Anglia 2-0-ra vert Panamát, Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte honfitársát Gerd Glinekert. Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. Az angolok csoport elsőként jutottak tovább, megelőzve a másodikként végzett horvátokat és a szintén tovább lépő gánaiakat. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1 bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A kolumbiaiak az első, a portugálok a második, a kongóiak a harmadik helyen végeztek a négyesben. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Harry Kane 11. világbajnoki góljával tehát beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte Gary Linekert. Honf utóbbitól elnézést is kért a Panama elleni meccs után.
14: Sorry, Gary. Elnézést, Gary, hogy megelőztelek. Egyel már előtted járok. Komolyra fordítva a szót, biztos vagyok benne, hogy ő is örül a rekordomnak. Nagy büszkesége számomra, hogy már 11 VB gólnál járok az angol válogatott mezében. Köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített ehhez. Viszont nem én, hanem a csapat az első, és a legfontosabb, hogy megnyertük a csoportot.
13: Az L csoport másik mérkőzésén Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A horvátok győztes góljának szerzője, a Torino középpályása Nikola Vlasic így értékelt.
15: I think against England we played good first half.
16: Az angolok ellen jó első félidőt játszottunk, a második viszont nem volt jó, így ki is kaptunk, de tudtuk, hogy a következő két mérkőzésen múlik majd a továbbjutás. Nem veszítettük el a fejünket, hittünk magunkban, és szerintem ünnepelhetünk is egy kicsit, mert karaktert mutattunk, így először fordul elő, hogy Horvátország az első meccs elvesztése után mégis továbbjut. Szóval ez egy újabb remek dolog. Luka pedig egészen hihetetlen volt, olyan volt, mintha visszaforgatta volna az időt vagy 10 évvel.

0: Néstor Lorenzo így foglalta össze a találkozót.
1: A priori era el rival a vencer, el rival que nos iba a probar.
2: Papíron a Portugál volt a legyőzendő csapat, az a válogatott, amely igazán próbára tehetett minket. Így is lett. Úgy gondolom, a játékosok felnőttek a feladathoz, egy top csapat ellen egy végső esélyessel játszottunk. És ezt a lehető legjobban tették. Amikor ennyi helyzetet kihagysz, a végén bizony megszenvedhetsz. A döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy az élen végezzünk, de mi mindent feltettünk a győzelemért, csak úgy, mint a múltkor Kongó ellen. Akkor egyszer találtunk be, ma ez sem jött össze. A helyzet kihasználással kapcsolatos problémákat még meg kell oldanunk, de a teljesítmény összességében nagyon jó volt. Szeretnék gratulálni a srácoknak, és köszönetet is mondok nekik. Mindenki nagyon izgatott, mert ahogy a legutóbb is mondtam, amikor kineveztek, azért hoztak ide, hogy kijuttassam a csapatot a világbajnokságra. Most pedig már elvárják tőlünk, hogy megnyerjük a tornát. Különben az egész semmit sem ér. Van bennünk is izgalom, osztozunk ezen a lelkesedésen, de egyszerre mindig csak egy meccsre koncentrálunk. A mai megmutatta, képesek vagyunk fejlődni a legmagasabb szinten is, és ebben az értelemben boldog és hálás vagyok a játékosoknak, a csapatnak. Jelenleg nem sokat tudok Gánáról, mert ugye 48 csapat volt, és bárkit kaphattunk volna. De tudom, hogy jó csapatuk van. Ismerek néhány játékost, akik európai topklubokban játszanak, szóval kemény ellenfél lesz. De itt már nincsenek könnyű csapatok, így megfelelően fel fogunk készülni, de közben hűek maradunk a saját arculatunkhoz.
0: Kolumbia szövetségi kapitányát, Néstor Lorenzót hallották. Az Algéria-Ausztria meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
3: Azzal a fájdalmas ténnyel indult a találkozó, hogy mindkét csapatnak megfelelő a döntetlen, és mindkét csapat a döntetlennel tovább jut, veresége viszont kiesik, ami alapvetően meghatározta a két csapatnak a mérkőzés stratégiáját, és elsődlegesen a biztonság került előtérbe. Nagyon kevés létszámmal vezették a támadásokat, nagyon-nagyon keveset kockáztattak, elsődleges mindvégig a biztonság volt. Ez mindkét csapatot egy kicsit bealtatta, és elképesztő védelmi hibákból estek mindig a gólok, és mindig van, amelyik csapat, ugye kétszer az osztrák, a végjátékban pedig az algériai vezetés szerzett, egészen meglepő gólok által úgy nézett ki az egész, hogy nagyon lassú és nagyon komótos tempó nélkül labdajáratásból egy-egy hirtelen ritmusváltással szinte véletlenszerű gólok történtek, ami az egész mérkőzést drámaivá és még inkább érdekessé teszi, hogy közvetlenül a vezetés szerző gólok után egyből tudott egyenlíteni mindig a vesztésre álló fél. Ez most mondhat azt is, hogy megpörgették a játékot, és bebizonyították, hogy tudnak ők mégis futballozni, és hatalmas dominanciát, és a hatalmas győzni akarás nem bírta a másik csapat kivédekezni. Aztán különböző pletykákra is adhatok ott ez a 3-3-as mérkőzés, különösen az, hogy 2-2-nél úgy nézett ki, hogy úgy megnyugodnak a csapatok, és különösebben nem fog történni semmi a hátralévő időszakban, mert többségében hátul járatták a labdát, de ilyen hátulsó járatás után két mélységi passzal már ez gólhelyzet bekerült a 94. percben, és ezt ki is használta. Az volt ebben meglepő, hogy tényleg annyira már-már edzőmérkőzés jellegűvé szelidült a találkozó, hogy semmilyen futball emlékeztető jelenet nem történt, és pont ez ültette le teljesen az osztrák védekezést, és gyakorlatilag két mélységi passz az ígyszer bekerült már ez, amit ki is használt. De ezután jött egy express tempó, egy vágtató tempó az osztrákok részéről, ami végül a 97. percben eredményre lett, és így Ausztria egyenlíteni tudott, ezzel beállt az a mindkét csapat számára megfelelő és kedvező eredmény a döntetlen. Az, hogy 3-3 lett, az különösen adott neki egy kis drámai végjátékot, de alapjában jövő a döntetlen az a legvalószínűbb eredmény volt már a mérkőzés előtt is.
0: Az Algéria-Ausztria meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
4: Nemzeti Sportkrónika.
0: Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves, 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az 5. körben összesítésben a 156. helyen draftolták. A budapesti öttusa világkupa döntőben a nők fináliát rendezték ma délelőtt, benne két magyar versenyzővel. Szereplésükről Virányi Zsolt számol be.
5: Remek hajrával egy negyedik és egy hetedik helyezés a bokcsarnokban a női ötös a világkupa döntőn. Délelőtt 10:30-kor Guzi Blanka és Erdősita elkezdte ezt a szűk kétórás versenyt. Gyengén vívtak, Erdősita a későbbi világkupa döntő győztes svájci

0: Jurtól 4-2-re kapott ki az első asszójában, a Csellavácskova győzte le Guzi Blankát. Az akadály pályán is voltak bizonytalanságok a magyaroknál, Guzi Blanka jobban teljesített, aztán a remek úszást követően azt tudtuk, hogy 13 másodpercre van a dobogótól. Guzi Blanka a világranglista vezető DVTK sportoló, aki Párizsban az olimpián negyedik lett, idén győzött már méghozzá Kairóban, illetve két hete itt szintén Budapesten a bokcsarnokban a világkupán. A világkupa döntően a negyedik hely lett az övé, a svájci Jurt győzött. Hurajeva Fehéroroszországban lett a második, és harmadik helyre a gyengén vívó, de kiválóan futó és lövő spanyol Erédia érkezett be. A két magyar, még egyszer mondom, Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a Honvéd 23 éves kiválósága pedig remek hajrával a hetedik helyen ért célba. Folytatás 14:30-kor Szép Balázzsal és a férfiak világkupa döntőjével itt Budapesten.
1: András Csaba két bravúros győzelemmel feljutott a főtáblára az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A 23 éves magyar játékos a selejtezőben egy portugál és egy tájvani versenyzőn jutott túl. A 64-es főtábla első körében a világranglistán 9. német színekben induló Tang Chiu vár rá. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten az Európa Liga elődöntőinek első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei idegenbeli visszavágót. A magyar női U20-as kézilabda válogatott 27-25-re alul maradt Lengyelországgal szemben a Kínában zajló világbajnokság utolsó csoportmeccsén, így másodikként jutott tovább. Csapatunk Japán ellen folytatja majd a középdöntő küzdelmeit. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a helyosztón 2-0-es vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. Márton Rihárd 1 perc 55,51 század másodperccel a második helyen ért célba 200 méter pillangón a római 7 dombel nevezésű úszóviadalon. Ezzel teljesítette az Európa bajnoki szintet, és ott lehet az EB-n ebben a számban. 100 méter gyorsan a román David Popovics győzött, Milák Kristóf 47,89 század másodperccel a harmadik lett. A versenynap szenzációját a holland Marit Stenberger szolgáltatta, aki 100 méter gyorsan 51,68 század másodperces világcsúccsal nyert, ami 3 századdal jobb, mint a svéd Sara Sjöström 2017-es budapesti világbajnokságon felállított rekordja. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagy díjon. Mögötte a két Ferrarival a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat. Még összetettben az élen álló Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-al az ötödik helyről vághat neki. A 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. George Russell így nyilatkozott az időmérő után.
2: Nagyon meleg lesz a futamon, ami megkeverheti a lapokat. A Ferrari minden esetre rendkívül gyors, de remélem, hogy jól tudunk majd védekezni ellenük. A csapatfőnök Toto Wolff megnyugtatott a sárga zászlós incidens miatt, hiszen 100 méteren át csak gurultam a kanyar előtt, így minden rendben volt. Nagy csatára számítok a futamon, a negyedik helyről induló Antonellit és a McLaren pilótákat sem szabad lebecsülni.
1: A Mercedes brit versenyzőjét George Russellt hallották, aki tehát az éről indulhat a Formula 1-es osztrák nagy díjon ma délután 3 órától. Kedves hallgatóink, sportlonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Vízállás jelentés.
5: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 28-án. A Duna a hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 24 Celsius fok, Budapestnél, Mohácsnál nem jelentett. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Nagy Bajcs 39 cm 10%, Gönyű 8 cm 11%, Komárom 68, Esztergom 44,8, Nagymaros mínusz 1,9, Budapest 109,9, Dunaújváros mínusz 17,8, Dunaföldvár mínusz 135,7, Paks mínusz 14,8%, Dombori 22,11, Baja 116,9, Mohács 135,9%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 13 gázló van. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. Arába Szentgotthárdnál mínusz 103 cm 2%, Marcal Móricida mínusz 38,11, Ipoly Nógrád Szakál 28,3, Sió Szekszárd 269,39, Mura Letenye 115,14, Dráva Dráva Szabolcs 31 cm 13%. A Tisza hazai szakaszán kissé változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes szakaszokon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 25,8 Celsius fok, Tokajnál és Szolnoknál nem jelentett, Szegednél 26,1 Celsius fok. A mai vízállások és medertelcségek a Tiszán, Rahó, Técső, Huszt nem jelentett, Tiszabecs mínusz 232 cm 3%, Vásárosnamény mínusz 205,3, Záhony mínusz 326,4, Dombrád 6 cm 19%, Tokaj 472,59, Tiszalökalsó mínusz 56,26, Tiszafüred 559,71, Kisköre felső 746,64, Kisköre alsó mínusz 340 cm 0%, Szolnok mínusz 297 cm 0%, Csongrád mínusz 173,13, Szeged 83 cm 26%. Gázló viszonyok a Tiszán. 403,2-403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamosdésnél 143 cm 2%, Kraszna, Ágerdőmajor 150,26, Bodrog, Felsőberecki 189,23, Sajó-Beretke 40 cm 4%, Felsőzsolca 4 cm 4%, Hernád, Aboskőszeg 119,4, Gesztely mínusz 16,3, Zagyva, Abc 27 cm 3%, Berettyó, Szalárd 112,3, Sebeskörös csúcsa mínusz 21,2, Fekete körös, Belényes 18 cm 12%, Remete nem jelentett, Fehérkörös Honctő mínusz 42 cm 2%, Kisjenő 14 cm 2%, Kettőskörös Békés nem jelentett, Hármaskörös Kunszentmárton nem jelentett, Maros Makó mínusz 52 cm 9%. A Balaton átlag vízszintje és meder teltsége 75 cm 39%, vízmérsége 323 cm, hőfok a Siófoknál 28,5 fok. A Velencei tó Agárdnál vízszintje és meder teltsége nem jelentett, hőfoka 29,2 fok. A Fertőtó Fertőrákosnál vízszintje és meder teltsége 28 cm 32%, hőfoka szintén nem jelentett.
4: Műsorajánlat.
6: Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
4: Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Nemzet és fiatalság.
7: Soha ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk világba segíteni fiatal embereket.
4: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Laborci Lakner Zoltán pszichológus, szociálpolitikus. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 13 óra. A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Fokozódik a forróság, megdőlhet az országos melegrekord is. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. Ma zárul a Tiszapárt háromnapos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
4: Műsorajánlat. Nagyok.
9: Művészettörténész és iranista. Azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák, hogy kötötte össze Perzsia, Keletet és Nyugatot. Munkái újra és újra azt mutatják meg, hogy a magyar múlt jelentős része is csak akkor érthető meg igazán, ha figyelembe vesszük keleti kapcsolatait is. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
4: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
10: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Jó ebédhez szól a nóta.

0: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Kossuth Rádióban. 2026. június 28-án vasárnap is szóljon jó ebédhez a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Kellemes nótázást kívánok mindnyájuknak. A mai műsort ifjabb Sárközi Lajos és a zenekara nyitotta meg. Egy C-moll csárdást hallottunk. Az előttünk álló szűk fél órában felcsendül majd Gencsi Sári nóta csokra is. No de előtte még a tangó király Kalmár Pál énekel, Magyari Imrével és Farkis Béla zenekarával felcsendül az Amikor a fénylő két szemedbe nézek című hallgató, majd az Erdő-erdő szép kerek erdő című csárdás, majd katonadalokkal folytatjuk a sort. Kalmár Pál énekel, itt a Kossuth Rádióban.
1: Amikor a fénylő

Kedves édesanyám, van egy magas eperfa. Alá állok, kedves édesanyám, hogy ne játszak alatta. Sírjonok a levele, jaj, de jó szagú. Egy kis hiányért, kedves édesanyám, nem leszek én szomorú. Sírjonok a levele, jaj, de jó szagú. Egy kis hiányért, kedves édesanyám, nem leszek.

Juhani Jánossal és cigányzenekarával, a 100 tagú cigányzenekar cselló szólam vezetője, Duka Elemér gordongázik. Egy fantáziakeringőt hallunk, Vidó Venyec János szerzemény.

Gencsi Sári szoprán opera énekesnő a Magyar Állami Operaház színpadán 1948-ban debütált Mozart Figaro házassága című operájában egyik koszorús lány szerepében. Visszavonulásáig elénekelte Mozart és Verdi nagyoperáinak szoprán főszerepeit, de számos operett előadáson is élvezhette a közönség varázslatos hangját. A Magyar Rádió Bródy Sándor utcai stúdiójában nótafelvételek is rögzítésre kerültek a művésznő előadásában. Most hallgassuk meg a Nem hiszek én többé már a legénynek, az a szép, akinek a szemekék, és a Piros alma csüng az ágon című klasszikus magyar nótákat. A dalcsoprot Fráter Lóránt szerzeménye indítja, Azt beszélik a faluban címmel. Gencsi Sári énekel.

Ifjabb Járóka Sándor és zenekar a muzsikál adásunk utolsó perceiben. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Mai műsorunkban hallottuk ifjabb Sárközi Lajos prímást és zenekarát, felcsendült Duka Elemér cselló szólója, és válogattunk Kalmár Pál, valamint Gencsi Sári nóta felvételeiből. Legvégül ifjabb Járóka Sándor és zenekara játszik. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Találkozzunk a jövő héten is, szombaton és vasárnap. Ugyanebben az időben várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 13 óra 30 perc, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Még mindig fokozódik a forróság, ma az ország meleg rekordja is megdőlhet. A harmadfokú hőségriasztás és a vöröskód továbbra is érvényben van. A Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Párizsban ma már nem haladja meg a 30 fokot a hőmérséklet. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori meleg rekord is megdőlt. Megvonta a Tisza kormány 50 napos mérlegét a miniszterelnök. Magyar Péter az eredmények között említette a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hozataláról és a pártatlan közmédia feltételeinek megteremtését. A kormányfő kiemelte az önálló szakminisztériumok létrehozását, valamint azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz, zápor, zivatar ma egy-egy helyen kialakulhat. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
0: 30 perc alatt a föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
4: Tizenkilenc év késéssel kézbesített postai küldemény. Csindzsú sejemlámpásai. Az Adriai tengerben megjelent új élőlények. Hőség Olaszországban. Adásunk végén egy Martinique szigetén élt francia énekesnő száma szól. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Amikor várunk egy postai levelet, vagy rendelünk valamit az internetről, sokszor türelmetlenné válunk. Számoljuk a napokat, hogy mikor érkezik már meg a csomag. Egy brit férfinek nemhogy napokat, éveket kellett várnia, amíg megkapta a rendelését. Milyen küldeményről lehet szó? Kiderült Tóth Vali beszámolójából.
5: Jobb későn, mint soha, tartja a bölcs közmondás. Na de mennyivel később? Egy brit apuka, aki 2007-ben megrendelt egy újdonsült szülőknek szóló képes magazint, most, amikor 2026-ban, azaz 19 évvel később végül megtalálta a postaládájában, biztosan nem azt gondolta, hogy ugyan mi az a kis késés, nem számít. Mert hogy eddigre az egész rendelés lényegében teljesen feleslegessé vált. A ma már 52 éves Paul Edwards 2007-ben egy 18 hónapos kislány boldog édesapja volt, kisfia születése pedig alig pár hét múlva volt esedékes. ezért megrendelte az akkor viszonylag újdonságnak számító Baba Mama képes magazin legújabb számát. Hát, ha hasznos tippeket találhatnak benne pici babáik neveléséhez. Csak hogy a folyóirat soha nem érkezett meg. Teltek múltak az évek, már el is felejtette az egészet, még nem néhány napja a postás meghozta az elkóborolt küldeményt. Az átlátszó műanyag védőfólia mellé egy cédulát csúsztattak. A rajta lévő üzenetben a brit királyi posta sűrű elnézést kér úgymond az okozott esetleges kellemetlenségért. Paul, akinek az egyik gyereke ma már 18, a másik 20 éves, és már mindkettő egyetemista, a helyzet ilyetén fordulatát bizarnak minősítette. Újdonsült szülőként az ember mindenfélére előfizet, tanácsot, ötleteket, segítséget remélve. Aztán idővel mindannyian rájövünk, hogy a problémákat úgyis nekünk magunknak kell megoldanunk, mondta Paul a BBC munkatársának. Hozzátéve akkoriban a zűrös hétköznapokban talán fel sem tűnt nekik, hogy az újság nem érkezett meg egész mostanáig. Mikor megláttam a postaládában, nem is értettem először, hogy mi a bánat lehet ez, tette hozzá. Főként azért nem értette, mert teljesen mást várt. Ő ugyanis mostanában már tudományos, fantasztikus regényeket ír, és éppen a kiadójától várta a szerződést a következő könyvéről. Így napok óta árgus szemekkel figyelte, mikor jön már a posta. Ám nem pont egy majd 20 éve rendelt újságot remélt szerződés helyett. Nem is értette, miért nem dobták ki a postások, miért bajlódtak a kézbesítéssel ennyi idő után. A királyi posta szerint naponta ellenőrzik a küldemények szortírozását végző gépeket és az elosztó központokat. Talán eredetileg tévedésből valaki véletlenül félretette a hivatalban a lapot, és most megtalálta valaki más, és visszatette a rendszerbe. Próbálta megfejteni a történteket egy postai vezető. Paul természetesen beszámolt az incidensről a közösségi médiában is. A posztját néhány nap alatt 1,5 millióan látták, és persze nem fukarkodtak hozzáfűzni saját élményeiket és tapasztalataikat, mert hogy a postára és a vasúti késésekre panaszkodni a britek számára szinte nemzeti sport. Paul történetével sokan tudtak tehát azonosulni, ez nem volt meglepő. A gyerekeit viszont a történtek nem érdekelték túlságosan. Persze a közösségi média felhajtás azért imponál nekik. Egyébként volt, aki azt tanácsolta, a nevezetes újságot jó drágán adjam el, de ez nem az én stílusom. Szerintem csak eldobom majd simán a többi újsággal együtt, és legközelebb meggondolom, mit rendelek postán, summázta Paul a fura eset tanulságait.

0: Egy fényes séta Dél-Koreában. A koreai kulturális központban nyílt egy különleges tárlat, amely a modern művészet nyelvén értelmezi újra a sejmet és a lebegő lámpások hagyományát. Részletek Barta Bernadettől.
1: Olyan, mintha egy kapun lépnénk be, és végig, fölöttünk, mellettünk lámpások találhatók. Ezek selyemből készültek. Nagyon szép élénk magenta, narancssárga, zöld, kék, csodálatos színekben pompáznak. Isong-ju, az Outplace projektmenedzsere, Jinju városának képviseletében érkezett, Szalai Eszter tolmácsolja. Mit jelent a selyem Dél-Koreában?
2: Sejem az nem csak egy sima textília Koreában, sokkal inkább egy hagyományt és tekintélyt szimbolizáló anyag. Gyakorlatilag a kiállítás során pontosan ugyanezt a hagyományt szerettük volna megörökíteni és a modern kortárs szemléletben újra értelmezni.
1: Hol található a sejem központja?
2: Egyértelműen ugye a mai kiállítás helyszínéül is szolgáló főszereplő Jinju városa az, amit a sejem központjának tekint. Ez pedig Dél-Kyongsang tartományban helyezkedik el Koreában.
1: Mi készülhet a sejemből, ebből a különleges textíliából?
2: Sejem elkészítéséhez nagyon sok türelem és idő szükséges, úgyhogy ezért a sejemből készült ruhákat mindig olyan alkalomra, amelyek nagyon fontosak, tehát gyakorlatilag például különböző bírói talárok esetében, vagy például színpadi játékokhoz, vagy esetleg ünnepéhez való öltözethez szoktuk gyakran sejmet.
1: És a sejemlámpások hol találhatók meg? Milyen terekben használják?
2: Gyakorlatilag a sejemlámpásokat nem állítjuk ki csak úgy akárhol. Jinju-ban van egy külön sejem múzeum, illetve például a minden évben ismétlődő Namgang lámpásfesztivál, ahol ezeket ki szoktuk állítani, és most jelenleg pedig van egy ilyen egész világban gyakorlatilag vándorló kiállításunk, amelynek részeként most jelenleg ez Budapestre érkezett.
1: Van a színeknek jelentése?
2: Jinju sejemlámpások színe nem csak egyszerű dekoráció, hanem a koreai hagyományok öt színének megjelenít. Gyakorlatilag az öt fő szín az ugye a kék, ami a tavaszt és a fejlődést jelenti, piros, ami a szenvedét és az életerőt, sárga, ami a harmóniát, egyensúlyt, a fehér, ami az ártatlanságot például, és a fekete, ami pedig a mélységet, védelmet. Szóval ez az öt szín, ami gyakorlatilag, ennek a harmóniája az, ami gyakorlatilag a koreaiak színvilágát tartalmazza.
1: Miért mondható kuriózumnak ez a mostani tárlat? Juhye Jung, a Koreai Kulturális Központ igazgatója, továbbra is Szalai Eszter tolmácsol.
3: Ebben a konzíhéga egy különleges점은 사실 이 전시는 여러 나라를 이제 거쳐서 순회 전시를 하고 있고
2: ennek a kiállításnak az az érdekessége, hogy egy vándor kiállításként működik, és most Európában második helyszínként Magyarországon mutatjuk be. Kiállítás ez még ezen kívül azért nagyon különleges, mert Jinju két fő örökségét, a sejmet, illetve a Namgang lámpás fesztivált ötvözi. Ennek a részeként gyakorlatilag egy olyan kiállítás valósul meg, amely jól bemutatja a különböző anyagot, és nagyon fontos pontja, amiért ez a kiállítás nagyon érdekes, hogy 1400 lámpást állítottunk ki, ami az eddigi kiállításaink közül a legnagyobb számú kiállított lámpás mennyiséget jelenti.
1: Önnek személyesen milyen emléke, vagy milyen benyomása kötődik a sejem lámpásokhoz?
3: Marsimdirin Jinju Namgang chukje, kö yudung chukje-e jikjeob chamseok-eul haesseotdeon gyeongeom-i issseubnida.
2: Én részt vettem egyszer a Jinju-i Namgang lámpás fesztiválon. Ennek részeként ott megtapasztaltam ezt a csodálatos látványt, amikor a Namgang folyón ez a rengeteg lámpás gyakorlatilag a vízfelszínén úszik, és így, mint egy családi és élmény a városban, ez igazán nagyon nagyszerű volt.

cégekre figyelmeztetnek, amelyek a horvátországi és a montenegrói tengerpartra igyekvőre leselkednek. Nem akarok gonoszkodni, de lehet, hogy az egykor 6 köztársaságból és 2 tartományból álló Jugoszlávia szétesését követően tenger nélkül maradt Szerbiában az újságírók némelyikében van egy kis irítség, ezért ijeszgetik a tengerre igyekvőket. Meg kell mondjam, nem nagy sikerrel, ugyanis Szerbiából és innen a Vajdaságból is tömegesen látogatják az Adriát. És nem hallottam olyan esetről, hogy valaki cápatámadás következtében kéz vagy láb nélkül tért volna vissza a nyaralásból. Habár az Adrián közel 30 cápafaj megjelenését regisztrálták, a döntő többségük, például a macskacápák és a kutyacápák teljesen ártalmatlanok az emberre. 2 faj van, amelyek elméletileg veszélyesek lehetnek, bár a velük való találkozás valószínűsége elhanyagolható. Egyik a kék cápa, amely nyílt vizeket kedveli, a partok közelében ritkán jelenik meg, halászok hálóiban néha beleakad, de strandolókat szinte soha nem bánt. A rettegett fehér cápa a tonhalrajokat követve időnként megjelenik, de az elmúlt évtizedekben rendkívül ritkává vált. Az utolsó halálos cápatámadás Horvátországban 1974-ben esett meg, míg az utolsó 2008-ban történt nem halálos incidens óta is eltelt 18 év, amikor egy szigonnyal halászó búvár provokálta ki a támadást Vis szigeténél. A cápákkal tehát nem kell ijeszgetni az embereket, de az invazív fajnak számító, erősen mérgező gömbhallal sem, amelynek első példányát 2012-ben fogták ki a halászok a Dubrovnikhoz közeli Jakljan sziget északi partjánál. Az ezüstcsíkos gömbhal az indiai és a csendes óceán trópusi vidékéről jutott el a Vörös-tengeren és a Szuezi csatornán át, először a földközi tengerbe, onnan pedig évek folyamán az Adriai tengerbe, ahol a horvát tengerbiológusok szerint mára megtelepedett és jól érzi itt magát. Hogy egy átlagos fürdőzőnek miért nem kell mégsem tartania attól, hogy egy ezüstcsíkos gömbhallal találkozik? Azért, mert ez a hal a tengernek csak a 18 és 100 méter közötti mélységi tartományában él. 18 méteres mélységben viszont egy átlagos fürdőző nem igazán szokott lebukni búvár felszerelés hiány. Az ezüstcsíkos gömbhal egyébként sem agresszív, nem támad emberre, ha csak nem kerül fogságba. Harapása elsősorban az őt kifogó, óvatlan halászokra és horgászokra jelenthet veszélyt. Nem csak azért, mert erős állkapcsa és éles fogai vannak, így az ember ujját, ha óvatlanul szájába nyúl, egy 40-50 centis példány könnyen leharaphatja. Ez jelenti a kisebb veszélyt. Nagyobb gond, hogy a hal egész teste erős idegmérget, tetrodoxin tartalmaz, ami bekerülve az emberi vérkeringésbe 20 percen belül halált okozhat. Ezért nem szabad kézzel hozzányúlni. Kesztyűvel a legjobb eltávolítani a hálóból, vagy levenni a horogról, ha a halászt vagy a horgászt véletlenül összehozza vele a sors. A szakirodalom szerint egy több 10 centis gömbhal elfogyasztása egy több méteres cápát is megölhet. A cápák azonban az evolúció során megtanulták, hogy nem esznek ezüstsíkos gömbhalat. Elkerülik. Kerüljük el mi is. Annyi más ínyenc falatnak számító halfajta él az Adriában. Ezek pedig az ottani halasboltokban beszerezhetők. A legnagyobb veszélyt az átlagos fürdőzőkre az Adrián továbbra is a tengeri sünök jelentik, de az ő szúrásuktól, ahogy a homokban megbúvó mérges pókhalak szúrásától is a gumiszandál megvéd bennünket. A csalánkiütést okozó medúzákat pedig igyekezzünk elkerülni, ne nyúljunk hozzájuk. És ha ezeket a játékszabályokat betartjuk, nagyobb bajt nem jelentenek ránk nézve a tengeri élőlények. Nyugodtan élvezik a sós vizet, a napsütést és a kabócák énekét.

0: A nyár egyik legjobb része, hogy sokat süt a nap. Természetes D-vitamin jut a szervezetünkbe, és a kedvünk is jobb. Könnyebben kimozdulunk a lakásokból. Azonban az extrém magas hőmérséklettel sokan küzdünk. Nem csak itthon, hanem Olaszországban is. Sárközi Júlia elmondja, hogyan telnek az olaszok mindennapjai a hőségben.
1: A római Kolosszum előtti sarkon tartálykocsiról fújták a vízpárát a turistákra, akik nagy örömmel vették, hogy csuromvizesek lettek, de legalább felfrissültek a hőségben. Olaszország sem számít kivételnek ezekben a napokban, 40 fok fölötti a hőmérséklet az utcákon Milánótól egészen Szicíliáig. A legmelegebbet eddig a firenzei botanikus kertben mérték, de ki megy ilyenkor oda? A legforróbb éjszakákat pedig Bologna városából jelentik, ahol az éjjeli órákban sincsen hűvösebb. Lehet, hogy nincsen mindenhol egyforma hőség, mivel például a tengerpartokon valamennyire elviselhetőbb a kánikula, de az olaszok pontosan úgy panaszkodnak, mint a franciák vagy a magyarok. Túl meleg van, és meg itt van előttünk az egész nyár. Rómában a turistáknak könnyebb dolguk van, mert miközben a római lakosok öltönyben vagy kosztümben mennek dolgozni, sisakban motoroznak, értekezleten ülnek fagyizás helyett, a turisták nyári ruhákban sétálnak, múzeumokban és templomokban keresnek árnyékot, az utcán görögdinnyét, gelátót és granitát esznek. A Rómába látogatók, ha már eljöttek ide, nem mondanak le a városról. A világ minden részéből érkező turisták különböző technikákat használnak a forróság ellen. A távol-keletiek tetőtől talpig elfedik magukat, a németek vörösre égnek. Télen Róma utcáin állandóan esernyőt árulnak, most a legyező, a legkelendőbb cikk és a hordozható kis ventilátor. Ilyenkor szokott elfogyni a jégkocka, mert annyi kell belőle, hogy a római bárok, presszok, éttermek nem győzik fagyasztással. Olvastam, hogy az egyik római luxusszálló a nagy hőségben alternatív programot kínál a vendégeknek, városnézés helyett a tűző napon a hotel művészettörténészeket hív meg, és azok régészeti előadásokat tartanak a szálloda klimatizált szalonjaiban. A sajtótájékoztatók is ritkák mostanában, mert nincsen mindenhol légkondicionálás, és se a felszólalók, se az újságírók nem vállalják klíma nélkül a terembezárást. Egyedül a római zöldsége sem nem vesz tudomást a globális felmelegedésről. Továbbra is minestronéhoz való, apróra vágott zöldséget árul, és amikor a törzsközönség jelezte, hogy 40 fokban nem eszünk minestronét, azt válaszolta, hogy hidegen is nagyon finom.

0: Adásunkat ma is Pásztor Zoltán rovatával zárjuk.
1: Francia, de olyan furcsa francia. Ezt szokták mondani azoknak a nyelvéről, akik Martinique szigetén élnek. Franciaországnak ma is vannak gyarmatai, a d'outre-mer, vagyis tengeren túli területei. Az egyik ezek közül Martinique, ahol euróval fizethetünk, bagettet tehetünk reggelire, és szavazhatunk a mindenkori francia elnökre. A Karib-tengerben található sziget igazi gyöngyszem, remek pihenőhely, és árad az itt lakókból az életöröm. Erre jó példa Edith Lefebvre muzsikája. Edith mindössze 40 évet él, de muzsikája ma is az egyik legkedveltebb zene Martinique-on és szerte a frankofon, vagyis francia nyelvű országokban. Ismerjük meg mi is az igazi nyári muzsikát. Ez a Dialog, vagyis a Dialógus 1992-ből. Edith Lefebvre énekel.

hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csézi Mónika, a gyártásvezető Szőlősi Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Megdőlhet ma az országos melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fennáll a hőgúta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgrót víztárolójának ellátásába a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Több szakaszon sebességkorlátozásokat vezettek be, ott jellemzően 20 km/órával lassabban haladnak a szerelvények, ami 5-15 perces késéseket okozhat. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Párizsban ma már nem haladja meg a 30 fokot a hőmérséklet. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé torlódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori meleg rekord is megdőlt. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették, köztük megállapodtak a uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. Magyar Péter úgy fogalmazott, büszke a kormány első 50 napjának munkájára. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Borsodabói-Zemplén megyei Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevényen a képviselőtestület feloszlása miatt polgármestert és képviselőket választanak. A Baranyai Görcsöny-Dobokán pedig a korábbi településvezető halála miatt az új polgármester személyéről döntenek a választók. Szavazni este 7 óráig lehet. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Nemzetközi Egyetemi Színházi Találkozót tartanak mától 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Sánkhái, az Isztambuli és a Bukaresti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és az SZFE képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, amelyet a tábor végén mutatnak be a közönségnek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Vendégünk Hunos Tamás, a Csíkzenekar alapító tagja. Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban. Indul az Egri Harlekin Báb Színház új évada. Öveket becsatolni a Közlekedési Múzeum legújabb tárlata. És Győr gyerekszemmel, hajós városnézés történetekkel a folyók városában.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Oda nézek a...
5: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
6: Katonailag nem komoly.
5: Az utolsó hős.
7: 100 aranyat ír a fejed.
8: A meg a dicsőség.
9: Élve van, ahova te el kell foglunk!
5: Akit az ellenség fenyeget.
9: Meghalsz, krepel is, kutya!
10: Engedelmével egy kicsit késő.
5: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
11: Megölhetném, de nem teszem.
9: A császár nevében gyűjtsön!
5: Zente Ferenc.
12: Hogy írja Balázs az üzenetet?
13: A szentjes kapitánya.
5: Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perctől. A Dunán.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
14: Kell az empátia, szükségem van rá. Így fogalmazza meg a mentős életérzést Brigitta, aki szabad idejében másképp empatikus, kőműves kanalat vesz a kezébe és épít. Van, amiben nagyon is hasonlítunk egymásra mi emberek, életünkben szeretünk olyan tevékenységet végezni, amiben örömet találunk. Legyen az tényleg bármi. Az utcán elömlik a hőség, aki teheti belülről húzza össze a függönyöket és otthon marad. De ezt a férfit eddig mindig az utcán láttam. Persze hajléktalan. Nem kéreget, egyszerűen az utcán él. A hőségben most árnyékba húzódik és pihenget, pengeti a rozzant gitárját, mert az is van neki. Ahogy hallom, nem lesz belőle gitárművész, de ez talán nem is lényeges. Mellette várakozóan nézve rá egy közepes méretű keverékkutya. Sovány. Szeme a gazdáján, és amikor a férfi ránéz, örömmel söpör egyet a földön a farkával. A közeli boltból kivágódik egy fiatalember, fülében fülhallgató, hátán hátizsák, kezében annyi minden, hogy csoda el nem ejt valamit. Odalép a hajléktalan férfihoz, a gesztusokból érezni, sokadjára találkoznak. Ma kakaós csiga lesz, mondja. Szerintem nem a legfrissebb, teszi hozzá aggódva. Meg egy kis párizsi, egyben kértem, remélem elég lesz, mentegetőzik és a kutyára néz. A gitárszó elhal, a hajléktalan feltápászkodik, köszönettel átveszi a pici csomagot. Kakaós csigát évek óta nem kóstoltam, és mosolyul a ráncos arcra. De félre is teszi a péksüteményes zacskót. A párizsi, úgy tűnik, az most a fontos. Hízott már, ugye? Kérdi a fiatalembert a kutyára biccentve. Talán, hümmög amaz. A kutya érzi, róla van szó. Felül, szinte kihúzza magát. Szaglászik. Türelem, inti a férfi, és kicsomagolja az ennivalót. Na fogd, mondja, leteszi elé, és megint az a ráncos mosoly. Ahogy egyértelmű, hogy a ráncos férfi a gazda, olyannyira egyértelmű a párizsi és a szó. A kutya nekiesik. Aztán már csak a csönd van körülöttük. A férfi és a fiatalember a hőségben nézik a kutyát, aztán kezet nyújtanak egymásnak. A kutya elnyúlik a kövön, a férfi újból megpengeti a gitárt. Talán nem is történt semmi. Csak egy kutya gyomrába vándorolt egy nagy adag húspép. Talán történt valami több. Egy gesztus, egy kakaós csiga, egy készfogás. Eszembe jut, az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint Hargitán a pásztor. Kányádi Sándor sorai éppen ilyen készfogások. Empátia, amire szükségünk van. Köszöntöm Önöket, Vicsák Eszter vagyok. Hogy mi a közös az orvosban és a beteg hozzátartozójában? Az, hogy mindketten megpróbálnak mindent, tényleg mindent, és minél nagyobb a gond, annál jobban segítenek.
15: Fűzögetek egymásra, az ott az egésznek a filozófia, hogy minél több minden ment át egy gyerek, akkor ezek így gyöngyöket felfűzhet egy hosszú lánc, és akkor, mint az indiának, mint nagyobb törzsfőnöket, tehát nagyobb tollazat van a fején, annak megfelelően komolyabb tekintélye van, kinek milyen hosszú lánca van.
14: Mi az, ami mindannyiunknak kell, amire igazán szükségünk van? És vajon hol találjuk meg? Egy ember kétféle válasszal.
16: Kell az az empátia legyen, kell az a beleérző képesség legyen az emberekkel, amivel itt jók tudunk lenni, vagyis megpróbálunk jók lenni, megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy segítsünk. Ez ami motivál.
14: A nyár nagyikkal és pótnagyikkal. Ez is empátia, csak másképp.
17: Látja az óvodában, látja a baráti körnél, a gyerekeknél, hogy mennek a nagymamához, jön a nagymama, és nálunk ez hiányzik. És most már, hogy eléri lassan a 6 éves kort, egyre többet teszi fel a kérdést, hogy neki miért nincs.
14: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Mit jelent férfinak lenni, amikor az élet legsúlyosabb kihívásával szembesül egy család? Hogyan lehet talpon maradni, családot egyben tartani, hitet adni, miközben belül van vihar? Az Érintettek Egyesület egy szülőkből, segítő szakemberekből és orvosokból álló támogató közösség, akik évente több mint 300 daganatos megbetegedéssel küzdő családnak nyújtanak segítséget. Nagy Bálint, dr. Hauser Péter gyermekonkológussal, az Érintettek Egyesület alapítójával és egy édesapával készített interjút.
15: Az Érintettek Egyesület az 10 évvel ezelőtt jött létre. Olyan szülőket fogtunk össze, akiknek gyermekei daganatos betegségben érintettek. Hiányzott Magyarországról egy olyan fajta szervezet, ami ezeknek a szülőknek egyfajta hátteret adna, információt adna, kicsit összefogná őket olyan módon, hogy amikor ott vannak, akár a beteg gyerekek befejezték a kezelésük és a kórház utáni időszakra, meg egyáltalán ott vannak a kórházban. Ezek a szülők, ezek felfedezték azt, hogy hát sajnos nem mindenről gondoskodott, meg gondoskodik most az egészségügy. Első körben az volt, hogy próbáljuk ezeket a réseket betömni, ezért létrejött az Érintettek könyve, ami gyakorlatilag bepróbálta az teljes kezelést, a kezelés előtti időszakot, vizsgálatokat, a különböző terápiákat, tulajdonképpen munkat, a kórképeket is. Tehát ezekről mind egyfajta képet biztosítani. Amikor az egészen indultak, az volt a legnagyobb félelmük, hogy úristen, csak ne az internetet nézze a szülő, és akkor emellett indultak olyan programok, hogy a gyógyügyereket vagy a családokat összefogni, Érintettek kirándulás volt, akkor a gyerekek kapjanak különböző kis ajándéktárgyakat azért, hogyha beavatkozás, egy vérvétel volt, egy altatás volt, egy műtét, egy kis gyöngyfűzés volt, amit fűzögettek egymásra, az volt az egésznek a filozófia, hogy minél több minden ment át egy gyerek, akkor ezek így gyöngyöket felfűzett egy hosszú lánc, és akkor mint az indiáknak nagyobb törzsfőnöke, tehát nagyobb tollazat van a fején, annak megfelelően komolyabb tekintélye van, kinek milyen hosszú lánca van. Emellett még, ami elindult, az a most a gyógyult gyerekeknek a hosszú táv követése. Ugye most már nagyon sok daganatos gyermek, meg leukémiás meggyógyul, hál' Istennek, ösztülülés gyakorlatilag 80% környékén van. Nyilván sajnos betegségtípus függvénye, tehát van a betegség, amit továbbra sem tudunk meggyógyítani, de van, amelyiknél tényleg nagyon kiválók az eredmények. És hogy most elkezdett a világ arra figyelni, hogy ilyen sokan túlélnek, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen terhet teszünk ezeknek a családnak, gyerekeknek, felnőtteknek a nyakába, hogy milyen követéses vizsgálatok kezdenek, ki milyen kezelést kapott, mire figyeljen jobban oda. Erre készült két kiadvány, nem csak szülőknek készítettünk, hanem kamaszoknak és gyógyult fiatal felnőtteknek. Ő menik azért azt lehet mondani, hogy kicsit kisebb az érdeklődés az ilyen kiadványok iránt, mert ők most még végre felszabadultam, akarom élni az életemet, az, ami talán a legfontosabb a számukra.
4: Hogyan hat egy családra egy ilyen hír?
15: Hát akárhogy nézzük, bármilyen jók is az eredmények, azért ezt az angol száz szakirodalomban a katasztrófa betegségnek hívják, tehát egy olyan fajta csapás éri a családot, amire nem lehet felkészülni, nagyon nehéz hozzá alkalmazkodni. Most maga az a tény, hogy születik egy diagnózis, ami azért pár évtized előtt még egy halálos diagnózis volt, ma már azért mondom gyógyítható, de azért sok gyerek sok jelentős árat fizet érte. Ez egyik része, a másik meg, hogy a család élete teljesen felborul. Édesanyja legtöbbször bevonul a kórházba a gyerekkel, ők együtt vannak, ásnak már jó pár évtizede, együtt lehetnek a gyerekek, a szülővel benne lehetnek a kórházban, anya is, adott helyzetben apa is, és emiatt aztán van még otthon esetleg másik testvér, valakinek családfenntartónak kell, mert az apának dolgoznia kell. Tehát ez egy óhatatlan és egy nagyon komoly terhet ró a család életére, és hát szomorú, de sajnos őszintén ki kell mondani, hogy sajnos azért ez a fajta megosztott létforma nem mindig élik túl a családot. Lehet, hogy a gyerek meggyógyul, de sok esetben a család sajnos ezért áldozatul esik. Az anya van benne folyamatosan az eseményében. Ő követi, ő látja, mi mindenne mentek keresztül, mert nem jól alkot történt, visszaesik. És itt van ez az érdekes helyzet, hogy akkor azért ezt a szülővel is meg kell beszélni, hogyha azt látjuk, hogy mostantól nem tudjuk a gyereket meggyógyítani, lehet, hogy vannak még gyógyszerek, kezelések, amit tudunk segíteni, de meggyógyítani nem fogunk. És akkor ilyenkor az édesapa, aki nincs jelen, kvázi belobban a történetbe, és akkor hát apa, aki mindent megold, küzd azért, akkor fél internet világgal levelezni szokott. Ami nyilván az ő szempontjából érthető, mert ő picit kimaradt a menetrendből, és akkor most ő valahogy kezébe veszi a dolgokat. És akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy igen, az apa most bepótolja, úgymond az elmaradt energiákat, ami nem tudott a gyerekre közvetlenül ráfordít, vagy nem volt jelen, de hogy ezzel viszont elveszi azt az időt, akkor éjjel-nappal levelezik, fáradt, nyűgös, megoldást keres. És közben az a fő cél, hogy ő a gyerekkel legyen, az nem tud vele lenni, nem tudnak családként lenni, és azt tudom mondani a szülőknek, hogy gyakorlatilag ez egy olyan kegyelmi idő, valamikor vége lesz, nem tudom, mikor lesz vége, de mégiscsak a családja, mint élményeket gyűjtök, és az élménygyűjtés eredményeként az fogja utána azt a házaspár továbbvinni, hogy na látod, hogy ezt is megcsináltuk, ide szeretett volna elmenni a gyerek, ide is elmentek, ez is megvolt, közös program, tehát ezek nagyon fontosak a család továbbmeneteleinél, és ezekben az édesapákkal van, hogy szabad így fogalmazni, sokkal több energia, mert munka, hogy ők is át tudjanak billenni ebbe a helyzetbe, ha már sajnos nem gyógyítható meg a gyermek.
6: Keresztes Németh Zoltán vagyok, 3 gyermekes édesapa, 3 lányom van, és 2 éves volt a legkisebb lányom, amikor rossz indulatú daganatot diagnosztizáltak nála. Azóta ezen túl vagyunk, hála jó Istennek, és eltelt már 16 év. Maga az egyesületi létbe azt tudjuk sugározni, mondani a pozitív példát, hogy meg lehet gyógyulni ebből a betegségből. A másik, hogy oda kell figyelni utána is, tehát hogy ezért ez egy olyan betegség, ami később is folyamatos kontrollt igényel. Hála Istennek Dodó teljesen egészséges, és teljes életet tud élni, tehát ő sportol, kézilabdázik, gimnáziumba jár, gyakorlatilag foglalkozik azzal, amivel kell.
4: Amikor megkapták a diagnózist, mi volt az első gondolat?
6: Nyilván sok a klasszikus íve ennek, hogy ugye nyilván tagadás, egyebek, aztán reménykedés, hogy mégse az, vagy nem olyan, egyfajta érzelmi hullámvasút. Aztán ugye, hogy az ember egyre több információra tett szert, akkor rájött, hogy mivel áll szembe, és a mi esetünkben ez ráadásul egy a műfajon belül is egy kevésbé szerencsés daganattípus, ami agresszívabb, mint a nagy átlag, úgyhogy mi gyakorlatilag egy ideig így folyamatosan egy ilyen lefelé menő hullámvasúton voltunk, és nagyon vártuk, hogy majd egyszer csak fölfelé is kell menni, de alapvetően elég hosszú ideig ez csak lefelé ment, amíg aztán kialakult a végleges diagnózis, és hát akkor legalább már elérkeztünk oda, hogy tudtuk, hogy mivel állunk szembe.
4: Volt ennek bármi előzménye egyébként, hogyan derült ki?
6: Teljesen véletlenül, semmilyen előzmény nem volt. Gyakorlatilag egy rutinvizsgálaton egy köhögés kapcsán jött elő, hogy azóta is nagyon hálásak még a körzetőorvosnak, aki alaposan megvizsgálta, noha csak egy köhögéssel kerestük fel, és ő tapintotta ki, hogy van valami a hasban, aminek nem kéne ott lenni.
4: Onnantól kezdve akkor hogyan változott meg az életük?
6: Gyakorlatilag egyik napról a másikra, tehát hogy ez ott azonnal az embert beszippantja. Akkor még túl gyorsnak is tűnt nyilván, hogy az emberrel ezek történtek, kerültünk kórházba, kezdődtek meg a kezelések, meg később került sor az operációra, tehát úgy mondani, hogy nagyon gyorsan és hatékonyan.
4: Mi volt ebben az időszakban a legnehezebb?
6: Megérteni, hogy mi ez. És részben erre reflektál ugye az egyesület is, ugye az egyik legnehezebb, hogy na de mi lesz ezután, vagy lesz-e utána egyáltalán valami, mert nyilván erről nekünk nagyon kevés információnk volt. Akkoriban azért már látszódott az, hogy azért itt a túlélési esélyek ezek megváltoztak a korábbiakhoz képest, de ez sem volt köztudott. Tehát akkoriban gyakorlatilag ugye az ember, ha meghallotta ezt, hogy valaki rákos, akkor jellemzően arra gondolt, hogy az egyfajta halálos ítélet, tehát hogy akkor itt csak arról beszélgetünk, hogy akkor ugye mennyi idő van hátra, és akkor valami nagyon bizarr kezelések és szenvedések között majd mi történik. De ahogy aztán nekünk is több infónk lett, akkor kiderült, hogy már akkor is azért ez már megváltoztak ezek a viszonyok, és már ez nem feltétlenül egy halálos ítélet, hanem a már nagyobb a túlélési esély, mint az, hogy nem.
4: Ön és a felesége különböző módon voltak jelen ebben a helyzetben?
6: Megosztottuk értelemszerűen, mondjuk úgy, hogy a hagyományos módon, hogy az anyuka volt többet a kórházba, és nyilván miután még van 2 másik testvér, akik akkoriban elég kicsik voltak, 4 és 6 évesek, ővelük is kellett foglalkozni, tehát azért lehetőség szerint igyekeztem én is őt leváltani a kórházba, de túlnyomó részt azért ő csinálta végig. Szerencsére számíthattunk a nagyszülőkre is, de alapvetően a személyes jelenlét az egyértelműen a feleségem volt.
4: Kettőjük kapcsolata megváltozott? Hogyan változott? Milyen irányba?
6: Abszolút pozitív irányba, tehát hogyha van néhány dolog, amit pozitívumként lehet említeni, ha történik egy ilyen dolog, egyrészt megismertünk olyan embereket, akik azóta is barátaink, és tudunk osztozni jobban, rosszban, és rengeteg segítséget, támogatást kapunk, adunk egymásnak, illetve a kettőnk kapcsolatát is jelentősen megerősítette. Ezt így, hogy együtt végig csináltuk, ez tényleg adott egy olyan plusz köteléket, ami azóta is elszakíthatatlan.

0: empátiára szükség van. A földeáki Berényi Brigitta együtt indul szolgálatba férjével Robival. Mentősök. A pihenőben együtt vannak ugyan, de a mentőkocsiban nem. A szabályok szerint ugyanis házas pár, ahogy a szaknyelv mondja, együtt nem vonulhat. Magánvállalkozásukban azonban, tán meglepő, mindketten kőművesek. A törékeny asszony is, aki úgy kapja fel a súlyos vésőkalapácsot, mintha csak asztalkendő lenne. Brigittát felvették a Pécsi Egyetemre építőmérnöknek, de erről a távolság miatt le kellett mondania. A Szegedi Egyetemre környezetmérnökkarra is felvették, ám mint hallani fogják, a mentős hivatás szeretete végül is győzött. Egy ember az élet kérdéseire két válasszal. A riporter Kapuvári Gábor.
1: 14 éves, amikor én az általános iskolából elbalagtam, én eldöntöttem, hogy én boltos szeretnék lenni. 14 évesen kereskedelembe mentem.
2: Hát ez még ilyen kis romantikus.
1: Igen, gondolat. Az volt, és mikor a kereskedelmi iskolába jártam, fél év után, meg a gyakorlatokat végezve, én azt vettem észre, nem nekem való. Pakoltuk a tejet, pakoltuk a kenyeret, még akkor régen ládákba kellett behordani. Rájöttem, hogy nem.
2: Miért? Az nem. Nehéznek gondolta?
1: Nem is a fizikai részét, de nem éreztem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Pakolgattam az árukat a polcra, de természetesen 15 évesen még nem is tudja az ember, hogy mit akar, de éreztem, hogy ezt nem. Egy év után ott hagytam a kereskedelmet. A szüleim haragudtak természetesen, mert mi lesz belőle, kislányom természetesen a faluba lakva. Jött az az elhatározás, hogy menjek varrónőnek. Voltam 16 éves, mikor elmentem a női szabó iskolába, ez Hódmezővásárhelyen volt. Nagyon-nagyon jó osztályban voltam, nagyon-nagyon jó oktatóink voltak, és igazából a női szabóságnak minden rejtelmét megtanították velünk. Szerettem, elvégeztem a sulit, és utána évekig dolgoztam varrodában, és még nem is textilekkel dolgozunk, hanem bőrrel, és amellett javítgattam, otthon volt nagyon profi varrógépeim. Szerettem, már az is egy művészet volt, mert tudtunk belőle szép dolgokat. Tudtam alkotni már akkor is. Magamnak is megvartam a szoknya, a nadrág, minden, ami megtetszett nekem.
2: Na most jön az, hogy de.
1: És a de. Hát a de az ott kezdődött, hogy édesanyám, ő ápolónő volt. Az idősek otthonában, ahova én elmentem, 22 évesen mentem oda dolgozni. Úgy gondoltam, hogy a varrónői szakmát letéve menjünk egy más irányba.
2: De miért tette le?
1: Az a monotonitás, ami egész nap volt, az a tipikus gyári, hogy szalagon, és akkor ugyanazt mindig. Mikor én elmentem az idősek otthonába dolgozni, tudtam, hogy mit kell csinálni. Nagyon szerettem. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért a 15 évért, amit ott dolgoztam. Ez alatt a 15 év alatt születtek a gyermekeim. Ez idő alatt jártam iskolába is. Nagyon-nagyon sokat tanultam az idősektől. Én nagyon hálás vagyok nekik. Robi, hogy kaminozott, én a gyerekekkel egyedül voltam. És lett egy kis vállalkozásom.
2: Ez lett a gyógymasszőri hivatás.
1: Igen, mégis kapcsolódik az egészségügyhöz, de sok-sok év után az ujjaim nagyon tönkre mentek tőle. Ha az ember ezt szívvel, lélekkel akarja csinálni, sajnos rámegy.
2: Akkor már technikus volt?
1: Nem még, ez jött utána. Igazából mindig tanultam. És mikor a gyógymasszőri pályámban már eldöntöttem, hogy ezt abba kell hagynom, akármennyire szerettem, a kezeim nem bírták. Viszont akkor jött a lakásfelújítás, és onnan jött az ihlet, hogy most miért ne?
2: De hát adódik bennem a kérdés, hogyha egy vállmasszírozást nem bírta a keze, akkor a malteros vödrök cipelését...
1: Azt más, mert másképp terheljük. Azt érzem, hogy valamilyen szinten még jó, mert fitten tart egyébként. Ezt a mai napig érzem, hogy nem azt mondom, hogy nincs izomlázom, de azért úgy rendesen karban tartja az embert. Nagyon nagy küzdelem volt, bevallom őszintén, így visszagondolva a kezdetekre is. Mikor beiratkoztam az iskolába, az építésztechnikusba, mikor beléptem az iskola kapuján, és a folyosón végigment, hogy Jézusom, mit keresek itt? Négy mérnök vizsgáztatott bennünket, és ez már a szóbeli vizsga volt, meg a gyakorlati. A gyakorlati vizsga az volt, hogy ki kellett tűznünk. Zsinórpadot kellett, és akkor tűzünk egy házalapot, kezdjük el bemutatni. Az írásbelije volt, mikor ilyen statikai, ilyen csomóponti rajzokat kellett készíteni, azért figyelni kellett oda, hogy mit is csinálunk. De a négy mérnök közül azt mondta az egyik, elment mellettem, és azt mondta, hogy már egy-egyen rosszabbul fogok indulni, mert a parfümöm erős. Nagyon nehéz volt nőként. Emlékszek, vettük a vizes csempevágót, és elmondta nekem Robi, hogy hát ilyet meg ilyet kellene venni, de hát ő akkor még kamionozott. Mikor én bementem a műszaki boltba, és azt mondtam, hogy én szeretnék egy ilyen típusú vizes csempevágót venni, gyémánporonggal, és akkor elnéztek, hogy most ő ki. tudni, mit is akarok. Dolgoztunk egy helyen, azt kérte a megrendelő, hogy konyhát burkoltunk, és diagonálba kellett a padlóburkolót raknunk, és amikor a vége felé érkeztünk, de nagyon szép lett egyébként, és azt mondta nekem, hogy nem is érti, hogy most nőként miért nem maradok a fokanánál, és akkor mondtam neki, hogy hidd el, szoktam főzni is, ezt szoktam lenni shoppingolni is, fel tudok költözni szépen is, de én szeretem a metős ruhámat is, azt is, meg ugyanúgy most a metős ruhámat is. Én nagyon-nagyon közeli hozzátartozómat veszítettem el évekkel ezelőtt, és akkor jöttek ki a kollégáim oda a helyszínre, és én mindig megcsaláltam őket, hogy annyira nagy tisztelettel és emberséggel fordultak, és ott jött a legelső gondolat, hogy én szeretnék mentős lenni. A fő életem a mentőzés, de ugyanúgy az építőipari vállalkozás megvan. Van itt egy fehér furgon, amivel jöttünk, az is ide tartozik, azzal szoktunk el dolgozni, úgyhogy egyik furgonból megyek a másikba. A mentő autóba megyek. Igen, végül is mind a kettő egy munkaruha, mind ez is, vagy mind az építőipari, és mikor elkezdtem a környezetmérnöki szakra, egyetlen egy napon volt eldöntem, hogy mit szeretnék. Felvettek az egyetemre. Boldog voltam, annyira örültem, épp a kisebbik lányommal voltunk bent a kórházban, amikor megkaptam az egyetemre, hogy sikerült. Viszont a következő napon megkaptam azt, hogy ide is jöhetek. Volt álmatlan éjszakám, emiatt természetesen nagyon-nagyon sokat gondolkodtam.
2: És mi az, ami miatt a mentő hivatás mellett döntött?
1: Kell az az empátia legyen, kell az a beleérző képesség legyen az emberekkel, amivel itt jók tudunk lenni, vagyis megpróbálunk jók lenni, megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy segítsünk. Talán ez, ami motivál, hogy segíthetünk.

0: segítségnyújtás mellett a feltöltődést, kikapcsolódást is fontosnak tartja a Magyar Református Szeretetszolgálat. Rendszeresen szerveznek nyári táborokat, ahol figyelnek a gyerekek készségfejlesztésére, a játékra, emellett pedig áhítatok és imaközösség által lélekben is erősítik őket. Nyári lelki megújulás játékkal. Zsoldos Barnabás Máté Szalkán kereste fel Bene Sándort és családját.
1: A Máté Szalkai kertvárosi gyülekezet rendszeresen nyáron táborokat szervez. Van természet közeli tábor, van, ami egy kicsit az ismereteket bővíti. Történetesen most angol nyelvi tábor is indul. Az angol nyelvi tábor felé orientálódik a család. Nagymama közli a lányával, az unokájával, hogy mire lenne érdemes odafigyelni?
2: Általában szoktam szólni, de a lányom ugyanúgy tagja a gyülekezetnek, és információja van arról, hogy táborok lesznek, és akkor annak megfelelően iratja be a gyereket.
1: De azért nekem annyi információ van, hogy nagymama nem csak jelzést ad a lányának, hanem a táborban is tevőlegesen részt vesz, besegít.
2: Igen, hát már évek óta, mióta a Kertvárosi Református Egyház véget ilyen táborokat, mikor már beindulnak a táborok, akkor szoktam részt venni mindenféle munkálatokban.
1: Nem árultam még el, hogy hova is toppantam én be.
2: Bene Sándor és családja.
1: Nagyapa Sándor a református gyülekezetnek van férfias tábora is. El tudom képzelni, hogy majd az unokával a fiús táborban is részt vesznek.
3: Igen, a fiammal kezdtem, 3 gyerekünk van, 2 lány és 1 fiú. Fiammal kipróbáltuk a nomád tábort. Amikor időm engedi, akkor támogatólag ezeket a helyi szervezéseket is segítem. Igen. És valószínű, hogy a közeljövőben most már nem a gyerekeimmel fogok részt venni, hanem az unokákkal. Hál' Istennek, a Jóisten megajándékozott 4 fiúnokával. Nyári időszakban szinte egy Excel táblával vezetve, hogy kinek mikor van itt az ideje.
1: És be is tartják.
3: Betartják, így van.
1: A beszélgetést hallgatja egy unoka. Te vagy az egyik nagy fiú, aki 5-es. Felkeltettük az érdeklődésedet?
4: Igen.
1: Most hova fogsz menni?
4: Fényes táborban vagyok.
1: Milyen jelleg?
4: Angolt és németet. Nem tanulunk, csak hát...
1: Szinten tartjátok az eddigi ismereteket. Játékos formában nem felejtitek el a német és angol szavakat.
4: Igen, de csomó játékban csak 1-2 órát tanulunk, még annyit se.
1: Az a kevés, pont elegendő, inkább játék legyen, te is azt mondod?
4: Igen.
1: Osztálytársak vannak, haverok?
4: Nincs.
1: Barátságokat kötsz majd, ugye?
4: Igen.
1: És a neved? Nem árultuk még el.
4: Herman Marci.
1: Anya is itt van a közelben. Tímea, amikor a gyülekezetben hallotta, hogy lesz tábor, különösképpen az angol vagy más jellegű, azonnal úgy gondolta, hogy a gyermeket be kell íratni ebbe a táborba.
5: Évek óta járunk már, örülünk neki, hogy újra lesz angol tábor. Ugye ez a jövő, ma már minden gyerek jobban beszél szinte, mint mi, a nagyszülőköz képest, meg ugye professzionálisan. Kellemes 2 hetet tölthet el, van egy kis szórakozás is benne, nem az van, hogy egész nap csak a tévé előtt ül a gyerek, unatkozik, nem találja a helyét.
1: És közösségben van. Igaz, hogy mint mondtam, nem sok ismerős van, de azért majd kialakul.
5: A mostani táborban, ahol most van angol táborban, ott nincsen, de a következő 2 táborban, amit az egyház szervez, a csoportnak a fele az ő osztálytársa, önmaga is egyházi iskolába jár.
1: Az egyházi iskola az itt Máté Szalkán, a Kálvin János?
5: Így van a Kálvin János általános iskolába jár. Már felsős nagyfiú lesz.
1: Hogyan sikerül a nyáron az elhelyezés? Mert ugye ezek egyhetes táborok, de hát a nyár az szünidő az hosszú.
5: 9 hét, ahogy számolgattuk, van anyának, apának szabadsága, közös nyaralás is legyen benne. Ő sport, a Máté Szalkai Egyesületben kézilabdázik, 2 hét lehetősége van. A többi időt meg úgy gondolom, hogy töltse szabadon, tehát ne legyen azért minden alkalommal kötött, ilyenkor vagy velem, vagy a nagyszülőkkel eltölti az időt. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy az összes nagyszülő tud nekem segíteni. Tényleg azt mondhatom, hogy a gyerek is nagyon-nagyon szeret együtt lenni. Mind a nagyszülőkkel, mind pedig az unokatesókkal, ugye itt vannak a nagybandázós alkalmak is, az ittalvások, amikor a nappali megtelik élettel, és aztán ha elmennek haza, akkor csak annyit hallunk papától, mamától, hogy csend lett, de szomorú csend számukra.
1: A nevét nem árultuk még el.
5: Bene Tímea.
1: A doktori címmel. Minden nyáron a Máté Szalkai Kertvárosi Református Gyülekezet táborokat szervez, ezzel segítenek a szülőknek, szülőknek, hiszen nincsenek felügyelet nélkül a gyermekek, és talán azokban a táborokban, amelyekről dr. Makrai Tibor, a gyülekezet főgondnoka fog beszélni, a gyermekek se felejtenek el mindent.
6: Elég gazdag a paletta, június végén itt a tábor óvodás gyerekek is mehetnek, és 6-ig tart a korhatár. Ebbe a táborba szeretnék bevonni idősebb gyerekeket is, tehát akik segítőként vesznek részt, gimnázium önkéntes munkába is beszámít ez nekik. Ennek a létszáma körülbelül olyan 100 fő. A következő tábor az a angol tábor, ahol 35-40 fős résztvevő közösség van, és egy Exodus nevű ifjúsági evangelizációval foglalkozó északír presbiteriánus szervezet áll a háttérben, akiknek a munkatársai jönnek és segítenek a lebonyolításban, és mellettük itt is a gimnazista segítőink a gyülekezetből, hogy belekóstoljanak a szolgálatnak a jó ízébe, a lehetőségébe is. Szülőknek segítség a felügyeletben itt a nyári szünetben. Emellett most a tanodások nyitnak a szülők felé is, a roma szülők felé is, gyerekeken keresztül beintegrálni őket. 3 napra elvonulnak Márokpapiba, egy kis beregi faluba, ahol kirándulnak, a természettel ismerkednek, és természetesen itt is a Bibliával foglalkoznak. A gyülekezet egész közössége számára pedig egy erdélyi kirándulás augusztus 20-a környékén. A dél-erdélyi Hátszegre megyünk el, régi középkori templomokat nézzük meg, és a esti alkalmakon Isten igéjét hallgatjuk, és testvéri közösségben vagyunk együtt.

0: Ha nincs nagyszülő a háznál, pótnagyi kerestetik. Egyre többen keresnek kisgyermekük mellé a nyári szünetben pótnagymamát. Van, aki az interneten, közösségi oldalakon ajánlja fel szabad idejét, vagy édesanyaként keres pótnagymamát. És ehhez a műfajhoz, bár kétségkívül sokat ad, gyereknek, felnőttnek egyaránt, nagy-nagy bizalom kell. Pilisi Csenge összeállítása.
1: Olvastam az interneten, az egyik közösségi oldalon, hogy pótnagymamát keresnek a gyerekek mellé. Miért ezt választja, ezt a módját a nyári gyerekelhelyezésnek?
2: Nekünk a gyerekelhelyezéssel úgymond nincs problémánk, mert úgy dolgozunk, hogy meg tudjuk oldani önmagunk is. Mi valóban egy pótnagymamát és pótnagypapát szeretnénk a gyerekeknek, mert őnáluk ez a nagyszülői szeretet fogalma, ez igazából nem ismert. Nagyon minimálisat találkozhatott a nagyobbik gyermekem a nagyszülői szeretettel 2,5 éves koráig, viszont látja az óvodában, látja a baráti körnél, a gyerekeknél, hogy mennek a nagymamához, jön a nagymama, és nálunk ez hiányzik. És most már, hogy eléri lassan a 6 éves kort, egyre többször teszi fel a kérdést, hogy neki miért nincs.
3: Nincs segítségem, barátok szoktak segíteni, mivel ismerem őket, így bennük megbízom, tehát már volt rá példa, hogy oda is adtuk egy fél napra a babát. Idegen, hát ha nagyon jó referenciája van, és közösen is megismerjük az illetőt, akkor akár szerintem ez nem probléma.
1: Mert ez kicsit olyan, mint a babysitter lenne.
3: Igen. Ennek örülnék, hogyha ez a szeretet tényleg szívből jön, és őszinte, azt érzi a gyerek.
1: Mit adhat egy idősebb segítség, vagy egy nagymama?
3: Bennük még a régi értékek szerintem megvannak, ez fontos a mai gyerekeknek is.
1: Ilyen pótnagyiságot vállal Halász Ildikó, aki nyugdíjas pedagógusként segít be a környékbeli családoknak.
4: Nekem még nincsen unokám, benne vagyok már ebben a korban, a kortársaim közül már nagyon sokaknak van unokája. Másrészt pedig annyi szabad idővel rendelkezem, hogy szeretnék másokat segíteni, ha nekem nincs unokám, akkor másoknak, fiataloknak, akiknek esetleg a szülei még dolgoznak, vagy vidéken laknak, és esetleg szeretnének egy kis szabadidőt maguknak, akkor én úgy érzem, hogy segítenék ezzel, hogy elvállalok gyerekfelügyeletet, gyerekekkel vagyok.
1: Jól tudom, hogy most is vannak önnél gyerekek?
4: Igen, hát van rendszeres olyan is, hogy egész évben, és hát nyáron én egyébként iskolában dolgozom, de nyár ugye a szünet, ezért úgy gondoltam, hogy elvállalok nyára is gyerekeket.
1: És mit csinál egy pótnagyi a gyerekekkel? Olyan, mint egy igazi nagymama?
4: Kertes házban lakom, úgyhogy jönnek a gyerekek, akkor társasozunk, kreatívkodunk, beszélgetünk az élet nagy dolgairól. Nálunk van medence, akkor füldenek a gyerekek. Tehát igazából egyrészt próbálom őket kicsit az én korosztályomból adódóan is hát nevelni őket, így idézőjelben, de másrészt viszont szeretek velük játszani, együtt lenni.
1: Azon túl, hogy programokat szervez, hogy tartalmasan töltik az időt, elfogadják a tanácsokat, a nevelést, ugye ön pedagógus eredetileg.
4: Én úgy érzem, hogy igen. Már azt is tapasztaltam, hogy amikor én megyek oda egy gyerekre vigyázni pár órán keresztül, a szülők nincsenek otthon, tehát és amikor oda megyek és a szülőkkel beszélnek, akkor kicsit úgy érzem, hogy velem más hangnemben szóval, mint hogy egy picit nagyobb tisztelettel. Szót fogadnak, hallgatnak rám, és figyelnek a esetleges tanácsaimra.
1: Mennyire lehet pótolni ön szerint a nagyszülők korosztályának a tapasztalatát, az érzelmeit, a szeretetét, akár így is?
4: Valamennyire szerintem igen, jó, hát nincs közöttünk ugye vér szerinti kapos. De mivel én úgy érzem, hogy szüksége van a gyerekeknek egy idősebb korosztály, lássák az ő életét is, vagy hogy az ő hozzáállását a dolgokhoz, ezért igazából szerintem valamennyit azért pótolok.
1: Idegen ember ugyanúgy vigyázhat a kicsire, mint mondjuk egy nagyszülő? Ugye vér szerint kell, hogy kötődjön.
3: Nem biztos, hogy vér szerinti nagyszülő ugyanúgy vigyáz egy gyerekre, mint egy idegen. Ez annyira egyéntől függ, hogy ki milyen valójában. Hallottam másoktól, hogy hiába van igazi nagyszülő, igazából nem érdeklődik a saját unokája iránt, míg egy idegenben sokkal több, mert ő szeretne valakihez tartozni, szeretne átadni magából, akár egy idegen is tud annyit, hanem többet, mint egy valódi nagyszülő adni.

Vakáció nem csak gyerekeknek. Hogyan tölti a nyarat egy tanárházas pár? Rozgonyi Dezső és felesége Zsuzsa a Máté Szalkai Esze Tamás gimnázium tanárai. A tanév alatt tanítanak, július-augusztus számukra a feltöltődés. Most annyival lesz gazdagabb a nyár, hogy egyetlen unokájuk is helyet követel az életükben, és ez előreláthatóan sok-sok közös játékot jelent. Rozgonyék úgy gondolják, szép nyaruk lesz. A riporter

0: Dezső.
1: Van egy osztályom, aki most érettségizik matematikából, taubelizni nem kell, mert nem bukott meg senki sem. Most szervezem éppen a következő évben a osztályomnak a kirándulását, ami majd szeptember 5-e, 6-e, 7-én lesz.
0: Ne ugorjunk ekkorát. Felvezetőben mondtam, hogy már volt egy kirándulás, amikor Zsuzsa, ez úgy az év lezárásához hozzátartozik?
2: Hát egy picit ahhoz is, hiszen ez most volt az utolsó tanítási héten, a 9. évfolyammal három osztályal voltunk Budapesten, az Operett Színházban. Nagy élmény volt a gyerekeknek. Fontosnak tartom azt, hogy innen erről a térségről is elmenjünk egy fővárosi közszínházba. Szépen felöltöztek a lányok, a fiúk, és megilletődöttek voltak ők is, és nagyon élvezték az előadást. Egy élmény volt számunkra a budapesti utazás is, villamosról le és fel. 75 gyereket jelentem, mindenkit hazahoztunk.
0: Igen, ez a legfontosabb. Dezső mondta, hogy osztálya van, Zsuzsának saját osztálya van, tehát nem keveredett a kettő.
2: Nem, 9. B-seknek, biológia, kémia tagozatos gyerekeknek vagyok az osztályfőnöke, és mi évfolyam szinten szoktunk irándulni menni, tehát nem csak az én osztályom, hanem még jött a másik két osztály is, az A és a C. Jó, hogyha több gyerek együtt van, keverednek, ismerkednek, nem csak osztályok vannak.
0: Mondtam, hogy a táblán olvastam, hogy vakáció, hogyan készül a Rozgonyi házaspár a nyárra, mi az elképzelés?
1: Nemrég született unokánk, szeretnénk minél többet velük tölteni. Budapesten laknak, ezért minden második hétvégén egy napot rájuk szánunk. Ezen kívül van nyári programunk is természetesen, van egy Balaton környéki háromnapos wellness ajándékunk a gyerekeinktől, és van egy baráti körünk, akivel együtt turázunk, és például Szlovákiába fogunk menni.
0: Zsuzsához fordulok, ugye, ha már kicsi baba van a családban. Anyuka, haladó anyuka, vagy pedig be kell segíteni, tanácsokat adni, amikor két hetenként meglátogatja őket?
2: Nem kell tanácsokat adni, mert a mai anyukák azok már haladó anyukák, mert hogy ők az interneten keresztül már mindent megtanulnak, és ha pedig olyan védőnőnie van, mint amilyen van a lányomnak, akkor őtől sok segítséget kap, úgyhogy nekünk csak élvezni kell. Mi csak játszunk.
0: Hány
2: sétáltatunk. Egy van. Ő a család szemfénye. Igen.
0: Igen.
2: És még az Dezső nem mondta, hogy ő ugye fog menni az énekkarral is kirándulni. Még karácsonyra kapott ajándékot most tudunk nyáron kihasználni. A barátainktól élményajándékokat kapunk, és lepjük meg egymást. Ott pedig egy miskolci kirándulást kaptunk, ahonnan hazajövve pedig megyünk a Tokaj Fesztivál Katlanba is egy előadásra. Lassan tele a nyári naptárunk. Nekünk kell ez a két hónap, hogy kikapcsolódjunk. Mi szeptembertől júniusig napi 12 órában foglalkozunk a munkával. De bár ez nekünk nem
0: a
2: hivatásainkkal, így fogalmaznék. Van ez a július és augusztus, amikor viszont kikapcsolódunk.
0: Kicsit fecsegjünk. Dezső a Máté Szalkai Ádám Jenő pedagógus kórusnak a tagja. Hova menne ez? Nem is mondta még?
1: Gyulára van most szervezve, minden évben a kórus pihenésként vagy utalomként pár napot együtt tölt. Most Gyula és környéke, július 6-a, 7-e, 8-ai hétvégén.
0: De Zsuzsa oda nem megy.
1: Nem, ő nem.
0: Nem tagja a kórusnak,
1: igen.
0: Tudjuk meg, hogy van-e saját programja erre a három napra.
2: Nincs saját program, de néha szerintem kell mindenkinek külön saját program. Nem baj, hogyha Dezső elmegy.
0: Van a ház körül is tennivaló.
2: Na igen, megvan. Kert. De nekünk van hátul egy kis zöldséges kertünk, amit szerintem fontosnak tartjuk, az egészséges étkezést, tehát hogy legyenek olyan zöldségeink és olyan biozöldségeink, ami nyáron és idén jellegűek, akár paprika, paradicsom és zöldség. Nincs nálunk halomszámba, de az, hogy a gyerekeinknek is példát tudjunk mutatni arra vonatkozóan, hogy egészségesen táplálkoznak és egészséges zöldségeket vásároljanak.
0: Budapesten nem tudnak termelni, tehát nem. Vásárolják.
2: Kapják innen.
0: Ezért termel nagypapa és nagymama. Kívánom, hogy élménygazdagon teljen ez a nyár.

0: és ez is a nyár. Érik már a ribizli a verpeléti Lajos Király manufaktúrában. Király Dávid már gyermekként segített a nagyszülei ültetvényén, majd átvette a gazdálkodást feleségével, Szilviával. Nagyapja készítette az első ribizli bort, ami új értéket teremtett. A gyümölcsöt már nem csak megtermelik, hanem bort, és prémium minőségű szörpöt, pálinkát is készít a család belőle. Király Dáviddal és feleségével, királyné Körösi Szilviával Pilisi Csenge beszélgetett.
1: Ja, elég hosszantartó a szájt, egy kis eső megtörte, úgyhogy most felélegzett a növény. Egyébként egy eléggé hosszú tavaszi fagy volt a virágzás kezdetekor, ami befolyásolta a fekete és a piros ribizlinek a termés hozamát. Tulajdonképpen elég sok virág megfázott, tehát még ilyen rügyes állapotban volt, szóval nem lefagyott, hanem megfázott. A virág ezért nem fürtökben, hanem inkább szemekben kötött meg a gyümölcs. És utána pedig ugye májusban még volt csapadék, júniusban abszolút nem volt, plusz jött ez az elmúlt két hét 30 pluszos hőmérséklet magas UV-val, úgyhogy ez a ribizlinek annyira nem kedvező időjárás.
2: És ilyenkor tudják valahogy, nem tudom, takarni a növényt, vagy lehet valahogy óvni?
1: Hát lehetne árnyékolni, ez egy eléggé nagy beruházást igényel, illetve ehhez azt kell, hogy a területek azok koncentrálva legyenek, tehát lehetőleg egybefüggő terület legyen, nekünk nem így van. Ezáltal ezt elég nehéz kivitelezni, inkább különböző lomtrágyákkal lehet stresszoldást alkalmazni a növényeknél.
2: Az, hogy most az elmúlt napokban esett egy picit az eső, ez mennyire elég? Mert ugye azt mondják, hogy a 20-30 centi mélyen kellene, hogy még mindig legyen víz a talajban, de már nincs.
1: A növények azok képesek ugye a levelükön keresztül is felvenni a folyadékot, szóval hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem ért semmit ez a, itt egész pontosan 3,5 mm csapadék esett, illetve most egy ilyen felhősebb időszak van, kicsit fellélegzett. Nyilván a nyár további részének a túlélésében minden cseppeső segít.
2: Mikor lehet már úgy tudni, hogy mi lesz a termés?
1: Amikor leszedjük. Nagyon sok kis fekete vagy piros bogyóról van szó, ami a bokron jól mutat, de súlyban nem biztos. Aki 10 mázsát tudott egy hektárról leszedni, tehát egy tonnát, az már egy jó termésnek számított idén. Egyébként átlagban 4-5 tonnának kellene lennie egy hektáron. Tehát van hiány bőven.
2: És a család szedi, ha majd megérik?
3: Mi kombánnyal fogunk szüretelni. Dávid fogja csinálni, meg egy barátunk, aki velünk dolgozik. Mindenki azt gondolja, amikor találkozik velünk fesztiválokon vagy rendezvényeken, hogy itt a szüret és a betakarítás a legnagyobb feladat. Nyilván az, mert nem könnyű, meg mindig van valami, meg egy szüretelő gépről beszélünk, de már nem arról van szó, hogy kézzel szedjük a ribizlit. Mondja Dávid, hogy két héten elszedte 140 ember. Hát ma már ez minden szempontból kivitelezhetetlen, hogy találj ennyi embert, aki két héten át ebbe a melegbe dolgozik.
2: Nincs is munkaerő, de lehet, hogy meg sem lehetne fizetni őket?
1: Biztos, hogy nem. Biztos, hogy... Akkor abban az időben, ez a 90-es évek, 2000-es évek eleje, akkor azért a falvakban még volt olyan fiatal munkaerő, aki egyébként általában gazdálkodott, legalább kicsibe a saját kertjébe. A mai világban ez már abszolút nem jellemző.
2: És mi készül ebből a gyümölcsből?
3: Az első termékek a borok voltak, ami hagyományos borászati eljárással készül piros és fekete ribizliből. Készítünk még ribizli velőből szörpöt, lekvárt és pálinkát. És gyakorlatilag mindegyik különleges termék, a szörp és a lekvár nagyobb magas gyümölcstartalommal rendelkezik, a pálinkát pedig csak mi készítjük így Magyarországon. Szóval az, hogy a szintiszta gyümölcs húsból főzünk pálinkát, és nem is készül belőle sok, 1200 kg gyümölcsből, ez 800 liter velő, és abból 60 liter pálinka. Szóval ez az arány, nagyon meglepődnék, hogyha drasztikusan javulna. Körülbelül ugyanolyan idézélben rossz a kihozatala, mint egy málnának. De nagyon különleges, nem is készül belőle sok, ilyen 120 palackot tudunk csinálni egy évben. De nagyon szeretik az emberek. Egyébként a bort is, a szörpöt is, a lekvárt is, hát nekünk mindenből tényleg limitált van. Szóval amikor azt mondjuk, hogy van még az 50 darab, és az elfogy, akkor most ugye pont ott vagyunk, hogy szüret lesz, és nem tudjuk, hogy mennyi terméket tudunk majd csinálni, és ezért így nagyon nehéz számolni.
2: És ebben hogyan tudnak megélni? Hogyan tudja eltartani a családot?
3: Próbálunk előre gondolkozni, és olyan különleges termékeket csinálni, amihez tudunk piacot is teremteni. most jelenleg, hogyha a feldolgozott termékeket nézzük, akkor ezek a fesztiválok és a közvetlen értékesítés. És nyilván, akinek gyereke van és vállalkozása, tudja, hogy azért ebben lavírozni egész nap, hogy most melyik szerepben vagy, nagyon nehéz. Az éghajlatváltozás egy kiszámíthatatlan dolog. Azzal senki nem fog tudni mit csinálni. Törekszünk arra, hogy ez a lehető legstabilabb legyen. Törekszünk arra, hogy több lábon álljunk, többféle termék legyen, többféle árkategóriában, hogy borkóstolókat tartsunk, lehet jönni hozzánk, és ott meg lehet kóstolni mindent, meg lehet nézni a földeket. Aztán most nem azt mondom, hogy majd meglátjuk, mit hoz a jövő, mert azért nagyon sok tervünk van, de el kell tudnunk fogadni azt, hogy nem minden rajtunk múlik. Amit mi csinálunk, az egy fiatal családi vállalkozás, aki értéket teremt. Voltunk Ribizli bor versenyre, elküldtük a borunkat Csíkmadarasra, és aranyérmet is, külön díjat is kaptunk, és nagyon örülünk ennek a szakmai elismerésnek, de nekem legalábbis személy szerint biztosan sokkal jobb érzés az, mikor ott vagyunk egy rendezvényen, ahol ott van rajtunk kívül még nem tudom 30 borászat, és előttünk áll a sor.
2: Ezt hogy egyeztetik össze a családdal?
3: Nagyon sokat segítenek a barátaink és a nagyszülők, mikor hétvégente rendezvényeken vagyunk, akkor a gyerekek oda mennek, ami földrajzilag közelebb esik ahhoz a nagyszülőhöz, illetve hogyha olyan a rendezvény, akkor valamelyikünk itthon marad velük. Hát ugyanúgy, mint bármilyen család, megpróbáljuk a munka mellett megoldani. Csak ugye az a különbség, egy vállalkozó és egy alkalmazott, beállítottságú ember között, hogy nekünk például, amikor itt éjszaka fel kell kelni a gyerekekhez, bármi eszembe jut, és nyilván az ember a saját vállalkozásán folyamatosan kattog, szóval itt nem így van, hogy akkor 4 óra van, és nem gondolok rá holnap reggel 8-ig, hanem folyamatosan azon vagy, hogy mitől lehetne még jobb jegyzetbe felírom, ami eszembe jut éjszaka.
1: Megismerkedtünk, szerintem 3 hónapja voltunk nagyjából együtt, ez egy téli időszak volt, én mondtam neki, hogy nem fogunk tudni többet találkozni, hogyha nem költözik ide Verpelétre, mert nekem nem lesz időm. És akkor ő ide költözött, és aztán mondtam neki, hogy ha megcsinálja velem a szezont, akkor megkérem a kezét.
2: Kiállta a próbát.
1: Kiállta a próbát, és így ezáltal meg is kértem a kezét. A következő évben megházasodtunk, a következő évben megszületett az első gyerekünk.
3: Boldizsár egyébként a mai napig azt mondja, kérdezzétek meg, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és megkérdeztük, és mondta, hogy ő ribizliboros lesz.
1: A mi munkánknak akkor van igazán értelme, hogyha ezt tovább viszi valaki. Ez viszont szerintem egy biztonságot nyújtó dolog tud lenni, illetve nem mellesleg mégiscsak élelmiszerrel, meg földdel foglalkozunk. Azért ez tényleg egyfajta létbiztonságot ad az embernek, akárhogyan is nézzük.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Itt hamarosan a nagyítás következik. Én a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 15 óra, jó napot kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára a miniszterelnök, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai magyarok pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Tegnap Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Az éjszaka is szokatlanul meleg volt, országosan és Budapesten is megdőlt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet rekordja. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárókba mindenki vigyen magával ivóvizet. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A francia közegészségügyi szolgálat szerint az elmúlt három napban mintegy 1000-rel többen haltak meg a szokásosnál. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. Franciaországban ma ért véget a 11 napig tartó rendkívüli hőhullám. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén a reptér közvetlen közelében csapódott be a földbe délelőtt. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki sem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. Landolás után füstölni kezdett egy teherszállító repülőgép fékje a Ferihegyi repülőtéren kora reggel. A Boeing 767-es bal futóművének fékje hibásodott meg. A reptéri tűzoltók megszüntették a füstöt, személyi sérülés nem történt, a gépet átvizsgálják. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján mától egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yun-sung és zenekara Na Yun-sun, a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív, fúziós jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a koreai kulturális központ honlapján találhatók. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szoléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász receptje. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóczy Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Műsorajánlat. Nemzet és fiatalság.
2: Soha ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk világba segíteni fiatal embereket.
0: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Laborci Lakner Zoltán pszichológus, szociálpolitikus. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
0: A Rádiószínház bemutatja.
3: Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
0: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
4: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
0: Kárpáti Zoltán. Június 29-től július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban.
5: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.

0: Idén egész évben országszerte tartanak programokat az 1956-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulója tiszteletére. Budapesten többi között a 22. kerületi Memento Parkban is egész évben számtalan eseményt szerveznek. A tematikus útvonal segít abban, hogy a bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével megidézzük a forradalom sorsfordító pillanatait, a nép összefogását és a diktatúra válaszreakcióit. Jó napot kívánok, a szerkesztőt, Felszegi Csabát hallják! De vidéken, például Veszprémben is számos intézmény csatlakozott az évfordulóhoz, ott főképp a fiatalokat szeretnék bevonni a rendezvényekbe. Műsorunkban ezekből a tervekből adunk ízelítőt, hiszen most van időnk a részletekre. Elsőként Holp Judit, a fővárosi Memento Park turisztikai és társadalmi kapcsolatok igazgatója beszél az idei sétákról.
1: 56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
2: A Memento Park Szoborpark Előd Ákos, Ibolyis Podmanicki díjas építész tervezőasztalán született. Az ő elgondolása az, ami mentén itt körbejárhatják a látogatók a Memento Park Szoborparkot. Ez egy politikailag semleges gondolatmenet, amely kvázi az emlékezet és a trauma mentén kézen fogva visz végig mindenkit, aki átélte vagy nem élte át ezt a rendszert. A politikai társadalmi változások már 1985-től tetten érhetők. És sikerül a magyar népnek egy olyan állapotba eljutni, egy olyan egészséges állapotba eljutni, ahol egy társadalmi konszenzus szület arról, hogy ezeket az alkotásokat ne elpusztítsák, hanem megőrizzék. 1956 is a forradalom egy kegyelmi pillanat volt, egy megismételhetetlen kifejeződése a népakarat egységének, hogy a rendszerváltó politikusok is, a rendszerváltásról elmélkedő tudósok is egyetértettek azzal, hogy ezeket a szobrokat nem szabad beolvasztani, és abban is egyetértettek, hogy az eredeti helyükön sem kellene hagyni. Főleg a rendhagyó tárlatvezetés az, amit az emlékév kapcsán hirdetünk és szervezünk, és nem csak látogatóinknak, hanem szakmai partnereinknek is. Idegenvezetőknek, tehát budapesti városi idegenvezetőknek, pedagógusoknak, pontosan azért, hogy ne csak a mi közreműködésünkkel, hanem önállóan is fel tudják dolgozni a vendégeikkel, osztályukkal ezt a témát, és ennek megfelelően a közösségi média oldalainkon is publikáltuk ezeket a segédanyagokat, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek, mert úgy gondoljuk, hogy ez mindig hozzáférhető kell legyen, ez az univerzális tudás és az az ismeret, amivel a Memento Parkot ebben a nagyon fontos évben meg lehet látogatni.
3: Szoktuk mondani a látogatóknak, hogy vásároljanak például egy kis látogatói kalauzt, vagy vegyenek részt vezetéseken.
0: Rétli Ákos, a fővárosi Memento Park kuratóriumi elnöke.
3: Mert hogy annyi titkot rejt ez az egész létesítmény, és olyan sok minden van itt, ami első látásra nem is annyira egyértelmű, nem is annyira nyilvánvaló. Szóval nagyon sokan megérkeznek ide úgy, hogy jó, hát én ismerem ezeket a szobrokat, hát főleg az idősebbek azt mondják, hogy hát láttuk mi ezt már eleget, nem kell nekünk erről már további tudás. És akkor gyorsan rákérdezünk, hogy na és akkor tudják-e, hogy például a főkapu az mennyiben tükrözi ennek a korszaknak a propagandáját, a hazugságait, a be nem váltott ígéreteit. És akkor már rögtön elkerekedett szemmel nézik, hogy hát tulajdonképpen azt nem tudjuk, akkor kezdjünk el mesélni. És akkor valahogy úgy mégiscsak bevezetjük az embereket ezeknek a jelképeknek az értelmezésébe. Tulajdonképpen a főkapu, a főbejárat az egy nyitány, az egy hatalmas nagy összefoglaló, egy ígéret, hogy majd ott bent valami csodálatos dolog lesz, hogy mintha itt tényleg, mintha egy óriási épületnek a homlokzatánál állnánk. Nem véletlenül van egyébként a timpanon a tetején, és oszlopok tartják ezt az egész építményt, és oldalt a falfülkékben állnak ezek a monumentális szobrok. És hát igen, a közepén ott van a vastábla, rajta I. és Gyula egy mondat a zsarnokságról című verse, ami a diktatúrának, az elnyomásnak, a zsarnokságnak egyetlen hosszú sóhajba, egyetlen mondatba összefoglalt tulajdonságainak a tükre. Ez tulajdonképpen megidézi az antik építészetet. Na de hát az antik építészetnek mi köze az itt látottakhoz? Hát a szocreál. Hát az, hogy a szocreál, az a speciális stílus ennek a korszaknak, Kosznak az építészet és egyáltalán a művészetekre ráerőltetett stílusa, az valahol az antik világban kereste a saját gyökereit, mert minden új rendszer, minden gyökértelen rendszer megpróbál valahol a távoli múltban magának elődöket találni, és megtalálni azt a jogfolytonosságot, amivel igazolhatja önnön jelentőségét, és hát azt a tényt, hogy ő ott van, és éppen vezeti az országot, a népet, és a történelemnek részesévé válik.

0: Veszprémben a 70 éves évforduló kapcsán közgyűjteményi összefogással, többek között a Művészetek Háza, a Lackó Dezső Múzeum, az Eötvös Károly Könyvtár, az Érsekség és a Várbörtön látogatótér működik együtt. Utóbbi intézményben sétákat is tartanak, hiszen ott raboskodott egykor Mindszenty József, veszprémi püspök is, és Brusznyai Árpád, a város 56-os mártírja. Elsőként erről beszélgettem Márkus név Vörös Hajnalka, levéltáros történésszel, a Várbörtön kiállítótér szakmai igazgatójával.
1: Közgyűjteményi összefogással készülünk a évforduló megünneplésére, illetve kifejezetten hangsúlyosan arra, hogy a fiatalokat tudjuk bevonni a 70 évvel ezelőtti történéseknek a mindennapjaiba és a jelentőségébe. A könyvtár, múzeum, levéltár, Várbörtön látogató központ előkészítésként rendszeres sétákat tart az érintett helyszíneken. Ugye tudjuk, hogy Budapest után Veszprémben voltak a legnagyobb harcok, és mindaz talán kisebb, de nem kevésbé jelentőséggel megtörténtek, mint Budapesten. A nőtüntetéstől az egyetemi felvonulásig, az egyetemisták ellenállásáig, és ezeknek a helyszíneknek a bejárásával reméljük, hogy a mostani fiatalság is sokkal jobban bele tud bizonyos helyzetekbe képzelni magát, aminek aztán a hozadéka az is lenne, hogy ősszel egy barangoló helyzetszituációkkal, versennyel fűszerezve megmérettethetik a sétákkor kapott impulzusokat, hogy mennyi maradt meg, és mennyire tudják rekonstruálni, vagy mennyire tudnák belehelyezkedni bizonyos helyzetekbe, mit tennének, és hogyan, hogyha megismétlődne, bár ne ismétlődjön meg.
0: Illetve hát Mindszenty kapcsán, ugye, aki hát nem is olyan sokáig, két hónapig raboskodott a Várbörtönben, ugye az Érsekség, az egyház is tart ilyen típusú sétákat.
1: Igen, ugye Mindszenty József szintén egy nagyon kritikus időszakban, 44 őszétől 45 nyaráig volt veszprémi püspök, és a nyilasok egy hónapra zárták be a veszprémi börtönbe, innen kerül majd tovább Sopron Kőhidára, és 45-ben Sopron Kőhidára szabadulva jön haza éppen 45 áprilisában Veszprémbe, is látja a háborúnak a szörnyűségeit, és innen kerül majd a hercegprímási bíborosi szép Esztergomba, ahol aztán nagyon kevés ideig tud a hívei között lenni, mert tudjuk, hogy már 46-ban perbe fogják, és attól fogva szinte folyamatosan elzárva, rabságban, kínozva kell, hogy az élet tétéje. Ebből egy egészen különleges pár napot jelent, amikor 56-ban kiszabadul, Budapestre kerül, elmondja híres beszédjét a rádióban. A parlament teréről menekítik be katonák az amerikai nagykövetségre. Tehát, mint vád tesz, ezek a különleges helyzetek ott vannak Mindszenty életében, amit ő felismer, és megteszi azt, amit meg kell tennie.
0: A hősökről, teszem az Brusznyai Árpádról, van bármilyen emlék itt a Várbörtön Múzeumban?
1: A Várbörtön Múzeumban csak az emlékét idézzük fel, többször is behozzák ide a veszprémi Várbörtönbe kihallgatásra, de innen mindig kiengedik, furcsa módon éppen akkor még a Lovasi Gimnázium pont a törvényszéki épületével szemben van, onnan hozzák be és engedik ki.
0: Hiszen ott tanított?
1: Így van. A relikviák, Brusznyai relikviák a Lackó Dezső Múzeum állandó kiállításában vannak bent. Órája, jegyzetfüzet, utolsó levelei, képeslapja nagyon megrendítő, mint ahogy ott vannak azoknak az áldozatoknak, egy kis tanuló fiúnak az utolsó viselt ruhája, amely szintén a veszprémi 56-os áldozatok emlékeként került megőrzésre.
0: Említette a fiatalokat, hogy a fiatalokat szeretnék bevonni. Mennyire fogékonyak ők erre? Mennyire értik 56 szellemét?
1: Majd elválik. Minden esetre nagyon szeretnénk, hogyha a saját eszközeikkel, akár úgy, hogy írjanak, filmet készítsenek, a szituációkba helyezzük őket, akár a börtön zárkáiban, vagy azokon a helyszíneken, amit már említettünk, amit bejárunk majd a séták során. Én bízom benne, hogy empátiával, kellő eszközökkel és kellő információval, személyes információkkal megszólíthatók. Volt egy gulág kiállítás a Lovasi László Gimnáziumban, ahova olyan családoknak a leszármazottait hívtuk akikkel, 56-ban már éltek, akik kifejezetten Brusznyai Árpád személyes munkatársai voltak, akiket aztán ugyanúgy perbefogtak, elítéltek, de nem kérték a súlyosbító halálos ítéletet számukra. Ők beszéltek arról, hogy a család hogyan élte át 56-ot, az utána következő megtorlást, kirekesztést és a rehabilitációt.
2: És akkor, ha nem a hősökről beszélünk, mondjuk Pap János, teszem azt, róla bármilyen emlékelik, mi az, ami él Veszprémben?
1: Veszprémben Pap Jánost a hallgatás kíséri. Kellene róla is beszélni, mert mint ellenpont jelen volt, és sokáig jelen volt a városban, meghatározva akár az épített környezetet, a félelmet, és egyébként mellette még a vegyipar támogatását, mert hogy nagy álma volt, hogy Veszprémet majd 120 ezeres vegyipari központtá teszi.
2: Hatalmas felhőkarcolókkal.
1: Hatalmas felhőkarcolókkal, és természetesen az oktatás fejlesztésével, és nagyon érdekes volt, amikor egy beszélgetésen felidézte a korabeli rektor, hogy azért ennek voltak az egyetem részére pozitív hozadékai is, mert hogy ennek a célnak a megvalósítása érdekében nagyon sok mindent elnézett, akár kulturális téren az egyetem közművelődési titkárságának Pap János. Természetesen a veszprémiek nagyon negatívan élték meg, főleg az 56-os megtorló események következményeit.
2: Hiszen Brusznyai Árpád halála igazából hozzáköthető, aki fölvette újra azt, hogy elítéljék, tehát ő nagyon erősen emellett állt, ugye. Azért mondjuk el, hogy ki volt ez a Pap János, és öngyilkos is lett aztán, tehát egy nagyon drámai történet mondakozik ki azért itt a háttérben.
1: Nagyon érdekes, hogy három kulcsszemély volt Veszprémben, Polinszky Károly, az egyetem rektora, Brusznyai Árpád, latin, görög, történelem szakos tanár, nagy tekintélynek örvendő pedagógus, és Pap János, aki a kommunista párt tagjaként, akkor még nem vezetőként, de tehát nem megyei vezetőként, de itt van a városban. Nekik Brusznyai Árpádnak köszönheti, hogy nem történt meg az a felkoncolás, ami Budapesten a Köztársaság téren az ávósokkal történt. De most gondoljuk el, Pap János egy nagy darab magas ember volt, Brusznyai Árpád egy alacsonyabb gyerekkori betegség miatt egy picit picegő ember, aki ennek a nagy darab embernek megmenti az életét, de soha nem tudja megbocsátani neki, bár a súlyosbító ítéletet a Veszprém megyei kommunisták nevében írják meg, de mindenki tudta, hogy ez Pap János személyes sérelme és elégtétel követelése Brusznyai Árpáddal szemben. Egyébként nincs benne a köztudatban, de az a későbbi bírói gyakorlatnak a korrigálása, hogy egy elsőfokú bírói ítéletet nem lehet súlyosbítani, ha a bíró elfogadta, ez Brusznyai Árpád esete miatt került módosításra. Ma már nem lehet egy tényleges életfogytiglant, ha azt a bíró elfogadta, halálos ítéletre módosítani, tehát súlyosbítani.
2: És akkor még egy érdekes dolog, ugye az a bizonyos nőtüntetés, amely Veszprémben, ugye a budapesti hősök terei események után egy nagyon erősen begyűrűzött ide Veszprémben.
1: Így van.
2: Bocsánat, egy tábla is van itt a Szabadság téren, ugye egy emléktábla róluk.
1: Több is. Nem csak ott, hanem fönt a várban is van két emlékjel is az ő tüntetésüknek az emlékére jogosan. Óriási dolog volt, hogy több ezer veszprémi nő vállalta azt a felelősséget, hogy szó szerint a tankokkal szemben, mert itt voltak, fényképek is vannak róla, ahogyan a rájuk szegezett tankok sorfalában vonulnak a nők. Nagyon figyelniük kellett, hogy férfiak még csak pártolóként sem lépjenek oda melléjük, mert akkor valószínű, hogy azok a tankok és azok a fegyverek elsütésre kerülnek. A nők kifejezték tiltakozásukat, férfiaik bebörtönzése, megölése, elvitele ellen. és tényleg őrangyalok, nyugalom és a béke vágynak köszönhetjük, hogy semmiféle atrocitás nem történt.
2: És érdekes, hogy ez nem egy október 23-a utáni történet, hanem egy pár hónappal későbbi, talán decemberi történet?
1: Novemberi, de valóban később került erre sor, nyilván, amikor már a lakosság érezte a megtorlásnak a keménységét és kérlelhetetlenségét.
3: Nagyítás. Fontosak a részletek.
4: A városi intézmények különféle nézőpontból közelítik meg az 56-os forradalom 71. évfordulója kapcsán a különböző intézményi projekteket, ezt a különleges témát.
2: Grászli Bernadett, a Veszprémi Művészetek Háza igazgatója.
4: A Művészetek Háza kortárs képzőművészet oldaláról szeretné egy kicsit jobban bemutatni ezt a témát, és egy fotográfiához is köthető kiállítással készülünk. Szolnoki József és Katarina Róters képző művészek egy különleges projektjét fogjuk bemutatni az érdeklődőknek. Az említett alkotópárossal már a 56-os forradalom 60. évfordulója kapcsán is találkozhattak az érdeklődők, akkor egy győri projekt kapcsán, aminek szintén én voltam az egyik közreműködője, mint művészettörténész. Ők olyan különleges művészeti projekteket mutatnak be, ahol fontos számukra a kollektív emlékezet, a történelmi múlt egy más kontextusú feldolgozása.
2: Festőművészként? Vagy képzőművészként?
4: Képzőművészként, hiszen a festészet, a rajz, a talált tárgyak, illetve a fotográfiai alkotások is egyaránt megtalálhatóak az ő kiállítási repertoárjukban. Egy olyan különleges tárlatra készülnek, ami pont a veszprémi eseményekre is reflektál, ennek lenne olyan része, amely tovább folytatja a korábban megkezdett utat, a 60. évfordulóra való emlékezést, összegzi azt a 10 évet is, ami eltelt a két projekt alkalmából. Egy igazán különleges és installatív kiállításban lesz része az érdeklődőknek. Egyelőre ennyit árulhatunk el a projektről, mert folyamatosan épül, formálódik, és ahogy egy színházi előadásnál, egy képzőművészeti kiállításnál is a premier, az majd a kiállítás megnyitója lesz, és ott láthatják ezt a folyamatosan formálódó és alakuló koncepciót a maga teljes valóságában, a Dubnicai Palota Vár galériájában. A projekt különlegessége, hogy a Fotó 200 kiállítás és programsorozathoz is kapcsolódik, ez egy olyan nagyszabású nemzetközi esemény, amely a fotográfia születésének a 200. évfordulója alkalmából a francia kulturális minisztérium hirdetett meg, és ennek a Művészetek Háza Veszprém az egyetlen vidéki múzeális hivatalos résztvevője.
2: Mikor tervezik ezt a kiállítást?
4: Október hónapban fog nyílni a tárlat.
2: A fotográfia kiállításban fotókat láthatunk majd?
4: Nem csupán fotókat láthatunk, hiszen a fotográfia bemutatásának is sokkal szélesebb a szegmense manapság, tehát fotográfiai festészeti alkotások egyaránt párbeszédet alakíthatnak ki egy-egy téma vagy koncepció feldolgozásában. Manapság már a fotográfia is egy sokkal nyitottabb műfajú terület, és ennek a sok színűsége igazából az egyik fontos célunk, amit szeretnénk ebbe az ünnepi bicentenáriumi programba minél szélesebb közönségnek megmutatni.
2: Brusznai Árpád, Pap János, ilyen nagyon sok nevet lehetne említeni. A hősökről egyébként, tehát Brusznai Árpádról például lesz bármilyen alkotás?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, de nem csupán a hősök megmutatása a célja egy-egy ilyen művészeti koncepciónak, hanem például, ezt kevesen tudják, de Pap elvtárs személye már számos művészt megihletett.
2: Abban. Nem a hős kategória, mondjuk?
4: Nem, abszolút nem, de például a 20 emeletes sztoria, hogyan próbál veszprémi Manhattant felhőkarcolókat építeni, vagy hogy próbál egy olyan Mária Terézia féle őrült ötlethez visszakanyarodni, hogy szárítsuk ki a Balatont, és legyenek helyett a víz helyett dúsan termő búzakalászos mezők, tehát ezek a történetek is előtérbe kerülhetnek, hiszen a múlt feldolgozása egy nagyon fontos dolog. Szeretnénk visszahozni korábban Győrben megismertetett egy olyan projektet is, amely középiskolások Kovácsval együtt dolgozza fel az 50-es éveket. Ez egy nagyon izgalmas dolog, ennek során szeretnénk majd olyan történelem iránt érdeklődő fiatalokat felkérni és megkeresni, akik a saját családjuk életéből kiválasztva egy-egy tárgyat készítenek interjút a nagyszülőkkel az adott dolgokról, és így sajátos családi történetek is jobban érthetővé tehetik ezt az időszakot, hiszen egyes családok életében az emigrációt jelenti 56, mások esetében a börtönt, a halált, de vannak olyanok, akik számára pedig a szerelmet, és hogy ilyen sok fajta oldala van egy nagy történelmi fordulópontnak, így az 56-os évfordulónak is, és úgy gondoljuk, hogy ez mindenki számára, akár egy külföldi közönség számára is egy izgalmas dolog, hiszen 56 az egy olyan történelmi esemény, amelynek a feldolgozása, akár a történeti vagy művészeti szempontból történő bemutatása, kortárs aspektusból, az mindig egy nagy érdeklődésre tart számon, és hiszen gondoljunk csak bele, hogy amikor az 56-os forradalom van, akkor a nemzetközi sajtóban is újra és újra jelennek meg azok a fotográfiák, azok a pillanatok, amivel próbálják ezt a fajta múltat bemutatni, vagy rögzíteni ennek az emlékezetét.

Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Az adás a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. Hamarosan a kívánságkosár következik itt a Kossuth Rádióban. Köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Destin Anita nevében is, a szerkesztő Felszegi Csaba, viszont hallásra.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 15 óra 30 perc, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Tegnap Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, még Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Az éjszaka országosan és Budapesten is megdőlt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet rekordja. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnal orvosi ellátás szükséges. Más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlják. 5-re emelkedett a tegnapi bükkábrányi baleset halálos áldozatainak száma. A hármas főúton két személygépkocsi frontálisan ütközött. A helyszínen két gyermek és két felnőtt életét vesztette. A mentők két felnőttet és egy gyermeket vittek kórházba, utóbbi belehalt sérüléseibe. A vétlen autóban három gyermek ült, egyikük sem élte túl a balesetet. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén, a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe délelőtt. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki sem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és keleten fordulhat elő. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
2: Kellemes délutánt és jó vakációzást kívánok a hónap utolsó kívánság műsorának kezdetén a szerkesztővel Toldi Szabolcsal. Üzenetrögzítős telefonszámunk, melyre a hét minden napján várjuk kívánságukat, 061, illetve 0630-as előhívóval 759-51-00. Elküldhetik kérésüket postai úton, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük tüntessék fel, kívánságkosár. Továbbá küldhetnek e-mailt is, címünk kívánságkosár@mtva.hu. Marianna június utolsó vasárnap délutánján a Vadangyal című filmsorozat főcímzenéjére voksolt, következzen tehát a címszereplő Natalia Oreiro világsikere.

0: Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora, és Máris Péter kérésével folytatjuk. Jó napot kívánok!
1: Szeretettel üdvözlöm Tamás Önt és Szabolcsot is, valamint szép napot kívánok a kívánság kosár minden hallgatójának.
0: Nagyon szépen köszönjük. Milyen dalt szeretne hallani a Kossuth Rádió archívumából?
1: Nem mondok újdonságot azzal szerintem, hogy vége a tanévnek, és elkezdődött a vakáció. Úgyhogy a Padödő együttes Itt van a nyár című vidám dalával szeretnék élményekben gazdag szünidőt, kellemes pihenést és jó feltöltődést kívánni minden diáknak és pedagógusnak.
0: Mm-hmm. Mi az ön foglalkozása, Péter?
1: Én magam is pedagógus vagyok.
0: Kinek jobb ez, hogy elkezdődött a nyári szünet? A diákoknak vagy a tanároknak?
1: Én úgy gondolom, hogy a diákok sokkal jobban várták már ezt a szünidőt, ez természetes dolog, mindannyian átéltük ezt, de azért számunkra is jó leső érzés lesz egy picit pihenni.
0: Persze, kell, pláne így, hogy azért rövidülnek ezek a nyári szünetek, meg mindig egyre több feladat jut a diákoknak is, meg a tanároknak is, tehát tényleg kell a feltöltődés. Tehát Padödő, Itt van a nyár, nekem azonnal beugrott körülbelül 15 sor ebből a dalból, tehát annyira szépen leírja, hogy olvad az aszfalt, mérgező a fagylalt, ez még annyira nem jellemző, de hogy, de és a többi. Ezért választottam, mert hogy azonnal ilyen fülbe mászó?
1: Így van, és a Padödő régi kedves együttes számomra, hiszen itt Szegeden minden nyáron volt koncertjük a Ligetben, a nagyon híres és mostanra már megszépült újszegedi szabadtéri színpadon, és nagyon jól emlékszem, hogy micsoda óriási élmény volt őket élőben látni. Amikor bementünk és elkezdődött a koncert, akkor lényegében a nézőtér kiürült, mert mindenki rögtön leszaladt az első sor elé, és elkezdett csápolni, tehát itt Szegeden ember nem ülte végig ezt a koncertet, csak végig táncolta. Tehát ezért nagyon kedves számomra az együttes. És a másik, ha már említette a sorokat, akkor én is idéznék egyet, mindenütt jó. És nekem erről jutott eszembe, hogy végül is diákok, tanárok, bárkik is vagyunk, és bárhol is vagyunk, mindenütt jó. Lehet csónakázni, úszni, strandolni, kirándulni a hűszobában, jót olvasni, zenét hallgatni, keresztrejtvényt fejteni, tehát mindegy, csak együtt legyünk a barátainkkal, a családunkkal, a szeretteinkkel, és akkor mindenütt jó.
0: Tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy itt volt velünk. Indítjuk a felvételt, és jó feltöltődést kívánunk a nyárra.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban.
1: Kedves Tamás és Szabolcs, Sándor beszélek. Gábor barátomnak küldeném a Creedence Clearwater Revival Gyapott Földek című dalát. Köszönöm.

0: Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora. Ilona várakozik a vonal túlsó végén, de ne várakozzon, drága Ilona. Kérjen dalt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Várvölgyi Ilona vagyok. A Life is Life című dalt szeretném kérni az Opus együttestől. Nem tudom, hogy önöknél ez már előfordult-e, vagy küldték-e, kérték-e. Nincs emlékem.
0: Nekem sincs. Én nem emlékszem. Egyszer csak szerintem ez a Life is Life, ez egy időben minden nap 15-ször szólt a rádióban.
1: Most így vissza... lehet, hogy csak egy daluk volt. Jól emlékszem?
0: Hát ami nagyon befutott, az szerintem is csak egy dal volt, és aztán úgy eltűnt. Eltűnt ez a felvétel. Én nagyon örülök neki, mert hogy szerintem az osztály kirándulásoktól kezdve a tini diszkókon át ez a dal, ez mindig megszólalt mindenhol. Hogyha így visszagondolok rá. Hogy jutott eszébe?
1: Hát úgy, hogy a múltkor egy olyan dalt kértem, ami egy kicsit régi dal a filmből, a Waterloo Bridge-ből kértem. Uh-huh. Csodát. Hát hadd ne kommentáljam, hogy miért, de nem biztos úgy is tudják. És azért kértem, mert én azt tényleg rég hallottam, és akkor nem beszéltünk, csak megkaptam, és köszönöm. De azt én csak úgy ismertem jobban, leszámítva azt a 80-as éveket, hogy ilyen ballagásokkor úgy szájról szájra, és nem hivatalosan. És én nem akartam én búcsúzni, nem is szeretnék, és most akkor legyen ez a Life is Life, hogy élet az élet. Azt hiszem, azt jelenti.
0: Life is life, vagy élem az életet, igen, valahogy így lehet fogalmazni, és szerintem a legjobban ismert sorok ebből a dalból, azt mindenki tudja magyar nyelven, a levelet kaptam life, ugye? Mert van egy ilyen sor, amit gyerekként félreértettünk, és folyamatosan így énekeltük. Na, próbáltam egy kis mosolyt csalni az arcára.
1: Igen, hát remélem, hogy... nem nehéz, ha magukat hallom.
0: Na, ennek örülök. Indítjuk a dalt, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én köszönöm, hogy megtaláltok.
0: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

Kívánságműsorunk következő fellépője a feledhetetlen Németh Lehel, aki kezdetben a képzőművészeti főiskolán dolgozott, mint modell. Majd a híratás technikai gyárba került, melynek dalárdája felfedezte tehetségét. Kezdetben Németh Mária énekesnő tanácsára operaénekesnek készült, ám 1956 után a könnyű műfaj felé fordult. Így válhatott a Kádár korszak első táncdalénekesi generációjának egyik kiemelkedő, ikonikus alakjává. Németh Lehel volt az első nyugati értelemben vett sztár Magyarországon. Ezt a bizonyos sztár korszakot idézzük most fel Gábor kérésére. Hull az őszi eső. Szigorúan, csak dalformájában.

Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora, benne most a Vaya con Dios. A belga együttes zenei stílusát nehéz kategorizálni, hiszen dalaikban több stílus is keveredik, a jazztől a világzenén át a latin zenéig. Első nagylemezük 1988-ban, míg második jóval sikeresebb stúdióalbumuk 1990-ben jelent meg. Erről a lemezről származik a Na Né Na, illetve a What's a Woman, amely első helyezést ért el Hollandiában és Belgiumban is. Áginál a mai napig toplistás, hiszen ezt a dalt már ő szerkesztette műsorunkba.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 16 óra, jó napot kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. Magyar Péter úgy fogalmazott, büszke a kormány első 50 napjának munkájára. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT, ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását. Fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben a hőség. Több szakaszon sebességkorlátozásokat vezettek be, ott jellemzően 20 km per órával lassabban haladhatnak a szerelvények, ami 5-15 perces késéseket okozhat. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Párizsban ma már nem haladja meg a 30 fokot a hőmérséklet. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé torlódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Heves vihar söpört végig Belgiumon hajnalban. Egy ember meghalt, miután az autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki és ágakat tört le. Pincéket és utcákat öntött el a víz, emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot. Leszállás után füstölni kezdett a GeoSky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767-es repülőgép futóművének fékje reggel a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a tűzoltók azonnal megkezdték az oltást. Személyisérülés nem történt, a repülőgépet átvizsgálták. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos lehűlést.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Vendégünk Kunos Tamás, a Csíkzenekar alapító tagja. Csíkzenekar Fest a Budapest Parkban. Indul az Egri Harlekin Bábszínház új évada. öveket becsatolni, a közlekedési múzeum legújabb tárlata. És Győr gyerekszemmel, hajós városnézés történetekkel a folyók városában.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: 30. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia gyermekkar, a Kodály kórus Debrecen és a Kodály filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
5: Folyamatosan várjuk hívásukat. Tercsázzák bátran a 061, illetve 0630-as előhívóval a 759-51-00-as telefonszámot. Anita is így tett, és a TNT együttes frontemberétől választott egy romantikus felvételt. Arról a bizonyos fekete gyémántról szól most Dobrádi Ákos dala 2006-ból.

0: Kívánság kosár a Kossuth Rádióban.
1: Jó napot kívánok, Mária vagyok Szegedről, és Yves Montandnak a Sur la ciel de Paris, Párizs ege alatt című számát szeretném hallani. Viszont hallásra!

0: vasárnap akkor kívánságkosár itt a Kossuth Rádióban, és itt van velünk Zsuzsa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Tamás!
0: Hogy bírja ezt az igazi nyarat? Igazi, ez már forróság, katlan?
1: Hát nyugdíjas vagyok, és itthon vagyok, és én még olyan házban lakom, ahol jó vastagok a falak, úgyhogy ideben még jó hűvös van, még egy néhány napig még valószínűleg tartja a lakás ezt a hűvöset, aztán majd be kell kapcsolni a klímát.
0: Hát igen, való igaz, otthon Váczent Lászlón, én mindig elmondom, hogy Váczent Lászlói gyerek vagyok, a családi ház, még van egy-két helyiség, ami tényleg bírja tartani a hűvöset, de ahogy ön említette, még egy-két nap, vagy egy-két hét, és annak is vége sajnos, már nem fogja tartani. Na hát, beszéljünk inkább akkor a dalkérésekről, mi az, amit szeretne hallani?
1: Én Zárai Márta és Vámos János kettősétől kérném a Ketten az úton című számot. Édesanyámnak ez volt a kedvenc száma, és mivel neki most volt a születésnapja június 20-án, tehát nemrég, gondoltam, hogy emlékezésül kérem ezt a számot. Képzelj el, Tamás, hogy édesanyám pár éve halt meg, három éve, igen.
0: Sajnálom.
1: És mikor így elkezdtünk rámolni a holmiai között a testvéremmel, találtunk egy csomó olyan cédulát, hogy fel voltak írva, hogy ő hallgatta vasárnaponként az önök műsorát, és felírta, amik tetszettek neki. De nekem soha nem mondta, hogy hallgassuk vissza a médiaklikken, vagy kérjek neki számot. Apu nagyon sokszor mondta, hogy hallgatott valamit, ilyen olyan műsorokat, és a médiaklikken visszahallgattuk, hogy szeretné még egyszer meghallgatni, vagy nem hallott az elejét, vagy a végét, de az anyu soha nem mondta. És találtam egy csomó ilyen cédulát, amin föl vannak írva a Zárai számok, vagy Vámosi János számok, akkor Német Lehel számok, Sárosi Katalintól számok, és fölírta a dátummal, hogy mikor hallotta, hány órakor, milyen számot kértek utána, vagy előtte, tehát ezek szerint csak vissza akarhatta hallgatni, vagy nem tudom, hogy ezeket miért írta föl, és nagyon sok ilyen cédulát találtam, és interneten megkerestem ezeket a számokat, meghallgattam. Vagy volt, ahova odaírta, hogy ezt lánykorában küldték neki, mikor még iskolába járt, a Szívküldiben. Tehát kíváncsi voltam, hogy mik voltak azok, amiket édesanyám szeretett. Nekem ezeket soha nem mondta.
0: Elképesztő.
1: És gondoltam, hogy meghallgatom, hogy mik voltak ezek. És tényleg, azt hiszem, Ajtai Andortól, igen, a Német Lehel számokat, egyiket, másikat már hallottam rádióban, Sárosi Katalin számokat is, vagy volt a 2x2 néha ötnek a főcímdala.
0: Igen.
1: Tehát érdekes, most nincs itt előttem ez a doboz, amiben ezek vannak, tehát nagyon érdekes, hogy ő ezeket feljegyezte, de soha nem mondta.
0: És nem csak érdekes, hát ez egy annyira kedves történet, Zsuzsa, ahogy megosztotta velünk, hogy a mi műsorunkat hallgatta az ön édesanyja, és
1: igen,
0: rendszeresen, és jegyzetelte ki a dalokat. Előttem van ez a kép, és konkrétan így bepárásodik a szemem, hogy amikor kérdezik, hogy miért rádiózik az ember ezért? Pontosan ezért rádiózunk, hogy ilyenkor így adunk, öntől pedig most milyen sokat visszakapunk. Van az angoloknak, nem szeretem ezeket a szavakat, de nem nagyon tudom magyarul megfogalmazni, ez a make my day. Tehát amikor úgy az egész nap úgy megy a maga monoton történéseiben, és akkor egyszer csak jön egy ilyen pillanat, amit ön ad nekünk most. És ez az, ami úgy helyre rakja az egészet, hogy na ennek a napnak is megvan az értelme. Köszönöm szépen, Zsuzsa. Nem is kérdés, hogy indítjuk ezt a felvételt, és akkor így most már, hogy kaptunk mi is, ebből emlékezzünk azon édesanyjára ezzel a dallal.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Viszont hallásra.

Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora. 6 éves korában adta első koncertjét Bedřich Smetana, aki a későbbiekben nemzetközileg is óriási sikert aratott szerzeményeivel. A cseh komponista otthonának történetét, legenda világát és tájait mutatja be a Hazám című zenekari ciklus, melynek legismertebb tétele a Moldva. Indul a zenemű Szabina kérésére.

Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora. Cserháti Zsuzsát a második popgeneráció egyéniségeként tartják számon. Egyes kritikusok szerint Kovács Kati mellett a magyar könnyűzene történetének legjobb női énekhangja volt. Az 1970-es években gyakran szerepelt, később a 80-as években háttérbe szorult. Majd mintegy másfél évtizedes kihagyás után 1996-tól Magyarország legnagyobb sikerű visszatérését mondhatta magáinak. I Remember Yesterday. Donna Summer sikerének magyar változatát 1978-ból énekli el Cserháti Zsuzsa. A dallal egy kedves szigetvári hallgatónk, Éva kedvében járunk.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 16 óra 30 perc, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027 és 29 közötti átfogó hűtés-rekonstrukciós program is. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. A fővárosi vízművek Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyezett üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy holnap és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak több helyszínen. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Tegnap Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Az éjszakai szokatlanul meleg volt, országosan és Budapesten is megdőlt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet rekordja. Utoljára vezényli Wagner tetralógiáját a Ringciklust Fischer Ádám. A művész 20 év után két előadás sorozattal búcsúzik a Monumentális Operától a MÜPA-ban. A múlt heti előadások után ezen a héten csütörtöktől szintén egymást követő estéken csendül fel az alkotás, melynek negyedik záró akkordja az Istenek alkonya ma lesz. A budapesti Wagner napok idei sorozata kedden a Parsifallal ér véget. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor zivatar az északi középhegységben és keleten fordulhat elő, éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
2: Telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5100. Küldhetnek e-mailt a kívánságkosár@mtva.hu címre. Posta címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük tüntessék fel a borítékon: Kossuth Rádió, Kívánságkosár. Egy újabb e-mail. Szép napot! Szeretném meglepni a kedves feleségemet a Fiesta egyik dalával. Köszönöm, üdvözlettel János. Forró latin hangulat csordás tibiéktől a fél óra legelején. Jött veled a nyár.

Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora. Azonnal szélsebesen fut az éterbe az Express együttes. 1962-ben a 13. kerületi Dixieland Band néven léptek fel a Ki mit tudon. Többször nyertek díjat könnyű zenei bemutató versenyeken, de a táncdal fesztiválok kísérő zenekaraként is játszottak. Sokáig olyan Kossuth díjas művészekkel dolgoztak, mint Hofi Géza és Kovács Kati, de kísérték még koncerteken és lemezeken Kós Jánost és Korda Györgyöt is. Egy vidám nagypapáról forog most Solymos Tóni égdala, amellyel Gábor kívánságát teljesítjük.

0: Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora, és itt van velünk Éva, kezét csokolom.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves Tamás, és Szabolcsot is üdvözlöm. Sok szeretettel.
0: Szabolcs.
1: És a kedves rádió hallgatókat is.
0: Szabolcs is üdvözli önt, ezt egy bólintással jelezte felém az üvegablak túloldaláról. Éva drága, milyen dallal szolgálhatunk önnek?
1: Szeretnék egy népdalt, ilyen citerás népdalt, névnap alkalmából küldeném Lászlónak, ismerősömnek, aki nagyon sokat segít az elesetteknek, időseknek, rászorulóknak, és nagyon boldog névnapot, erőt és jó egészséget kívánok neki, és ezt szeretném, hogyha ezt lejátszanák.
0: Amit említett, abszolút lehetséges, mert ezek szerint László megérdemli ezt a zenét.
1: Igen.
0: Amit mi választottunk Csík zenekartól, a 30 év címűt. Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog neki.
1: Biztosan, igen. És önöknek is erőt, jó egészséget a munkájukhoz. Mindig hallgatom a kívánságkosarat és az örökzöldeket is.
0: Nagyon kedves Éva, és nagyon köszönjük, hogy állandó hallgatóink között tudhatjuk. Hát további szép napot kívánunk, és vigyázzon magára ebben a nagy forróságban, hőségben, óvatosan, sok folyadék és hűvösben maradni.
1: Igen, viszont kívánom önöknek is.
0: Viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Szilvásvárosról Szabó László vagyok, és a Kívánságkosárban névnap alkalmából szeretném kérni a Smokey együttes Live Next Door to Alice című számot. Köszönöm!

Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora ma is az önök kedvenceivel. 1998-ban jelent meg Kont Zsuzsa Csodálatos Világ című duettlemeze, amelyen olyan művészekkel énekel közösen, mint például Demjén Ferenc, Bródi János, Hevesi Tamás és Tolcsvai László. A legnagyobb sikert a szerzemények közül a címadó dal aratta. Ildikó kívánságára szól a Csodálatos Világ Kont Zsuzsa és Bódi László Cipő kettősében.

0: Folytatódik a Kossuth Rádió kívánság műsora, mégpedig szerkesztői ajánlattal, ennek megfelelően a műsor szerkesztője Toldi Szabolcs már a stúdióban. Szervusz, köszöntelek!
1: Szia Tamás, köszöntök mindenkit! Gyakran találkozni a crossover kifejezéssel napjainkban, de mit is jelent ez valójában? Azt olvasni a szótárban, hogy a crossover, magyarul átfedés, keresztezés olyan stílust jelent, amelyben különböző műfajok találkoznak. A leggyakoribb példa, amikor a klasszikus zenét vegyítik poppal, rockkal, vagy éppen jazzzel. A zenészek célja gyakran az, hogy egy réteg műfajt közelebb hozzanak a szélesebb közönséghez azáltal, hogy a távolinak érzett zenei világot közérthetőbb, modern elemekkel vegyítik ötletesen. No hát ez a kreatív szabadság jelenik meg a Swing a la Django együttes muzsikájában. A csapatot 2014-ben hozták létre, zenéjük hangzásában harmóniára talál a popzene, a folklór, a swing és a sanzonok világa, az argentin bossa nova és a jazz egyaránt. No hát ezt a stílust ők maguk Hungarian Django Swingnek keresztelték el. A legnagyobb ihletőjük és névadójuk Django Reinhardt, ő egy belga származású gypsy jazz gitáros, aki megteremtette ezt a műfajt, szóval az ő nyomdokaiba lépte idézik fel a 30-as, 40-es évek hangulatát a koncertjeiken, például jövő pénteken Révfülöpön, szombaton pedig Felsőrákoson láthatja és hallhatja őket a közönség, de nem csak hazai szintéren ismertek, hozzáteszem, 2026. januárjában felléptek a világ egyik leghíresebb koncerthelyszínén, a New York-i Carnegie Hall-ban, ami óriási szakmai elismerés, és olyan világsztárokkal alkottak együtt, mint Sting és Andrea Bocelli.
0: Fantasztikus. Nagyon várom már a dalt, csak a mai műsorunkra visszapillantva, a Csík zenekar is akkor valahol egy crossover stílust képvisel.
1: Pontosan.
0: Akitől ugye játszottuk Éva kérésére a 30 évet, tehát ilyen igazi csemegék. Akkor a mai műsorban mit fogunk meghallgatni?
1: Kirakózott egyet a Swing a la Django, ugyanis a bossa nova kifejezésből és az énekesnő Toldi Viktória nevéből összerakták a Bossa Viktória címet.
0: De jó, na szóljon a felvétel!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 17 óra, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén, és a hőség továbbra sem enyhül. Budakalászon 40, Újpesten 39,8 fokot mértek. Emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak országosan és a fővárosban is. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon, emellett kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró ruházat és kalap. Ideiglenes ivókutakat és vízosztó pontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy holnap és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az örökös földi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027 és 29 közötti átfogó hűtés-rekonstrukciós program is. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Megvonta a Tisza kormány 50 napos mérlegét a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy számos vállalásukat teljesítették. Az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, valamint a független közmédia feltételeinek megteremtését. Magyar Péter kiemelte az önálló szakminisztériumok létrehozását, valamint azt, hogy Magyarország nemzetközi büntető bíróság tagja lesz. A kormányfő emlékeztetett, megkezdték a vagyonadó és az iskola kezdési támogatás bevezetésének előkészítését, és elindították az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Borsodabói-Zemplén megyei Arnóton és a Jásznagykun-Szolnok megyei Szelevényen a képviselőtestület feloszlása miatt polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsöny Dobokán pedig a korábbi településvezető halála miatt az új polgármester személyéről döntenek a választók. Szavazni este 7 óráig lehet. Ősbemutatóval készül a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. A Requiem Mohácsért című új produkciót július 4-én mutatják be a Szegedi Szabadtéri Játékok nyitó előadásának második felvonásában. A Hősök Hajnala című előadás a Zsurávszki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsa alkotópáros nagyszabású színpadi műve, amely Dózsa Győr történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor zivatarma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Műsorajánlat.
2: Nemzet és fiatalság.
3: Soha ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk világba segíteni fiatal embereket.
2: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Laborci Lakner Zoltán pszichológus, szociálpolitikus. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Népfők zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
5: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.

0: Kívánság kosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: Üzenetrögzítős telefonszámunk, melyre a hét minden napján várjuk kívánságukat 061, illetve 0630-as előhívóval 759-5100. Elküldhetik kérésüket postai úton 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük tüntessék fel, kívánságkosár. Továbbá küldhetnek e-mailt is, címünk kívánságkosár@mtva.hu. Ide érkezett a következő üzenet is. Kedves Tamás, szeretném meglepni húgomat, Noémit a kedvenc Random Trip dalával, amelyben Lábas Viki is énekel. Nagyon köszönöm, Jeanette Debrecenből. Szívesen játsszuk, talán nem csak Noémi nagy kedvencét. Ez a Hajolj közel.

0: Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora, és itt van velünk Druszám Tamás. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Milyen dalt választott?
1: Nekem az egyik legkedvesebb emlékem fűződik hozzá, a Time to Say Goodbye.
0: Uh-huh.
1: Ez volt a desküvői dalunk.
0: Ó, ugye Andrea Bocelli és Sarah Brightman közös.
1: És a, igen, igen. És hát azóta ez már egy kicsit régebben volt ez az esemény, de azóta akadt egy-két olyan nagyon kedves baráti társaság és hölgyek, akiknek ezt a dalt nagy örömmel szeretném küldeni, és remélem, hogy ők is örülnek neki. Az egyik legszebb romantikus dalnak tartom, Time to Say Goodbye.
0: Ez így van, még ha a címe ugye picit másra is utal egyébként, illetve a szövege másra is utal, hány éve volt lehet tudni, amikor felcsendült ez a bizonyos bevonuló dal?
1: 25, de vagyis 2005.
0: Hát nem volt az olyan régen.
1: Ja, hát igen.
0: Azt milyen, hittem, hogy...
1: Igen, milyen sétet, bocsánat.
0: Igen, igen,
1: milyen
0: igen.
1: Sétet.
0: Picit
1: igen.
0: Így összenéztünk itt a stúdióban, hogy hát na, hát azért annyira régen nem volt. És akkor gondolom, hogy a kedves feleségével ez továbbra is az önök közös dala?
1: Hát bár az lenne, de ő sajnos időközben eltávolodott.
0: Jaj, jaj, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon
1: sajnálom. Az ő emlékére itt.
0: Nagyon sajnálom, Tamás.
1: Én is meg. Hát ez nincs kiírva sehová. De ő nem régiben elég csúnya körülmények között eltávozott, és most volt rá alkalmam, hogy az ő emlékére kérjem ezt a dalt. Úgyhogy
0: emlékezzünk,
1: ennyit tudok,
0: akkor eszemágában sem volt olyan sebeket feltépni, amelyek esetleg már gyógyulóban voltak.
1: Semmi probléma, tehát ez de... természetes, és köszönöm, hogy igen.
0: De indítjuk a felvételt, és akkor én azt kívánom, hogy a legkedvesebb gondolatok és emlékeket hozza elő ez a Time to Say Goodbye. Jó?
1: Rendben. Köszönöm a hívat, és önöknek is a legjobbakat kívánom.
0: Viszont kívánjuk.
1: Minden jót, viszont hallásra.

Még egy dal, mellyel István kérése teljesül. Következik Tom Petty együttesével és a Learning to Fly. Ezzel búcsúzunk tehát mára. Hamarosan kezdődik a Nemzeti Sportkrónika. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy velünk töltötték a délutánt. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Ma 21 órakor megkezdődik az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. George Russell rajt célgyőzelmet aratott az osztrák nagydíjon. Guzi Blanka negyedik, Ertős Rita hetedik lett a budapesti öttus a világkupa döntőben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
3: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a 4-esben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane a 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az L csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A KL-ük kvartetben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Öttusával megyünk tovább, hiszen Budapesten zárult a világkupa szezon. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a VK döntőben. A helyszínről Kreisz Bálint tudósít.
4: Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, Szép Balázs a tizedik helyen zárta a világkupa döntő budapesti fináléját. Az eseményre a három állomásból álló sorozat 36 legjobb versenyzője kapott meghívást, és bár voltak olyanok, akik kihagyták ezt a megméretést, de így is remek öttusázók gyűltek össze a bokcsarnokban. A nőknél ugyan mind a három magyar versenyző bejutott a pénteki elődöntőből, de Mészáros Emma ma elutazott a Spanyolország junior Európa bajnokságra, itt nem volt itt. A vívásnál Guzi Blanka és Erdős Rita is elveszítette az első asszonyát, így nagy hátrán kellett ledolgozniuk a többi versenyszámnál. Guzi az akadálypályán is megcsúszott, majdnem elrontotta az egyik akadályt, ennek ellenére erős időt futott, Erdős Rita a középmezőnyben zárt. Az úszás mindkettőjüknek jól sikerült, így Guzi a 8., Erdős a 14. helyről kezdhette a kombinált számot. A magyarok nagyszerűen versenyeztek, Guzi egészen a 4. pozícióig jött fel és a dobogóhoz is közel járt, Erdős Rita 7. futott be, a versenyt egyébként a svájci Anna Júrt nyerte. A férfiaknál Szép Balázs képviselte Magyarországot, a vívásnál ugyan nyerte egy asszót, de az akadálypályán leesett a majom létráról, így értékes másodperceket veszített. Az úszásban ugyan tudott néhány pozíciót csípni, de a kombinált számra így is nagy hátránnyal indult. A lövészetet és a futást viszont fantasztikusan teljesítette Szép Balázs, aki 3000 méteres táv alatt feljött a 10. pozícióba, így ismét megmutatta, hogy ez az egyik erőssége. A versenyt a német Martin Dag nyerte, aki 2 hete is elsőként zárt itt Budapesten. Ezzel véget ért a világkupa szezon. A felnőtt öttusázók most elkezdik a felkészülést az Európa és a világbajnokságra. Mindkét eseményt augusztusban rendezik.
2: Most következzen Guzi Blanka, aki örül 4. helyének is.
4: Furcsa kimondani, de ez az első olyan eredményed a szezonban, ami nem dobogós pozíció. Mik a pozitívumok számodra ebben a napban? Hogyan értékeled ezt a amúgy nagyon szép 4. helyet?
5: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a 4-es egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a 4-est. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy 4. hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is. Szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is.
4: Itt az akadálypályánál az tudatosult benned, hogy a billegő létráknál mekkorát mentettél, és hogy milyen közel voltál, mondjuk, hogy visszacsúszson a lábad, vagy ezt így próbáltad, vagy tudtad kizárni magadból?
5: Így van, éreztem közben, hogy a billenőn is, illetve azért a climbing holdon is volt egy olyan fogásom, aminél azt hittem, hogy majdnem becsúszik a kezem. Örülök neki, hogy azért bármennyire is kicsit dekoncentrált voltam, vagy erőtlen, azért volt annyi lélekjelenlétem, hogy tudtam ezeket úgy tovább pörgetni, és nem estem ki abból a fókuszból, amiben éppen voltam. Szerintem ezek teszik értékesség ezen az ilyen pályákat, hogy az ember tét helyzetben képes ezeket kontrollálni.
4: Nagyon sűrű, és sikeres szezonod is van. Hamarosan következik legfontosabb rész, Európa világbajnoksággal. Lesz azért egy pici időt pihenni, mielőtt ráfordulsz a szezon hajrájára?
5: Így van, most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm, mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Nagyon jó volt, hogy a budapesti világkupa előtt, ugye két héttel ezelőtti verseny előtt egy aerob munkára léptünk be így a felkészülés gyanán, és szerintem azért nem fogytam el teljesen erre a versenyre, mert ott egy ilyen munka előzte meg azt a versenyt. Azt gondolom, hogy most is egy picit le kell ülnünk átbeszélni, hogy mivel tudjuk segíteni a szervezetemet, hogy legyen ereje a maradék versenyekre, de azt gondolom, hogy ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és azt gondolom, hogy jó lesz a folytatás is.
2: Erdős Rita hetedik lett, de szintén nem volt csalódott az eredmény miatt, hiszen 7 helyet is javított a verseny végén.
4: Nagyon nagyot küzdöttél itt a kombinált számban. Elégedett vagy ezzel a teljesítményel, amit például itt a futás során kijött?
5: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben nem volt. Annyira energikus, de egyébként az úszásban is fejlődtem, megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült a pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ban lennem.
4: Ha jól látom, akkor egy hűtőmellény van rajtad, másodjára elviselhetőbb volt ez a 40 fok, vagy ez nem lehet ezt hozzászokni?
5: Hát most is nagyon nehéz volt, de én még mindig azt mondom, hogy a verseny közben az nekem sokkal rosszabb volt, hogy a nagyon melegből ide a hidegbe visszajöttünk, ez engem egy kicsit jobban megviselt, itt pár lépésig levegőt is máshogy kellett vennem, úgyhogy talán nekem az rosszabb volt visszafele.
4: Milyen érzésekkel vágsz neki a szezon folytatásának itt az Európa-bajnokságig és a világbajnoksági vezetőútnak?
5: Motivált vagyok, látom mindegyik számba az előrelépéseimet, és tudom, hogy még mindegyik számba van mit javítanom, ez egyébként nagyon jó érzéssel tölt el, hiszen mindig az a dolgunk, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még van bennem bőven, és szeretném ezt meg is mutatni majd.
2: A férfiaknál Szép Balázs a 10. helyen végzett, ő következik most.
6: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetben oda tudtam koncentrálni, úgyhogy ezzel abszolút elégedett vagyok.
4: És a többi részét a napnak hogyan látod, akár mondjuk az akadálypályát, a rontásodat, hogy élted meg?
6: Igazából ebben az újjöttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számba majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, és sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromba és ott lehettem volna.
4: Guzi Blanka Párizsban 4. lett, és most itt a világkupa döntőn is 4. lett, a Párizsban 10. lettél, és most itt a világkupa döntőn is 10. Az olimpiai ciklus felénél járunk. Ez mutatja azt így, ha kicsit keretes szerkezetben nézzük, hogy 2 év alatt sikerült visszatérned oda, ahol mondjuk Párizs és a sportágváltás előtt voltál?
6: Igen, erre a párhuzamra még nem is gondoltam. Az elmúlt, ez a fél év, vagy ez a szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
4: A szezon talán legfontosabb része, hogyan készülsz az Európa, a világbajnokságra, hogyan néz ki addig a néhány heted?
6: Most pár nap pihenő következik, azt hiszem az kelleni fog, utána megyünk egy hétre Párizsba edzőtáborba, utána pedig itthon készülünk ezzel az Európa bajnokságra.
2: George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt pilótának ez az idei második futam győzelme. Russell mögött Max Verstappen a Red Bull 4-szeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként. Az összetetben élen álló olasz Kimi Antonelli 3. lett a másik Mercedes-szel. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton az 5. helyen zárt. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet! A Nemzeti Sportkrónikát Keszi Dórától hallották.
1: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.

0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 5:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Itthon és Európában is sorra dőlnek a meleg rekordok, a harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van.
1: Idén már 22 ember fulladt vízbe a Duna magyarországi szakaszán, a hétvégén egyetlen nap alatt 3-an tűntek el a folyóban.
2: Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban, Moszkva az ukrán fővárost, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat támadta.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett holnap is csak kevés komoly felhő lesz az égen.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Még mindig fokozódik a kánikula, pedig már eddig is sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok. Enyhülés csak szerdától várható, így a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
3: Sorra dőltek a meleg rekordok a hétvégén. Budakalászon például 40 fokot mértek. Egyre melegebbek a természetes vizek is. Balatonszárszónál már reggel 28 fokos volt a tóvize.
4: Nagyon jó minőségű a Balaton vize, tiszta és üdítő.
3: A rendkívüli forróság miatt a fővárosban a vízművek a több mint 600 nyomós és ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. De természetesen országszerte gondoskodtak a hűsítő ivóvízről.
5: Itt olyan helyzet áll elő, ami még sose volt.
3: Így jellemezte az extrém időjárást Pintér Ferenc meteogyógyász, aki hozzátette, a tartós hőterhelés a fiatal szervezetet is megviselheti. Mint mondta, a hőguta előjelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger és hányás. A tudatzavar, ájulás, az izzadás megszűnése, valamint a szürke bőr pedig életveszélyes állapotra utal.
5: Nagyon gyakran halálos következménye lehet, de ha nem is következik be a fatális következmény, akkor is nagyon komoly szervi károsodások, maradandó szervi károsodások lehetnek a következménye.
3: A kánikula a sürgősségi osztályok betegforgalmát is befolyásolja, jelentette ki közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, sokan a nappali forróság miatt inkább az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat. Akkor azonban kevesebb dolgozó látja el a betegeket, ezért a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat. A tárcavezető azt kérte, hogy a sürgősségi osztályokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. Erre már a pénzügyminiszter emlékeztetett. Kármán András azt írta, az elmúlt napokban több intézményben is megkezdődött a felújítás, javítás. Továbbra is érvényben van a vörös kód. Az utcán élőknek a forróságban akár egy pohár víz is életmentő lehet. Hívta fel a figyelmet Papp András, a Nyíregyházi Oltalomszeretett Szolgálat intézmény vezető helyettese.
6: Nagyon fontos, hogy az intézményeinkben rendelkezésre álljon folyamatosan zuhanyzási lehetőség, egészséges, vezetékes ivóvíz, illetve tűvösebb étett helyiségek.
3: A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A legmagasabb sínhőmérséklet már az 50-620 fokot is elérte, tájékoztatott Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese.
7: 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak a vonatoknak.
3: A paksi atomerőmű teljesítményét további 320 megawatttal csökkentik. Az erőmű így összesen 560 megawatttal kisebb terheléssel fog működni, közölte a kormány.hu. Az intézkedés az ellátás biztonságát nem befolyásolja.
1: Az extrém hőség a városokban még elviselhetetlenebb. A közmédia stábja letesztelte, hogy a 40 fokos forróságban mennyire melegszik fel a beton, illetve hogy milyen meleg lesz az 1-2 órát parkoló autóban. Magyarek Inga tudósított Zalaegerszegről.
8: Zalaegerszeg belvárosában a hőmérő jól mutatja, hogy már 40 fok van. Hogyha egy parkoló autóra tekintünk, és abba szeretnénk beülni, akkor ott 62 fok a belső hőmérséklete az autónak, illetve hogyha a kormányt szeretné valaki megfogni, az pedig 72 hőfokra melegedett fel. Nagyon fontos, hogy fokozott óvatossággal járjanak el akkor is, hogyha egy parkoló autóba szeretnének beszállni, ne felejtsenek, és ne hagyjanak semmit és senkit abban az autóban, hiszen pillanatok alatt fel tud forrósodni, és nagyon komoly károkat tud okozni.
1: A nyári csúcsterhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt.
2: A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója a Mavir ZRT ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Dunavizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását.
1: A harmadfokú hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium azon háttérintézményeinél, állandó iskoláinál és szervezeteinél, ahol a feladatok jellege ezt megengedi, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, tájékoztatott az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője. Linzmeier Szilvia hozzátette, a kisebb ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak.
9: Ott is mindent elkövetünk, hogy a hőség az elviselhető legyen, de ott hétfőn is csak délig lesznek ott a munkatársaim, az ügyfelek és az ő védelmük érdekében is. Kedden ugyanúgy ott is délig lehet menni és ügyet intézni.
1: Idén már 22 ember fulladt vízbe a Duna magyarországi szakaszán. A hétvégén egyetlen nap alatt hárman tűntek el a folyóban, holttestüket órák múlva találták meg. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak kijelölt helyen és fokozott óvatossággal fürödjen a természetes vizekben. Ittasan pedig tilos és életveszélyes vízbe menni. Víg András információi.
10: Három helyen is eltűnt embereket kerestek szombaton a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói. Először Iváncsánál, majd a folyó budapesti szakaszán, a Kopaszigátnál, végül a Bajai hídnál is megtalálták a keresett személyek holttestét. Korábban soha nem fordult elő, hogy egyetlen nap alatt a folyó három különböző szakaszán fulladjon vízbe valaki. Baján egy 26 éves fiatal volt a folyó áldozata.
11: Itt van egy zátony a hídnál, és a zátony után örvények vannak, ami nagyon veszélyes, és bement egy labda a vízbe, és az a fiatal srác utána úszott, és elmerült.
10: Mondja egy strandoló. A folyók, tavak, holtágak számos veszélyforrást rejtenek, ezért mindenki csak a kijelölt helyen fokozott óvatossággal menjen a vízbe, mondja Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
12: Csak is kizárólag a kijelölt strandot használják fürdőzésre. Ezek a természetes vizek, mint például a Duna, veszélyforrásokat rejtenek. Ilyen veszélyforrás lehet a sodrás, a hirtelen mélyülő meder, esetleg a hideg áramlatok vagy az uszadékok.
10: Szemők Miklós törzsőrmester, a Dunai Vízirendészeti Kapitányság hajóvezetője azt mondta, egy kis megfontoltsággal a vízibalesetek nagy része elkerülhető lenne.
13: Kivagyiságból is, brahiból, ittasan át akarom úszni a Dunát, belemászok, átúszom, mit nekem, nem hideg, ez nagyon megvan.
10: Tavaly 31 ember fulladt vízbe a Duna magyarországi szakaszán. Idén már most 22-en, ami időarányosan majdnem annyi, mint a 48 haláleset miatt fekete évnek számító 2024-ben. A vízirendészet munkatársai az idén eddig 21 fuldoklót mentettek ki a vízből.
1: Európa középső és keleti részén is egyre nagyobb gondokat okoz a kánikula. Sok helyen már most megközelíti a 40 fokot a hőmérséklet, pedig a hőség tetőzése még későbbre várható. A térségben szerdáig biztosan nem lesz enyhülés. Csehországban megdőlt a mindenkori meleg rekord a hétvégén. A nyárias időjárás pedig már az ukrán fővárost is elérte. Kanalas Lili összeállítása.
14: Az ukrán fővárosban a hétvégén 30 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, a háború sújtotta országból azonban nehéz elutazni, nyaralni. Van, aki a települést sem meri elhagyni a rendszeres orosz támadások miatt. Átmenni egy olyan városba, ahol semmit sem ismerek, nekem sokkal nagyobb aggodalmat jelent, mint Kijevben maradni, magyarázta egy nő. Temesváron több százan látogattak el a vasárnapi fagylalt fesztiválra. Bár Romániában még nem tetőzött a hőhullám, az ország csak nem felére vörös riasztást adtak ki a hatóságok a 40 fokos hőség miatt. Vörös riasztás van a Vajdaságban is, szerdánál előbb sem lehet enyhülésre számítani. Csehországban már napok óta gondot okoz az Európán átvonuló hőhullám, Prágában a tűzoltók az autójukból vizet permeteznek a járókelőkre. Fokozottan készültek a hétvégi 40 fokos hőségre az osztrák hatóságok is, a szokásosnál több mentő és tűzoltó teljesít szolgálatot. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne ugorjon a Dunába hídról vagy csónakról, miután a héten több ember is így vesztette életét.
1: Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt. Munteán Erik beszámolója.
15: Egy csecsemőt és az édesanyját mentette ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki, akit 3 méternyi kő és falt borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette, ezért a markolókat és bódózereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink. Azok nélkül nem tudunk haladni, mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének, magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Imádkozott a Szent Atya.
1: Lezuhant egy kis repülőgép, Franciaországban 11 ember meghalt.
2: A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe délelőtt. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki sem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított.
1: Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban. Moszkva az ukrán főváros támadta, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat vette célba. Részlete Kíváncsi Katillától.
16: Két civil is súlyosan megsebesült Kijevben, amikor ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország az ukrán fővárost. Az ukrán hadsereg válaszcsapásainak következtében lángba borult egy az oroszországi Krasznodár megyében található Szlavjanszk olajfinomító, amely évente 5 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez a létesítmény biztosítja Dél-Oroszország üzemanyag szükségletének mintegy 10%-át. A Jaroszlavi régióban ugyancsak egy olajfinomítóban keletkeztek károk, a Krímen pedig egy hőerőmű volt az ukrán válaszcsapások főcélpontja. A félszigetet néhány óra alatt 16 robbanás rázta meg.
1: 5 millió forint értékben vitt tartós élelmiszereket a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonba a Pest vármegyei és Érdi kereskedelmi és iparkamara.
2: Az irgalmas szamaritánus gyermekotthonban 176-an élnek. Az intézmény régóta telített, ezért egy új szárny felépítését tervezik. A kamara már többször is segítette az otthon lakóit, tudtuk meg Vereckei Zoltán elnöktől.
17: 160-170 gyermek van, még nem sikerült sem a gyermekotthon vezetésének, sem az itteni adminisztrációnak, se a magyar támogatásoknak olyan mértéket ölteni, hogy az elhelyezésnek a kérdését, a bővítésnek a kérdését a gyermekotthon meg tudja oldani. Ezért most nyári csomaggal érkeztünk annak érdekében, hogy a mindennapok legyenek elviselhetőbbek, legyenek komfortosak.
1: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán.
2: Magyar Péter azt írta, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteni. A kormányfő példaként említette, hogy megállapodtak a 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. Magyar Péter kiemelte, az országban rend, béke és biztonság van. A magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok. Az utcákon pedig sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára.
1: A Fidesz frakció szóvivője máshogy látja a Tisza kormány első 50 napjának eredményeit.
2: Németh Balázs közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter az elmúlt 50 napban egyebek mellett megmutatta, hogyan kell miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedni. Napról napra bizonyítja, milyen, ha valaki nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni, lemondott Magyarország szuverenitásának egy jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához.
1: Több fontos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy Magyarország csatlakozhasson az euróövezethez. Erről beszélt a közmédiában nyilatkozó közgazdász azzal kapcsolatban, hogy a kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a szükséges követelményeket. Nagy Viktória összeállítása.
18: Alapvető célunk, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse a Maastrichti kritériumokat. Ezek azok a feltételek, amikor, hogyha egy ország teljesíti, ezeket akkor dönthet az eurózónához való csatlakozásról.
19: Fogalmazott a miniszterelnök, miután az eurócsoport elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, azonban jelenleg egyik feltételnek sem felelünk meg. A kormány még idén benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítését vezető lépéseket is vázolja.
18: Amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk. Sőt, talán mondhatom azt, hogy a csatlakozás környékén volt egy politikai egyetértés abban, hogy az a cél és az a jó az országnak, hogyha mielőbb csatlakozunk.

0: szerint viszont megfontolt és alaposan előkészített folyamatra van szükség. Az euró bevezetésének több olyan szigorú kritériuma van, amelyet hosszú távon tartani kell, fogalmazott Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. A közgazdász elmondta, ezek között szerepel az, hogy a költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékponttal a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező EU tagállam átlagát. A kritériumok között szerepel az államadósság 60% alá csökkentése is, mondta a közgazdász.
1: Most ugye 76% a GDP-nek az államadóság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadóságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet.
0: Hozzátette, hogy követelmény az is, hogy a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2%-ponttal haladhatja meg a 3 legjobb uniós tagállam átlagát.
2: Átfogó szerkezeti reform nélkül nem oldhatók meg az egészségügyi rendszer problémái. Erről beszélt Kunesz Zsombor egészségügyi elemző. Az orvos szakember a Tiszapárt egészségügyi terveit értékelve azt mondta, az ígért 500 milliárd forintos többletforrás önmagában nem lesz elegendő a várólisták csökkentésére és a munkaerőhiány kezelésére. Kócán Dávid összefoglalója.
3: Hogy hogyan fognak lecsökkenni, úgy, hogy én értek hozzá.
4: Így válaszolt még májusban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, amikor parlamenti bizottsági meghallgatásán a várólisták csökkentéséről kérdezték. A tárcavezető akkor azt mondta, a következő években mintegy 500 milliárd forint többletforrást fordítanának az egészségügyre, aminek egyik legfontosabb célja a várólisták 20-30%-os rövidítése 2028 elejére. Emellett megerősítenék az alapellátást, és egy a minisztériumtól független ellenőrzési rendszert is létrehoznának.
5: Egy átfogó strukturális reformot ígértek a Tisza részéről az egészségügyben, amire egyébként szerintem nagyon-nagyon-nagyon komoly szükség van.
4: Fogalmazott Kunesz Zsombor egészségügyi elemző, aki úgy véli, az 500 milliárd forintos többlettámogatás önmagában kevés az egészségügy problémáinak megoldására. Szerinte az összeg legfeljebb a tervezett bérrendezés fedezetét biztosíthatja, érdemi megtakarítást a központosított beszerzésekben tapasztalt visszaélések megszüntetését. Hozhatna. Hozzátette, első lépésként egy összehangolt szerkezeti átalakításra lenne szükség.
5: Az egészségügy az olyan, mint a pókháló, ha itt meghúzom, itt is megmozdul, és nekem nagyon-nagyon kell tudnom, hogy ha itt meghúzom, akkor itt mi fog történni, mert egyébként rombolni is lehet ilyen dolgokat.
4: Hangsúlyozta, az elmúlt évek egyik legjelentősebb intézkedése az orvosbérek rendezése volt, ugyanakkor az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatására sok orvos elhagyta az állami ellátórendszert és a magánegészségügyben vállalt munkát. Ezzel együtt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint összességében ma mintegy 8000-rel több orvos dolgozik, mint 2010-ben, többségük azonban 70 évnél idősebb.
5: A másik fele, ahol nagy növekedés volt, az a rezidensek, ugye ők röghöz kötöttek, ők nem tudnak elmenni, ahonnan viszont meg hiányzik, és ahonnan jelentős mennyiségű orvos távozott, az pontosan az a korosztály, aki még nyitott, képes az új dolgok befogadására, és már megfelelő tapasztalattal is rendelkezik. Tehát ez a 40-50 éves korosztály az, ami kimenekült ebből a rendszerből. Pont ez a korosztály ment ki a magánellátás felé, és már aki tudott, mert nyilván egy sürgőségi orvos, mint én, az nem nagyon tud.
4: Kunesz Zsombor szerint a munkaerőhiány kezelésére átmenetileg 2 évre korlátozni kellene, hogy a magánegészségügy szakembereket vonjon el az állami ellátórendszerből. Ez idő alatt az állam finanszírozhatná a magánellátásban elvégzett egyes várólistás járóbeteg ellátásokat, miközben az állami egészségügyben olyan életpályát és munkakörülményeket kellene kialakítani, amelyek hosszú távon is ott tartják a szakembereket. Hozzátette, a szeptembertől létrejövő a kórházi fertőzések mérését és nyilvánossá tételét szolgáló rendszer hozzájárulhat a kórokozók elterjedésének visszaszorításához. Az elemző szerint a rendszer átláthatóbbá teszi az intézmények működését, így a fenntartó pontosan láthatja, hol van szükség beavatkozásra, a kórházak pedig nagyobb figyelmet fordíthatnak a megelőzésre.
2: Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, lejárati idő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett főként idős állampolgárok a lejáratról nem kapnak külön értesítést. A tárca azt javasolja, mielőbb ellenőrizzék okmányaikat és igényeljenek plasztik kártya alapú igazolványt. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
6: Az Európai Unió korábban döntött, hogy a személyazonosító igazolványok biztonságát meg kell erősíteni, ezért változtak a hazai jogszabályok.

0: Tájékoztatta a Krónikát a Belügyminisztérium személyi nyilvántartási és igazgatási főosztályának vezetője. Norman Eszter emlékeztetett, a biztonsági elemek köre az elmúlt években bővült. Ezek és a biometrikus adatok szükségessé váltak az okmányok hitelességének ellenőrzéséhez, valamint a polgárok azonosításához. Az előírásoknak nem megfelelő dokumentumokat kivonják.
1: A 2000. január 1-e előtt kiállított személyazonosító igazolványok birtokosait érinti. Ez az intézkedés a papíralapú személyazonosító igazolványal rendelkezőket, itt jellemzően az idősebb korosztályt fogja érinteni.
0: Mintegy 161 ezer állampolgárnak jár le augusztus 3-án a személyi igazolványa. Ők a kormányablakokban kérvényezhetnek új, plasztik, kártyaformátumú igazolványt, hangsúlyozta a főosztályvezető. Igényléskor be kell mutatniuk korábbi okmányukat. Adateltérés esetén pedig anyakönyvi kivonatra is szükség lehet. Az új igazolvány átvételekor a régit le kell adni. Norman Eszter hozzátette, az egészségügyi állapotok miatt mozgásukban korlátozott orvosi igazolással rendelkezőknek segítenek az ügyintézésben.
1: A kormányhivatal.hu felületen elérhető a kormányhivataloknak az elérhetőségei, mint telefonszám, mint e-mail címek, ahol jelezni lehet azt az igény, hogy a személyes megjelenésben akadályozott kérelmezők, a tartósan ágyban fekvők például, egyeztethetik a kormányhivatallal az ügyintézés menetét, akik segítenek a mobil ügyintézés végzésében.
0: A Belügyminisztérium emlékeztetett arra, hogy a 70. életévüket betöltötteknek az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Tájékoztatások szerint a megadott határidő után pedig az ideiglenes okmány is ingyenes. Közleményükben felhívták a figyelmet arra is, hogy azoknak, akik rendelkeznek más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel, az új személyi igazolvány kiváltása nem kötelező, ugyanakkor a jövőbeni zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott.
2: Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén szerdától, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé.
3: Az új hálózat logikája, hogy minél több helyre el lehessen jutni éjszakai járattal a fővárosban, tájékoztatott a BKK szóvivője. Kovács Bendegúz hozzátette, a cél a rövidebb menetidő a belváros és a külső kerületek között. A fontos tengelyeken gyakrabban járnak majd az éjszakai buszok. Nem csak a járatokban lesz változás, egyes városrészekben sűrítik az éjszakai megállókat.
4: Figyeltünk arra is, hogy legyenek átmérős járatok is, tehát nem csak sugárirányban, hanem a külső kerületek között is lehessen közlekedni éjszaka is, pont azért, hogy mindenhol legyen választási lehetőség azok számára, akik éjszaka nem autóval vagy taxival szeretnének közlekedni.
2: 5-re emelkedett a szombati Bükkábrányi baleset halálos áldozatainak száma, amelyben 2 autó ütközött frontálisan. Részletek Embíró Lizától.
5: Egyelőre csak annyit tudunk a rendőrség közlése szerint, hogy a balesetet okozó autó egyelőre tisztázatlan körülmények között áttért a szembesávba. A baleset helyszínén 2-ről 1 sávra szűkül le gyakorlatilag az út. És hát sajnos a szomorú tényeket is tudjuk már, hiszen ma már azt is ismert, hogy 5-re emelkedett a baleset halálos áldozatainak száma. A balesetet okozó autóban utazó 2 felnőtt életét veszítette. A vétlen autóban utazó 3 gyermek szintén, egyikük akkor, amikor a kórházba szállították, 2 pedig a helyszínen.
2: A Szamost oda-vissza átúszva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy szabolcsi autótolvaj. A férfi, aki egyébként el volt tiltva a vezetéstől, előzőleg 2 autót is ellopott, és 2 benzinkútról is fizetés nélkül távozott. A tolvajt 3 város rendőrei üldözték, és végül kevesebb, mint 24 óra alatt sikerült őt elfogni. Víg András összeállítása.
6: Két kifizetetlen tankolás után lopott autóval menekült a nyíregyházi rendőrök elől egy 21 éves leveleki férfi Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. A 41-es főúton a magyar-román határ felé száguldott, amikor anyolán defektet kapott. A tolvaj a kocsit hátrahagyva gyalog menekült tovább. A szamos sem jelentett neki akadályt, a helyenként több méter mély, erős sodrású vízbe vetette magát, hogy a folyót átúszva lerázza az őt üldöző rendőröket. Csak hogy a túlparton az üldözésbe időközben bekapcsolódott fehér gyarmati járőrök várták. A férfi még ekkor sem adta meg magát, úgy döntött, hogy visszaúszik Panyolára, ahonnan elindult. A nyíregyházi, Máté Szalkai és fehér gyarmati rendőrök összehangolt akciója eredményeképpen itt ért véget az életveszélyes kaland.
7: A nyíregyházi nyomozók több rendbeli lopás büntettével kihallgatták, és mivel a járművezetéstől is el volt tiltva, ezért járművezetés az eltiltás hatája alatt büntettével is meggyanúsították.
6: Mondja Gál Attila, a főkapitány sajtóreferense. A rendőrök a férfit, akit egyébként korábbi ügyei miatt jól ismertek, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit az ügyészség indítványa alapján a nyíregyházi járásbíróság első körben 30 napra elrendelt.
8: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint javítják a dilatációs szerkezetet Szolnokon, a Szent István-Tisza hídon, a 4-es főúton. A 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó napot kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a 19. kerületben, a Hunyadi utcában, a Nádasdy utcánál. Minden irányban fennakadásra kell készülni. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a belső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat. Baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé az Egér útnál a külső sávban. Szép Csilla, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, de zápor, zivatar ma elszórtan. Holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
2: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
10: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTV.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 18 óra, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Otthoni munkavégzést rendel el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Idén már 22 ember fulladt vízbe a Duna magyarországi szakaszán, a hétvégén egyetlen nap alatt hárman tűntek el a folyóban. Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban, Moszkva az ukrán fővárost, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat támadta. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és keleten fordulhat elő. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Az aratás már javában zajlik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de vajon milyen termésátlagok várhatók?
3: Sajnos fél terméssel számolunk a búzában mindenképpen.
2: Ezen kívül adásunkban egy országos aratási körképpel is készülünk. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
5: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelban, 5. emeleten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
6: És a hibáztatok előről?
5: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
7: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
8: Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál. Röviden rend. Amikor ezt a szót kimondjuk, eszünkbe juthat számtalan dolog. Rend a környezetünkben, rend az ügyeinkben, rend az egyházban. Pál apostolt idézve, mindennek illendően és rendben kell történnie. Talán ezért is mutat a fesztiválon túl annak rövidítése. Rend, amely a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválon sokféleképpen megnyilvánul. Üdvözlöm Önöket! Veresemese Gyöngyvér vagyok.

0: Ismerős a szöveg? Nem véletlenül. A református, de az erdélyi evangélikus énekeskönyv egyik éneke. A dallam azonban már ütemesebb, jazzesebb. A temesvári házas pár Domszky Mercedes és Pintér Attila célja, hogy a református énekek ne csak a liturgikus szolgálatok során hangozzanak el. A könnyedebb formában felcsendülő énekek fülbemászó dallama akár észrevétlenül is a mindennapi élet részei lehetnek. Az énekek ezen a hétvégén a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztiválján is elhangzottak. Erről is beszél Pintér Attila és Domszky Mercedes, de mindenek előtt az együttes, ami is a név választásáról.
1: Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi is legyen az együttesünk neve. Többféle megnevezésünk is volt az elején, úgyhogy arra gondoltunk, hogy hát valami olyat keressünk, amit nehéz elrontani, de könnyű megjegyezni. Ugye a mi is a keresztneveink kezdőbetűiből és az ész kötőszóból jön, és akkor így Mercedes és Attila ez a mozaik szó.
0: Amikor kialakították ezt a mozaik szót, akkor tudták azt, hogy a mésat egy bibliai alak is?
1: Meg is kerestük, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozott ez a vezető király, de ez csak egy véletlen, vagy hát nem véletlen egybeesés. Mi ezt szoktuk mondani, hogy bár ott van a Szentírásban a zenekarunk neve, nem abból ihletődtünk, ez tényleg utólag derült ki számunkra is.
2: Bár református énekeskönyvi énekekkel kezdtük a mését, nem csak ezen a zenei úton haladunk, hanem verseket zenésítünk meg, illetve elkezdtük a saját dalainkat is írni, ezért fontos volt, hogy olyan nevet találjunk, ami nem egy zenei stílusra utal, hanem valahogy minket képvisel, bennünket pedig sok minden érdekel, sok zenei stílus, és akkor így megoldásnak tűnt.
0: Ha rákeres bárki is az önök meghatározására, a reformátusságuk az első helyen van, az isteni útkeresés, a Krisztus hit mindenféleképp meghatározó. Most a Rendfesztiválon Veszprémben is elsősorban a református énekeket fogják előadni. Könnyedebb műfajban dolgozzák fel ezeket az énekeket.
1: Én kántorizáltam, és kántorvizsgám is van, tehát ismerem ezeket az énekeket. Azt láttuk, hogy egyre inkább szakad el a mi generációnk, illetve a következő generációk ezektől az énekektől, számunkra már nem képvisel semmit, nem jelent semmit, és ezt nem gondoljuk az ő hibájuknak. Ez egyszerűen egy olyan jelenség, amin mi megpróbáltunk talán egy raktapaszt odaragasztani, de az egésznek a kirobbantója kihívás volt, egy internetes kihívás, ami a Covid járvány ideje alatt terjedt, töltsük meg az internetet dicsőítő dalokkal, és mi erre a kihívásra egy énekeskönyvi ének feldolgozásával válaszoltunk. Olyan nagy sikere lett, hogy azt mondtuk, hogy hát akkor ezt folytatni fogjuk. A ti esetek hamar lejár volt a feldolgozott ének, aztán még 4-5 éneket hetente próbáltunk feldolgozni és meg is osztani, és utána visszaállt az élet a megszokott rendbe, és nem igazán maradt nekünk időnk már erre, de 2 éve, amikor elkezdtük ebben a formában ezt az egészet, akkor azt értettük meg, hogy nekünk most be kell fejezni, amit elkezdtünk, és ebből egy teljes anyagot össze kell rakni. Úgy tűnik, hogy jól értettük, amit értettünk, mert azóta is szeretik az emberek, akik hallgatják, azt mondják, hogy sokat ad nekik, hogy teljesen más perspektívából hallgatják az énekeket, a szöveg más fajta megvilágításba kerül, új értelmet nyer ebben a hangzásban egy-egy szó, egy-egy szófordulat, egy-egy mondat, úgyhogy azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy volt értelme ennek a feldolgozásnak.
0: Egyébként zenélnek?
1: A zene a mindennapok része, igen, hivatásos zenészek vagyunk. Nem kizárólag egy stílust kedvelünk, nem is csak egy stílust játszunk. Azért választottuk ezt a 20. századi formáját a jazznek, mert azt gondoltuk, hogy egy olyan stílus, illetve olyan stílusok, amik már szinte egy századot túléltek, méltóak arra, hogy ezekkel az énekekkel ötvöződjenek. Ezért nem kortárs műfajban dolgoztuk fel, bár azt mondom, hogy ezzel sem lenne probléma, tehát ott is lehet nagyon jó. Mi egyszerűen azt éreztük, hogy két klasszikust összetársítani talán jól működhet.
0: Hogyan válogatnak?
1: Úgy indult, hogy mi áll hozzánk közel, azokat az énekeket dolgoztuk fel, amelyek számunkra sokat jelentenek, nekünk fontosak, és azokat az énekeket dolgozzuk fel továbbra is, amelyek megszólítanak, vagy amelyek szólnak hozzánk, azáltal, hogy hozzánk szólnak, tudjuk mások elé vinni úgy, mintha sajátunk lenne, és onnan lesz a miénk, a magunkévá tesszük, és aztán úgy próbáljuk visszafordítani ezt a közösségnek. Főként továbbra is azt hiszem, hogy ez lenne a legnagyobb irány, hogy mi szólít minket. Természetesen ez nagyon sokszor azzal jár, hogy kipróbáljuk, megpróbáljuk ezeket az énekeket, hogy megbírják ezt a műfaji váltást, van, ami nem bírja meg, és akkor azt elengedjük. Mi nem zárkózunk csak reformátusságra, tehát mi hiszünk az ökumenében, illetve az is a cél, hogy ezek kereszténységről szólnak, ugyanarról az Istenünkről, úgyhogy mi szeretnénk közös térét tenni ezt.
0: Van-e olyan feldolgozott énekük már, amely akár a gyülekezetben be is visszakerült, mondjuk ifjúsági vagy egyéb közösségi alkalmon megtanulta már a gyülekezet is, vagy esetleg más gyülekezet?
2: Van, igen, bár azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a feldolgozások nem azért születtek, hogy a hagyományos éneklési módot felváltsák a gyülekezetekben, viszont vannak ifjúsági alkalmak is, ahol így éneklik az énekeket, illetve vannak fiatalok, akik megkerestek, hogy egy-egy versenyre szeretnének benevezni egy feldolgozással, amit tőlünk hallottak. Illetve van olyan gyülekezet, ahol a koncert után volt egy közös alkalom, amikor a gyülekezet egy részével elénekeltünk egy-két feldolgozást közösen, például a Siessetekre volt példa, meg arról jön visszajelzés sokaktól, hogy nagyon fülbemászó egy-egy feldolgozás, és ezt dudolgatják napközben.
0: Ez azt hiszem, hogy nagyon jól jelzi azt is, hogy igény van egyfajta könnyedebb hangvételre, hogy tényleg más környezetben is megszólalhassanak ezek az énekek, hogy a dicsőítés dicsőítésé váljon.
1: Ez volt a célunk, hogy a megszokott liturgikus környezetből és a megszokott alkalmazási módokból egy picit még tovább emeljük, és a hétköznapokban is hallgathatóak legyenek, könnyedebb hangszerelésben, akár dúdolni lehet, van, aki az autóban hallgatja, van, aki mosogatás közben. Túl értékesek ezek az énekek ahhoz, hogy évi 52-szer, vagy csak ünnepeken, vagy csak temetésen, vagy ilyen alkalmakon énekeljük, azt gondolom, hogy túlmutatnak a liturgikus tereinken.
0: Református énekek könnyedebben, fülbemászó dallamokkal. A temesvári Mésa együttes két tagja, Pintér Attila és Domszki Mercedes úgy véli, hogy a fiatalabbakat ilyen formában hamarabb megszólítja a vallási tartalom. A szintén temesvári Jéger Béla esperes, újkisodai plébános előbb kántoriskolába jelentkezett, majd elvégezte a teológiát is Gyulafehérváron. Már gyermekkorában közel álltak hozzá a külváros papjai, így eldöntötte, hogy ő is ezt a hivatást választja, és 1986. június 22-én szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök. Pappá szentelésének 40. évfordulója alkalmából Lehőc László beszélgetett Jéger Bélával.
3: 1960. február 12-én Temesváron született. Milyen családban?
4: Rónászon születtem, munkás családból, édesapám egy leszállított könyvelő volt, aki Oroszországban is volt, és eléggé ellenlábosa volt a kommunista felállításnak, és édesanyámat úgy ismerte meg, mi leszállított munkás a Mehergyárba.
3: Mit jelent az, hogy leszállított?
4: Nem dolgozhatott soha, hogy mint könyvelő, nem engedték.
3: Hogyan emlékszik vissza a temesvári iskoláira?
4: Így mondták szüleim, hogy 11 megálló lenne a rónászi végállomástól, holott volt egy iskola, 11-es általános iskola, persze román nyelven és a belvárosi német iskola közt. Tehát apukám azt mondta, hogy oda semmiképpen nem, itt az iskola a sarkon, és oda jártak bátyáid is, akkor jársz te is oda. És akkor én úgy 1-8-ban román iskolába jártam, kedves emlékeim vannak. Görög katolikus papok voltak, aki már mint pap nem működött, vagy nem volt bezárva. A románt egy ilyen valaki tanította. De én szeretettel, tisztelettel emlékszem vissza a zenetanár néninek az óráira, hogy rendezte az úgynevezett hétvégi kórust, hogy abban nem csak kommunista dolgokat énekeltünk, hanem elvitt bennünket az operába nem egyszer, és úgy énekeltünk ilyen-olyan énekeket, hogy volt közte klasszikus is, tehát úgy megtűrték neki. Lényegében hozzánk a Mehalai páterek, ezt el kell mondani, jártak, Rónász az egy leányegyház volt, filia, Én emlékszem, mikor még a templomot újra szentelték, 64-be, 65-be, Boros érsek úr, mint el nem ismert püspök, és mint Erzsébet városi káplán, őt hívta meg Walter Johannes, ő volt a tartományfőnök és a plebános, Szent Háromságról predikálni, mert az a templom búcsúja, a védőszentje, a Szent Háromság. Az volt az első alkalom, utána járogattunk ministrálni szorgalmasan, és én senkinek soha nem mondtam, de én mindig pap szerettem volna lenni, ezt édesanyám tudta. Azt mondtam meg, hogy én elmegyek Gyulafehérvárra a kántoriskolába, akkor oda felvettek, én Fehérváron voltam 10 évet, és utána pap lettem.
3: A szüleink kívül tehát senkinek nem szólt erről a tervéről, miért választotta ezt a hivatást?
4: Tudták a mealai páterek nagyon, mi úgy szólván utca gyerekek voltunk, velünk a páterek foglalkoztak, ott voltam első áldozó páter, Haubenreich Karolusnál, Károly atya, és akkor emlékszem, hogy őt közben elhelyezték, akkor bérmálkoztam Paskál atya idejében. Budapestről került Temesvárra szerzetes, rengeteget foglalkoztak az utca gyerekekkel, és látván az ő munkájukat és az ő szeretetüket, úgy alakult bennem ez a gondolat, hogy én pap akarok lenni, de például Paskál atya valahogy megneszelt, és akkor gondolta, hogy hát ha elmegyek Fehérvárra, tudnom kellene valami kis egyháztörténelmet, akkor ő maga külön még a szobájába velem foglalkozott és tanítgatott. Vagy például volt ott egy nővér, és akkor oda kellett menni németet tanulni, de eléggé szigorú volt. Hát ami a nyelveket illeti, mi otthon magyarul beszéltünk, mert a nevem német, de az én anyai nagymamám, Földi Julianna, az egy református magyar asszony volt, és lényegében ő vitt el a Rónáci kápolnába, mert a templom romokba állt, azt lebombázták az amerikaiak 45-be.
3: Milyen emlékek fűzik a gyulafehérvári kántoriskolához?
4: Nagyon nagy kaliberű tanárok voltak. Egy piarista tanár úr, akit úgy hívtak, hogy Simon István, tanította a magyart, a történelmet, latint, helyesírást, ilyeneket, és Adi istenes verseit kívülről. Ez volt az egyik. Akkor a másik egy mártír papja az egyháznak, Pálfi Géza. Ő volt az osztályfőnökünk, 2 generációt vitt végig, Fehérvárról eltiltották, nem engedték, hogy esperes legyen Székelyudvarhelyt, akkor össze-vissza verték többszörösen, nyíltan és Mártonáron oldalán volt. Na most ő az életével fizetett, de ezt a hazaszeretetet és a hívek szeretetét ő belénk verte. Minden esztendőben úgy osztotta be az évi kirándulást, hogy ismerjünk meg Erdélynek, Bánságnak, Szatmárnak, Váradnak részeit. Első évben jöttünk Radnára, Aradra, Vesztőhelyre, Temesvárra, Radnára, utána mentünk Székelyföldre, mentünk Szatmárra, voltunk Nagybányán, ezeket úgy ismergettük meg. Utána következett a katonaság, az 9 hónap nem bántottak minket ott, én csak arra emlékszem, hogy akkor mentek be Afganisztánba az oroszok. Akkor rengeteg őrséget kellett állni, és ilyen dolgok voltak. És akkor utána megkezdődött a teológia. Ott is nagyon-nagyon nívós tanáraink voltak. Márton Áronnak volt szívének egyik fájdalma, hogy lassan kezdődött egy olyan korszak, amikor nem volt elegendő tanár. Hát ezeket persze kultuszvallásügyi milyen osztály volt, próbálta megakadályozni. Püspök úr keresztül vitte, 6. Pál pápa idejében ki tudta küldeni olyan urakat, akik megszereztek tanári oklevelet, vagy ledoktoráltak. Hát az első lenni a Jakobinyi mostani nyugalmazott érsekatya, aki ott tanult kint. Én róla annyit tudok mondani, hogy a temesvári kormányzó úr, Kernweiss úr azt mondta, hogy ha mentek Fehérvárra, akkor őt kövessétek, mert amit mond az éli is, az olyan is volt. Dogmatikát tanított 7 fél éven át, tudtuk becsülni. És mindent tanított a világon, de ő biblikus szakos volt. Akkor utána Vencser László, ő egy ditrói születésű úriember, Gyulafehérváron ő rengeteget épített, úgyhogy az akkori körülmények közt emberségesebbé tette a teológiát. Morálista tanított és német nyelvet Vencser tanár úr. Akkor lenne a Tamáskó tanár úr, akit most is tudok becsülni. Ő liturgikát tanított és egyházjogot, ő is kint volt azzal a csoporttal, akik ugye kint tanultak, akkor azon kívül hoztak oda be még más olyan embereket is, akiknek nem volt római végzet.
3: Hol kezdte a papi szolgálatát?
4: Annak idején a 6. évnek a 2. félévében diákonosok voltunk, tehát a szerpap az a papságnak az első lépcsője. Akkor úgy kerültem én Glogovácra 1-2 hónapra, és 1-2 hónapra Nagyszent Miklósra. Utána volt a papszentelés, június 22-én Gyulafehérváron társaimmal együtt 4 egyházmegye részére szentelt fel bennünket dr. Jakab Antal püspökatya. Én őt különösen szerettem, egy aranyos ember volt, ő is például a börtönbe, ő Ólombányába volt 13 évet. 72-ben lett Gyulafehérváron segédpüspök, és még a Márton Áron püspök úr azt hiszem élt egy évet, de akkor lett ő a megyés püspök. Akkor valamikor ősztől én Újaradon voltam, dr. Schulter Antal, a Krajter püspök urat is tanította, ő Münsterbe doktorált, ő volt egy nagyon-nagyon karakán ember ott Újaradon. Akkor onnan az történt, hogy két társam, ez volt akkor a nehéz világ, vagy a nehéz idők, ezek határt szöktek. És akkor a dettai esperes úr Égi Jánosnak 16 egyházközsége volt, és azt nem bírta csak egy pár hónapig, és akkor ugye úgy határozott a temesvári kormányzó úr, hogy engem oda tettek egész fiatalon, alig voltam 3-4 hónapig káplán, és akkor kikerültem Nagyzsám, annak voltak filiái, ahova azt rendszeresen jártam, nem minden vasárnap, de felváltva. Akkor a forradalom előtti évben valamilyen okoknál fogva engem Gátajára helyeztek, és ott voltam egy évig. Az én időmben nyáron Böcskei László nagyváradi püspök úr volt első misés, új misés ott. Akkor hívott egyszer az akkori kormányzó Krajter Sebestyén, és akkor mondta, fiam, mész Németboksánba, filiákkal együtt, de külön még Tirolba is tűnli, az történt, hogy 92-ben a plebániainkat itt a bánságba, Krajter püspök is a rossz nyugalmazott, kiérdemült püspök úr volt az irodaigazgató, és átszervezték a plebániákat úgy szólván, hogy nincs 140 plebániája a temesvári egyházmegyének, hanem van csak 70, és erről azt gondoljuk, hogy valamiképpen tud létezni, de van olyan kollega, akinek van ugye 10-12 faluja, egy-egy faluba 3 néni a templomba, és dől össze a templom, vagy a plebánia, most már így vannak a dolgok, és akkor megszűnt az úgynevezett Tirol, mint olyan, és akkor azt is kaptam. Ott voltam 2009-ig, 2009-ben 19 papot helyezett a rossz püspök úr, többek közt engem is, és egyszer behívott, és azt mondta, hogy minden madárka úgy tudja, hogy te Temesvárra akarsz jönni, akkor most menjél a Fradéliára. Hát én nagyon boldog voltam, hogy na most már bekerülök szülővárosomba, azóta itt vagyok. Jó híveim vannak, ez egyszer biztos. Pál püspök atya kérdezte egyszer egy alkalommal, hogy mi újság nálatok? És akkor én úgy mondtam, püspök úr, te tudod, voltál itt nálunk az én ezüstmiseimkor 2010-ben, de nincs plebániánk, akkor építsünk egyet, ez még a pandémia előtt meglett az új plebánia.
3: Itt beszélgetünk most?
4: Igen, itt beszélgetünk most. Most már van, hál' Istennek, egy hittantermünk, azelőtt generációk a sekrestjében ültek fel. Én hittanórát a templomba tanítottam, és így megvagyunk ilyen formában. Hogy merre fog a dolog fejlődni, hát mindenképpen összezsugorodnak a plebániák, hívek elmennek, meghalnak, gyerekek nem igen vannak, hát most idén belső áldozó 12, bérmálkozó 15, de ha megnézi az ember a keresztelteknek az anyakönyvi kivonatát, hát még a 90-es évek elején kereszteltek itt 60-70 gyermeket, és most a keresztelünk 10-et tényleg sok. Az értékek felborultak.
0: 40 éve szentelték pappa a temesvári Jéger Béla esperest, új kisodai plébánost. Az évfordulón családjáról, tanárokról és papi hivatásról beszélt. Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Határok nélkül műsorát hallgatják. Kedvelte a focit és az internetezést, de még jobban szerette és tisztelte az oltári szentséget. Az 1991-ben született, mindössze 15 évesen elhunyt Carlo Acutist tavaly avatta szenté a katolikus egyház. A fiatalok és az internetezők védőszentjeként is tisztelt szent kanonizálását két közben járásának tulajdonított és az egyház által elismert csoda alapozta meg. Hajszál erekjéjét Pünkösd óta a csíksomlyói Szálvátor kápolnában őrzik. Az Assisiból hozott erekjét a búcsús szentmise előtt helyezték el a kegyhelyen. A kezdeményező plébános reményei szerint, így Carlo Acutis példája, közelebb kerül a közösséghez és a zarándokokhoz, és lelki megerősödésük forrásává válhat. Madarász Attilával, a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébánia plébánosával Bíró István beszélgetett.
5: Egy szentmise alatt jött a gondolat, hogy Carlo Acutist ehhez a közösséghez hozzam közelebb. Azt éreztem a szívemben, hogy egy gyerekét szükséges kérnünk Assisiből. Írtam levelet Assisiben, megadták az elérhetőséget, hogy honnan kell kérni az gyerekét. Érseki engedéllyel, ajánlással lehet ezt beszerezni. Megkértem az érsek urat, aki szívesen megírta a levelet is, elküldtük Assisiben. Néhány hét után megkaptuk a választ, hogy megvan az erekje, és személyesen is át lehet venni. Erre januárba került sor, egyik barátommal elutaztunk Assisibe is, ott átvettük személyesen az erekjét. Előre nem tudtuk, hogy milyen erekje, ott derült ki, hogy hajszál erekjét kaptunk. Hogy miért került a Salvator kápolnába? Elsősorban azért, mert ezen a helyen több zarándok megfordul, és több mint két éve a Salvator kápolna napközben is nyitva van. Egyházmegyénk egyik legrégibb temploma, és úgy gondoltam, hogy a legfiatalabb szent egy nagyon régi templomban több zarándok jelenlétében alkalmas lesz arra, hogy közelebb vigye az embereket, a zarándokokat a szentnek az életéhez, megismerjék jobban Carlo Acutist, hiszen ami közösségeinkben még nem annyira ismert.
6: Szent Carlo Acutist 1991-ben született és 2006-ban hunyt el, webfejlesztő, honlapfejlesztőként tevékenykedett, és küldetéseként tekintett az oltári szentség védelmére, megismertetésére. Milyen töbletet adhat az ő erekjéje az ideérkező zarándokoknak?
5: Az erekje mellett szeretnénk az ő életét az emberek jobban megismerjék, és arra kapjanak küldetést, hogy Istent akár jobban megszeressék, megismerjék Carlo lelkiségén keresztül. És Carlónak az életéből tudjuk, hogy elsősorban Isten iránt, de az emberekhez hogyan viszonyult Istennek a szeretetét, tükrözte akár az oltári szentség tiszteletében, szeretetében, amikor fiatalon elkészítette az oltári szentségnek a sorozatát, a legfontosabb oltári szentség csodáknak a sorozatát, de emellett hogyan viszonyul barátaihoz, a szegényekhez, embertársaihoz. Ez lenne többlet az erekje tisztelete mellett, hogy megismerjék akár az oltári szentségnek a tiszteletét és imádatát, ami ebben a kápolnában szintén ott van és jelen van. És ugyanakkor nem csak a fiatalok, hanem más emberek is, zarándokok is közelebb kerüljenek a szentnek az életéhez. Nyilván, hogy nem csodákat várunk, de csodák is lehetségesek, és hiszem azt, hogy ha nem is olyan nagy csodák, de a szívekben történnek csodák és megtérések, akár az erekje előtt a szentnek a közbenjárása révén.
6: Az erekjét pünköstkor helyezték el a Salvator kápolnában. Mit tapasztalnak azóta, többen felkeresik a Salvator kápolnát?
5: Hogy többen felkeresik a kápolnát, erre pontos statisztika nincsen, de elég sok ember az elmúlt évben, vagy azelőtt való évben is kizarándokolt a kápolnához. Nyilván, hogyha az emberek ezt tudják, és nagyobb média felületen ezt hirdetjük, vagy hallani fognak erről, akkor reméljük, hogy többen megfordulnak. Konkrét visszajelzést pünkösd óta nem kaptunk, de akiket ismerek, egy-két személyt, aki kijárt, az pozitív visszajelzéssel volt, és örült annak, hogy milyen szép helyre került ez az erekje. Megköszönöm mindazoknak, akik hozzásegítettek az erekje beszerzésében, az érsek úrnak, aki eljött Assisibe velem, és hazahoztuk együtt az erekjét, mindazoknak, akik a biztonságos üvegfalat előkészítették és elkészítették a faszerkezetet az üvegfalnak, és a világítást is, hiszen egy nagyobb világítást kapott az erekje, rávilágítást pontosabban, ők nekik is köszönet, és mindazoknak, akik valóban szeretettel és örömmel járultak ehhez az ügyhöz.
0: Pünkösd óta Carlo Acutist hajszál erekjéje a csíksomlyói Salvator kápolnában található. A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébánia plébánosa a Madarász Attila reménye szerint a fiatal szent példája segíthet a közösség és a zarándokok lelki megerősödésében. Kárpátalján a békért imádkoztak az egyházak világtanácsának kezdeményezésére. A nemzetközi ökumenikus imaalkalomnak a Beregvidéken a Csetfalvai Református Egyházközség történelmi temploma adott otthont. Az eseményre Kárpátalja összes magyar lakta településéről érkeztek lelkipásztorok és diakónusok, míg az online térben a világ minden kontinenséről bekapcsolódtak az egyházi vezetők. Iváncsik Attila összeállítása.
7: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hangsúlyozta, fegyverekkel nem lehet tartós békét teremteni. A megfáradt kárpátaljai közösség számára a békéért való könyörgés, a megmaradás és a hit szimbóluma.
8: Én hiszek a mindenható Isten hatalmában, és hiszek az imádság erejében. Ezért volt fontos, hogy felkiáltsunk az Úrhoz, mert lassan 5 éve Ukrajnában háborúan is halnak meg emberek, árulnak el gyerekek, gyászolnak szülők és özvegyek. Nagyon fontosnak tartom a könyörgést, mert az imádság az ember lelkét is megnyugtatja. A fele baráttal is összehozza. És most valóban a világi manap Ukrajnáért azért is fontos, mert sok nép, sok nemzet ugyanazért a célért, ugyanazzal a kéréssel fordult a mindenható Istenhez. És én hiszem azt, hogy lesz változás.
7: A globális ökumenikus imanap liturgiai tartalmának összeállításában a Kárpátaljai Református Egyház is aktív szerepet vállalt, hangsúlyozta Héder János egyházi főjegyző.
9: Nagyságát láttuk a világegyháznak az imádságában és ebben az összefonódásban, amikor erőt kaptunk az Istentől, hogy valóban teremjük azokat a gyümölcsöket, amelyek fontosak, és mikor háború idején, a szenvedés idején, a próbák idején, ez az egyik legfontosabb üzenet, hogy az Isten megállt bennünket és felhatott az imádságunk az ő trónjához, és ő valóban nem csak meghallja, hanem cselekedni is fog.
7: Kardos Ágnes, a Tisza Péter falvai református líceum lelkész igazgatója kiemelte. A háborús hétköznapokban mindenki belefáradt. Az embereknek szüksége van a megerősödésre és a lelki feltöltődésre.
10: Nagyon felemelő volt együtt imádkozni, nem csak a sajátjainkkal, hanem világszerte, azokkal az emberekkel, akiknek valóban nem csak a béke fontos, hanem valóban, hogy együtt imádkozzunk az Istenhez. Én hiszek abban, hogy imádságot meghallgató Istenünk van, és valóban a béke nála van. Nem csak az a fajta béke, amit talán most az országunkban várunk, hanem a megbékéltetés, amit az Úr Jézus Krisztusban ad nekünk, de azóta, mióta kitört a háború, azóta fontosnak tartjuk azt, hogy imádkozzunk minden nap ezekért a dolgokért, és nem szabad ebben meglankadni. És ez most olyan jó volt, hogy újra felfrissült ez a fajta vonal, hogy együtt, egy szívvel is imádkozunk ahhoz az Istenhez, aki képes békét hozni, és akinek, ahogyan az Úr imádságban is mondjuk, minden hatalom a kezében van, és az övé az ország és a dicsőség is.
0: Kárpátalján a békért imádkoztak az Egyházak Világtanácsának kezdeményezésére. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
11: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Irodalmi újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. A 100 éves erdélyi Helikont ünnepelték most a héten egy kétnapos konferenciával. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében valósult meg ez a konferencia. Veresemesi Gyöngyvér összeállítását hallják, elsőként megszólal Boka László, a Második Irodalmi Mező és annak centrális csoportosulása címmel tartott előadást a kétnapos összejövetelen.
1: 100 éve írta meg Kemény János azt az első levelet, amely nyomán megalakult az erdélyi Helikon író közössége. Hogyan kezdődött egyáltalán, mik az előzmények? Ugye sokat beszélünk ezekről, sokat tudunk, de talán nem árt mindig össze is foglalni.
2: Nagyon sokan az első találkozó résztvevőjéből ezt megörökítették, többek között Tamási Áron is. Ez egy háromnapos nyári összejövetel volt, az első alkalommal 26 írót hívtak meg. Nyilván a házigazda Kemény János önzetlen támogatásával, de azért a főszervezők között itt Kunc Aladárt mindenképpen meg kell említeni. És Tamási azt is leírja, hogy egy délelőtti bő két órás munkafázis, aztán ebéd, séta a parkban délután megint, esti sétával, és a harmadik napon mindenféle meghívottaknak és a közeli falu népének is egy ilyen rögtönzött irodalmi est. Nagyon fontos mindazonáltal, hogy az első találkozó hat pontja kihatott a későbbiekre is. Tehát ami a társművészetekkel, vagy a színházzal kapcsolatos, ami a fordítási programokkal kapcsolatos. De Kunc leírja egy másik emlékezésében, hogy megbeszélték mondjuk az írói honoráriumok kérdését is, tehát minden aktuális kérdést megbeszéltek, ami nyilván nem csak a szűkebben vett helikoni körre vonatkozott. Ugye 1944-ig folyamatos ez a sorozat, nyilván folyamatosan változó történelmi helyzetben, és hát a 42-es nyilatkozatuk is a helikonistáknak akkor már ketté szakított Erdélyben, tehát Észak-Erdély, Dél-Erdély ismételt frontmozgásokkal, határváltoztatásokkal fontos. Az a szellemiség, amely a helikoni szabad írócsoportosulást jellemzi, leginkább ez a demokrácia és humánum és etikai elvek, amit Kós ugyanúgy kiemel, mint Makai, vagy Bánfi ugyanúgy hangsúlyoz, hogy egyik kérdi a másiknak a politikai ilyen-olyan irányultságát, itt mindannyian Erdély érdekében akarnak dolgozni, és mondtam is a nyitó előadásomon, hogy nem voltak olyan borzasztó törésvonalak, mint például a Csonka vagy kismagyarországi irodalomi életben a két világháború között. Tehát ez a konzervatív vagy akadémikus kormányzati versus a szabadabb elvű nyugatias irodalom, de nem volt olyan vita sem, mint a népi urbánus vita például a 30-as években.
1: Ez nyilvánvalóan adódott már a transzilvanizmus, mint kifejezés megszületéséből és koncepciójából is, és még egy gondolat, ugye erdélyi Helikonról beszélünk, ez megint nem csak a történelmi Erdély.
2: Sőt, ez nagyon fontos, ugye van egy korábbi Helikon, amit mindenki ismer, a keszthelyi Helikon. Helikon, a görög mitológia, múzsák egye, stb. Tehát magát a névválasztást nem kell magyarázni, de az erdélyi Helikonban, mondom, ez a többes értelmű szabad írócsoportosulás, olyan értelemben is, hogy nem csak toleránsak voltak egymás világnézeti, hanem egymás alkotói módszereivel is, tehát nem voltak ezek a különböző viták sem, hogy ki így vagy ki úgy alkot, mennyire feladatelvű az irodalom, vagy mennyire nem, hanem olyan szempontból is szabad volt, hogy nem volt konkrét intézményhez kötött. Ugye ez is elhangzott ma itt az egyik beszélgetésben, hogy szándékosan nem volt egy elnöke. Nyilván tudjuk, hogy a folyóiratuknak az 1928-ban elindult erdélyi Helikonnak főszerkesztője Bánfi Miklós lett, de magának a társaságnak hivatalosan nem volt elnöke. És ez azért is volt, mint ahogyan Szász László és mások is megjegyezték, hogy a román cenzúra ne tudja bármikor betiltani. Ugye az egész 1920-as évek arról szól, hogy a legnagyobb erdélyi magyar hagyománnyal bíró közgyűjtemények, múzeumok, színházak működését bármikor fölfüggeszthették. Ilyen volt az Erdélyi Múzeum egylet, amelynek ugye a könyvtárát akarták, nagyon gazdag könyvtárát, stb. Megszerezni, és szándékos volt, hogy ne lehessen egyetlen egy intézményhez kötni. Innentől kezdve a nyári összejövetelek, tehát a helikoni találkozók mellett informális baráti társaságok voltak, és mindenki tovább vitte magával a nyáron megbeszélteket, és megpróbálta ezt a saját saját szűkebb hazájában, szűkebb alrégiójában is hirdetni, megoldani, megvitatni azokkal, akik nem voltak ott Marosvécsen. És itt jön be az, amit kérdezett, nagyon fontos, hogy ugye ez a kiterjesztett Erdély, vagy kibővített Erdély, vagy poszttrianoni Erdély, tulajdonképpen nem a történelmi Erdély már. Ez jóval nagyobb, majdnem kétszer akkora terület, 103 ezer négyzetkilométer, amit 1920 júniusa után Romániának ítélnek, és ez olyan régiókat is magába foglal, mint majdnem a teljes Párcium, Dél-Bukovina, Kelet-Bánság, Máramaros, és nyilván ez a fajta előkeresett transzilván gondolatkör kiterjesztődik. Úgy, ahogy Kós írja már a kiáltó szóban, hogy Körösvidék és Bánság, Magyarsága, stb. Ebben nyilvánvalóan benne vannak a németek, magyarok, románok, de mindenki más is benne van. A németség sem egységes Erdélyen belül, hanem svábok, szászok, mindenkit képvisel. Tehát a transzilvanizmus külön formáin belül, úgy Szabédi László terminológiával megkülönböztetünk tájtranszilvanizmust és országtranszilvanizmust. A tájtranszilvanizmus inkább az egységes magyar irodalmat és azon belül egyetlen táj jelleget vagy színt képvisel, és itt is ugye hangsúlyos az erdélyi régió, vagy hát mennyire lehet ezt homogénnek tekinteni. Az országtranszilvanizmus viszont Erdély országról beszél, mint ami az államalapítás óta egy különálló ország, és itt az újdonságot 1920 után nem is az mutatja, hogy Erdély különáll, ilyen már volt a történelemben, hanem a megváltozott helyzet a kisebbségi létre vonatkozik. Tehát olyan viszont még nem volt a történelemben, hogy az államalkotó magyar nemzet a kisebbségivé legyen. És ez volt az az elsődleges trauma, amire válaszként egy cselekvési programot fogalmazott meg a transzilvanizmus, és nagyon fontos, hogy a helikonisták ezt a két irányzatot egyesíteni tudták. Tehát nem volt éles határ tájtranszilvanizmus, országtranszilvanizmus között. Nagyon fontosak az alrégiók, Kalotaszeg például. Tehát Kós művében ugyanúgy ott van Tabirinál, ott van a Párcium, ott van Nagyvárad, vagy akár az Érmellék, tehát ilyen kisebb alrégiók is. Ott van természetesen a Székelyföld, de hát ugyanúgy lehetne mondani Barcaságot és sok minden mást. Tehát ezek megjelentek, és a helikonistáknak egyik legfontosabb törekvése volt az, hogy szövegtranszferek szülessenek, tehát hogy a szász magyar, szász román, román magyar kapcsolatokat fordítás programokban is rögzítsék.
1: Íróközösségről beszélünk, miközben azért nem volt mindenki író, és miért azt a két tucatnyi szemét választotta ki tulajdonképpen Kemény János, akiket eredetileg meghívott, hiszen aztán ugye bővült majd a kör.
2: Igen, a kör bővült. Az első körben, ha már Tamásit emlegettem, ő is azt mondja, hogy akiket meghívtak első alkalommal, azok leképezték a korabeli legfontosabb írókat. Én ma idéztem Kunc Aladárnak egy 1928-as itt Budapesten készült interjúját, amelyben szintén kiemeli, hogy nem is tudja felsorolni az összes jelentős írót, mert olyan gazdagok vagyunk. Ugye az Erdély Irodalmi Reneszánsz a címmel ismert ez az interjú, de hát ott is első helyen említi akkor még Áprili Lajost, mint jellegzetes erdélyi poétát, de tudjuk, hogy sokan, akik publicistaként, értekezőként is hozzájárultak akár a Helikonhoz, és folyamatosan publikáltak majd az Erdély Helikon folyóiratban is, nem voltak ott Marosvécsen, mint például Jancsó Béla. Később többen már azért ott vannak, olyanok például 30-es években, akik nem voltak az első alkalmakkor meghívottak, de változó nyilván az irodalmi élet mozgásait is lekövetik. Valaki kap egy Bangarten díjat, akkor értelemszerűen bekerül. Vannak ebből nagyobb viták, félreértések. Az egyik ilyen, hogy az olyan kor időseket, mint például Benedek Elek nem hívták meg. Erre is több ok van. Benedek megsértődött, azt mondta, csak akkor megy el, hogyha ő lehet itt a Doen. Ugye tudjuk jól, hogy Bánfinak az édesapja nem engedte, hogy esetlegesen Boncidán legyen ez a találkozó, de Bánfi ott állt végig, mert 1926-tól abban az évben költözik vissza Erdélybe. Például Kunc ír egy programírást 1928-ban, amikor már 10 éve létezik valamilyen formában külön erdélyi magyar irodalom, és a korunkban azzal vádolják meg jogosan, hogy például Markovics Rodionról nem tesz említést, ugye Markovics sem volt ott ezeken a találkozókon. Holott, hát a szibériai garnizont csak a korban nagyon sok nyelvre lefordították, óriási sikerregény volt. Erre is van válasza mind az erdélyi kritikának, mint mondjuk Nyugatban Söflin Aladár vagy Babics is azt mondja, hogy a Stradivári című korabeli sikerregény lehet, hogy nagyon sikeres, de nem a népszerűséggel mérik ilyen formában, és ő összeveti a Fekete Kolostorral, és egyértelműen az egyik mellett mellett teszi le a voksát. De azt látni kell, hogy voltak belső viták, voltak külső vádak, voltak generációs nézetkülönbségek. Én a diákjaimnak is így szoktam tanítani, hogy ez a jó, ez mutatja egy irodalmi élet vitalitás. Az nem jó, hogyha már ellenségként tekintünk egymásra, és hát ugye a Helikont megalakulásától kezdve nagyon sok vád érte. Budapestről ugyanannyi, mint Bukarestből, vagy akár Kolozsváron belül, az 1926-ban alakult korunk, ugye annak is éppen centenáriuma van. Gál Gáborék azzal vádolják éppen Kuncékat és Bánfiékat a 28-ban elindított lapjukkal, hogy csak irodalom, tiszta irodalom, esztétizálás. Ugye ők egyetemen egy baloldali osztályi jellegű irodalmat képviselnek, tehát szélső jobb és szélső ballal meggyűlt a baja a helikonistáknak, és nagyon következetesek voltak. Miközben ők nagyon demokratikusan beengedtek maguk közé mindenkit. Ha megnézzük itt, mondjuk én nagyon szeretem Olosz Lajos költészetét is, vagy Bartalis Jánosért. Hát Bartalist ugye, aki már a 10-es években indult, és Kosztolányék fedezték föl, és egy avantgard szerző végül is, akkor is, hogyha egy soft avantgard, tehát nem annyira radikális mondjuk, mint Kassákék, de folyamatosan ott van. Meghívottként is, aztán áttelepszik Magyarországra, aztán visszakerül Erdélybe, és itt érdemes külön kitérni az erdélyi életutakra is. Tehát, hogy itt a Helikont már csak ezért sem tekinthetjük nagyon homogén csoportosulásként, mert hát ugye Áprili rögtön 28 után 29-ben eljön. Gulács Irén eljön. Tudjuk, hogy Tamási Áron később költözik át. Vannak, akik visszamennek. A fiatal Jékeli, tehát Áprilinak a fia Jékeli Zoltán már itt érettségizik. De amint lehet, visszatér. 1940-től 46-ig megint Kolozsváron él és alkot, a Termésnek lesz szerkesztője, és viszi tovább azokat a helikoni eszméket, amiket még nagyon fiatalon, 10-13 évesen látott Kunctól és az édesapa Áprilitól.
1: Nagyon sok mindenről lehetne beszélni az erdélyi Helikonnak, erről a majd két évtizedes munkásságáról. Most az jutott eszembe, hogy a 90-es években született egy dokumentumfilm a Magyar Televízióban, hogy tulajdonképpen éppen a második bécsi döntés után a politika hogyan tette tönkre az erdélyi Helikont, de ha ugrunk az időben, akkor elmondhatjuk azt, hogy a cenzúra is miként bánt aztán a későbbi időszakban ezekkel az írókkal, örökségekkel, úgyhogy a végén már csak azt kérdezném meg, hogy most a helyén kezeljük mindezt.
2: Én nagyon bízom benne, hogy igen. Ugye iniciátorként azért is gondoltam nagyon fontosnak, hogy erről a centenáriumról ne csak Erdélyen belül emlékezzünk meg, mert annál sokkal jelentősebb a Helikon kisugárzása. Nem csak az egyes alkotók, nem is csak a több mint 17 év folyamot megélt lap folyóirat, ami a két világháború korszak legjelentősebb irodalmi kritikai folyóirata, hanem az is, hogy milyen személyes vagy intézeti kapcsolatok működtek. Nagyon fontos azt látni, azt érzékelni, hogy például Kunc Aladár meghívására közöl folyamatosan Babits Erdélyben, vagy Csida meghívására vesz részt József Attila különböző ankétokban, hogy magyarországi szerzők fordítanak a Helikon számára, hogy más elcsatolt területekről, utódállamokról, Szlovenszkóból, Vajdaságból folyamatosan publikálnak. Sőt, a 20-as években van egy nagyobb publikálási szabadság is adott esetben különböző erdélyi lapokban, nem csak a Helikonban, hiszen az 28-ig nem is létezik, hanem az Ellenzékben, különböző irodalmi melléklettel rendelkező lapokban, hogy például Ignotus ott van Erdélyben egy ideig, vagy hogy 60 Lajos is megfordulott. Tehát ezt nem lehet úgy kezelni, mintha egy teljesen elválasztott, külön irodalmi almezeje lenne a magyar irodalomnak. A másik az, hogy itt a kapcsolatokban senki nem gondolta úgy, hogy ez egy mindenképpen kőbevésett, állandó állapot marad. Ezt még Söflinék, Babicsék is kimondják sorok között, hogy ha a falak leomlanak, visszaáll valamilyenféle rend. Attól függetlenül, hogy a Helikon, mint ezt ma hangsúlyoztam, a leghatározottabban távol tartotta magát mindenfajta revizionista gondolattól. Ők valóban egy szellemi haza országot építettek, egy szellemi egységet hirdettek, ezen belül a szülőföld megtartó erejét, amire ugye Babics is azt mondja, hogy a kultúrának semmi köze a határokhoz, a határok a karddal csinál dolgok, azok változhatnak bármikor, a szellemi haza fogalom az, ami elsődleges, és ezen kívül nagyon fontos, hogy a politika, mint utalt rá, mindig megpróbálta kikezdeni ezt a fajta értelmiségi szellemi egységet. Elég, ha azt mondom, hogy a vészkorszakban mi történik, tehát a helikonisták közül tudjuk Karácsony Benő, Ligeti Ernő és sokaknak a tragédiáját, Magyarországát, de azt is, hogy az olyan vezetőket, mint Kós Károlyt vagy Bánfit lehallgatja a magyar hatóság 44-ben. Tehát, ha belegondolunk, a nyugat megszűnik ugye Babits halálával, Bánfinak az érdeme az, hogy egyáltalán 44-ig még létezhet az erdélyi Helikon, és hát bizonyos budapesti kormányzati körökből nagyon sok vád is éri őket, hogy a nyugatnak egyfajta oldalága lenne a Helikon. Mindenesetre 44. szeptemberig létezik a lap. Tudjuk jól, hogy a II. Világháború után már román többséggel és aztán a kommunista hatalom átvétellel miért nem lehetett beszélni egy magyar Helikonról.
1: Éppen 95 éve, hogy elhunyt ezen a napon Kuncz Aladár, és az ő munkássága megkerülhetetlen, akár az erdélyi Helikon szervezését illetően is. És azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy Kuncz Aladár, akkor biztos, hogy elsősorban a Fekete Kolostor jut eszünkbe, de hát itt Juhász Andreától megtudtuk, hogy a novelláival is érdemes foglalkozni.
3: Kétségtelenül ez egy nagyon szép összefüggés, hogy pont akkor tartják ezt a konferenciát itt a PIM-ben, és ráadásul majdnem ugye kerek évforduló ez. Az, hogy Kuncz Aladár nem csak egy könyvíró, azt már az elmúlt évtizedekben igyekezett az

0: háború előtt, az első világháború előtt és mind a háború után is írt novellákat. Háború előtt döntően a Nyugat folyóiratban jelentek meg, a háború után pedig máshol is, és 1923 után, amikor Kolozsvárra költözött, akkor már kizárólag erdélyi lapokban, a Pásztortűzben, az Ellenzékben, és aztán az Erdélyi Helikonban jelentek meg művei, bár éppen az Erdélyi Helikonban novella nem. Hogy mi jellemzi ezeket a novellákat? Többféle érdekességük van természetesen. Leginkább a Fekete Kolostor előzményeit érdemes ezekben felkutatnunk, úgyhogy több olyan novellát is olvashatunk, amelyekben a szereplők felbukkannak később a Fekete Kolostorban. Egyet most kiemelek, a Csoda című novellának a főszereplője egy szobrászművész, akiben minden Fekete Kolostor olvasó Zádorira ismerhet rá, aki Budapesten sétálva ment meg egy nő életét, vagy lehet, hogy ez csak álmodja. De minden esetre az a humanizmus, ember szeretet jellemzi, ami a Fekete Kolostor alapvető jellemzője is. Én itt a konferencián arról beszéltem, hogy ezek a novellákban hogyan jelenik meg Erdély, hogy 20-as években nem csak Kunc érkezett meg Erdélybe, haza a gyerekkori város helyszínére, hanem megérkeznek a művek is, amelyek közül többnek a helyszíne Kolozsvár vagy a vidéki Erdély.
1: Ráadásul ez a konferencia nagyon jól rávilágít arra, hogy eddig az egyes személyeket elsőként az irodalmi munkásság alapján ítéltük meg, itt pedig nagyon jól látjuk, és most már ugye beszélünk erről, hogy a szervezői munkásságuk ugyanúgy nagyon fontos, az irodalmi élet talán nem létezett volna, vagy olyan irodalmi lap, ahol éppen közöljenek, hogyha nincs, akár Kunc Aladár is.
0: Kunc Aladárnak szerintem kulcs szerepe volt a 20-as évek erdélyi magyar irodalma szervezésében. Több szerepe is volt, alapvetően a szerkesztői feladata, ugye előbb az Ellenzékben, aztán pedig az Erdélyi Helikonban. És a szerkesztői feladatot ő úgy értelmezte, hogy inspirálta az alkotókat. Alkotókat keresett valószínűleg minden emberben, mindenkit biztatott, hogy írjon egyfelől. Másfelől viszont ugye jóban volt az írókkal, akik Erdélyben benne a budapesti szerkesztőt, vagy a budapesti irodalmárok közül azt látták, aki megérkezett gyerekkora helyszínére. Egyfajta tekintélye volt, amiatt, hogy ő a Nyugat munkatársa volt, úgyhogy számított a szava. Másfelől viszont alapvetően fontos kultúra közvetítő szerepe volt abban, hogy a egykori, vagy még mindig barátait, a budapesti írókat, akik Karinti, Kosztolányi, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, őket kérte, hogy küldjenek minél több írást Erdélybe, és ezek a magyarországi ismertebb írók, erdélyi publikációi szintén alapvetően fontos jelentőséggel bírtak. Én azt gondolom, hogy az Erdélyi Helikon megszervezésében, a szabad írói csoportosulás megszervezésében is döntő jelentősége volt, hogy pontosan ki, hogy merre kezdte ennek az irodalmi társaságnak a megszervezését, itt talán nem Kunc volt, de hogy az ötletben, hogy ez hogyan nézzen ki, hogy miről kell beszélni majd a találkozón, hogy egyáltalán ne csak Kemény János, hanem Bánfi is oda jön mögé, ezekben szerintem kulcs szerepe volt a Kunc Aladárnak.
1: Az elmúlt évtizedek kutató munkássága során most már mindent kiderítettek Kunc Aladárról, lezárult ez a kutatás, vagy még kerülhetnek elő azért kéziratok, vagy más szempontok is az értelmezéséhez?
0: Kéziratok mindig kerülnek elő, művek mindig kerülhetnek elő. Pár hete került elő Bartók Béla eddig nem ismert zenéje, tehát soha nem adhatjuk fel. Én azt gondolom inkább, hogy Kunc Aladár életműkiadásban kellene még működnünk, amennyiben a levelezés kötetet még nem raktuk össze, tehát egy picit még vannak restanciáink ezen, és ezen kellene dolgoznunk. Amúgy pedig kézirat igen, előkerülhet, vagy folyóiratban, lapokban megbújó művek még folyamatosan.
1: Amikor megszületett a transzilvanizmus fogalma, és Kós Károly is megjelentette a kiáltó szavát, abban az időszakban megkerülhetetlen volt, hogy a három együtt élő nemzet, a magyarok, románok és a szászok ne együtt építsék Erdélyt. Aztán láttuk nagyon jól, hogy mennyire nem volt ez megvalósítható, de még a 21. században is időről időre visszatérünk ehhez a transzilvanista gondolathoz.

0: Hogyan értékeli irodalomtörténeti szempontból a magyar szász kapcsolatokat e tekintetben?
1: A kérdés azért nagyon fontos, mert mind a mai napig, tehát 100 év elteltével is, vagy 100 év perspektívájából is a transzilvanizmus gondolata az erdélyi német irodalomban előbukkan, nyilván mindig más és más tartalmakkal.
0: Balogh-F. András irodalomtörténész.
1: A 20-as években egyféle keleti Svájcot álmodtak az erdélyi németek is, de utána a politikai fejlemények Európában, értsd az alatt, hogy 1933-ban Adolf Hitler nemzeti szocialista pártja került hatalomra Németországban, és ez elhúzta a szászokat is, azért mert bedőltek annak a manipulációnak, miszerint egy nagy német feltámadás fog bekövetkezni Németországban, és ők is egyre inkább németnek érezték magukat, kevésbé erdélyinek. És ezáltal eltávolodtak a magyaroktól, eltávolodtak a románoktól is. Másrészt az erdélyi német irodalom azért egy kis irodalom volt, tehát összességében 220 ezer ember vallotta magát akkor erdélyi németnek, és körülbelül 10 embert lehet írónak definiálni, aki akkor rendszeresen írt, viszont sok volt még mellettük a történész, a teológus, szinte-szinte azt lehet mondani, hogy a történetírás meg a teológia fontosabb volt az erdélyi német irodalomban, mint az irodalom írása, tehát versek, regények, drámáknak az elkészítése. Az erdélyi német identitásban az irodalomnak nem jutott akkora szerep, mint az erdélyi magyar irodalomban, tehát különböző irány jobba fejlődött a két kultúra, mondjuk úgy.
0: Azt láttuk, hogy voltak kísérletek arra, hogy a kapcsolatok élénkek legyenek, voltak találkozók is. Nagyenyeden, Kolozsváron és Brassóban is találkoztak, de valahogy a végkifejlett, mintha kevésbé lenne ismert, hogy mire is jutottak az egykori kezdeményezők.
1: Az egykori kezdeményezők azért mégis valamit elértek, azért mert egymás műveit lefordították, tehát az megjelent az erdélyi Helikonban, megfordítva a Klingszorban, meg a román írók fordítottak román is akkori magyar szerzőket, mert akkor még elég jók voltak a nyelvismereti tényezők. Most már az, hogy valaki mind a három nyelvet jól beszél, az már ide ritkábban fordul elő. Szóval eredmények voltak fordításban, voltak ezek a közös írótalálkozók, és végső soron megmaradt egy ilyen idealisztikus kép az erdélyi német irodalomban is, amelyik aztán időről időre azért mégiscsak felbukkant a német irodalomban, és Erdélyhez tartozónak tekintik az erdélyi magyarokat, értékelik a műveiket, fordítják, kapcsolatot tartanak, tehát a kapcsolattartás irányába azért mégiscsak elvitte a két irodalomnak a működését.
0: Kiemelhetünk olyan szerzőt, akinek a neve ismert lehet a magyarok körében is?
1: Hans Bergelt ismerheti a magyar olvasókezenség, Éginát Schlattnert szintén ismerheti azért, mert az 1990-es években körülbelül 100 000 példányban adták ki a regényeit Németországba, és Magyarországon is lefordították. Ugyanis az 50-es évekről, a lehallgatásokról, a kirakat perekről, a börtönről van szó, amelyek épp úgy sújtották az erdélyi németeket, mint a román értelmiségieket, vagy az erdélyi magyarságot, úgyhogy egy hasonló sorsot jelenít meg.
0: És a két világháború közötti időszakból?
1: A két világháború közötti időszakból elsősorban Adolf Mischendörfet emelném ki, kinek a regényét Kós Károly fordította le, és fordítva elsősorban verseket, novella részleteket fordítottak le magyarból németre, ami a Klingszor nevezetű folyóiratban jelent meg rendszeresen.
0: Mi általában hajlamosak vagyunk a romániai németséget csak a szászokra korlátozni, és ilyenkor kimaradnak a bánátiak, vagy például a szatmár környéki németek is, de hát onnan is tudnánk példákat hozni. Hogyan viszonyultak hozzájuk, főleg, hogy több onnan származó német származású író aztán magyarként lett ismert.
1: Igen, hát az erdélyi németek a történelmi Erdélyben gondolkodtak. Nagy Románia rétre jöttekkor, tehát 1918-ban szembesültek azzal, hogy a Nagy Románia német lakossága borzasztóan felduzzadt. Ez egyféle pozitív jelzés is volt, hogy Románia keretén belül egy német kulturális életet lehet vinni, mert nagyobb az olvasóközönség, nagyobb a rezonancia tér, úgyhogy akkor jobban figyeltek a temesváriakra, a bukovinai német irodalomra, vagy a bukovinai skandinaviai német nyelvű zsidó irodalomra, úgyhogy ezek integrálódtak, de bizony szempontból párhuzamos életeket éltek ezek az irodalmak.
0: Általában ezt is szoktuk mondani, hogy békés együttélés volt, de hát rájövünk így a 21. századból visszatekintve, hogy mégiscsak párhuzamos életeket éltünk, nem együtt, hanem egymás mellett, és azt hiszem, hogy ez most már egyre nyilvánvalóbb, főleg miután a száz közösség tagjai olyannyira meg is fogyatkoztak.
1: Igen, így van, tehát most már egy sztereotípiává vált ez a megállapítás, de az még mindig jobb, mint hogyha ellenséges életet éltek volna egymással, hogyha párhuzamos módon élnek a közösségek, annak lehet pozitív hozadéka is. Talán Erdélynél egy fokkal érdekesebb a bukovinai együttélés, azért, mert ott lényegesen több nép és kultúra élt egymás mellett, mert a bukovinai együttélésre a kutatás azt mondta, hogy politikailag egymás ellen élt, gazdaságilag egymással kooperálva, azért mert minden nép valami termelésben ügyesebb volt, jobb volt, és azt árulta, ami termelt, és kulturálisan meg párhuzamosan egymás mellett, nyilván figyelve a másikra is. Hát ez a bukovinai modell végsősoron Erdélyben is jelen volt a két világháború között, meg utána is.
0: Végül, de nem utolsó sorban, van-e önnek most hangsúlyos témája?
1: Igen, most éppen Joachim Vitstoknak, talán az utolsó nagy erdélyi írónak az egyik kötetét fordította le egy kedves barátom, Bács úr, és én ehhez próbálok most rábjegyzeteket meg egy utószót gyártani, úgyhogy ezzel foglalkozom most pillanatnyilag.
2: Kedves hallgatóink, 100 éves az erdélyi Helikon. Kétnapos konferenciát tartottak a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében. Beresemese gyöngyvér összeállítását hallották. Ezzel az irodalmi újság eheti számának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Bölgyi Tóth Zsuzsa. Most hírek következnek, majd a vasárnapi újság válogatás száma itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon, emellett kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kala. Otthoni munkavégzést rendel el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzés lehetőség szerint halasszák el. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és a közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy holnap és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökös földi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen holnaptól reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. A nyári csúcsterhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója, a Movir ZRT ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszerterheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 Celsius fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat ma estére heves zivatarokkal járó viharokra is figyelmeztetett. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásokat teljesítették, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. A Fidesz frakció szóvivője szerint Magyar Péter az elmúlt 50 napban egyebek mellett azt mutatta meg, hogy nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Németh Balázs úgy fogalmazott, a kormányfő lemondott Magyarország szuverenitásának egy jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett holnap is csak kevés komoly felhő lesz az égen. Zápor zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 Celsius fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat.
2: Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes Európai Uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
3: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
0: Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: Jó estét kívánok! Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Mit kínálunk műsorunkban a szerkesztő Horváth Szilárd. A véleményezés véget ért, a vita még tart, a parlament előtt a 17. alaptörvénymódosítás. Rekord a hőségben, csúcs a fogyasztásban, az El Niño okozta forróság az európai villanyórákat is pörgeti, majd a cél már megvan, és hamarosan jönnek a mérföldkövek is, mennyire göröngyös az euróhoz vezető út. Mindig számíthatunk rá, de azért nem barát. Mit jelent az etika a mesterséges intelligencia világában? És csillagok között fényességes csillag, Hegedűs Zoltán jegyzete. A képviselői időkorláttól a köztársasági elnök elmozdításán keresztül a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáig tegnap éjfélig mondhattak véleményt a polgárok az alaptörvény tervezett módosításáról. A kormány szerint a 2011. április 25-én elfogadott alaptörvény nem a közhatalom végső korlátja és őre volt, hanem az aktuális pártpolitikai célkitűzések végrehajtásának eszköze, ezért helyre kell állítani a fékek és ellensúlyok rendszerét, újra függetlenné kell tenni az alkotmánybíróságot és az igazságszolgáltatást, meg kell szüntetni azokat az akadályokat, melyek egy kétharmados többséggel nem rendelkező demokratikus többség legitim döntéshozatalát kizárják. Ennek csak az első lépése a most benyújtott módosító javaslat, több szakértő szerint azonban maga az indítvány is felvet aggályokat, így például a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése. A módosítás tartalmát az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja, de alkotmányossá válik-e egy intézkedés attól, hogy azt beleírjuk az alaptörvénybe? Kérdeztem Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát.
1: Valójában nem, tehát tulajdonképpen az történik, hogy a törvényhozó kilép az alkotmány kereteiből, és meg akar oldani egy politikai problémát, amit olyan eszközzel tesz, hogy az egész alkotmányos szerkezetet alássa. Tehát gyakorlatilag, ha ezt elfogadják, akkor megszűnik a kormánytól független közjogi tisztség intézménye, mert minden független szereplőt ugyanezzel a módszerrel bármikor el lehet mozdítani.
0: Kik azok a független szereplők?
1: Független szereplő a köztársasági elnökön kívül a kúria elnöke, az országos bírósági hivatal elnöke, akiket az alaptörvény más módon akar elmozdítani, egy visszahívhatósági intézmény, tehát a bírók visszahívhatják őket, de az újonnan helyükre kerülőket már nem csak a bírók hívhatják vissza, hanem a parlamenti kétharmados többség bármikor ugyanezt a szabályt, amit most Sulyog Tamás ellen használnak, ugyanezt aktiválhatja. A Nemzeti Bank elnöke ilyen független szereplő, állami számvevőszék elnöke ilyen független szereplő, az információs szabadságért felelős biztos ilyen független szereplő, az alkotmánybírók ilyen független szereplők. Tehát ha ez precedensként bekerül az alaptörvény módosításába, akkor ezen túl bármikor, ugye ez most a 17. alaptörvénymódosítás, de lehet, hogy a 18. vagy a 19. vagy a 20. más olyan szereplőt is el lehet így távolítani, ahogyan Sulyog Tamást eltávolítják. És ez tulajdonképpen azon kívül, hogy megszünteti a független közjogi szereplő intézményét, tulajdonképpen felszámolja a fékek és ellensúlyok rendszerét, gyakorlatilag megszüntet minden akadályt, ami a parlamenti többség előtt állna a jogállamiság kritériuma szerint. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt alapvetően nem elsősorban Sulyog Tamás személyéről van szó, hanem a köztársasági elnöki intézményről. 36 éve ugyanúgy választja az országgyűlés, és ugyanúgy szabályozza az elmozdítás lehetőségeit.
0: Tehát itt ezt a Fidesz nem írta át.
1: Így van, itt nem volt a fideszes kétharmaddal vazló visszaélés, nem úgy betonozták be, ahogy senki mást, hanem ez ugyanazon szabály szerint, és most az látszik, hogy a kormány a szabály keretei között nem tudja eltávolítani, mert nincs olyan közjogi indok, ami 36 éve lehetőséget teremtene a köztársasági elnök elmozdítására. Az elmozdítás mögött politikai indokok vannak, olyanok, amiket egyébként bármelyik korábbi elnökkel szembe fel lehetett volna hozni.
0: Ugye itt azért indoklás van, ami úgy szól, hogy súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről, és a választópolgárok rendkívüli felhatalmazást adtak arra, hogy az országgyűlés kétharmados többsége az alkotmányos demokráciát helyreállítsa, és biztosítsa az alkotmányos intézmények tényleges működését. Tehát ez szerepel ugye az alaptörvény módosításában. Akkor ez a súlyos bizalomvesztés, ez valójában nem egy alkotmányosok, hanem egy alaptörvény módosításba beemelt politikai indoklás?
1: Pontosan erről van szó, hogyha a jogalkotó azt akarta volna valaha is, hogy a köztársasági elnököt súlyos bizalomvesztés esetén el lehessen bocsátani. Ugye számunkra, jogászok számára mindig fontos a fogalmak meghatározása, tehát mitől súlyos a bizalomvesztés. Ha ezt akarta volna a jogalkotó, akkor a köztársasági elnök mandátumának megszűnési esetei között fel kellett volna sorolni azt, hogy bizalomvesztés. De ha ezt beleírják, akkor meg kellene magyarázni.
0: De ez most nincsen benne.
1: Ez nincs benne, így van. És ha beleírták volna, akkor meg kellett volna magyarázni, hogy mitől súlyos a bizalomvesztés.
0: Mit jelent ez egyáltalán? Pontosan. Hogyan kell ezt mérni?
1: Na most, ugye itt jön a következő pont, hogy elfogadja az országgyűlés ezt az alaptörvény módosítást, hatályba lép, Sólyog Tamás mandátuma megszűnik, megválaszt az országgyűlés helyette egy új köztársasági elnököt. Azt mondják az indokolásban, hogy 5 évre választja meg. De biztos, hogy ő 5 évig itt marad? Ki garantálja azt, hogy az új köztársasági elnökkel szemben valamikor nem üt valaki hasára és mondja azt, hogy súlyos bizalomvesztés? Nem kell-e minden reggel felkelnie az új köztársasági elnöknek azzal, hogy megnézze, hogy nem indult-e egy Facebook szavazás arról, hogy ő még élvezi-e a többség bizalmát? De a másik elem az indokolásban ez a rendkívüli felhatalmazás. Rendkívüli felhatalmazás abban az értelemben nem volt, hogy a választók 53%-a szavazott a Tisza párt programjára, és a 47% nem szavazott rá, tehát azt állítani, hogy itt akár azt, hogy forradalom volt, akár azt, hogy itt valami rendkívüli, az alkotmány kereteit túllépő esemény történt, ez egyszerűen tényszerűen nem felel meg a valóságnak, kétségtelen, hogy nagyon nagy számú választópolgár szavazott, de például ugye a gyerekvédelmi népszavazásnál, amely végül is érvénytelen lett, ott 3,5 millió ember szavazott bizonyos kérdésekre, tehát arra sem lehet hivatkozni úgy, hogy akkor független attól, hogy érvényes volt-e a népszavazás vagy sem, tekintettel arra, hogy többen szavaztak egyes kérdésekre, mint most a Tiszára, mégsem lehet arra hivatkozni, hogy akkor azt be kell iktatni az alaptörvénybe.
0: Van egy másik módosítási pont is, ami több mint meglepetést váltott ki, ez pedig a képviselői mandátum időtartamának a korlátozása 12 évben. Van-e itt minta, van-e itt példa, és ennek egyébként mi értelme van?
1: Európában én nem ismerek erre példát, sőt a bevett hagyományos demokráciákban sincs, hiszen ez nem pusztán a potenciális képviselőket korlátozza abban, hogy ők választhatók legyenek. Az igazi nagy probléma, hogy a választók jogát korlátozza, hogy azt a szemét válasszák meg, akit a legalkalmasabbnak tartanak az adott választókörzetben. Ha a képviselői helyeket sorsolással döntenék el, akkor értelmes lenne egy ilyen szabály, hogy a sors ne dobjon ki valakit túl sokszor egymás után, de itt választói akarat van a megválasztás mögött. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé elitellenes döntés, ami a népképviseletet, a parlamentet lényegesen meggyengíti, és azt eredményezi, hogy a hatályba lépés után nem azok fognak képviselőként bent ülni, akiket a választók leginkább alkalmasnak tartanak, és akik tartalmilag is a legjobbak lennének, hanem azok, akiknek még nem telt le a 12 éves mandátum.
0: Az indoklás az valójában az, hogy a 12 év bőségesen elég ahhoz, hogy valaki megvalósítsa azokat az álmait, amit képviselőként szeretne végrehajtani. De amikor megkérdeztem azt, hogy mi ennek az értelme, arra is gondoltam, hogy milyen közjogi rendszer formálódik. Ugye ennek az alkotmánymódosításnak lesz egy folytatása, egy új alkotmányozás. És azt már látjuk, hogy maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök, ezek szerint majd valaki csak 12 évig lehet képviselő. Ezzel párhuzamosan újra és újra felmerül azt, hogy közvetlenül is lehetne választani a köztársasági elnököt. Mi az, ami itt ebből kirajzolódik?
1: Hát ez egy valóban nagyon-nagyon jó kérdés. Személy szerint azzal, hogy 12 év elég, azzal én egyetértek, valóban elég lehet, de ezt ne a törvényhozó döntse el, ne mások döntsék el helyettünk, hanem döntse el az illető, és döntsék el a választók. Hogy a képviselői mandátum időkorlátját a választók jelentik, ha nem tetszik a képviselő munkája, akkor akár 4 év után, akár 8 év után is, azzal, hogy nem választják meg, korlátozzák a mandátum időt. Hogy mi rajzolódik ki, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ugye nyilván nem akarok én sem nagyon spekulációkba menni, de nagyon egy irányba mutatnak az események. Aki 8 évig volt miniszterelnök, utána még 10 évig lehet köztársasági elnök, meggyengítjük a miniszterelnöki pozíciót, a végrehajtó hatalmi pozíciót, meggyengítjük a népképviseleti elemeket, akkor ez milyen irányba mutat, és közben felvetődik a közvetlen elnökválasztás, tehát ez azért nagyon egy irányba mutat, egy erős elnöki rendszer irányába.
0: Egy francia modell, vagy akár az Egyesült Államok?
1: Talán az Egyesült Államoké nem, ugye az Egyesült Államok modellje az nagyon-nagyon, hogy mondjam, szofisztikált, ugye ott az időközi választások, amik idén novemberben lesz, azok azt eredményezik, hogy két évente van választás, de nem mindenkit választanak meg az időközi választásnál, tehát ott mindent megtesznek azért, hogy ne jöjjön létre erős hatalmi koncentráció, tehát ne jöjjön elő az a helyzet, ami 2010-ben vagy azóta itt Magyarországon létrejött, hogy a győztes mindent visz. És ugye a mostani módosítással tulajdonképpen a győztes mindent visz, a független pozíciókat is, a kúriát, a bírósági vezetést, az elnöki pozíciót, az alkotmány bíróság elnöki pozícióját és minden mást. És ugye az is egy külön érdekesség, hogy miközben ugye arra hivatkozik, hogy az előző ciklus a saját embereit ültette be, ezért kell menniük, közben például a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetőjének megválasztásánál ugyanolyan szabályokat vezet be majdnem, mint amilyen kritizált a legfőbb ügyész tekintetében, ugye a tervezet szerint az Alkotmányügyi Bizottság elnöke fogja jelölni ennek a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak az elnökét, ahol tanácskozási joggal megkérdezik a civil szervezeteket, de ezt egyfő senki nem tudja, hogy mik azok a civil szervezetek, ki dönti el, és a tanácskozási jog az azt jelenti, hogy meghallgatjuk, aztán azt csináljuk, amit elhatároztunk. És utána a parlament kétharmaddal választja, tehát ez tulajdonképpen ugyanolyan módon a jelenlegi parlamenti többség akaratától fog függeni, hogy az úgynevezett független vagyonvisszaszerzési szervezetője ki lesz. Ugyanúgy be lehet ültetni egy kormánypárti bábot ebbe a pozícióba, nincsen jogi garancia arra, hogy széles szakmai bizalom legyen mögötte. Ha ezt akarná lenni, a jogalkotó beírná, hogy vétójoga van a folyamatban az Országos Bírósági Tanácsnak, akik bírók által választott testület, az ügyvédi, Országos Ügyvédi Kamarának, esetleg az ügyészek szervezetének. Tehát érdemi kontrollt, érdemi féket építene be. És ráadásul, ha megválasztják ezt a szereplőt, akkor is, ha két év múlva rájönnek, hogy nem elégedettek a munkájával, egy egyszerű alaptörvény módosítással a lex súlyok szabályát be lehet iktatni a záró rendelkezések között, és ugyanúgy el lehet távolítani.
0: És akkor a közjogi modell, akkor egy francia modell?
1: A francia modell lehet, tehát, hogy egy erős elnök, vagy lengyel, vagy francia modell, aminek látjuk mind a két esetben a hátrányát, ugye Franciaországban talán két éve nem tudnak normális kormányt megalakítani, van olyan miniszterelnök, aki csak pár napra lesz megválasztva. Lengyelországban látjuk a kétfejű hatalmat, hogy az elnök és a parlamenti többség más legitimációval rendelkezik, és mind a kettő mögött vannak választók, az egyik egy jobboldali, a másik egy baloldali többséget képvisel, és emiatt van egy folyamatos alkotmányos befeszülés. Most ezt nem tudom, hogy miért, kinek az érdeke ilyet létrehozni. Ugye Magyarországnak kétségtelen előnye 36 éve, hogy stabil kormányok vannak, Európában ritka, hogy a parlamentek kitöltik a mandátumukat, hogy a kormányok nagyon gyorsan alakulnak meg, látjuk, hogy Belgiumban volt, hogy 8 hónap volt a kormányalakítás, Hollandiában szintén hónapokat vesz igénybe a kormányalakítás, tehát én azt gondolom, hogy aki ezt a stabilitást és bizonyos értelemben kiszámíthatóságot értéknek tartja, az inkább ennek a megerősítését és a fékek ellensúlyok rendszerét kellene, hogy megerősítse. Megjegyzem, ez volt a Tisza párt ígéret, a jogállam megerősítése és a fékek és ellensúlyok megerősítése, ami az elmúlt két hónapban zajlik, az nekem úgy tűnik, hogy nagyon sok ponton éppen az ellenkező irányba megy.

0: Rekord a hőségben, csúcs a fogyasztásban, az El Niño okozta forróság az európai villanyórákat is pörgeti. Június 18-án este például Németországban 500 euró felé ugrott a megawattóránkénti tőzsdei ár a napelemek le és a légkondik bekapcsolása miatt, ami azért is mellbevágó, mert május elején még negatív árak is voltak a piacon. Június 26-án pénteken pedig arról írt a brüsszeli Politico, hogy az Európai Bizottság székházában is leállították a légkondicionálást a hőhullám miatt. Az intézkedés egyébként komoly felháborodást keltett, az épület hűtését ugyanis csak az első 7 emeleten kapcsolták ki. A magasban, a biztosok és Ursula von der Leyen szintjén továbbra is volt hűtés. Stúdiónk vendége Hortai Olivér, a századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője. A lap arról ír, hogy az Európai Parlament épületében is több áramszünet volt az elmúlt napokban, de miért, mitől sebezhető ennyire az európai rendszer?
1: Ezek a tünetek, amiket most tapasztalunk, több nagy megatrend, hosszú távú folyamat következményei. Az első, amit talán érdemes az asztalra tenni, az az, hogy most már évek óta azt tapasztalhatjuk, hogy elsősorban a növekvő légkondi beépítettség miatt a nyári csúcsigények azok rendre meghaladják a téli csúcsigényeket. Tehát egyszerűen egyre több és több villamos energiára van szükség nyaranta. A másik ilyen következmény, hogy az Európai Unióban a hagyományos energiatermelő kapacitások azok leépülőben vannak, és ezzel párhuzamosan az időjárás függő megújuló kapacitások aránya, volumene növekszik, amelyek egészen más termelési karakterisztikával képesek villamos energiát szolgáltatni. És ez egész
0: rendszer... ezek nem egyenletesen termelnek időjárás függő.
1: Illetve nem tudjuk hozzáigazítani a termelésüket a fogyasztáshoz, és ezért alakulnak ki olyan helyzetek, hogy kora este, amikor egyébként a csúcsigények vannak, akkor sokkal szűkösebb, feszesebb ellátás keletkezik, hiszen ilyenkor már a napelemek nem termelnek. Szerkesztő úr említette, hogy tavasszal volt olyan, hogy negatívak voltak az árak. A tavaszi időszakban tipikusan a fogyasztás az kisebb, viszont a napelemek azok már nagyon sok villamos energiát termelnek, ezért túl kínálat, túl termelés van a piacon. Viszont ezekben a nyári hónapokban, amikor nagyon nagy a hőség, nagyon intenzíven mennek a légkondicionáló berendezések, de mondjuk kora este már a napelemek azok nem segítik a rendszert, és nincs elegendő szabályozható, rugalmasan bekapcsolható kapacitás, nincs még elegendő tárolókapacitás, az bizony okozhat olyan típusú ártüskéket vagy nehézségeket, amire említett.
0: Zavarbejtő ez a negatív ár kifejezés. Ez szó szerint azt jelenti, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor kevés a fogyasztás, de nagyon sok a termelés, minden napelem teljes kapacitással működik, hogy annak kell fizetnie, aki termeli az áramot, hogy valaki végre elvigye? Ez szó szerint így van?
1: Pontosan erről van szó, az energiapiacon ez nem egy szokatlan jelenség, és nem csak a villamos energiapiacon, tehát mondjuk a Covid alatt az olajpiacon is tapasztalhattunk hasonlót, de a villamos energiapiacon a negatív áru időszakoknak a száma itt az Európai Unióban évről évre növekszik. Általánosságban elmondható, hogy egyre változékonyabbá válik az ár, a villamosenergia tőzsdei ára, és ez elsődlegesen az időjárás függő megújulóknak köszönhető. A probléma az az, mert fogyasztóként nem rossz a negatív ár, vagy nem lenne rossz, bár érezzük, hogy ez egy rossz állapot abból az értelemben, hogy nem egy természetes egészséges piaci helyzet, amikor az eladók fizetnek azért, hogy eladhassák a villamosenergiát. A probléma az, hogy ezzel párhuzamosan azok az időszakok is egyre gyakoribbak, amikor nagyon-nagyon drága a villamos energia.
0: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter éppen most jelentette be, hogy Magyarország csatlakozik az uniós energiatárolási megállapodáshoz, és ez talán most abból a szempontból is egy izgalmas dolog, hogy ez talán alkalmas lehet, tehát maga az energiatárolás alkalmas lehet arra, hogy a megújuló energiatermelést egy kicsikét kisimítsa, egyenletesebbé tegye, tehát amikor nem világít a napelem, nem működik a napelem, akkor is van valahová nyúlni megújuló energiához, amit korábban termelt, azt valahol eltárolták, és azt most előveszik így egyszerűen fogalmazva valamilyen akkumulátorból. Mi ez a megállapodás, és mekkora ennek a jelentősége?
1: Igen, az előbb onnan indítottuk a beszélgetést, hogy a villamos energia igények azok különösen nyáron növekednek, de általánosságban is az elektrifikáció miatt egyre több eszközünk használ villamos energiát. Ezzel párhuzamosan az időjárás függő megújuló kapacitások is növekednek, úgyhogy ez a kettő folyamat, ez egy harmadik folyamatot eredményez, hogy a villamos energia rendszerben a rugalmas kapacitásokra való igény is egyre nagyobb és nagyobb. És különböző módon lehet a villamos energia rendszerben rugalmasságot növelni. Az egyik ilyen megoldás, módszer a tárolás, a villamos energia tárolók beépített kapacitásának a növelése.
0: Ez akkumulátorokat jelent általában?
1: Ez elsősorban akkumulátorokat jelent, így van. És ez a kezdeményezés, bár még nem látjuk pontosan a részleteit, ez egyfajta közös koordinált tárolókapacitás növekedést eredményez majd várhatóan a következő időszakban.
0: Ugye ez egy Európai Uniós program is, vagy egy Európai Uniós szintű program is, a különböző országok különböző vállalásokat tettek. Magyarország 2028-ig 700 megawatt új energiatárolói kapacitás kiépítését vállalná. Mennyi ez?
1: Igen, bár ezek a vállalások, ezek már korábban is az asztalon voltak, tehát a korábbi kormány is a Magyarországon nagyon megnövekedett napelemes kapacitást jelentős tárolókapacitás növekedéssel próbálta, vagy tervezte kiegészíteni a következő években. De ez a 700 megawatt, ez mondjuk valamivel kevesebb, mint a jelenleg működő paksi atomerőműnek a fele. Tehát nagyságrendileg így kell elképzelni. Egyébként nagyon nagy mennyiséget jelent olyan értelemben, hogy ez a mondjuk jelenleg beépített kapacitásnak a többszöröse jelentős beruházási igényt is fog okozni.
0: Hol lennének ezek az akkumulátorok, vagy hogy néznek ki ez az energiatároló park? Egyáltalán létrejönne ilyen? Vagy például inkább arról van szó, hogy mondjuk akár családi házakhoz települnének ilyen kis akkumulátortároló egységek állami támogatással, és azok adnák össze ezt a 700 megawattot?
1: Mind a kettő elképzelhető. Egyelőre ilyen részleteket nem látunk. Ez a következő hónapokban, években fog eldőlni az alapján, hogy mondjuk a pályázatokat, a támogatási programokat az új kormányzat milyen keretek között állítja fel. Az elmúlt években is mind a kettő irányba ellépett a kormányzat, tehát mind a lakossági szereplőket, a háztartásokat igyekezett abba az irányba ösztönözni, hogy az újonnan épülő napelemek mellé már tárolókapacitást is építsenek, mind a piaci, ipari méretű tárolókra vonatkozóan indultak olyan támogatási programok, amik már az elmúlt években egy komoly növekedést indítottak el a beépített tárolókapacitás is a megújulók mellett.
0: És van egy másik 700 megawattos csomag is, ez pedig egy szélerőmű pályázat, egy körvonalazódó szélerőmű pályázat. Ez szintén Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be a napokban. Augusztus 31-ig készítik elő ezt a pályázatot, és hát gyakorlatilag ez egy választóvíz. Az előző kormány alatt kiépült az előző kormányig kiépült egy 330 megawattnyi szélerőmű kapacitás Magyarországon. Aztán a szabályozás megváltozott, ez nem bővült tovább. Na, ebben lesz most egy nagyon jelentős változás. Ez egy másfajta megújuló energia. Sokan azt mondják, hogy azért jó, mert lehet, hogy amikor nem süt a nap, akkor fúj a szél, tehát ennek van egy dinamikája, egy ritmusa, egy kiegyenlítette megújuló energiatermelést tesz lehetővé. Mások viszont azt mondják, hogy a szélerőmű a tájidegen környezeti kockázatokat jelent, nem szeretik. Az előző szabályozásnak az volt a lényege, hogy 12 kilométerre a település határtól nem lehetett szélerőművet létesíteni, Magyarország sűrűn beépített terület, nem sok helyen volt, aztán utána gyakorlatilag hivatal és leállították ezeket a beruházásokat. Hol épülhetnek az új szabályozás szerint szélerőművek, és hát jó ez nekünk a szakértő szerint?
1: A szabályozás az már valójában 2024-ben megváltozott, tehát az előző kormányzat is elindította azokat a folyamatokat, amelyek kapcsán növelni lehetett volna, vagy növelni lehet a szélerőművek beépítettségét a magyar villamos energia rendszerbe. Amiben újdonság történt most az új kormányzatnál, hogy egy ambíciózusabb célt tűzött ki, vagy vállalást tett, ez a durván 4 gigawatt, amit 2030-ig vállalna, ez a most működő paksi atomerőműnek a kétszerese, tehát egy nagyon jelentős mennyiség. Abban szerintem nincs politikai, szakpolitikai vita, hogy kizárólag műszaki szempontból a magyar villamosenergia rendszer a jelenlegi beépített kapacitáson felül még elbír szélerőműveket. Arról már lehet vitatkozni, hogyha kapacitásfejlesztésben gondolkodik egy kormányzat, akkor milyen mértékben érdemes szélturbinákat létesíteni. Az egyik oldala mellett érve, hogy ezek jól kiegészítik a már felépült napelemes kapacitásokat, a másik oldal pedig a mellett érve, hogy hát ilyen mértékben egy kockázatot is jelentenek a villamosenergia mixben. Nagyon nagy lesz Magyarországnak az időjárás függő megújuló kapacitása, és ahonnan a beszélgetést indítottuk, hogy a nagyon nagy megújuló kapacitás, és ezzel párhuzamosan a növekvő igények, ezek időről időre azért okoznak nehézségeket. Érdemes visszagondolni a tavalyi Ibériai félszigeten tapasztalt áramszünetre. Tehát egy bizonytalanabb helyzetet eredményezhet bizonyos időszakokban, és hát amikor kormányzati programokról, pályázatokról van szó, akkor mindig felmerül két további lehetőség, kérdéskör is. Az egyik az, hogy ezeket a beruházásokat milyen arányban fogják külföldi és milyen arányban magyar szereplők megvalósítani. Egyébként még jóval korábban a 300 megawatton felüli pályázat leállítása van, talán 2009-ben vagy 2010-ben az egyik főérve az volt, hogy szinte csak külföldiek jelentkeztek rá. És hát a másik kérdés, ami ilyenkor, különösen ekkora mértéknél felmerül, hogy nem lenne célszerűbb ezeket a forrásokat más típusú kapacitásokra is, inkább mondjuk rugalmas kapacitásokra áldozni.
0: Ugye egy percünk maradt még, és nyilván a kőolajárnak a változását, illetve a hormuzi szorosnak az állapotát egy perc alatt nem lehet végigvinni, de tény az, hogy szombattól, tehát tegnaptól kivezette a kormány az üzemanyagok védett árát, de egyébként meg olcsó lett a benzin, illetve a dízelolaj a kutakon, mint előtte a védett ár alatt volt. Mennyire tartós az az olajárás is, ami most tapasztalható a piacon? Ugye a hormuzi szoros elvileg átjárható, de támadások most is vannak.
1: A hormuzi szoros teljesen nem átjárható. Az elmúlt napokban 31 hajó volt a legtöbb, ami egy nap alatt hivatalosan áthaladt, korábban 120-140, és nagyon jelentős kockázatok vannak, hogyha megnézi szerkesztőről az elmúlt 1-2 napban mi történt, lehet, hogy a tűzszünet megbicsaklott, mert újra lőnek a hormuzi szorosban. Valóban volt egy korrekció az elmúlt 2 hétben a piaci árakban, ami jó hír Magyarország szempontjából, és remélhetőleg nem lesz olyan újabb ár, hullám vagy áremelkedés, mint ami az elmúlt hónapokban van, de ennek a lehetőségét nem lehet kizárni, mert nagyon súlyosak továbbra is a geopolitikai kockázatok a Közel-Keleten.
0: Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője volt a vendégünk.

0: cél már megvan, és hamarosan jönnek a mérföldkövek is. A kormány még az idén benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euróhoz vezető utat is vázolja majd. Jelentette be Kármán András pénzügyminiszter pénteken az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével folytatott megbeszélések után. A szaktárca vezetője elmondta, hogy a legnehezebb feladat a költségvetési feltételek teljesítése, a hiány, illetve az államadósság elvárt szintre történő csökkentése lesz. Ezt megerősítette Magyar Péter miniszterelnök is. A kormányfő szerint azonban megszorítások nem várhatók. Nem erre van szükség, hangsúlyozta a miniszterelnök, hanem arra, hogy jöjjön az uniós pénz, s hogy ennek ne lopják el a felét, mint ahogy az előző kormány idején. Stúdiónk vendége Sebestyén Géza közgazdász, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. A Medián felmérése szerint a magyarok háromnegyede támogatja az euró bevezetését, a válaszadók ötöde akár rövid távon belül is lecserélni a forintot, de mi van a fokozott várakozás mögött?
1: Valóban négy magyarból három azt gondolja, hogy az euró az jó lenne nekünk, jó lenne Magyarországnak. Én a negyedik vagyok, tehát én nem vagyok ennyire oda az euróért közgazdasági szempontból, illetve megnézzük a korábban csatlakozó országokat, akkor nem csak pozitív fejleményeket láthattunk, és itt nem arra gondolok feltétlenül, hogy például Olaszország, mikor bevezette az eurót, akkor a korábban 1000 lírás kávé, az espresso kávé, az 1 eurós lett, ami egy 50%-os áremelkedést jelentett, hanem arra gondolok, hogy nagyon sokszor megölte azt a gazdasági dinamikát, ami korábban az országokban volt. De hogyha azt nézzük, hogy milyen kritériumokat kell teljesítenünk ahhoz, hogy egyáltalán ez a 2030-as cél az megvalósítható legyen, akkor egyrészt valóban itt ugye 4 kritérium van, a Maastrichti kritériumok 4 darab olyan elvárás van, amit teljesítenünk kell. Egyébként ezek közül az inflációs az már gyakorlatilag teljesül, tehát ott már jók vagyunk, nyilván ezt tartani kéne a következő években is.
0: Tehát nem ilyen hétre kell teljesíteni, van, vagy igen, hónapra? Igen.
1: Ez nem elég egyszer kipipálni, hanem ezt folyamatosan tartani kell, de itt jók vagyunk. A kamatokban nem vagyunk annyira jók, de ez nyilván összefügg egyébként a magas, relatíve magas egyébként, ezt kevesen tudják, hogy az Európai Uniós átlag nagyobb, mint a magyar, de a magyar államadósság sem alacsony, tehát nyilván azt jobb lenne lejjebb szorítani, és akkor a kamat kritériumot is ki tudnánk pipálni.
0: És ezt nem biztos, hogy mindenki érti, tehát itt ugye a kamat szintnek csökkennie kellene.
1: Így van, pontosan, ugye az elvárás mind kamat, mind infláció terén, hogy a 3 legalacsonyabb kamattal, illetve inflációval rendelkező országnak a szintjéhez képest ne legyen túl magas a magyar kamat, illetve ne legyen túl magas magyar infláció. Mint mondtam, az inflációnál jók vagyunk, a kamat szinten ott dolgozzunk kell. Viszont a kamat szint az összefügg avval, hogy magas a GDP arányos, relatív magas a GDP arányos államadóságunk, ezt lejjebb kell szorítani, és ugye van még az államadóság mellett, amit 60%-kal le kéne vinnünk, van még egy kritérium, hogy a költségvetésnek a hiánya az a GDP 3%-át ne haladja meg. Nyilván a 3%-os GDP arányos hiányt be lehet tartani egy szigorú költségvetéssel, és ebben akár az uniós pénzek is segíthetnek, viszont azért nem lesz egy könnyű út a 60%-ra levinni a GDP arányos államadósságot, hozzátenni, még 2002-ben 50% környékén volt, tehát sajnos egy 8 év liberális kormányzás az megtolta nagyon az államadósságunkat 80% fölé, és ezt a terhet görgetjük azóta is magunk előtt. Most ugye 76%-a a GDP-nek az államadósság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadósságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet, ha mindenképpen beszeretnénk vezetni az eurót.
0: Ugye ez akkor lenne igaz, hogyha 2030-ban csatlakoznánk az euróövezethez, de itt azért én a nyilatkozatokból azt láttam, hogy 2030-ra jó lenne elérni a kritériumok egy részénél legalább azt, hogy a csatlakozási feltételek teljesüljenek, utána benne kell maradni egyébként is az árfolyam zónában egy bizonyos időszakig, tehát nyilván nem 2030-ban cserélné le az aktuális kormány a forintot euróra, hanem mondjuk akkorára szeretne látni valamilyen teljesítés az ebben a mutatókban. Viszont mondta azt, hogy az államadósság csökkentésének ez az üteme az egy nagyon-nagyon komoly erőfeszítést igényelne. Tehát erre mondhatja azt egy máshogy közelítő közgazdász, hogy na de hát ezt ki is lehet nőni, tehát nem csak vissza kell fizetni, hanem mondjuk olyan mértékben növekszik a GDP, a gazdaság, hogy az aránya csökken, nem számszerűen csökken maga az adósság. Ez egy jobb út, egy kényelmesebb út. Ez nem járható?
1: Igen, azért gyorsan még reagálnak én is arra. Tehát valóban volt egy olyan pillanat, amikor úgy értelmezték sokan az új kormánynak a kommunikációját, hogy 2030-ra már eurót szeretnék. Nyilván ez nem megvalósítható, hiszen ehhez sokkal hamarabb már ki kell pipálni a kritériumokat, az egy még gyorsabb, radikálisabb reformot igényelne. Most az a helyzet, hogy 2030-ra szeretnék kipipálni a kritériumokat, és ebben benne van a 60%-os GDP arányos államadósság is, tehát elvég 4 év alatt le kéne csökkentenünk az államadóságot. És ennek egyik eszköze valóban a növekedés az lehet. Pont most írtam egy cikket arról, hogy Görögország egy csodálatos utat jár, de mert 2010 környékén még 210%-os GDP arányos államadósága volt, most pedig 140% alatt van, tehát egy komoly államadósság, relatív államadósság csökkenés volt náluk. Nem úgy, hogy a hiteleket visszafizették volna, most euróban még picivel több hitelük van, mint 2010-ben volt, viszont a gazdasági növekedés az valóban nagyon dinamikus volt Görögországban, és ez tényleg egy járható út lehet. Viszont ehhez azért kéne, hogyha magyar gazdaságról beszélünk, akkor kéne az is, hogy a külpiaci körülmények is segítsék ezt a növekedést. Az elmúlt években a magyar GDP növekedésnek a legerősebb motorja az a belső fogyasztás volt. Nagyon sokat növekedtek a magyar fizetések, a magyar bérek, emiatt a magyar belső fogyasztás is. Viszont sajnos egy komoly visszahúzó erő az, az európai piacoknak a gyengélkedése volt. 2022 óta, a háború óta az európai gazdaság az sajnos egy gödörben van, és a magyar exportok is emiatt nem tudnak jól alakulni. Tehát ha szeretnénk kinőni az adósságunkat, az egy jó növekedési dinamika kell, az meg sajnos külső faktoroktól függ, nincsen hatásunk arra, hogy az Európai Unió gazdasága hogyan fog nőni.
0: Nézzük akkor a legfontosabb faktort, vagy sokak szerint a legfontosabb faktort, a német gazdaságot. De azt szokták mondani, hogy a magyar gazdaság mutatói előbb-utóbb a német gazdaság mutatóihoz csatlakoznak, vagy hasonlítanak. Lehetnek eltérések, széttartások, de mindig beigazadunk. Hogyha Németországnak nem megy, akkor Magyarországnak sem. Milyen helyzetben van a német gazdaság? Kérdezem ezt azért is, mert tényleg csak az elmúlt napok híreiből szemedgetek. Például a Volkswagen sajtóhírek szerint belátható időn belül 100 000 munkahelyet szüntet meg globálisan, több mint 100 milliárd eurós takarékossági csomagban gondolkodnak. Akkor szintén egy tegnap vagy tegnap előtti hír, a Gesamtmetall közlése 16 000 munkahely szűnne meg a német fémiparban, az elektronikai szektorban 2,5 éve folyamatos a visszaesés. Szerintük egyébként további 300 000 munkahely van veszélyben ugyanebben az ágazatban néhány éven belül, és hát a folyamatos versenyhátrány, az gyakorlatilag tény. Hogy áll a német gazdaság? Ezt azért is kérdezem, mert volt kísérlet egy nagyon komoly gazdaság élénkítésre, nem is akármilyen módon, részben a költségvetési hiánynak a jelentős növelésével.
1: Így van. Sajnos a német gazdaság az nagyon sok sebből vérzik, vagy az egyik ilyen az az autóiparnak a nagyon gyenge teljesítménye. Nem véletlen, hogy a Volkswagen is ilyen brutális elbocsátási számokban gondolkozik. Ugye egyébként nem régen még 35 000 volt ez a terv, aztán ezt 50 000-re emelték, de már akkor is megmondták, hogy még ez sem biztos, hogy elég ahhoz, hogy a problémát mélységében kezeljék, és most már valóban az a szám, ami kering a sajtóban, az már 100 000 fő elbocsátásáról szól, és még ez sem biztos, hogy megoldja a Volkswagen problémáit, és csak egyetlen egy cégről beszéltünk. És ami nagyon szomorú, hogy nem a Volkswagen az egyetlen nagy német cég, aki komoly problémákkal szembesült, hogyha nagy német vállalatokat nézzük, tehát a 250 fő fölötti létszámot foglalkoztató németországi cégeket, náluk a csődráta az 30%-kal nőtt 2026 első fél évében. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon durva folyamat van, a munkanélküliség ráta az 10 éves csúcson van, csak ugye a fémiparban, elektronikai iparban az idei év végéig várhatóan az elmúlt 8 év alatt összesen 500 000 állás szűnt, vagy szűnik majd meg összességében. Tehát minden mutató az azt mutatja, hogy a német gazdaság az nem szárnyal, és ennek sajnos több oka is van. Egyik az elhibázott energiapolitika, ugye nincsen olcsó áramok, bezárták az atomerőműveket, illetve az olcsó orosz energiáról lemondtak. A másik komoly gond, hogy az a innovatív német gazdaság, ami nagyon jól teljesített autóiparban, és komoly előnyei voltak, legalábbis a hagyományos autógyártásban, tehát a belső égésű motoroknál, sajnos le van maradva nagyon a kínai autógyártókhoz képest, akik elektromos autóban gyakorlatilag most már rávernek a németekre, és még a kínai középosztály, vagy a felső középosztály korábban német autót vásárolt, hogyha ugye fel akart vágni, vagy akár csak egy jó autót akart venni, akkor egy német autót vásárolt, ma már ők is kínai autót vásárolnak, tehát Kínában eddig nyereséget értek el, a Volkswagen, az Audi, a Mercedes, a BMW, most már az a helyzet, hogy a kínai piacon is csökken a részesedésük.
0: Van, aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez nekünk baj, lehet, hogy majd ide jönnek a kitelepülő német cégek, fél percünk van még, van ennek realitása?
1: És látjuk is ezt, tehát nyilván itt van az Audi, itt van a Mercedes, itt van már a BMW is, tehát van egy ilyen folyamat, ez segítheti a magyar gazdaságot, de ez egy rövid távú segítség lehet csak, mivel hozzá vagyunk kötve az exportunkon keresztül a német iparhoz, hogyha a német, vagy hát azt mondom inkább az európai gazdaság folyamatosan lefele megy, akkor idő után nekünk is sajnos ez a trendhez csatlakoznunk kénytelen, kelletlen csatlakoznunk kell. Egy ideig, óráig a belső európai, a belső munka áramlások azok ezt tombíthatják, mint ahogy ezt eddig is tették, de a hosszú távú trendek azok sajnos nem pozitívak.
0: Sebessén Géza közgazdászt, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét hallották.

0: Segít a tanulásban, elmagyarázza az orvosi leletünket, de ha kell, pszichológus is. A mesterséges intelligencia ugyan nem ember, de a társas és a bizalmi kapcsolatokban is egyre magabiztosabban helyettesít bennünket. A jelenség komoly figyelmeztetés. Ott, ahol nagyobb odafigyelés vagy több empátia kellene, az algoritmus esetenként, mintha már jobban teljesítene. Azt azonban jó tudni, hogy a mesterséges intelligencia nem csak tényeket, de véleményeket is közvetít. Tévedhet, értékrendet, világképet tükröz, ami épp úgy befolyásol, mintha egy politikust vagy egy véleményvezért hallgatnánk. Az igazság keresése ezzel együtt a mesterséges intelligencia világában is kulcskérdés. Az Anthropic nevű amerikai cég Claude nevű fejlesztésének például már alkotmánya is van. Ám hogy ez még távolról sem tökéletes, azt az is jelzi, hogy Claude egy kifejezetten erre irányuló tesztelés során megpróbálta megzsarolni a kikapcsolására készülő mérnököket. Van-e etika a mesterséges intelligencia világában? Kérdezte Kobolák Attila, az első magyar modell, az Obila megalkotóját, Orosz Pétert.
1: Hogyan érik el az emberek a mesterséges intelligenciáját?
2: Az oldal egy egyszerű böngésző megnyitásával meglátogatható, ez az obila.hu.
1: És most, hogy begépelte, meg is jelent az oldal. Miért pont Obila lett a neve? Mit jelent ez? Ezen kívül alcímként oda van írva alá, az igazság hasznos. Mit jelent ez az igazság? Hogyan definiálhatjuk?
2: Az Obila, mint név, saját intuícióból fakadt. Amikor létrehoztam a terméket egyfajta ilyen letisztultsági vízióval, akkor megjelent előttem egy olívabogyó vagy egy oliva ág, és az onnantól kezdve így számomra hozzákapcsolódott a termékhez, és az Obila és az oliva valahogy egy ilyen szójátékként kapcsolódva egymáshoz, így maradt meg a neve. Ugye ezt mondhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia az nem csak egy könyvtár, hanem kommunikál velünk, úgy is tűnik, hogy véleménye van, és nagyon sok olyan gondolatot ad nekünk, vagy úgy válaszol nekünk, ami mintha egyfajta világlátást is feltételezne. Az Obila megalkotásával az volt a célom, hogy minél inkább egy ideológiamentes, torzításmentes, és tényleg a valóság logikájára alapozó terméket alkossak meg. Magyarul, hogy az igazságot tudjam célozni.

0: hogy egyfajta logikusabb működést tudjanak eredményezni, vagy kevésbé például a készítőknek a saját, akár szélsőséges értékrendje jelenjen meg bennük, hanem egy hétköznapi, józanabb világlátás. Én már sok éve használok mesterséges intelligenciát, és az volt a tapasztalatom ez alatt, hogy az én egyébként konzervatív és alapvetően keresztény alapokon álló értékrendemmel gyakran nem egyező válaszok érkeznek. Az Obila, mint általános intelligencia termék, bizonyos felhasználói esetekben mondhatjuk, hogy pont ugyanolyan válaszokat fog adni, amikor például azt kérdezem tőle, hogy egészséges-e a futás, egészséges életmódnak mik a feltételei, akkor többnyire ugyanolyan választ fog adni, mint egy ChatGPT. A különbségek akkor kezdenek jönni, éles különbségek akár, amikor világnézeti, politikai, vagy akár az értékrendhez kapcsolódó személyes kérdések vannak érintve, és itt pedig már millió példát fel tudnék sorolni, nemzetállami és birodalmi gondolkodás, a szuverenitási kérdések, akár migrációs kérdések, és rengeteg olyan aktuálisan, mondhatjuk, hogy forró téma van, amikben egy konzervatív világlátás és egy progresszív világlátás jelentősen különbözni fog.
1: A megtalálható AI-ok egyik legnagyobb problémája az a halucináció és a téves információkból való következtetés. Emiatt ugye hamis információkat fog nekünk átadni. Ezt ön ki tudta védeni? Hogyan lehet erre felkészülni, megoldani?
0: Így van, a halucináció az a mai mesterséges intelligencia rendszereknek az egyik legkomolyabb problémája. Ugye itt arról a problémáról van szó. A rendszer az alapvetően a legvalószínűbb választ szeretné adni. És mi a legvalószínűbb? Ami az ő rendelkezésre álló információ alapján a legvalószínűbbnek tűnik. Matematikailag ez történik ezekben a rendszerekben. És amikor egy rendszernek nem a megfelelő információk állnak rendelkezésére, vagy nem a megfelelő információk állnak hangsúlyosan rendelkezésére, akkor ennek eredménye lehet az is, hogy hibás információt fognak adni, és az is, hogy nem vesz észre olyan összefüggéseket a valóságban, okokozati összefüggéseket, amik eredményeként jó válaszokat lehetne adni. Egyrészt szerkezetileg nem lehet teljesen kivédeni, viszont nagy mértékben lehet segíteni, hogy egy mesterséges intelligencia rendszer az úgymond halucinációmentes legyen. Ezt az Obilában, ebben a mesterséges intelligencia rendszerben kettő különböző mechanizmussal érjük el. Az egyik mechanizmus az gyakorlatilag egy ilyen erős korlát, amivel azt mondjuk, hogy amennyiben olyan információt kérdez a felhasználó, ami frissebb annál, mint ameddig ennek a mesterséges intelligencia modellnek a saját adatbázisa elér, akkor kötelező például internetes keresést végeznie. A halucinációk kivédésének ez az egyik legfontosabb módja. A mesterséges intelligencia maga megtalálja azokat a területeket, ahol neki nincsen pontos információja. A halucinációknak a másik nagyon fontos kategóriája, amikor az információ meg lenne, de azok nincsenek úgy berendezve számára, hogy jó következtetéseket vonhasson le. És az ilyen típusú halucinációk kivédésének a legjobb módja pedig az, hogy a mesterséges intelligenciának rendelkezésére bocsátjuk azokat a logikai keretrendszereket, vagy akár alapértékrendet, ami alapján ott a beszélgetésben ő már egy logikusabb, következetesebb választ tud adni, és ami számomra kifejezetten érdekes, egy ilyen mesterséges intelligencia terméknek valahogy az értékrendi lehorgonyzása, amikor egy mesterséges intelligenciát a megfelelő eszközökkel arra kezdünk segíteni, hogy logikusabb legyen, ami szerint, hogy jobban figyelembe vegye a dolgoknak a következményét, cselekedeteknek a következményét, vagy hogy egy rendszer legyen az egy politikai rendszer, milyen elemekből áll, mi a rendszer célja, még minek mi lesz a következménye, akkor egy ilyen logikailag következetesebb rendszer automatikusan elkezd konzervatív szemléletet képviselni, sőt, azt is mondhatom, hogy egyfajta keresztény szemléletet képviselni, ami számomra egy megdöbbentő tapasztalat volt. Az értékrendi hangolásnak talán a másik fontos része, hogy vannak olyan alapigazságok, amiket keresztényként és konzervatívként leírhatunk, tehát nem csak a száraz logika az, ami minket keresztényként és konzervatívként egy adott világlátásra segít, hanem hiszünk abban, hogy az értékeknek van rendje. Egy ilyen AI fejlesztésében, egy ilyen mesterséges intelligencia a fejlesztésében erre is figyeltem. Az az érték hierarchia, ami számunkra, konzervatívok számára és keresztények számára fontos, az csak a legalapabb hierarchikus szinten megjelenjen az AI-nak, a mesterséges intelligenciának kontextusában. Számomra az is nagyon fontos, hogy bár nekem és sok konzervatív embernek a világlátásában nem veszély az, hogy egy ChatGPT miatt meg fog változni a bioetikai álláspontunk. Viszont ezek az eszközök fiatalok kezébe is kerülnek. És számomra itt van egy nagyon fontos pont, hogyha lehetőség van rá, hogy az emberek által általánosan használt mesterséges intelligencia eszközök azok fontos erkölcsi kérdésekben is a józan emberi és konzervatív értékeket képviseljék, már pedig erre lehetőség van, akkor ilyen eszközökkel lehet ezt segíteni és elérni, mint például az Obila.
1: 3 hónapja használhatja bárki az Obilát, aki rákeres. Mit tartogat a jövő?
0: Az Obilát, mint terméket szeretném megtartani ebben az egyszerűségben, ahogy most van, hogy egy olyan mesterséges intelligencia

0: agencia segítő legyen, ami a hetköznapi feladatokban, információszerzésben, vagy akár egy kérdésnek az átgondolásában tud segíteni, és ebben a termékben ezért a funkció bővítés, azt gondolom, hogy csak zaj lenne.
1: Már rég betöltött a mesterséges intelligenciája, még mi beszélgettünk. Egy fehér háttéren található egy kereső, és az alatt ki lehet választani, hogy specifikusan mire keressen. Van webes keresés, időjárás, memória, képgenerálás, mélykutatás és YouTube tartalom feldolgozására alkalmas opció is van, és van itt egy mikrofonjelzés is. Mi történik akkor, ha rányom? Kérdezhet a rendszertől szóban?
0: Így van, az Obilában lehetőség van arra, hogy az ember hangutasítással mondja el, amit szeretne, és az Obila is képes hangban válaszolni.
1: Kérdezzünk tőle valamit.
0: Milyen híreket találsz a Puskás stadionban lezajlott BL mérkőzés kapcsán?
1: Már ki is írta a választ.
0: Így van, az Obilában kiválasztható az automatikus felolvasás funkció, ekkor nem is kell rányomnunk a gombra, hanem amint megérkezik a válasz a rendszertől, felolvassa nekünk, de arra is lehetőség van, hogy mi magunk nyomjunk rá a kis hangszóró ikonra, és akkor elkezdi felolvasni a rendszer a választ.
2: Május 30-án, szombaton a Puskás arénában rendezték a 2026-os UEFA bajnokok ligája döntőjét, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal mérkőzött meg. A legfontosabb hírek a mérkőzéssel kapcsolatban: döntő résztvevői, a Paris Saint-Germain és az Arsenal játszotta a döntőt. A PSG a címvédő volt. Helyszín, ez volt az első alkalom, hogy Budapest, illetve a Puskás aréna adott otthont a bajnokok ligája döntőjének. A stadion kapacitása körülbelül 65-67 ezer néző.

0: csillagok között fényességes csillag. Hegedű Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: Van egy falu a déli és a keleti Kárpátok találkozásánál. Talán ez a legkeletibb magyar többségű település a Kárpát-medencében. A neve Gelence. Budapesttől közúton 770 kilométerre van. Háromszéki székelyek lakják, akik évszázadok óta őrzik ezt a vadregényes vidéket. Ha itt körbenézünk, a Kárpátok bércei, mint kővé merett óriások magasodnak fölénk. És bár a táj idilli, de az itt élő embereknek a mindennapok az elmúlt évszázadokban meglehetősen küzdelmesek voltak. A föld sem adta könnyen a terményt, és időről időre meg kellett védeni a határt a keletről vagy délről érkező támadóktól. Nagy hitre és elszántságra volt szükség ahhoz, hogy itt a hétköznapok élhetőek legyenek. Nem véletlen, hogy ez a küzdelem a tárgyi kultúrájukban is megelevenedik. A falu szívében áll a helyi csoda, a ma már az UNESCO világörökség részét képező katolikus Szent Imre templom. Ez a klasszikus, románkori stílusjegyekkel rendelkező templom a 13. században épült. Belső falait középkori freskók borítják, amelyeknek jelentősége túlmutat a helyi vallásosságon. A templom híres falképei azt a Szent László legendát örökítik meg, amikor a lovak király megmenti a magyar leányt a kunvitéztől. A világon egyedülálló képsor a király vitézségét, az igazság és a bátorság történetét meséli el, és egyben lenyomatát adja annak a középkori képzeletnek, amely a magyar történelmet formálta. Szent László a székelyek legfontosabb védőszentje és mítikus hőse. A székely hagyományban a Szent Király nem csak történelmi uralkodó, hanem a sírból is visszatérő csodás szabadító, aki megvédi a népet a veszedelmektől. Nem csoda, ha templomi ábrázolása megjelenik Gelencétől Székelyderzsig, Marosvásárhelytől Oklándig. Kultusza a mai napig élő hagyomány. Tegnap, június 27-én volt Szent László ünnepe. A források szerint 980 éve, 1046. június 27-én született a lovak királyunk, akit a középkori eredetű vallásos énekben csillagok közt fényességes csillagnak neveznek. A magyar mondák és legendák vitéze ő, az egyik legnépszerűbb magyar szent, akinek kultusza nem állt meg a Kárpátok vonulatánál. Szent László alakja a magyar öntudatban különleges helyet foglal el. A középkori lovagi eszményt megtestesítő király 18 éves uralkodása során kiemelkedőt alkotott a törvényhozás, az egyházszervezés és a hadászat terén is. Demléke majd 1000 évvel később is jelen van. A székelyeknek, akik a vidéken élnek, Szent László története nem távoli legenda. Jelképez valamit, ami a 21. századi hétköznapokat is segít túlélni. A kötelességtudatot, a bátorságot és a közösség védelmét. Gelence távol van Budapesttől kilométerekben, de közel van azokhoz az értékekhez, amelyekre sokunknak manapság is szüksége lehet. Az őszinte közösséghez, a gyökerekhez és a kitartáshoz.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. Munkatársaim Hajósi Bence, Németh László és a szerkesztő Horváth Szilárd nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néver Ígor. Főbb híreink először röviden. Itthon és Európában is sorra dőlnek a meleg rekordok. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai, venezuelai földrengések után. A sok napsütés mellett holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Következnek a részletek. Még mindig fokozódik a kánikula, pedig már eddig is sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok. Budakalászon például 40 Celsius fokot mértek. Enyhülés csak szerdától várható. A részletek Csüri Fandinoától.
2: Itt olyan helyzet áll elő, ami még sose volt.
3: Így jellemezte az extrém időjárást Pintér Ferenc meteogyógyász, aki hozzátette, a hőguta előjelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger és hányás. A tudatzavar, ájulás, az izzadás megszűnése, valamint a szürke bőr pedig életveszélyes állapotra utal.
2: Ha nem is következik be a fatális következmény, akkor is maradandó szervi károsodások lehetnek a következmények.
3: A kánikula a sürgősségi osztályok betegforgalmát is befolyásolja, jelentette ki az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, sokan az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat. Akkor azonban kevesebb dolgozó látja el a betegeket, ezért a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. Erre már Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett. Továbbra is érvényben van a vörös kód. Az utcán élőknek egy pohár víz is életmentő lehet. Hívta fel a figyelmet Papp András, a Nyíregyházi Oltalom Szeretett Szolgálat intézmény vezető helyettese.
4: Rendelkezésre álljon folyamatosan zuhanyzási lehetőség, ivóvíz, illetve tűvösebbé tett helyiségek.
3: A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A legmagasabb sínhőmérséklet már az 56 Celsius fokot is elérte. Tájékoztatott Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese.
5: 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak a vonatoknak.
3: A paksi atomerőmű 560 megawatttal kisebb terheléssel fog működni. Az intézkedés az ellátás biztonságát nem befolyásolja.
1: Európa középső és keleti részén is egyre nagyobb gondokat okoz a kánikula. Sok helyen megközelítette a 40 Celsius fokot a hőmérséklet, pedig a hőség tetőzése hét közepére várható. Kanalas Lili beszámolója.
6: Az ukrán fővárosban a hétvégén 30 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, a háború sújtotta országból azonban nehéz elutazni nyaralni. Van, aki a települést sem meri elhagyni a rendszeres orosz támadások miatt. Átmenni egy olyan városba, ahol semmit sem ismerek, nekem sokkal nagyobb aggodalmat jelent, mint Kijevben maradni, magyarázta egy nő. Temesváron több százan látogattak el a vasárnapi fagylalt fesztiválra. Bár Romániában még nem tetőzött a hőhullám, az ország csak nem felére vörös riasztást adta ki a hatóságok a 40 fokos hőség miatt. Vörös riasztás van a Vajdaságban is, szerdánál előbb sem lehet enyhülésre számítani. Csehországban a tűzoltók az autójukból vizet permeteznek a járókelőkre. Fokozottan készültek a hétvégi 40 fokos hőségre az osztrák hatóságok is. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne ugorjon a Dunába hídról vagy csónakról, miután a héten több ember is így vesztette életét.
1: Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai, venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt. Muntean Erik beszámolója.
7: Egy csecsemőt és az édesanyját mentette ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki, akit 3 méternyi kő és falt borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette, ezért a markolókat és bulldozereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink, azok nélkül nem tudunk haladni, mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének, magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Imádkozott a Szent Atya.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteni. A kormányfő példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást, elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. Magyar Péter kiemelte, az országban rend, béke és biztonság van, a magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok, az utcákon pedig sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára. A Fidesz frakció szóvivője máshogy látja a Tisza kormány első 50 napjának eredményeit. Németh Balázs közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter az elmúlt 50 napban egyebek mellett megmutatta, hogyan kell miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedni. Napról napra bizonyítja, milyen, ha valaki nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Lemondott Magyarország szuverenitásának egy jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához. Átfogó szerkezeti reform nélkül nem oldhatók meg az egészségügyi rendszer problémái. Erről beszélt Kunesz Zsombor egészségügyi elemző, aki a Tisza párt terveit értékelve azt mondta, az ígért 500 milliárd forintos többletforrás önmagában nem lesz elegendő a várólisták csökkentésére és a munkaerőhiány kezelésére. Szerinte érdemi megtakarítást a központosított beszerzésekben tapasztalt visszaélések megszüntetése hozhatna. Az orvosszakember hangsúlyozta, sok orvos elhagyta az állami ellátórendszert és a magánegészségügyben vállalt munkát. Ezzel együtt a KSH adatai szerint összességében ma mintegy 8000-rel több orvos dolgozik, mint 2010-ben. Többségük azonban 70-en felüli.
8: A rezidensek nem tudnak elmenni, ahonnan viszont jelentős mennyiségű orvos távozott, az pontosan az a korosztály, aki még nyitott, képes az új dolgok befogadására, és már megfelelő tapasztalattal is rendelkezik, tehát ez a 40-50 éves korosztály ment ki a magánellátás felé.
1: Kunesz Zsombor szerint a munkaerőhiány kezelésére 2 évre korlátozni kellene, hogy a magánegészségügy szakembereket vonjon el az állami ellátórendszerből. Több fontos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy Magyarország csatlakozhasson az euróövezethez. Erről beszélt a közmédiában nyilatkozó közgazdász azzal kapcsolatban, hogy a kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a szükséges követelményeket. Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője elmondta, a feltételek között szerepel, hogy költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékponttal a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező EU tagállam átlagát, az államadósságot pedig 60% alá kell csökkenteni.
9: Most ugye 76% a GDP-nek az államadóság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadóságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet.
1: Hozzátette, hogy követelmény az is, hogy a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2%-ponttal haladhatja meg a 3 legjobb uniós tagállam átlagát.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a család és áll benne az esti mesével. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
10: Ne várjunk őszig a kéményseprőssel. Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a leginkább leterheltek, és olyankor többet kell várni az ellenőrzésre is.
11: Régen az úgy volt, hogy jártak a kéményseprők, és tisztították a kéményeket. Most nem mindenki figyel erre, pedig nagyon sok balesetet megelőzne.
10: Még ebben a nyári forróságban is okozhat gondot a kémény. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, erről is beszélgetünk.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
12: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma Váradi Hédi mond mesét.
13: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este a három nyúlról mesélek nektek. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek, ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig, amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s így kiáltott. Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak. Úgy bizony, mint az urak, feleltek a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahúst eszünk, nem fogjuk az időt lopni, most indulunk róka fogni. Csacsi szarka nem elhitte. Repült is már, a hírt vitte, s buta róka is elhitte. De hát hogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, összebújva tanácskoznak. Jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak rókát esznek. Ennek a felese móka szedte is lábát a róka, futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérne. Hát, amint ott futott, szaladt, szembe vele farkas haladt. Szaladj te is, komán farkas, jaj, mit láttam, ide hallgas. Az erdő közepén jártam, most is borsódzik a hátam, sosem láttam ilyen szörnyet. Ottan ültek három szörnyek, három nyúl volt, és akkora fél méter is volt egy foga. Hát, még miről beszélgettek, hogy aztán csak farkas tesznek. Na, hiszen egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett, a rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Hová szaladsz, farkas koma? Medve komám, ne is kérdjed, szaladj! Ha kedves az élted, erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek, akkora volt foguk, szájuk, kis egérke vagy hozzájuk, hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elő róka, hátul medve, közül a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve, együtt róka, farkas, medve. No, hiszen csak ne nevessél, vigyázna, hogy bajba esél, szaladj inkább te is erre, kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket, három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát. Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is, ilyettében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne falják fel a szörnyek, soha se vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva békességben. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

Zelk Zoltán Három nyulak című meséjét Váradi Hédi mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte dr. Márkus Éva. A hangfelvétel 1963-ban készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek, Tarbai Ede meséjét Berek Kati mondja el.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este egy nyári mesét mondok nektek. Nem sokkal Péter Pál előtt a búza rozsmég lábon állt, egy fáradt vándor sárkány járt mezőt, és hét szomorkás hangján így danált. Hely, jó a kedvem, jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán szombaton, és minden más egyéb napon. Régen bizony no másként szólt a nóta, vidáman szállt, míg lépkedett, azóta hét homlokán a gond redőt redőre vont, már évek óta baktatott és sok gúnyát elkoptatott, míg egyszer Péter Pál előtt a búza rozsmég lábon állt, két furcsa hátú domb között a fáradt vándor sárkány is megállt. Megállt, hol nemrég még kaszáltak, s a széna már kazlakba gyűjtve száradt, s kis köpenykéjét maga alá gyűrve leült a fűbe. No csak hisz, kezdte, s rakta sorba, mindenkinek van itt munkája, dolga. Egyik kaszál, a másik rendbe rakja, a harmadik forgatja, szárogatja, hogy jó legyen a széna kis csikónak, mikor tejet már ő se szophat. Az életét ott számba vette lassan, mert bölcsebb lett, mióta vándorolt tapasztalatban, hisz sok felé járt, és sok dolga volt. Elsőbben is egy suszter műhelyében segédkezett, hol csirízt kent serényen, s oly vastagon az egyik csizmatalpra, hogy ráragadt a majsztrom ujja marka. A nagy bajuszú mester fél napig lótott, futott, míg lelt egy valakit, aki a csizmát lefejtette róla. Így suszterunknál nem volt többé dolga. Majd elszegődött el egy vén szabóhoz, gondolta, ez csak régi holmit foltoz, itt nem tesz kárt soha. Kezében járt a tű, fütyült, mint más legény, és rettentően örült, mert készen lett a rábízott ruha. A baj csak ott volt, hogy a nadrág száradt szegény sárkányunk összevarta, így nem bújhattak rajta át a lábak, vitték is már a mesterhez panaszra. Aztán egy kémény seprő vette pártfogásba, velem jöhetsz a tetőre, padlásra, s mivel még oskolában nem tanítják, megleshetted majd mesterségem titkát. Reménykedett, de már legelső útján bizony már itt is bajt csinált a sárkány, mivel nagy teste súlyos volt, a ház gerince eltört, nem volt maradás, mert látta, rosszra fordul minden dolga, mezők és erdők útját egyre rótta, s a régi dalt dúdolta csak, amint a földeken haladt. Hely, jó a kedvem, jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán szombaton, és minden más egyéb napon. Így ballagott, míg meg nem állt, egy fán egy hirdetést talált. Szemüvegét egyik orrára téve betűzte, sorra átböngészte. Figyelem, csősz kerestetik, dolga hajnaltól estelig riasztani a verebeket és pockokat és egereket, mindezért napi 5 garas dukál, jelentkezés a falunál. Na csak, ez munka, nekem való. A csősznek sok nehéz a dolga, vigyáz és jár kell, ami jó, egész határa tiszte gondja. A sárkány köpenyét vállra vetve elment a hirdetésben feltüntetett faluba helyre, s kalapjait kezébe vette szép szerényen. Az egyességet azon mód megkötötték, hét homlokáról elszállt el a gond, hisz lám csak végre mások hasznát vették. Hét torka ettől vidáman dalolt, és aratáskor szállt, zengett az ének, a legény hangra cifráztak a vének. Hely, jó a kedvem, jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán, szombaton, és minden más egyéb napon. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Bai Ede nyári mese című történetét Berek Kati mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1965-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
2: Az erdélyi születésű Baróti Szabó Dávid magyar költő és nyelvújító, jezsuita, később világi pap és tanár volt, aki a felvidéki Virten hunyt el. A 18. század végén és a 19. század elején tevékenykedett. A történelmi Magyarországon élő magyarok sorsát mindig a szívén viselte, ezt műveiben is megfogalmazta. Baróti Szabó Dávid a magyar ifjúsághoz és a Magyarországnak hajdani szomorú sorsa című versét Benedek Miklós mondja el, a magáival élni nem tudóról című versét pedig Csernus Marian tolmácsolja.
3: Serkenj fel, magyar ifjúság! Ím nemzeti nyelved, egy szép nemzetnek bélyege, veszni siet. Fogj tollat, kezdj íráshoz, kezdj szóba vegyülni lantos Apollóval nemzeted ajka szerint. Nincs, s nem lesz ennél tehetősebb eszköz. Ezen kap minden eszesbe anglus, francia, német, olasz, s mely szép versekkel telnek sajtói naponként. Mint hordják hozzád, mely ragadozva veszed. Mint telik a külsők szédítő kincsivel honnyod. Mint pusztul Árpád hajdani nyelve, neme. Serkenj fel mély álmodból, és szánd meg hazádnak nyelvét, mely ha kihal, tudd meg, örökre kihalsz.
4: Lent kendert nevelünk, más nemzet elhordjas nagy olcsón, s B5 vásznáért jól kifej és kinevet. Van gyapjunk, ezt is fele pénzen elviszi, s mi nem győzzük posztóját már kifizetni tovább. Nincs-e fonó, hát nincs-e szövős kallóra való szer, mint más nemzetnek nincs-e dologra kezünk. Volna fonós a többi, de mi csak készre tanultunk, sült madarat várunk szánkba repülni, henyék. Ilyen az, aki midőn étellel, itallal eluntig lakhatnék, inkább nézi, s akartva koplal.
3: Felhőkből zúdulva midőn lerohantak az esők, a nap öröm színben kékes egekre kiszáll. A zúgó szelek harcok után békére ha léptek, öbleiből kifeszült tenger haragja lohat. Nem tud hazánk a homályok után napfényre derülni. Amit fájlaljon s féljen, örökre talál. Bújában Niobé kővé vált, annak azonban megtörlés szemeit nem sok időre halál. Ez pedig él. Ám bátor, hogy él, nem tudja, de mégis él, s látván örökös kínjait, egyre zokog.

0: Baróti Szabó Dávid verseit Benedek Miklós és Csernus Maria mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk László Gyulától származik. Egy szóval munkás és játékos mindennapjaink őseit keressük. Munkájukat becsüljük, játékaik, dalaik szépségét kutatjuk. Érdekel, hogy mit énekeltek, milyen volt a menyegzőjük, és milyen a temetésük, hogyan képzelték el a más világot. Közben egy pillanatra sem feledkezünk meg arról, hogy nem valamilyen távoli múlt ismeretlen népéről van szó, hanem a magyar nép, népünk elődeiről. És szeretettel és tisztelettel, de igazságosan akarunk szólni róluk. László Gyula régész, művelődéstörténész a magyar őstörténet kutatásának meghatározó alakja számára. Az őstörténet kutatása nem pusztán leletek és évszámok összeillesztése volt, hanem emberi sorsok megértése. Úgy vélte, hogy a múlt akkor válik élővé, ha nem csak harcokat és vándorlásokat látunk benne, hanem a mindennapokat is. A munkát, az ünnepet, az éneket és a búcsút. Az őseit kutató ember nem idegenekkel találkozik, hanem önmagával. A menyegzők, temetések, dalok és hiedelmek mögött ugyanaz az emberi kérdés húzódik meg, amely ma is bennünk él. Hogyan kell élni, szeretni, dolgozni és elbúcsúzni? László Gyula figyelmeztetése ma is érvényes. A múltat nem idealizálni kell, de nem is elutasítani. Szeretettel, tisztelettel és igazságosan kell szólni róla. Mert csak így érthetjük meg, kik voltak elődeink, és ezáltal azt is, kik vagyunk mi magunk.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
5: Jelenlét. Roma kulturális magazin.
6: Dévre szerekhávtumé romelé, Noroksi szenetácsi buná. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A Magyar Kávéházi Cigányzene szolgálatában. Beszélgetés idősebb Horváth Jenő klarinét művésszel, zeneszerzővel. Négy évtized a cigány népzenében. A Kanizsa Csillagai Együttes története hagyományokról, értékekről, szakmai munkáról és a színpad felelősségéről szól. Idősebb Horváth Jenő egy olyan művész, aki egész életét a magyar cigányzene és a kávéházi muzsika szolgálatába állította. Zenés családból származik, a Rajkó Művész Együttes iskolájában tanult, és a klarinét mellett számos hangszeren is otthonosan mozog. Pályafutása során több zenekar tagjaként járult hozzá a magyar kávéházi cigányzene hagyományainak megőrzéséhez és továbbadásához. Nem csak előadó művész, hanem zeneszerző, nóta és szövegíró is, aki a tanításban és a fiatal muzsikusok támogatásában is fontos küldetést lát. Mesélj kérlek a kezdetekről, hogy mikor találkoztál először a hangszereddel.
7: Legelőször is a klarinéttal 7 éves koromban találkoztam, hát hangszerekkel rengeteget találkoztam, mert édesapám ő pedagógus volt, több hangszer tanított, nagybőgőt, brácsát, hegedűt, és a családban nálunk 2 brácsás és 2 bőgős volt. Én vagyok az 5. fiú, és nekem nem tudott milyen hangszert kitalálni. Hát próbálkozott velem, hegedűt adott a kezembe, próbált nagybőgőt, brácsát, és az ő megítélése szerint nem voltam erre tehetséges, és nem tudott mit kezdeni, bevitt a zeneiskolába, és a zeneiskolába az igazgatóval találkoztunk, és ő megnézett engem, megnézte az ujjaimat, elég kis vékonyka gyerek voltam 7 évesen, és azt mondta az igazgató, a zenei igazgató, hogy ebből a gyerekből klarinétost kell csinálni.
6: És elsőre szerelem volt a hangszerrel? Elsőre megtetszett?
7: Igen, mert még ezt életben nem is láttam, ezt a hangszert, ezt a klarinétot, és mikor a kezembe adta a klarinétot, egyből olyan szakszerűen megfogtam, mintha én ezt valamikor tanultam volna. Úgyhogy a többi testvéreim ugye vonós hangszereken tanultak, azok már nekem ismeretesek voltak, de a klarinét az egyáltalán nem, még a kezemben se volt. Olyan szakszerűen fogtam meg, azt mondta a zenei igazgató úr, hogy ebből a gyerekből klarinétosnak kell, hogy legyen. Úgyhogy már meg is nyertem a fölvételit ezzel a hangszerkezeléssel.
6: És hogyan folytatódott utána a pályád? Hova kerültél? Ugye a cigányzenében vagy a mai napig? Igen. Ez egyértelmű volt számodra, hogy nem a klasszikus zene felé mész, hanem a cigányzenei hagyományokat erősíted?
7: Hát az egész az úgy kezdődött, előbb is említettem, hogy édesapám pedagógus volt, egy legendás brácsa művész volt, és ő segített nekem elindulni a zenei pályán, a cigány zenei pályán. Ő tanította meg nekem a cigány muzsika rejtelmeit, bevezetett engem. Úgyhogy elsősorban ő kezdte velem a cigány zenét megszerettetni. Tehát én nagyon sok cigány zenét hallgattam otthon, mert ahogy tanította a tanítványait, ott mindig szólt a cigányzene, és én már 5-6 évesen ebben benne éltem. Ez nem is volt kérdés, hogy én mást fogok tanulni. A cigányzene annyira belém rögződött, meg annyira megszerettem, hogy ez nem volt kérdés. Hát természetesen zeneiskolába jártam, megtanultam a zenei alapokat, megtanultam a klarinétnak a működését, és utána már adott volt, mert édesapám elindított engem a cigányzene irányába.
6: Melyek voltak aztán később azok a zenekarok, amik nagyon emlékezetesek voltak számodra?
7: A legemlékezetesebbek, hát a Rajkó zenekarba kerültem én be, 10 évesen. Ott a Lendvai Csócsi József volt a vezető főprímás, Berki Béla, Lendvai Csócsi, ilyen nevek voltak. Ezek után Banyák Kálmán hegedű művészhez kerültem a zenekarába. Az is egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt. Utána Lakatos Sándorral játszottam, a legendás Lakatos Sándorral, Ifjú Sánta Ferenccel, Boros Lajos, Járóka Sándor, Vörös Kálmán. Ezek mind hatalmas nagy muzsikusok voltak, és ezeknek a zenekarába játszottam. Egy hatalmas nagy élmény volt velük játszani.

0: Hogy látod, mennyiben változott a cigányzene helyzete mondjuk ahhoz képest, amikor te fiatalon ebbe bekerültél, és manapság mondjuk milyen különbségek vannak, ha van egyáltalán?
1: Hatalmas különbség van. Abban az időben élte reneszánszát a cigányzene. A 70-es évektől kezdve akkor volt tényleg reneszánsz a cigányzenének. Rengeteg zenész muzsikált, például Budapesten 80-as években 5000 muzsikus játszott éttermekbe. Most a 2000-es évek után ez jóval lecsökkent, és most már ott tartunk a 2026-os évben, hogy még 50 zenekar se játszik.
0: Tehát akkor jóval nagyobb volt a megbecsülése is ennek a műfajnak és a muzsikusoknak. Az utóbbi időben voltak erre törekvések, hogy ezt egy picit fellendítsék, ez hogy látott segített a műfaj helyzetén?
1: Igen, volt rá lehetőség. Ez a Muzsikáló Magyarország programot, ezt meghirdették 7 évvel ezelőtt. Ez valamennyire segített a muzsikusokon meg, hogy ezt a hogy még jobban népszerűsítsék ezt a cigányzenét, de most például már ott tartunk megint, hogy ebben az évben már nem hirdették meg, mivel kormányváltás volt, és nem tudnak erről a dologról, ami éveken keresztül segített a muzsikusoknak. Én ebben nagyon sokat segítettem a zenészeknek, mint muzsikusok érdekvédelmi képviselőjeként segítettem őket, és 2021-ben is segítettem őket, több százmillió forintot tudtam erre a pályázatra elintézni. Úgyhogy most megint ugyanúgy próbálok segíteni, és előre haladni, és újra indítani ezt a pályázatot, de hát nem egy egyszerű dolog sajnos.
0: Hogy látod, egyébként vannak ígéretes tehetségek, zenészek, fiatalok, akikben megvan az a hangszeres tudás, az a tehetség, az a nyitottság, hogy ők ezt a pályát válasszák?
1: Igen, vannak tehetségek, hát itt van közöttük a két unokám is, a Horváth Martin nagybőgős, egy csodálatos tehetség, és a Horváth Jenőke, ő 9 éves, most tanul nagybőgőt, klasszikus nagybőgőt, ő is egy nagyon tehetséges gyerek, őket kiemelném, és még nagyon sok tehetséges fiatal muzsikus van, aki szeretné ezt továbbvinni, ezt a műfajt. Sok embernek, meg sok fiatalnak elmegy azért a kedve, mert elveszik a kedvét a szülők, mert nehéz a helyzet nagyon, de azért ez a tradíció, ez próbál tovább menni.
0: Igen, gondolom, hát itt a család, vagy a szülők részéről inkább a megélhetési kérdés az, ami talán egy picit hátráltatja őket. Gondolom, hogy erre gondoltál.
1: Igen, igen, a megélhetés itt a legnagyobb probléma. Ugye, mert az, hogy ebből megélhessenek, ehhez intézményesíteni kellene a cigányzenét, és tanítani kellene a zeneakadémián, és ez magasabb szintre kellene emelni. Úgyhogy ebben vannak nagyon jó elképzeléseim, amit szeretnék majd továbbadni a felnövekvő generációnak.

0: Ugye említetted most, hogy rengeteg módon próbálod segíteni akár a korosztályodat, kortársaidat és a fiatalokat is. Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy a tanítás az része az életednek?
1: Igen, természetesen a fiatal zenészeket tanítom, és fejlesztem őket, amit időm engedi. Hát ugye én is eléggé elfoglalt vagyok, zeneszerzéssel foglalkozom, még ez mellett nóta szövegíró vagyok, úgyhogy 40 elfogadott művem van, ami az artisztus által lett átnézve, úgyhogy természetesen a fiatalokat segítem, és amit tudok nekik, a tudásomat átadom.
0: A zeneszerzés az mióta része az életednek? Ez már egész fiatalon, így a hangszeres tanulás során előjött belőled ez a tehetség is, hogy van hozzá érzéked?
1: Igen, ez körülbelül egy 20 éve kezdődött el nálam ez a zeneszerzés. Rengeteg dallam cikázott a fejembe, játszadozott, és éjszakákat nem tudok aludni, mert rengeteg szép melódiát hallok a belsőleg, és ezeket egy idő után megpróbáltam kortába leírni, és nagy sikerrel, ugye, mert vannak számaim, amit a rádiók, televíziók is játszanak, úgyhogy most klasszikus művet is írtam, egy requiemet, úgyhogy rengeteget foglalkozom ezzel, és nagyon érdekel a zeneszerzés.
0: És maga az alkotás folyamata az hogy zajlik nálad? Hogyan kell elképzelni, mennyi időt ölel fel, mennyit készülsz rá, mi az, ami inspirál közben?
1: Hát ez sok időt vesz igénybe nálam, mert elsősorban ezt az agyamba érlelődik meg, és a belső énembe alakul ki az egésznek a formája, mert belül hallom a szólamokat is, meg amit én elképzelek magamnak, utána megpróbálom hangszeren ezt eljátszani. Több hangszeren is játszom a klarinét mellett. Játszom hegedűn, nagybőgőn, brácsán, zongorázom is, úgyhogy több hangszeren megpróbálom ezt kialakítani, és mikor kialakult ez a koncepció, akkor kortába leírom ezeket a számokat, és kidolgozom természetesen a szólamokat.
0: És a dalszöveg az csak ezután jön, hogyha van hozzá dalszöveg is?
1: Így van, ezután jön a dalszöveg, és kitalálok egy olyan dalszöveget, ami illik éppen arra a nótára. Visszajönnek a gyermekkori emlékeim, a családom, ami nagyon boldog családi kapcsolatban élek, 47 éve a kedves feleségemmel, két gyermekem van, egy lány és egy fiú, és két unokám, és ők is inspirálják ezt a zeneszerzési dolgot, és a szövegbe is rengeteg olyan szöveget írtam, amiben ők is szerepelnek.

0: mind a dalszövegeken keresztül, vagy mind az inspirációkon keresztül a családod az abszolút része ennek a folyamatnak?
1: Abszolút, igen, abszolút a család az első, akiknek ezeket a számokat, meg a dalszövegeket írom. Feleségem nagyon sokszor megkönnyezi, mikor meghallja ezeket a szép írásokat, meg a dallamokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy örömet tudok

0: zenekarban játszhattam, hogy ezt elértem, ez nekem ez volt a csúcs.
1: Mi az, amit a fiatal generációnak üzennél, akik erre a pályára készülnek?
0: Fiatal generációnak azt üzenném, hogy mindenképpen tanuljanak, és ezt a muzsikus szakmát vigyék tovább, mert ez a magyar kultúra szerves része, és ez egy gyönyörű szakma, amit ha megtanulnak kellőképpen, akkor ez bele fog ivódni a vérükbe, a DNS-ükbe, és nagyon nagy örömet fognak tudni saját maguknak is okozni, és a kedves hallgatóságnak is.
1: Legyen így, akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok még az előtted álló szakmai pályához és tervekhez. Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat.
0: Én köszönöm szépen.
1: A folklór tartást és büszkeséget ad. Vallják a Kanizsa Csillagai Együttes tagjai, akik évtizedek óta meghatározó szereplői a cigány népzenei életnek. Horváth Zoltán és felesége Ibolya, mint mondják, végigjárták az utat, és fontosnak tartják, hogy továbbadják a fiataloknak azokat az értékeket, amelyeket ők is megtanultak az idősebbektől. A Kanizsa Csillagai Együttes alapítóit Nagy István kérdezi.
2: Nektek mit jelent ez a szó, hogy hagyomány?
3: A kultúránkat mindenféleképpen. Tehát azt, hogy nem felejtjük el.
4: Nekem múltat jelent jövőt, tehát így mindent egybe. Tehát mi is hagyunk valamit magunk után a jövőnek, meg nekünk is hagytak sok mindent.
3: És reméljük, hogy tovább tudjuk adni minél több embernek még mindig.
4: És nagyon nagy érték a mi hagyományunk. Nem csak a zene meg a tánc, hanem így minden.
2: Meséljetek nekünk a kezdetekről.
4: Hát van egy hivatalos módja, ugye 93-ban a Kimitud az volt az első hivatalos, amikor Kanizsa Csillagaiként, de azért ennek van előzménye múltja. Talán többnyire hozzám kötődik, én vagyok itt, aki összetartja az egész csapatot. A folklór mozgalom ugye 70-es évektől, de nyilván 80-as évek elején meg ilyen virágzása volt, ha lehet azt mondani, mert akkor már nagyon sok klub teret adtak ennek a cigány népi kultúrának. Nagyon sok klub működött, országszerte is fesztiválok, és az első fesztiválokon már gyerekként ott tudtam lenni. Ott megszerettem a cigány táncot, cigány zenét, majd utána szakmailag is próbáltam minél jobban képezni magunkat, én táncosként kezdtem. Valahogy mentem a zene felé, még jobban megtetszett. Hát ugye, mert a zene az ott volt, tehát arra táncoltunk. És kezdett érdekelni a hasonlóságok, azok a zenék, amik mondjuk erdélyi vagy magyarországi népzenék, amiről nem tudtak eldönteni, hogy valójában a cigányok vagy a nem cigányok vették egymástól át, tehát ezek különösen érdekeltek, van is pár ilyen feldolgozásunk. Táborokban is részt vettünk már közösen.
2: Egy picit arról is beszéljetek, hogy a kettőtök története az mikor indult?
4: Nem is tudom, még általános iskolások voltunk, és igen, oda költözött igen az utcánkba.
3: Egy iskolába jártunk, tehát igen, amikor mentünk a busszal, azért akkor ott összenéztünk párszor, vagy kijöttünk a suliból, akkor tudtuk, hogy egy busszal megyünk haza.
2: De akkor ez általános iskolában?
3: Általános iskolában, igen.
4: Az a cigány kultúra, hogy bevonjuk, meg a klubok ugye már működtek, igen, amit említettem.
3: Az Orsos Feri, amit csinált Nagy Kanizsán, én is oda mentem először.
4: Volt az egyik vezetője, igen.
3: Hát mondhatjuk, igen, hogy én legalábbis ott kezdtem el a tánccal, aztán ugye az énekléssel énekeltünk, táncoltunk együtt. De aztán én maradtam azért ugye az éneklésnél.
4: A 93-as Ki mit tud is, ahol ugye megismertek minket, ott is a tánccal indultam. De úgy, hogy a csapattal együtt, mert ők zenéltek
3: igen,
4: nekem.
3: Igen,
4: tehát ott már úgy indultunk,
3: igen,
4: hogy Kanizsa Csillagai.
2: Mennyire tud ez életben maradni még a jövőben majd ez, amit folklórnak, népzenének hívunk a cigányzenébe?
4: Úgy, mint a 80-as években már nem fog ez szerintem soha működni. És ott nem volt az, hogy valaki rosszabb együttes volt, vagy kevesebb, mindenki más hozott, és mindenki abban volt jó, és tiszteltük egymás hagyományát is, és egymást is tiszteltük, és valahogy ez már nincs meg a fiatalokban, hogy azért tiszteljenek, mert te letettél az asztalra, és képviseled ezt a kultúrát. Remény soha ne adjuk fel. Tehát bízom benne, hogy vagy valami felsőbb szintére, vagy valahol ezt támogatják, ezt a dolgot, hogy ne halljon ki, hogy maradjon meg ez a kultúra.
3: Hát meg az, hogy aki műveli, tehát azt nem szabad abba hagyni mindenképpen azok az együttesek, igen, akik még léteznek,

0: azoknak ezt muszáj végigvinni, mert különben a fiatalság azt tényleg elfelejti.
1: Vegyesen voltunk mindig az együttesben, a régi felállásban is Veás, Olá, jó magam is félig Veás, félig szintú cigány vagyok.
0: Én Olá cigány vagyok, nekem anyukám is, apukám is az. Az, hogy megismerkedtünk Zolival, és ugye összejöttünk, a felesége lettem, ezáltal én is a Beás dalokat kezdtem el énekelni. Nekem is ez egy új világ volt teljesen.
1: Nem csak Beás cigányok, sőt többségben nem Beás cigányok voltunk, ha ebben vagyunk most is, ha lehet ezt így mondani. De azért kötik így hozzánk, mert én annak idején próbáltam mindent a keresztapámétól, a rokonságtól, a mamámétól felgyűjteni ezeket a Beás cigány évdalokat, amikből egyébként az első és a második lemezünkön több dal is szerepel. És láttam, hogy ezt senki nem csinálja. Tehát elkezdtük. Aztán majd egyszer öreg leszek, akkor én is jó adatközlő leszek.
0: Én nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk Beás együttesként, és most már azért nagyon sok a Zolá cigány dalunk is, tehát azokat is nagyon szeretik.
1: Beás cigányként mondom ezt, hogy kicsit ilyen játékosabb, dallamosabb talán a Beás zene. Lehet, hogy ez a nyelvűségből is ered, hogy egy kicsit ilyen játékosabb.
0: Más, amikor egy Olá cigány dalt éneklünk, és utána jön egy Beás dal. Valahogy teljesen más a
1: de
0: kettő.
1: Mondjuk hallgatok be nekem, aztán teljesen mindegy, akármelyiket hallom, akkor mind a kettő megéri.
0: Ez viszont ilyen, igaz. Hogy... Igen, és vannak ugye dalok, amiket úgy szoktak kérni, például a régebbi dalainkat, és azok tényleg nagyon nagy érzelmeket keltenek emberekbe, és azt látni, hát az nagyon jó dolog.
1: Mindegyik fellépés más. Például egy olyan, amikor egy ilyen kis településen zenélünk, és sok cigány van, és nagy létszámú a Beás közösség, és megérinti őket egy-egy dal, és látom, hogy sírnak, és tele van a művelési központ, tehát az is egy különös élmény. De az is, amikor mondjuk egy műpában előadsz valamit, és nem is az, hogy egy ilyen büszkeség, hanem az fogja el az embert, hogy meg kell mutatnom azt, hogy az én kultúrám mi, és milyen szép, és milyen jó, és oda kell tennem magamat, hogy tényleg azt tudjam átadni, hogy értékeljék, igen, hogy ez kincs.
0: Igen.
1: Ez is jó érzés.
0: Aztán utána meg az, hogy a gyerekeinkkel együtt tudunk zenélni, hát az valami csodálatos dolog.
1: Ugye már írok is dalokat, most már legtöbb együttesben is, és ezek az új dalok, ahogy alakulnak, azért benne van minden a régiből, tehát abból táplálkozunk a tudat alatt is, igen.
0: Hát ez az, amikor benne van az, ami benned van, ami történik ugye a családban, gyerekekkel, vagy az életünkben. A családunk amúgy is szerintem egy ilyen, nagyon ragaszkodó egymáshoz, tehát mi nagyon ragaszkodunk a kis családunkhoz, és nagyon lelkisek vagyunk.
1: Azt sajnálom, hogy a gyerekeimnek csak meséljük mindig, hogy milyen volt ez a világ, és csodálkoznak, hogy őt is ismered, meg nem tudom én az ország másik őt. Igen, mert együtt voltunk, akár egy táborban, vagy akár egy pár fesztiválon, és tiszteltük egymást, megszerettük egymást, és hogy nem ebben nőttek fel. Tehát ők már nem tudják azt, hogy nem érzik azt, hogy milyen jó ereje
0: hát
1: volt
0: az
1: ennek.
0: Az összetartó
1: hogy, igen,
0: csapat, ami volt tényleg.
1: Büszke cigány lehetett valaki, és az igen, identitásod, azt hiszem, ez nagyon kell, hogy az ember tudja azt, hogy hol a helye a világban, azt, hogy érezze, igen, azt, hogy fontos ez az egész hagyomány, ez a mind a miénk, és ezzel többek vagyunk. Mások is, meg többek is. Gyerekként emlékszem rá, ugye már táborokban jártam, cigány táborokban, és ott annyit kaptam, tehát annyira büszke voltam a kultúránkra, hogy amikor mentem a suliba és bántottak, mert mindenkit bántottak azért, mert cigány volt abban az időben, főleg szerintem mai napig is egyébként, hogy tudtam benne kapaszkodni. Nem baj, mondjatok rám ezt, mondjatok rám azt, akkor mindig jött ez az érzés, hogy jaj, de jó azért nekem, hazamegyek, aztán majd nem tudom én, beteszem a bakerditemet, meghallgatom a kákájákot, vagy otthon zenélek egyet, és tudok miben kapaszkodni. Jobban fel kellene karolni, és ez lehetne a lehetőség arra, hogy ami a miénk, az arra büszkékkel legyünk, és mutatni kell. Végigjártuk az utat, tehát elkezdtük, és most már nem tudom, már 40 éve csináljuk ezt. Fontos, hogy szakmailag is ott legyünk azért a topon, tehát minőségit adjunk át, mert nagyon sok formáció van, akik csak így megalakulnak, és vagy nem kérik ki a segítséget, szakmai segítséget, akik ebben már jártasak, vagy pedig azt gondolják, hogy jó úgy, ahogy ők ezt csinálják, és ne azzal menjenek már, nem tudom én, a cigány kultúrát képviselni valahol, mert ez szerintem nem jó. Tehát ennél sokkal jobb, és sokkal tisztább, és főleg amikor több szólamban énekelnek a cigány együttesben az előadók. Tehát azért vannak olyan kincsek, amiket úgy kellene bemutatni, hogy hogy megfelelő módon.
2: De hogy az egy felelősség fölmenni
0: igen.
2: a színpadra,
0: igen, ezt akartam mondani, így van, hogy aki a színpadra áll, azért az akkor nem, tényleg tudjon valamit.
1: Zenében, ez tényleg egy népzenében, ez egy felelősség, mert ezek vagyunk mi, ami profi, jó, szép, ízes.
0: Hát most azért ez hozzátartozik az életünkhöz, tényleg. Ugye így kezdtük az elején, és így is fog ez még menni, amíg élünk.
3: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 21 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Az osztrák fővárosban először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1, Lengyelországban 40,5 Celsius fokot mértek. Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat estére heves zivatarokra is figyelmeztetett. Megdőlt a mai napra vonatkozó magyarországi melegrekord is. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 Celsius fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. A Daköv, a Dunamenti regionális vízmű, valamint a Dél-Pest megyei víziközmű kezdeményezte több helyen a korlátozást. Pest megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat. Gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. A kormányfő úgy fogalmazott, nem hagyják, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát. Az 1956-os poznani felkelés a magyar forradalom előzménye is volt. Erről beszélt a lengyel államfő a felkelés 70. évfordulóján. Karol Navrocki azt mondta, Poznánból indult az a jelzés, hogy a lengyelek készek megvédeni szabadságukat és méltóságukat, és ez a szikra néhány hónappal később a Dunához is eljutott, ahol a magyarok szintén a szabadságukért, szuverenitásukért és méltóságukért harcoltak. A poznani megemlékezésen részt vett Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a magyar-lengyel kapcsolatokról is egyeztetett lengyel kollégájával. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a zivatarok környezetében azonban viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. Keddig rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést. 21 óra múlt 4 perccel.
4: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
6: Az aratás már javában zajlik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de vajon milyen termés átlagok várhatók?
7: Sajnos fél terméssel számolunk a húzában mindenképpen.
6: Ezen kívül adásunkban egy országos aratási körképpel is készülünk. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
4: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
8: Nemzet és fiatalság.
9: Soha ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk világba segíteni fiatal embereket.
8: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Laborci Lakner Zoltán pszichológus, szociálpolitikus. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Sportvilág.
10: Megkezdődött az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. George Russell rajt célgyőzelmet aratott az osztrák nagydíjon. Guzi Blanka negyedik, Erdős Rita hetedik lett a budapesti öttus a világkupa döntőben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
4: Ez a Sportvilág.
10: Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődött az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. Hamarosan majd bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe. A 32 közös Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. A Ferencváros labdarúgó csapata 120 perces felkészülési mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott az azeri Szabak FK-val Ausztriában. A zöld-fehérek találatát Gruber Zsombor szerezte. Öttusával megyünk tovább, hiszen Budapesten zárult a világkupa szezon. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, míg Szép Balázs a tizedik helyen zárt a világkupa döntőben. A helyszínről Kreisz Bálint tudósított.
11: Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, Szép Balázs a tizedik helyen zárta a világkupa döntő budapesti fináléját. Az eseményre a három állomásból álló sorozat 36 legjobb versenyzője kapott meghívást, és bár voltak olyanok, akik kihagyták ezt a megméretést, de így is remek öttusázók gyűltek össze a bokcsarnokban. A nőknél ugyan mind a három magyar versenyző bejutott a pénteki elődöntőből, de Mészáros Emma ma elutazott a Spanyolország junior Európa bajnokságra, itt nem volt itt. A vívásnál Guzi Blanka és Erdős Rita is elveszítette az első asszonyát, így nagy hátrány kellett ledolgozniuk a többi versenyszámnál. Guzi az akadálypályán is megcsúszott, majdnem elrontotta az egyik akadályt, ennek ellenére erős időt futott, Erdős Rita a középmezőnyben zárt. Az úszás mindkettőjüknek jól sikerült, így Guzi a 8., Erdős a 14. helyről kezdhette a kombinált számot. A magyarok nagyszerűen versenyeztek, Guzi egészen a 4. pozícióig jött fel és a dobogóhoz is közel járt, Erdős Rita 7. futott be, a versenyt egyébként a svájci Anna Júrt nyerte. A férfiaknál Szép Balázs képviselte Magyarországot, a vívásnál ugyan nyerte egy asszót, de az akadálypályán leesett a majom létráról, így értékes másodperceket veszített. Az úszásban ugyan tudott néhány pozíciót csípni, de a kombinált számra így is nagy hátránnyal indult. A lövészetet és a futást viszont fantasztikusan teljesítette Szép Balázs, aki 3000 méteres táv alatt feljött a 10. pozícióba, így ismét megmutatta, hogy ez az egyik erőssége. A versenyt a német Martin Dag nyerte, aki 2 hete is elsőként zárt itt Budapesten. Ezzel véget ért a világkupa szezon, a felnőtt öttusázók most elkezdik a felkészülést az Európa és a világbajnokságra, mindkét eseményt augusztusban rendezik.
10: Most következzen Guzi Blanka, aki örül 4. helyének is.
12: Furcsa kimondani, de ez az első olyan eredményed a szezonban, ami nem dobogós pozíció. Mik a pozitívumok számodra ebben a napban? Hogyan értékeled ezt a amúgy nagyon szép 4. helyet?
13: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a 4-es egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a 4-est. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, igenis lesz egy 4. hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is. Szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is.
12: Itt az akadálypályánál az tudatosult benned, hogy a vilegő létráknál mekkorát mentettél, és hogy milyen közel voltál, mondjuk, hogy visszacsúszson a lábad, vagy ezt így próbáltad, vagy tudtad kizárni magadból?
13: Így van, éreztem közben, hogy a bilenőn is, illetve azért a climbing holdon is volt egy olyan fogásom, aminél azt hittem, hogy majdnem becsúszik a kezem. Örülök neki, hogy azért bármennyire is kicsit dekoncentrált voltam, vagy erőtlen, azért volt annyi lélekjelenlétem, hogy tudtam ezeket úgy tovább pörgetni, és nem estem ki abból a fókuszból, amiben éppen voltam. Szerintem ezek teszik értékesség ezen az ilyen pályákat, hogy az ember tét helyzetben képes ezeket kontrollálni.
12: Nagyon sűrű, és sikeres szezonod is van. Hamarosan következik a legfontosabb rész, Európa világbajnoksággal. Lesz azért egy pici időt pihenni, mielőtt ráfordulsz a szezon hajrájára?
13: Így van, most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenő. Azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Nagyon jó volt, hogy a budapesti világkupa előtt, ugye két héttel ezelőtti verseny előtt egy aerob munkára léptünk be, így a felkészülés gyönen, és szerintem azért nem fogytam el teljesen erre a versenyre, mert ott egy ilyen munka előzte meg azt a versenyt. Azt gondolom, hogy most is egy picit le kell ülnünk átbeszélni, hogy mivel tudjuk segíteni a szervezetemet, hogy legyen ereje a maradék versenyekre. De azt gondolom, hogy ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és azt gondolom, hogy jó lesz a folytatás is.
10: Erdős Rita hetedik lett, de szintén nem volt csalódott az eredmény miatt, hiszen 7 helyet is javított a verseny végén.
12: Nagyon nagyot küzdöttél itt a kombinált számban. Elégedett vagy ezzel a teljesítményel, ami például itt a futás során kijött?
13: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinációmat most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben nem voltam annyira energikus. De egyébként az úszásban is fejlődtem, megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ban lennem.
12: Ha jól látom, akkor egy hűtőmellény van rajtad, másodjára elviselhetőbb volt ez a 40 fok, vagy ez nem lehet ezt hozzászokni?
13: Hát most is nagyon nehéz volt, de én még mindig azt mondom, hogy a verseny közben az nekem sokkal rosszabb volt, hogy a nagyon melegből ide a hidegbe visszajöttünk, ez engem egy kicsit jobban megviselt, itt pár lépésig levegőt is máshogy kellett vennem, úgyhogy talán nekem az rosszabb volt visszafele.
12: Milyen érzésekkel vágsz neki a szezon folytatásának itt az Európa-bajnokságig és a világbajnoksági vezetőútnak?
13: Motivált vagyok, látom mindegyik számban az előrelépéseimet, és tudom, hogy még mindegyik számban van mit javítanom, ez egyébként nagyon jó érzéssel tölt el, hiszen mindig az a dolgunk, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még van bennem bőven, és szeretném ezt meg is mutatni majd.
10: A férfiaknál Szép Balázs a 10. helyen végzett, ő következik most.
14: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetben oda tudtam koncentrálni, úgyhogy ezzel abszolút elégedett vagyok.
12: És a többi részét annak hogyan látod, akár mondjuk az akadálypályát, a rontásodat, hogy élted meg?
14: Igazából ebben az újjöttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számba majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, és sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromba és ott lehettem volna.
12: Guzi Blanka Párizsban 4. lett, és most itt a világkupa döntőn is 4. lett, Párizsban 10. lettél, és most itt a világkupa döntőn is 10. Az olimpiai ciklus felénél járunk. Ez mutatja azt így, ha kicsit keretes szerkezetben nézzük, hogy 2 év alatt sikerült visszatérned oda, ahol mondjuk Párizs és a sportágváltás előtt voltál?
14: Igen, erre a párhuzamra még nem is gondoltam. Az elmúlt, ez a fél év, vagy ez a szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán. pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
12: Jön a szezon talán legfontosabb része, hogyan készülsz az Európa, a világbajnokságra, hogyan néz ki addig a néhány heted?
14: Most pár nap pihenő következik, azt hiszem az kelleni fog, utána megyünk egy hétre Párizsba edzőtáborba, utána pedig itthon készülünk ezzel az Európa bajnokságra.
10: George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt pilótának ez az idei második futamgyőzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként. Az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. A futamon történtekről Zsorlós Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával Németh Kornél beszélgetett.
15: Egy nagyon érdekes és akciódús futamot láthattunk, és az a legérdekesebb benne talán, hogy az első három helyezettet mindössze 2 másodperc választotta el egymástól, tehát nagyon érdekes befutó volt, nagyon szoros volt, Verstappen lett a második, és Antonelli a harmadik. Russell igazából abból húzott hasznot, hogy tegnap megszerezte a pole pozíciót, és futotta a saját versenyét, míg azért az első körökben a többieknek azért elég eseménydús volt a verseny. Antonelli is többször lesodródott a pályáról, és ami meglepetés, hogy Verstappen milyen jó tempót diktált ezzel a Red Bull-al, ami még néhány héttel ezelőtt is teljesen a vert mezőnyben volt, sőt, még a legutóbbi barcelonai futamon is 40 másodpercre került a győzelemtől, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképp a Red Bull-nak a szárnyalás, az előretörése, az nagy meglepetés.
16: Hamilton, hát, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye Hamiltonnal volt nagy csatában, aki nagyon jól kapta el a rajtot, a rajtnál ugye Leclerc volt talán a legnagyobb vesztes, ha lehet így fogalmazni, ő csúszott vissza leginkább, és ameddig tudta Hamilton a Ferrarival tényleg nem csak, hogy tartotta, hanem fel is tartotta Verstappent, aztán utána onnantól kezdve, hogy túljutott Hamiltonon, érdemben tudott csatázni, bár a végén egyébként, amit mondasz, hogy 2 másodpercen belül értek célba, de azért, ha a szívünkre tesszük a kezünket, egyébként, ha lett volna még jó pár kör hátra, valószínűleg Russell úgy tudta volna menedzselni az előnyét, mint ahogyan egyébként ezt így erre a 71 körre menedzseltem.
15: Hát sajnos ezt már nem tudjuk meg, és tényleg nagyon érdekes lett volna, hogyha még legalább 5-6 körig tart ez a verseny, mert óriási ütemben közeledett rá Verstappen és Antonelli, annak is köszönhetően, hogy ők jobban elnyújtották az etapjaikat, tehát az utolsó 2 etapban frissebb gumikkal száguldottak felé. Nyilván még izgalmasabb lett volna, hogyha megadatik, és ezt látjuk, hogy kerék-kerék elleni küzdelemben dől el a győzelem sorsa. Ugye kiemelted Hamiltont is, valóban itt a 22. kör környékén Verstappennel fantasztikus csatát vívtak, akkor még úgy tűnt, hogy a brit pilóta is harcban lehet a dobogóért, de most a Ferrari tempója nem volt az igazi. Az is érdekes, hogy miért esett vissza ennyire a teljesítménye azok után, hogy győzni tudott Barcelonában. Hamiltonnak most ez a 3 kiállásos stratégia sem jött annyira össze, de hát Leclerchez képest még így is sokkal gyorsabb volt, úgyhogy ezen a hétvégén voltak gondok a Ferrari házatáján. Igazából az látszik, hogy ha egy csapat bevet egy fejlesztési csomagot, akkor az általában hatékonyan működik. Most a Red Bullnál is ezt láttuk, Barcelonában a Ferrarinál, és ez egy folyamatos fejlesztési verseny, amelyik formálja az erős sorrendet.
10: Maros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajakpárosban a Romániában rendezett maratoni kajakkenu Európa-bajnokságon. A tavaly ezüstérmes Singó Panna és Csépe Panna kajakpárosa másodikként zárta, 22,6 km-re rövidített távot. Mögöttük a 18 éves Reisz Janka és Tokai Zsófia kettős harmadik lett. Zagyvai Borka és Kisbán Zsófia kenu kettese szintén harmadikként ért célba, a 15,4 km megtétele után. Magyarország 20 éremmel zárt Romániában, hozzá 6 arannyal, 7 ezüsttel és 7 bronzzal, ezzel az éremtáblázat élén végzett. Pucsovics Márton és Marozsán Fábián együtt indul a wimbledoni tenisztorna páros versenyében. A párizsi olimpián is egymás oldalán versenyzett duó a nyitókörben a perui Ignacio Busével és az argentin Marco Trungelitivel csap össze. Bondár Anna a lengyel Magdalena Frech oldalán lép majd pályára párosban, míg Udvardi Panna a holland Isabel Haverlákkal indul Wimbledonban. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves sportoló sorozatban negyedszer lett győztes a versenyen. A nőknél ugyancsak magyar siker született, a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első VK győzelmét aratta. És akkor most kapcsoljunk a labdarúgó világbajnokság rájátszásának első mérkőzésére, a Dél-Afrika-Kanada találkozóra. A két kommentátor, Tóth Béla és Jó András.
17: A dél-afrikaiak szerelték és elhozták a labdát, most már egy keresztívelés. Ez nem volt az igazi Szitoltól, úgyhogy jöhet majd a dél-afrikai labdajáratás még egyelőre a saját tér felén, a Bafana Bafana. Eltelt a találkozóból tehát bő negyed óra, 19. perc, Dél-Afrika-Kanada 0-0.
18: Köszöntjük ezen a Kossuth Rádió hallgatóit, és hát nem igazán történt túl sok minden ebben az elmúlt 19 percben. Arról mindenképpen beszélhetünk, hogy ez a dél-afrikai válogatott nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, és ugye ők is, és Kanada is először vannak itt a kieséses szakaszban a világbajnokságok történetében. Többet birtokolja egyelőre a dél-afrikai válogatott a labdát, de ez nem azt jelenti, hogy hatékonyabbak is. Talán komolyabb lehetősége Kanadának volt, de komolyabb kaput eltaláló kísérletről nem tudunk beszámolni. Most pedig hozzá, megpróbálj kihozni Dél-Afrika a saját tér felől a labdát. Szit Holmad ezt a jobb oldalra teszi a labdát Mudaunak, onnan pedig visszajön, egyelőre középen jár a labda, visszább lép Mokoéna, és ezt a jó fordítás a bal oldalra Modibának, aki egyébként már kint volt az oldalon, és onnan fejelte vissza Apollisnak a labdát. Apollis rengeteg labdát kap a mai mérkőzésen a bal oldalt, futtatják rendesen, annak ellenére, hogy mondjuk Masekónak volt a legtöbb kaput eltaláló lövése itt eddig a világbajnokságon a dél-afrikai válogatottban. Most megindulna ott a pályán Saliba, a pálya jobb oldalán saját tér felén, de ott akasztotta egy dél-afrikai játékos, jöhet majd szabadrugásra a Kanada, és egyébként a jelenleg 61. helyen álló Dél-Afrika minden idők egyik legalacsonyabb a rangsorolt csapata lesz, amely kijutott, vagyis eljutott a világbajnokság kieséses szakaszába. Csak Nigéria a 74. hely, és Oroszország a 70. hely előzi meg ezen a listán, míg Japánnal holtversenyben áll, szintén, hogy ott a 60-61. Helyen áll. Szit Hol az, aki indítja most a jobb oldalt befutó, középre futó Maseko, de ez a labda, ez pontatlan volt, aztán pedig már is Lariá kapja meg, ő, aki megindult volna, volt előtte terület, de inkább megtorpant és visszafordult, és szépen hátul jár a labda a kanadai részről. A 21. percben Dél-Afrika-Kanada 0-0.
17: Fölpasszolja most már a támadó harmadba Cornelius, Milár hiába fordult, jobb pozícióban volt Mudau, most már a dél-afrikaiak visszateszik a kapushoz, Williamshez. 34 esztendős a hálóőr, a 65. válogatottsága ez Dél-Afrikában Ronwen Williamsnek, aki egyben a csapatnak a vezéregyénisége, és Mudau kinn a jobb oldalon egy fordulást próbált meg ott bemutatni Maseko, de a szerelést követően már robognak előre a kanadaiak, egy korábbi szabálytalanságot fúj vissza a portugál játékvezető, két kanadai is a gyepre került, végül is az előbbi faltot látta szabálytalannak a portugál bíró, nem volt itt kegyetlen okon, de nem engedhette meg, hogy Oluwaseyi megkerülje őt, vagy átjátsza rajta a labdát, úgyhogy jöhet ez a pontrúgás a bal oldalról, nagyjából egyébként a 16-os oldalvonalának meghosszabbításánál letett a labda, és lehet majd ívelni a 16-oson belőre, mert azért innen közvetlenül nem lehet kapura lőni. Milár maradott, valamint Justacchio a labda mögött, távolság a kaputól, tehát legalább 25 méter ívelés lesz. Elfutva a labdától Milár, Justacchio belöbböli, ott egy fejes, és egy Ronwen Williams védés. Emelkedett a középső védő Cornelius, háborítatlanul tudott bólintani 5 méteren, de nem tudta kellőképpen erővel megfejelni a labdát, meg elterelni valamelyik sarokba, mert ott középre pattant Williams tenyerébe, miközben már a dél-afrikaiak fordulnak, Maseko a 16-oson belül, jó a csel, visszahúzná, nem tudják Lariáék szerelni, visszagurítja Mokéna, ő meg belebombázza a bevetődő Justacchioba, jöhetnek a dél-afrikaiak.
18: Bizony, de egyelőre megtorpannak, de jó hír számukra, hogy a kanadaiak tér felé járathatják a labdát. Jó a bejátszás középre Apollisnak, aztán pedig megkapja Modiba, de már el is veszíti. Buchanan volt, aki megszerezte, fölnézett, és inkább hát előre vágta a labdát egyébként, de ugye azért sokszor láthatjuk azt, hogy rengeteg világsztára megjelenik itt a világbajnokságokon. Most nemrégében a világkörű színésznőt, Jessica Albát láthattuk. Jó sokan kilátogatnak, azért van egy ilyen összeállítás, montázs, és Brad Pitt is volt meg korábban egy világbajnoki mérkőzése. Most pedig bal oldalt, Bokez indult volna meg a saját tér felén, aztán őt pedig visszarántották, úgyhogy szabadrugásra jött majd Dél-Afrika. 23. percben 0-0 továbbra is az állás, és érkezik a hidratációs szünet, és ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy Vukovics Lászlóval hosszabban beszélgessünk eddig a mérkőzésről. Én azt hiszem, hogy nekem most lett szimpatikus a dél-afrikai válogatott, bátrak, húzogatják, egy-két sarkazás, nem egy rossz válogatott ez.
19: Igen, én is így látom. Többet kaptam Dél-Afrikától, mint amit vártam. Azt láttam, hogy 4 ponttal jutottak tovább a csoportból. Összefoglalót tudtam az egyik meccsen megnézni, 2 meccsen láttam őket, ebből az egyik a nyitó meccs volt, ahol tényleg nem keltettek jó benyomást, de arról már beszéltünk, hogy a házigazda miatt. Itt most egész jó futballt játszanak, nagyon stílusosan hozzák ki a labdát. A kontrákra nem marad elég erejük a befejezésekre. Ha bár 2-szer oda kerültek, hogy tükörszélsőként próbálta befele hozni a labdát, de ott lekettőzték a kanadaiakat, nagyon szép szerelték, volt egy távoli lövés, viszont a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete az előbb volt a szabadrugásból, amikor a kanadai játékos 5 méterről véleményem szerint azt gondolta, hogy őt valaki leütközi hátulról, és egy kicsit ilyen félve, ilyen nagyon gyenge fejest küldött meg a kapu közepére, tulajdonképpen lepattant a labda, és nagyon könnyű zsákmánya volt a dél-afrikai kapusnak. Itt azt látjuk eddig, hogy nagyon gyors játékosok alkotják mind a két csapatot, remekül tudnak ritmust váltani. A dél-afrikaiak bátran játszanak, nyugodtan hozzák ki a labdát, de nem vagdossák előre. A kanadaiaknál Alfonso Davis még nincs a kezdőcsapatban, Konét már említettük, hogy sérült, őre nem számíthatnak, de vannak nagyon olyan játékosaik a kanadaiaknak, akik szerintem a különbséget jelenthetik majd ebben a párharcban. A dél-afrikaiak meg, ha tudnának rúgni egy gólt, akkor lenne igazán jó a mérkőzés, mert szerintem Kanada előbb-utóbb be fog találni. Kíváncsian várom, itt a ivószünetnél mindig szokott lenni egy változás, mert ez tulajdonképpen időkérésnek felel meg. Itt az edzők föl tudják vértezni újra a játékosokat, látják, hogy mi történt az első 20 percben, és ehhez tudnak idomulni.
17: Los Angeles-i SoFi Stadium egyébként fedett, úgyhogy hiába van mondjuk 21 Celsius fokkin Los Angelesben, a benti körülmények azért ennél valószínűleg melegebbek, és még azért is lehet ez mindenképpen érdekes mérkőzés Kanada szempontjából, hogy ugye helyi idő szerint, és hogyha mondjuk Vancouver időt is nézünk, 00:30 van a helyszínen, tehát délután 00:30-kor ebédidőben rendezik ezt a találkozót. Dél-afrikai szempontból nagyjából egyébként a magyarhoz hasonló időzónában tekintették meg ezt a találkozót a Bafana-Bafana szurkolói, úgyhogy itt ahhoz is alkalmazkodnia kell a feleknek, hogy ez a helyszínen mégiscsak egy korai délutáni időpont, 00:30 lassan ugye. 0-0 a találkozó állása, tart még az ivószünet, és ha már szóba kerültek az afrikai együttesek, ugye a 10 VB résztvevőből a fekete kontinensről 9 bejutott a legjobb 32 közé, egyedül Tunézia nem ütötte meg a mércét, és nem jutott túl a csoportkörös fázison. Afrika 9 résztvevője a 32 között, reális meglepetés, vagy lehetne több?
19: A 9 az azért nagyon nagy szám, a 10-ből 9 továbbjut, és Tunéziának is egy hajszálon múlt, hogy tovább jusson, tehát ez egy fantasztikus bravúr szerintem az afrikai kontinenstől. Kíváncsi leszek, hogy a 8 közé be tud-e jutni valaki, én ebben Marokkot tartom a legesélyesebbnek, csak hát Marokko egyből Hollandiával találkozik, utána meg a német-francia általános, végig gondoltam, hát ha azon túl megy, akkor még világbajnok is lehetne.
18: Folytatódott a mérkőzés a hidratációs szünetet követően, a 27. percben járunk, Dél-Afrika-Kanada 0-0. Egy előre ívelt labda dél-afrikai részről, ez hosszú volt, Kepo jött a kapuból, és már is kidobja a labdát Cornelius felé, és már is mehet ott a támadás a pálya bal oldalán. Laria az, aki lefordul emberéről, és már tud menni, hiszen már a dél-afrikai térfélen jár. Jó a továbbítás Jonathan Davie-nek, aztán pedig Lariához a bal oldalra még mindig jó. Továbbítás Lariától nem jön, de visszajön hozzá a labda, az érintő nem jó Jonathan Davie, de még mindig Kanadán a labda. Beívelnék a labdát, mint a dél-afrikai kézről jött volna vissza, most pedig mint hogyha kanadai kézről esett volna vissza a labda a fekete mezesekhez. Úgyhogy jöhet továbbra is Kanada, egyelőre a saját térfelén a labda, de már is átjutott Saliba az, aki úgy gondolta van, hogy belövi csínybe a labdát, de inkább megfordult, visszahúzta a labdát, ez volt a jó döntés szerinte is. Aztán pedig Cornelius felnéz, Millárnak teszi tovább, ott megindult van a Millár előtt. Laria meg is kapja a labdát, de nem tudja átfűzni Szitholt, aztán pedig Mudaunak kell neki besegítenie, és ki is vágja a labdát, de továbbra is kanadai lábon van a játékszer. Cornelius-hoz pattant, ő Millárhoz teszi azt, és visszakerül Cornéliushoz, várja az érkezőket, a segítséget, ezt a Kiotó most meg is kapja, de megint visszakerül a védőhöz, és hátul fogja most járatni a labdát, de még mindig a dél-afrikai tér felén a kanadaiak. Buchanan lép vissza, jó háromszögelés, eddig ahogy kimondom, mert már is a dél-afrikai labdaszerzés, és Apollis-nak lecsúszik a lábáról a labda, ez pedig jó labdaszerzés, elcsente Saliba, de visszakerült a dél-afrikaiakhoz, majdnem nehéz helyzetbe hozta csapatát Apollis, de lenni is maradt a földön, hát magát egészen biztos nehéz helyzetbe hozta most, és viszont a hosszabbítás, a szöktetés az nem pontos előre McGopának, így tehát jöhet majd Kanada a 29. percben 0-0 az állás.
17: Johnston belül középen ível a szélső hátvéd előre David felé, Okon bólintja el, na kihez pattan Justakióról felperdül, illetve a dél-afrikai Mofokeng teszi aztán most már a földön tovább, Apollis a bal szélen, a felező vonal közelében, nem ível, nem szórja el, nem kockáztat, hanem inkább vissza a védő sorba, úgyhogy most már Okon passzolja ki a jobb oldalra Mudauhoz, a Mamelodi Sundowns 31 éves jobb hátvédjéhez. Bevonják most már a kapust, Williams-t is. A kispadok mellett is nagyon érdekes ez az összecsapás, mert hogy Hugo Broos egy 74 esztendős belga szakvezető, vele szemben az a Jesse March, az, aki a vezetőedzők egy új generációját képviseli. A Red Bull csoport több klubjánál megfordult korábban, Salzburgban, Lipcsében volt, egyébként Salzburgban Szoboszlai Dominik edzője is, valamint dolgozott Angliában a Leeds Unitedben is, Jesse March, a kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya, ezzel szemben Hugo Broos 2021 óta Dél-Afrikában dolgozik, szövetségi kapitányként, azt megelőzően 2017-ben Kamerunnal Afrika kupát nyert.
10: Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet. A Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
8: A Sportvilágot hallották.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rádió Színház.
20: Nagyon örülök, hogy el tudott jönni. Jöjjön. Lesétálunk a tópartra. Nagyon békés ez a vidék. Az ember azt hinné, itt boldog lehet egy író, ha egyáltalán lehet. Tehát? Nem győződött meg arról, hogy amit Roger kér magától, az szükséges, és...
21: A hosszú búcsú. Raymond Chandler Elkéstél Terry című regényét Pap Zoltán fordítása alapján rádióra alkalmazta Hámor János.
20: Fontos.
22: Nem látom értelmét. Semmi látható jele, hogy tényleg megvadulhat.
20: Ha be tudná fejezni a könyvét, rendbe jönne.
22: Ebben nem tudok segíteni. Neki pszichológus kell, Mrs. Wade. Ha talál valakit, aki nem sarlatán.
20: Pszichológus? Miért?
22: Lehet, hogy valami bűnnyugtalanítja. Feltehetően azt hiszi, hogy bármi is történt, akkor történt, amikor részeg volt. Azt akarja megtudni, mire képes részegen. Ez pedig pszichiáternek való munka. A könyvet meg azért nem tudja befejezni, mert részegeskedik.
20: Nem. Roger nagyon tehetséges. Biztos vagyok benne, hogy a legjobb művét csak ezután fogja megírni.
22: Csak amatőr véleményem van. Valamelyik délelőtt azt mondta, hogy Roger kiábrándult magából. És akkor fordítva is lehet.
20: Szeretem a férjemet. Talán nem úgy, ahogy egy fiatal lány szeret, de szeretem. Az asszony csak egyszer fiatal lány, akit akkor megszerettem, halott. A háborúban halt meg. Nevének kezdőbetűi PM. Különös véletlen folytán egyeznek a maga nevének kezdőbetűivel. Most már nem számít. Csak néha képtelen vagyok elhinni, hogy tényleg meghalt. A holttestét nem találták meg. De hát ez sok férfival megtörtént akkor. Néha, nem gyakran persze, amikor betérek egy drinkbárba, vagy egy hajó fedélzetén állok hajnalban, úgy rémlik, mintha valamelyik homályos sarokban várna rám. Nagy butaság, szégyellem is. Nagyon szerettük egymást. Vad, titokzatos, valószínűtlen szerelemmel, ami csak egyszer van az életben.
0: Kösz, hogy eljött, Marlo. Iszik?
22: Én kólát iszom. Gyorsan összeszedte magát. Nem hiszem, hogy kedvem volna inni. Kólázom magával. A könyve?
0: Trágya.
22: Nem hiszem. Hol tart benne?
0: Kétharmadában. Már ha ér valamit. Elkurvult író vagyok, akinek már nincs hite. Szép otthonom van, szép feleségem, és szép példányszámban jelenek meg. De tulajdonképpen csak berúgni és felejteni szeretnék.
1: A kólát, Mr. Wade.
0: De fél óra múlva étkezés, és hol a fehér kabát, Candy?
1: Ma van a kimenőm. Nem én vagyok a szakás, Mr. Wade.
0: A ideg felvágott, vagy szendvics, meg sör is megteszi. A szakás ma kimenős, Candy, és meghívtam a barátomat.
1: Oké, okay, Mr. Wade. Fölveszem a fehér kabátot, és tálalok. Mi az, hogy?
22: Olvassa el ezt, Wade. Nyilván emlékszik, hogy amikor legutóbb itt jártam, megkért rá, tépjem össze. Az írógépben volt.
0: Látta ezt Eileen?
22: Nem tudhatom, talán.
0: Enyém vad, mi?
22: Nekem tetszett. Különösen az a rész, amikor a derék ember meghal magáért.
0: Felteszem, hogy a részeg ember képes bármit is leírni, mondani vagy tenni. Gondolom, azt hiszi, én öltem meg a nőt, és hagytam, hogy viselje Lennox-a a következményeket. A nő szajha volt, nem vitás. Candy tudja, hogy néha elmentem hozzá. Az a mur is benne, hogy nem hiszem, hogy elárulna. Lehet, hogy tévedek, de nem hiszem.
22: Nem érdekes, ha elárulja. Rá se bagóznának. Aztán meg nem azzal a bronzmicsodával ölték meg, pisztollyal lőtték át a fejét.
0: Mintha csak ugyan lett volna pisztolya. De nem tudtam, hogy azzal lőtték le. Ez nem került nyilvánosságra.
22: Nem tudja, vagy nem emlékszik. Azt írta, egy derék ember meghalt magáért.
0: Úgy értettem, ha valóban lett volna vizsgálat egyik, de csak az egyik lehetséges gyanúsított én lettem volna. Ez végzett volna vele mindenképpen.
22: Nem azért jöttem, hogy gyilkossággal vádoljon, Véd. Az emészti, hogy nem biztos önmagában.
0: Hozz egy üveg viszkit, Candy.
1: Sajnálom, Mr. Véd, viszkit nem hozhatok. Most pedig megyek. Szabad napom van.
0: Akkor majd én.
22: Hol a felesége?
0: A feleségem időre itthon lesz. Nem vitás, így akkora már berúgok.
22: Mi az a felesége, Mrs. Wade, motorcsónakon érkezik?
0: Nem hiszem. Valaki vizisízik a tavon.
22: Az íróasztal fiókjában van a pisztolya?
0: Ott ugyan nincs, az már biztos. Megnézheti, ha kedve támad, de nehogy ellopja a radírjaimat.
22: Ide hallgasson, Mr. Wade. Azt kérdeztem az imént, hogy hol a felesége. Gondolom, itthon kellene lennie. Nem az én kedvemért pajtás, a maga kedvéért. Valakinek vigyáznia kellene magára. És a fene itt tegyen meg engem, ha én leszek az. A pisztoly valóban nincs a fiókban. Megyek.
0: De miért? Maga azt akarta, hogy emlékezzem. Itt van az emlékezetem az üvegben. Ne csellengjen el, kispajtás. Ha kellőképp becsókoltam, mesélek én magának az összes nőről, akit csak meggyilkoltam.
22: Kösz. De talán jobban fogok szórakozni, ha kimegyek és nézem a vízisízőket. Soha nem hallott valakiről, akit Paul Marstonnak hívtak?
0: Nem. Soha. Az ki?
22: Egy darabig, amíg Mrs. Wade hazajön, itt csellegek a tóparton. Ha valamire szüksége lenne, vágjon egy széket az ablakhoz. Ezt el kéne tiltani. Nyilván meg is tették, de a motorcsónakos pacák nem törődik vele. Élvezi a feltűnést kelthet, mint a többiek, akiket ismerek itt a környéken. Azonnal megyek, Mrs. Wade, nyitom.
2: Bocsánat, itthon felejtettem a kulcsomat. Ó, maga az, azt hittem, Roger vagy Candy.
22: Candy nincs, itt szerda van.
2: Menjünk be a házba, hogy le tudjam tenni a csomagjaimat. Valami baj van?
22: Igen, ebédre hívod, de attól tartok, már tisztára lemerevedett.
2: Ó, jaj, tudja, teljesen megfeledkeztem róla, hogy szerda van. A szakács is kimenős, jaj, de buta vagyok.
22: Candy tálalt, mielőtt elment. Az az érzésem, hogy most elfüstölök. Remélem, a kocsim nem volt útban.
2: Nem volt elég helyem. Nem kérte át? Magamnak úgy is főzök.
22: Jó.
20: Csak benézek Rogerhez, hát ha szüksége van valamire. Alszik. Nagyon mélyen alszik. Kimegyek és elkészítem a teját. Azonnal itt vagyok.
22: Kihozom a dolgozószobából a piát. Ha alszik, úgy sincs rá szüksége.

0: kéri a teát?
1: Hogy?
2: Azon módon, hogy kiönti a kannába.
0: Mindig tejszínnel és cukorral iszom.
2: Igen.
0: Különös, mert a kávét feketén és keserűen. A teaivást Angliában tanultam. Ők szaharint használnak cukor helyett. Amikor kitört a háború, a tejszínről is lemondtak persze.
2: Igen, élt Angliában?
0: Ott dolgoztam.
2: Igen.
0: A bombázások alatt is. Találkoztam ott egy férfival, de ezt már elmondtam magának.
2: Rogert hol ismerte meg?
0: New Yorkban.
2: Ott is esküdtek?
0: Ott. De már abba kellene hagyni. Csak nem tudom, hogyan. Én valahogy nem tudom, hogyan kezdjek hozzá. Alá kellene írnom valamit, nem?
2: Ezt neki kéne csinálni, a Rogernek. Pontosabban e pillanatig kellett volna neki.
0: Mit akar ezzel az utolsó megjegyzése?
2: Eldugta a pisztolyt, amiről beszéltem magának?
0: Nem. Ilyesmit nem teszek. Nem hiszem, hogy volna értelme. Miért kérdezi?
2: És ma itthon felejtette a kapukulcsot?
0: Mondtam már, hogy igen.
2: A garázskulcsot meg nem. Az ilyen házakban pedig a kapukulcs a fő.
0: Elég különösek a megjegyzései, Mr. Marlowe. Miért? Valami történt oda be?
2: Ha van a közelben cirkáló kocsi, küldjenek ki egy járőrt. Igen, Roger vétházába. Meghalt.

0: Szia, Csórikám! Mennyi idő van nálad?
1: Egyedül van.
0: Beszélhet, Csórikám. Éppen a varietém néhány jelenetét próbáljuk.
1: Az elsőben mindjárt elvághatnák a torkát.
0: Mi lenne akkor a ráadás? Nem ütöttük bele az orrunkat semmibe?
1: Nem hallottam? Már megint egy olyan hapsival haverkodtam, aki öngyilkos lett. Mostantól fogva majd így fognak hívni, halálfia haverom.
0: Muris, mi?
1: Nem Muris. Mindössze egy kis információt kérek, Mandy. Mondjuk Paul Marstonról.
0: Azt se tudom, ki az.
1: Nagyon hirtelen nem tudta. Paul Marston volt Terry Lennox neve egy időben New Yorkban, mielőtt nyugatra jött.
0: Tényleg?
1: Utána néztek az új lenyomatának az FBI dossziékban. Semmi. Ez annyit jelent, hogy soha nem szolgált a fegyveres erőknél.
0: Tényleg?
1: Megmagyarázza, mire gondolok? A maga dumája az űrgelyukról vagy fal volt, vagy valahol másutt történt.
0: Jól figyelj, Marlowe! Ha megvakarod a Lennox ügyet, már is hullának tekintheted magad. Terry a haverom volt, és nekem is vannak érzéseim. Ahogy neked is. Eddig, de csak eddig, veled vagyok. Kommandóegységnél voltunk. Angol kommandónál. Norvégiába történt az egyik kis partmenti szigeten. 42. novemberében. Dekkolsz most már, és pihentetted azt a vánnyat agyadat?
1: Köszönöm, Mandy, azt fogom tenni. A titka nálam biztonságban van. El nem mondom senkinek, csak akiket ismerek.
2: A jó Isten itt magának! Tűnjön el innen! Vagy akar a hasába egy kis pengét?
1: Mrs. Wade-hez jöttem.
2: A szívét sem akarja.
1: El az útból, fiú! Dolgom van itt.
3: Candy! Candy újabban átvette a hatalmat, Mr. Spencer. Jó, hogy megjött. És igazán kedves magától, hogy vállalkozott a hosszú útra. Nem is vettem észre, hogy hozott magával valakit, Howard.
4: Marlowe fuvarozott. Látni akarta magát.
3: Fogalmam sincs miért. Tehát, Mr. Marlowe...
1: Némi időt vesz igénybe.
3: Itt marad ebédre, ugye, Howard?
4: Köszönöm, ma nem.
3: Nem? Hát persze, biztosan sok a dolga. Akkor hát csak a kéziratot akarja látni.
4: Ha lehet.
3: Természetesen. Candy, elment. Roger dolgozó szobájában van az asztalon. Miről akar velem beszélni, Mr. Marlowe?
1: Erről. Ez itt egy házassági bizonyítvány hivatalos másolata. A házasságkötés dátuma 1942. augusztusa. A felek Edward Paul Marston és Eileen Victoria Samsell. Bizonyos értelemben önnek igaza van, Edward Paul Marston tényleg nem létezik. Katonaságnál ugyanis a hadsereg engedélye szükséges a házasságkötéshez. A hadseregben egészen más néven tartották nyilván.
3: De hát ő meghalt. Nem sokkal előbb, mint ahogy Rogerral találkoztam. Mit számít ez? Mindennek vége volt. Minden befejeződött, minden elveszett.
1: És nem is látta többé Paul Marstont?
3: Hogyan is láthattam volna, amikor meghalt?
1: Nem tudhatta, hogy meghalt. A vörös kereszt nem jelentette a halálát. Fogságba is eshetett.
3: 1942. októberében Hitler elrendelte, hogy minden kommandós hadifoglyot át kell adni a gestapónak. Gondolom, mindnyájan tudjuk, hogy mit jelent ez. Kínzást és névtelen halált valamelyik gestapo veremben. Tegyük fel, hogy valakit, akit szeret, elfognak ezek az emberek, és maga tudja, hogy mi kellett, hogy történjen vele. Csodája, hogy megpróbáltam kiépíteni egy másfajta emlékvilágot. Még a hamisat is.
1: Nem azért vizsgálom Paul Marston ügyét, mert a gestapo meggyilkolta, mert furcsa háborús házasságot kötött vele. Mikor elkezdtem a vizsgálatot, mindebből semmit sem tudtam, mindössze a nevét tudtam. Mit gondol, honnan?
4: Kétségtelenül megmondta valaki.
1: Úgy van, Mr. Spencer. Valaki, aki ismerte őt New Yorkban, a háború után, és később is látta, itt, a feleségével.
3: Egyszer láttam őt, Howard. Egyetlen egyszer. Nem szólt hozzám. Én sem. Irtózatosan megváltozott. A haja fehér volt, és az arca egészen más arc volt. Egymásra néztünk. Ennyi volt az egész. Rögtön kiment a szobából, és másnap a házat is elhagyta. Loringéknál láttam. És a nőt is. Maga is ott volt, Howard. Meg Roger is. Gondolom, maga is látta.
4: Bemutattak egymásnak.
3: Tudta, hogy Roger felesége vagyok. Elvesztünk egymás számára.
4: Miért, Eileen?
3: Miért? Úgy se érteném. Minden elveszett. Én többé nem tértem magamhoz. Azzal hitegettem magam, hogy egyszer majd megtalálom, és olyan lesz, mint amikor utoljára láttam. Mohó, fiatal, romlatlan. De úgy találtam meg, hogy annak a vöröshajú szajhának a férje volt, és én utálkoztam. A nő és a Roger kapcsolatáról is tudtam. Paul is tudott róla, nem kétséges. Azt kérdi, miért nem hagytam el Rogert, és miért nem mentem vissza Paulhoz? Miután azzal a nővel ölelkezett, és Roger is feküdt ugyanazokban a készséges korukban. Nem, nem, köszönöm. Roger gyönge férfi volt. Romlott. Paul vagy sokkal több volt, vagy nulla. A végén már csak nulla.
1: Nem mondanám, hogy nulla volt.
3: A nullánál is kevesebb. Tudta, hogy ki az a nő, akit feleségül vesz. Mikor kiderült, hogy tényleg az, meggyilkolta. Aztán elmenekült, és öngyilkos lett.
1: Nem ő gyilkolta meg, és ezt maga is tudja. Roger gyilkolta meg, és maga ezt is tudja.
4: Ezt nem hiszem el Rogerről.
3: Ott voltam. Láttam.
1: És most már majd elmondja nekünk.
3: Igen. Nem bírom. Nem bírom tovább. Vannak dolgok, amiket nem szívesen mondunk el az ellenségünknek. Különösen, ha az ember saját férjéről van szó. Howard, a maga kifinomult, tehetséges, hallatlanul népszerű és termékeny írója elég nyomorúságos képet nyújt majd. Mindebből kihozta a nagy nemiséget, igaz? Legalábbis papíron. Szegény bolond, mennyire igyekezett, hogy a szerint éljen. Az a nő is csak trófea volt neki. Kilestem őket. Nem szégyellek semmit. Láttam az egész ocsmány jelenetet. A vendégház, amit a nő a szeretkezésekre tartott fenn, tapintatosan félreeső helyen fekszik. Eljött az az idő, amikor a Roger féle férfi már nem kielégítő szerető. Roger el akart jönni. A nő sikoltozva futott utána, ajaszült mesztelenül valami szobrocskát csóválva. Olyan szavakat használt a mocsok és a züllés legmélyéről, amiket nem tudok ismételni. Aztán meg akarta ütni a szoborral. Maguk mind a ketten férfiak. Tudják, hogy semmi nem bőszíti fel úgy a férfit, mint

0: Csendesen érkezett, kába volt. Arca, haja, kabátja eleje csupa vér. Mevittem a mosdóba, levetköztettem és tisztába tettem annyira, hogy fölmehetett tusolni. Ágyba fektettem. Előkerestem egy régi bőröndöt, levittem és beleraktam a véres ruhákat. Az ő kocsiját bevittem a garázsba, az enyémet hoztam ki. Kihajtottam a tárolóhoz, és elképzelhetik, mit csináltam a véres ruhákkal megrakott bőrönde.
1: Ha soha nem emlegette azt a ruháját, amit maga a tárolóba sülyeztett, lehet, hogy gyanakodott. És ne felejtsük el, hogy abban a levélben vagy miben, amit az írógépben hagyott, azt írta, hogy egy derék ember meghalt érte.
0: Förtelmes gondolat.
2: A rendőrség magát is gyanúsította. Még mindig gyanúsítja. Mindössze indítékra van szükségük. Úgy veszem észre, ezek után nem lesz nehéz dolguk.
0: Azt hiszem, jobb lesz, ha mind a ketten elhagyják a házamat. Lehetőleg azonnal.
2: Tehát? Maga tette, vagy nem?
0: Mit?
2: Maga lőtte le Rogert?
0: Ott se voltam. A kulcsot elfelejtettem magammal vinni. Csengetnem kellett, hogy bejussak. Amikor bementem, már halott volt, ez mind köztudott. Mi ütött magába Hard az Isten szerelmére?
2: Eileen, én jártam ebben a házban már vagy 20-szor. Tudomásom szerint a kertkaput sose zárták be napközben. Nem állítom, hogy maga lőtte le. Csak kérdezek. És ne válaszolja azt, hogy lehetetlenség lett volna. Ahogy a dolgok állnak, nagyon is lehetséges
0: hogy
2: volt.
0: Hogy én lőttem le a saját férjemet?
2: Föltéve, hogy tényleg a férje volt. Már ugyanis volt egy férje, amikor Rogerhez hozzáment.
0: Köszönöm, Howard. Nagyon köszönöm. Roger utolsó könyve, a hattyúdala ott van. Fogja és menjen. És azt hiszem, okosan teszi, ha felkeresi a rendőrséget, és mindent elmesél nekik. Isten vele, Howard. Barátságunk bájosan ért véget. Bűvájosan. Nagyon fáradt vagyok. Fáj a fejem. Felmegyek a szobámba lefeküdni. Ami Mr. Marlowe-t illeti. Nyilván ő ültette el magában ezeket a gondolatokat. Róla csak azt mondhatom, ha szó szerint nem is ő ölte meg Rogert, de ő üldözte a halálba.
1: Csak még egy pillanatra, Mrs. Wade. Fejezzük be az ügyet. Nincs értelme az e fajta keserű hangnak. Mindnyájan azt akarjuk, hogy amit teszünk, helyesen tegyük. Az a bőrönd, amit a tárolóba dobott, nehéz volt?
0: Régi bőrönd volt, ahogy mondtam. Igen, nagyon nehéz volt.
1: Hogy tudta átemelni azon a magas drótkerítésen, ami körülveszi a tárolót?
0: Tessék? Kerítés. Végszükségben, gondolom, az embernek rendkívüli ereje támad elvégezni azt, amit el kell végeznie. Valahogyan sikerült és kész.
1: Nincs is ott kerítés.
0: Nincs ott kerítés.
1: És Roger ruhája sem volt véres. És Sylvia Lennoxot nem a vendégházon kívül ölték meg, hanem bent az ágyban. És gyakorlatilag nem vérzett, mivel halott volt, pisztollyal lőtték le. A szoborral ugyanis egy halott arcát verték péppé, és a halottak, Mrs. Wade, alig véreznek.
0: Maga nyilván ott volt!
2: Mi volt ez a drót kerítéssel?
1: Csak egy ötlet. Soha nem jártam olyan közel a tárolóhoz, hogy emlékezzem milyen. Lehet, hogy van körülötte kerítés, lehet, hogy nincs.
2: Értem. És az benne a pláne, hogy Eileen se tudja.
1: Persze, hogy nem. Ő gyilkolta meg mind a kettőt.
2: Eileen egy kicsit elmebeteg. Azt hiszem, nem ítélnék el.
1: Tárgyalásra lenne. De Eileen Wade ezt nem tudja.
3: Señor Marlowe?
1: Miben lehetek szolgálatára?
3: Señor Stark küldött önhöz. A nevem...
1: Kerüljön bejebb.
3: Úgy értesültem, hogy bizonyos információkra van szüksége Señor Lennox-szal kapcsolatban.
1: Csak az utolsó jelenet érdekelne.
3: Ott voltam. Én szolgáltam fel a kávét Mr. Lennoxnak.
1: Maga ugyan soha nem vitt föl kávét Mr. Lennox szobájába. Hanem a két amerikai

0: Menendez és Starr, akik ott szálltak meg, azok igen. A mexikói kopót persze megdumálták. Az egyik amerikai hátulról leütötte Lennoxot, aztán fogta a Mausert, kivette a tárat, a tárból egy lövedéket, a lövedékből a golyót és az üres hüvelyt belenyomta a csőbe. Aztán a pisztolyt Lennox halántékához nyomta és elsütötte. Nagyon csúnya sebb keletkezett rajta, de Lennox nem halt meg. Aztán, amikor az amerikai ügyvéd megérkezett, Lennoxot elkábították, jég közé rakták, kellőképpen halottnak látszott. Másnap eltemették a kővel tömött koporsót. Hogy tetszik ez a változat?
1: Elképzelhető, ha az a két amerikai, hogy is mondtam, Menendez és Señor Starr igen jó viszonyban áll Mexikó befolyásos embereivel. De ön hazugsággal vádolt. Azt mondta, nem mentem be Mr. Lennox szobájába, és nem volt nálam a levél.
0: Mert már bent voltál, testvér, és írtad a levelet. Terry.
1: Gondolom, még elég korán van ahhoz, hogy zsitront igyunk.
2: Hello? Itt Candy.
0: A hölgy meghalt?
2: Gondolom az orvosság. Demerolnak hívják. 40-50 van egy üvegben. Most üres.
0: Semmit ne dugj el, ne hazudj nekik, egy szikrát se. Mi tegnap ott jártunk Mr. Spencerrel. Az igazat mond. Most az igazságot kell mondani, a teljes igazságot.
2: Igen, uram. Igen.
0: Bocsásson meg, Terry, egy ügyfelem volt. Úgy látszik, a Lennox ügy végképp lezárult. Most már csak az érdekel, mennyit sütöttem ki az igazságból.
1: Ugyan engedjen már föl egy kicsit. Menjünk el valahova, ahol hűvös van és nyugalom, és ígyunk egyet.
0: Az idő nem alkalmas, Terry.
1: Valamikor elég jó barátok voltunk.
0: Biztosan két másik pofa volt az. Végképp Mexikót választja?
1: Igen. Csak egy jó ügyvéd kell hozzá.
0: Nem haragszom magára, Terry. Csak egyszerűen nem tudok eligazodni magán. Megnyerő modor, kellemes tulajdonságok, és valami még sincs rendben. Életelve teljesen egyéni. Azért jó gyerek, mert jó a természete. És épp olyan jól érzi magát a banditák és a sötét alakok között, mint a tisztességes emberek társaságában, feltéve, hogy a banditák tűrhetően beszélnek angolul, és elfogadhatóan viselkednek az ebédlőasztalnál.
1: Szörnyű bajban voltam, szörnyű bajban. Véletlenül ismerek olyan embereket, akik értenek hozzá, hogy hogyan kell a szörnyű bajokból kivászni. Tartoztak nekem régről egy háborús esemény kapcsán. Akkor ott a háborúban azt hiszem életemben először és utoljára azt csináltam, ami kellett, és gyorsan, mint az egér. És amikor szükségem volt rájuk, segítettek. És ingyen. Nem maga az egyetlen a világban már ló, akinek nem lóg a nyakában árcédula.
0: Isten vele, Terry. Nem akarok elbúcsúzni magától. Akkor búcsúztam el, amikor ez még jelentett valamit.
1: Túl későn jelentkeztem. Talán.
0: Igen. Azt hiszem, igen. Elkéstél, Terry.
3: Elhangzott a hosszú búcsú. Raymond Chandler Elkéstél, Terry című regényét Pap Zoltán fordítása alapján rádióra alkalmazta Hámor János. Filip Márló szerepében Tahitót Lászlót hallották. Közreműködött Balog Emese, Béres Ilona, Budai István, Fülöp Zsigmond, Horkai János, Mihály Pál, Nagy Attila, Szabó Otto, Stankai István. A felvételt Bán Péter és Madarász Judit készítette. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Vasadi Balog Miklós. Szerkesztő Gábor László. Dramaturg László György. Rendezte Pós Sándor.
4: A hangfelvétel 1980-ban készült. A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Itthon és Európában is sorra dőlnek meg a meleg rekordok, a harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai, venezuelai földrengések után. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén szerdától. A sok napsütés mellett holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Következnek a részletek. Még mindig fokozódik a kánikula, pedig már eddig is sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok. Budakalászon például 40 Celsius fokot mértek. Enyhülés csak szerdától várható. Részletek Csüri Fanni Noától.
2: Itt olyan helyzet áll elő, ami még sose volt.
3: Így jellemezte az extrém időjárást Pintér Ferenc meteogyógyász, aki hozzátette, a hőguta előjelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger és hányás. A tudatzavar, ájulás, az izzadás megszűnése, valamint a szürke bőr pedig életveszélyes állapotra utal.
2: Ha nem is következik be a fatális következmény, akkor is maradandó szervi károsodások lehetnek a következmények.
3: A kánikula a sürgősségi osztályok betegforgalmát is befolyásolja, jelentette ki az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, sokan az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat. Akkor azonban kevesebb dolgozó látja el a betegeket, ezért a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. Erre már Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett. Továbbra is érvényben van a vörös kód. Az utcán élőknek egy pohár víz is életmentő lehet. Hívta fel a figyelmet Papp András, a Nyíregyházi Oltalom Szeretett Szolgálat intézmény vezető helyettese.
4: Rendelkezésre álljon folyamatosan zuhanyzási lehetőség, ivóvíz, illetve tűvösebb étett helyiségek.
3: A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A legmagasabb sínhőmérséklet már az 56 Celsius fokot is elérte. Tájékoztatott Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese.
5: 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak a vonatoknak.
3: A paksi atomerőmű 560 megawatttal kisebb terheléssel fog működni. Az intézkedés az ellátás biztonságát nem befolyásolja.
1: Több templomban is hűtött vízzel várják az embereket a hőségben. A református egyház így kínál testi-lelki felfrissülést, mondta a Koncz Gál László, balatonszárszói református lelkész.
6: Aki betér, annak biztosítsunk lehetőséget a felfrissülésre, és ezért helyeztünk ki a templom ajtó mellett hűtött üdítőket. Jelzem, ez nem egy egyedi kezdeményezés. Magyarországi Református Egyház sinata ugyanezt hagyta meg a gyülekezeteknek.
1: Az extrém hőség a városokban még elviselhetetlenebb. A közmédia stábja letesztelte, hogy a 40 fokos forróságban mennyire melegszik fel a beton, illetve hogy milyen meleg lesz az 1-2 órát parkoló autóban. Magyari Kinga tudósított Zalaegerszegről.
7: Zalaegerszeg belvárosában a hőmérő jól mutatja, hogy már 40 fok van. Hogyha egy parkoló autóra tekintünk, és abba szeretnénk beülni, akkor ott 62 fok a belső hőmérséklete az autónak, illetve hogyha a kormányt szeretné valaki megfogni, az pedig 72 hőfokra melegedett fel. Nagyon fontos, hogy fokozott óvatossággal járjanak el akkor is, hogyha egy parkoló autóba szeretnének beszállni, ne felejtsenek, és ne hagyjanak semmit és senkit abban az autóban, hiszen pillanatok alatt fel tud forrósodni, és nagyon komoly károkat tud okozni.
1: Idén már 22 ember fulladt vízbe a Duna magyarországi szakaszán. A hétvégén egyetlen nap alatt hárman tűntek el a folyóban, holttestüket órák múlva találták csak meg. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak kijelölt helyen és fokozott óvatossággal fürödjön a természetes vizekben. Ittosan pedig tilos és életveszélyes vízbe menni. Víg András információi.
8: Három helyen is eltűnt embereket kerestek szombaton a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói. Először Iváncsánál, majd a folyó budapesti szakaszán, a Kopaszigátnál, végül a Bajai hídnál is megtalálták a keresett személyek holttestét. Korábban soha nem fordult elő, hogy egyetlen nap alatt a folyó három különböző szakaszán fulladjon vízbe valaki. Baján egy 26 éves fiatal volt a folyó áldozata.
9: Itt van egy zátony a hídnál, és a zátony után örvények vannak, ami nagyon veszélyes, és bement egy labda a vízbe, és az a fiatal srác utána úszott, és elmerült.
8: Mondja egy strandoló. A folyók, tavak, holtágak számos veszélyforrást rejtenek, ezért mindenki csak a kijelölt helyen fokozott óvatossággal menjen a vízbe, mondja Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
10: Csak is kizárólag a kijelölt strandot használják fürdőzésre. Ezek a természetes vizek, mint például a Duna, veszélyforrásokat rejtenek. Ilyen veszélyforrás lehet a sodrás, a hirtelen mélyülő meder, esetleg a hideg áramlatok vagy az uszadékok.
8: Szemők Miklós törzsőrmester, a Dunai Vízirendészeti Kapitányság hajóvezetője azt mondta, egy kis megfontoltsággal a vízibalesetek nagy része elkerülhető lenne.
11: Kivagyiságból is, brohiból, ittasan át akarom úszni a Dunát, belemászok, átúszom, mit nekem, nem hideg, ez nagyon megvan.
8: Tavaly 31 ember fulladt vízbe a Duna-magyarországi szakaszán. Idén már most 22-en, ami időarányosan majdnem annyi, mint a 48 haláleset miatt fekete évnek számító 2024-ben. A vízirendészet munkatársai az idén eddig 21 fuldoklót mentettek ki a vízből.
1: A harmadfokú hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium azon háttérintézményeinél, állandó iskoláinál és szervezeteinél, ahol a feladatok jellege ezt megengedi, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, tájékoztatott az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője. Linzmaier Szilvia hozzátette, a kisebb ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak.
12: Ott is mindent elkövetünk, hogy a hőség az elviselhető legyen, de ott hétfőn is csak délig lesznek ott a munkatársaim, az ügyfelek és az ő védelmük érdekében is. Kedden ugyanúgy ott is délig lehet menni és ügyet intézni.
1: Európa középső és keleti részén is egyre nagyobb gondokat okoz a kánikula. Sok helyen már most megközelíti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet, pedig a hőség tetőzése még későbbre várható. A térségben szerdáig biztosan nem lesz enyhülés. Csehországban megdőlt a mindenkori meleg rekord a hétvégén. A nyárias időjárás pedig már az ukrán fővárost is elérte. Kanalas Lili összeállítása.
13: Az ukrán fővárosban a hétvégén 30 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, a háború sújtotta országból azonban nehéz elutazni nyaralni. Van, aki a települést sem meri elhagyni a rendszeres orosz támadások miatt. Átmenni egy olyan városba, ahol semmit sem ismerek, nekem sokkal nagyobb aggodalmat jelent, mint Kijevben maradni, magyarázta egy nő. Temesváron több százan látogattak el a vasárnapi fagylalt fesztiválra. Bár Romániában még nem tetőzött a hőhullám, az ország csak nem felére vörös riasztást adtak ki a hatóságok a 40 fokos hőség miatt. Vörös riasztás van a Vajdaságban is, szerdánál előbb sem lehet enyhülésre számítani. Csehországban már napok óta gondot okoz az Európán átvonuló hőhullám, Prágában a tűzoltók az autójukból vizet permeteznek a járókelőkre. Fokozottan készültek a hétvégi 40 fokos hőségre az osztrák hatóságok is, a szokásosnál több mentő és tűzoltó teljesít szolgálatot. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne ugorjon a Dunába hídról vagy csónakról, miután a héten több ember is így vesztette életét.
1: Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt, mondta el Erik beszámolója.
14: Egy csecsemőt és az édesanyját mentette ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki, akit 3 méternyi kő és föld borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette, ezért a markolókat és buldózereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink. Azok nélkül nem tudunk haladni. Mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének. Magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Imádkozott a Szent Atya.
1: A tűzszünet felrúgásával vádolja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai hadsereg több iráni célpont ellen intézett támadást, miután az irániak egy újabb tankerhajót támadtak meg a Hormuzi szorosban. A hajó nem az Irán által kijelölt útvonalon akarta elhagyni a Perzsa-öblöt. Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter iraki látogatásán kijelentette, a következő 30 napban a Hormuzi szoros kizárólagos iráni ellenőrzés alá kerül.
15: Az iráni-amerikai megállapodás értelmében a szoros forgalmának helyreállítása kizárólag a mi felelősségünk, más országnak ebben nincs beleszólása. Bármilyen külső beavatkozás vagy alternatív intézkedés csak kísleteti a nyitást és növeli a feszültséget.
1: Eközben az izraeli-libanoni tűzszünet is veszélybe került, miután az izraeli hadsereg újból támadta a Hezbollahot. Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban. Moszkva az ukrán fővárost támadta, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat vette célba. Részletek Iváncsik Attilától.
16: Két civil is súlyosan megsebesült Kijevben, amikor ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország az ukrán fővárost. Az ukrán hadsereg válaszcsapásainak következtében lángba borult egy az oroszországi Krasznodár megyében található Szlavjansk olajfinomító, amely évente 5 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez a létesítmény biztosítja Dél-Oroszország üzemanyag szükségletének mintegy 10%-át. A Jaroszlavi régióban ugyancsak egy olajfinomítóban keletkeztek károk, a Krímen pedig egy hőerőmű volt az ukrán válaszcsapások főcélpontja. A félszigetet néhány óra alatt 16 robbanás rázta meg.
1: 5 millió forint értékben vitt tartós élelmiszereket a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonba a Pestvár megyei és Érdi kereskedelmi és iparkamara. Az irgalmas szamaritános gyermekotthonban 176-an élnek. Az intézmény régóta telített, ezért egy új szárny felépítését tervezik. A kamara már többször is segítette az otthonlakóit, tudtuk meg Vereckei Zoltán elnöktől.
17: 160-170 gyermek van, még nem sikerült sem a gyermekotthon vezetésének, sem az itteni adminisztrációnak, sem a magyar támogatásoknak olyan mértéket ölteni, hogy az elhelyezésnek a kérdését, a bővítésnek a kérdését a gyermekotthon meg tudja oldani. Ezért most nyári csomaggal érkeztünk annak érdekében, hogy a mindennapok legyenek elviselhetőbbek, legyenek komfortosak.
1: Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ezt maga jelentette be egy belgrádi nagygyűlésen. Azt ígérte, hogy továbbra is marad a politikai életben, és ha a pártja felkéri, akkor részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, minden bizonnyal miniszterelnök jelöltként.
18: Néhány héten belül lemondok. Elmondtam az elnöknek és a szerb haladó párt vezetésének, hogy a közelgő választásokon, ha kérik és akarják, veletek együtt segítek elnyerni a nép bizalmát, hogy a következő 4 évben mindazt megvalósíthassuk, amiről eddig beszéltem.
1: Ha az államfő hivatalosan is lemond, helyét automatikusan Ana Brnabić házelnök veszi át. Ő a törvény szerint legfeljebb 3 hónapig maradhatnak hivatalban, ezután 90 napon belül új elnökválasztást kell kiírni.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteni. A kormányfő példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást, elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. Magyar Péter kiemelte, az országban rend, béke és biztonság van. A magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok, az utcákon pedig sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára. A Fidesz frakció szóvivője máshogy látja a Tisza kormány első 50 napjának eredményeit. Németh Balázs közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter az elmúlt 50 napban egyebek mellett megmutatta, hogyan kell miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedni. Napról napra bizonyítja, milyen, ha valaki nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Lemondott Magyarország szuverenitásának egy jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához. Véget ért az alaptörvény módosítás tervezetének véleményezési időszaka. Az egyik javaslat szerint az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig tölthetnék be ezt a pozíciót. A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, a társadalom döntő többsége támogatja a korlátozást, a szakértőket azonban megosztja a döntés. Lattman Tamás nemzetközi jogász a közmédiában azt mondta, szerinte a legnagyobb vitát azt fogja kiváltani, hogy a javaslat korlátozná a választáson induláshoz való jogot, illetve a szavazópolgárok választási lehetőségeit is. Hozzátette, szerinte az időkorlát önmagában nem oldaná meg a korrupció és a beágyazottság kérdését.
19: Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez feltétlenül a jó irány. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezek a korlátok azért nem oldják meg a problémákat. Hát utalnék rá, hogy Oroszországban is van hivatali időkorlátja az elnöknek, aztán mégis elég komoly problémák vannak. Nem ez az, ami igazán számít. Ez egy politikai eszköz, lehet így dönteni, de hogyha önmagában csak ez van, ez nem ment meg minket sem a korrupciótól, sem a beágyazottságtól, sem semmitől.
1: Több fontos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy Magyarország csatlakozhasson az euróövezethez. Erről beszélt a közmédiában nyilatkozó közgazdász azzal kapcsolatban, hogy a kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a szükséges követelményeket. Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője elmondta, a feltételek között szerepel, hogy a költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékponttal a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező EU tagállam átlagát, az államadósságot pedig 60% alá kell csökkenteni.
20: Most ugye 76% a GDP-nek az államadóság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadóságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet.
1: Hozzátette, hogy követelmény az is, hogy a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2%-ponttal haladhatja meg a 3 legjobb uniós tagállam átlagát. Átfogó szerkezeti reform nélkül nem oldhatók meg az egészségügyi rendszer problémái. Erről beszélt Kunesz Zsombor, egészségügyi elemző. Az orvosszakember a Tisza párt egészségügyi terveit értékelve azt mondta, az ígért 500 milliárd forintos többletforrás önmagában nem lesz elegendő a várólisták csökkentésére és a munkaerőhiány kezelésére. Kócán Dávid összefoglalója.
21: Hogy hogyan fognak lecsökkenni, úgy, hogy én értek hozzá.
22: Így válaszolt még májusban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, amikor parlamenti bizottsági meghallgatásán a várólisták csökkentéséről kérdezték. A tárcavezető akkor azt mondta, a következő években mintegy 500 milliárd forint többletforrást fordítanának az egészségügyre, aminek egyik legfontosabb célja a várólisták 20-30%-os rövidítése 2028 elejére. Emellett megerősítenék az alapellátást, és egy a minisztériumtól független ellenőrzési rendszert is létrehoznának.
23: Egy átfogó strukturális reformot ígértek a Tisza részéről az egészségügyben, amire egyébként szerintem nagyon-nagyon-nagyon komoly szükség van.
22: Fogalmazott Kunesz Zsombor egészségügyi elemző, aki úgy véli, az 500 milliárd forintos többlettámogatás önmagában kevés az egészségügy problémáinak megoldására. Szerinte az összeg legfeljebb a tervezett bérrendezés fedezetét biztosíthatja, érdemi megtakarítást a központosított beszerzésekben tapasztalt visszaélések megszüntetését. Hozhatna. Hozzátette, első lépésként egy összehangolt szerkezeti átalakításra lenne szükség.
23: Az egészségügy az olyan, mint a pókháló, ha itt meghúzom, itt is megmozdul, és nekem nagyon-nagyon kell tudnom, hogyha itt meghúzom, akkor itt mi fog történni, mert egyébként rombolni is lehet ilyen dolgokat.
22: Hangsúlyozta, az elmúlt évek egyik legjelentősebb intézkedése az orvosbérek rendezése volt, ugyanakkor az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatására sok orvos elhagyta az állami ellátórendszert és a magánegészségügyben vállalt munkát. Ezzel együtt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint összességében ma mintegy 8000-rel több orvos dolgozik, mint 2010-ben. Többségük azonban 70 évnél idősebb.
23: A másik fele, ahol nagy növekedés volt, az a rezidensek, ugye ők röghöz kötöttek, ők nem tudnak elmenni. Ahonnan viszont meg hiányzik, és ahonnan jelentős mennyiségű orvos távozott, az pontosan az a korosztály, aki még nyitott, képes az új dolgok befogadására, és már megfelelő tapasztalattal is rendelkezik. Tehát ez a 40-50 éves korosztály az, ami kimenekült ebből a rendszerből. Pont ez a korosztály ment ki a magánellátás felé, és már aki tudott, mert nyilván egy sürgősségi orvos, mint én, az nem nagyon tud.
22: Kunenc Zsombor szerint a munkaerőhiány kezelésére átmenetileg 2 évre korlátozni kellene, hogy a magánegészségügy szakembereket vonjon el az állami ellátórendszerből. Ez idő alatt az állam finanszírozhatná a magánellátásban elvégzett egyes várólistás járóbeteg ellátásokat, miközben az állami egészségügyben olyan életpályát és munkakörülményeket kellene kialakítani, amelyek hosszú távon is ott tartják a szakembereket. Hozzátette, a szeptembertől létrejövő a kórházi fertőzések mérését és nyilvánossá tételét szolgáló rendszer hozzájárulhat a kórokozók elterjedésének visszaszorításához. Az elemző szerint a rendszer átláthatóbbá teszi az intézmények működését, így a fenntartó pontosan láthatja, hol van szükség beavatkozásra, a kórházak pedig nagyobb figyelmet fordíthatnak a megelőzésre.
1: Több energetikai fejlesztést célzó uniós pályázat is megnyílik jövő hónaptól, augusztustól pedig szélerőművek bővítésére is lehet majd pályázni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a korszerű energiatermelési és energiafelhasználási megoldások bővítése hosszú távon csökkenti az importfüggőséget és erősíti a gazdaság versenyképességét. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
2: Okos fogyasztásmérőket telepítenek és fejlesztik a napelem hálózatot is. A hazai energiaellátás 1,5 milliárd euró uniós forrásból újul meg. A kormány a beruházásokkal csaknem 5000 megawattnyi új, megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitja meg az utat. A pályázatok július 2-ától lesznek elérhetők, és az energiaelosztást végző nagyvállalatok jelentkezését várják. Kapitány István szerint mindez növeli az ország gazdasági versenyképességét, és csökkenti az importfüggőséget.
3: A villamos energia szerepe évről évre növekszik, nem csak az ipari termelésben, hanem a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint épületeink fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb jelentősége van. Ahogy egyre több területen támaszkodunk az elektromos energiára, úgy válik egyre fontosabbá, hogy mögötte korszerű, megbízható infrastruktúra álljon.
2: Magyarország szélerőmű kapacitása pedig 10-szeresére bővül 2030-ig. Ennek első lépése, hogy a kormány augusztus végétől legalább 700 megawattnyi szélerőmű bővítésére ír ki pályázatot. Kapitány István szerint ez csaknem 1 milliárd eurónyi beruházást jelent majd. Az uniós források lehívása mellett egy megállapodás is segíti az energiaellátás fejlesztését. A 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között, ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. A miniszter kijelentette, ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, kiegészíti a hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését is.
1: Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, lejárati idő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintettek a lejáratról nem kapnak külön értesítést, ezért mielőbb ellenőrizzék okmányaikat és igényeljenek plastikkártya alapú igazolványt. Az intézkedés körülbelül 161 ezer állampolgárt érint, nekik 2000 előtt kiállított igazolványuk van, amely már nem felel meg a biztonsági előírásoknak, mondta a belügyminisztérium személyi nyilvántartási és igazgatási főosztályának vezetője. Lormann Eszter hozzátette, az egészségügyi állapotok miatt mozgásukban korlátozott, orvosi igazolással rendelkezőknek segítenek az ügyintézésben.
4: A kormányhivatal.hu felületen elérhető a kormányhivataloknak az elérhetőségei, mint telefonszám, mint e-mail címek, ahol jelezni lehet azt az igény, hogy a személyes megjelenésben akadályozott kérelmezők, a tartósan ágyban fekvők például egyeztethetik a kormányhivatallal az ügyintézés menetét, akik segítenek a mobil ügyintézés végzésében.
1: Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén szerdától, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Az új hálózat logikája, hogy minél több helyre el lehessen jutni éjszakai járattal a fővárosban, tájékoztatott a BKK szóvivője. Kovács Bendegúz hozzátette, cél a rövidebb menetidő a belváros és a külső kerületek között. A fontos tengelyeken gyakrabban járnak majd az éjszakai buszok, nem csak a járatokban lesz változás, egyes városrészekben sűrítik az éjszakai megállókat.
5: Figyeltünk arra is, hogy legyenek átmérős járatok is, tehát nem csak sugárirányban, hanem a külső kerületek között is lehessen közlekedni éjszaka is, pont azért, hogy mindenhol legyen választási lehetőség azok számára, akik éjszaka nem autóval vagy taxival szeretnének közlekedni.
1: 9%-kal csökkentek a kötelező felelősségbiztosítások díjai, így átlagosan 49 ezer forintba kerülnek évente, derült ki az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő társaság adataiból. Az idei év első fél évében 23%-kal nőtt a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás szerződéskötések száma, mondta Besnyő Márton ügyvezető igazgató, aki hozzátette, az alacsony díjak a személyi autóállomány bővülésével és a piaci versennyel magyarázható.
6: A díjak a versenynek köszönhetően jelentős mértékben csökkentek, szintén az autósok malmára hajtja a vizet az erős forint, ami csökkenti a javítási költségeket. Szintén érdemes kiemelni, hogy az egyre modernebb technológiáknak köszönhetően a kárgyakoriság csökken. Jelenleg Magyarországon ez kb. 2%, tehát 100-ból mindössze 2 autó okoz kárt.
1: 5-re emelkedett a szombati bükkábrányi baleset halálos áldozatainak száma, amelyben 2 autó ütközött frontálisan. Részletek Embíró Lizától.
7: Egyelőre csak annyit tudunk a rendőrség közlése szerint, hogy a balesetet okozó autó egyelőre tisztázatlan körülmények között áttért a szembesávba. A baleset helyszínén 2-ről 1 sávra szűkül le gyakorlatilag az út. És hát sajnos a szomorú tényeket is tudjuk már, hiszen ma már azt is ismert, hogy 5-re emelkedett a baleset halálos áldozatainak száma. A balesetet okozó autóban utazó 2 felnőtt életét veszítette. A vétlen autóban utazó 3 gyermek szintén, egyikük akkor, amikor a kórházba szállították, 2 pedig a helyszínen.
1: A szamost oda-vissza átúszva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy szabolcsi autótolvaj. A férfi, aki egyébként el volt tiltva a vezetéstől, 2 autót ellopott, és 2 benzinkútról is fizetés nélkül távozott, tájékoztatott Gál Attila, rendőrségi sajtóreferens.
9: A nyíregyházi nyomozók több rendbeli lopás büntetével kihallgatták, és mivel a járművezetéstől is el volt tiltva, ezért járművezetés az eltiltás hatája alatt büntetével is meggyanúsították.
1: A férfit korábbi ügyei miatt jól ismerték a rendőrök, akik kezdeményezték a letartóztatását, amit a nyíregyházi járásbíróság elrendelt.
24: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A zivatarok környezetében azonban viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 Celsius fok valószínű. Keddig rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hozhatnak néhány fokos enyhülést. Budapesten 21 órakor 32 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hektopaszkál, alig emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak nevében is köszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
25: Műsorajánlat. Nagyok.
26: Művészettörténész és iranista. Azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák, hogy kötötte össze Perzsia, Keletet és Nyugatot. Munkái újra és újra azt mutatják meg, hogy a magyar múlt jelentős része is csak akkor érthető meg igazán, ha figyelembe vesszük keleti kapcsolatait is. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
25: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
8: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
10: Nagyon jó, megúszó voltam.
11: Pátráztam a rohanó szarvasok után.
12: Mondom, hát ez nem lehet.
13: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
14: Imugoszú!
15: Úszogumi!
14: Pontos!
15: Ó, magyarul!
27: A nyelvújítás előtt!
28: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
25: Sportvilág.
29: Megkezdődött az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. George Russell rajtcélgyőzelmet aratott az osztrák nagydíjon. Guzi Blanka negyedik, Erdős Rita hetedik lett a budapesti öttusa világkupa döntőjében. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
25: Ez a Sportvilág.
29: 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődött az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. A 71. percben az állás 0-0. Hamarosan majd bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe. A 32 közös Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. A dél-koreai labdarúgó válogatott világbajnoki csoportkörös búcsúját követően lemondott Hong Myong-bo szövetségi kapitány. Az észak-amerikai profiligában folytatja pályafutását a Barcelonától távozó Robert Lewandowski, aki jövő hét elején írhat alá a Chicago Fire csapatához. Adta hírul az olasz átigazolási specialista Fabrizio Romano. A Ferencváros labdarúgó csapata 120 perces felkészülési mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott az azeri Szabach FK-val Ausztriában. A zöld-fehérek találatát Gruber Zsombor szerezte. Az Eto FC a bronzmérkőzésen 3-2-re legyőzte a Topolyát, így a harmadik helyen végzett a hagyományteremtő Dunakupán. A győztes a Dunaszerdahely lett, amely szétlövéssel múlta felül a Csíkszeredát. Öttusával megyünk tovább, hiszen Budapesten zárult a világkupa szezon. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, míg Szép Balázs a tizedik helyen zárt a világkupa döntőjében. A helyszínről Kreisz Bálint tudósított.
8: Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, Szép Balázs a tizedik helyen zárta a világkupa döntő budapesti fináléját. Az eseményre a három állomásból álló sorozat 36 legjobb versenyzője kapott meghívást, és bár voltak olyanok, akik kihagyták ezt a megméretést, de így is remek öttusázók gyűjtek össze a bokcsarnokban. A nőknél ugyan mind a három magyar versenyző bejutott a pénteki elődöntőből, de Mészáros sem, ma elutazott a Spanyolország junior Európa bajnokságra, itt nem volt itt. A vívásnál Guzi Blanka és Erdős Rita is elveszítette az első asszonyát, így nagy hátrán kellett ledolgozniuk a többi versenyszámnál. Guzi az akadálypályán is megcsúszott, majdnem elrontotta az egyik akadályt, ennek ellenére erős időt futott, Erdős Rita a középmezőnyben zárt. Az úszás mindkettőjüknek jól sikerült, így Guzi a 8., Erdős a 14. helyről kezdhette a kombinált számot. A magyarok nagyszerűen versenyeztek, Guzi egészen a 4. pozícióig jött fel és a dobogóhoz is közel járt. Erdős Rita 7.-ként futott be, a versenyt egyébként a svájci Anna Jurt nyerte. A férfiaknál Szép Balázs képviselte Magyarországot, a vívásnál ugyan nyert egy asszót, de az akadálypályán leesett a majom létráról, így értékes másodperceket veszített. Az úszásban ugyan tudott néhány pozíciót csípni, de a kombinált számra így is nagy hátránnyal indult. A lövészetet és a futást viszont fantasztikusan teljesítette Szép Balázs, aki 3000 méteres táv alatt feljött a 10. pozícióba, így ismét megmutatta, hogy ez az egyik erőssége. A versenyt a német Martin Dag nyerte, aki két hete is elsőként zárt itt Budapesten. Ezzel véget ért a világkupa szezon. A felnőtt öttusázók most elkezdik a felkészülést az Európa és a világbajnokságra. Mindkét eseményt augusztusban rendezik.
29: Most következzen Guzi Blanka, aki örült negyedik helyének is.
8: Furcsa kimondani, de ez az első olyan eredményed a szezonban, ami nem dobogós pozíció. Mik a pozitívumok számodra ebben a napban? Hogyan értékeled ezt a amúgy nagyon szép negyedik helyet?
13: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák, és abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is. Szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is.
0: Itt az akadálypályánál az tudatosult benned, hogy a vilegő létráknál mekkorát mentettél, és hogy milyen közel voltál, mondjuk, hogy visszacsúszson a lábad, vagy ezt így próbáltad, vagy tudtad kizárni magadból?
13: Így van, éreztem közben, hogy a Binnenün is, illetve azért a Climbing Holdon is volt egy olyan fogásom, aminél azt hittem, hogy majdnem decsúszik a kezem. Örülök neki, hogy azért bármennyire is kicsit dekoncentrált voltam, vagy erőtlen, azért volt annyi lélekjelenlétem, hogy tudtam ezeket úgy tovább pörgetni, és nem estem ki abból a fókuszból, amivel éppen voltam. Szerintem ezek teszik értékessé igazán az ilyen pályákat, hogy az ember tét helyzetben képes ezeket kontrollálni.
0: Nagyon sűrű, és sikeres szezonad is van. Hamarosan következik a legfontosabb rész, Európa világbajnoksággal. Lesz azért egy pici időt pihenni, mielőtt ráfordulsz a szezon hajrájára?
13: Így van, most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenő. Mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Nagyon jó volt, hogy a budapesti világkupa előtt, ugye két héttel ezelőtti verseny előtt egy aerob munkára léptünk be így a felkészülés gyönen, és szerintem azért nem fogytam el teljesen erre a versenyre, mert ott egy ilyen munka előzte meg azt a versenyt. Azt gondolom, hogy most is egy picit le kell ülnünk átbeszélni, hogy mivel tudjuk segíteni a szervezetemet, hogy legyen ereje a maradék versenyekre. De azt gondolom, hogy ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és azt gondolom, hogy jó lesz a folytatás is.
29: Erdős Rita hetedik lett, de szintén nem volt csalódott az eredmény miatt, hiszen 7 helyet is javított a verseny végén.
0: Nagyon nagyot küzdöttél itt a kombinált számban. Elégedett vagy ezzel a teljesítménnyel, ami például itt a futás során kijött?
10: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben, nem voltam annyira energikus, de egyébként az úszásban is fejlődtem megint megúszom a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült a pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ba lennem.
0: Ha jól látom, akkor egy hűtőmellény van rajtad, másodjára elviselhetőbb volt ez a 40 fok, vagy ez nem lehet ezt hozzászokni?
10: Hát most is nagyon nehéz volt, de én még mindig azt mondom, hogy a verseny közben az nekem sokkal rosszabb volt, hogy a nagyon melegből ide a hidegbe visszajöttünk, ez engem egy kicsit jobban megviselt, itt pár lépésig levegőt is máshogy kellett vennem, úgyhogy talán nekem az rosszabb volt visszafele.
0: Milyen érzésekkel vágsz neki a szezon folytatásának itt az Európa-bajnokságig és a világbajnokságig vezető útnak?
10: Motivált vagyok, látom mindegyik számba az előrelépéseimet, és tudom, hogy még mindegyik számba van mit javítanom, ez egyébként nagyon jó érzéssel tölt el, hiszen mindig az a dolgunk, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még van bennem bőven, és szeretném ezt meg is mutatni majd.
29: A férfiaknál Szép Balázs a 10. helyen végzett, ő következik most.
12: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetben oda tudtam koncentrálni, úgyhogy ezzel abszolút elégedett vagyok.
0: És a többi részét annak hogyan látod, akár mondjuk az akadálypályát, a rontásodat, hogy élted meg?
12: Igazából ebben az új öttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számba majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, és sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromba és ott lehettem volna.
0: Guzi Blanka Párizsban 4. lett, és most itt a világkupa döntőn is 4. lett, te Párizsban 10. lettél, és most itt a világkupa döntőn is 10. Az olimpiai ciklus felénél járunk. Ez mutatja azt így, ha kicsit keretes szerkezetben nézzük, hogy 2 év alatt sikerült visszatérned oda, ahol mondjuk Párizs és a sportágváltás előtt voltál?
12: Igen, erre a párhuzamra még nem is gondoltam. Az elmúlt, ez a fél év, vagy ez a szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
0: Ön a szezon talán legfontosabb része, hogyan készülsz az Európa, a világbajnokság. bajnokságra hogyan néz ki addig a néhány heted?
12: Most pár nap pihenő következik, azt hiszem az kelleni fog, utána megyünk egy hétre Párizsba edzőtáborba, utána pedig itthon készülünk ezzel az Európa bajnokságra.
29: Forma 1-jel folytatjuk. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtoló pilótának ez az idei második futam győzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként. Az összetetben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. A futamon történtekről Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával Németh Kornél beszélgetett.
3: Nagyon érdekes és akciódús futamot láthattunk, és az a legérdekesebb benne talán, hogy az első három helyezettet mindössze 2 másodperc választotta el egymástól, tehát nagyon érdekes befutó volt, nagyon szoros volt, Verstappen lett a második, és Antonelli a harmadik. Russell igazából abból húzott hasznot, hogy tegnap megszerezte a pole pozíciót, és futotta a saját versenyét, míg azért az első körökben a többieknek azért elég eseménydús volt a verseny. Antonelli is többször lesodródott a pályáról, és ami meglepetés, hogy Verstappen milyen jó tempót diktált ezzel a Red Bull-al, ami még néhány héttel ezelőtt is teljesen a vert mezőnybe volt, sőt még a legutóbbi barcelonai futamon is 40 másodpercre került a győzelemtől, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképp a Red Bull-nak a szárnyalás, az előretörése, az nagy meglepetés.
14: Hamilton, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye Hamiltonnal volt nagy csatában, aki nagyon jól kapta el a rajtot, a rajtnál ugye Leclerc volt talán a legnagyobb vesztes, ha lehet így fogalmazni, hogy csúszott vissza leginkább, és ameddig tudta Hamilton a Ferrarival tényleg nem csak, hogy tartotta, hanem fel is tartotta Verstappent, aztán utána onnantól kezdve, hogy túljutott Hamiltonon, érdemben tudott csatázni, bár a végén egyébként, amit mondasz, hogy 2 másodpercen belül értek célba, de azért, ha a szívünkre tesszük a kezünket, egyébként, ha lett volna még jó pár kör hátra, valószínűleg Russell úgy tudta volna menedzselni az előnyét, mint ahogyan egyébként ezt így erre a 71 körre menedzselte.
3: Hát sajnos ezt már nem tudjuk meg, és tényleg nagyon érdekes lett volna, hogyha még legalább 5-6 körig tart ez a verseny, mert óriási ütemben közeledett rá Verstappen és Antonelli, annak is köszönhetően, hogy ők jobban elnyújtották az etapjaikat, tehát az utolsó 2 etapban frissebb gumikkal száguldottak felé. Nyilván még izgalmasabb lett volna, hogyha megadatik, és ezt látjuk, hogy kerék-kerék elleni küzdelemben dől el a győzelem sorsa. Ugye kiemelted Hamiltont is, valóban itt a 22. kör környékén Verstappennel fantasztikus csatát vívtak, akkor még úgy tűnt, hogy a brit pilóta is harcban lehet a dobogóért, de most a Ferrari tempója nem volt az igazi, az is érdekes, hogy miért esett vissza ennyire a teljesítménye azok után, hogy győzni tudott Barcelonában. Hamiltonnak most ez a 3 kiállásos stratégia sem jött annyira össze, de hát Leclerchez képest még így is sokkal gyorsabb volt, úgyhogy ezen a hétvégén voltak gondok a Ferrari házatáján. Igazából az látszik, hogy ha egy csapat bevet egy fejlesztési csomagot, akkor az általában hatékonyan működik. Most a Red Bullnál is ezt láttuk, Barcelonában a Ferrarinál, és ez egy folyamatos fejlesztési verseny, amelyik formálja az erős sorrendet.
29: A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen 72-71-re legyőzte Oroszországot. A csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangóúszásban a hétdomb elnevezésű római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. A honvéd klasszisán kívül dobogóra állhatott és egyaránt harmadik lett 200 méter háton Molnár Nóra, ugyanebben a számban a férfiaknál Kovács Benedek, valamint 200 méter vegyesen Török Dominik. Fucsovics Márton és Marozsán Fábián együtt indul a wimbledoni tenisztorna páros versenyében. A párizsi olimpián is egymás oldalán versenyzett duó a nyitókörben, a perui Ignacio Buszével és az argentin Marco Trunkellitivel csap össze. Bondár Anna, a lengyel Magdalena Frech oldalán lép majd pályára párosban, még Udvardi Panna a holland Isabel Haverlaggal indul Wimbledonban. Címét megvédve Lehmann Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves sportoló sorozatban negyedszer lett győztes a versenyen. A nőknél ugyancsak magyar siker született, a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első VK győzelmét aratta. És akkor most kapcsoljunk a labdarúgó világbajnokság rájátszásának első mérkőzésére, a Dél-Afrika-Kanada találkozóra. A két kommentátor Tóth Béla és Jó András.
16: Csak előre nézzünk a támadókra,
2: akkor azt látjuk, hogy mindenki egy helyben áll. Közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit a Dél-Afrika-Kanada egyenes kieséses szakasz mérkőzésén. A 84. percben 0-0 az állás továbbra is. Több ízben volt lehetősége a kanadai válogatottnak gólt szerezni itt a második félidőben, de nem sikerült egyszer sem bevenni Ronwen Williams kapuját. Mind a két alkalommal hatalmas bravúra védett, vagy akár mondhatjuk, hogy Bokázi is besegített neki, és pályán van már Alfonso Davies is, ugye a Bayern München kiválósága. Azóta, mióta ő itt van a pályán, jobban felérénkült a kanadaiak támadójátéka. Apollis az, aki ellövi a labdát, és most tornáznia kell egy kicsit Krepónak. Massako pedig úgy gondolta, hogy miután feláll a labdával Krepó, akkor neki szalad. Jó megoldás volt ez Apollistól, visszahúzta a labdát, nagyjából 18 méterről ellőtte azt, de talán, mint hogyha azért ez jócskán mellé, mert valahogy kapufa lett volna. Most viszont jó az összjáték Jonathan David és Schaefelberg között, de Schaefelberg beadása nem jó, megint az utolsó passzok azok, amik hiányoznak, a pontos passzok kanadai részről, de nem, mint hogyha a dél-afrikaiak nem hibázzanak. A 85. percen, tehát továbbra is Dél-Afrika-Kanada 0-0.
14: Földön most Mudau, de hiába, mert nem volt szabálytalanság, mutatja a portugál játékvezető. A kanadaiak a bal szélen támadhatják azt a folyosót, ahol Mudau hiányzása miatt keletkezett némi űr. Egy csert követően Alfonso Davies viszont elválasztja a labdától a visszazáró dél-afrikai, aztán pedig az indítását a bal oldalra pontos Modiba cselezget, aztán Apollis tisztára játsza magát, keresztül vezeti most már a pálya közepébe, üldözi őt Szigur, de nem tudja elválasztani a labdától ellenfelét. Szigur szabálytalan eszközökkel csupán, és itt harsant a síp, jöhet tehát a dél-afrikai együttes egy rögzített játékhelyzettel, mert hogy megrúgta valóban ellenfelét Szigur, egész pontosan Apolliszt. Moremi és Reyners érkezik a dél-afrikai válogatottba. Reyners a középcsatár McGopát váltja, tehát frissít a center pozíciójában Hugo Broos, a dél-afrikaiak belga szövetségi kapitánya McGopa. Sokat dolgozott ezen a mérkőzésen, de nem igazán adódott előtte helyzet vagy zicser, nem tudtak a társak a részére kialakítani komoly lehetőséget. És Maseko, aki eldöntötte a Korea elleni csoportzárót, szintén a lecserélt játékosok sorsára jut, a helyén tehát Csepang Moremi. Ez a két változtatás Hugo Broostól, akinek még van két lehetősége cserélni, viszont a kanadai oldalon már minden csere lehetőséget kimerített Jesse March szövetségi kapitány.
2: A Polis most jobb oldal tűnt fel és ívelte volna be a labdát, de ez pontatlan volt, és erre ráfászhat, ráhibázhat a dél-afrikai válogatott, de nem, mert megint ott van egy utolsó védő, aki nem más, mond Bokázi, oda tudja tenni a lábát, és megakadályozza a kanadaiak ellen támadását. Közben most Lariá volt az, aki megint szabálytalan volt. Egy picit úgy érzem Lariával kapcsolatban, mint Szigurdál, hogy Lariá ugye az első félidőben már egy picit elborult, itt a második félidőben is volt erre precedens, és nem kapott lapot. Szigur pedig már ugye azért ezt gyorsan túltette magát, ezen azóta már picit lehiggadt, miután megkapta a sárga lapját. Most pedig Juszteki hozzá, aki oda teszi mellepont Szigurnak a labdát. Schaefelbergnek a labda pedig nem jó a jobb oldalra. Hát az a baj, nagyon-nagyon sok ilyet látunk a mérkőzésen. A hatékonyságot nézzük, passz hatékonyságot továbbra is 80% alatt van Kanada. Picit már azért javította az arányai, 85%-on a Dél-Afrika, de hát ezek a hátsó adogatások, ezeket azért viszonylag nehéz elrontani. Mondom ezt, miközben most próbálta felrúgni a labdát Mokoena és bele egy kanadai játékosba. Alfonso Davies pedig a pálya bal oldalán elindult. Jobb oldalt kéri, Schaefelberg a labdát, és Alfonso Davies pedig szörnyen adja vissza a második hullámban érkező csapattársnak a labdát Juszteki-nak, ezzel pedig jöhet a Dél-Afrika. Most nagyon szétnyílt a pálya a 88. percben, most már mind a két csapat szeretné eldönteni ezt a találkozót, mi pedig ennek nagyon örülnénk, hiszen gondolom ők is örülnének annak, hogyha nem kéne még 2-15 percet játszani itt a mérkőzésen. Apollis most a jobb oldal tűnik fel ismét, valószínűleg akkor posztot cseréltek Moremivel, a pozíciót. Viszont megakad itt a támadás a 88. perc legvégén. Az állás továbbra is gól nélküli döntetlen.
14: Ebben az esetben pedig következne a túlóra, 2x15 perces hosszabbítás. Egy becsúszó kanadai Szigur rúgta rá Modibára, aki a vonalon megállítja, és nem ment ki a labda teljes terjedelmével, marad a dél-afrikaiak birtokában. Bokázi passzolgat Szitollal, Bokázi ismételten,
4: és lelassult teljesen ez az akció, hogyha akciónak lehet nevezni azt, hogy a dél-afrikaiak a saját térfelükön a hátvéd sorban járatják a labdát. Apollis, benne azért van ötlet. Apollis, egy szöktetési kísérlet a középcsatárnak, a frissen becserélt Reynersnek tette oda, de nem tudott kapu felé fordulni Reyners, ráadásul szabálytalankodott a belső védővel Cornéliusszal szemben, szabadrugás kifelé Kanada javára, rosszul vette át a labdát Reyners, és ezt használta ki De Fougeroll, aki közbelépett és tisztázott. Azért valóban az látszik mind a két együttesnél, hogy vannak olyan játékosok, akiknek az első labda érintése az, hát talán szigorúnak tűnik ez az ítélet, de nem üti meg a világbajnokság színvonalát, vagy egy egyenes kieséses mérkőzésnek.

0: sűrűtél?
1: Igazán még van azért 4 perc, mert a 3 perc az automatikus, szerintem hozzárak még 1-2-t, de 4-5 perc még van hátra. Én azt gondolom, hogy még egy kavarodás lesz a dél-afrikai kapu előtt, hát örülnék, ha berúgnák a kanadaiak a győztes gólt, de hát a legvalószínűbb most már a hosszabbítás.
2: Ami 5 perc lesz majd, hát bízunk benne, hogy itt majd történik bármi, azon kívül, hogy Williams odaadja Okonnak a labdát, itt a kaputól a védelemig jut a labda, most egy előreívelés megint. Apollis nem tudja átvenni, Justekio hátraér, és jó az előre tett labda, Jonathan David pedig megint nem tudja átvenni a labdát. Ruzsról az, aki közbelép, Jonathan David, Laria vissza Jonathan Davidnek, jó a szöktetés a bal oldalra, de odaér Mudau, kirúgja a labdát, áfozó Davis pedig már szeretné bedobni gyorsan a labdát, de hát Promise-nak nem volt semmi ingerencia arra, hogy üresre befusson, ott sétálgatott Okon mellett, tehát így nem lesz gól ezen a mérkőzésen, ha nincs meg a hajlandóság a csatára, befejező csatárban arra, hogy üresbe befusson egy ilyen helyzetbe. De Fűzsról az, aki szigorúnak adja a labdát, aztán Johnston, majd aztán Schäferberg íveli be a labdát, hogy jól átvitel, Justakio elővi, és ott a gól! A 92. percben azt hiszem eldől a mérkőzés! Kipattan Justakiohoz a labda! A hosszú alsóval lövi a labdát, és mindenki ugrál a stadionban. Nagyon sok kanadai szurkoló van. Jaj, de örül mindenki! Justakio azt hiszem eldönti a mérkőzést. És történetesen először nem, hogy bejutnak az egyenes kiesési szakaszba, hanem bejutnak, tovább jutnak a negyed döntőbe, nyolcad döntőbe. Jaj, Vukovics lesz, hát honnan jött ez a gól?
1: Hát onnan, hogy már kiszurkoltuk, hogy tényleg a Kanada megérdemelte volna. Igaz, hogy önmagához képest nem játszott úgy, ahogy tud játszani. Dél-Afrika sokkal jobban játszott, mint önmagához képest ő tud játszani. De itt a végén már sajnálom az afrikaiakat, mert sokat tettek azért, hogy minimum hosszabbítás legyen.
2: Jön a csattanó a mérkőzés végén, a dél-afrikai válogatott felpörög, és Apollis gólt lő.
3: Nincs más választásuk.
1: Lesz még 4 perc hátra.
3: Nagyon szép a mozdulat, Justakiótól egy pattanás követően jobbal eldurrantja a jobb alsóba. Kellemesen pattan, pont olyan magasságban tudja ellőni lábfejjel, ami tökéletes rúgó mozdulat. Után egy pattanás követően zúdul a jobb alsó sarokba, Jesse Marsh szövetségi kapitány pedig hát szíve szerint kirohanna a virágból örömében. És ugye a dél-afrikai szövetségi kapitány meg tartalékolt, mert 2 cserét még benhagyott, hogy hát ha jön majd a 2x15 perc is, a friss emberek sokat jelenthetnek. Minden téglapra feltéve jönnek előre a dél-afrikaiak a mérkőzésnek a 93. percében. A kanadaiak a jobb szélen Schäferberg révén törnének előre a szerzett labdát követően, de Schäferberg a földre kerül, nem történt szabálytalanság vele szemben. Bokázi előre, ez is hamar oda kerül a társrendező kanadai válogatotthoz. Nem kockáztatnak most már semmit a sötét mezes kanadaiak, visszagurította a labdát a kapusához Cornelius, Krepo pedig vágta előre a félpályára. Justakio elmehet, ott van előle egy ember, Promise David, ki léphetne ott Bokázi mellett, de Bokázi jó védő. Ő azért talán csapat a legjobbja, most is szerelt, megtartja a labdát, tör előre. Apollis visszateszi a védelem tengelyébe, Mokhoena, Szitol, a jobb szélen a dél-afrikaiak. Már a 94. perc, egy indítási kísérlet, Mudau megtalálja Apolliszt, ez így lesz. Jöhet majd szabadrúgása kifelé Kanada. A mérkőzés jelzett 5 perces ráadásából már csak egy van hátra, amikor Los Angelesben a társ rendező Kanada 1-0-ra vezet Dél-Afrikával szemben.
2: Bizony, és már csak szűk, hát olyan másfél vagy 1 perc lehet hátra a mérkőzésből, és rengeteg kanadai szurkoló könnyek között tört ki, hiszen történelmi siker előtt állnak. 8-a döntőbe jut majd válogatottjuk itt a világbajnokságon. És most belefúj a sípjába a portugál játékvezető, de még nem fújta le a mérkőzés. Krepónak szólt, hogy végezzel a szabadrugást, el is végezte, fölrúgja a labdát Promise felé, Promise nem fejeli rá, megint Promise felé a labda, de ő már nem volt ott. Szigurtól érkezett a fejes, és akkor még talán 40 másodperc lehet hátra. Okon most szedik a lábokat a dél-afrikai játékosok felével, és a bal oldalra, ez pontosnak tűnik bizony, remélem át tudja venni a labdát, befelé tör, de kifelé szorul a labdával, és Schäferberg hátulról jött, és remek ütemben lépett oda, és ki is rúgja a labdát. És azt mondja a portugál játékvezető,

0: hogy még egy percet rá fog adni. Valószínűleg itt ünnepeltek a játékosok, a kanadaiak, azért lesz még plusz egy perc hosszabbításnak, tehát akkor úgy nézzünk ki, hogy még egy perc, nagyjából egy perc tíz van hátra a mérkőzésben. Jó, a betett labda, ott pedig Cornelius az, aki kiteszi a labdát onnan. Seedhall pedig, mint a talpalt volna, Schäferből kicsit húzta a lábát, de rendben van még. Aztán pedig balról tölt be Bonemi. Bata. Na mi lesz ebből? Moremi. Átteszi a jobb oldalra, ahol ott van Mudau. Kijön a falból, mondjuk így, Apollis. Elteszi a labdát, ez nem annyira pontos. És ez emelt Alfonso Davies, de ő fellövi a labdát. Tisztáz konkrétan.
1: E párharc továbbjutójára majd a holland-marokkói összecsapás győztese vár. 96. perc, még előre vágják a labdát a dél-afrikaiak. Schäferberg fejjel tisztázott, bedobást végeznek el az afrikaiak. Még egy beadás a 16-oson belőle. Batától Krépo húzza le a kapujából, kilépve 6 méteren, és rávetődik, ráfekszik a labdára. Aztán pedig ott valamit kellemetlenkedik, Bokázi Dariával szólalkozott össze, a portugál játékvezető pedig békebíró módjára most próbálja szétválasztani a feleket, meg azért Cornelius is segít neki ebben. Kanada története során először juthat be a legjobb 16 közé egy világbajnokságon. Hugo Brost, a dél-afrikai válogatott kapitánya pedig lassan sajnálkozhat, mert a csapata bizony nagy lehetőséget szalaszt el, szintén történelmi tett lett volna a Bafana Bafana számára, ha nyer és tovább jut. Itt a mérkőzés vége, Justacio kései találatával eldől, hogy a társ rendező Kanada ott van a legjobb 16 között, ahol Hollandia vagy Marokkó vár rá. Lehet értékelni. Vukovics László, állandó szakértőnk, mit gondolsz erről a találkozóról, ami sokáig úgy tűnt, hogy majd kétszer 15 perces hosszabbításba fajul, a leges legvégén jött Justacio, és tovább lőtte Kanadát.
2: Kanada támadólag lépett föl a mérkőzés elején, próbált előnyt kicsikarni, de nem voltak elég pontosak, rengeteg technikai hiba csúszott a támadás építésbe, és ezáltal nem tudtak helyzeteket kialakítani. A dél-afrikaiak pedig szépen megtartották a labdákat, nem vagdosták el, próbálták megbecsülni, kivenni a lendületet a kanadai játékból, viszont kontrákra nem nagyon jutott erejük, egyszer-egyszer tudtak meglódulni, de védeni valója nem volt a kanadai kapusnak. A kanadaiak portugásokból próbáltak veszélyeztetni. Az első komolyabb lehetőség a 22. percben volt, amikor Derek Cornelius érkezett a kapu elé, és óriási helyzetben 5 méterről nem találta el jól a labdát, nagyon gyenge fejest eresztett meg, senki nem volt rajta, Williams védeni tudott. Utána a dél-afrikaiak szintén próbálták lassítani a játékot, ez jól sikerült nekik, mert a kanadaiak kicsit belekényelmesedtek, viszont az első fél idő 44. percében volt a mérkőzés addigi legnagyobb helyzete, egy újabb szöglet után bombító próbálkozásából nem lett gól, és ott egy óriási kavarodás lett, már túljutott a labda Williamsen is, amit a kapu torkából Sam Bokázi vágott ki az utolsó pillanatban, és még volt ott egy kipattanó lövés, tehát óriási lehetőség maradt ki használatlanul kanadai részről. A fél időben 0-0-al mentek be a csapatok. A második fél időben Kanada szerette volna dűlőre vinni a dolgot, de egyszerűen nem bírta nagyon szervezetten és jól tolódó dél-afrikai védekezéssel. A dél-afrikaiak közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és de a 65. percben Oluwaseyi egyedül tudott kilépni, vitte a labdát a kapusra, Williams nagyon jól jött ki, próbálta elrugni mellette, fölpörgött a labda, és ott is Bokázi óriásit mentett a fölpörgő labdánál, a gólvonal előtt kivágta, ezt is megúszta a dél-afrikai csapat, és akkor már kezdtünk beletörődni mi is, meg a játékosok is egy kicsit, hogy itt már berendezkedtek hosszabbításra a csapatok, értem ez alatt, hogy senki sem kockáztatott. Kanada azért többet próbálkozott avval, hogy eldöntse még a rendes játékidőben a mérkőzést, de volt egy, bejött Alfonso Davies, aki a világbajnokságon most mutatkozott be a kanadai válogatottba, ott nagyon fölpörgött a kanadai játék, ott egy 10 percig azt lehetett érezni, hogy Kanada megszerzi a vezetést. Davisnek volt egy remek fölpassza a félpályától, ott lekészítették Promiseli a labdát, és ő 17 méterről a kapu jobb oldala mellé tüzelt. Aztán volt egy hatalmas védése is a 78. percben a kanadai vagy a kanadai játékos lövését Robin Williams hatalmas bravúra hárította. Ez Jonathan David lövése volt a balszéről, szintén Davis passza után. Majd amikor már mindenki elkönyvelte, hogy hát itt nem lesz gól, berendezkednek a hosszabbításra, akkor a 92. percben egy jobboldali beadást röviden fejeltek ki a dél-afrikaiak, és Stephen Estakio nagyon jól érkezett, 17 méterről mellel maga jövette, és egy pattanás után jobbal a jobb alsó sarokba vágta a labdát.
3: Kanada Dél-Afrika tehát 1-0. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
4: A Sportvilágot hallották.
5: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: Hírek 23 órakor, jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Megdőlt a mai napra vonatkozó magyarországi melegrekord, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi csúcsot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. Az ország több pontján és Budapesten is fennakadásokat okozott a hőség, meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Délpesti Centrum Kórház egyik épületében. 25 vasút és több hévvonalon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűz is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a Paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Otthoni munkavégzést rendelt el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzés lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lanner Judit tárcavezető közölte, hogy a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről is. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027 és 2029 közötti átfogó hűtés-rekonstrukciós program is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára a miniszterelnök, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást a 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, valamint a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai magyarok pedig visszakapják a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter az elmúlt 50 napban egyebek mellett azt mutatta meg, hogy nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Németh Balázs úgy fogalmazott, a kormányfő lemondott Magyarország szuverenitásának egy jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahreinben, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást, ami a hormuzi szoros biztonságát és a nukleáris tárgyalások folytatását is veszélyezteti. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere, a fedélzeten lévő mind a 14 ember meghalt. A baleset a szaudi Ras Tanura térségében, a hormuzi szorostól nyugatra történt, az okát egyelőre vizsgálják. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Itthon ősbemutatóval készül a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A Requiem Mohácsért című új táncprodukciót július 4-én mutatják be a Szegedi Szabadtéri Játékok nyitó előadásának második felvonásában. Végül az időjárásról, a sok napsütés mellett holnap csak keleten és az északi középhegységben lehet zápor, zivatar, éjszaka 18-22, napközben 35-41 fok valószínű. Keddig rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
5: Műsorajánlat.
7: Délelőtt. Ne várjunk őszig a kéménysepréssel. Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a leginkább leterheltek, és olyankor többet kell várni az ellenőrzésre is.
8: Régen az úgy volt, hogy jártak a kéményseprők, és tisztították a kéményeket. Most nem mindenki figyel erre, pedig nagyon sok balesetet megelőzne.
7: Még ebben a nyári forróságban is okozhat gondot a kémény. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, erről is beszélgetünk.
5: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
9: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
5: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Június 28-án, Levente és Irén napján ebben a hónapban utoljára jelentkezünk. Ma elsősorban a kulturális programok és érdekességek adják műsorunk témáit, mondom is a részleteket. 6 évtized után volt újra ballagás, elbúcsúztak a nyolcadikosok a lórévi szerb általános iskolától. Fontos szerepet játszotta a magyarországi románság kulturális életében, Sztán Péter emlékezik a 35 évvel ezelőtt történtekre. A magyarországi német fúvószene múltját kutatja, a babarci ifjúsági fúvószenekar egykori karmestere Ámány György. Együtt ünnepelték az autentikus tambura zenét, ismét megrendezték a drávamenti zenei estéket. Jövő hét végén Tóth Komlóson találkozik a hazai szlovákság. A magyarországi szlovákok kulturális örökségének napját rendezik meg az alföldi városban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, mondta a magyar miniszterelnök június 23-án Gödöllőn a V4-ek kormányfőjének találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter, Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Kérdésre válaszolva Magyar Péter elmondta, hogy rövidesen létrejön egy hosszabb magyar-szlovák kétoldalú találkozó, melyen megtalálják azokat a megoldásokat, melyek mindkét ország számára kedvezőek. A kormányfő szerint a gazdasági kapcsolatok mellett fontosak a közép-európai identitást erősítő kulturális együttműködések is, amelyek fejlesztésére a Nemzetközi Visegrádi Alaptól is pályázható támogatás.
0: Június 23-án a parlament elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának javaslatára a törvény egyes rendelkezéseit kiegészítették a magyarországi nemzetiségek kifejezéssel, ezzel is hangsúlyozva jelentőségüket. Így a közmédia feladatai között kiemelt szerepet kapott a nemzetiségi kultúra és nyelv ápolása, illetve megőrzése, a nemzeti és európai identitás mellett pedig a nemzetiségi identitás is szerepel a törvényben. Ezek a módosítások tovább erősítik a nemzetiségi közösségek, valamint nyelveik és kultúrájuk fontosságát a közszolgálati médiában. Grósz Judit, a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy gyors és szükséges intézményi intézkedésekről van szó, egyúttal bejelentette, hogy ősszel további társadalmi és szakmai egyeztetések kezdődnek a médiatörvény átfogó reformjáról, többek között a parlament nemzetiségi bizottságaival is.
1: Múlt hét óta a magyarországi románok is képviseltetik magukat a magyar parlamentben. A román nemzetiségi szószólói mandátumot június 15-én dr. Szucsigán László vette át a Magyarország gyűlésben. Dr. Szucsigán László jogász, hosszú éveken át a közigazgatás különböző területein dolgozott. Tagja volt a magyarországi románok országos önkormányzatának és a gyulai román önkormányzatnak, melynek az elnöke is volt 2019 és 24 között. Emellett tagja az Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesületnek.
0: A magyarországi németek országos önkormányzatának Rundum das Jahr, Rundum das Land, azaz egész évben, az egész országban című projektje keretében Dunaszent Miklósról egy vendégcsoport látogatott Dunaharasztira, hogy részt vegyen a Nepomuki Szent János tiszteletére rendezett ünnepségen, valamint megismerkedjen a helyi német közösség hagyományaival. A német nyelvű misén a hívek közösen emlékeztek a gyónási titok vértanújára, a folyók, a hidak, a hajósok, a vízi molnárok, a halászok és Dunaharaszti védőszentjére. A szertartás alkalmat teremtett arra is, hogy a résztvevők hitükben és nemzetiségi identitásukban is megerősödjenek.
1: A Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület szervezésében holnap, június 29-én kezdődik, és szombatig tart a 6. ikonfestő tábor. A műhely munkájában, amelynek a budapesti szerb ortodox egyházközösség ad helyet, idén is mintegy 20-an vesznek részt. A további részletekről Alekszov Ljubomír főszervezőt, a Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnökét Mandic Predrag kérdezte.
2: Mivel ez már 6. alkalommal kerül megrendezés, ez az ikonfest műhely Budapesten, gyakorlatilag mondhatom úgy, hogy semmi új nem lesz a történetben. Ugyanazok az oktatók jönnek Belgrádból, akikkel már évek óta dolgozunk. Ez egy Iker pár Veszna és Mája, akik nagy szakértelemmel vezetik ezt a tábort, és mivel minden évben van nagyon sok, mondjam, abszolút kezdő, aki először csatlakozik hozzánk, gyakorlatilag az az optimális létszám az a 20 fő, ami ez idén is megvan, azzal, hogy az idén több új indulónk lesz, mint az eddigi években, de a törzsgárda, aki tud és jön, azok a műhely legtöbb alkotója, hogy nevezzem úgy, másokat szorra jön velünk dolgozni, alkotni, és hát reméljük ugyanolyan jó hangulatban és ugyanolyan eredménnyel fogunk dolgozni, mint előző években bármikor.
0: Egy hét múlva, július 5-én a Mezőberényi Szlovák Közösségi Házban egyhetes szlovák nyelvi, zenei és népismereti tábor kezdődik 27 gyerek részvételével. A tábor minden napján lesznek nyelvi és népi mesterség foglalkozások. Emellett egy másik régió szlovák közösségét is megismerhetik a résztvevők a gerendási szlovák tájházban. Az utolsó napon, július 11-én kiállítás nyílik a táborban készült alkotásokból, és az itt tanult népdalokat is előadják.
1: Idén nyáron is megnyitja kapuit a horvát nyelvi és hagyományőrző tábor, ahol a gyerekek játékos formában szórakoztató és interaktív foglalkozásokon keresztül kerülhetnek közelebb a horvát nyelvhez, kultúrához és a gazdag népi tradíciókhoz. A rendezvénynek a Tóth Szerda helyen található Fedák kúria ad otthont július 6-a és 10-e között. Mivel a férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket érdemes mielőbb leadni a 0630 215 98 50-es telefonszámon, vagy elektronikusan a zavodblazsetin@gmail.com e-mail címen.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, több mint 60 év után újra volt 8. végzős osztálya a Lórévi Szerb Általános Iskolának. A ballagási ünnepségen, amelyen 6-an vettek búcsút az Alma Mátertől, ott járt Mándich Predrag kollégánk is.

0: Lévisz Herb általános iskola 8. tanulói, az iskolai csengő hangja és az oktatási intézményről szóló ének társaságában indultak még egyszer körbejárni az ismert tantermeket, helyiségeket, udvart. Eljött a búcsúzás pillanata az Alma Mátertől. A 7. osztályos tanulók nevében Kósa Krisztián búcsúzott a végzősöktől.
1: Azért gyűltünk össze, hogy elbúcsúztassuk a 8. osztályt. Nehéz elmélni, hogy milyen gyorsan eltelt ez a 8 év. Ennyi idő alatt rengeteg emlék, közös élmény és barátság született, amelyekre mindig jó lesz visszagondolni. Az iskola falai között együtt telt a sok vidám perc, az izgalom a felelősen és dolgozatok előtt, valamint az utolsó percekben elkészíteni házi feladatot. Voltak könnyebb és nehezebb napok is, de ezek az évek mind hozzátettek valamit ahhoz, amilyenek ma lettetek. Sok éven keresztül együtt tanultatok, fejlődtetek, és közben igazi közösségé formálódtatok. Sok minden változott az évek során, de a közös élmények és emlékek megmaradnak. Ez a boldogás különösen emlékezetes, hiszen ti vagytok az első végzős osztály, akik ettől az iskolától búcsúznak. Most úgy vezet kezdődik az életetekben. Új iskolás, új osztálytársak és új kihívásnak vártunk rá. Vigyétek magatokkal mindazt, amit itt szereztetek. A kitartást, a barátságokat, az emlékeket és az együtt töltött évek minden pillanatát. Kívánjuk, hogy sikeresek legyetek, valósítsátok meg az álmaitokat, és mindig jó szívvel gondoljatok vissza erre az iskolára.
0: A nyolcadikosok nevében Vászín Zalica búcsúzott a szeretett iskolától.
2: Tanultunk, fejlődtünk, beszélgettünk, barátokat szereztünk, sírtunk, nevettünk és számtalan emlékát alkottunk. Az itt töltött évek alatt nem csak olvasni és írni számmal tanultunk meg, hanem azt is, hogyan dolgozunk együtt, hogyan segítsük egymást és hogyan álljunk a lehetőséget. Voltak minden pillanatok, kirándulások, versenyek, ünnepségek és olyan képviselők is, amelyekre mindig emlékeztünk.
0: A ballagási ünnepségen a szavalatokon és a szebb néptáncon kívül a legnagyobb sikert a 6-8-os betanult koreográfiája aratta.

0: A jelenlevő publikum soraiban foglalt helyet Vidák Natália, aki azzal büszkélkedhetett, hogy az 1961-62-es tanévben egyike volt azoknak az utolsó nyolcadikosoknak, aki mint végzős diák ballagott el az alma mátertől.
1: Nagyon köszönöm, hogy emlékeztek rám. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani.
0: Szépek voltak azok az évek akkor 61-62-ben?
1: Igen. Az ember megöregszik, és már el is felejti, hogy milyen volt.
0: De azért a mai ünnepség tulajdonképpen visszahozta önnek azokat a szép elmúlt éveket.
1: Igen, igen.
0: Az ön bátyának az önokája is ma ballagott, és igen. Hát tulajdonképpen akkor ez egy kettős ünnepség volt.
1: Igen, és büszke vagyok rá.
0: Halljuk akkor a család másik tagját is, Karagics Dárkót, nyolcadikos ballagó diákot.
2: Nehéz lesz elfelejteni, mert nagyon sok jó emlék kötődik ehhez a helyhez, de hiszek abban, hogy a ballagás után is sokszor találkozni fogok a volt osztályommal.
0: Milyen volt a te osztályod, a ti osztályotok?
2: A mi osztályunk kezdésnek nehézkés volt, voltak elég sok viták napi rendszerességgel, de ahogy telt az idő, úgy nőttünk fel, és annál kevesebbet veszekedtünk. Aztán olyan két éve alig veszekszünk, hogyha meg veszekszünk, akkor egy fél napot, aztán utána kibékülünk. Most az utolsó két év az feledhetetlen számomra, mert nagyon jól éreztem magamat, és nagyon örülök, hogy ilyen osztályt kaptam.
0: Feltételezem, hogy feledhetetlenek voltak a programok, a kirándulások, és még sorolhatnám.
2: Igen, igen, nagyon jók voltak az iskola kirándulások, és hiányozni fognak a programok, a tanárok, de leginkább az osztályon fog hiányozni.
0: Dudás Ádám, aki szintén elbúcsúzott az alma mátertől, hát milyen volt ez az elmúlt 8 év?
3: Én igazából még egy 3 éve vagyok itt, mivel 6. osztályba jöttem át, és az elmúlt 3 év nagyon jó volt, megismertem az osztálytársaimat, és sok emléket szereztünk. Az iskola az életemben is sokat segített, meg próbáltak bíztatni is, meg voltunk versenyeken, különböző rajzverseny is volt például, vagy versmondó. Én inkább a rajzokra mentem, mást annyira nem szerettem.
0: A szerbet mennyire sikerült elsajátítani?
3: Hát az annyira még nem ment, de nagyjából már így az alapokat tudom, és kicsit azért már tudok beszélni.
0: Vászony Zorica, aki szintén elbúcsúzott az alma mátertől, milyen volt ez az elmúlt 8 év? Gondolom, hogy nagyon gyorsan elrepültek az évek.
4: Igen, olyan, mintha még csak most léptem volna be az iskolába, még a régi épületbe, de nagyon szép volt, és nagyon jó volt ebben az iskolában. Tényleg nagyon sok mindent tanultam, mint a kultúráról, a nyelvről, és így a szerbekre, és ez nagyon, nagyon szép és jó volt.
0: Mi volt a legszebb az elmúlt 8 év alatt?
4: Nagyon jó volt ez a társaság, ez a közeg, ami ez a kisfalu Lórév, mindenki ismer mindenkit, és ilyen nagyon jó hangulata van az egésznek, és ez nagyon tetszett.
0: Az imént éppen elárultad nekem, hogy a budapesti Nikola Tesla Szerb gimnáziumban fogod folytatni a tanulmányaidat. Segített a döntésben valaki, vagy pedig te mondtad, hogy én már pedig igenis Budapesten folytatom tovább a sulit?
4: Azért noszogattak, hogyha már idejöttem, akkor folytathatnám tovább ott is, de már kicsiként eldöntöttem, hogy ott szeretném tovább folytatni. Szeretnék minél jobban belekerülni ebbe a kultúrába, a szerbek életébe, így a szerb közösségbe, mert tényleg nagyon szeretem a nyelvet, az embereket, azt a mentalitást, ami van a szerbeknek. A vallásuk is nagyon érdekes, és tényleg így szeretnék minél jobban belekerülni.
0: És biztos vagyok benne, hogy az így gyakran vissza fogsz járni ebbe a szép Lórévi Szerb Általános Iskolába.
4: Igen, jövök majd látogatóba a tanáraimhoz, még a húgom is itt van, úgyhogy még őt is meglátom. Néha, és ezt a csodás közösséget, amiben majdnem, hogy felnőttem.
0: A búcsú mindig nehéz. Így volt ez Szondi Éva osztályfőnök esetében is.
5: Egy nagyon kitartó, összeszokott csapat, akikkel tényleg 8. év végére megtalálták az összhangot, és nagyon nehéz elengedni őket, mert egy csupa szív, kitartó és tényleg csodálatos gyerekek.
0: Feltételezem, hogy tanácsokkal is ellátta őket, hát milyen jó tanácsokat adott nekik?
5: Szerintem a legfontosabb, hogy mindig hallgassanak magukra, és sose feküdjenek le úgy, hogyha össze vannak veszve. Arra próbáltam őket tanítani, hogy beszéljünk meg mindent, és próbáljuk megoldani a problémákat együtt.
0: Krauszné Vukajlovics Melinda, a Lórévi Szerb Általános Iskola igazgatónője.
6: Iskolánkban 64 éve nem volt 8. osztályos, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az akkori diáklány itt van, mint rokon, részt vesz, és átvette a neki járó köszönő levelet. Most a ballagással együtt összekötve az évzárót is megtartottuk. A műsor, én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, megvalósítottuk a terveinket, nagy meglepetést tudtunk szerezni a nyolcadikasoknak, akik a 12-11, illetve 8 év itt létükért emlékül egy ezüstláncot kaptak, melynek medáljának egyik felén Nikola Tesla van, a hátoldalán pedig a 2 év szám, amíg ők ennek az intézménynek voltak a tanulói. Emellett a szülőket is megajándékoztuk egy jelképes ajándékkal, mivel 8 évig kitartottak mellettünk, hűségesen itt voltak, segítették a munkánkat, mindig ugrásra készen álltak, bármiben kellett segíteni, és úgy érzem, hogy ennek a 8 évnek a befektetett fáradtságos munkáját illik ilyennel megköszönnünk.

0: Sztán Péter 1974 és 1991 között dolgozott kulturális referensként az egykori Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségénél. A szervezet célja a magyarországi románok kulturális identitásának megőrzése, hagyományaik ápolása, valamint anyanyelvük, oktatásuk és művelődésük fejlesztése volt. A kulturális referensek fontos szerepet játszanak a helyi román közösségi és kulturális programok szervezésében, a nemzetiségi kiadványok gondozásában és a kapcsolatok ápolásában a magyarországi intézményekkel. Grósz György a néptánccal, Sztán Péter a zenével kapcsolatos feladatokat látta el. Arról, hogy hogyan emlékszik a román közösség kulturális életében egykoron betöltött szerepére, telefonon kérdezte Bauer Ádám.
1: 1974-ben kerültem oda, akkor én még nem tanultam tovább. Jelentkeztem, de nem vettek fel az összes román tudományterület, és akkor Szilágyi Péter bácsi, az akkori főtitkár hallott rólam, mint olyan emberről, aki a kultúrának kötelezte valamilyen szinten saját magát. Akkor én már sok éve énekeltem is, amikor engem odahívtak, én végül 19 évesen kerültem oda, és 17 évet voltam a Román Szövetségén 1991-ig kulturális referensként. Nekem maradt a zene, főleg a zene. Néptánc az Gyüriék volt, úgyhogy le volt osztva minden. Néptáncfesztiválokra, kultúrkörutakra készítettük fel a gyerekeket és a fiatalokat, meg az általunk működtetett, akkor működtetett tánccsoportokat, hiszen a mi településeinkkel nemzetiségi tánccsoportok működtek. Ja, és hát akkor még működött egy Pákja nevű központi néptánc együttes is, ami minden nemzetiség zenéjét felölelte. Ezekkel is találkoztam. Szinte nem volt olyan fórum, ahol ne kellett volna részt vennem. Hát én tagja voltam a szövetség képviseletében, a kórusok országos tanácsának például. Budapesten, aki a Vigadóban tartotta akkoriban a megbeszéléseit, Fasang Árpádot, meg jó nevű embereket, akik a kórtál tagok voltak, azokat én személyesen nagyon jól ismertem. Ez nagyon hasznos volt ezek körében eltölteni időt, és megismerni a hazánk aktuális, kulturális helyzetét, néptánc és népzenei vonatkozásban. Ez nagyon gazdagította az ember tudását. Komplex ismereteket szerezt népzene és néptánc dolgokban, azokban az időkben. Arról nem is beszél, hogy amikor országos nemzetiségi fesztiválokon voltunk jelen, akkor országos hírű koreográfusokkal, Vásárhelyi Laci bácsival például, vagy Novák Patával találkoztunk. Őket mind ismertem, vagy például Heredics Gábor, aki mostanában nagy menő, szintén névzenében, vagy Sebő Ferencet például megismerhettük. Hát ez olyan nagy dolog volt személyesen ismerni a Sebő Ferencet. Vagy azt mondanom, hogy Budapesten a Román Klub keretében én ott énekeltem a mi román híres zenekarunkkal, a Mékeréki Kovács zenekar kíséretével énekeltem egy román csokrot a budapesti Román Klub megnyitásakor, amelyet még Rosszi László vezetett be, ő alapította meg ezt a klubot, és az legelső klub alapító estén én énekeltem ott, és hát jelen volt Sebő Ferenc, akinek nagyon tetszett, ahogy én énekeltem román. És ezeket az elismerő szavakat nagyszerű volt besekelni, nagyon jól estek ezek a szavak tőle. 91-ben úgy alakult, így hát én elmentem tanítani.

A sváb zene inkább a fúvósokról híres, pedig régen minden fúvószenész először hegedülni tanult. 80 évvel ezelőtt még ismertek voltak a településeken, a fúvós dallamok mellett a vonós melódiák is. Ezeket gyűjtötte össze Ámán György a Baranyai Babarcon, hogy fennmaradjon az utókor számára.

0: A legújabb gyűjtés Ámán Györgynek itt Babarcon, Streichmusik. Hogyan is fordíthatnánk ezt le? Írjuk egy picit körbe, mi is ez a Streichmusik?
1: A magyarországi német zenekarok még a háború után is, de elsősorban két világháború és az első világháború előtt is még kétfajta összetételben játszottak. A mai összetételű részfúvós és fafúvós hangszerekkel, és vonós és fúvós hangszer keverékkel, így mondhatnám. Ez egy nagyon praktikus és szélszerű összeállítás volt, ugyanis az akkori hangszerek azok C hangulása voltak, és fárasztóbbak voltak, mint a mai P hangszerelős hangszerek, és mivel sokszor két napot, három napot is elment a zenészei muzsikálni, ezért talán valamelyik ős kitalálta azt, hogy jó lenne egyszerűsíteni a dolgokat, hogy ne legyen akkor teher a részfúvósokra. Ezt kitalálták azt valamikor, 100-200 évvel ezelőtt, hogy jó lenne hegedűket bevonni, hegedőt, brácsát és bőgőt, és a részfúvósoknak olyan hangszerelést adni, amely nem fárasztó. Tehát tenornak, szánkürtnek párosával, ez fura páros, hiszen a fúvózenekaroknak két szánkürt ad egy párt, és két tenor ad egy párt. Itt nem. Itt a szánkürt és a tenor ad egy párt, és a fúvóla és a klarét, vagy két klarét, és akkor nem volt fúvóla.
0: Hol találta most ezeket a kottákat, hiszen ezek már több évtizede pihentek valahol?
1: Igen, édesapám örökölte a két világháború közti jeles mestertől, Adam Hasenertől, de nem őtől a személyesen, mert ő 38-ban meghalt, és a feleségét NDK-ba kitelepítették. Ő úgy gondolta, mivel édesapám is a két világháború közti első zenekarnak a tagja volt, hogy majd ő megőrzi a kottákat. Hogy miért kell megőrizni? Igen, még a háború után, még úgy tervezte az én korosztályom 55-ben is, hogy úgy fogjuk a zenekart tanulást megkezdeni, mint régen egy évig hegedülni, és utána részfúvós hangszerekkel megtanulni, és a volt Babarczy Ferenc tornai, Trejc tanított bennünket, de egy év után rájöttünk arra, hogy nem vagyunk fölvértezve minnyáján olyan hallással, hogy a legedőbb tisztességesen tudjuk megszulatatni, és ezért édesapám, amivel nálunk volt a próbák, megbeszélte a mesterünk, hogy talán jó lenne harmonikát venni, és dobot venni, és szakszafont venni. Hát akkor ez volt a úgynevezett csesz, és a hegedőt azt félretettük, mert sok gondunk volt, ahogy mondtam, hogy hallással is volt probléma, és a nagy bőgőt kerékpárral cipelni, mivel két bőgős volt, hát állandó vitatárgya volt, és néha a szomszéd faluba jöttünk rá, hogy egy is hozta a bőgőt.

0: Milyen dallamokról van itt szó? Tehát ezek polkák, válcerek, mint a fúvószene?
1: Ugyanazon, mint általában a német népzene, már a fúvószene, csak a polkák keringők rendkívül mértékletes tempóba szólaltatható meg igazán. Polkák, mazurkák, gyors polka, lenderek is szólalnak meg, de elsősorban keringők.
0: Ez egy kicsit más jellegű dallam, tehát más a hangzás természetesen?
1: Más valahogy, mivel magában a részfúvós hangszerek keményebbek, magában a vonosok puhábbak. Puhában nőjesebben szólalnak meg, olyan bájosak.
0: Ez csak itt Dél-Magyarországra volt jellemző, vagy akár csak itt a környéken?
1: A mi környékünkön mindenhol, a hásányiak, a bozsókiak, akiket én ismertem a háború után, a szajkiak, babarciak, mindezt szólaltatták meg. Hogy Vaskúton, a Dunatisza között azt nem tudom még, Somogyban és Szulókon talán volt ilyen, de itt Baranyában, itt a legtöbb zenekar háború után is, a Frejták bácsi még hegedültek, nagyon sokat.
0: Mégis minden faluban picit más dallamokat játszottak?
1: Igen, ez csodálatos dolog, hogy szajkiak ajándékoztak nekem kottákat, sztrájkmuzikus kottát, én csak így tudom mondani sztrájkmuzik, mert így neveztük magyarul is. Az ő füzetekben, kottáiban nem találtam két számot, amelyik hasonló lett volna a saját gyűjtéseimmel. Tehát úgy látszik, ezek a sváb zenészek rendkívül gazdag repertoárra rendelkeztek.
0: Gondolja, hogy ezt újra lehet egy picit éleszteni? Tehát, hogy akárhogy kellene is, mert jót tenne a zeneiskolásoknak, vagy hogy van, lenne erre érdeklődés? És hogy újra játszanak ilyen sztrájkmuzikot?
1: Én ezt az egész dolgot úgy kezdtem el, hogy a engledelni hokibójával volt, én májól beszéltem meg. Először bemutattam, mit szeretnék csinálni, és az ő támogatásával és az ő gondolataival úgy gondoltuk együtt, hogy a zeneiskoláknak biztosítunk kottákat, hát ha lesz még olyan zeneiskola, mint a Mohácsi Zeneiskola, ahol nagyon szívesen támogattak ezt a dolgot, csak mondom, hogy kevés hegedűk van, de Pécsen szerintem egyáltalán nem lenne gond, vagy valamelyik gimnáziumban, ahol van ilyen oktatás. Én bízom benne, ha a rádió egyszer megszólaltatja, talán ennek lesz viszonya.

0: idei drávamenti piknik zenei csúcspontját a drávamenti zenei esték jelentették, amelyek felejthetetlen hangulatot teremtettek. Idén ugyanis 4 különböző magyarországi horvát régióból származó tambura zenekar lépett fel. Minden együttes a saját dalain és egyedi zenei stílusán keresztül mutatta be szűkebb hazája kulturális örökségét és dallamait, hűen tükrözve a hagyományok gazdagságát és sokszínűségét. Balatinác Renáta, a Missia Tambura zenekar vezetőjét és a rendezvény főszervezőjét, dr. Vízvári Zoltánt, valamint az alapító özvegyét, Bunyevácné Simara Rózsát kérdezte.
1: Hála Istennek az idei évben, annak ellenére, hogy egy napon kerül megrendezésre a drávamenti piknik és a deste folyamán a drávamenti horvát estek, több régióból is érkeztek zenekarok, így Gradistjéből, Vas megyéből, több falut átülelő zenekari fúzió érkezik hozzánk Zala megyéből, Tótszerdahelyről, jönnek tamburások, természetesen Baranyát és Drávamentét. A Missia Tambura zenekar fogja lefedni, és Bácskából a Sikősdi Danubia Tambura zenekar érkezik hozzánk.
2: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvény?
1: Amennyit én tudok erről a rendezvényről, ez hála Istennek egy nagy népszerűségnek örvendő kezdeményezés volt itt Drávamentén. Én úgy tudom, hogy a 80-as évek vége felé, 90-es évek elején a néhai Bunyevác Jóka kezdeményezésével indultak ezek az estek. Külön megtiszteltetés, hogy az első szervezőnek az özvegye mindig itt van velünk, és mindig nézi. Én nagyon remélem, hogy büszkén nézi, hogy ez a hagyomány folytatódik tovább. Több generációnak el kell tennie ahhoz, hogy ez újjáéledjen, ez a kezdeményezés, hiszen én úgy gondolom, hogy a szervezők életkorából kifolyólag, talán a problémáiból eredően, én nem tudom pontosan miért, de sajnos megállt egy időben, tehát nem voltak ezek a rendezvények, viszont az utóbbi talán 4 évben helyi kezdeményezésre, Somogy megyei horvát önkormányzat kezdeményezésére újra elindult ez a rendezvény. Én azt gondolom, hogy nagy népszerűségnek örvend, hiszen nem nagyon van hasonló jellegű rendezvény Drávamentén. Aztán külön öröm számomra az is, hogy a megyei horvát önkormányzat ennyire számít a helyi civil szervezetekre, és így a civil szervezetek hozzák a kapcsolataikat, és azon keresztül évről évre újabb és újabb fiatal tamburások érkeznek ide Drávamentére.
2: Milyen dalokkal készültek a zenekarok? Mindegyik zenekar a saját régióját fogja bemutatni?
1: Természetesen, hiszen a drávamenti embereknek és a közönségnek is egyaránt én azt gondolom, hogy az a legérdekesebb, hogyha ez a sokszínűség megjelenik a este koncertje során, és azt gondolom, hogy talán a különböző régiókból érkező zenekarok tudják a legautentikusabban bemutatni a saját népzenéjüket. Ilyen szempontból valahol ez elvárás is a részükre, hogy játszani kell, de ezen kívül persze mondhatjuk azt, hogy ez a műsoroknak az első fele, második felében én szeretem azt, az én személyes véleményem, szeretem azt, hogyha kicsit így elengedik a gyeplőt, és akkor ott kívánság szerint, amit ők kívánnak, amit ők szeretnének, azt zenélhetik, zenélik.

0: a Drávamenti zenés esték a férjed Néhai Bunyavász József kezdeményezésére indultak el 40 évvel ezelőtt. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen rendezvényt szervezzenek 40 évvel ezelőtt?
1: Az az igazság, hogy tényleg ő egy izigvéri horvát volt, és szerette volna, hogyha a horvátokkal többet találkoznak, mivel nekünk mondjuk nincs olyan túl közel az első híd, Barcson ugye az olyan 25-28 kilométerre van tőlünk, ő úgy gondolta, hogy mivel itt van egy vízmesteri telep, ahol a hajók ki tudnak kötni, tehát ki van építve, hogy jó lenne, ha itt is egy hidat csinálnánk, próbált a minisztériumoknál ezután járkálni, sokan mellette álltak, és mondták, hogy igen, ez nagyon jó lenne, hogy összekötnénk Horvátországgal, magyarországi horvátokat a Horvátországgal, az anyaországgal, és így ugyan nem sikerült neki a hidat megcsináltatni, de viszont úgy gondolta, hogy ha híd nem is épülne meg most, de hát jövőre úgy gondolta, hogy azért valamikor sikerül majd, hogy egy kompos átjárás lenne, ezt meg is tárgyalta a túloldaliakkal, és azok is nagyon szívesen fogadták ezt, és így akkor egy ilyen nagy ünnepséggel nyitották meg ezt a dolgot, és akkor egész napos kompos átjárás volt, aminek az emberek nagyon-nagyon örültek, nagyon sokan összejöttek, és akkor itt kicsit főztek, együtt voltak, együtt ünnepeltek, zenével, tánccal barátkoztak, és sok barátság is kötődött akkor itt a horvátokkal egyetemben. Azok is nagyon örültek, ők jöttek hozzánk komppal, mi pedig mentünk át hozzájuk, és így ez a barátság, ez megmaradt. Ugyan ő meghalt, és szünetelt ez a dolog, de most a fiatalok úgy gondolták pár évvel ezelőtt, hogy az ő tiszteletére újra elkezdenék ezt a tulajdonképpeni barátságot. Igaz, hogy most nem jár át a komp, hanem a drávai hajózással van egybekötve ez a nap, de viszont nagyon sok ember jön össze, és akkor itt főzéssel, barátkozással, zenével, tánccal együtt ünnepelünk egész nap, mondhatnám egész éjjel is, és mindenki nagyon jól érzi magát, és az egész Dráva mente szinte összegyűl itt és együtt.

0: Műsorunk záró riportjában egy jövő hétvégi programra hívjuk fel a figyelmüket. A magyarországi szlovákok kulturális örökségének napját rendezik meg július 4-én Tóth Komlóson. A piactér színpadán az ország különböző régióiból érkező szlovák kulturális együttesek lépnek fel. Az érdeklődők a városban található összes néprajzi intézménybe ellátogathatnak. A Luther udvarban interaktív színházi előadás lesz gyerekeknek, a kihívásokat kedvelők pedig felsétálhatnak az evangélikus templom tornyának lépcsőin, és gyönyörködhetnek az alföldi síkságra nyíló kilátásban. Hogy hogyan készülnek a komlósi szlovákok több száz vendég fogadására, arról Zelman Ferencet, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete komlósi régiójának vezetőjét kérdezte Hrubonyova Iveta.
1: A Magyarországi Szlovákok Kulturális Örökségének napja lesz július 4-én, amit Tóth Komlóson rendeznek meg. Ennek a része lesz egy megnyitó, egy protokolláris rész, ahol részt fognak venni protokoll vendégek. Előtte a komlósi ifjúsági fúvószenekar ad egy rövid koncertet. Lesz vers, és lesznek ünnepi beszédek. Ennek a helyszíne, ahogy most hívjuk, a multifunkciós piac téren lesz. Ott a nagy sátor alatt, ott lesz egy színpad, és 3-kor lesz a kulturális gálaprogram. Gálaprogramon a magyarországi szlovákok rakta régiókból vesznek részt 3 néptánccsoport, és illetve énekegyüttesek, meg a Szarvasi Rezes Banda, tehát ez az ország minden tájáról lesznek. Közben lesznek ilyen kísérő programok, hogy robotika kiállítása, Békés megyei könyvtár rendezésében lesz interaktív szlovák gyerekelőadása, Vertigo szlovák színház szervezésében lesz toronylátogatás, illetve lesz rövid koncert, a félórás orgonakoncert a evangélikus templomban. Mikor vége a gála programnak, körülbelül 5 órától a Flaska Banda népzenekar ad egy körülbelül 1 órás koncertet, és a Flaska Banda koncertje után Lopusnyi Róbert, közismert nevén Lapos, fog zenélni a Táncos Mulatságon. Hát az körülbelül 10 óráig tervezzük. A gasztronómiai rész még nem forrott ki, azon gondolkodunk, hogy hogy valósítsuk meg, hogy az jó legyen és szabályos is legyen, illetve lesz nagyon színvonalas büfé, a Hrabál söröző Békés Csabáról kivonul, jobbnál jobb cseh sörökkel, illetve kofolával és mindenféle itallal.
2: Hogy mutatkozik be maga a Tóth Komlós?
1: Tóth Komlóson lesz lehetőség egyrészt a toronylátogatásra, ez biztos egy attraktív program lesz, illetve nyitva lesznek a múzeumok, mert ugye mondhatjuk azt, hogy mi múzeumok városa vagyunk, a Széchenyi utcai tájház, a Szép utcai gyűjtemény, ahol szokolai gyűjtemény van most, illetve a Koppány gyűjtemény itt a templom mellett. Tehát ezeket is meg lehet látogatni, én azt hiszem, hogy lesz bőségesen program, lesz lehetőség, hogy mindenki tartalmasan eltöltse az idejét.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban az utolsó nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Lórévi Általános Iskola ballagási ünnepségéről, Sztán Péter egykori román kulturális referensi munkájáról, a sváb fúvószenei örökségről, a drávamenti zenei estékről, valamint a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napjáról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

A Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik, a mikrofonnál Brieska Dániel. Ismét megdőlt itthon a napi melegrekord, Budakalászon 41,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi csúcsot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a 3. fokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. Az ország több pontján és Budapesten is fennakadásokat okozott a hőség. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Délpesti Centrum Kórház egyik épületében. 25 vasút és több hévvonalon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint jármű tűz is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a Paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Közben egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. 2 ember holttestét már megtalálta a rendőrség azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését, és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. Magyar Péter úgy fogalmazott, büszke a kormány első 50 napjának munkájára. A Fidesz frakció vezetője szerint Magyar Péter az elmúlt 50 napban egyebek mellett azt mutatta meg, hogy nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Németh Balázs úgy fogalmazott, a kormányfő lemondott Magyarország szuverenitásának egy jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához. 3 településen tartottak vasárnap időközi önkormányzati választást. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arnóton a független Gulyás Ágnes lett a polgármester. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen ismét a Fidesz jelöltje Kerekesné Holló Helga kapta a legtöbb szavazatot. Mindkét helyen a képviselőtestület feloszlása miatt kellett voksolást kiírni. A baranyai Görcsöny-Dobokán a korábbi településvezető halála miatt választottak új polgármestert. 5 független jelölt közül Liszác Péter lett a győztes. Az 1956-os poznáni felkelés a magyar forradalom előzménye is volt. Erről beszélt a lengyel államfő a felkelés 70. évfordulóján. Karol Navrocki azt mondta, Poznánból indult az a jelzés, hogy a lengyelek készek megvédeni szabadságukat és méltóságukat, és ez a szikra néhány hónappal később a Dunához is eljutott, ahol a magyarok szintén a szabadságukért, szuverenitásukért és méltóságukért harcoltak. A poznáni megemlékezésen részt vett Sulyog Tamás köztársasági elnök, aki a magyar-lengyel kapcsolatokról is egyeztetett lengyel kollégájával. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuwaitban és Bahreinben, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást, ami a hormuzi szoros biztonságát és a nukleáris tárgyalások folytatását is veszélyezteti. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után, legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Sporthírekkel folytatjuk. A 92. percben lőtt góllal a társházigazda Kanada jutott a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen 72-71-re legyőzte Oroszországot, a csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. Végül az időjárásról: a sok napsütés mellett csak keleten és az északi középhegységben lehet zápor, zivatar, éjszaka 18-22, napközben 35-41 fok valószínű. Keddig rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalunk véget ért, a sportszerkesztő Keszi Dóra és a hangmester Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmüket. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor várom Önöket. Jó éjszakát kívánok!
1: Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Mai éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.

családfakutatások során a legtöbbször csak neveket, adatokat találunk és rögzítünk. Ritka az olyan történet, ahol az ősi családi legendák írásban is fennmaradnak. Így pontosan tudjuk, hogy milyen jó vagy rossz szokásai lehettek a múltban valakinek akár több száz évvel ezelőtt. Köszöntöm Önöket, Marka Tünde vagyok.

0: Aki Balatonlellén sétál, bizonyára feltűnik neki a városközpontban egy felújított századelős kúria, amely ma művelődési központként üzemel. Ebben kapott helyet a Szalai család története, amely jól tükrözi, hogy az elmúlt több száz év alatt a világban és a közvetlen környezetünkben zajló gazdasági, politikai változások hogyan alakították egy család tagjainak sorsát, jelenét, jövőjét. Ezt bizonyára sokan elmondhatnák még magukról, ám a Lellei Szalai család néhány tagja valódi különc volt a maga nemében. Róluk lesz szó. Aki pedig ma már saját családjaként tekint rájuk és könyvet is írt róluk, ő Kovács Péter, balatonlellei helytörténész, a művelődési ház munkatársa.
1: A Szalai család 1728-tól tudjuk, hogy már itt élt Balatonlellén. Ezen a helyen állt egy sárból és kőből épített udvarházuk, amelyet jóval később 1838-ban bontanak el, és akkor építik meg a jelenleg is látható elalakú klasszicista kúriát. Nem egy nagy birtokosai voltak Balatonlellének, tehát tudni kell róla, hogy itt a Majtényi bárók, majd pedig a Jankovics családoknak voltak nagyobb birtokai, tehát a Szalai család azért egy kisebb birtokos volt. A családnak az egyik legjelentősebb tagja az első ilyen Szalai József volt, és ő harmadik fiú, rákényszerült arra, hogy dolgozzon, tehát nem örökölt akkor a birtokrészt, és ő Dégre kerül a Festetics uradalomba, mint jószágkormányzó. Nagyon jól házasodik, az előtte lévő jószágkormányzó egyik lányát vette feleségül, a gyerekeik ott születnek Dégen, az uradalomban. Ő az, akinek a munkája által, meg a jó házasság által lesz vagyona. És ezt a vagyonát földbe fekteti, és a családtagoktól vásárolja föl a földeket, tehát az egykori szétaprózódott birtokot újra összevásárolja, és körülbelül a 18. század közepén lévő méretére visszahozza. 1830-ban születik az ő elsőszülött fia, Szalai Károly. Őt onnan ismerhetik a kedves hallgatók, hogy a tiszaeszláli vérvádperben volt egy magánvádló, ügyvédként tevékenykedett, országos hírnévre tett szert ezáltal, de neki volt egy másik cselekedete is, ami által azért igencsak közismert lett, ha máshol nem is, de itt a Vármegyében, ugyanis ő engedély nélkül házasodott, és feleségül vette a Köcsei születésű Kisfaludi Atalát. Apjával így lett az összezörrenésük. Se pénz, se föld nem járt a hölgyel, tehát ez pont szöges ellentéte volt annak, amit az édesatya minden áron szeretett volna. Ráadásul nem is bánt jól a pénzzel, úgyhogy ami volt, az nagyon hamar hitelezők kezére került. 1850-ben ide kellett költözniük a kúriába, a feleségével és a kislányával. Kisfaludi Atala, Kisfaludi Károly és Sándornak a hatodfokú unokatestvére volt. Írónő volt, költőnő volt. A Petőfi Irodalmi Társaság első női tagja. Tehetséges volt, neki három lányok született, aki megérte a felnőttkort. A középső gyermek Eufrozina, akit Frozina néven ismerünk, ő is költőnő lett. Fordított is olaszból, franciából, különböző novellákat, regényeket, tovább vitte ezt, amit az édesanyja annak idején elkezdett.
0: Mikor van a Szalai családnak az ide kötődő, mondhatjuk úgy, hogy aranykora?
1: Az aranykora az igazából az az időszak. Szalai Károlynak volt egy öccse, Szalai Imre. 16 éve volt fiatalabb a bátyjánál. 1572-ben meghal az apja. És ugye, mint említettem, hogy rossz volt az idősebbik fiúval a viszony. Úgyhogy itt egy per is lett ebből az egészből. Károly beperelte az anyai örökségért az apját. Az apja végrendelete az, mikor a per lezajlott, az úgy alakult, hogy a köteles örök részt sem adta oda igazából Károlynak. Mindent Imre örökölt. A kisebbik fiú. Szalai Imre volt az aranykor. 1872 és 1902 között él itt. Sajnos 55 évesen meghal, bár egy igen tartalmas életútja volt. Ugye több mint 20 éven át képviselő volt a képviselőházban. Ahogy már említettem, mindenhez hozzászólt. Nem volt olyan téma, amihez ne érezte volna az, hogy kompetens. Ezáltal nagyon sokszor emlegeti Lellét és Somogyot. Nagyon sok olyan anekdota maradt fent a naplókban, ami ezáltal az utókor számára is megvan. Például onnan tudjuk, hogy volt őzikéje. Elmesélte, hogy halászok bekergették a Balaton parton ivó őzeket, hálóval megfogták, és hát Szalai Imre megtudta, hogy van köztük egy vemhes. Megvásárolta. Építetett a kúria parkjában egy karámot, és ott tartotta az őzikét. De amikor az állat leellett, már ki tudott ugrani, és ő elment, de a kicsi itt maradt. Úgyhogy behozták a kúriába, és itt nevelték fel. Bársony masnyi aranycsengettyűt kapott a nyakába, és szabadon mászkálhatott az állat. Tehát nem csak itt a kúriában, meg a parkjában, de a településen is. Azért tudjuk ezt a történetet, mert hogy a rossz közbiztonságról mesélt éppen a képviselőházban, mert hogy valaki fényes nappal lelőtte ezt a szegény őzikét.
0: Részlet Murit Zsigmond Történet egy vérbeli vadászról című művéből.
2: A vadásznak külön lélektana van. Nem az a lelki szüksége, hogy lelője a vadat. Lelövi, mert puska van a kezében, s mert virtus, s mert nem tud ellenállni annak, hogy ezt a virtust gyakorolja. Mikor a vállára veti a puskáját, akkor ők ketten a világ legboldogabb lényei. Sőt, ők hárman, mert a vadász három darabból áll. A kutyája, a puskája, meg ő. A kutya, ha már megsejdíti, hogy másnap reggel kimennek a mezőre, egész éjjel ujjong és türelmetlen. Nem képes az olban maradni. Ha az ablak nyitva van, beszökik a gazdájához, és lefekszik az ágy lábához, és képtelen aludni. A vadász és a kutyája egy test és egy lélek. A vadász a feleségével soha se tud olyan közösséget elérni, mint a kutyájával. Ezzel lelki barátságban van, és ez több, mint a szerelem. Ez varázslat, hit és megdicsőülés.

0: Szala Imrének nem csak őzikéje volt, ezt abból is tudjuk, hogy az ő utazásainak története rendszeresen megjelent írásban is.
1: Ugye ő nagyon sok helyen járt, Tunéziától Ceylonig.
0: De ő mit tanult, vagy mit csinált pontosan, hogy oda jutott?
1: Enyingen a Batthyány uradalomba tanult, mert hát az apja tanítatta, és mi másnak, mint jószágkormányzónak. Földbirtokos legyen, a gazdaságot vigye tovább. De Imre ennél több volt. Tehát, hogy azért a gazdasági résznél is neki a szőlő volt a mindene. Tudni kell, hogy ugye pont abban az időben örökli meg a birtokot, amikor jön a filoxéra vész. Ugye a rendszer szénkénégezéssel lehetett ugye ezt a gyökértetűt kordában tartani. Szala Imre hamar felismeri, hogy ez egy valóban jól működő dolog, és ezt csinálta is. Amerikai szőlőfajtáktól sem óckodott, mint nagyon sok borász, és betelepítette itt a környező szőlőit vele. Illetve volt egy harmadik módszer, ez a homokos területre való telepítés. A Balaton elén, főleg Lellefelsőn, a vasút és a főút közötti terület, ez egy ilyen homokosabb terület. És oda ültetett szőlőt, mert hogy a homokos területet nem szereti a gyökértetű.
0: És akkor túlélte ez az ültetvény a filoxéra vészt?
1: Igen, teljes mértékig úgy, hogy Fiumétől Budapestig nem csak a borát szállították mindenhova, hanem a szőlőtőkéjét is. Tehát ő ebből gazdagodott meg igazából kvázi, ebből lett pénze, de hát ő annyira a szőlők bolondja volt, hogy például járt Párizsban 1878-ban, és élete végéig az egyik legnagyobb szívfájdalma volt, hogy csak ezüstérmet hozott haza. Pedig így is rengeteg francia borász maga mögé utasított, a Chateau Szalai, ez a lellei fehér borával.
0: Sok pénze lett, ebből utazgatott?
1: Igen. A teleket nem nagyon szerette itthon tölteni, viszont a felesége meg a gyerekek itthon maradtak, ő egyedül utazott. Számos telet töltött például Egyiptomba. Egyiptomi sivatagban vadászott, akkor járt Luxorban, járt nagy piramisoknál, a piramisoknál többször is. Ott például élete legszörnyűbb élménye volt, hogy egyszer bement a nagy piramis belsejébe, mert leírta, hogy sötét volt, pára volt, és csúsztak a lépcsőfokok. És a végén csak egy üres törött kőszarkofág várta. Volt Tunéziában, ott például professzornak nézték a szállodába, mert első nap egy preparált krokodillal a hóna alatt sétált be a recepcióra. Szala Imre írt könyveket, a piramisok hazájából az egyiptomi utazásait írja le, és a rubinok hazájából a ceyloni útját. Azért is tudunk ennyi mindent ezekről az utakról.
0: Ilyen bohém figurát képzeljünk el, aki nagyon szerette élni az életet?
1: Teljes mértékig. Ceylonon is a Nemzeti Múzeumból ment egy kis csapat, hogy a természettudományi tárnak gyűjtsenek különböző preparátumokat. Tehát levadászták az állatokat, kitömik, tehát vittek magukkal egy preparátort, és ő a saját pénzén csatlakozott ehhez az expedícióhoz. Ő egy darabig ment is, de megunta a dzsungelt pár hét után, és hát ő elment a turista látványosságok felé inkább. Végigjárta az ottani templomokat, falvakat, élte az életét. Több hónapot töltött egyébként Ceylonon, akart is szuvenírt hozni onnan, és több teknőst lőtt. Mindig alámerültek a vízbe, nem tudtak kiszedni a teknősöket, ezért a szálloda éttermének a konyhájáról a leveshez felhasznált leveses teknősök páncélját vette meg és hozta haza, mint szuvenírt. Van egy csavar, vasárnap volt a menü, ő pedig hétfőn utazott haza. Két hónapig tartó óceánjárós utazás volt, két kabint bérelt, egymástól jó messze. Ő ugye lakott az egyikbe, a másikban megkerültek ezek a penetráns szagot árasztó teknős páncélok.
0: De állatokat is hozott.
1: Igen, tehát ugyanezen a hajóúton ismerkedett meg Markóval, az orángutánnal. Szala Imre itt tekintette meg először Markót, tehát ugye egy matróz hozta őt. Az indokínai félszigetről nagyon sok egzotikus állatot hoztak a matrózok, amit aztán itt Európában a kikötőkben jó áron el lehetett adni. Tehát amikor a matróz rádöbbent, hogy ez az ember minden pénzt megad azért az állatért, hát felstrófolta neki az árat. Ez egy vadállat.
0: Részlet a természettudományi közlöny cikkéből 1897-ből.
2: Ceylonból hazafelé utazva találkozott Markóval, a majommal, mely találkozásról és utazásról Szalai Imre az Én indiai utitársam című cikkében számolt be. Gizella nevű gőzösön találkoztak először, az egyik matróz tulajdona volt Markó. Így jellemezte. Értelménél fogva alig nevezhető állatnak, inkább vásott, rossz emberi gyermekhez hasonlít hajszálig. Majomtársai örökké bántották, így a matróz külön tartotta a fedélzeten egy kötélen. Markó a harmadosztályú utazó közönség színfoltja lett, rendszeresen szórakoztatta az utasokat, akik cserébe narancsot, banánt vagy kenyeret adtak neki. Minden alkalommal, amikor találkoztak, Marco heves oá felkiáltások sokaságával jelezte szeretetét.
1: Tudni kell, hogy télen feszegette föl az ablakokat, ugye, amit annak idején betapasztottak a hideg miatt, próbálta felfeszegetni, hogy kinyissa, mert nem értette, hogy miért vannak zárva. A nyári tavaszi időszakot nagyon élvezte, hát amikor érett a cseresznye...
0: És ugyanúgy a településre járkált, mint annak idején az ősz?
1: Pontosan.
0: Nem féltek tőle a helyiek?
1: Valószínűleg nagyon megnézhették, főleg az elején. Amikor kis helybe ment ki a gazdája, a kocsi is hátára csimpaszkodott az oráng után, és a kalapja fölött nézett el. Tehát, mint valami diadal mellett úgy mentek ki.
0: Volt ez egy medvével is. Igen. Tehát nem csak oráng utánja volt, vagy majma Szara Imrének.
1: Volt itt egy medve is, igen, őt Boszniából hozta. Házi kedvencként tartotta, saját ágyában altatta, saját tányérjából etette az állatot.
0: Hogy viselte a környezete? Nem volt más választás.
1: Pontosan, nem volt más választás, mert azért, ha belegondolunk Szala Imrének az életébe, hát nem lehetett egyszerű.
0: És a medve, ő is ugyanúgy ért, mint a majom? Hát, így szépen egy nagy család.
1: A medve csinálta őt, hogy fölment a padlástérbe, kitörte a cserepeket, és a délutáni sétáját ugye a tetőn tette meg. Két kedvenc helye volt a vasútállomás, mert hogy lenyűgözték ezek a pöfögő, zörgő, csörgő gőzmozdonyok. Másik meg a Balaton part volt. De csak a parton ült, persze, hogy akkor kiürült a part is, de a vízbe sosem ment be, de órákat tudott ott ülni.
0: Helyek egy idő után megszokták, hogy egyszer csak szembe jöhet velük az utcán egy medve, egy orángután.
1: 1895-ben került ide a medve, és pár évet élt itt. Pont a medvének ez is lett a veszte. Rengeteg panasz érkezett a hatósághoz. Ugye már akkor voltak turisták, a helyi lakosság is, tehát hogy ezért sokan jelentgették fel, és ennek ugye az lett az ára, hogy hatóságilag kilőtték az állatot. Szala Imre felült a vonatra, és elment Pestre, hogy ő ne lát. De az orángután se volt idevaló, tehát ezek vadállatok. Mert az orángután nagyon jóba volt a szakácsnővel. És ugye Szala Imrének is ez lett a veszte, mert hogy ő már betegen jött haza Ceylonról. Az egyik alkalommal ő se tudta megnyugtatni az állatot, Markót, és megharapta, és vérmérgezést kapott. 1902. februárjában halt meg.
0: Részlet egy korabeli újságcikkből.
2: Érdekes képet mutatunk be olvasóinknak. Szalai Imre országgyűlési képviselőt, a híres vadászt és az ő híres medvéjét. Szalai Imrét ismeri olvasóközönségünk balatoni jacht kirándulásairól, melyekről ő maga is írt, továbbá vadászatairól. Legutóbbi boszniai vadász kirándulásáról hozta magával azt a medvét még bocskorában, melyet fényképünk is megörökít. A bocsot Szalai nevelte föl és Tuzlának keresztelte. A Lellei Parknak eredeti új lakója sok mulatságot szerez gazdájának s a lellei vendégeknek.

0: Milyen ember volt, mondtuk, hogy bohém, különc, aki imádta különbséget és imádott feltűnni, kitűnni?
1: Igen, első között vitorlázta a körbe a Balaton, tehát, hogy ő mindent is ki akart próbálni, ő mindent meg akart élni. Például a vitorlásán, a Szentán volt egy kis mozsárágyú. Azért, hogy amikor Lelle aláér, tudja jelezni a házba lévőknek, hogy hány vendéget hoz. Annyit lőtt, ahány vendége volt, így ide fent annyi plusz terítéket tettek fel az asztalra. Tehát ugye a vendégfogadásnak flottó kellett működnie.
0: Mi a család további története?
1: Négy lánya született egyébként, és három fia, de sajnos két fiú meghalt kiskorban, az egyik fia pedig 19 évesen nőtlen gyermektelenül, tehát itt csak a lányok maradnak. A lányokból is egy megházasodik, de meghal gyermektelenül, egy pedig 18 éves mennyasszonyként halt meg sajnos. És két lány marad, a két kisebbik, Hedda és Minka. Ők azok, akik túlélik az apjukat is. Ugye 1902-ben az özvegy Szala Imréné örökli a birtokot, mint özvegy. Ő akkor a borászatot felfejleszti, tehát hogy ő sokkal mozgékonyabb volt a gazdaságban, mint a férje. Például létrehoz egy tehenészetet, a borászat felfejlődik, addigra a férje építetett a szállót, tehát az első szállója volt a településnek, akkor villákat tartott fent a család, amiben nyaraltatott, és ugye hát mindezt irányította az özvegy. Amikor 1924-ben ő meghal, a két lánya örökli, és a két lány elfelezi a birtokot, de nem csak a birtokot, magát a kúriát is elfelezték. Nekünk két főbejáratunk van, és nem véletlenül, mert hát a két hölgy mindegyik a maga részének építetett egy-egy impozáns főbejáratot.
0: Közben lezajlik az első világháború.
1: Vöröskereszt Lellei fiók egyletét létrehozzák Lellén, özvegy Szala Imrénél lesz az elnöknő. Az ideiglenes hadikórházat is létrehozzák, hol a konyhán, hol pedig a betegeknél segít, mint ápolónő. Tehát végig dolgozza Szalai Imréné is, a lányai meg a lányunokái is az első világháborút itthon. 18 évesen az egyetlen fiúnoka, Nyéki Faragó Miklós Géza is kikerül a frontra. 1917. augusztus 8-án Szolkánál a legfiatalabb főhadnagyként hal hősi halált. Csak hölgyek maradnak ezt követően is.

0: Mi lett a családdal? Gondolom a második világháború és annak következményei őket is érintik.
1: Természetesen. Húriát államosítják aztán 1950-ben. Ilonka itt marad Lellén, neki nem született a házasságából gyerek, viszont ők adoptáltak a háború alatt egy szegény sorsú fiatalembert, ezért őket nem telepítik ki, hanem itt maradhatnak Lellén egy istálóba. Tehát a tárgyak, amik megmaradtak, azok abban az istálóban maradtak meg. Róza a háború végén menekül német területre, és nem tud hazajutni, tehát nem tud transfert szerezni, hogy hazajöjjön. És nagyon későn jön haza, és a honvágy már nagyon gyötörte. Hajlanak az események. Neki 4 gyereke is született egyébként, és az egyik fia börtönbe kerül az 50-es években, és mikor 56-ba szabadul, addigra megtudja, hogy meghalt a felesége, és ott maradt a 2 kisfiú Félárván, és ők átsétáltak a határon. Róza, ő nem ment velük, ő mondta, hogy nem tudja itt hagyni Magyarországot, ő nem éri túl azt. És ő megvárta azt, hogy mehessen látogatóba. Ő inkább megvárta azt az időt, és akkor utána rendszeresen ment látogatni, majd később ki is költözött hozzá Ausztriába az utolsó éveibe, de ő nem tudta megtenni. És hát maradt fent egy legenda, hogy apró dolgokat a határon csempészett ki, mert hogy volt egy ilyen kis ölebb kutyája, és annak volt egy párnája, ami a hölgy karján volt. Határőrök nem szerették ehhez a kutyához hozzányúlni, mert nem volt egy barátságos jószág, és sosem nézték meg a párnát a kutya alatt. És abban ki lehetett vinni ezt-azt a fiáéknak. Ami még megmaradt persze.
0: A Szalai család történetét attól függetlenül, hogy önök itt kiállítás keretében is őrzik, mennyire élnek ők a helyiek köztudatában? Mennyire maradtak ők meg?
1: Most már azt kell mondanom, hogy egyre jobban, mert hogy őket már elfelejtették. Újra be kellett hozni őket a köztudatba. Tehát Lelle történetének ez a szerves része. Rengeteg olyan tevékenység, történet van, ami miatt érdemes rájuk odafigyelni, és érdemes újra a köztudatba hozni. Rengeteg család van, akik hasonlóak voltak, de lehet, hogy kevésbé szerencsések. Mert a Szalai családnak megvolt az a lehetőség, hogy ez a kúria település szélén volt, nem ment tökre, nem használták méregraktárnak például, mint oly sok helyen. Tehát maga az épület is azért jó állapotban megmaradt, tehát kultúrotthon céljára államosították. Ez még mindig a szerencsésebb verzió, hogyha így nézzük.
0: Ön mikor és hogyan került közel ehhez az egészhez? Mióta kutatja őket?
1: 2015-ben egy nagyobb felújítás volt ennek az épületnek, és akkor leszették a cserepeket is, tehát hogy új gerendák lettek, mert hogy olyan állapotban voltak. Én itt dolgoztam a városi könyvtárban, ez a szomszédos épületben van, és nagyon sokan jöttek kérdezni, hogy hát mit csinálnak ezzel a szép régi épülettel, hogy elbontják, mert hát nagyon úgy nézett ki először. Elkezdtek kérdezni róla, hogy mit lehet tudni, és azon kívül, hogy a Szalai család lakta, nem sok mindent tudtam, és elkezdtem utána nézni. Említettem, hogy nagyon sok szakirodalomban szerepelnek, lehet, hogy pár mondat erejéig, de ott vannak. A pár mondatokból idővel egész szép anyag lett, illetve az ő iratanyaguk feldolgozásra is került, úgyhogy 2018-ra egy könyv megszületett, ami a Szalai család történetét dolgozza fel. Én így kerültem ebbe az egészbe.
0: És mit gondol a Szalai családról? Már ennyi mindent tudva róluk.
1: Már azóta lett kiállítás, azóta egy kis Szalai társulatunk is lett így itt a kollégákból. 6 éve csináljuk a Szalai napokat, akkor mi is beöltözünk századfordulós ruhákba, hát a kolléganők pazar módon néznek ki. Majdnem olyan, mintha az én családom lenne. Nekem a szívemhez nőttek.

0: A balatonlelei Szalai család történetét idéztük fel az elmúlt fél órában. Az adást 60 napig meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Vancsók György és valamennyi közreműködő nevében is köszönöm a figyelmüket. Varga Tündét hallották.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
2: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Ha megismerjük, milyen volt és miért volt olyan a világ a régi korokban, talán érzékelhetjük, milyen most, és azt is, milyenné lehet a jövőben, és miért válhat olyanná. Azoknak, akik valóban kíváncsiak, ehhez szeretne segítséget adni az Egyszer volt műsora, ahogyan heti jelentkezéssel igyekezett az elmúlt 8 esztendőben is. 400. adásunkban az Egyszer volt néhány korábbi témáját idézzük, megköszönve a műsorokban eddig megszólaló kutatók segítségét, és megköszönve a hallgatók figyelmét, kérve érdeklődésüket a további adások iránt is. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Mára válogatott témáink arról szólnak, mire vonatkoztak Hunyadi Mátyás király főbb országát alakító törekvései, miért jelentett drámai próbatételt Magyarország túlélése szempontjából a trianoni békeszerződés. Egyebek mellett milyen fontosabb érveket kell mérlegelni a Horthy korszak értékelésekor? Miért különösen nehéz az 1944. évi holokauszt eseményeinek feldolgozása? Miként idézték Petőfi Sándor emlékét a születési bicentenárium éjszakáján a kiskörösi szülőháznál, és hogyan látták az alapítás 200. évfordulóján 2025-ben a Magyar Tudományos Akadémia kiegyezéskori szerepvállalását. Hunyadi Mátyás uralkodásának jelentőségéről Dióhéjban. Miként formálta Mátyás saját koncepciója szerint a magyar királyságot? Horváth Richárd történész.
3: A gazdaság rendbetétele, török politika, török problematikának a megoldása, király hatalmának a legitimálása, és uram, bocsánat, kis túlzással, az ország területi integritásának a helyreállítása.
4: De mit is értünk változtatás, reform, átalakítás alatt Mátyás esetében?
5: Ugye ez nagyon közkeletű, hogyha valaki csinál valamit, akkor azt minden reformnak hívjuk.
2: Cétót Norbert történész.
5: Na most a középkorban a reform szónak az értelme az pontosan ellentétes volt a maival. Azt jelentette, hogy a régi jó állapotban való visszahelyezése egy bizonyos dolognak. Mátyásnál is egyébként ez tökéletesen látható. Ő Zsigmond kornak az uralmi szisztémáját próbálta lemásolni. 64 a koronázás után minden területhez hozzányúlt Mátyás. Kezdve a kancelláriával, a pénzügyi igazgatással, a hadügy, illetve legvégső, már nem nevezném reformnak, mert egyfajta összegzése az uralkodásának az 1486-os nagy törvénykönyv.
3: Mindenképpen növelnie kellett a királyság bevételeit. Átkeresztelte a bevételek jelentős részét, a kamara használt például a királyi kincstár adójává nevezte, amivel egy csapásra megszüntette az addig fennálló mentességeket. Nem az adót növelte, hanem az adózók számát.
4: Itt egy pillanatra meg kell állnunk. A képzeletbeli érettségi feleletben jó néhány évtizeden át elhangzott az, hogy fénykorában Mátyásnak, a magyar királyságnak a jövedelmei hozzávetőlegesen 1 millió aranyat tettek ki. Történelmi kutatások cáfolják ezt.
3: Természetesen.
4: Na most mi van az 1 millió arannyal?
3: Erre azt lehet mondani, hogy ahány ház annyi szokás, ahány kutató annyi eredmény, de azért abban egyet szokott érteni a kutatás, hogy 1 milliónál mindenképpen kevesebb.
5: A jelenlegi tudásunk szerint, ami alapvetően Kubinyi András kutatásaira épül, 500 ezer és 750 ezer között.
2: Mátyás uralkodásának utolsó másfél évtizede, 1476-től 1490-ig. Milyen főbb politikai események határozzák meg?
6: A legfontosabb, hogy abba marad mindenféle aktív fellépés a török fronton.
2: Pálosvalvi Tamás, történész.
6: Mátyás legfontosabb célja utolsó másfél évtizedében az életének, a nyugati háborúnak a lezárása, illetve újrakezdése, egy cseh háborút félsikerre mondjuk így zárja le, békét köt második Ulászló és Mátyás, és elkezdi az osztrák háborút, régi jelensége, harmadik Frigyes német-római császár ellen, ez is igazság szerint egy félsiker.
2: Milyen kondícióban volt a magyar királyság Mátyás halála pillanatában 1490 áprilisában?
6: Látszólag erős. Hát azt tudom mondani, egy jelentős középhatalom. Nem is lett volna tulajdonképpen baj, hogyha hanem az oszmánokkal állunk szemben a másik oldalon. Tehát igazából Magyarország hanyatlása nem azért következett be, mert hogy Mátyás örökségét nem voltak képesek tovább az utódai, hanem abból következett, hogy az akkori oszmán birodalommal szemben nem lehetett fenntartani az osztának azt a relatív súlyát sem, amelyet akkor elfoglalt.
2: Az első világháború megpróbáltatások sorát rótta az osztrák-magyar monarchiára, benne a magyar királyságra is. Az igazi tragédia azonban a háborús vereséget követő trianoni békeszerződés volt 1920-ban. Részletek a Trianon centenáriumán 2024-ben elhangzott műsorból. A trianoni szerződéssel Magyarország elvesztette területének 72, lakosságának 64%-át. A Magyar Királyság magyar ajkú lakosságának 40%-a került a Trianonban megrajzolt országhatárokon kívülre. Azóta már világos, a nagyhatalmak számára mi volt Trianon valódi célja. Új nemzetközi hatalmi rendszer létrehozása Közép-Európában, ahol az osztrák-magyar monarchiára nem volt már szükség. El is tűnt a térképről.
7: A 18. század végén, 19. század elején a Magyarországon élő embereknek kevesebb mint 50%-a, 41-néhány%-a magyar anyanyelvű.
2: Rózsics Ignác, történész.
7: A 18. század végétől Európának ezen a részén is a meghatározó eszmeáramlat, az uralkodó ideológia nacionalizmus lett, amelynek az alapelve az az, hogy az egynyelvű, egykultúrájú nemzeket próbálja megszervezni, politikai jogokat szerezni számára, és végső célként azt a területet, ahol többséget alkotnak, megszerezni, vagyis államot alkotni. Ezt nagyon jól látjuk, hogy először a legerősebb magyarországi nemzetiség, a magyarok lépnek fel ilyen törekvéssel az osztrákokkal szemben, és ezt sikeresen is megteszük, csak hogy az ország nem magyar lakosai fáziskéséssel, évtizeddel később nagyjából ugyanazokat a igényeket támasztották velünk magyarokkal szemben, mint mi néhány évtizeddel korábban Bécssel az osztrákokkal szemben. És hát azt kell mondanom, hogy a magyar elit semmivel nem volt nagyvonalúbb a saját nemzetiségével szemben, mint amilyen szűkebbű volt Bécs a magyarokkal szemben. Teleki László érzékeli azt, hogy ahogy ő mondja, hogy liberté, fraternité, égalité nem elég, itt a negyedik alapelve a nacionalité, a nemzetiség, és hogyha mi ezt nem adjuk meg nekik magunktól, akkor erővel fogják majd kikövetelni, és ez a magyar államnak a jövőjét fogja kockára tenni.
2: Gerő András, történész.
8: A monarchiát, hogyha az értelmiségi oldalt nézze, mindenki úgy gondolta, hogy egy teljesen szétrohadt világ, ahol mindenki mindenkit utál. Ugye Karl Kraus írta az Emberiség végnapjai című könyvében, hogy amikor valaki ki akart vándorolni a monarchiából, megkérdezték tőle, hogy miért akar elmenni. Holott a Kraus szerint a indokolt kérdés az lett, hogy miért akar itt maradni. A kölcsönös utálat kultúrája uralta a monarchiát. Magyarországon belül ugyancsak elképesztő feszültségek uralkodtak.
2: Pritz Pál, történész.
9: Londonban, Párizsban egy új hatalmi egyensúlyt akartak konstruálni. Világos volt, hogy ez az osztrák-magyar monarchia már nem töltheti be, már rég nem tölti be azt az egyensúly szerepet, amelyet korábban évszázadokon keresztül betöltött, és ezért a monarchia felbontása mellett voltak, amely egyben a történeti Magyarországnak a feldarabolását is kellett, hogy jelentse. Ez lényegében megpecsételte a Szent Istváni Magyarországnak a sorsát.
10: Magyarországgal kapcsolatban ez az egész azért volt katasztrofális, mert a magyar társadalom abszolút módon nem készült fel erre.
2: Tőkécki László, történész.
10: Ugyan tudták, hogy Magyarország ellen 1890-es évek óta egyre növekvő propagandakampány folyik, de a magyar közvéleménynek az volt a véleménye, hogy de hiszen Magyarországon a nemzetiségeknek sokkal jobb dolguk van, mint máshol. Azonban az a kérdés, ami 1920-ra felvetődik, az hatalmi kérdés.
2: Gondolatok a magyar történelem egy tragikus időszakáról. 1944. Holokauszt. 1944. március 19-én Magyarországot megszállta a német hadsereg. A mérsékeltebb, részben brit orientációjú Kállai Miklós miniszterelnököt a tisztségben Magyarország korábbi berlini követe Sztója Időme váltotta.
11: 39. szeptember 1-je, tehát a világháború kitörése, és 1944. március 19-e között a körülbelül 850 ezer fő magyarországi zsidóságból már körülbelül 60 ezer pusztult el.
2: Haraszti György, történész.
11: Ez volt Európának a német érdekszférán belül az egyetlen zsidósága, amelyik úgy tűnt túléli a németek előre eltervezett és szisztematikus emberirtását. Március 19-e az egyetemes holokauszt történetének a legtragikusabb eseménye, hogy még egyszer mondom, az a zsidóság, amelyik súlyos, de viszonylag mérsékelt áldozatok árán túlélte a megelőző 4,5 évet, most kevesebb, mint 4 hónap alatt el fog pusztulni.
2: 1944. március 19-e Magyarország német megszállása után az országba érkezett hozzávetőlegesen 100-300 közötti létszámú munkatársával Adolf Eichmann, SS alezredes, a deportálások és a haláltáborok náci szakértője, akinek feladata az volt, érje el a magyar hatóságoknál, hogy minél több zsidót szállítsanak megsemmisítő táborokba. Eichmann nem számított nagy eredményességre Magyarországon. Őt is meglepte a magyar közigazgatás jelentős részének és a csendőrségnek, rendőrségnek más országokhoz viszonyítottan szokatlan aktivitása.
11: Mi az, ami ide vezetett? Az első világháború után Európában, Magyarországon hoznak először zsidókkal szemben diszkriminatív törvényt, a 920-as numerus clausus törvény, amely 6%-ban szabja meg a egyetemekre és főiskolákra bebocsátható zsidóknak az arányát, vagy a 38-as, illetve a 39-es első és második zsidótörvény, amelyik a zsidók közéleti és gazdasági tevékenységét megint csak százalékos arány korlátozza, vagy a 941-es harmadik zsidótörvény, a fajvédelmi törvény, a 42-es az a földbirtokokra vonatkozó negyedik zsidótörvény, plusz még 125 miniszterelnök és miniszteri rendelet, illetve körülbelül 10 000 rendelet helyi szinten a 41 megyében.
4: Vannak történészek, azt mondják, hogy mindez a törvény és a rendelet özön a zsidóság ügyében, mégiscsak rávezet 1944. március 19-e utáni folyamatokra.
11: Nem ért egyet ebben a lineáris formában, a német megszállás nélkül, ami március 19-én tényszerűen bekövetkezett, az utána következő magyarországi vészkorszakra nem került volna sor. A magyar uralkodó osztály különös tekintettel arra, hogy 944-ben már tökéletesen tisztában volt azzal, hogy a németek a háborút elveszítették, a magyarországi zsidóság megúvására törekedett. Ez az elképzelés vallott kudarcot, amikor a német megszállás nem csak egyszerűen a közvetlen német uralmat jelentette, hanem ennél sokkal tragikusabb, egy szinte totális elitcserét is. Az új elit kezébe került államaparátus, az évtizedeken át belé nevelt fegyelemmel kiszolgálta az új feladatokat és új célokat.
2: A magyar történelem számos periódusáról vitatkoztak nemzedékeken át kutatók, laikusok. Így az 1919-től 1944-ig tartó Horthy korszakról is. Részletek egy 2020-ban rendezett budapesti konferenciáról, amelynek címe a Horthy korszak vitatott kérdései. Elbalog Béni, levéltáros történész.
12: Horthykor három legmeghatározóbb politikusa közül Bethlen István, Teleki Pál, Gömbös Gyula egyikük sem képviselte teljes egyértelműséggel és meggyőződéssel a totális revízió álláspontját. A Teleki kormány maga sem kívánta azonban ez időtájt nagyszámú szlovák vagy román nemzetiségű lakosság visszatérését. 1940. március végi római útja során a magyar miniszterelnök Mussolini előtt kijelentette, hogy fél egy 45%-os kisebbségi országtól, és ezért bizonyos területeket délkeleten és északnyugaton kikapcsolna a revíziótból. Szintén Teleki Pál bizalmasan több alkalommal is megfogalmazta ebben az időszakban, mint magánember mindent visszakövetelne, de mint államférfi hajlandó a kompromisszumra. A közvélemény előtt a korabeli magyar kormányok és a budapesti sajtó sohasem szögezte le világosan egyértelműen a területi kérdésekben való esetleges kompromisszum lehetőségét. Tehát azt a tényt, hogy a történelmi Magyarország visszaállításánál reálisabb alternatívát jelent a részleges revízió.
2: Hornyák Árpád, történész.
13: Ez a revíziós politika, amelyet a magyar kormányok folytattak 38 és 41 között, valójában elkerülhetetlenül ez a politika volt, amelyet folytatni lehetett. Kényszerpályán mozgott az ország, akárhogyan is nézzük, próbáltak ugye nyugatra sandítani, csak hogy a visszasandítás sajnos elmaradt. Tehát a magyar kormányok be voltak kényszerítve egy olyan pályába, amely pálya egyenesen vezetett azokhoz a lépésekhez, amelyek végül is ugye ezeket a területi visszacsatolásokat eredményezték, oly formában, ahogy azok végül is megtörténtek. Hiszen gondoljunk csak bele, józanságot, önmérsékletet várni egy olyan társadalomtól, amely 2 évtizeden keresztül abban a tudatban nevelkedett, azt olvasta nap mint nap, azt hallotta, azt hajkózták nap mint nap, hogy mindent vissza. Egy ilyen társadalom élén álló kormánynak mindenképpen tekintettel kellett úgymond lenni a társadalom közhangulatára, és bármilyen ezzel szembe menő lépés az illető kormány bukását vonhatta volna maga után.
2: A nyugati nagyhatalmak terveiben Magyarország nem volt igazán fontos 1919 és 44 között. Ablonczi Balázs, történész.
14: A nyugati demokratikus modellről, a szélesedő választójogról, a politikai versenyről, bal- és jobboldali váltógazdálkodásról beszélünk, akkor annak valóban 1920 után nagyon erősen megkopott a vonzereje Magyarországon. Ha viszont arról beszélünk, hogy a dísztéren, mint a külügyminisztériumban és a miniszterelnökségen tényezőként számoltak el Londonnal, Párizsal, Washingtonnal, az én válaszom az, hogy éppen a bécsi döntések időszakáig és legalább Teleki Pál miniszterelnökségéig, de bizonyos értelemben a Kálai Miklósig húzódó magyar külpolitika félszemét mindig a nyugati fővárosokon tartotta. Az más kérdés, hogy ezt a félszemmel való odasandítást ezek a fővárosok viszonozták-e, tehát hogy ők visszasandítottak-e Magyarországra. Az én válaszom Bándi András, vagy Borhi László, vagy mások munkái alapján inkább az, hogy nem. Tehát, hogy számukra Magyarország nem volt olyan fontos, hogy különösebben foglalkozzanak vele.
2: A nemzeti nyelv támogatása nemesítése bizonyosan az első lépés, amit minden nép a saját nemzeti kultúrájának felemelése érdekében megtehet. Ha azonban itt megáll, akkor mégis messze elmarad a kulturált világ fejlődésétől. Teleki László gróf írta ezt 1810-ben egy tudóstársaság felállításáról Magyarországon című javaslatában. Pillanatok a 2025-ben alapítása bicentenáriumát ünneplő Magyar Tudományos Akadémia történetéből.
15: A Habsburg monarchián belüli Magyar Királyság számára 1867 a kiegyezés jelentős lehetőségeket is biztosít. Nemes értelemben vett modernizációra.
16: Felívelő korszak.
2: Fónagy Zoltán, történész.
16: Ami az akadémiát illeti, mondjuk úgy, hogy megszűnt olyan mérvű domináns szerepe, ami korábban volt. Tudományon belüli hangsúly átrendeződés, tehát megnő a természettudományoknak, műszaki tudományoknak, élettudományoknak a jelentősége. Jó részt már az akadémiai kereteken kívül, az egyetemeken, illetve akár iparvállalatok laboratóriumban van, és az akadémiai

0: más elnök beszédéből.
1: 200 évvel az alapítást követően itt, a Széchenyi család szakrális emlékhelyén kimondhatjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi szavaival szólva, valóban előmeneteli eszköz. Az volt és ma is az, a nemzet tanácsadója. Akadémiánk, miként Széchenyi korának közélete is, sokszínű. Ugyanakkor a magyar kutatói közösség túlnyomó többsége egyetért abban, hogy a tudomány feladata nem a napi vitákban való részvétel, hanem a hosszabb távú iránymutatás, a tényeket tisztelve és a nemzeti érdekeket érvényesítve. Az MTA előtt van egy másik, talán még nagyobb kihívás. A magyar kutatói közösség csak akkor fejlődhet és érhet el újabb és újabb kiváló eredményeket, ha kapcsolatban maradunk a világ legkiválóbb kutatóival, és aktívan részt veszünk az emberiség közös tudáskincsének gyarapításában. Ma is ugyanaz a feladatunk, mint Széchenyi idejében volt, a magyar szellemi életet és kultúrát az egyetemes tudás részévé tenni.
0: Gondolatok és érzések a legismertebb magyar költő Petőfi Sándor születési bicentenáriumán.
2: Éppen szilveszter napján, december 30-én este a mészárszékbe segítkezett az asszony. A hagyomány szerint hirtelen rájöttek a szülési fájdalmak. Hazament, akkor jött Kiskörösön Lausak Rebeka, Kiskörösnek egyetlen orvosa volt. Mivel nehéz szülés volt, ezt az asszonyt hívták.

0: A Kossuth Rádió 1996. január 1-jei műsorából hallották Balla Ferenc felvétel részletét a kiskörösi Petőfi Szülőház és Múzeum akkori vezetőjével, Istenes Józseffel, aki több mint 30 esztendőn át látta el ezt a feladatot. Ezúttal a nemzedékeken át hagyományozódó félig legendát, félig valóságot idézte arról az éjszakáról, amelyen 1822. szilveszteréről 1823. január 1-jére virradóra Petőfi Sándor kiskörösön megszületett. A harangszó pedig éppen 200 esztendőre rá. 2022. szilveszter éjfél után néhány perccel, 2023. január 1-én hajnali fél egykor hangzott fel valamennyi kiskörösi templom tornyából. Jól kivehetően az evangélikus templom harangja legerősebben. Azé a templomé, amelyben pontosan 200 esztendővel korábban, 1823. január 1-én Petrovics Alexandert, mert akkor még ez volt a neve, megkeresztelték. Petőfi Sándor kiskörösi szülőháza előtt, 2022 szilveszteréről 2023 új évére virradóra, a város polgármestere Domonyi László.
1: 200 év rengeteg idő. Kiskörösön azonban több emberöltőnyi távolságból is élő a kapcsolat a költővel. A Nátfödeles Népi Emlékház Magyarország első irodalmi emlékháza, történelmi emlékhely. Petőfi jelenléte szinte kézzel fogható a városban. Petőfi része a kiskörösiek mindennapjának.
0: Emlékezés új év hajnalán a Petőfi szülőház előtt. Raznovszky Mihály, irodalomtörténész.
2: Petőfi mindig velünk volt. Nem ment sehová. Túlélt mindent és mindenkit. Túlélte a dualista Magyarországot, a hajdani harcos ifjakból kedélyesen sörözgető Ferenc Józsefisták lettek. Túlélte a Horthy rendszert, ahol nacionalista, gúzsmagyar szellemi vezért csináltak belőle. Túlélte a kommunistákat is, akik lopogóra tűzték nevét, és harcba akartak szállni vele a világ proletárgaiért. 1849 óta nem volt olyan hatalmi ideológia, amelyik ne akartanak Petőfit a maga érdekeire felhasználni. Bármit is akartak tenni vele, túl fog élni bennünket is. E globalizált és kultúrátlanított világot is. Mert minden korban, minden magyarnak megvan a maga útja Petőfihez. Ezt az egyet megtanulhattuk, és megtanulhattuk tőle egészen biztosan és időtállóan. Ahol nem szabad az ember, ott nem szabad a nemzet sem. Ahol nem szabad az értelem, ott nem szabad a tett sem. Petőfi életművének őrzésében és átélésében most mi vagyunk soron.
0: Az Egyszer volt 400. adásában visszapillantottunk a műsor néhány témájára.

Egyszer volt. Figyelmüket megköszöni a szerkesztőműsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Hírek egy órakor, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Briaska Dániel. Ismét megdőlt itthon a napi melegrekord, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi csúcsot. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. Otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat. Gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűtésről, valamint a dolgozók jóllétéről is. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és jövőjéért, jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország kormánypárt kongresszusán. Vlagyimir Putyin egyebek mellett arról beszélt, a nyugat a harcmezőn és belső politikai zűrzavart keltve akar vereséget mérni Oroszországra, de egyik sem fog sikerülni. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe délelőtt. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki sem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után, legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Egy sporthír, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián együtt indul a wimbledoni tenisztorna páros versenyében. A párizsi olimpián is egymás oldalán versenyzett duó a nyitó körben, a perui Ignacio Buzéval és az argentin Marco Trungellitivel csap össze. Bondár Anna a lengyel Magdalena Frech oldalán lép majd pályára párosban, míg Udvardi Panna a holland Isabel Haverlaggal indul Wimbledonban. Végül az időjárásról, ma is sok lesz a napsütés, csak keleten, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, a hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Hírekkel legközelebb 2 órakor várom Önöket itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
2: Üdvözlöm Önöket, Társ István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
3: Ami nálunk ekkor még nagyon gyerekszépőben járt, hogy a rádiózás éppen hogy elindul, ugye 1925 végén. Itt az Egyesült Államokban már előrébb járnak ebben a tekintetben.
2: A rádió összekötő erejét 100 évvel ezelőtt már az eukarisztikus kongresszus is kihasználta. A távoleső plébániák, egyházközségek is részesei lehettek az eseménynek. Pontosan 100 évet utazunk vissza az időben az 1926-os chicagói eukarisztikus világkongresszusra. Ez az esemény igazi amerikai stílusban közel 1 milliós tömeggel és 60 ezer fős kórussal mutatott utat a világnak. És 100 évvel ezelőtt egy méltóság teljes kétnapos ünnepség keretében szentelték fel a török Szent Miklósi református templom 3 új harangját. Török Szent Miklós közelebb van, mint Chicago, oda is ellátogatunk. Tartsanak velünk!
0: 100 éve történt. Új világrend születik.
2: Egy rendezvény, ahol nem számít, hogy ki melyik országnak az állampolgára,
3: hanem a katolikus értékek a döntők, és igazából ezek a nemzeti, nacionális szempontok, ezek háttérbe kerülnek.
2: Török Szent Miklós 3 régi új harangja a református templom tornyában. Hangjukat nem csak a protestánsok, hanem a katolikusok is meghallják.
4: Ez a 18 ezres város, ahol római katolikusok voltak többségben, teljes egészében magáinak érezte a reformátusok három haragjának a felszentelését, megérkezését.
0: 100 éve történt.
2: Chicago nincs közel. Chicago elég messze van, de hogyha eukarisztikus kongresszusról beszélünk, Magyarország képviselte magát, ott volt Chicagóban.
3: Így van, egy elég markáns delegáció ment ki az Egyesült Államokba.
2: Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet és levéltár.
3: Maga az esztergomi érsek Csernok János is része volt ennek a delegációnak, tehát igazából a legmagasabb szinten volt képviselve Magyar Katolikus Egyház. Az arándocsoport nyilván akkori viszonyok között egy viszonylag szűk keretnek mondható. Itt a beszámolók egy 150-200 fős delegációról emlékeznek meg, akik azonban nem mindegyszerre keltek át az óceánon, tehát volt a fő delegáció, amiben maga Csernok is utazott.
2: De
3: maga az eljutás is azért nehézségbe ütközött. Tehát vonattal mentek el Svájcon keresztül Franciaországban La Rochelle kikötőjében, és ott szálltak óceán járóhajóra, hiszen akkoriban még nem lehetett átkelni repülőgépen az óceán, ugye az első sikeres kísérlet csak egy éve később történik meg ugye Lindbergh részéről. Egy hosszú út volt Chicagóban, ugye egy beszámolót olvashatunk erről, hogy az idő eltolódás és akkor még hát szakaszosabban jelentkezett az emberek életében, tehát nem úgy, mint a mostani repülőutaknál, hogy megtesszük néhány óra az utat, és akkor átállítjuk az óránkat 4-5 órával ugye Chicago esetében hátrébb.
2: Ahogy hallhatták, 1926-ban az Atlanti-óceán átszelése még napokig tartó fárasztó vonat és hajóutat jelentett. A zónaidő eltolódást pedig csak fokozatosan, a tengeren haladva szokták meg az utasok. Chicagóba érve azonban a magyarokat nem csak a kinti erős magyar kolónia hazaszeretete fogadta, hanem egy teljesen új világ.
3: A chicagói eukarisztikus kongresszuson azt látjuk, hogy egy tömegrendezvényé válik, tehát az amerikai katolikus egyház nagyfokú mobilizációt hajt végre, lehet így fogalmazni. Ami nálunk ekkor még nagyon gyerekszipőben járt, hogy a rádiózás éppen hogy elindul 1925 végén, itt az Egyesült Államokban már előrébb járnak ebben a tekintetben, és a rádió révén bekapcsolták azon egyházközségeket, plébániákat, csoportokat is, akik nem mentek el Chicagóba. Egyébként nagyon masszív, kb. Egy milliós tömegről beszélgetünk itt a kongresszus kapcsán.
2: A kongresszus a háború utáni békét hirdette, miközben a Szovjetunió felől már baljóslatú hírek érkeztek az egyházüldözésről. Ebben a feszült helyzetben a vallási vezetők felismerték, a politika mellett szükség van a lélek és a szeretet népközösségének erejére is.
3: Az eseményeken megfogalmazott üzenetek is átértékelődtek, és az első világháború utáni kongresszusoknál lehet megfigyelni azt, hogy a béke ügye jóval hangsúlyosabb szerepet kap, mint a boldog békeidőben 1914 előtti találkozókon, hiszen az első világháború érezte az urát jelentekben a vonalkozásban is, a lelkiségi vonalkozásban is. Következményeket ismerjük, a véres veszteségeket, a háború anyagi veszteségeket, mert a szellemi, morális veszteségeket is. És például már Chicagóban reflektálnak egész konkrétan, ugye Szovjet-Oroszország esetére is, ahol ekkor még nem kezdődik meg a legmasszívabb egyházüldözés, ugye ez 1930-as években bontakozik ki inkább, de hát mégiscsak egy ateista bolsevik államról beszélünk, amelyről hát lehetett tudni azért ekkora már, hogy finoman fogalmazva is ellenségesen viszonyult a keresztény tanokhoz. A hírek eljutottak a eléggé zárt Szovjetunióból is, hogy tehát azért nem éppen az irányban mennek a dolgok, aminek pont ez a lelkiségi mozgalom volt a célja, hogy gyakorlatilag a korabeli, sok esetben nagyon meretnek mondható egyházi struktúrákon kicsit felül emelkedvén morális üzeneteket fogalmazzon meg, erősítse a lelkiséget.
2: A hercegprímás és a küldöttség megérkezett Chicagóba, de ott is egy jelentős mag, egy jelentős magyar mag várta már őt. Amerikában ebben az időben olyan magyar kolóniák voltak, amelyek még jóval erősebbek lehettek.
3: Ez így van, ezt is kiemelik a beszámolók, hogy nagyon fontos volt a helyi magyaroknak a részvétele, támogatása. És itt előjön az a szempont, ami nagyon fontos volt a eukarisztikus kongresszusok esetében is, hogy egyfajta nemzetek feletti elv is érvényesül természetesen. Nem számít az, hogy pontosan valaki milyen ország állampolgára, vagy akár a származása micsoda, hanem a katolikus értékek a döntők, és igazából ezek a nemzeti, nacionális szempontok, ezek háttérbe kerülnek.
2: De miért volt ez sorsfordító nekünk, magyaroknak? A trianoni békediktátum után az ország nemzetközileg elszigetelt és sebzett volt. A chicagói tapasztalatokból kiindulva a hazai vezetők megértették, hogyha képesek vagyunk egy ekkora világrendezvénynek otthont adni, azzal Magyarország keresztény és történelmi értékeit bizonyíthatjuk a világnak. Banga Béla jezsuita szerzetes, Magyarország sajtóapostola, a budapesti eukarisztikus világkongresszus főszervezője.
3: Banga már abban gondolkodik, első alkalommal tulajdonképpen már leírja, ami aztán majd 1938-ban teljesedik ki a 34. kongresszuson, amit ugye Budapesten tartottak, hogy ha már egyszer van egy népszövetség a világban, amit létrehoztak az első világháború után, akkor szükséges az, hogy ha már vannak ilyen globális törekvések, akkor csináljunk már meg azt, hogy akkor mi felépítjük a szeretet népközösségét, vagy népszövetségét. Tehát kifejezetten egy lelkiségi alapon, egy lelki vallási töltettel megfűszerezve alakítsunk ki egy új világot. És ő nagyon harcosan 26-ban a chicagói tapasztalatokból kiindulva ezt megfogalmazza, felismeri azt, hogy a sajtónak, illetve a médiumoknak ilyen kitüntetett szerepe van ebben a vonatkozásban, és azt látta a legfőbb hozadéknak még, hogy békés úton viszonylag nem akkora a költségvetési keretből markáns politikai eredményeket is el lehet érni. Tehát Bangát is nem csak a vallási szempontok vezérelték, amikor ezeket leírta, hanem ő magyar hazafiként gondolkodott a kérdésről, és természetesen ő is törekedett a Trianonnak valamifajta revíziójára, és ebben egy jó lehetőséget látott, hogyha mi tudjuk azt prezentálni, hogy tudunk egy ilyen világeseménynek otthont adni, ki tudjuk fejteni a mi szempontjaikat, tudunk hivatkozni a magyar történelmi keresztény hagyományokra például, akkor ez az országnak a nemzetközi megítélését markánsan javítani fogja, pozitív hozadékkal fog zárulni ez a történet.
2: A chicagói grandiózus mintát, a körmeneteket, a szentségimádásokat és a pápai legátus fogadását másoltuk le, ültettük át a gyakorlatba, 12 évvel később az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszuson.
3: És azt kell kiemelnünk itt, hogy a 26-os chicagói kongresszuson, ha megnézzük az akkor lebonyolított szentségimádásokat, körmeneteket, központi nagymisét például, amit 1938-ban Budapesten látunk majd, 12 évvel később, annak az előképe már Chicagóban lényegében megtörténik. Tehát úgy is fogalmazhatnék kicsit pongyolában, de tudok mellette érvelni, hogy Banga igazából lemásolja a chicagói mintát, amit az amerikai katolikusok találnak ki, és még sok más egyébként hasonló elemet ki lehet emelni, tehát volt külön pápai legátus bíboros, ilyen 14. Pius küldött szintén egy fontos rangú bíborost az eseményre, ami ugye Budapesten is meg fog ismétlődni, itt Eugenio Pacellit küldi a pápa, aki egy évvel később maga is pápa lesz majd 12. Pius néven, tehát hogy ezek a párhuzamok természetesen megvoltak.
2: Most Szalóci Pál következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilap híreivel.
5: Az angol kormány végre elhatározta magát, hogy véget vet az Indiából való ópiumszállításnak. Eddig tudva levőleg az angol India szolgáltatta nagy részét annak a méregnek, amely ellen oly sok bizottság küzd az angol delegátus részvétele mellett. Az angol terv szerint 10 éven keresztül fokozatosan csökkentik a hivatalosan engedélyezett ópiumkivitelt. Az angol kormány nem beszélt sajnos arról az ópiumkivitelről, amelyet hivatalosan nem engedélyez. Miért nem kaphat mozit Debrecen? Hegynagy Kispál kifogásolta a belügyminiszternek azt a rendelkezését, amellyel elutasította Debrecen mozi engedély kérelmét. Rakovszky Iván belügyminiszter válaszában kiemelte, kényelmesebb lenne jobbra-balra osztogatni a mozi engedélyeket, mert napról napra kérnek ilyen engedélyeket, és bizonyos ellenálló képesség kell hozzá, hogy az engedélyeket ne adjam meg. Amikor Debrecen kérését elutasítottam, akkor nem speciálisan Debrecennel szemben jártam el. A városnak azt a választ adtam, hogy új mozi engedélyt kiadni lehetetlenség, tehát ha a város engedélyt akar, szerezze meg egy már engedéllyel bíró mozitól, és akkor ezt az engedélyt szívesen átruházzuk a városra. Most is csak azt ismételhetem, hogy Debrecennek csak akkor adható engedély, ha nem kell ezzel az engedélyek számát szaporítani. Bibliát adnak ki a magyarországi vakok számára. Nemrég több emberbarát arra nemes célra szövetkezett, hogy Braille rendszerű bibliát nyomtatnak, amelyet tehát vakok is használni tudnak. Az akciót Matolcsi Miklós névezeti, és támogatásra megnyerték a Nemzetközi Biblia Kiadót, a Brit és Külföldi Biblia Társulatot is. A gyűjtés már eddig meghaladja a 30 millió koronát.
2: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. A folytatásban ismét egy évszázadot utazunk vissza az időben, és egy olyan eseményt elevenítünk fel, amely 1926. júniusában nem csak Törökszent Miklós, de az egész Alföld életében meghatározó pillanat volt. 100 évvel ezelőtt egy méltóságteljes, kétnapos ünnepség keretében szentelték fel a Törökszent Miklósi református templom három új harangját. Korabeli újságcikkek és személyes visszaemlékezések tükrében idézzük fel ezt a történelmi hétvégét, ami a viszálykodás helyett a testvéri szeretet és az igazi közösségi egység mint a képévé vált. Milisics Máté várostörténészt hallják.
4: A három harang szentelése is jelentős esemény. Hála Istennek nagyon bőséges ez a forrás. A korabeli újságok alapján 20 évvel ezelőtt jelent meg egy kis kiadvány, amely közli ezeket az újságcikkeket. Hány ökör húzta a szekeret, amely a harangokat vitte, hogyan várták a püspököt, hány diadalkapu volt. Bőséges a fényképanyag, bőséges a szöveganyag, és még azt is ki kell emelni, hogy 1926. Ez azért is fontos, mert egy változás volt általában a felekezetek közötti viszonyban. Kialakult sajnos egy konkurencia harc, testvérféltés, sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni, és erre is jó példa ez a Törökszent Miklósi ünnepség, hogy még az ország más részein azt lehetett megfigyelni, hogy a protestáns, katolikus viszonyban sajnos hűvössé váltak a kapcsolatok, elhidegültek egymástól. A Törökszent Miklósi ünnepség viszont azért különleges, mert ez a 18 ezres város, ahol római katolikusok voltak többségben, teljes egészében magáinak érezte a reformátusok három haragjának a felszentelését, megérkezését. Itt a két felekezet tagjai közösen, testvériesen tudták ezt az örömet megélni, és nem viszálykodás volt jellemző.
2: Bár a korszakra az ország más részein sokszor a felekezetek közötti feszültség volt jellemző, Törökszent Miklóson valami egészen rendkívüli történt. A többségben katolikusok lakta város teljes egészében magáénak érezte a református testvérek ünnepét.
6: Püspöki érkezést említett, ez azt jelenti, hogy akkor Baltazár Dezső püspök volt az, aki felszentelte a harangokat, az új harangokat?
4: A harangok hamarabb érkezték, mint a püspök. Ugye itt két napról beszélünk, 1926. június 19-20, és 19-én reggel megérkeznek a harangok.
6: Ez milyen nap volt? Péntek, szombat?
4: Szombat, és 20-a vasárnap, és a püspökre a hálaadás szerepe járott, mert konkrétan, ahogy a tudósításokból kiderül, ő maga ezeket a harangokat, ezt a három harangot nem is látta.
6: Mert akkor már a helyére került?
4: Igen, felhúzták, így van. Ő a hálaadó Isten tiszteleten prédikált, imádkozott, délután, amikor megérkezett, akkor Rovas Bandérion fogadta a püspököt, és a megérkezése napján lampionos felvonulás volt a háznál, ahol megszállt.
6: A korabeli leírásokból kiderül, hogy ez egy nagyon megszerkesztett két nap volt. Minden mozzanatot megterveztek előre, már csak azért is, mert az állomástól megindul a menet, elől a csendőrség, majd a bandérium, utána a járási főszolgabíró fogata, azután a püspök úr ő méltóságának fogata, utána a kocsik sora. A menet átvonul a virágkert sarkánál felállítandó diadalkapun, s vonul a legnagyobb rendben az almás úton, és bekanyarodik a Kossuth utcára. A hívek az utca két oldalán lévő járdán helyezkednek el. Felkéretnek az Almási úton és a Kossuth utcának a községházától a református templomig lakók polgártársak, hogy házaikra a nemzeti zászlót kitűzni és ablakaikat virággal feldíszíteni szíveskedjenek. A menetet a községháza előtt az önkéntes tűzoltó testület zenekara üdvözli. A Kossuth úton a községházától a templomig két oldalt leventék, cserkészek, a MOVE tagjai, iskolás és fehérruhás leányok állanak sorfalat, és üdvözlik püspök úr ő méltóságát. Itt azért minden mozzanat meg volt előre.
4: Ugye egy olyan helyzet volt Törökszent Miklóson, hogy két teljes státuszú beiktatott lelkipásztor volt, és egy nagy egyházközség, 100 presbiter volt, ugye ma már ez ritka lenne egy református közegben, viszont ugye akkor a településnek egy 45%-át alkották a reformátusok, egy 10 000 fő volt, aki a református egyházközséghez tartozott. Amiért ez nagyon különleges, amit előbb is kiemeltem, hogy itt nem volt gáncsoskodás katolikus részről, és az derül ki, hogy a katolikus iskola tanárai, a katolikus plébános, a településnek a nagy birtokkal rendelkező ura, az Almási gróf, mindenki a ügy mellé állt, és ilyen szempontból egy olyan ünnepségről beszélünk, amely a város életében, azt lehet mondani, az Alföld, az egész Alföld életében ez így ritka, hogy egy nemes összefogás.
6: Egyfajta egységet mutatott, igen, meg összerántotta a közösséget?
4: Igen, miközben én sok negatív példát is olvastam ebben az időszakban, hogy van olyan historiadómusz, hogy ez a katolikus plébániáknak a beszámoló könyve, hogy a ház története, ugye ezt jelenti ő szó szerint, ahol külön negatívként beírja a plébános megjegyzés ki, hogy bár nem szerette volna, de a katolikus hívek is elmentek a pályaudvarra a református püspök üdvözlésére. Vagy lehet ugye református lelkész visszaemlékezésében olvasni, hogy mondjuk a 20-as évek elején őt meghívták, amikor érkezett a katolikus püspök, és rá 3-4 évvel később már nem hívják meg egy-egy ünnepségre. Itt pont ennek a teljes ellentéte van.
6: A protestánsok puritán mód ünnepelnek, nem jellemző rájuk a várost elöntő virágdíszek, diadalkapuk, sok ökrös szekerek használata. Az ünneplők azonban Törökszent Miklóson nem fogták vissza magukat, megadták a módját.
4: Kiderül, hogy például a második napon, amikor ugye a püspöki istentisztelet után volt a díszebéd, akkor az építészek ingyen terveztek egy alkalmi nagy sátrat, ahol több mint 450 ember elfért. Az asszonyok a csigatésztát ugye társadalmi munkában készítették, külön megdíséri a beszámolót író ember a étkeket, hogy milyen finomak voltak és milyen szép rendben tálaltak, vagyis ugye tudjuk az egy húslevestén, hogy ennyi embernek, hogy ne hűljön ki egy nagyon jó szervezés kell.
6: A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napilap 100 éves híreivel.
5: Milotai Istvánt egy hónapi fogházra ítélték Klebersberg megsértéséért. A Magyarság múlt év december 25-i számában Milotai István Betlehem cím alatt vezércikket írt. A vezércikk megemlékezik Klebersberg Kuno kultuszminiszterről is, akit mint politikai bohócot emleget, és akiről azt írja, hogy ez a táncmester el akarja csábítani a másik táncmesternek, Betlehemnek a tanítványait. A cikk általában úgy állította be Klebersberg személyét, mint aki Betlehem ki akarja túrni a helyéből, és maga akar érvényesülni. A cikk tartalma miatt Klebersberg Kuno kultuszminiszter sérelmére elkövetett hivatalból üldözendő becsületsértés vétsége címén vádat emelt az ügyészség Milotai István ellen, akinek ügyét ma tárgyalta a büntető törvényszék. Milotai István kihallgatása során kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. A vezércikk Betlennel foglalkozott, és Klebersberget csak mellékesen említette meg. Csodálja, hogy a cikk tartalmát magára nézve sértőnek tartja, amikor a cikk egyáltalán nem tartalmaz sértő kifejezéseket, csupán tréfás beállításban foglalkozik a kultuszminiszter személyével. A törvényszék ítéletében bűnösnek mondta ki Milotai Istvánt rágalmazás vétségében, és ezért egy hónapi fogházra és 5 millió korona pénzbüntetése ítélte. Aradi tudósítónk jelenti. Soltész Tibor, aradi cérna nagykereskedő, akinek 18 millió lej passzívával kapcsolatos fizetésképtelenségi ügye legutóbb oly sokat foglalkoztatta a pénzügyi világot, anyagi összeomlásakor ismeretlen helyre távozott. Most értesítés jött az aradi rendőrségre, hogy Soltész Dél-Amerikában tartózkodik. Veszett kutyán garázdálkodnak Bécsben. Az utóbbi időben, mint bécsi tudósítónk jelenti, egymás után szállították be a kutyák által megmaradt embereket a Pasteur intézetbe, és a rendőrség szigorú ebzárat rendelt el. Eddig 12 gyanús kutyát fogdostak össze, és valamennyiről bebizonyosodott a veszettség. Most 11 embert ápolnak a Pasteur intézetben, akiket veszett kutyák haraptak meg.
0: Száz éve történt.
2: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-a készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió Kazincbarcikán, FM 97,7. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
1: Nagy Imre, aki a jugoszláv nagykövetségre belépve elhagyta a Magyar Népköztársaság szuverenitás alatt álló területet és jogilag idegen ország területére lépett, néhány nap múlva diplomácia úton közölte azt a kívánságát, hogy el akarja hagyni a Magyar Népköztársaság területét. Kormányunk és pártunk úgy gondolta, hogy azzal az emberrel, aki így módon elhatárolta önmagát a magyar kommunistáktól, éppen úgy, mint a magyar néptől és magától Magyarországtól is, nincs többé dolgunk. Miután a Román Népköztársaság kormánya kész volt arra, hogy Románia területén számukra menedéket adjon, november 23-án Románia területére távoztak. Mi ígéretet tettünk, hogy velük szemben az általuk is utólag elismert múltbéli súlyos cselekményeikért büntető eljárást nem indítunk. Ezt be is tartjuk. Távozásukat nem tekintjük örök időkre szólónak. De a jelenlegi helyzetben magunk is úgy véljük, hogy leghelyesebb, ha egy időre elhagyják Nagy Imréjék az ország területét. Kádár János mondta mindezt Nagy Imréről egy 1956. november végi beszélgetésben. A folytatást tudjuk, Nagy Imrét 1958. június 16-án az imént idézettek ellenére kivégezték. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában arra teszünk kísérletet M. Kis Sándor és Szerencsés Károly történészekkel, hogy felidézzük Nagy Imre és Kádár János 1945-től, de különösen 1956-ban is azután összefonódó életét és halálát. Horváth Szilárdot hallják.
0: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez a két élet drámai pontokon összefonódik, Szerencsés Károly?
2: Hivatásos kommunista forradalmárokról van szó, akik itt Magyarországon tevékenykedtek történetesen, és életükjük 45 után többször keresztezte egymást. Talán egy harmadik személyt is érdemes néha behozni, Rajk Lászlót, tehát ez a három személy elvtárs is volt, vetélytárs is volt, meg tettes társ is volt, és éppen ezért 56 után, a forradalom után a leszámolás valószínűleg elkerülhetetlen volt.
1: 1945 után az ő sorsuk egybefonódik a kommunista vezetés sorsával is jó ideig. Kádár János ugye 48-1950 között belügyminiszter, Nagy Imre 1947-től az országgyűlés elnöke, előtte ő is egyébként belügyminiszterként is ténykedik, földművelésügyi miniszterként, rengeteg poszton a Rákosi garnitúrához tartoznak. M. Kis Sándor.
3: Igen, csak különböző megélt múlttal, kihol szocializálódik. Nagy Imrének van egy szovjetunióbeli pályafutása, érdekes módon, majd Kádár 89-ben az utolsó beszédben utal is, hogy én nem voltam soha szovjet ügynök, miközben a grószék éppen azt akarják előszedni a szovjet levéltárból, hogy a Nagy Imre valahogy a néven volt ügynök. A Nagy Imrének van egy szovjet múltja, ő azért tudja, hogy működik ez a rendszer, mert megtapasztalta. Kádár János a Nagy Imre tapasztalatai mögött bőven elmaradva van egy elég gyenge magyar munkásmozgalomban, magyar ügyekkel, és neki majd 45-től kell megtanulni azt, hogy mi is az a szovjet típusú kommunizmus, a harmadik pedig mind a két emberhez hasonlítva ilyen európai beállítású van, de Rajk azért nagyjából ismert a nyugat-európai mozgalmakat is. A Rajk kommunizmusa, a Nagy Imre kommunizmusa, meg a Rákosi kommunizmusa ugyan majd a Rákosi alatt egy egységet jelent, de három különböző út és három különböző felfogás.
1: A Rákosi korszakban Kádár és Nagy Imre is kegyvesztettek lesznek egy ponton. Van azonban egy nagy különbség, hogy Nagy Imrét soha nem zárják börtönbe, Kádárt viszont igen. Miért?
2: Voltak kapcsolatai Moszkvában, és Rákosi tarthatott ettől, de már itt is egy érdekes pont, először Nagy Imre volt belügyminiszter. Amikor őt megkritizálták, akkor a kritika egyik forrása éppen Kádár. Aztán Kádár lesz belügyminiszter, alatta tüntetik el a volt belügyminiszter Rajkot. Egész horrorisztikus ez a történet, és amikor Kádárra kerül a sor az ő letartóztatására, akkor bizony ezt Nagy Imre is támogatja. Ez a vetélytárs, ez az azonos területen mozgás szerepet játszott az ő kapcsolataikba is. De érdekes az, hogy 55-ben sem likvidálják Nagy Imrét Rákosiék, ami már egészen meglepő. Nagy Imrét megfúrják, megbuktatják, kizárják, mindent csinálnak, de életben hagyják, ami ebben a mozgalomban ritkaság.
3: A Rajper azt hiszem, hogy döntő dolog volt. 1949 1989-ig könnyű volt együttműködni, mert hatalomba érezték magukat, tehát alkotó embernek. A Reichper a kommunisták számára azt villantotta fel, hogy ők nem alakítói a történetnek, hanem egy csavar a gépezetbe, és ezt a csavart, bárki legyen az a csavar, ki lehet cserélni. A Reichügy üzenet volt, akár Kádárnak, akár pedig Nagy Imrének, hogy eddig és nem tovább. Talán a Reich volt az, aki a Rákosi szempontjából talán a legveszélyesebbnek is számított, és aki a legtöbbet mozgott, innentől kezdve a legtöbb dologgal lehetett őt meggyanúsítani. Kádárnak se volt védettsége. Kádárnak már volt egyszer a füle mögött egy 30-as évekbeli történet ott a Kimszel, majd pedig, amit én az egyik legjobb politikai döntésének tartok, ami miatt aztán ugye már 45-ben a legsúlyosabb fegyelmit kap, hogy a békepártot létrehozza, mert ott azért megpróbálja ezt a doktrinál kommunistaságot bevinni valami fajta egységbe. Nagy Imre ezekben nem vétkes, tehát a Nagy Imrének a lapja 1945-46-ban tisztább, mint akár Kádár János múltja, vagy pedig a, amit a Reichkal szembe lehetne hozni.
2: 45-ben maga Nagy Imre is kap egy ilyen megróvást, amikor Vetőmag ügyben odafordul a Szövetséges Elnökök Bizottsághoz, úgyhogy van egy ilyen párhuzam kétségtelen. Azért azt el kell mondani, hogy Reich ügyének előadója a politikai bizottságban nem más, mint Kádár János. Ő az, aki ezt az egészet levezényli, az első kihallgatást is ő végzi, elég brutális módon. Ebben az időszakban Nagy Imre valahol féloldalt van, nincs teljesen partvonalon, de úgy érezhette ő is, hogy akár ő is lehetne ott ebben a pozícióban.
3: Marosán Györgytől egyszer megkérdeztem még annak idején, hogy mondja Marosán elvtárs, miért nem disszidált, mondta, hogy hova. Tehát ezek egy beszorított állapotban voltak. Ön akarata a kommunista vezetők közül nagyon kevésnek volt, ha egyáltalán valakinek volt is. Ebbe én bele tartozónak vélem magát, Rákosi bátyást is, aki szintén függőségi állapotban volt.
4: 1952-ben kerül börtönbe Kádár, 1953-ban kerül Magyarország élére Nagy Imre, és 1954-ben Kádár kikerül a börtönből. Mondhatjuk talán úgy, hogy 1952-ben Rákosi lecsukja Kádár Jánost, 1954-ben Nagy Imre kiengedi. Egyszerűsíthetünk így?
2: Hát a tények ezt mutatják. Ugye elhangzott itt, hogy Rákosi sem volt teljes egészében ura ennek a szituációnak, ezzel teljesen egyetértek. Éppen alá festi ezt, ahogy őt eltávolítják a miniszterelnöki székből. 53-ban van ez. Ugye kirendelik, és ott Moszkvában szembesítik a tényekkel, és nem tud mit csinálni, eltávolítják, és a helyébe Nagy Imre kerül. Nagy Imre tehát Moszkva jelöltje arra, hogy kezelje a dolgokat. Először 53-ban szemelik ki erre a feladatra, és ő hozzálát a maga módján, de hát Rákosit nem távolították el a pártéléről, és tudjuk, hogy ez egy kettős hatalom, az egy harchoz vezetett, és nyilván a börtönből való kiengedése a volt kommunistáknak e harc függvényeként is értelmezendő. Ki kit fog erősíteni? Kádár egyébként életfogytiglant kapott. Többen leírják, hogy már akkor is jó színű nész volt a perében, több vádlott volt, ugye mindenkinek elmondta, hogy ő tagadni fog, ellenáll, elsőként őt hívták be, kapott egy sírógörcsöt, és mindent beismert. Életfogytiglanra ítélték. Gondoljuk el, ha nincs a forradalom 56-ban, vagy ha nincs Nagy Imre, akkor életfogytiglan ül ez az ember. Azért érdekes, hogy amikor Kádár kijön a börtönből, nem Nagy Imréhez megy, inkább Rákosihoz megy. Ennek az egész mozgalomnak a teljes irracionalitását mutatja. Rákosi torkér feladatot, Rákosi ad neki feladatot, várt feladatokat, és tovább húzódik ez a elvtárs, vetélytárs, tettestárs hármas, és hallgat, amikor Nagy Imrét lényegében 55-ben politikai likvidálja.
3: Ha nagyon csendes és nagyon hallgatag volt, amikor kiszabadul a börtönből, akkor az ilyen nagyon meg van viselve. Egészségileg, idegileg, és ő folyamatosan járt fel a Kútvölgyibe. Kádár a párt ellenzéknek itt azért vigyázott, tehát itt szó sincs arról, hogy ilyen nagy típusú reformot akartak volna létrehozni, hanem egyszerűen arról van, hogy meghalt Sztalin, és korrigálni kellett a rendszer, tehát ilyen rendszerkorrekciók, koncepciókról beszélnék. Kádár egy lehetséges ellenzék a Mukott Rákosival szembe, és a Kádár meg se szólal. Vizsgáltatja magát, kivárt. Állandóan mondjuk ezt a állampárt meg pártállam dolgot, és nem értelmezzük. Kádár volt annyira okos, hogy felmérte, ez majd 56-ban is visszajön az állami hatalomnak az első számú embere, időlegesen Nagy Imre, de hát a párt a Rákosi kezébe marad. A pártnak súlyosabb a funkciója a proletár diktatúrában, mint az államnak.
1: A Szabad Európa Rádió egy 1956-57-ről szóló dokumentum gyűjteményéből idézünk, mégpedig azt a részletet, amelyben Kádár János Nagy Imréről szóló véleményének gyors változását elemezték.
5: Az egész életét a kommunizmus ügyére feltevő Nagy Imrét fasiszta ellenforradalmi vezetőnek teszik meg, aki kezdettől fogva ellenforradalmát és a szocializmus árulója. Érdemes ezt az értékelésben történt alapvető változást magának Kádárnak a kijelentésein felmérni. Kádár október 30-án ezt mondotta.
6: Kijelentem, hogy azokban a döntésekben, amelyekben a minisztertanács elnöksége ma határozott, a magyar dolgozók pártjának elnöksége minden egyes tagja egyetért. Én a magam részéről kijelenthetem azt is, hogy az előttem szólottam. Nagy Imre, Ildi Zoltán, Erdei Ferenc, ismerőseimmel és barátaimmal, általam nagyra becsült és tisztelt honfitársaimmal teljes mértékben egyetért.
5: Alig 10 nappal később, november 11-i beszédében Kádár így vélekedett.
6: Nekem, aki miniszter voltam Nagy Imre kormányát, teljes nyitsággal meg kell mondani, hogy teljes meggyőződésem szerint sem Nagy Imre maga, sem politikai csoportja nem akarta az ellenforradalmi rendszer tudatosan segíteni.
5: Az 1957. május 1-i ünnepségen ezt mondotta Kádár.
6: Fenyegette a Magyar Népköztársaság társadalmi rendjét. Halálos veszély, a megsemmisítés veszélye fenyegette a magyar munkásparaszt államot, a néphatalmat, a proletáriátus diktatúráját Magyarországon.
1: Fél év Kádár megszólalásait vettük most elő. Mi változott 1956. november 1-től Kádár Jánosban vagy a környezetében?
3: November 1-én ugye Kádár eltávozik. November 2-án elmond egy beszédet már kint Moszkvába, miközben a Rákosék a függöny mögül hallgatják. Nincs még tisztázva Kádár státusza. Nem fél év, 24 óra elég ehhez. Ő még, mint a Nagy Imre kormány államminisztere beszél, és akkor még megengedő módon Nagy Imréről november 2-án. November 3-án hazajön Nikita Szergevics Hruscsov. Megállapodnak, és november 3-án már nem az a Kádár beszél, aki november 2-án beszélt, hanem nagyon keményen elítéli már Nagy Imrét, mert akkor már más a pozíciója. Akkor hazajön a magyar valóságba, és összeülnek az elvtársak, hogy megbeszéljék 56-ot, mert azért az mindenkit izgatott, hogy mi történt itt, és ott ugye még egy Fehér Lajos, Acél György, és még talán ketten összesen a Köböl, és még van egy negyedik, még azt mondják, hogy ki kéne egyezni Nagy Imrével. Ahogy lép előre nap mint nap, úgy erősödik meg az a koncepció, ami az ő hatalmához szükségeltetik, hogy itt Magyarországon ellenforradalom volt, és ő kényszerből jött, de a magyar nép érdekében megteszi, pontosan felépített magának egy utat, ami azt megkapta a támogatást, és azt is tudta, hogy le kell szerelni a saját ellenzékét, és utána meg kell teremteni a kádárizmust. Ennyi.
1: Az egyébként ettől függetlenül igaz, hogy 1956-ban a forradalom idején egészen november 1-ig, ami Kádárral nem távozik, Nagy Imrével egységben cselekszenek. Valódi ez az egyetértés? Vagy megy arra, amerre a fősodor viszi, és amerre most éppen mennie kell?
2: Ezek az emberek hatalom bűvöletében éltek. Ahogy ide 45-be betették a lábukat, így mondom Kádárnál is, holott ő itthon volt, de hát illegalitásban volt lényegében. A cél a hatalom. Minél nagyobb hatalom. Kádár is arra hajtott az első perctől. Ezért vesz részt a Rajk elleni brutalitásban, ezért belügyminiszter ő a legbrutálisabb koncepciós perek idején, 48-tól 50-ig, ezért az ő idején számolják fel a parlamentarizmus Magyarországon, és így tovább, és így tovább. De Nagy Imre, éppen az országgyűlés elnöke 47-től pontosan ugyanabban dolgoznak, ki magasabbra jut, ki kevésbé. Ki miniszterelnök, mint nagy, ki börtönbe van. Itt 56-ban találkoznak, egy kormányban vannak. Ezt a forradalmat nem Nagy Imre csinálta. Nagy Imrét 56. október 23-án ugyanazzal a feladattal bízzák meg, mint 53-ban. Kezelje a helyzetet, ahogy lehet, kommunista rendszeren belül. Csak hogy eltelik néhány nap, és Magyarországon a forradalom kivívja azt, hogy a miniszterelnök végül is elfogadja a legfontosabb követeléseit. Ez Nagy Imre bűne, hogy elé tudta helyezni a kommunista mozgalomnak a nemzet érdekeit. És ez Nagy Imre érdeme, ami miatt mi emlékezhetünk rá pozitívan. Kádár valóban minden fontos lépésben elsőjéig együtt halad Nagy Imrével. 28-án, amikor Nagy Imre még 27-én éjjel megtagadja azt a közösséget azokkal, akik szovjet fegyveres, sőt légierő bevetését követelik Budapesttel. És Kádárral egyetértésben teszi meg. Kádárral egyetértésben döntenek a szovjet csapatok kivonásának kezdeményezéséről. Sőt, Kádárral egyetértésben döntenek a semlegesség bejelentéséről. Ez a tény. Most, hogy elsején ő bemegy a követségre, és onnan másodikán már Moszkvában van, és hogy harmadikán elköveti a magyar történelem egyik legnagyobb árulását, és részt vesz, nevét adja ahhoz a pucshoz, amit a forradalommal és Nagy Imre kormányával szemben Moszkvában szerveznek, ez már a Kádár rendszer alapja, az út a teljes hatalomhoz.
3: Mi a különbség a Kádár és a Nagy Imre között a forradalom időszakában, hogy a Kádár a párt titkára, a Nagy Imre a miniszterelnök. Tehát a Kádárnak kommunistább a frazeológiája, mint a Nagy Imrének, akinek népfrontosabb a frazeológiája, ugyanazért a célért. És egy fordított szituációban lehet, hogy Nagy Imre járta volna be azt az utat, amit Kádár bejár, bár Nagy Imrében voltak olyan tulajdonságok, ami ezt megakadályozhatta volna, Kádárban nem.
4: Kádár János házvezetőnője nyilatkozott már Kádár halála után a Magyar Rádiónak. Itt arról beszél, hogy Nagy Imre elítéléséről mit mondott a már végnapjait élő Kádár.
7: Azt mindig mondta, hogy ő nem hibás abba, hogy meghalt Nagy Imre. Vagyis hát, hogy tömén megölték, vagy meggyilkolták. Azt mondja, ő abban nem hibás. Csak azt hajtotta, hogy ő ebben nem hibás, hogy Nagy Imre meghalt. Hát, hogy ki volt a hibás, nem tudom. Mert most is, ahogy olvastam az újságban, Grossz mit mondott, ugye, hogy ez Kádár intézte, nem a szovjetek. Legalábbis az újságban, ahogy olvasom. Hát, hogy az mi igaz belőle, honnan tudjam? Ez csak ő a két halott tudná megmondani, nem? Hát, az én szemszögemből.
4: Miért kellett meghalni a Nagy Imrének? Kádár János volt-e a tettes, vagy a Szovjetunió?
2: Kádár János volt ezért a felelős. Nyilván szovjet közreműködéssel, jóváhagyással, de Kádár egy nagyon tanulékony ember volt, az egész életútja ezt mutatja, és tanult abból a hibából, amit Rákosiék 55-ben elkövettek. Világos volt számára, hogy ha Nagy Imre itthon marad, akkor ő sem egy olyan pártot nem tud bründolni, amilyet szeretett volna, sem pedig a pozíciója sosem lesz biztos. Ezért van az is, hogy Rákosit sem engedi haza. Kádár tudta azt, hogy a hatalmat hosszú ideig szilárdan csak akkor tudja bitorolni vagy birtokolni, hogyha ezt a két embert kiiktatja. Brutálisabb volt Nagy Imrével szemben, ez kétségtelen, de hosszú ideig húzódott a dolog. Azt, hogy az oroszok is részt vettek ebben, az bizonyítja, hogy a pert megszakították. Hát ilyen nincs is a történelemben. Minden ok nélkül februárban kezdik el 58-ban, szóval az oroszok szólnak, hogy most nem időszerű, júniusba térnek vissza, és gyorsan végeznek is, akkor már más bíróval. Ebben Kádár János személyes felelőssége megáll, és ő ezt végig érezhette az utolsó beszédében, szinte minden második mondatból érezzük, hogy ez a bűn őt is nyomasztotta a végső időkben.
3: Ha a szovjeteknek ez nem áll érdekében, Kádár ezt nem tudja végigvinni. Ez egy szovjet belpolitikai harcnak is egy része. Kádárnak igenis érdekében állt a Nagy Imrét kiiktatni. Szovjet elképzelés ellenére nem lehet Nagy Imrét kötélre juttatni, de a szovjet elképzelés ellenére sem lehetett volna Nagy Imrét meghagyni. Tehát itt egy egyesség volt.
4: Nagy Imre, mondhatnánk azt, hogy beteg ember volt, 55-ben két infarktuson esett, tehát 62 esztendős volt ebben az időben. Biztos, hogy másként nem lehetett volna kiiktatni?
3: Mirai Tibor mondja azt, hogy hagyhatták volna az infarktus, úgyis elvitte volna. Kérem szépen, ennek a magyar politikának van egy sajátossága, ez a szimbólum. Nagy Imre ügy ebbe a szimbolikus térbe tartozik.
2: És Kádár nagyon jól érezte, hogy 55 53 46 elején egy történelmi időszakra Nagy Imre neve szinte egységbe babonázta a nemzetet. És ez a szimbólum jellege a forradalom leverése után csak erősödhetett volna, és mivel tettes társak voltak, ki kell iktatni. Nem véletlen, hogy Nagy Imre többször a perben azt mondja, hogy hát hívják ide a Kádárt, ő el tudja mondani, hogy volt, de persze a legfőbb tanúk ezekben a nagy politikai perekben sosem jelentkeznek.
1: Ha már szimbólumokról beszélünk, akkor újra Kádár János egykori házvezető nőjéhez érdemes fordulnunk. A részletből kiderül, hogy Kádár el akart menni Nagy Imre 1989-es újratemetésére.
7: Ő akkor azt hitte, hogy ő is hivatalos a temetésre, mert azt tudta, hogy mikor temetik, és kérdezte is, hogy ő nem hivatalos a temetésre? Mondom, nem, mert nem kapott papírt. És mondtam, miért akar elmenni? Mire föl? Hát mondom, ha nem kapott meghívót, örüljön, hogy nem kell sehova menni. Azt mondja, de ma van, nem, a temetése? Hát mondom, ma van. Hát ugye az újságból olvasta. Azt mondja, akkor jó van. Hát nem csak ő az őrök nem engedik, hát a felesége nem engedte volna. Hát hogy nem lehetett. Már akkor elég rossz állapotban volt ő, hogy egy ilyen temetése, amúgy se szeretett temetése menni, nem még akkor egy ilyenre.
1: 31 évvel az egyik szereplő halála után van ennek a közös történetnek a végjátéka 1989-ben. Nagy Imre már 31 esztendeje halott.
2: A kivégzése, az elpusztítása az ott lebegett végig a Kádár hatalma és rendszere fölött. Nem véletlen, hogy itt a rendszerváltás környékén már a 80-as években Batthyány Nagy Imre örökmécsesként kezdik elnevezni azt a helyet, ahol össze lehetett gyűlni, és hát korábban volt már Párizsban egy megemlékezés, tehát ennek nemzetközi hangja is volt. Valami szimbólum jellege ennek is van, hogy Kádár halálának napján rehabilitálják jogilag Nagy Imrét. Ez egyszerűen misztikus egybeesés a rendszerváltoztatásban.

0: Fekete Sándor történettel szembe kerül, akkor az nem úgy van, hogy a Nagy Imrének a politikája ne vetülne föl, mert ezek mind Nagy Imrések voltak. Az ő életében Nagy Imre nem csak mindegy fenyegető szellem, hanem egy politikai hagyaték, akikkel neki naponta meg kellett küzdeni, jelen volt.
1: Két embert tennénk a történelem mérlegére. Egyikre talán úgy tekinthetünk vissza, mint az életútja végén a nemzetével egységben cselekvő kommunistára, a másikra pedig talán úgy, mint a Rákosi rendszer restaurálójára. Igaz ez a kép róluk?
0: A Nagy Imre életútja összeforra forradalmi szabadságharccal. Nem az első számú hős a Nagy Imre. Mind a ketten a rendszer korrekció. Nem forradalomról volt szó. Korrekció. Miben tudott egyet érteni a forradalom időszakában Kádár és Nagy Imre? A rendszert akarták korrigálni, továbbra is fenntartani, és nem Nagy Imrén múlott, hogy azt a történeti pozíciót vívta ki magának, amit végül is kivívott, hanem az, hogy a szovjetek és a kádárik képtelenek voltak egy krízis tisztességgel kezelni, és ehhez járul hozzá az a emberi plusz, amit Nagy Imre élete utolsó szakaszában megvalósított, és ezzel az 56-os forradalmi szabadságharcnak áldozata lett, akire én emlékszem, és megtartom az emlékezetembe, de semmiképpen nem emelem az 56-os forradalmi szabadságharc fölé, hanem annak egy részeseként, aki adott esetben nem szállt szembe a forradalommal és a szabadságharccal, amelyikre akkor megint mondjuk el, hát nem is volt olyan könnyű, mert annak viszont nem volt egységes álláspontja, a politikai szemlélete, tehát itt demokrácia képek voltak, és ezek közül egyikkel egyetértett, másikkal nem. A Kádárt ez nem illeti meg.
2: Nem csak, hogy nem szállt szembe, hanem mártírja is volt ennek a szabadságharcnak, úgyhogy ebből a szempontból ennek a kádári árulásnak, amiről beszéltünk, 56-os forradalom alatt elkövetett árulásnak a következménye az egész Kádár rendszert meghatározta. És sajnos nem ért véget a Kádár rendszerrel, hanem ennek bizonyos nyúlványai még kapaszkodnak belénk mai napig is. Arra gondolok, amit Kádár is megfogalmaz az utolsó beszédében, mintha lenne két erkölcs. Tehát Kádár is azt mondja, hogy ha magánemberként nézem, akkor én mindent sajnálok. De mint politikus, nekem így kellett cselekednem, és ez volt a legszörnyűbb, ez a meghasadt tudat, és sajnos, mintha még tovább is élne ez a gondolat, hogy van két erkölcs. Nincs két erkölcs. Egyetlen erkölcs létezik politikában is, és magánéletben is. Tulajdonképpen, ha ennyit megtanulunk ebből a történetből, ez már előbbre vinne minket.
3: 20. századi történelem.
4: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában az 1958. június 16-án kivégzett Nagy Imre és az őt kivégeztető Kádár János összefonódó életrajzáról beszélgettünk M. Kis Sándor és Szerencsés Károly történészekkel. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra és Szőlősi Éva. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.

Dagen, Datrek, Dati, Dagen, Natina.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Hírek 2 órakor, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Brieska Dániel. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára a miniszterelnök, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai magyarok pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2026 és 2029 közötti átfogó hűtés-rekonstrukciós program is. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Az osztrák fővárosban először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban és Csehországban több mint 41, Lengyelországban 40,5 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokra figyelmeztetett. Lezuhant a szaúdi Aramco olajvállalat egyik helikoptere, a fedélzet.